azt is, hogy mindez hogyan hat ránk, emberekre. Értsük meg együtt ezt az új korszakot Márton Györggyel és vendégeivel. EMI és más. Minden szerdán 14 órától a Spirit FM-en. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Könnyed, laza beszélgetés, amelyet a sport motivál, de olykor azon is túlmutat. Ez a Sportpub Valdez a Spirit FM-en. Tóth Viktorral, szombat esténként 8 órától. Húzós a Spirit FM-en. Rónai Egon vendégei a magyar kulturális, gazdasági és politikai elit legjavából kerülnek ki. Beszélnek szakmáról, magánéletről, társadalomról egyaránt. És még a húzós kérdések elől sem térnek ki. Húzós a Spirit FM-en hétfőnként 13 órakor. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is. A

0: és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
1: Nagy ütést kapott a héten a magyar tőzsde, rég nem látott mértékben esett a MOL és az OTP részvények ára, és mínuszban állt a BUX Index is. A nemzetközi piacokon sem túl jó a hangulat, a geopolitikai konfliktusok miatt jelentősen emelkedett az üzemanyagok ára, ami világszerte nagy bizonytalanságot okoz. A stúdióban Szalai Berzevici Attila.
2: Budapesti értéktőzsde volt elnöke, jó estét kívánok, köszöntöm.
3: Jó estét kívánok.
2: Eddig viszonylag jól teljesítettek a piacok, még a háborúk ellenére is lehet ezt mondani, talán egyetért, mint most ez változna. Ugye tegnap ütést kapott a magyar tőzsde, OTP MOL esett, az egész BUX. Az amerikai tőzsde is meredeken esett a hét elején, már mint hogyha stabilizálódott volna. Mi történik most a tőzsdéken és a pénzpiacokon?
3: Az a meglepő számomra, hogy csak most kezdődik ez a piaci turbulencia, hisz a folyamatok mind a gazdaságban és a geopolitikában, ahonnan a problémák erednek, azok jól érzékelhetők most már egy éve, vagy még több hosszabb ideje. Ugye az alapvető probléma az, hogy van három nagy hatalom, amit vezet három napkirály, abból ketten legalább kamikázék. Tehát belehajtott az amerikai gazdaságot az amerikai elnök egy zsákutcába azzal, hogy előbb elindította a vámháborút, utána elindította az iráni háborút, és mindezzel együtt egy jelentős adócsökkentést indított el. Ez olyan inflációs helyzetet generált Amerikába is, meg a világon is, ami önmagában is probléma, de az, hogy a másik nap király pedig ott van az ukrán fronton, és a kettőjükből egyik se tud győztesen kihátrálni. Tehát mind a kettő benn van a zsákutcában, nem tud kijönni, és mind a kettő egy energetikai problémát hozott a világra. Ez az inflációs helyzet azt jelenti, hogy az Egyesült Államoknak a finanszírozási költségei egyre erősebben növekszenek. Egy jelentős ország kockázattá vált az, amit Amerika csinál. Egyfelől a háborúval, egyfelől a saját szövetségesi rendszerének a megkérdőjelezésével, és ugye azzal a kudarccal, amit elszenvedtek az ukrán fronton, azzal, hogy nem tudták lezárni a háborút az elmúlt időszakban, ellentétben azzal viszont egy hatalmas vámháborút eresztettek a világra, aminek jelen pillanatban nincs nyertese. És ez mindemellett viszont ott van Kína, aki ül a part szélén, és mosolyog, ahogy a két nagy riválisa, az lassan elolvasztja önmagát. Csak az a baj, hogy Kínának, ami rövid távon kedvező, az hosszú távon neki is fájni fog.
2: Meg aztán az egész világnak, a háború végét meg egyik oldalon sem, vagy egyik helyen sem látjuk. Még mindjárt visszatérünk ide, de az összeomlás viszont, vagy nagyon nagy gazdasági világválság nem történt a világgazdaságban, pedig azt is prognosztizálták. Tehát én emlékszem, amikor a hormuzi szorost lezárták, hát az sem most volt, akkor azt mondták, hogy hát, ha ez augusztusig, szeptemberig így maradt, hát akkor itt apokalipszis lesz. Ugye most sincs finomítói kapacitás, borzasztóan alacsonyak a készletek Amerikában is, mindenhol is, látjuk az üzemanyagárakat, de az összeomlás nem jött el, hát reméljük, hogy nem is fog, de vajon miért nem?
3: Hát kettő okot látok erre. Az egyik az, hogy miután mindkét nagy problémát egy-egy ember idézte elő, aki vissza is léphetne. Tehát Trumpnak egy szavába kerül befejezni az iráni háborút, ugyanúgy, mint Putyinnak is. Nyilván ez sok ok miatt de leginkább saját maguk miatt nem teszik meg. De
2: azt mondta, hogy kamikázeket viselkednek, ami nagyon-nagyon beszédes, mert nem tudom, hogy egy ilyen sarokba szorított állapotból lehet jó döntést hozni.
3: Mert szembe mentek a racionalitással. Az minden épeszű gondolkodással szembe ment az a háború, amit mindketten elindítottak. És most nem tudnak kijönni. De a piacok abban reménykednek, hogy mielőtt összeomlana a piac, előtte a józanész nyer. És ugye ők meg nem, mert eddőlebb a piac omoljon össze, kerüljenek olyan krízis helyzetbe, hogy rákényszerülnek. Szóval ez ilyen, mi van előbb, a tojás vagy a tyúk? A másik, hogy a fontosok, hogy közben egy olyan AI vagy mesterséges intelligencia láz fogta el a világot, ami szerencsére jelen pillanatban gazdasági tevékenységeket figyelembe véve kompenzálja azt a kiesést, amit ez a két háború okoz. Kivéve ez az AI láz egy helyen nagyon bántja az Egyesült Államokat, ez pedig szintén a finanszírozási igény. Tehát az, hogy hatalmas adatközpontokat kell megépíteni, és infrastruktúrát az AI-hoz, hűtőrendszerektől kezdve a chip alapanyagok gyártásáig, tehát hatalmas költsége van ennek az AI versenynek. Ez azt jelenti, hogy ezek a vállalati kötvények szintén versenyeznek az amerikai állam kötvényeivel. Ami megint csak fölhajtja, tovább hajtja föl az amerikai kötvényhozamokat. És ez egyrészt, emögött az is van, hogy a nagy kísérlet, hogy ugye Trump elnök azzal ígérettel jött a hatalomba, hogy leszorítja az amerikai államadósságot. Ezért végrehajtott egy jelentős adócsökkentést. Ez nem jött be. Ellenben a háború az nyilván nagyon költséges mulatság, és most egy rekordmagasságban van az amerikai kötvényhozam, és miután nem látszik, hogy ennek hogy lehet megállítani, az még tovább fokozza a nyomást a kötvényhozamokon. És ebben a helyzetben drágul a pénz, és ez gyengíti a gazdaságot, és ha az amerikai gazdaság helyzete gyengül, akkor a világgazdaság helyzete is. És ez igazából az, ami összességében most látható a tőzsdéken, mert egy jelentős elbizonytalanodás van, hogy ebből a katyvaszból, ami most körülöttünk létrejött, az mi a kiút?
2: Igen, és akkor még olyan dolgokról is beszéltünk, hogy az előrejelzések szerint pár éven belül elfogyhat a világgazdaság egyik legfontosabb féme, a réz, az új olajnak szokták nevezni, tehát itt iszonyatosan összetett problémáról van szó, és akkor az $1 millió kérdés, hogy mi várható? Be kell fejezni a háborút, ezt mondja. Egyáltalán nem úgy néz ki, hogy Putyin és Trump egyelőre be akarja fejezni a háborút. Putyin most nyert, úgy nyert, mint még soha. Jó, hát mondhatjuk, hogy nincs demokrácia, persze, hogy nyert. Trumpnak itt van a félidős választás, mindjárt itt van, de hát nem úgy tűnik, mint hogyha a közel-keleten
3: mind a kettő lenne, egy gyengülő gazdasággal a háta mögött. Hát nyilván az oroszok nagyon, tehát ők igazán rossz állapotban vannak, de hát ez nem egy demokrácia. Tehát ilyen szempontból egy sokkal rosszabb gazdasággal tovább bírja Oroszország. Itt ugye Kína a megoldás, és a Oroszország. Itt ugye

0: Előbb-utóbb Kínának érdeke lesz, hogy az ukrajnai háború és az iráni háború is lezárjon. Ez a kérdés, hogy mikor ez a megoldás.
1: Meddig tartható ez a helyzet, ami tudjuk. Most van a világgazdaságban?
0: Nem tudjuk, nem mert tudjuk.
1: Semmilyen prognózis nem tartható mostanában, de hát nem. A legtöbb cég a vészforgatókkal.
0: Mert nyilván sokan arra számítottak, hogy az amerikai midterm választások azok lehetnek egy fontos határkő arra, hogy még előtte lezáruljon az iráni háború, de ez...
1: Jó, de akkor ha nem több éves távlatból beszélünk, hanem mondjuk 26 végére, 27 elejére, tehát ez már azért itt van, tehát hogyha tovább tartanak ezek a háborúk még a jövő év elején is, mert nagyon úgy néz ki, hogy tovább tartanak, akkor a pénzpiacokra, a világgazdaságra mi a hatással lehet?
0: Hát a növekedési, mondom, hogy van egy része az AI növekedés, ami szintén nem belátható. Tehát nem olyan területre tévedt a világgazdaság az AI fejlesztéssel, amiben az a kérdés, hogy mikor és hogy ki jut el előbb az általános mesterséges intelligenciához. Tehát ez gyakorlatilag olyan, mint az atombomba fejlesztése és volt vissza a 40-es években.
1: Rejtett magában.
0: Tehát itt nagyon-nagyon nagy ismeretlenek vannak, amiben nehéz prognosztizálni. Csak abba bízhatunk, hogy egyrészt az emberiség adaptív, másfelől meg a józanész vissza tudja rántani a nagyhatalmakat és a világot is a szakadéktól.
1: És akkor mi lesz itthon?
0: Hát itthon nyilván ez egy komplikált helyzet, mert itt van egy örökség is, amivel az új kormánynak meg kell birkóznia. Vannak strukturális gondok, és hát nyilván pozitív az, hogy az EU-s pénzek felszabadulása és majdani megérkezése egyfelől, másfelől pedig az új kormány felé való nemzetközi bizalom az támogató, szinte a gazdaság minden területén. Ami problematikus, az, hogy a strukturális problémáink, azok nem lehet, rövid távon nem lehet egyiket se kezelni. Itt szerintem, amire most figyelni kell, az a szükséges, mert nyilván én nevezhetem megszorításnak, ami történik, kiigazítás az valójában a költségvetési hiányt arról a 7-8%-os szintről alapvető fontosságú, hogy lehozzuk.
1: Az áldozatokkal jár. Tehát a politika azt ígéri, hogy nem lesz megszorítás, lesz növekedés, csökken a hiány, sőt 30-ra teljesítjük az összes euró bevezetéséhez szükséges feltételt, mindezt úgy, hogy nincs olyan terület ma, amire ne kellene sokkal többet költeni, mint amit eddig költöttek. Oktatás, egészségügy, nem is sorolom.
0: Így van. Tehát az biztos, hogy az egy komoly gazdaságpolitikai gondolkodás változásra van szükség. Ahhoz képest, amit az elmúlt 16 évben csináltunk. Én ezt biztos, hogy összekötném. Tehát, hogyha én a gazdasági minisztert leginkább a oktatási miniszterrel együtt látnám. Nekik kell párban menni. Ez nyilván nem holnapra teremt eredményt, de az eddigi összeszerelő üzemmódból nekünk át kell menni a szolgáltatások világába, azon belül is mindent az AI digitalizáció köré építeni, ahhoz pedig egy megfelelő oktatást kell kompatibilisan hozzárakni. Mert ez a jövő, ez az európaiak jövője, mert ha az AI egy probléma a munkaerőpiacon és a jövő exportjába, akkor a robotika, a megjelenése, ami majd 27-28-ban fog igazán elkezdeni megjelenni a privát szférában, az meg majd a fizikális munkában fogja az embereket egyre jobban helyettesíteni, ami majd a 30-as években egy teljesen más világ lesz. Tehát nekünk előre kell, ma el kell szórni a magjait annak a gazdaságnak, amiben mi 30-as években működni és sikeresek akarunk lenni.
1: Kellene nekünk ehhez euró, vagy először teljesen át kellene alakítani a gazdaság szerkezetét, hogy egy növekedési pályára álljon, hogy legyen miből növekedni, hogy legyen termelékenység és a többi, vagy ezt várjuk meg, és utána legyen euró. Itt azért megosztanak a közgazdászok.
0: Tudom, mert nincsen egyértelmű igen vagy nem. Tehát megvannak az eurónak az áldásai és a kockázatai, de ez számomra egy

0: olyan kérdés, hogy jól kell tudni bevezetni az eurót, és ez csak úgy lehet, ha elköteleződünk. És ez a kormány remélem megtette ezt az elköteleződést. Ez egyrészt egy nagyon fontos bizalmi és hitkérdés a magyar gazdaság irányába is, külföldről és magunk a jövőjét illetően. Másrészt pedig egy biztosíték arra, hogy soha többet nem jöhet olyan politikus és olyan politikai erő, aki a legkisebb módon is meg tudja kérdőjelezni a jövőben Magyarország Európai Unióhoz való szerves hozzátartozását. És inkább nekünk, magyaroknak azon kell dolgozni, hogy tudjuk az Európai Uniós piacba való erősebb integrációkon túl tovább erősíteni az EU-t. Például azzal, hogy egy katonai szövetségési rendszert upgrade-elünk, vagy felminősítünk egy gazdasági szövetségé. Ebben most nehéz az amerikaiakkal, de bízunk benne, hogy eljön az az idő, amikor belátják ők is, hogy az egyetlen esélyük Kínával szembe, hogyha az észak-amerikai gazdasági közösség, Kanada és az Egyesült Államok gyakorlatilag egy közös piacot épít ki az Európai Unióval. Ha ezt nem tudjuk megtenni, és ezt tudom, hogy nehéz, és sok mindennel szembe megy, de ha nem hozunk létre egy 800 milliós fogyasztói piacot, amiből kiszorítjuk azokat az ide exportáló erőt, mint Kína, amely teljesen más játékszabályokkal játszik, mint mi, az állami dotációkon keresztül, az árfolyam manipuláción keresztül, akkor bizony ők az AI és a robotikával együtt nagyon-nagyon nehéz helyzetbe hozzák a nyugati demokráciák gazdaságait.
1: Nagy témák, sokat lehetne még róla beszélni, szerintem folytatjuk. Köszönöm szépen, hogy itt volt.
0: Köszönöm szépen.
1: Köszönöm egy rövid reklám, aztán folytatjuk Gégény Istvánnal, a Szemlélek Alapítvány elnökével, Oszti Zoltán katolikus pap szavairól kérdezem majd.

0: Műsorajánló. Útvesztőben érzed magad a munka világában? Mi segítünk eligazodni. Tiszta vizet öntünk a pohárba, a toborzástól kezdve a megtartásig. Szakértő vendégeinkkel körbejárjuk, mi szabályozza ma a piacot, és milyen eszközökkel csökkenthető a munkanélküliség. Érthetően, lényegre törően. Ez a Felvéve. Tarts velünk minden héten kedden délután 3:30-tól a Spirit FM-en. Többet szeretnél tudni az állatokról? Elhivatott vagy a felelős állattartásért? Érdekel, mit lehet tenni az állatkínzás ellen? Akkor téged vár Adj esélyt című műsorunk. Közös ügyünk az állatvédelem. És mi is fontosnak tartjuk, hogy hangot adjunk azoknak, akik nem tudnak felszólalni magukért. Tarts velünk minden hétfőn 14 órától a Spirit FM-en. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorral. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni, és egyáltalán? Veszik, vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön, 15 órától a Spirit FM-en. A Magyar Bormarketing Ügynökség támogatásával készült műsorunkat hallhatták. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
1: A tegnapi napon egy hónapra elrendelték Hankó Balázs letartóztatását, ez nem a fővároshoz kötődik, hanem Bács-Kiskun megyéhez. A jogi eljárásnak megvannak a maga kérdései, de nyilván a bezártságnak azért vannak emberi következményei. Hogyan alkalmazkodik valaki ehhez a bizonytalansághoz, mit él át a családtól való elszakadás vagy elszakítottság nyomasztó pillanatai közepette? Erről fogunk beszélni Kis Gyöngyi klinikai szakpszichológus, brazil balerina, az mindig gondot okoz, a klinikai szakpszichológus, az meg nehéz szó. Igen, jó reggelt!
2: Jó reggelt kívánok!
1: Szóval, mit élhet át az, aki soha nem volt ilyen körülmények között, és hát még azt se tudja, hogy mire számíthat a büntető eljárásban, tehát teljesen új neki a közeg.
2: Igen, hát pont ez a nehézség benne. Tehát aki még ilyen helyen nem jár, tehát egy szóval összefoglalva, krízist. Méghozzá iszonyatos krízist, aminek a központi eleme az, hogy elveszítette a kontrollt. Tehát ugye főként, hogyha ezekről a magasrangú személyekről beszélünk, akik eddig pozícióban voltak, és ők mondták meg, hogy ki mit csinál, ők hozták a döntéseket, most megfordul a kocka, és az ő feje fölött hoznak döntéseket, és neki kell azt csinálni, amit mondanak. Tehát az, hogy elveszti ugye a szabadságát, a börtönben úgy hívják, hogy fogva tartott, ugye ez még csak előzetes letartóztatás, de hát ez a legnehezebb. Tehát amikor őrült nagy váltás van a kinti világ és a benti hierarchikus és nagyon zárt világ között.
1: Az nem véletlen szerintem, hogy a jogalkotó ezt az előzetes szót kiemelte a kényszerintézkedés fogalmából, mert hogy sokan úgy élik ezt meg, mint egy előrehozott büntetést, és még az se vigasz számukra, hogy fellebbez a védelem a kényszerintézkedés ellen, mert ez egyáltalán, hát mondjuk azt, hogy az esetek nagy százalékában nem jön be, sajnos.
2: Hát igen, szóval, hogy az egy különleges állapot, mert folyamatosan bizonytalanságban van. Tehát ugye először most azt mondják, hogy 30 napra bezárják őket, mindig így kezdik. és akkor mindig lehet hosszabbítani, és nem tudjuk, hogy meddig. Tehát ez a bizonytalanság, ez egy nagyon-nagyon, hát most úgy mondom, hogy depresszióra hajlamosító tényező, mert hogy elveszíti tényleg, ahogy az előbb mondtam, a kontrollt, és egy nagy tehetetlenséget él át. Tehát, hogy vannak pontok, amiben reménykedik, az ügyvédjével kapcsolatot tarthat, de különösen ugye azért vannak előzetes letartóztatásban, hogy bizonyos kapcsolatoktól elszakítsák őket. Úgyhogy a kapcsolatok korlátozva vannak ott a börtönben, nem hívhat fel akárkit, nem beszélhet akárkivel, és ott is úgy zárják be a börtönben őket, csak tapasztalatból mondom, mivel hogy börtönben dolgoztam, hogy bárkivel ne tudjon beszélni az előzetes letartóztatott.
1: Különbség van a között, hogy mondjuk Hankó Balázs rendőrségi fogdában van, és mondjuk nem egy olyan BV intézetben, amely az elítéltek részlegével együtt van, csak egy másik helyen?
2: Ez mindig úgy kezdődik, hogy 3 nap rendőrségi fogda, és utána viszik be, tehát közben a bíróságnak döntési lehetősége van, és akkor utána viszik be a bíróság, vagy pedig nem tudom, az országos parancsnokság által meghatározott helyre.
1: Úgynevezett befogadás keretében.
2: Amikor valaki börtönbe kerül,
1: igen,
2: akár letartóztatott, akár elítéltként megy már, igen, be, egy befogadási eljáráson esik át, aminek része az egészségügyi befogadás, a pszichológiai befogadás, és úgynevezett reintegrációs tiszti befogadás, és ott mindenféle problémát megtudunk róla, hogy nekünk, hogyha börtönben dolgozunk, akkor mire kell figyelni, mert azért alapvetően az a cél, hogy persze ez egy elméleti dolog, hogy ahogy bejött, ugyanúgy menjen ki, tehát ha lehet, akkor ne legyen egészségi, pszichológiai, vagy bármely más területen romlás az életében, de persze ez így nem igaz, mert lesz.
1: Két nagyon érdekes, számomra nagyon érdekes kérdést szeretnék, hogyha elemeznénk. Létezik-e olyan technika, amely tartósan meghatározhatja az elkövető kedélyállapotát? Arra gondolok, hogy azt mennyi ideig lehet elérni, hogy én kívülről szemléljem a saját helyzetemet, és egy időutazásként, vagy egy ezotériaként fogjam fel a helyzetemet. Tehát, hogy ezt mennyire lehet tartósan biztosítani, hogy ne kattogjak folyamatosan.
2: Hát ezt nem lehet biztosítani. Az, hogy ezt ki hogyan éli át, a saját alkalmazkodó képessége, vagy úgy is mondhatom, hogy a rezilienciájának függvénye. Tehát van, aki ezt jobban viseli, van, aki kevésbé. Hát a börtönben ugye a zárkában nincs egyedül. Tehát alkalmazkodni kell egy zárkatárshoz. Azért, akit így előzetesbe bevisznek, és életében először van börtönbe, az egy picit megpróbálja elszeparálni magát a környezettől. Lehet bevinni könyveket, tehát lehet olvasni mindazt, amit kapott az eljárás során, tehát ezeket szokták olvasgatni, de aztán, hogy utána, hogy eljusson addig, hogy kívülről lássa magát, hát ez folyamatos, tehát mondjuk értelmesebb ember folyamatosan vált. Uh-huh. Kívülről is látja magát, belülről is átéli, de hogy rálátása legyen valóságban, azért az egy hosszú folyamat. Hogy arra, hogy mit tettem, tényleg,
1: már,
2: hogy került.
1: Azt már az első válaszában érintette, hogy nehéz olyan embernek ezt a változást elviselni, aki ahhoz szokott, hogy az ő szavát, azt mások engedelmesen végrehajtsák, vagy hallgassák, és ennek megfelelően cselekedjenek. Az, hogy a rabtársak hogy állnak egy ilyen volt miniszterhez, az jellemző? Tehát az a speciális fogadtatás őt ebben részesíti?
2: Azért általában ilyen ismertebb embereket egy kicsit igyekeznek elkülöníteni, de azért azt senki nem tudja biztosítani, hogy mondjuk a többi fogvatartott be ne kiabáljon neki. Tehát hogyha mondjuk észreveszi, hogy valahova kísérik, vagy valahova megy, vagy sétál, akkor oda ne szóljanak neki, szóval, hogy ezt nem tudják feltétlenül biztosítani.
1: Akik bent vannak, ők pontosan tudják, hogy egyébként a miniszter úr van itt a másik zárkában?
2: Nem feltétlenül tudják. tehát ők nem, hogyha nem látták, akkor nem tudják. Ha az ablakon kinéznek, és mondjuk pont látják, hogy kísérik,
1: igen,
2: de azért a börtönön belül nagyon gyorsan terjednek az információk, szóval valahogy a rabok mindent tudnak.
1: És milyen kapaszkodók teremthetők a mindennapokban? Egyet említett, hogy az ügyvéd ugye folyamatosan tarthatja vele a kapcsolatot, vagy hát többször egy héten akár be tud menni hozzá, főleg a kezdeti szakaszban ennek van garanciális jelentősége a védelmi stratégia szempontjából, de hogy még miben tudja megtalálni a megtartó erőt?
2: Hát azért az ügyvéd általában a remény. Tehát a reményt képviseli, hogy valami
1: mondja, igen.
2: intéz, és igazából az előzetes letartóztatásnak ez is a kulcsa, hogy reménykedem, mindig reménykedem. Az a kérdés, hogy meddig kell ez a remény kitartson, vagy egyszer csak már azt érzem, hogy nincs tovább.
1: Ilyenkor a napirend mennyire kötött, amikor még nincs végleges befogadás, hanem csak egy letartóztató döntés 30 napra?
2: Kötött, tehát a börtönnek van egy kötött napirendje, tehát reggel 5 órakor fel kell kelni, akár tetszik, akár nem, felkeltik az ott lévőket, a fogvatartottakat. Megvan, hogy mikor van a reggeli, mikor van az ebéd, és akkor kapja az ebédet, ha nem tetszik, ha nem eszi, akkor elhűl, nem tudja megmelegíteni, vagy ha nem...
1: Mit mondanak a rabok, hogy az ebéd ez mennyire változott az évek során, tehát ahogy haladunk, jobb lett-e?
2: Hát nem tudom most melyik börtönben hogyan, igen, hogy főznek,
1: tehát
2: mert egyébként
1: is
2: a rabok főznek,
1: aha,
2: igen. Hát a minőségre, hát azért mindenki panaszkodik.
1: Értem.
2: De az nem azt jelenti, hogy feltétlenül nagyon rossz, van amikor kevés, tehát azért egy nagy darab ember is ugyanazt az adagot kapja, mint egy vékony, de ők maguk ki tudják egészíteni, tehát ott a börtönben van vásárlási lehetőség, tehát hogy aki
1: ez így van,
2: akarja azt.
1: Saját vásárlási kártyával, igen, akár, hogyha van, tetszik, amire lehet utalni kívülről pénzt, igen, ez nyilvánvaló. Hogyha az ön szakterületét nézzük, akkor mennyire van lehetőség figyelni a fogvatartott pszichéjét, és el lehet-e kerülni, hogy ne pszichológus, hanem pszichiáter foglalkozzon vele, tehát hogy átcsusszon egy következő orvosi fázisba?
2: A befogadás során ezt látjuk, hogy ki milyen állapotban van, és egyébként is lehetősége van minden fogvatartottnak kérnie a pszichológusi segítséget. Újabban most már föl vannak szerelve úgynevezett ilyen kis... nem tudom, tehát egy ilyen kis kütyű, vagy micsoda a falra, és azon belül lehet kérni. Uh-huh. Tehát a fogvatartott ki tud menni a folyosóra, és akkor be tudja nyomkodni azokat a gombokat, ami bejön a pszichológushoz, és ott a gépen látja, hogy ki szeretne pszichológiai meghallgatást. És akkor lehetősége van arra, hogy támogatást kérjen. Azon kívül az ottani pszichológusok is figyelik a fogvatartottak állapotát, mert azért ez egy kritikus állapot. Egyébként nagyon gyakran öngyilkossági krízissel is jár, tehát öngyilkossági próbálkozások vannak, sőt, van olyan, hogy valaki bekerül, még a befogadási eljárást sem éri el, és elköveti ilyet. Remélhetőleg itt most ilyen biztos, hogy nem fog történni.
1: Igen. Gyöngyi, nagyon köszönöm, hogy ezt elmondta. Nagyon keveset hallunk erről a területről, a pszichológiáról sokkal többet, de nyilván ez egy speciális hely. Igen. Úgyhogy érdemes volt talán végighallgatni ezt a beszélgetést. Várom máskor is, hogyha van ilyen téma. Köszönöm.
2: Én is köszönöm.

0: Műsorajánló. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI, a robotok és az Emi ügynökök egyre több területen alakítják át az életünket. Műsorunk bemutatja az új technológiákat, és azt is, hogy mindez hogyan hat ránk, emberekre. Értsük meg együtt ezt az új korszakot Márton Györggyel és vendégeivel. Emi és más. Minden szerdán 14 órától a Spirit FM-en. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Többet szeretnél tudni az állatokról? Elhivatott vagy a felelős állattartásért? Érdekel, mit lehet tenni az állatkínzás ellen? Akkor téged vár Adj esélyt című műsorunk. Közös ügyünk az állatvédelem. És mi is fontosnak tartjuk, hogy hangot adjunk azoknak, akik nem tudnak felszólalni magukért. Tarts velünk minden hétfőn 14 órától a Spirit FM-en. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is. A műsor, amely játékosan, mégis alaposan mutatja be a média sokszínű világát. Botrányokat, kiemelt show-kat, sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
1: Elhatárolódott Osztia Zoltán kijelentésétől az Esztergom budapesti főegyházmegye, miután Magyar Péter nyilvánosságra hozta a plébános Tisza párt szavazóit bíráló prédikációját. A miniszterelnök szerint megengedhetetlenek az ilyen pártpolitikai megnyilvánulások egy szent misén. Osztia Zoltán ugyanakkor kijelentette, tartja magát álláspontjához, mert az erkölcsi igazságot képviseli. Gégény Istvánnal beszélgetünk.
2: A Szemlélek alapítvány elnökét kapcsoljuk. Jó estét, szervusz!
3: Jó estét!
2: Egy egyház és pártpolitika kapcsolatáról nem először beszélgetünk itt az Egyenes Beszédben veled, úgy tűnik, hogy időről időre kell erről beszélnünk. Mit gondolsz te magad Osztia Zoltán mondatairól, illetve azóta ő nyilatkozott az ATV híradójának, azt mondja, hogy fenntartja ezeket a gondolatait és ezt az álláspontját?
3: Teljesen egyetértek az Esztergom budapesti főegyházmegye közleményével, akik példás gyorsasággal, gyakorlatilag néhány órával az ügy kirobbanása után, talán ének idején kiadtak egy nyilatkozatot, amelyben azt mondják, hogy összeegyeztethetetlen a néhány kijelentése az Osztia Zoltának a katolikus tanítással, és különösen is az a kirekesztő gondolkodásmód, amelyben pártpolitikai hovatartozás mentén szeretné ő gyakorlatilag szelektálni, hogy kik azok, akik a jó keresztények, és kik azok a rossz keresztények. Ez teljesen szenved a katolikus egyház tanításával, és még azt is mondhatnánk, hogy lehet egy papnak politikai preferenciája, bizonyos körülmények között kifejtheti a közéletről a véleményét, de a legkevésbé teheti ezt meg szentmise keretében. Ilyen szempontból azt kell, hogy mondjam, hogy Magyar Péternek az az észrevétele, hogy ez felháborító, az nem csak az én véleményemmel, de a katolikus egyház véleményével is találkozik, miközben az valóban nem szerencsés, erre is voltak megfogalmazások, hogy mondjuk egy miniszterelnök ne szólítsa föl a katolikus egyházat arra, hogy mit csináljon, vagy mit ne csináljon a katolikus egyház.
2: Mindjárt kitérünk még erre. Az, hogy hivatalos megrovásban, figyelmeztetésben részesítették őt, az mit jelent, hogy egyházon belül mekkora büntetésnek számít?
3: Ez nem számít szankciónak, büntetésnek, ez egy nagyon komoly, hogy is mondjam, mutatói felemelés. Tehát az, amikor úgy fogalmaz az Esztergom budapesti főegyházmegye, itt azért ugye az Esztergom budapesti főegyházmegye szólal meg az érsekség, nem pedig mondjuk a katolikus egyház, az MKPK, mert hogy ennek a részegyháznak a tagja, ha úgy tetszik, oda van inkardinálva ez a pap, tehát az ő feladatuk az, hogy ezt az ügyet kezeljék. Az, hogy ilyen szavakat használnak, hogy felszólítjuk, és elhatárolódunk tőle, ez egy nagyon kemény jelzés, de még nem szankció. Azért nem szankció, mert bár szembe ment a katolikus tanítással maga Osztia Zoltán ebben a szentmisében megfogalmazott néhány gondolatával, de nem sértett olyan egyház jogi törvényt, ami miatt lépnie kell a feljebb valóinak, az ordináriusának.
2: Jöjjenek akkor a politikai reakciók, ugye te már említetted a miniszterelnököt, aki felszólította a katolikus egyházat, hogy azonnal határolódjon el ezektől a mondatoktól. Felszólíthat-e ilyesmi a miniszterelnök, szólíthatja-e a katolikus egyházat meg ilyen formában, vagy nem?
3: Felszólíthatja, mint hogy megtette, de ez szerintem egy nagyon szerencsétlen, és már csak politikai szempontból is szerencsétlen lépés az ő részéről, hiszen látszik, hogy a politikai ellenfelei már is bizonyos vészkorszakokat idéző, nem tudom, ilyen az egyházak életébe autonómiai beleszólást emlegetnek. Sokkal jobb lett volna, ha a szándékánál maradunk, hogy megállott, hogy kifejezi az ellenérzését, és bízik benne, mondjuk, hogy majd az egyházi vezetők ezt megteszik. Ne szólítson fel semmelyik politikai vezető egyházi vezetőket semmire, de én nem gondolom, hogy nagyon beavatkozni akart Magyar Péter, ismerjük őt, inkább az indulat vezérelhette őt, akármennyire is ez mondjuk egy szent indulat. Tehát továbbra is mondom, hogy amit ő képviselt, mármint hogy ez egy megbotránkoztató kijelentés, az találkozik a katolikus egyház tanításával, sokkal inkább igaza van ebben a történetben, mondjuk így teológiai szempontból Magyar Péternek, mint Osztia Zoltánnak.
2: KDNP is reagált, azt írták, amit te már említettél, hogy egy jogállamban a miniszterelnök nem támadhatja az egyházat, és egyáltalán nem mondhatja meg, hogy miről prédikáljon egy pap, és Radics Béla fideszes képviselő is időközben reagált. Azt mondja, a legnagyobb alázattal megjegyzi, hogy Osztia Zoltán atya szavaiban nem gyűlölet, hanem egy pap lelki ismeretéből fakadó bátor és világos figyelmeztetést hall, inkább dicséret járna neki, mint megrovás. Ez is egy álláspont.
3: Hát Radics Béla, Rétvári Bence, és azóta én is találkoztam sok-sok megszólalással. Ezek a KDNP-s vagy a mostani ellenzékhez köthető megszólalások, van belőle legalább egy fél tucat, ezek szembe mennek a katolikus egyház tanításával, és szembe mennek a katolikus egyház hivatott részegyházának, az Esztergom Budapesti Főegyházmegyének a megnyilatkozásával, ami kimondja, hogy a katolikus tanítással összeegyeztethetetlen az, amit Osztia Zoltán mondott. Tehát innentől kezdve saját magukról állítanak ki egy bizonyítványt, ez egyértelműen egy megbotránkoztató megszólalás volt, és olyannyira figyelemre méltó maga a megszólalásnak a fogadtatása, hogy még a helyszín, ugye Feldebrő, ahol ez a templom található, ahol ez a beszéd elhangzott, és szentmise keretében, Feldebrő plébánosa is a hozzászólások között jelezte, hogy semmiféleképpen nem tudnak azonosulni, és nem is szeretnék, hogyha azonosítanák ezt a megszólalást Feldebrő híveivel és Feldebrő lakosságával, mert ők az egységet, és nem pedig ezt a beszédben sajnos a megosztás, a polarizáció jelent meg, ami a pártpolitikának a sajátja, és itt vétett leginkább Osztia Zoltán, hogy az, ami a pártpolitikának a sajátja, és ezt el szoktuk fogadni, hogy igenis ott egy megosztás van, az a pápák sokasága felszólítja a papokat, hogy nagyon-nagyon vigyázzanak rá, hogy a keresztény közösség tagjai közé ne verjenek éket, hanem az egységet szolgálják. Ezzel egyértelműen szembe ment Osztia Zoltán.
2: Tehát az egységnek ártott, de talán a legfontosabb kérdés, magának az egyháznak mekkorát ártanak az ilyen megnyilvánulások?
3: Akkor ártanak nagyon sokat, leginkább az egyháznak ezek a megnyilatkozások, hogyha reakció nélkül maradnak. Én szeretném újra kiemelni, hogy példás gyorsasággal és határozottsággal reagált az Esztergom Budapesti Főegyházmegye, és azt feltételezem, hogy mivel ők ott megfogalmaztak egy olyan felszólítást ennek a nyilatkozatnak, közleménynek a végén, hogy legyen szíves Osztia Zoltán a továbbiakban tartózkodjon az ilyen és ehhez hasonló megszólásokhoz. Majd ezen felszólítás után Osztia Zoltán néhány média felületen továbbra is kitart a véleménye mellett. Én azt feltételezem, nem tudom, és én aztán tényleg senkit nem szeretnék felszólítani, de azt feltételezem, hogy lépéskényszerbe került az Esztergom Budapesti Főegyházmegye, és akár itt most már tényleg szankció kivetés, például eltilthatják a nyilvános prédikációtól az adott plébánost. Könnyen lehet, hogy ez lesz a következő lépés.
2: Meglátjuk. István, köszönöm, hogy a rendelkezésünkre álltál. Köszönjük szépen.
3: Köszönöm, szép estét kívánok.
2: Átadjuk a szót az Aktuálnak, ahol egyébként tegnap vendég volt István, éppen Paprika Kinga, szervusz. Kik jönnek hozzád ma, és miről beszélgettek?
4: Szervusz, jó estét kívánok! Ezt a témát is körbe fogjuk kukorékolni Baka Zoltánnal, Lampert Mónikával és Hoffmann Tamással, de arról is szó lesz, hogy 1000 milliárd forintnyi EU-s pénzt már megszerzett a kormány, de 800 millióról még töri a fejét az Európai Parlament. Nyugdíjemelésről is beszélgetek velük, tartsanak velünk, mindjárt kezdünk.
2: Réka, köszönjük, hétfőn lesz legközelebb egyenes beszédén kollégáim nevében, és köszönöm figyelmüket, várjuk majd önöket hétfőn is. Kellemes hétvégét, viszontlátásra!

Ja. Lehet, egyesek úgy gondolják majd, túl erősek ezek a szövegek. Lesz, aki lázadónak titulál, más azt fogja mondani, hogy be vagyok keseredve. De az a helyzet, hogy vannak olyan hibák az egyházakban, amikkel szerintem ideje szembenézni. Mert addig képtelenek leszünk megmenteni másokat az ördög fogságából, amíg mi sem vagyunk teljesen szabadok. Az Úr ott hagyja a 99 igazat az egy elkoborolt bárányért, de mostanában valahogy mintha fordítottak lennének az arányok.

0: Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
1: A NAV költségvetési csalás gyanúja miatt ismeretlen tettes ellen nyomoz a most vagy soha állami támogatásának felhasználásával kapcsolatban, és vendégem Rákai Filip, akinek nincs köze egyébként a film gyártó cégéhez, de minden esetre mi, mivel egyébként ismerjük egymást, most tegeződni fogunk ebben a beszélgetésben. Még felvezetem egy picit ezt a témát, a NAV a Telexnek azt erősítette meg, hogy szeptember 24-én rendelték el a nyomozást, költségvetési csalás gyanúja, és tehát ismeretlen tettes, és Lóth Balázs rendezte a filmet, ugye? Szente Vajk, és te írtad a forgatókönyvet, és producerként vettél benne részt. Hogy merül fel egyébként a te személyes érintettséged ez ügyben?
2: Jó reggelt kívánok. Jó reggelt a nézőknek, és igen. Köszönöm András a lehetőséget.
1: Mi köszönjük?
2: Annyit hadd mondjak, hogy Kiszabó Márk volt a harmadik forgatókönyvírótársunk, és Vajka, mi kreatív producerei voltunk a filmnek, és valóban Lóth Balázs rendezte. Hadd kezdjem azzal, hogy az ember 35 éve, amikor közszereplő, és több mint 24-25 éve a politikai térben, vagy ebben a fajta közéletben is mozog, akkor nyilvánvalóan hozzá kell, hogy szokjon ahhoz a, egyébként nem annyira simogató érzéshez, hogy az ország egyik fele gyűlöli, a másik meg szereti. És akik gyűlölik, azok többnyire azért gyűlölik, mert 20-25 éven keresztül mindenféle igaztalan vádakkal illetik. Engem például folyamatosan 10-20 éve vagy direktbe tolvajoznak, vagy arról írnak, hogy, vagy azt sejtetik, hogy nekem nyilván a jól működő cég

0: igényeim valamiféle állami kapcsolatok miatt, vagy állami pénzekből gazdagodnak. Soha erre senki semmiféle bizonyítékot nem tudott letenni az asztalra az elmúlt 16 esztendőben akár, mert hogy nincsenek állami szerződéseim. Tehát ezt csak azt akarom mondani, hogy hozzá, amennyire ehhez hozzá lehet szokni, az ember ehhez hozzáedződik. De azt tényleg leghatározottabban kikérem magamnak, hogy harmadik napja a Tisza közeli sajtó gyakorlatilag azon élvezkedik, hogy a nevemet hogy lehet egy egyébként nagyon súlyos köztörvényes bűncselekménnyel kapcsolatban kattintásvadász címekben leírni. És a tegnapi napom és a mai napom is azzal telik, hogy az ügyvédeimmel együtt felszólításokat küldünk, és perre fogunk menni különböző médiumokkal kapcsolatban, mert kikérem magamnak. Én sem vagyok, és nem követtem el semmiféle köztörvényes bűncselekményt. A producer, a gyártási producer társaimért is tűzbe teszem a kezem, mert tudom, hogy tisztességes, becsületes emberek, és azt is kikérem magamnak, hogy a Most vagy Soha című produkciót próbálják bemocskolni. Tehát az eredeti kérdésedre, András, visszatérve, és jogilag, tehát de jure, én nem is lehetek semmiféle alanya egy ilyen eljárásnak, csak úgy csöndben jegyzem meg, hogy sem a NAV-tól, sem semmiféle bűnüldöző szervtől, egyetlen egy kollégám sem, tehát a gyártási producerek sem, mert az, hogy én nem kapok, nem is kaphatok, mert abban a cégben, ahová az állami támogatás ilyenkor filmes cégbe, ez mindig egy újonnan megalapított projekt CV érkezik, ott én sem tulajdonos, sem semmiféle döntéshozó, aláíró, vagy választott tisztviselő nem voltam, tehát engem nem is tud ilyen értelemben a NAV beidézni, be tud, mert bárkit be tud, de én nem vagyok, nem lehetek jogi alanyának a dolognak, de a kollégáim, a gyártási producerek sem kaptak egy sort sem a NAV-tól a mai napig. Tehát azért gondoljuk végig ezt is, hogy miféle abszurditás, hogy miközben telehányják a sajtót ezzel az egyébként tényleg felháborító hírrel, ehhez képest a hatóságok meg se szólítják azokat, akikről ez az egész állítólag szól.
1: De nyilván, Filip, arról van szó, hogy ez a 4,5 milliárdos támogatás, meg a 200 millió plusz, ez gyakorlatilag sok-sok-sok-sok magyar filmnek az összköltségvetését sem éri el. Tehát amikor nyilván egy személyeden keresztül egy önalkotói csapat kap egy ilyen összeget, amely bőven túl van azon a racionálisan felfogható összegen, amiben egy film elkészül, nem ahhoz képest, hogy mi jelenik meg a vásznon, hanem hogy elméletileg mennyit kap egy film átlagosan, akkor nyilván sokaknak jut eszébe, és nyilván nem látják ők a tételes elszámolást, hogy egyébként mire költhettek ennyi pénzt azok, akik ezt csinálták.
0: Két dolgot hadd mondjak ezzel kapcsolatban. A filmgyártás extrém drága műfaj. Ha valaki kosztümös filmet gyárt, visszautazva az időben akár 100-150 vagy 200 vagy akár 300 esztendőt, az pedig az extremitáson is túl van. Mindjárt mondok egy-két példát. Tehát az, hogy a Most vagy Soha miért került sok milliárd forintba, amiért a Kincsen film is sok milliárd forintba került. Vagy amiért a Semmelweis film is sok milliárd forintba került, és hosszan sorolhatnánk. Ha az egri csillagok akkori költségeit kivetítenénk a mára, az is sok milliárdos tétel lenne, csak ott az volt a szerencséjük, hogy 20 ezer statisztát a honvédség kirendelt, és csak a gulyás ágyúba kellett nekik főzni, nem volt gyakorlatilag gázsiuk. Hadd mondjak egy dolgot, amikor végig gondolják a nézők, hogy ez a rengeteg pénz, tehát több milliárd forint, az mire tud elmenni. Egyrészt, ezt sokszor elmondtam már, hogy a film költségvetésének egy jó részét mi egy olyan díszletváros felépítésére fordítottuk, egy 19. századi díszletváros. Ez azért volt indokolt, mert nem lehet lezárni 100 napra Budapest belvárosát, vagy a Budai várat, vagy Sopron belvárosát, lehetetlen. Tehát olyan körülményeket kell produkálni, hogy esőztetőgéppel hatalmas sarat csináljon az ember mondjuk 100 napon keresztül. Ez csak stúdió körülmények között megoldható. És mivel a magyar államnak például középkori díszlete van, vagy reneszánszkori díszlete van, de 19. századi díszlete nincs, ezért a döntéshozók úgy döntöttek, hogy ezt a filmet egyébként, amikor elkészítik, akkor a költségvetésébe bele lehet építeni egy olyan díszletváros fölépítését, amit aztán az magyar állam megörökölt, azóta Disney produkció, meg számtalan amerikai, angol, magyar alkotás készült benne. És még egy dolog, amit senki nem gondol végig, mert amikor az ember beül egy filmre a moziba, akkor nem ezen gondolkodik. azokon a napokon, amikor mondjuk 5-600 statisztával dolgoztunk, plusz 100-150 fős stábbal, tehát mondjuk 7-800 ember, 8-10 órás megfeszített munkával, ha minden jól elő van készítve, akkor másfél kötője 2 percnyi hasznos filmidőt tud előállítani. Tehát a 2 órás filmből másfél-két percet tudunk fölvenni hasznosan, és azt még vágni kell, meg utómunka van, meg animáció. Tehát ez egy egészen extrém drága műfaj. Ebben a filmben 1400 alkotótársunk dolgozott, több mint 4000 jelmezt készítettünk, vagy béreltünk, tehát ezek egészen nagy költség.
1: Ha megnézzük, hogy a kincsem 2,2 milliárdból gazdálkod.
0: Minden együtt 3 volt, tehát okay. Ott is a 30%.
1: De azért a 4,7 az egy minőségi ugrás.
0: És legyünk korrektek, mert nem 4,7-nél állt meg a most vagy soha, nem tudom pontos számokat, de való 6,5 és 7 milliárd között. Uh-huh. De hogyha megnézed, András, hogy 2016-17 talán a kincsen film, hogy akkor mennyit lehetett filmestábokat bérelni, kifizetni, és 2022-ben mennyit lehetett, pont az itt forgató amerikai és angol produkciók annyira fölnyomták az árakat, hogy ami 3 milliárd volt 16-17-ben, az minimum 6 milliárd volt 2022-ben úgy, hogy a kincsen film után néhány használt jelmezen túl semmi nem maradt az államra, nálunk meg ott maradt egy 8 hektáros díszletváros több milliárdos költség.
1: Filip, a te döntési köröd ebben a filmben szerződés aláírásra vagy pénzügyi döntésre kiterjedte?
0: Egyáltalán nem. Hát nem is terjedhetett ki, azért is érdemes szétválasztani egy kreatív produceri és egy gyártási produceri státuszt. Ez Magyarországon nem divat, mert általában rendezői filmek születnek, nálunk pedig a kreatív csapat a forgatókönyvíróból, a kreatív producerekből és a rendezőből állt, és ez a kreatív stáb teljesen szét van választva a pénzügyi elszámolást végző producerektől, megmondom miért. Alkotó ember vagy te magad is, András, amellett, hogy kiváló büntetőügyvéd. De pontosan tudod, hogy ha rád bízák itt az ATV-be, hogy találj ki egy műsort, elindul az alkotói fantázia, és sokkal nagyobb díszlet, sokkal nagyobb stúdió, még szebb ülőgarnitúra, még több bejátszás, még gazdagabb, stb. És a gyártásvezető meg egyszer csak azt fogja mondani, meg a cég tulajdonosai, András, mi értjük, de most a Ben Hurt nem tudod leforgatni, csak a Szomszédokat. És akkor már is húzod a költségvetést. És egy ilyen nagy költségvetésnél sem korlátlanok a lehetőségek. Tehát ezért kell ezt, és szét is választottuk teljesen.
1: Nem gondolod, hogy egyébként a politikai szerepvállalásod, a digitális polgári körök rendezvényein való fellépés, meg a Kossuth téri rendezvények moderálása, az egy olyan közszereplés, amely nyilván egy ilyen helyzetben feladja a magas labdát. Ráadásul én azt olvastam, hogy még amikor nem voltál mondjuk MTV műsorvezető, akkor kommunikációs tanácsokat adtál olyan önkormányzatoknak, amelyeket a Fidesz által jelölt polgármesterek vezettek.
0: 2008-2010, amiről beszélünk, nézd, az én bűnöm az, a baloldal, vagy a balliberális, vagy a Tisza, vagy nem tudom már kit, hogy kell hívni szemében. Én 2002-ben odaálltam Orbán Viktor mellé, és az ő politikája mellé. És én nem forgatom a köpönyeget. Én azóta ott állok, az egész ország tudja rólam, hogy hogy gondolkodom. És ezek a szerepvállalások, amelyeket én kampányban egyébként pro bono, tehát semmiféle fizetést azért nem kapok, hanem fölajánlom ezért a politikai közösséget, a munkánkat, akár a digitális polgári körök nagykövetét.
1: Tehát még az énekesek, zenészek kaptak milliókat, te nem?
0: Én egyetlen egy kampányrendezvényen még a benzinpénzemet sem hagyom kifizetni. Nekem jól működő cégeim vannak, ingatlanfejlesztő cégek, ipari parkokat és egyéb dolgokat fejlesztünk. Előtte évtizedekig nagy multicégek tanácsadóiként dolgoztam, nagy sikeres vállalatvezetők, kommunikációs trénereként gazdaságstratégiai tanácsokat adtunk. Tehát, hogy egy abszolút a piaci világban mozgok, az én kvázi hobbim az, hogy azért a politikai közösséget, amelyikben a mai napig hiszek és teszek, azért oda megyek a színpadra, és magasra tartom az ászlót. De könyörülöm, ezt válasszuk már el. Tudom, hogy az a világ van ma, amikor egy 60 kilós egykori kulturális miniszter 11 állig felfegyverzett navos komandós viszel vezetőszáron, mint valami tömeggyilkos. Tehát én értem, hogy nincs, tehát null tolerancia van a Tisza kormány részéről mindenki ellen, aki jobboldali, gondolkodó, értelmiségi, művész, filmes, vagy épp politikus, de azért engedtessék meg nekem, hogy kikérjem még egyszer magamnak azt, hogy súlyos köztörvényes bűncselekménnyel kapcsolatban egyáltalán merészelik egy mondatban a nevemet leírni.
1: A te ügyedet nem ismerem, de a kulturális alappénzeinek kezelését ismerem, és azért 17 milliárd az 17 milliárd, és hogyha Hankó Balázsnak nincs szerepe ebben, akkor tisztázni fogja az ő személyét. Mindenesetre én nagyon értékelem, hogy te itt voltál, és elmondtad, és számítunk rá, hogyha fejlemények vannak, akkor megosztod velünk a nézeteket.
0: Köszönöm, András.
1: Köszönöm. Köszönöm.

műsor ajánló. Tudod, mi dönt el egy állásinterjút valójában? A Felvéve legújabb adásában nem a száraz elméletekről beszélünk, hanem a kőkemény valóságról. Gyakorlati tippeket adunk a sikeres béralkutó kezdve a beilleszkedésen át egészen addig, hogy hogyan érdemes a munkaerőpiacot áttekinteni. Akár munkát keresel, akár a legjobb jelöltet kutatod, hallgass minket minden kedd délután 3:30-tól, és lépj szintet a karrieredben. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorval. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Utazók Podcast Mahó Andreával már a Spirit FM-en is. Tartsatok velünk minden hétfőn este 8 órától, hogy hétről hétre megismerjük Andrea vendégeit. Hogy rendeljek az étteremben bort? Bezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. A Magyar Bormarketing Ügynökség támogatásával készült műsorunkat hallhatták. Pitlane. A Network 4 motorsport podcastje már a Spirit FM-en is. Minden szerda este 7:30-kor. A műsor, amiben minden előkerülhet, ami MotoGP, Superbike, két kerék, vagy épp négy kerék. Tarts velünk minden szerda este 7:30-kor. ATV Start a Spirit FM-en. Minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni reggel 7:30-tól is. Start! Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM.

0: Phantom.
1: Műsorajánló. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is. A műsor, amely játékosan, mégis alaposan mutatja be a média sokszínű világát. Botrányokat, kiemelt show-kat, sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Tudod, mi dönt el egy állásinterjút valójában? A Felvéve legújabb adásában nem a száraz elméletekről beszélünk, hanem a kőkemény valóságról. Gyakorlati tippeket adunk a sikeres béralkutól kezdve a beilleszkedésen át egészen addig, hogy hogyan érdemes a munkaerőpiacot áttekinteni. Akár munkát keresel, akár a legjobb jelöltet kutatod, hallgass minket minden kedd délután 3:30-tól, és lépj szintet a karrieredben. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegonnal. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM.

好发生。

Műsorajánló. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorral. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Hogy rendeljek az étteremben bort? Bezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. A Magyar Bormarketing Ügynökség támogatásával készült műsorunkat hallhatták. Húzós a Spirit FM-en. Róna Jegon vendégei a magyar kulturális, gazdasági és politikai elit legjavából kerülnek ki. Beszélnek szakmáról, magánéletről, társadalomról egyaránt. És még a húzós kérdések elől sem térnek ki. Húzós a Spirit FM-en hétfőnként 13 órakor. A TV Start a Spirit FM-en. Minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni reggel 6:30-tól is. Start! Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM.

becsüld meg, amit van, és ne légy mindig mohó. Édesanyám arra tanított, ne legyek naplopó. Ne gondold azt, hogy egyedül vagy a világon. Senki sem tökéletes, idén én is hibázom. Yeah, vegyél mély levegőt, engedd el a múltat, ne aggódj a jövő felől. Kezd az első emeleten, ne rögtön a tetején. Bátran hív segítségül, amint

hosszú volt az este, és te nem jöttél. Pedig téged vágytalak egész éjjel. Ablakodba küldtem egy kis csillagot,

Spirit FM 92.9. Az alternatív zenék specialistája. Ennyire változatosan máshol biztos nem hallja. Csak itt, nálunk, a 92.9-en. A hét minden napján.

0: műsorajánló. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is. A műsor, amely játékosan, mégis alaposan mutatja be a média sokszínű világát. Botrányokat, kiemelt show-kat, sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Útvesztőben érzed magad a munka világában? Mi segítünk eligazodni. Tiszta vizet öntünk a pohárba, a toborzástól kezdve a megtartásig. Szakértő vendégeinkkel körbejárjuk, mi szabályozza ma a piacot, és milyen eszközökkel csökkenthető a munkanélküliség. Érthetően, lényegre törően. Ez a Feltéve. Tarts velünk minden héten kedden délután 3:30-tól a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Az ATV hétvégi hírösszefoglalója a Spirit FM-en.
1: Sok szeretettel köszöntöm Önöket, ez az ATV híradó, én Gesztesi Máté vagyok, lássuk fő híreinket. A pénzügyminiszter ismertette a nyugdíjemelés részleteit, a nyugdíjminimum négyszeresére nő. Bocsánatkérést vár a miniszterelnök, amiért egy miséző pap országpusztítónak nevezte a tiszásokat. Összevesztek a kerületi polgármesterek a fővárossal a parkolási rendszer központosítása miatt. A Kármán András által vezetett pénzügyminisztérium az idősek világnapján bejelentette a minimálnyugdíjak és szociális ellátások sávos emelését. Januártól a nyugdíjminimum összege 28.500 forintról 120.000 forintra nő, és a jövőben sem fagy be, mert minden évben a nyugdíjat együtt ezt a minimum összeget is emelni fogják.
2: Ez tisztelt honfitársaim, szégyen.
3: Ezt mondta október 1-én az idősek világnapján Kármán András pénzügyminiszter a 18 éve változatlan összegű 28.500 forintos nyugdíjminimumról. Bejelentette, hogy a kormány drasztikus emelést valósít meg.
2: 2027. január 1-től a Tisza kormány a nyugdíjminimumot 120.000 forintra emeli, vagyis megnégyszerezi. És ami legalább ennyire fontos, törvény ezentúl előírja, hogy minden januárban ugyanannyival kell emelni ezt, mint általában a nyugdíjakat. Így nem fordulhat elő még egyszer, hogy egy minimum összeg másfél évtizedre befagyjon.
3: A miniszter közölte, hogy a minimum összeg mellett az alacsony nyugdíjakat sávos rendszer alapján emelik. A legalacsonyabb 108 és 125.000 forint közötti járandóságok 12.000 forinttal nőnek. A magasabb sávokban az emelés mértéke lépcsőzetesen 10, 8, illetve 6.000 forintra csökken, míg a 140 és 146.000 forint közötti összegeket egységesen 146.000 forintra kerekítik fel.
4: 140.000 forintot taksál most 20 év után a nyugdíjam. 42 évet ledolgoztam. Most akkor mire várok?
5: Szegények mindegy. A nyugdíjasok szegények. Na, őszintén mondva, kevés a nyugdíj drágaságban.
3: Még a kormánnyal türelmesebb és jól informált idősek is bizalmatlanok.
6: Majd a többiek is fognak kapni. Meg erre beszél a kártyát is, hogy adnak a 200.000 forintot, ki mennyinek a nyugdíja, hogy most egy novembertől.
3: Akkor ön ebbe optimista?
6: Hát nem. Nem, csak akkor hiszem el, hogyha látom.
3: A szakértő arra hívja fel a figyelmet, hogy a Tisza párt megerősítette, hogy megtartja a 13. havi nyugdíjat, ugyanakkor az is egyértelmű, hogy az új kormány szociális alapon szervezni meg a plusz juttatásokat.
7: Például a már említett szép kártya, az egy olyan juttatás lenne, hogy minél kisebb nyugdíja van valakinek, annál nagyobb nyugdíjas szép kártyában részesülne. Itt ugye 250.000 forint alatti nyugdíjak esetében évi plusz 200.000 forint járna, tehát egy ilyen havi, hogyha egy hónapra leosztjuk, akkor 16-7.000 forint környéki plusz juttatás.
3: A nyugdíjas parlament üdvözölte a kormány új intézkedését, és Kármán Andráshoz hasonlóan szégyenteljesnek nevezte a minimál nyugdíjak jelenlegi összegét. Ismertette, hogy a januártól érvényes 120.000-es összeg is 40.000 forinttal a szegénységi küszöb alatti jövedelmet jelent.
8: A differenciálás alapvetően a legalacsonyabb jövedelmekre fókuszál. Ezt mi nagyon-nagyon támogatjuk. Az, hogy ez az összeghatár elegendő-e, vagy ez egy csak jelzés, azt mi azt gondoljuk, hogy jelzésnek jó, összeghatárnak kevés.
3: A Tisza kormány hangsúlyozza, hogy reformcsomagjának célja elsősorban a felzárkóztatás a nyugdíjasok körében. Ezt az árvaellátás, az időskorú járadék és a 65 év feletti megváltozott munkaképes csoportnak járó támogatás emelése is jelzi. Így összesen a kabinet által bejelentett intézkedés nagyságrendileg 700 ezer magyar állampolgárt érint.
1: Matolcsy Györgyöt és Varga Mihályt hallgatja meg következő ülésén a jegybanki visszaéléseket feltáró vizsgálóbizottság. Ez a testület Tiszás elnöke szerint 3-4 hét múlva történhet meg, de mindkét esetben többkörös meghallgatást terveznek. Varga Mihály, a jegybanki jelenlegi elnöke már jelezte, eleget tesz a meghívásnak, és részt vesz a bizottsági ülésen. Matolcsy György azonban egyelőre nem reagált. A bizottságnak az a feladata, hogy feltárja a jegybank korábbi működésében, különösen az alapítványi vagyonkezelésben, miként sérülhettek a felelős gazdálkodás követelményei. Matolcsy György korábban azt állította, hogy az alapítványi vagyon nem tűnt el, az mindvégig közpénz maradt. Tartja magát álláspontjához, mert ő az erkölcsi igazságot képviseli, ezt mondta híradónknak Osztié Zoltán, miután durva szavakkal illette egy szentmisén a Tisza párt szavazóit. A katolikus egyház elhatárolódott a kijelentéstől. A község polgármestere elítéli azt, és hozzátette, nem a helyieknek tartott szentmiséről volt szó. A KDNP-s Rétvári Bence viszont Magyar Pétert bírálta, aki szerinte agresszív kirohanást intézett a plébános ellen. Magyar Péter azonnali és nyilvános bocsánatkérést vár, szerinte a plébános a katolikus tanításokkal is szembe ment.
9: Hány olyan keresztény testvérünk van?
10: Nagy felháborodást keltettek Osztié Zoltán szavai. A katolikus plébános dura szavakkal illette egy múlt heti feldebrőn tartott szentmisén a Tisza párt szavazóit.
9: Hogyan lehetséges az, hogy aki magát kereszténynek mondja, az egy erkölcsileg mélységesen romlott társaságra képes voksolni, szavazni, amelyik elpusztítja az országot. Nem ért semmit az evangéliumból.
10: A község polgármestere azt mondta híradónknak, nem tudott semmit a miséről, és hogy elítéli az elhangzottakat, amelyek rossz fényt vetnek a településre.
11: Sokan egybevetik Feldebrővel. Sokan azt gondolják, hogy ez a feldebrői plébános volt, és a feldebrői híveknek tartottak itt szentmisét. Ez fontos elmondani, hogy vendégpap volt, egy vendégpap prédikált, celebrálta a misét, és a saját zarándokait, akit ő hozott busszal.
10: Magyar Péter Facebook bejegyzésében azt írta, hogy Osztié magatartása megengedhetetlen, és szembe megy a kereszténység tanításával és az alapvető emberi jó érzéssel is. A magyar miniszterelnök hozzátette, elvárja a katolikus egyház azonnali és nyilvános elhatárolódását. A komment szekcióban az egyház a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia októberi közleményére hivatkozott. Ez szerint az egyház nem politikai szervezet, küldetésük a lelkek üdvösségének szolgálata. Az Esztergom budapesti főegyházmegye felszólította a plébánost a videó eltávolítására, és arra, hogy tartózkodjon a hasonló jellegű megnyilvánulásoktól. Hangsúlyozták, hogy Osztié szavai nem a főegyházmegye álláspontját tükrözik.
12: Jelen helyzet azért érte el egy kritikus szintet, mert az atya úgy fogalmaz, amivel erőteljesen sért és bánt másokat. És Magyarországon a társadalmi polarizáció az halatlanul magas, és ettől az emberek közérzete az nagyon feszült. És mi katolikusok szeretnénk ahhoz hozzájárulni, hogy a társadalom gyógyuljon, hogy valamifajta társadalmi integritás előmozduljon.
10: Rétvári Bence szerint Osztié a lelkismeretére és meggyőződésére hallgatott. Hozzátette, hogy a papok nem parlamenti kullertobozok, nekik nem szabhatja meg a mondandójukat, utalva Magyar Péterre.
13: Nem jó folyamat, hogyha valaki akár egyházi személyként mond egy ölt, ami Magyar Péter álláspontjával szemben van, és utána Magyar Péter egy agresszív kirohanást intéz vele szemben.
10: Lukácsi Katalin a kijelentés ellenére nem gondolja úgy, hogy a politika áthatná az egyházat.
14: Akkor helyes azt mondani, hogy a politika bemegy az egyházba, vagy akár bármilyen vallási közösségbe, amikor maga a közösség vezetői testületileg nyilvánítanak ki valamilyen véleményt.
10: Telefonon elértük Osztié Zoltánt, aki bár nem nyilatkozott, azt megerősítette, hogy tartja magát szavaihoz, és ő az erkölcsi igazságot képviseli.
1: Házkutatást tartottak Hankó Balázs otthonában a hatóságok, miközben a politikus Kecskeméten várt a bíróság döntését az előzetes letartóztatásba helyezésről. Ügyvédje szerint a Nemzeti Adó és Vámhivatal nyomozói jelentek meg Hankó otthonában, de a büntető eljárásban releváns bizonyítási eszközt nem rögzítettek, vagyis nem foglaltak le iratokat, laptopokat vagy adathordozókat. Tótem Gábor az Egyenes Beszédben azt mondta, hogy az ügyészség számos eljárási hibát vétett. Neki például úgy kellett felszólalnia ügyfele védelmében a bíróság előtt, hogy a vádhatóság álláspontján kívül semmilyen bizonyítási anyagot nem bocsátottak a rendelkezésére. Egy biztos, hogy a terhelt nyilatkozata az, hogy ő az NKA törvényben írtakat és az NKM rendeletben írtakat betartotta, a vagyonkezelői szabályt nem sértette meg, az ő előadása szerint itt volt 2025 májusában egy erről szóló kormánydöntés, és nyilvánvalóan, hogyha ő egy kormánydöntést az adott szakterületért felelős miniszterként nem hajtana végre, akkor az meggyőződésem szerint ugyanolyan vagyonkezelői szabályt sértene, mint amit adott esetben most az ügyészség állít. Eddig 1300 milliárd forint közvagyon került vissza az államhoz, ezt a miniszterelnök jelentette be Kisvárdán, országjárása mostani állomásán. Magyar Péter arról is beszélt, hogy az agrárium idei vesztesége elérheti a 600-800 milliárdot. És hogy miket mondott még, az most élőben a helyszínről fog elhangzani. Tudósítom Kliktor Judittól. Szervusz Judit, tiéd a szó.
15: Egy szabad Kisvárdán köszöntötte Magyar Péter az embereket. Azt mondta, jelenleg ez az a város, ahol legjobban látszódik, hogy lobog a tisztító tűz. Szervusz Máté, köszöntöm a kedves nézőket. Kisvárdára harmadjára látogatott el Magyar Péter, ahol, ami az országjárás szempontjából egy azért is egy fontos vagy egy érdekes helyszín, mert az utóbbi napok történéseit tekintve, ugye Sezták Miklós ide kötődik, ennek a térségnek volt az országgyűlési képviselője. Ennek értelmében nagyon sokat beszélt a miniszterelnök erről az ügyről, illetve Sezták Miklós letartóztatásáról, és természetesen Hankó Balázs letartóztatásáról is. Többek között beszélt ugye nyilván az eredményekről is, itt megemlítette például az iskolakezdési támogatást, a tűzifa áfájának 5%-ra csökkentését, vagy azt, hogy 1300 milliárd forint közvagyont sikerült már visszaszerezniük. Bejelentette azt is, hogy országos kátyúzási programot indít a kormány, illetve olyan programokat is, amelyek a jövőben a kis- és középvállalkozásokat fogják és tudják majd segíteni. Dicső Viktória országgyűlési képviselő úgy fogalmazott, hogy a szabadság ott kezdődik, ahol megszűnik a félelem, és valójában akik itt voltak ma délután és kora este, akár a város lakói, akár a környékről érkezők, ők azt mondták, hogy ebben a városban valóban félelem volt, és úgy fogalmaztak, hogy Sezták Miklós itt kiskirály volt. A Magyar Péter nem egyedül érkezett ide, hanem jelen volt, Rutt kiskirály volt. A Magyar Péter

0: Méréséből. Az intézet azt mérte, hogy a választás utáni eufórikus hangulatnak őszre vége lett, a Tisza a májusi szinthez képest 9% pontot veszített, ez azonban még mindig magasabb az áprilisban szerzett 56%-nál. A Fidesz esetében 3% pontos növekedést mértek, az ellenzéki párt támogatottsága ugyanakkor így is elmarad attól a 36%-tól, amit a választáson szereztek. A 21 kutatóközpont szerint az elmúlt időszak nyertese a Mi Hazánk mozgalom, amely kis híján megduplázta szavazótáborát. Milliárdos kiesést jelenthet több kerületnek is, hogy elveszik az önkormányzatoktól a parkolási bevételeket. Erről több érintett polgármester is beszélt híradónknak. Vitézi Dávid közlekedési miniszter és Karácsony Gergely főpolgármester ugyanakkor azt ígéri, a forrásokból nem csak a fővároshoz, hanem a kerületi hatáskörben lévő utak javításához is jut forrás.
1: Parkolás átalakítására van valóban javaslat, nyilván ebben...
2: Átalakítás, ezért eufemizmus.
1: Igen, de a polgármester azt mondja, hogy ott van az FKT-n, úgyhogy...
3: És ha támogatod, akkor azt, hogy elvegyétek a parkolást.
4: Parás hangulatban kezdődött csütörtökön a felújított Madách Imre útátadásának eseménye, ugyanis Karácsony Gergelyt érkezése után a kerületi polgármesterek szabályosan megrohamozták a parkolási rendszer átalakításával kapcsolatos kérdéseikkel. A főváros és a kormány közti megállapodások részleteit pedig az Egyenes Beszéd című műsorunkban is ismertette Budapest városvezetője a közlekedési és beruházási miniszterrel együtt.
1: Abszurd, hogy egy olyan városban, ami persze 23 kerületből áll, ami egy fontos érték és meg is akarjuk őrizni, nincs egy egységes parkolási rendszer, és azért nincsen, mert Rogán Antal annak idején 5. kerületi képviselőként kilobizott egy olyan törvényt, hogy a kerületek csinálják a parkolási rendszert.
4: Ezen kívánnak most változtatni azzal, hogy mostantól a főváros szedheti be a parkolási pénzeket. Vitézi Dávid hangsúlyozta, a források nem a főváros pénzügyi válság helyzetét segítik majd.
5: Ez egy utalapba fog menni, és minden egyes forint, ami a parkolásból az üzemeltetési költségek levonása után megmarad, és szerintem az egy egységes rendszernél több lesz, mint amennyi ma megmarad a kerületeknél, azt az utakra, kerületi utakra és fővárosi utakra, azoknak a fejlesztésére kell fordítani.
4: Budapest 8. kerülete is érintett.
6: Ez Józsefvárosban 1,5 milliárd forintot jelent bevételkiesést, amelyből köztisztaságot, rendészetet, kimit finanszíroz, ezt most nem fogjuk tudni ezután megtenni. Civilizált ország vagyunk, ahol nem lehet döntéseket mások fele fölött hozni, olyan értelemben biztosan nem, amelynek a hatása ennyire súlyos.
7: Ez Erzsébetváros esetében
4: ki. Niedermüller Péter Start című műsorunkban hangsúlyozta, Erzsébetvárosnak 2,5 milliárd forint kiesést jelent a módosítás.
7: Főpolgármesternek eszébe nem jutott legalább informálisan tájékoztatni a kerületi polgármestereket. És ez a mi bőrünkre megy, ezt én teljességgel elfogadhatatlannak tartjuk. Így nem lehet együtt dolgozni a főváros és a kerületek között, hogyha csütörtökön bejelentésre kerül az FKT-n ez a bizonyos átalakítás, és mondjuk én szerdre este 8:30-kor értesülök róla.
4: Az zuglói polgármester egyebek közt azt emelte ki, hogy jelenleg nem tudják, mi lesz azokkal a parkolási kedvezményekkel, amiket a kerület ad a lakosoknak.
8: Úgy hoznak a fejünk fölött, a hátunk mögött döntést, hogy a számunkra hátrányos. Le kellett volna futtatni ezeket az egyeztetési köröket, és ez sajnos, hogy ezt elmulasztotta a főpolgármester, ez egy komoly bizalomvesztéshez vezet így.
4: A bejelentésekkel Ferencváros polgármestere Baranyi Krisztina sem ért egyet.
9: Mi azt vártuk, hogy az önkormányzatok helyzete javulni fog, a szolidaritási hozzájárulás mértéke rendszere felül lesz vizsgálva, csökkentve lesz, akár el is törölve, hogyha új finanszírozási rendszert alakulnak ki mondjuk egy új törvény alapján, nem pedig azt vártuk, hogy újabb sarcokat és újabb elvonásokat kapunk.
4: Karácsony Gergely az Egyenes Beszédben kijelentette, megérti, de ha kell, szembeszáll az indulatokkal.
1: Ha nekem vitába kell szállnom, azért politikai szövetségeseimmel, azért, hogy egy rossz rendszert megváltoztassak, akkor nekem az az erkölcsi kötelességem, hogy vállaljam ezt a vitát.
4: A vita tehát minden bizonnyal folytatódik. A kerületek biztosan nem mondanak le egykönnyen a kieső bevételekről. Karácsony válasza erre az, hogy nincsenek jó érvek amellett, hogy ne legyen egységes a városban a parkolás.
0: Egy tavaly megkötött, idén pedig meghosszabbított szerződésre hívja fel a figyelmet a Fidesz frakció vezetője. Bóka János szerint a Zöld Terület Fenntartó és Fejlesztő Kft.-vel az országgyűlés tavaly állapodott meg nettó 52,8 millió

0: forintos keretösszeggel. A cég érintett a partfenntartási korrupciós ügyekben, vezetőkét pedig június 2-án őrizetbe vették. Egy nappal később ugyanakkor az országgyűlés hivatala módosította a szerződést, és 20 millió forinttal megemelte annak keretösszegét.
1: A partfenntartás ügyben másnap pedig 20 millió forinttal megemelik az ügyben érintett cég szerződésének keretösszegét. Vajon ez a helyzet nem rombolja az országgyűlés tekintélyét? Hogyan történhetett ez, ki döntött róla és milyen indokkal? Várjuk a válaszokat!
0: Az alkotmányozási folyamat mi hamarabbi elindítását sürgették nyílt felhívásukban az ügyvédkör és a civil bázis jogászai. Ebben szorgalmazzák, hogy ne csak új alkotmány, hanem új alkotmányos kultúra is létrejöjjön. A miniszterelnök korábban arról beszélt, ő is a szeptemberi indulást támogatja.
2: Tisztelt Ház, elfogadta Magyarország új alaptörvényét.
3: Az Orbán kormány által Gránit Szilárdságúnak nevezett alaptörvényt 2011-ben fogadta el az országgyűlés, 2026-ig 17 alkalommal módosították.
4: Szeptembert mondtuk.
3: Magyar Péter miniszterelnök 3 hete veszprémi országjárásán beszélt arról híradónknak, hogy már szeptemberben elindulhat az új alkotmányozási folyamat, amely a TISZA programjában is szerepel.
4: Azt szeretném, hogy szeptember végére eljussunk odáig, hogy meglegyen az a grémium, vagy legalábbis elinduljon ez a folyamat.
5: Szeptemberben ez megindul.
3: Fogalmazott Horgas Péter, a civil bázis elnöke. Az ügyvédkör és a civil bázis kezdeményezésére nyílt levelet írtak az alkotmányozásról.
6: Legyen módunk még akkor beleszólni az alkotmány.
3: Fogalmazott Vörös Imre, volt alkotmánybíró. Nyilvános folyamatot szeretnének, a társadalom bevonását.
7: Ahhoz, hogy ez egy tényleg társadalmilag elfogadott, össztársadalmilag elfogadott jogszabály legyen, ahhoz biztosítani kell a feltételeket, fel kell állítani a bizottságokat, be kell vonni a társadalmat, fel kell tenni a megfelelő kérdéseket, és ennek az előkészítési folyamatában szeretnénk részt venni.
3: Szentes Ágota jogszociológus szerint a cél, hogy ne csak egy új alkotmány, hanem egy új alkotmányos kultúra is létrejöjjön.
8: Minél többen vonódjanak be, hiszen hogyha érintettnek érzik magukat, és azt, hogy döntési helyzetbe kerültek, akkor utána a felelősséget is tudják vállalni azokért a fejleményekért, amik történnek az országban.
9: Csak nem 800 ezer roma élt be az országban. Én azt gondolom, hogy az ő érdekeik, meg minden kisebbségi, meg minden állampolgár, meg minden ember jogai nem csak deklaratíve, hanem akár kikényszeríthető formában is meg kell, hogy jelenjenek egy alkotmányban.
10: Mindenki alig várja, hogy végre elmondhassa a véleményét, hogy legyenek ötleteik. Olyan tudás van ebben az országban, olyan sokáig hallgattak közösségek, mert nem volt lehetőségük megszólalni. Vétek lenne, hogyha most nem hallgatnánk meg őket.
6: Vannak komoly aggályaink, és ezért is született meg ez a levél, hogy tessék szint vallani. Váljon el a tüdő a májtól. Lesz, tudunk róla, nem tudunk róla. Tessék választ adni arra, hogy ki csinálja, ki lesz bevonva. Ennek a kezdeményezésnek én azt gondolom, hogy ez a lényege.
3: Az alkotmányjogász kiemeli, hogy a jelenlegi alaptörvény megosztó.
11: A Fidesz 2011-ben az ellenzék bevonása nélkül fogadta el, és ez lehet indokolt, hogy legyen egy olyan alaptörvény, amely szélesebb politikai konszenzust, vagy egy olyan alkotmánynak nevezett alapdokumentum, ami szélesebb társadalmi és politikai támogatottsággal rendelkezik.
3: Hak Péter szerint ugyanakkor kérdés az is, hogy mindennek jelenleg megvan-e a történelmi politikai feltétele.
0: Hétfőn hallgatná meg Szijjártó Pétert az Országgyűlés Nemzetbiztonsági Bizottsága. A TISZA frakció közleménye szerint Szijjártó Péter az elmúlt 12 évben érzékeny gazdaságdiplomácia és nemzetbiztonsági információkhoz férhetett hozzá, így az, hogy most munkát vállalt a BYD-nál, súlyos nemzetbiztonsági összeférhetetlenség és morális kérdéseket vet fel. Szijjártó Péter júliusban jelentette be, hogy lemond a parlamenti mandátumáról, és a kínai BYD-nál fog dolgozni a cég külső kapcsolataiért és az új üzletágak fejlesztéséért felelős vezetőként. 2026 nyara óta Svájcban él Nagy Márton volt nemzetgazdasági miniszter, tudta meg a Válasz Online. Jelenleg egy zürichi befektetési banknak dolgozik. A lapnak megszólaló egyik távoli rokon szerint a volt politikus tavalyi szívműtétje után döntötte el, hogy kiszáll a politikából. Nagy Márton a Matolcsy György vezette Nemzeti Bank alelnöki székét váltotta a nemzetgazdasági miniszteri posztra. A kormányváltás óta leggyakrabban azzal kapcsolatban lehet róla hallani, hogy minisztersége idején közpénzből költött 100 milliókat luxus szállodákra. A költözés hírére Magyar Péter is reagált. Az X-en azt írta, hogy Magyarország gyönyörű, csak úgy tűnik, hogy nem mindenkinek. Minden rendelkezésünkre álló fegyver bevetése napirendre kerülne, ha támadás érné Oroszországot. Ezt mondta Vlagyimir Putyin orosz elnök, miután a moszkvai külügy atomcsapással fenyegette meg a NATO-t, ha blokkád alá vonná Kaliningrádot. Putyin arról is beszélt, hogy Oroszország kész tárgyalni az ukrajnai békéről, de szerinte a másik fél nem érdekelt a konfliktus lezárásában.
12: Orosz dróntalálat érte ezt a kijevi lakóházat, amelynek felső szintjein tűz ütött ki. A támadásban egy ember meghalt és kettő megsérült. Vitali Klitschko főpolgármester szerint az ukrán főváros súlyos helyzetben van. Az ellenség pusztítja Kijevet, a kritikus infrastruktúrát, a logisztikai létesítményeket, a lakóépületeket és a szociális intézményeket. Az agresszor ismét megkezdte az energetikai ágazat lerombolását is, mondta Klitschko. A támadások növekvő intenzitása miatt Donald Tusk lengyel kormányfő szerint a vadászgépeik éjjel-nappal a határnál járőröznek. Lublinban pedig újra nyitották ezt a hidegháborús óvóhelyet, amely 72 órán át 200 embernek biztosít menedéket. Természetesen valamivel nagyobb veszélyben érzem magam, de nem mondanám, hogy rettegésben élek. Mondta ez a 77 éves helyi lakos, aki szerint, ha mégis támadás történne, valószínűleg saját fürdőszobájában vagy pincéjében keresne menedéket. Közben Németország vesztfáliai békedíja tüntette ki a NATO-t, amely nevében Mark Rutte főtitkár vette át az elismerést. Szerinte Moszkva meg akarja osztani a szövetséget, hogy ne támogassák Ukrajnát. Merz német kancellár elmondta, orosz hibrid támadásokra készülnek. Ahogy a lipcsei eset is mutatta, Moszkva el akar bizonytalanítani, hogy leállítsuk a védelmi beruházásokat és ne támogassuk Ukrajnát. Az eszkaláció annak jele, hogy Oroszország egyre kétségbe esettebb a háború sikertelensége miatt. Mondta Merz. Vlagyimir Putyin orosz elnök azzal vádolta a nyugatot, hogy az Oroszország elleni mélységi ukrán támadások támogatásával közvetlenül beavatkozik a háborúba. A NATO-t pedig azzal, hogy Kaliningrádot fenyegeti, aminek védelmében Moszkva atomfegyvert vethetne be. Ha közvetlen támadás érné Oroszországot, ebben az esetben Kaliningrádot vagy más területeket, szükségszerűen napirendre kerülne minden rendelkezésre álló fegyver bevetésének kérdése. Ez elkerülhetetlen, mondta Putyin. Az orosz elnök azt állította, hogy gyorsuló ütemben törnek előre Ukrajnában. Hozzátette, Oroszország nem fegyverszünettel, hanem tartós béke megállapodással zárná le a háborút, de továbbra is ragaszkodnak ahhoz, hogy Ukrajna semleges legyen, vagyis ne legyen NATO tag.
0: Bozótvágó késekkel és házilag készített robbanó eszközökkel hatolt be két támadó csütörtökön egy mexikói középiskolába. Az igazgató helyettest megölték, három további ember pedig megsebesült. Szemtanúk beszámolói szerint a támadókat közelben élő civilek ártalmatlanították, akik azután törtek be az épületbe, hogy robbanásokat hallottak. A kiérkező hatóságok őrizetbe vették a két gyanúsítottat. Az ügyészség közlése alapján egy 18 éves testvérpár a feltételezett elkövető. 2026 legbefolyásosabb feltörekvő vezetői közé választotta Magyar Pétert a Time amerikai hírmagazin. A lap külpolitikai újságírója Jan Bremmer a Tisza áprilisi elsőprő választási győzelmét a Brexit utáni korszak legnyíltabban Európa párti politikai eredményének nevezi. A szerző azt is hozzáteszi, hogy az Orbán Viktor 16 éves uralmának véget vető győzelem a nemzetközileg érzékelhető egyre erősödő populizmus ellenére következett be. A miniszterelnökség kiegészíti feljelentését, mivel szerintük a Szuverenitásvédelmi Hivatal több mint 46 millió forint értékben kötött szerződéseket valódi versenyeztetési eljárás nélkül. Mindezeket két ügyvédi irodával kötötték 2025-ben és 2026-ban, különböző tanulmányok és tanácsadás címszó alatt. A miniszterelnökség szerint az így nyújtott szolgáltatás valódi értéke nem áll arányban a kifizetett összegekkel, különösen, hogy mindezt közpénzből finanszírozták. Közeleg a tél, sokan készülnek előre a fűtési szezonra. Azoknak a legnehezebb, akik fával vagy szénnel fűtenek, a rászorulóknak az önkormányzatok az állami tűzifa program támogatásával tudnak segíteni, de vannak olyan helyek, ahol a megpályázott mennyiség fölött is próbálnak tűzifát biztosítani. Nógrád megyében néztük meg, mire számíthatnak az ott élők.
13: A Csitáron élő Olán Szabolcs még a tavalyról megmaradt fát hasogatja, aprítja, hogy tüzelni lehessen vele. Ő azt mondja, számítanak az önkormányzat segítségére, de mellette 200 000-es kiadás jelent a szezonban a meleg biztosítása.
14: Maradt ki a tavalyi télről kis tartalék fánk, ugye, de most kezdődik a hideg, úgyhogy egy másfél-két köbméter fa kelleni fog, hogy kitartsunk a térre. Önkormányzat szokott osztani ezt a tűzifát rászorulóknak.
13: A kisfalu polgármestere azt mondta, hogy a legutóbbi közgyűlésen döntöttek a szociális tűzifával kapcsolatos feltételekről.
15: Kidolgoztuk azokat a kritériumokat, pontokat, ami alapján igényelhetnek, elsősorban tűzifát. Ezt az állam biztosítja részünkre, úgy, ahogy visszamenőleg már szinte 5-6 évre minden évben biztosított egy mennyiséget az állam.
13: Számítanak az állami tüzelőre Ilényben is.
16: Meg rászorultak családok, azoknak segítünk a tűzifa programmal, amit a kormány támogat, beadtuk a pályázatot 17 köbméterre, és akik igényelni fogják, körülbelül 17-20 ember között fog kapni ebből a támogatásból. Ha valakinek igénye van arra még, hogy szeretne tűzifát, vagy nincs tüzelője, akkor az önkormányzat mindig segít.
13: Leginkább az idősek kapnak a szociális tűzifából.
17: Kis nyugdíjjal rendelkezők általában, meg gyenge fizikummal rendelkezők. Úgyhogy van, azt hiszem 16-17 család olyan idős, aki éppen rászorul, és azoknak szoktuk osztani.
13: Az önkormányzatok leginkább a fával fűtőknek tudnak segíteni, de sok helyen lehet a gáz vagy éppen villanyszámlák kifizetéséhez is segítséget igényelni.
0: Bemutatták Németországban a világ legmagasabb szélturbináját, miután annak utolsó darabja is a helyére került. A 365 méteres monstrum az ország második legmagasabb építménye. A kivitelező cég alapítója szerint a munka során a legnagyobb kihívás az volt, hogy helyükre illesszék a turbinát és a lapátokat. Ehhez a torony a toronyban néven ismert építészeti eljárást alkalmazták. A turbina több mint kétszer annyi energiát termel, mint a modell alacsonyabb verziója, és lehetővé teszi, hogy kisebb földhasználattal építsenek szélerőműveket. A turbina novemberben indulhat be, a kormány 25 millió euróval támogatja a kísérleti beruházást, amely új megközelítést kínálhat a szélenergia felhasználásában. Az állatok is megszenvedik a szárazságot. Szarvasbőgés idején a vadászok szerint egyre több vad szomjazik az erdőkben. A nagyvadak sok esetben lakott területekre is bemerészkednek, hogy folyadékhoz jussanak.
13: Ezek a bőszínfai farmon élő szarvasok könnyebben vészelték át a szárazságot, ugyanis róluk folyamatosan gondoskodtak.
18: Nem volt akkora mennyiségű csapadék, akkor bizony ott már deficittel indult a növényzet, ebből adódóan az állatok táplálkozása sem volt megfelelő, tehát kevesebb volt a energiában gazdag növény, így az állatok sem építettek különösebb tartalékot, vagy nem tudtak.
13: A somogyi erdők még a szerencsésebbek. Itt vannak természetes vízelőhelyek az állatoknak.
19: Ha valamiből hiány van, akkor hát van 4 lábuk, ezért megkeresik a számukra a megfelelő helyet. Itt, ahol állandó vízfolyás van, ahol ott vannak a nagy források, azt fölkeresik. Nem azt jelenti, hogy állandóan ott vannak, de mondjuk a táplálkozásuk során bizonyos időszakban fölkeresik ezt a helyet, és akkor utána lehet, hogy egy helyen isznak, és egy másikon táplálkoznak.
13: A szakemberek azt mondják, a 2022-es aszályt követően észrevehetően kevesebb vad született, és várható, hogy az idei még nagyobb szárazság után ugyanígy lesz.
20: Sajnos ebbe az évbe erre a szaporulatra ugyancsak nagyon károsan hatott, ezt majd 2 év múlva látni fogják a vadgazdálkodók, és ez ellen, de különösen az állategészségi vonatkozásokban még az sem igazán segít, hogy helyenként itatókat rendezünk.
13: A vadak szomjazása és a nem jó minőségű táplálékkal való ellátása sokszor kényszeríti az állatokat a művelt területekre, vagy akár a települések szélső házai közé.
1: Mindkét félnek kellemetlen. Az nyilvánvaló, hogy az állatoknak jogaik vannak, és jó részt a mi emberi tevékenységünknek az eredménye az, hogy ezek az állatok most már egyre nagyobb és növekvő mértékben megjelennek lakott területen belül is.
13: Az ivóhelyeket kereső vadak sokszor az utakra is tévedhetnek, és a hirtelen felbukkanó szarvasok, őzek ellen igazi védelem nincs, ezért főleg este érdemes fokozottan figyelni az utak szélét.
0: Most Szüllősi Györgyivel kezdődik a várva várt egyenes beszéd. Szervusz Györgyi, mi lesz a mai adásban?
21: Szervusz, jó estét kívánok! 9%-kal visszaesett májushoz képest a Tisza párt támogatottsága, de még így is nagy az előnye az ellenzéki pártokkal szemben. Ez derül ki a 21 kutatóközpont friss felméréséből. A Fidesz 3%-kal erősödött, és a nagy nyertes a Mi Hazánk 11% fölött vannak a mérés szerint. Kukorelli Endre író, költő, volt képviselő és Nagy Attila Tibor politikai elemző érkeznek ma elsőként. Aztán tiltakoznak a fővárosi polgármesterek, amiért elvonják tőlük a parkolási bevételeket, miközben eddig is nehéz anyagi helyzetben voltak, és azt sem tetszik nekik, hogy kihagyták őket az egyeztetésből. Baranyi Krisztina Ferencváros és Rózsa András Zugló polgármestere lesznek itt a stúdióban. Nagy ütést kapott a héten a magyar tőzs, de rég nem látott mértékben esett a MOL és az OTP részvények ára, mínuszban állt a BUX index is. A nemzetközi piacokon sem túl jó a hangulat, a geopolitikai konfliktusok miatt jelentősen emelkedett az üzemanyagok ára, ami világszerte nagy bizonytalanságot okoz. Szalai Berzevici Attila, a Bét volt elnöke lesz a vendégünk. És elhatárolódott Osztia Zoltán kijelentésétől az Esztergom budapesti főegyházmegye, miután Magyar Péter nyilvánosságra hozta a plébános Tisza párt szavazóit bíráló prédikációját. A miniszterelnök szerint megengedhetetlenek az ilyen pártpolitikai megnyilvánulások egy szent misén. Osztia Zoltán ugyanakkor kijelentette, tartja magát az álláspontjához. Gégény Istvánt, a Szemlélek Alapítvány elnökét kérdezzük. Maradjanak, már is kezdünk.
0: Köszönöm figyelmüket, ez volt a híradó, egy rövid híradóval visszatérünk az egyenes beszéd szünetében. Addig is minden jót kívánok, viszontlátásra!

0: ahol mindenki szóhoz jut.
1: Szerény nívó, szennylapok és szegényírók. A szirénák, a gyönge fű, a szegényírók. Zenés, pszichó, sekély, gringók, segélyhívó. Az egész sztorit, kemény dió, de még bírod. A buktatók, a slusz poén, a dupla csavar. A klubzakók, a sufni lét, az utcasara. A grundharcok, a sorompók, a szív előtt. A Budapest, a 2015. A puszta kéz, a plusz kaját, meg amit fizetsz. A busz, a cég, a busz, az ágy, az anim gifek. A konyha rész, a lyukszobád, a fal is hideg. A puszta tény, a Maldív helyett Margit-sziget. A szindelők, a szélirány, a trébarátok. A cinkelők, a cimbarák, a késdobálók. A szép remény, a félszobák, a célronáldók. A szenvedők, de szívben már a célon állók. A diplomásból élelmiszer boltos. Nem az iskolád, az életvitel volt rossz. A nincs tovább a kispolgár, a

veled, nincs gond, mert az ég veled, nincs gond, mert az ég veled. A stressz özön, a megszökők, a tesztkörök, a céltalanul szentesített eszközök, a szeszködös tett, amihez lesz közöd, a fesztiválon eltapsikolt exhibőt, a hétköznapi megtört felszivárdok, a réteg, aki ettől elszivárgott, a kipörgetett éjszakák, a szemcsepp, a lelki ismeret, az el nem tűnő Snapchat. Módszerek, Montserrat és Monte Carlo, a srác, hogy szerest, annyi mindent mond magáról, a kódszer.

belül mindent átértékel. Több mint képzeled, az élet, amíg megőrzöd a szíved, a legértékesebb végszered. Nincs gond, hogyha úgy érzed, hogy ellened, a föld nincs gond, amíg az ég veled. Több mint képzeled, az élet, amíg megőrzöd a szíved, a legértékesebb végszered. Nincs gond, hogyha úgy érzed, hogy ellened, a föld nincs gond, amíg az ég veled. Nincs gond, amíg az ég veled. Nincs gond, mert az ég veled. Nincs gond, nincs gond, mert az ég. Nincs gond, amíg az ég veled. Nincs gond, mert az ég veled. Nincs gond, nincs gond, mert az ég. Nincs gond, amíg az ég veled. Nincs gond, mert az ég veled. Nincs gond, nincs gond, mert az ég. Ég veled. Maldív helyett, Margit sziget.

0: népies klisé.
1: Műsorajánló. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is. A műsor, amely játékosan, mégis alaposan mutatja be a média sokszínű világát. Botrányokat, kiemelt show-kat, sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Civil a pályán. 4 vendég, 6 téma, a hét legfontosabb eseményeiről Somos Andrással, kedd reggel 5-kor a Spirit FM-en. Tudod, mi dönt el egy állásinterjút valójában? A Felvéve legújabb adásában nem a száraz elméletekről beszélünk, hanem a kőkemény valóságról. Gyakorlati tippeket adunk a sikeres béralkutól kezdve a beilleszkedésen át egészen addig, hogy hogyan érdemes a munkaerőpiacot áttekinteni. Akár munkát keresel, akár a legjobb jelöltet kutatod, hallgass minket minden kedd délután 3:30-tól, és lépj szintet a karrieredben. Többet szeretnél tudni az állatokról? Elhivatott vagy a felelős állattartásért? Érdekel, mit lehet tenni az állatkínzás ellen? Akkor téged vár Adj esélyt című műsorunk. Közös ügyünk az állatvédelem. És mi is fontosnak tartjuk, hogy hangot adjunk azoknak, akik nem tudnak felszólalni magukért. Tarts velünk minden hétfőn 14 órától a Spirit FM-en. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorral. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Támogatott tartalom következik. Korábbi műsorunk ismétlését hallhatják. Következő műsorunkat a Magyar Bormarketing Ügynökség támogatja. Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak. A mikrofonnál Róna Jegon.
2: A borműsort hallják itt a Spirit FM-en, ráadásul aranyérmes borokról fogunk szólni a következő percekben. Róna Jegon vagyok, jó napot kívánok! Somodi Sormos Eszter szerkeszti a mai adást is, és a veszprémi érseki pincészethez látogatunk el, ahol Benes Antal a borász, és itt van velünk a vonalban már. Jó napot kívánok!
3: Üdvözlöm, és üdvözlöm a hallgatókat is.
2: Két arany meg egy ezüst érem Bécsből a nemzetközi borversenyről. Gratulálok először is. Másfelől meg meséljen ezekről a remek borokról.
3: Nagyon köszönöm szépen, megköszönjük a csapat nemében. Ausztriában az AWC Viennán szoktunk minden egyes évben küldeni borokat, és idén is küldtünk három fajta bort. A 1277 nevezetű prémium kategóriás borunkból a Rajnai Rieslinget, 2024-ből, ami aranyérmet kapott. A 2025-ös Sauvignon Blanc, az alap Sauvignon Blancunk szinte aranyérmet kapott, és ez kapott az alap Rajnai Rieslingünk is egy ezüstérmet. Nyilván nagyon boldogok vagyunk, hogy a nemzetközi versenyen, akár itt a szomszédságban, ahol azért a Rajnai Riesling azért elég egy magasan szinten képviselik ezt a Rieslinget, ugye vakhóra értem, és hogy azt, hogy ilyen jól meg tudtuk állni a helyünket, ennek kifejezetten örültünk.
2: Eljutottunk oda, hogy vakhó egyfajta mérce, egy szint, amit ha megugrunk, akkor jók vagyunk?
3: Én azt gondolom, hogy összességében igen, inkább nekem iskola példa vakhó, mert nyilván rengeteget voltam ott, meg hát a másik nagy hatalom a Rajnai Rieslingben, ugye Mosel, Németország és Fálc, a két nagy borvidék, de azt gondolom, hogy ha megütjük azt a szintet, akkor igen, be tudunk lépni abba a ringbe, ahol tudunk egymással úgymond versenyezni.
2: Mi kell ez? Min múlik az, hogy ez összejön? Nyilván a természeten egyrészt, hát ki vagyunk szolgáltatva, nem kicsit mostanában, de hát azért a tudás is, és az az alap, amit leraktak, mondjuk ott az érseki pincészetben.
3: Hát nyilván legfontosabb azt gondolom, hogy megfelelő szőlő. Ha van minőségű szőlő egy olyan szintű terroáron, akkor abból lesz minőségi Rajner Riesling. Nyilván, mivel ugye két borvidéken, két területen dolgozunk, ez még izgalmasabb és még nehezebb kihívás, hogy mind a két oldalt nagyon jó minőségű szőlőt tudjunk termeszteni. De hogyha nagyon jó minőségű szőlőnk van, és van hozzá megfelelő tudásunk és tapasztalatunk, nyilván nekem mind nemzetközi, mint itthoni, ugye a Pannonhalmi apátsággal, ahol voltam gyakorlaton, van egy olyan tudás, amit próbálunk mindig fejleszgetni, mindig kiszolgatni, hogy minél jobb alap és teteje, vagy egyszer prémium kategóriás rajnerizinket csináljunk. Ha ezek megvannak, akkor szerintem jó irányba haladunk, hogy megütjük azt a nemzetközi szintet, ami kell egy rajnerizinnél.
2: Ezek a tételek, ezek kereskedelmi forgalomban is kaphatók? Tehát nem ilyen egészen ritka, különleges darabok, amiket kifejezetten versenyekre tartogattak kis darab számban?
3: Nem, abszolút kereskedelmi forgalom. Nyilván nem mondjuk ide a legnagyobb egyik fekete és fehér logó szín nagy kereskedelmi cégnél vagyunk mi, ami egyik legnagyobb, meg nagyon sok boltja van Magyarországon, de ezeket mindig megkaphatod, de alapvetően mi webshopunkon is, fezérsekipincészet.hu-n meg lehet ezeket vásárolni. A tetejéből kevés van, meg nyilván egy kis 7 hektáros birtok rendelkezünk ugye Mincentkálán, ahol 2 hektár rajnerizünk van, ebből nincsen olyan hűdesok, mert hát nem minden évben tudjuk elkészíteni, de hogyha van, akkor az egy kis palaszámú, de a középső rajnerizünkünk, abban azért van mennyiség, és abból az minden évben készítünk elég nagyobb mennyiséget már.
2: Gondolom elkezdődött, ha éppen nem fejeződött már be a szüret, milyen volt az idei év?
3: Fú, hát kemény, és vége van. Inkább az benne a legfurább, hogy szeptember végét írunk, és végeztünk a szürettel, pont a mai nap résejük ki a vörösöket. Kevesebb, mint egy hónap alatt végeztünk a szürettel. Augusztus 24-én indítottuk el, és szeptember 17-én végeztünk is a szürettel. Nagyon gyors volt, szinte azt gondolom, hogy a 24-nél sokkal rosszabb évjárat volt, itt inkább azt mondom, hogy a melegség miatt, mert annyira a második hőkupolánál, hogy most szokták ezt mondani, ezt a nagy meleget, annyira meleg volt, hogy elkezdtek égni a savak augusztus végére. Nagyon gyorsan kellett kapkodnunk, hogy egyetlen legyen, tudjunk savra szüretelni, és utána pedig tudjunk rendes alkoholra, cukorra szüretelni, hogy egy megfelelő íz is legyen maga a végső borban. Gyors volt, pikpak leszületeltünk 500 mázsát, szóval patogos.
2: Igen, ez így keménynek hangzik, de hát azt sem gondoltuk soha, hogy egyszer egy versenyfutássá válik a természettel egy szüret. Tehát én emlékszem arra, hogy ezek a szeptemberek, ezek ilyen hűvös, nyírkos reggelek voltak, némi kis párás napsütés, az pont jó volt a szőlőnek még a végére. Hát ez most a mai napon is, meg ezekben a napokban is, hát nyári meleg van.
3: Abszolút, nagyon, és még most is nagyon jó idő van, és 24 fokok, és még az elkövetkező két hétben vénasztok nyara lesz, és azt gondoltuk, hogy még Rajner Rieslinget most kezdjük el szedni. Hát át kell gondolni gyakorlatilag mind szőlészeti technológiában, itt a zöld munkákat, hogy nincsen 100 napja a szőlőnek megérni. És ha idén még nem fog leesni ez a minimum 200-300 mm, ami hiányzik az évből, akkor ez még rosszabb lesz jövőre. Szóval itt nagyon-nagyon el kell gondolkodni a vízhasználattal, hogyan gyűjtjük az esőt, ha egyáltalán lesz eső. Nagyon sok mindent át kell gondolkodni a következő évben, hogy lehet, hogy kevesebb szülőt kell termesztenünk, és kevesebb bort kell készíteni, ami most lehet, hogy nem is hátrány, mivel kicsit a fogyasztás az eléggé lejjebb esett az elmúlt pár évben. Sok-sok gondolkodás lesz itt a téren a karácsonyra, hogy hogyan indítsuk el a következő évet.
2: Kapos feladatot, de hát az eddigieket milyen szépen teljesítette, ugye azért hívtuk, mert 2 arany, 1 ezüst, gratulálunk hozzá.
3: Nagyon köszönjük szépen, próbálkozunk ugyanúgy finom borokat
2: készíteni. Benes Antal, a veszprémi érseki pincészet főborásza. Köszönöm szépen.
3: Én köszönöm, viszont hallásra.

92.9. Hírműsorok, véleményvezérek, vitaindító gondolatok. Spirit FM, a nagyváros hangja.

0: Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak. A mikrofonnál Róna Jegon.
1: A borműsor Fridman János borásszal folytatjuk, aki a Hegyközségek Nemzeti Tanácsának is elnöke. Elnök úr, jó napot kívánok!
2: Jó napot kívánok és mindenkinek!
1: Itt van egy időpont, október 1-től ismét benyújthatók a borszőlő telepítési engedély kérelmek. Szerintem egy szakember pontosan tudja ennek a folyamatnak a lényegét, de azért nem árt, hogyha így a rádióban ismerteti is velünk.
2: Igen, kétféleképpen lehet Magyarországon szőlőt telepíteni engedéllyel. Az egyik az, amikor telepítési jog keletkezik kivágás és egyéb útján. Ez az 1%, ami most lehet kérni engedélyeztetni, ez az 1%-os növekmény, ami a magyar szőlőteletek 1%-ával lehet növelni a teleteket. Ez a keret évente 563 hektár, és ezt most lehet kérni október végig, de mivel most két nappal meg van hosszabbítva, azért mert munkaszüneti nap is kerül bele, úgyhogy november 2-ig lehet kérelmezni ezt a szőlőt. Itt nem kell, hogy előtte szőlőt vágjon ki valaki, ez egy uniós növekedési lehetőség.
1: Közben meg éppen arról beszélgettünk az előző alkalommal Benes Antallal, aki a veszprémi érseki pincészet főborásza, hogy hát lehet, hogy kevesebb szőlőt kellene termeszteni, mert hogy hát egyrészt ugye borra is kevesebb igény van, meg hát a körülmények is egyre rosszabbak.
2: Hát ezt nehéz megítélni, úgy gondolom, ezt mindenkinek a termelőnek, még aki szőlővel foglalkozik, vagy akarsz foglalkozni.

0: fűzni szőlővel, neki kell eldönteni, de azt azért látni kell a határba, hogy egyetlen szinte zöld növény a szőlő, úgyhogy ezt a klímát még viszonylag a szőlő bírja. Természetesen a világpiacon a fogyás valószínű, ugye láthatóan visszább esett, de úgymond ez mindenkinek egyéni döntésének kell lenni. Nem sokan szokták kérni utóbbi években az 1% növekedést, úgyhogy valószínű nem fog igaz, több helyen vágnak ki szőlőt inkább, mint telepítenek. Ez úgy gondolom, a Magyarországon az idén termett szőlő mennyiség maximum ellátja a magyar piacot.
1: Viszont az is tény, ugye, ha jól tudom én ezt, hogy csak olyan helyre adhat ki a hegybíró telepítési engedélyt, ami eleve egy borszőlő termőhelynek van minősítve.
0: Igen, a szőlőkateszterre benne kell neki lenni. Itt ugyebár kell egy talajvizsgálatot végeztetni a termelőnek, akkor lehet csak ugyebár 1500 négyzetméterig nem szükséges, de a fölött szükséges egy talajvédelmi terv készíteni a termelőnek, és akkor, ha megkapja az engedélyt, alkalmasnak találtatik a terület szőlőtelepítésre, akkor lehet telepíteni. Mind a két formában meg kell, mind a két engedélynél meg kell vizsgáltatni a területet.
1: Egy másik témát szintén önöktől elorozva, a Hegységek Nemzeti Tanácsa szakmai egyeztetésre bocsájtotta a Magyarország vagy magyarországi elnevezés önálló oltalom alatt álló földrajzi jelzésként történő bejegyzésére irányuló kérelmet és termékleírás tervezetet. Ez egy nagyon szigorú, nagyon hivatalos mondat. Igazából arról van szó, hogy ami a miénk, az a miénk legyen, és írjuk is rá.
0: Nem egészen. Itt arról szól a történet, hogy eddig ez nem volt lehetséges, még most sem, de valószínű lehetséges lesz olyan, hogy nem egy bord, a két különböző borvidéken termelt szőlőtből készített bort össze lehet tenni, vagy háromból, vagy négyből, és abból az lesz, hogy Magyarországon, Magyarországi OSZ lesz, az a pontos definíciója neki. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy ezen főleg az export őröknek jelent könnyítés, de azt gondolom belföldön is, mert egyre több olyan akár családi vállalkozás is van, ami két-három bordvidéken is szőlőt termel, ez külön kellett leforgalmaznia. OM kategóriában, minőségi prémium kategóriában természetesen továbbra sem lehetséges, de én azt gondolom, hogy ezt már meg kell lépni, de ez kizárólag egyelőre az van a terve, hogy csak Magyarországon lehet így lepalaszkozni, az nem lehetséges. A tervek szerint természetesen most lesz majd a közös döntés majd a termelőkkel, borászatokkal, hogy amit kamionba kivisznek, azt ne lehessen ilyen kategóriában magyarországi borként úgy forgalmazni, mert nincs további a rálátása.
1: Igen, igen. Semmilyen módon nem tudják ellenőrizni, hogy mi lesz aztán, igen, azzal. Merre, igen, megy a kamion valójában? Október 21-ig várják az észrevételeket. Megindultak?
0: Igen, igen, egyértelműen. Hát jövő héten lesz elnökségülés, ott is lesznek, akik hozzák magukkal azokat az észrevételeket, amiket nekik megtettek, vagy ne, hogy Isten, a sajátjukat. Úgyhogy én azt hiszem, hogy itt ebbe intenzív be fognak kapcsolódni. Itt lesz pró meg kontra, de azt hiszem, hogy több, ami mellette szól, hogy ez meg legyen csinálva, egy könnyítés, de mondom, ez szigorúan kell, mert mivel rá van írva, hogy magyarországi lesz a bor, de ebbe azért jó borokat kell beletenni, mert magával tudja rántani az egész magyar bort, ezt is tudta nem bizonyítani.
1: Hát ez a felelősség kérdése, bizony. Igen. Na, a végére még egy téma, ami hát rossz hír, tehát egyikből sem lábaltunk még ki, és itt pusztítja a károkozó a szőlőket, és megjelent az újabb, ráadásul, tehát ezt így hallom hirtelenjében, ennek még ráadásul ilyen kedves neve is van. Az a neve ugyanis, hogy pöttyös lámpahordó kabóca. Ez lehetne egy ilyen kis kedves aranyos cukiság, de ehhez képest hát leöli a szőlőt gyakorlatilag a hegyről.
0: Ez nem csak szőlőt károsít, vagy nem csak szőlővel táplálkozik, ez 100 növény van, ami különböző formában poligráfán károsító, 100 növényen tud kárt okozni. Magyarországon még csak egy helyen azonosították be, ez a fekete pöttyös szárnyaival, úgyhogy bízunk benne, hogy ez nem fog azért olyan kárt okozni, mint az amerikai szőlőkabóca, ami a vektor, ő terjeszti a fitoplazmát. Ez a kártevő, ez maga a szívó hatásával károsítja a növényt, ami azt jelenti tulajdonképpen, hogy az, ahol táplálkozik, ott ilyen mészharmat keletkezik, és ezen könnyebben megtelepednek a gombák, és fekete penész bevonhatja a leveleket, fűtőket, ezáltal tudja a szőlő termését károsítani, úgyhogy bízom benne, hogy ez nem okoz akkora kárt, mivel védekezni kell az amerikai szőlőkapóca ellen, és el is ugyebár egy élő dologról beszélünk, úgy gondoljuk, hogy az a védekezés, bízunk benne, hogy elég lesz ez ellen is, ez a kártevő ellen, de mondom, ez 100 féle növényen tud úgymond kaporodni és táplálkozni, úgyhogy nem hinném, hogy ez a kizárólag a szőlőre fog nagy kárt.
1: Igen, ez így nem hangzik jól, mert ezt lehet így is mondani, meg úgy is, hogy lesz itt még mással is baj, nem csak a szőlővel, reméljük, hogy semmivel nem lesz igazán baj, bár elég idegesítően hangzik, hogy megjelent megint egy nem Magyarországon őshonos rovarfaj, amelyik pusztítja a növényzetet. Igen. Hogyha valaki találkozik egy ilyennel, illetve nézzék meg, hogy milyennel, tehát érdemes rákeresni az interneten, akkor jelentse be.
0: Igen, az a kérdés, hogy aki találkozik ezzel a kártevővel, mindig már mondtam, hogy csak Bács megyében azonosították a Jótom lakitelek mellett, úgyhogy jelentse be, a Nébik foglalkozik vele, mivel ez ugyebár egy zállati károsító, úgyhogy ezzel azért foglalkozni kell, bízom benne, hogy nem fognak az kárt okozni az egész magyar mezőgazdaságnak, semmelyik részében sem.
1: Így legyen, Fritma János Borász, a Egyközségek Nemzeti Tanácsának elnöke. Köszönöm szépen.
0: Köszönöm én is.
2: Korábbi műsorunk ismétlése hamarosan folytatódik. Támogatott tartalmat hallottak.

Műsorajánló. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is. A műsor, amely játékosan, mégis alaposan mutatja be a média sokszínű világát. Botrányokat, kiemelt show-kat, sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Utazók podcast Mahó Andreával már a Spirit FM-en is. Tartsatok velünk minden hétfőn este 8 órától, hogy hétről hétre megismerjük Andrea vendégeit. Útvesztőben érzed magad a munka világában? Mi segítünk eligazodni. Tiszta vizet öntünk a pohárba, a toborzástól kezdve a megtartásig. Szakértő vendégeinkkel körbejárjuk, mi szabályozza ma a piacot, és milyen eszközökkel csökkenthető a munkanélküliség. Érthetően, lényegre törően. Ez a Feltéve. Tarts velünk minden héten kedden délután 3:30-tól a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM.

0: A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Támogatott tartalom következik. Korábbi műsorunk ismétlése folytatódik. Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak. A mikrofonnál Róna Jegon.
1: Folytatjuk a borműsort itt a Spirit FM-en. Egy évvel ezelőtt megkérdeztem a mostani vendégünktől, ugyanígy, mint hogy voltak éppen most is felteszem ezt a kérdést. Minden újszülöttnek minden vicc mindig új. Bozai Zsófia a vendégünk, a Bor és Piac szakmai magazin főszerkesztője, hogy hogyan lehet megítélni azt, hogy melyik Magyarország legszebb szőlőbirtokát. Annyiféle szempont van. Akár a táj meghatározhatja, hogy nekem melyik tetszik a legjobban. Nyilván nem ez az elsődleges szempont, úgyhogy Zsófia, öné a szó.
2: Jó napot kívánok, köszöntöm a hallgatókat. Így van, idén 15. alkalommal ítéltük oda ezt a díjat három kategóriában. A kérdésére pedig a válasz egy összetett 100 pontos szempontrendszer alapján hozta meg a zsűri a döntését. Úgyhogy tulajdonképpen az ültetvényt vizsgáltuk, a pincét, a borturizmust, a borokat, a kommunikációt és a harmóniát úgy összességében. Tehát ez egy borturisztikai díj, úgyhogy igazán fontos a kommunikáció és a harmónia is, hogy oda megy egy hosszú étvégére egy vendég, akár egy turista, akkor milyen élményeket kap, milyen a közvetlen kapcsolat, hogyan lép a borfogyasztóval interakcióba a borász. Ez erre nagyon-nagyon szép példákat láttunk, úgyhogy minden évben újabb tapasztalatokkal gazdagodik a zsűri is.
1: Közben meg ugye hát azt is látjuk, hogy egyre több olyan borászat működik, amelyik szinte már olyan, mintha a borászat lenne a melléküzemág, és a vendéglátás, az idegenforgalom lenne a fő irány. Nyilván a kettő egymást kiegészíti. Ez itt mennyire jelenik meg? Akár az értékelésben, akár a valóságban.
2: Abszolút, ez nagyon fontos a mi szempontrendszerünkben is, és meg is jelent idén az az érdekes helyzet állt elő, hogy kisbirtok és nagybirtok kategóriában is egy neszmélyi borászat nyert el a díjat. Nagybirtok kategóriában a Hilltop neszmélyi borászat, és náluk például 100 esküvő van egy év alatt, tehát náluk elképesztően fontos az idegenforgalom, és hatalmas éttermük van, szálláshelyük, tehát gyönyörű panoráma, úszómedence, tehát hogy elképesztő attrakciók vannak. És ugyanezt láttuk a kisbirtokoknál is, nem csak Neszmélyen a győztes Rábai Katalinnál, hanem a második helyezett és a harmadik helyezettnél is, tehát a Balatonon a pappincészetnél, náluk például malacot lehet sütni, vagy felnőtteknek mesemondást szerveznek, Frejpincészetnél pedig a sváb hagyományokat őrzik, tangóharmonikázik, a három generációs borászatnak a legfiatalabb tagja, tehát elképesztő a széles a tárháza ezeknek a turisztikai attrakcióknak, amiket mi látunk.
1: Igen, ez most már hozzátartozik, nyilván nem lehet egy lábon állni, mert maga a bor, hát tudjuk erről, elég sokat beszélünk ebben a műsorban, hát botladozik, hogyha már a lábaknál tartunk. A legszebb szőlőbirtok, közébirtok kategóriában, akkor mondom én ezt a borbirtok Pannonhalmáról, a Jászdi pince és a Veszprémi érseki pincészet között meg nem tudtak az ítészek különbséget tenni, úgyhogy megosztott második helyet szereztek. Mennyit számít ez a borászok számára, a birtok tulajdonosai számára egy-egy ilyen díj?
2: Hát rettentő sokat számít nekik ez a díj, ez egy nagyon, nagyon jó kommunikációs lehetőség számukra is, és most egy évig évjárat megjelölés nélkül használhatják a Magyarország legszebb szőlőbirtoka címet, utána pedig ugye az évjárat megjelölésével, és például a Hilltop neszmélyi borászat 2018-ban már elnyerte egyszer az első díjat, tehát ez is mutatja, hogy mennyire fontos nekik ez a díj, hogy újra neveztek, mert két évvel ezelőtt, 5 évig ugye nem lehet újra nevezni, miután valaki elnyeri ezt a díjat, de ők már újra próbálkoztak a második éve, és most el is nyerték.
1: Visszatérők voltak. Hogyha valaki kíváncsi arra, hogy hogy néznek ki Magyarországon a legszebb borbirtokok, akkor a Bor és Piac YouTube csatornáján meg is nézheti a róluk készült kisfilmeket. Ez egy ilyen minden egyben, tehát van róluk film, készülnek fotók, ott vannak a díjak, tehát tulajdonképpen a tájékozódás csak rajtunk múlik.
2: Így van, és a weboldalunkon a cikkeket is találhatnak a birtoklátogatásokról, ezt is elég alaposan igyekeztünk szemléltetni, illetve hát a kisfilmekben is a fotók segítségével.
1: Írta az egyik cikkben a lap, hogy új feladat előtt állnak a magyar borágazatok, a fiatalok megszólítása lesz számukra a kulcskérdés. Például az idegenforgalommal, a turizmussal, egy jó kirándulással, egy jó hétvégével a fiatalok megszólíthatók?
2: Igen, azt gondolom, hogy mindenképp valahogy például az aktív turizmussal nagyon sokan kerékpár kölcsönzésre is biztosítanak lehetőséget, vagy bicikli utak mentén is elég sok borászat elhelyezkedik, akár vízi turizmusra, vagy bakancsos turizmusra gondolunk, tehát abszolút a fiatalok azt gondolom, hogy egy kicsit így az aktivitás révén érhetőek el, vagy akár a fesztiválok, zenei attrakciók révén is.
1: Bizony, az is egyre több van. Akartam mondani, hogy elszaporodott, de ez egyébként így is van. Tehát, hogy amerre megyünk, ugye a Balaton körül egész nyáron mindenfelé, de a tokaiak is nagyon komolyan felzárkóztak ehhez, miközben az ember azt gondolna, hogy Tokaj önmagát adja el, de nem, már az sem. Úgyhogy tessék belekapaszkodni ezekben a lehetőségekbe. Jó borokat kóstolni és jó programokon részt venni. Ez, amiről most itt beszéltünk, ez a 15. Magyarország legszebb szőlőbirtoka díjátadó gála volt. Jön a 16. nyilván. Mi a kihívás most a szőlőbirtokok előtt?
2: Hát nagyon sok kihívás előtt itt most ugye a fitoplazma, az egy nagyon komoly betegség, ami érinti a szőlőbirtokokat, illetve az aszályos évjáratok, a szárazság, az öntözésnek az eldöntése, hogy vajon öntöznek-e egy-egy birtokon, vagy nem. A fajta szortiment kialakítása is, az új trendek, hogy minél alacsonyabb alkoholtartalmú borokat keresnek a fogyasztók. Tehát valahol ez sosem áll meg, és ugye most a pezsgő az nagyon, nagyon divatos lett, úgyhogy nálunk a nagy birtok kategóriában a második helyen, ezt még nem is mondtuk el, hogy a Szentpéteri Borpince végzett, akik részben a pezsgőikről nagyon híresek, a kunsági borvidék képviselői, és a Babarci szőlőbirtok lett a harmadik helyezett, ők pedig Pannonhalmáról érkeztek, és náluk is fantasztikus volt a vendéglátás, ők az ilyen könnyedebb, reduktívabb boraikról is híresek, de igazán komoly vörösborokat is lehet náluk postolni.
1: Pannonhalma milyen szépen szerepelt ebben az évben, de hát az egy gyönyörű vidék is, hogyha gondozzák azt a tájat a saját birtokukon is, akkor az szinte adja magát, akarnám mondani, de ez igazságtalan lenne egy kicsit, igaz?
2: Hát igen, ez tulajdonképpen minden résztvevőnkről elmondható az idei.
1: Mert milyen gyönyörűek ezek a magyarországi tájak. Na, ezekben a videóban, amiket ajánlottam figyelmükbe, erről is meggyőződhetnek, úgyhogy nézzék meg a Bor és Piac YouTube csatornáján az erről szóló videókat, és önnek pedig köszönöm szépen, hogy a rendelkezésünkre állt, és ismét beszámolt arról, hogy kik kapták, mely birtokok kapták a legszebb szőlőbirtokdíjat. Bozai Zsófiát hallották, a Bor és Piac szakmai magazin főszerkesztőjét.
2: Nagyon szépen köszönöm én is a meghívást,
1: viszont hallásra. Viszont hallásra. Elköszönök önöktől is, jövő héten jövünk újabb borászatok, újabb borbirtokok híreivel, jó kis borokról is beszámolunk, nyilván lesznek események, amelyek az őszi időszakban ismét egyre többen lesznek így október-novemberben, úgyhogy azt gondolom, hogy érdemes lesz velünk tartani addig is, addig meg egészségükre.
0: A Magyar Bormarketing Ügynökség támogatásával készült műsorunkat hallhatták. Korábbi műsorunk ismétlését hallották. Támogatott tartalmat hallottak.

Spirit FM 92.9. A nagyváros hangja, ahol a hírek életre kelnek, és a dallamok összekötnek.

0: műsorajánló. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. A Magyar Bormarketing Ügynökség támogatásával készült műsorunkat hallhatták. A TV Start a Spirit FM-en minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni reggel 6:30-tól is. Start! Civil a pályán. 4 vendég, 6 téma, a hét legfontosabb eseményeiről Somos Andrással, kedd reggel 5-kor a Spirit FM-en. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Többet szeretnél tudni az állatokról? Elhivatott vagy a felelős állattartásért? Érdekel, mit lehet tenni az állatkínzás ellen? Akkor téged vár Adj Esélyt című műsorunk. Közös ügyünk az állatvédelem. És mi is fontosnak tartjuk, hogy hangot adjunk azoknak, akik nem tudnak felszólalni magukért. Tarts velünk minden hétfőn 14 órától a Spirit FM-en. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI, a robotok és az Emi ügynökök egyre több területen alakítják át az életünket. Műsorunk bemutatja az új technológiákat, és azt is, hogy mindez hogyan hat ránk, emberekre. Értsük meg együtt ezt az új korszakot Márton Györggyel és vendégeivel. Emi és más. Minden szerdán 14 órától a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Pizza mi rajongók, figyelem! Megérkezett az új Limited Edition pizzánk igazi olasz tokaszalonnával, azaz guanciale-val és articsókával. Kóstold meg a Pizza Mi-ben limitált ideig.
0: Reklámot hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Egyenes beszéd. Egyenes Best of. A Spirit FM-en. Összeállítás a hét legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúiból. Best of.
2: Két vendégem is úgy fogalmaz, sőt róluk Magyar Péter elnökként, hogy hát történelmi léptékű megállapodás született a mai napon, de önmagában talán az is történelmi, hogy ők itt ülnek egymás mellett, mert hogy legutóbb, amikor itt jártak a tévében együtt így közösen, akkor éppen egymással szembeállva vitatkoztak. Ez most mintha az összhang képe lenne. Jó estét kívánok!
3: Jó estét!
2: Főpolgármester úr, örülök, hogy itt vannak. Sok minden történt azóta a vita óta. Például az egyik áttörés, hogy amit képviselt Budapesttel kapcsolatban, azt most miniszterként képviselheti. És amit elképzelt Budapesttel kapcsolatban, főpolgármesterként képviselheti. Akkor itt nem volt ekkora az összhang. Most ugyanazt gondolják erről a városról?
3: Szerintem éppen azokban az ügyekben, amiket ma be tudtunk jelenteni, igen, és szerintem azokban egyébként akkor is ezt gondoltuk, például abban, hogy a BKK-nak legyen egy regionális hatásköre, hogy a közlekedés szervezés ne érjen véget annál a határvonalnál, amit 76 évvel ezelőtt Budapest határaként meghatároztak, mert az emberek ma már nem így élnek, nem így járnak dolgozni, és például a Szentendrei Hév esetében az utasoknak a kicsit kevesebb, mint fele az agglomerációban száll föl, és kicsit több, mint a fele a békés-megyeri lakótelepen és Budapesten száll föl, és egy közös szolgáltatást kéne adnunk, itt legyen egy együttműködés, normálisan összehangolt jegyrendszer, menetrendek, ráhordó buszok. Tehát, hogy ebben például előre tudjunk lépni, ebben szerintem elég régóta egyetértünk minden vitával együtt is, és ma ebben előre tudtunk lépni, hiszen annak jegyében, hogy ne csak megoldjuk a főváros akut pénzügyi helyzetét, hanem egy stratégiai együttműködést tudjunk kezdeni, arról döntött a közfejlesztések tanácsa, hogy a budapesti közlekedési központ hatásköre kiterjedjen az agglomerációra, és ilyen szempontból láttam, hogy ilyen államosításnak próbálták ezt nyilván beállítani, ez nem az. A főpolgármester hatásköreiből az, hogy az ötös busz menetrendje hogy alakuljon, az ma is a BKK-ban van, és most az állam azt a hatáskörét a közlekedési miniszternek, hogy a hévet, az agglomerációs buszt Érden, Dunakeszin, vagy éppen Maglódon hogyan közlekedhetjük, ezt a hatáskört is az állam beletesz, és így egy közös közlekedés szervező
2: lesz. Mi mindig fejből fogja tudni a menetrendeket?
3: Igyekszem.
2: Itt az átalakítás után?
3: A hálózatot legalább.
2: 5 év telt el azóta, hogy a Fővárosi Közfejlesztések Tanácsa utoljára ülésezett. Mi tartott ennyi ideig?
4: A kormányváltás. Tehát nyilvánvaló, hogy ez az intézmény, ez egy helyes intézmény, történelmi intézmény, 1870 óta működik, legalábbis ennek az előzménye. Budapestet ez az intézmény tette nagyjá annak idején. És egyébként a tanult főpolgármester úr idején ezt valamilyen módon újraindították, de amikor én főpolgármester lettem, akkor hirtelen megszűnt az ambíció, hogy a kormány és a főváros beszélgessen egymással. De Budapest túl nagy, túl erős, túl fontos ahhoz, hogy a kormány hadban álljon bele, és persze egyik településsel sem teheti ezt meg. Tehát minden állampolgár egyenlő, és a kormány személyben is egyenlő kell, hogy legyen, de Budapestnek a súlya az megköveteli azt, hogy legyen egy külön intézmény, ami ezzel foglalkozik, mert ami Budapesten történik, az nagyon nagy hatáson az egész országra, és amikor fel akarjuk emelni Budapestet, akkor tulajdonképpen az egész országot ezen keresztül. Hasznos, hogyha az ember időnként felolvassa azt a programot, amiben választást nyert. A 2019-es és a 24-es programomban is benne van két olyan fontos vállalás, amit nem tudtam megcsinálni kormányzat együttműködés nélkül, mert kell hozzá a kormány és a parlament jóváhagyása, mert magasabb szintű jogszabályokat kell megváltoztatni. Mind a két javaslat arról szól, hogy vannak rossz rendszerek, amelyeket egyszerűen ki kell javítani. Az egységes budapesti parkolást minden szakértő, minden fórumon, nagyon sok év óta elmondja.
2: Fú, erről beszéljünk akkor.
4: Beszéljünk, igen, majd. Azért mondom. És a regionális BKK, tehát az, hogy úgy szervezzük meg a közszolgáltatásokat, beértve a közlekedés, ahogy az életünk zajlik, hogy Budapest bizonyos szempontból a Budapest vége tábla után is Budapest nyilván közigazgatásilag más települések, akinek megvan a maguk önállósága, de azért mégiscsak naponta sok százer ember ingázik be ebbe a városba, őket ki kell tudnunk szolgálni egy jobb szolgáltatással, és Budapest szempontjából bizonyos szempontból ez még fontosabb, mint az agglomeráció szempontjából. Mert hogyha nincsen egy jó minőségű, jó szolgáltatásokat, átgondolt menetrendet, magas szintű szolgáltatást nyújtó közösségi közlekedési rendszer az agglomerációban és Budapestben, akkor Budapest bele fog fulladni az autóforgalomba.
2: Mit fognak ebből érezni, ebből a döntésből? Ez hogy fog megjelenni egy kis tarcsai életében, egy budakeszi lakos életében? Mi az, ami változik az ő életükben?
3: Ha ma összehasonlítjuk mondjuk egy budapesti külső kerületben, ahol nagyrészt kertváros családi házak vannak, mondjuk 16. kerület, a szolgáltatás színvonalát, és mondjuk megnézzük azt, hogy Érden vagy Dunakeszin milyen a szolgáltatás, akkor körülbelül háromszoros különbség van a volumenben. Hogy mennyivel több kínálatot, mennyivel sűrűbb buszokat kínál a BKK Budapesten. És egyébként annó történetileg ez régen is kiment egy része ennek az agglomerációba, de ahol a 60-as években úgy döntöttek, hogy a BKV menjen ki, lásd Budakeszi vagy Pécel, ott ugyanilyen budapesti szintű kék buszos szolgáltatás van, amit ma már a MÁV csinál, mert ez egyébként még Tarlós főpolgármesterség idején ez vissza lett adva az államnak, de ott ma is úgy van, hogy sokkal jobb szolgáltatást ad az állam, mint egy településsel arrébb. Tehát ezt szeretnénk egy egyenszilárdságúra hozni, és fejleszteni az agglomerációban a kínálatot.
2: Ez gyorsabb.
3: Azt jelenti, hogy sűrű buszok, az a szemlélet, ami Budapesten megvan, hogy buszsávok, ráhordó, összehangolt kötött pályás és buszos közlekedés. Ezt nyilván az egész országban meg kell csinálni, de az agglomerációban az a tudás és intézményi bázis, ami a BKK-nak megvan, az ezt nagyon gyorsan tud eredményt hozni. A másik, amit még amikor fővárosi képviselőként dolgoztam a közgyűlésben, együtt javasoltunk főpolgármester úrral, hogy az elektronikus jegyrendszert végre indítsuk el, és legyen olyan, hogy egy bankkártya csippantással lehet utazni, és nem kell előre gondolkodnom, hogy most megéri a napi jegy. Beszéltünk itt is erről ebben az adásban még pár hónappal ezelőtt. Így. Ezt például szeretnénk akkor megcsinálni regionálisan, és kiterjeszteni a hévre és az agglomerációs buszokra is. Tehát alapvetően azt a szolgáltatási szintet, amit a budapesti tömegközlekedés tud, ezt az agglomerációban és az elővárosokban is el szeretnénk érni, vagy akár mondjuk a Bubit kivinni az agglomerációba, és ráhordó rendszerként működtetni egy egységes szolgáltatást.
2: Kérdeztem, hogy ez mennyire gyorsan megy, mert hogy távlati a terv, vagy mit tudom én, január 1-től így működik?
3: Január 1-től ez így fog működni. Most nem minden eleme ennek, amit elmondtam, mert nyilván az idő, mire a menetrendeket, a jegyrendszert,
2: igen,
3: meg tudjuk csinálni, de ezt az intézményi modellt, ehhez kell jogalkotás is, de a mai FKT döntés alapján én azt gondolom, hogy januárra ezt föl lehet állítani, és ez működni tud. Ez nyilván azt is jelenti, hogy közös döntések lesznek, nem fog tudni sem a miniszter egyedül beleszólni, sem a közgyűlés vagy a főpolgármester, hanem megegyezésre kell jutni, de szerintem ez hosszú távon jót tesz annak, hogy egy jó minőségű szakmai munka történjen.
4: És bár ez a legfontosabb szempont, hogy egy jobb szolgáltatást nyújtsunk, és hatékonyabban használjuk fel az adófizetők pénzét, azért ez része annak is, hogy a fővárosnak nem kell belegebedni abba, hogy önállóan finanszírozza a budapesti közösségi közlekedést.
2: Ugye ez a modell 50% ezzel a megnövelt kapacitással.
4: Igen, egy nagyobb tortát csinálunk.
2: Ez mekkora része a mai?
4: Hát ma gyakorlatilag a főváros szinte minden forrását elviszi az, hogy finanszírozza a budapesti közösségi közlekedést. Most az a megállapodás, hogy a jövő évben mi 170 milliárd forintot teszünk bele ebbe a közös rendszerek a működtetésébe, ami azért egy nagyon nagy könnyebbség nekünk a jövőre nézve. Hát a végét majd meglátjuk, de bőven a 220 környékén lesz szerintem a véget. Tehát ez egy nagyon-nagyon jelentős
2: csökkentés. Tehát bejebb kerül a főváros 50 milliárddal.
4: Igen, és nyilván az a pénz, az nagyon, most is nagyon hiányzik más közszolgáltatásokról, és egyébként ebben a csomagban azért mondjuk végig, hogy a pénzügyi stabilitásunk megőrzés érdekében még van egy egyszeri 120 milliárd forintos támogatás, cserébe a főváros eláll azoktól a perektől, ahol egyébként nagyjából 120 milliárd forintot akartunk visszaperelni, de mire megnyertünk volna pereket, addigra lehet, hogy csőbe megyünk. Illetve vállalta a kormány azt, hogy egyelőre még nem pontosan meghatározott módon, mert ez nem csak a fővárost érinti, hanem az teljes önkormányzati szektort, vagy legalábbis a települések egy jelentős részét, ez a bizonyos szolidaritási hozzájárulás, hogy egy érdemi csökkentés lesz, ami a fővárost érintően és más településeket érintően is meg kell, hogy valósuljon.
2: Legalább annyira érdemi, hogy ne fizessen többet egy település, mint amennyit egyébként a szolgáltatásaiért ő kap az államtól.
4: Hát tulajdonképpen ebben a modellben ezt mi közelítjük.
2: Tehát mert ugye erre mondta ki az alkotmánybíróság, hogy ez a.
4: Igen,
3: ez nagyjából egyben nézve ezeket struktúrálisan ez ezt jelenti.
4: Ez nagyjából ezt jelenti, illetve hát a főváros is vállalt egy fontos dolgot ebben, mégpedig az, hogy nem a közszolgáltatások minőségének a rontásának az árán, de további hatékonysági lépéseket fog tenni, és egy 20 milliárdos tulajdonképpen spórolást vállaltunk be, aminek egyik jelentős részét önmagában megoldja az, hogy nem kell, hogy is mondjam, trükkök százaival és viszonylag drága pénzügyi műveletekkel talpon maradnunk, és bizonyos kamatkiadásoktól meg tudjuk óvni a város, szóval.
2: Viszont mondják, hogy a város elveszti a pénzügyi függetlenségét ezzel, hiszen ezt kapnak a nyakukba egy szakértőt.
4: Hát aki ezt mondja, az hülyeséget beszél, bocsánat. Hát az, hogy kapunk egy költségvetési megfigyelőt, aki belelát az adatainkba.
2: Megfigyelő lesz?
3: Gyakorlatilag igen, ez egy törvényben foglalt intézmény, költségvetési felügyelő állami intézményeknél is van. Ez alapvetően azt szolgálja, hogy bármikor a megállapodás kapcsán fölmerül bárkiben kételj, hogy most mindenki betartja, amit ígért, meg a számok úgy stimmelnek el, hogy megállapodtunk, akkor lesz egy teljesen világos kép arról, hogy a főváros azt tudja majd mondani, hogy figyeljetek kormány, ott az emberetek lát mindent, és mi is azt tudjuk mondani, hogy nézd már bele, hogy ezek tényleg.
4: Mi az előző kormánytól nagyon szerettünk volna egy ilyen felügyelőt kérni, mert akkor valójában kiderült volna az, hogy össze-vissza hazudoznak, ami valós pénzügyi helyzetünk.
2: Ők ezt fenyegetésként használták.
4: Én nem annak szántam. Nekünk elementáris érdekünk az, hogy a lehető legtranszparensebben mindenki, akit ez érdekel, nyomon tudja követni a főváros gazdálkodását, mert akkor látni fogja, hogy valójában igenis mindent megtettünk azért, hogy hatékonyabban tudjunk működni. És van egy olyan vicc, amit én nagyon sokszor idézek, hogy a jó barátság alapja a pontos elszámolás. Tehát azt, hogyha elkezdünk egy bizalmi viszonyt építeni a kormánnyal, ne gondolják azt, hogy átvágjuk őket, legyenek ott, nézzenek bele minden számlába, nézzék meg az összes adatot. Tényleg mi transzparensek vagyunk, az adófizetők pénzét költjük. Igen. Nagyon sok szempontból azt a pénzt, amit egyébként az adófizetők a kormányon keresztül adtak a fővárosnak, a kormány azt akarja, hogy ebben teljes transzparensé legyen, akkor mi ettől meg vagyunk tisztelve, és ez nem egy bizalmatlanság, hanem éppen egy bizalomépítő eszköz.
3: Szerintem ami nagyon fontos, hogy itt valójában tényleg az történik, hogy az elmúlt jó pár évnek, nyilván leginkább 6 évnek, amióta váltás volt, de azért valójában már azért a tarlóséra vége felé is elindult lefelé a főváros a lejtőn pénzügyileg. Valójában egy olyan korszakot tudunk lezárni, ahol a főváros egy ilyen egyre nehezebb pénzügyi helyzetben vergődött a végére, ezt azért, mint volt fővárosi képviselő is kimerem mondani. És próbálunk egyrészt egy tisztalapot létrehozni a főváros pénzügyi helyzetében, erről szól az idei 120 milliárd, illetve több más lépés, és próbáljuk azt elérni, hogy jövő évtől egy olyan helyzet álljon elő, ahol mind a ketten úgy gondoljuk, hogy ebből már kijön a főváros és tud működni. Ez nem azt jelenti, hogy most akkor hirtelen mindenre lesz pénz, mert nyilván az állami költségvetésben sincs mindenre pénz. Egy nagyon nehéz költségvetési helyzetet örököltünk 7% fölötti hiánnyal, de azért mégiscsak egy olyan helyzetet szeretnénk teremteni, ahol ha összeadjuk ezeket az intézkedéseket, a szolidaritási adó mérséklését a fővárosban, ezeket a megtakarítási intézkedéseket, BKK. A parkolás kérdését, a BKK kérdését, akkor ebből mi azt gondoljuk, hogy összeáll egy olyan főváros, ami már tud önfenntartó módon működni, és nyilván emellett fejlesztésekre is lesz szükség, de az uniós pénzeknek köszönhetően abból, hogy egy jelentős uniós forrás érkezik a fővárosba és térségébe is, azt gondoljuk, hogy azzal pedig tudjuk kiegészíteni ezeket a működési pénzeket, és akár a hármas metró meghosszabbítása, akár a villamos fejlesztések, akár a rakpart fejlesztése, ezek mind olyan kérdések, amiről ma az FKT meghatározta, hogy ezt is egy közös struktúrában, ezen a közös 50-50%-os békeken keresztül szeretnénk megvalósítani.
2: Kétszer említették a parkolást, harmadszor én hozom most már akkor elő. Azt mondja Soproni Tamás, azt értem, hogy a miniszterelnök úr miért mosolyog. Azt már nem annyira, hogy a főpolgármester úr miért teszi ezt. Épp elvesztette a közlekedés szervezési autonómiáját a főváros, miközben sikerült elárulnia nem csak a kerületi polgármestereket, de a sokat hangoztatott elveit is. Azért ez kemény.
5: Hát ez kemény, de hogy mondjam,
2: látunk egy videót, a Madás téren készült.
5: Igen.
2: Az egy nagyon kellemetlen videófelvétel lett, azt gondolom, mert
5: hát
2: számon kérik.
5: Én nem akartam ott nyílt vitában bocsátkozni a polgármestertársaimmal, barátaimmal, vagy általam most is barátomként tisztelt polgármestertársaimmal. Szóval az a helyzet, hogy Budapest megjárta a poklopoklát. Túléltük az elmúlt időszakot, pénzügyileg tényleg iszletosan nehezen maradtunk talpon. És ha már iszletosan nehezen maradtunk talpon, és ha már

0: adófizető pénzéből finanszírozott szolgáltatásokat, ez abszurd. És bocsánat, de az is abszurd, hogy egy olyan városban, ami persze 23 kerületből áll, ami egy fontos érték, és meg is akarjuk őrizni, nincs egy egységes parkolási rendszer, és azért nincsen, mert Rogán Antal annak idején 5. kerületi képviselőként kilobizott egy olyan törvényt, hogy a kerületek csinálják a parkolási rendszert. 10 különböző parkolási rendszer, 10 különböző szoftver, 10 különböző ügyfélszolgálat, és a 21. században Mikulás matricával sétáló parkolőrök. Hát ez, itt van a zsebemben egy táblázat, ami ugye azon az adata, az a szolgáltatáson alapszik, amit a kerületek nyújtanak be nekünk. Ugye a kerületek működtetik a fővárosi közterületeken is jelenleg a parkolást, és nekünk el kell számolnunk, mert az a pénz, ami a költségek leszámítása után megmarad, az a fővárosnak visszajárna. Ebből az derül ki, és nyilván ezek az adatok valódiak, mert ha nem valódiak lennének, akkor az egy súlyos bűncselekmény lenne, ezt csak úgy mondom. Hogy a parkolási bevételek 64%-a átlagosan elmegy a működési költségekre. Tehát ha én autós társadalom lennék, akkor meglátnám ezt a számot, akkor azt mondanám, hogy ne szórakozzatok.
1: Na jó, de hát egy cég, amelyiknek meg 30%-a haszonkulcsa, az azért büszke lehet magára.
0: Hát jó, de a parkolási díjat azért fizetik az autósok, hogy kapjanak cserébe parkolóhelyet, és joggal várják el, hogy ez a pénz ne tűnjön el valahol a... egyrészt valljuk be őszintén, ez egy korrupció által nagyon fertőzött terület. Szerintem mi nagyon sokat tettünk az elmúlt időszakban, egyébként 2019 óta folyamatosan megtiltottuk az alvállalkozók bevonását, csökkentettük a kötelező parkoló automata számot, majd egyébként meg is szüntettük, legalábbis a rendeletben csökkentettük volna, csak a kerületek nem éltek ezzel a lehetőséggel. Most pedig gyakorlatilag megszüntettük ezt a rendszert, hát ami a legtöbb költséget jelenti.
1: A kerületek viszont azt mondják, hogy nekik ez a bevétel, milliárdos bevétel, amitől így
2: esnek. Ez rácáfol erre, amit most főpolgármester
1: mondott. Hát a maradék lehet
2: milliárd.
0: Van olyan kerület, bocsánat, itt van ebben a táblázatban, amiben veszteséges a parkolása. Most én ezt nem tudom kétségbe vonni, még egyszer mondom, mert ugye ez egy csalás lenne, ha nem így lenne. Tehát akkor
2: és ők is tüntettek ma. Tehát, hogy
0: megszabadítottuk őket egy fontos
1: feszteséget. Melyik kerület, hadd kérdezzem meg?
0: Mindegy.
1: Hát nem, dehogy mindegy.
0: Közérdekű adat egyébként, de most majd kérje ki valaki.
1: Én most kikérem,
0: tessék.
1: Kérek szépen közérdekű adatot.
0: Hogyha nekem vitába kell szállnom, azért politikai szövetségeseimmel, azért, hogy egy rossz rendszert megváltoztassak, akkor nekem az az erkölcsi kötelességem, hogy vállaljam ezt a vitát. Én értem, hogy mindenki indulatos, és sok jogos elem van a haragjukban, csak azt szeretném mondani, hogy nem tudnak érvelni a mostani rendszer mellett, mert nem lehet.
1: Hát az egyetlen érvük a kerületénél maradó pénz.
0: Én értem, és ezért nagyon fontos, hogy ezt a pénzt mi budapesti úthálózat fejlesztésére fogjuk fordítani.
1: Ugye az is egy érv, hogy az Orbán kormány elvette a gépjárműadó bevételeket.
0: Én egyébként...
1: Nem tudom, tervezik visszaadni a településünkön.
2: Most éppen ugye azok az 5000 forintok, amik a dízelautósokhoz megérkeztek az elmúlt napokban, azok a gépjárműadó visszatérítéséből vannak, és ez...
1: Ez az összes többi autóst is az önkormányzatot sem vigasztalja.
2: Ezt értem, csak azért mondom, hogy nyilván ennek sok gazdája lenne ennek a forrásnak. Itt szerintem az a lényeg, amit a polgármester úr most elkezdett mondani, hogy ez nem elvonja, az állam egyáltalán nem von ebből semmit, és a főváros sem csak úgy elvonja és elkölti magára, hanem csak úgy fogadtuk ezt el, és csak úgy tudtunk ebben megállapodni, hogy ezek a források nem működést finanszíroznak. Ha úgy tetszik, nem is a főváros pénzügyi válsághelyzetében segítenek, hanem a műszaki válsághelyzetében, az utak állapotában segítenek. Tehát ez egy utalabba fog menni, és minden egyes forint, ami a parkolásból, az üzemeltetési költségek levonása után megmarad, és szerintem az egy egységes rendszernél több lesz, mint amennyi ma megmarad sokkal a kerületeknél, azt az utakra, kerületi utakra és fővárosi utakra, azoknak a fejlesztésére kell fordítani. És azért nem volt olyan rég, most megint kezd hűvösebb lenni az idő, de még szerintem emlékszünk az előző térre, hogy januárban és februárban milyen kátyú helyzet volt Budapesten. Egyszerűen nem fenntartható ez a mostani út karbantartási rendszer, ami Budapesten van, és azt gondolom, hogy az a helyes, hogyha a parkolási bevételek ezt támogatják, és így ezzel a feltétellel támogatta az FKT ezt az átalakítást, amit nyilván az országgyűlésnek kell elfogadni, mert ez önkormányzati törvényből fakad.
0: És nagyon fontos, hogy nem a fővárosi, hanem a fővárosi és a kerületi utak felújítására fogjuk használni ezt a forrást, tehát a kerületek visszakapnak ebből egy kicsit más elosztásban, mert szerintem abban is van egy olyan igazságosági elem, amit muszáj azért felvetni, hogy miközben nyilván a belvárosban van a legtöbb parkolóhely, és a legtöbb parkolási bevétel ott termelődik meg, de hát azért ez a város bevétel kéne, hogy legyen. Tehát egy külvárosi polgármesterek nyilván nem fognak sajtótájékozót tartani annak érdekében, hogy kérik ezt a pénzt, de hát azért nekünk mégiscsak az lenne a dolgunk, hogy a város egészének az érdekét nézzük. És még egyszer mondom, ebben bőven belefér az, hogy éles vitákat folytatunk erről, és akkor szeretnék

0: érveket hallani. Érdeket hallani arról, hogy miért jó az, hogy 10 különböző párhuzamos rendszer van, miért jó az, hogy az egységes parkolási rendszert, amit minden szakértő és politikus minden kampányban megígér, én is megígértem, most tudom végrehajtani, mert ez parlamenti döntés is kell, és eddig nem volt olyan kormány, ami ezt támogatta.
1: Az is problémájuk, hogy miért nem egyeztettek erről most velük. Ugye ez is elhangzott a Madách téren is, meg aztán a nyilatkozatokban is, hogy azért ezt jól lett volna megbeszélni legalább előtte.
0: De miért akkor belementek volna, hogy lemondanak erről a bevételről? Szerintem arról nagyon szíves, arról szerintem lehet beszélgetni, hogy hogyan osztjuk el ezeket a forrásokat, hogy mi lenne a méltányos, hogy hogyan csinálunk egy hatékonyabb rendszert. Nagyon sok mindenről lehet beszélgetni, de ez széna vagy szalma.
2: És bocsánat, most egy politikai szándék született meg, nem a jogszabály. Tehát azért ahhoz képest, hogy amikor elvették a fővárostól a parkolást, ugye Tarlós István volt ugyan a főpolgármester, én akkor BKK vezető voltam, emlékszem erre az estére, ezt mi a parlament honlapjáról tudtuk meg, hogy ezt a kerületi polgármesterek benyújtották, és utána 3 nap múlva már zárószavazás volt, és annyi volt. Itt most nem döntött a parlament, nyilván egy erős politikai szándék az, ha valamit aláír a kormány és a főváros közösen, de most az FKT ma annyit rögzített, hogy ez a politikai szándék, a főváros hosszú távú működőképessége, ez mindazon érvek mentén, amik most elhangoztak.
1: Ez mennyi pénz egyébként, egy évben ezt még nem kérdeztem.
2: És csak azt gondolom, hogy ebből még most azért jön egy jogalkotási folyamat, lesz a törvénynek egy társadalmi egyeztetése, egy törvényalkotás, tehát arra, hogy mindenki elmondja a véleményét, megpróbálja meggyőzni a közvélemény, mint érvekkel megpróbáljon esetleg lebeszélni azokat, akik ezt az elvi döntést meghozták. Erre még azért van idő, tehát most nem egy éjszakai jogalkotás történt, egy politikai szándékot rögzített az FKT, aminek most elindul egy átültetése a magyar jogrendben.
0: De a kérdés egy jogos, mert valójában nem tudjuk pontosan, hogy mennyi ez a pénz.
1: Az hogy lehet?
0: Ugyanis, hát ez úgy lehet, hogy a parkolási bevételek azok valahogy nem eléggé transzparensek a fővárosi kerületi költségvetésekben. Mi annyit tudunk erről, amit
1: akkor
0: mi
1: hogy látunk. Számolnak el?
0: Hát ez az. Szóval én azt tudom, hogy a kerületek mit mondanak arról, hogy a főváros tulajdonában lévő parkolóhelyek után mennyi kiadásuk és bevételeik volt. Ez alapján lehet egy tippelés. Ez alapján jön ki az, hogy a mostani rendszer a bevételnek a 64%-át működés elkölti, tehát gyakorlatilag az egyharmada marad meg a parkolási díjaknak, amiből persze nyilván a kerületek fontos és hasznos dolgokat finanszíroznak, de valójában nem tudjuk, hogy ez mennyi pénz.
2: De ha megnézzük ezt a táblát, az látjuk, hogy az egyik nagy budai kerületben azok után, hogy az automatákat leszerelhették, és azok után, hogy most volt nemrég egy parkolási díjemelés, most júliusban, idén júliusban az az adat, hogy a 97,44%-át elköltségelik a parkolási bevételeknek, tehát minden 100 forintból, amit az autósok befizetnek parkolási díjként, abból 2 forint eredmény van, és 97,5 forint az meg elmegy költségként a parkolás üzemeltetésére. Most erre azt mondani, hogy ez egy olyan rendszer, amit itt őrizgetnünk kéne, én azt gondolom, hogy ezt nehéz valóban megvédeni, és szerintem az a helyes, hogyha ezt egységesen működtetjük, és ebben a kormánynak ott van igazán felelőssége most a jogalkotáson túl, hogy nekünk kell számos rendszerfejlesztést is csinálni, hogy például meg tudjuk azt oldani, hogy ahogy az útdíjat, az autópályán, a matricát egyrészt befizetjük egy felhőbe, bárhogy az SMS-sel, bármilyen módon, és utána az ellenőrzés is online zajlik kamerákkal, és utána, hogyha valaki esetleg szabálytalanul használja az autópályákat, akkor egy csekket kap, meg egy értesítést kap az ügyfélkapun, de nem személyesen állítják meg az autópályán. Itt most személyesen kell oda menni a parkolóőrnek, és az ablaktörlő mögé betenni ezt a piros zacskót. Ez végtelenül kevéssé hatékony, mert ugye azt okozza, hogy csak személyesen lehet ellenőrizni ezeket. Nyilván ezt észszerűsíteni kéne, mert azért mégiscsak a mindannyiunk közös adóforintjairól, bevételeiről van szó, ahol az lenne a cél, és most ezt is fogja ezt szolgálni, hogy miközben a budapesti utak kritikus állapotban vannak, minél több jusson ezekre.
1: Minden esetre nyilvánvalóan azok számára, akik nem az autók parkolási díjával vannak elfoglalva, a legnagyobb hír a BKK átszervezése és az agglomerációs közlekedés megteremtése.
0: Az egy forradalmi, az egy történelmi lépés. Tehát én azt gondolom, hogy ezt a modellt, amit Nyugat-Európában rengeteg helyen alkalmaznak, egy teljesen életszerű modell, egyszerűen az életre van szabva az ellátási terület, és nem a politikusok meg a közigazgatás logikájára. Minden szakértő azt mondta, hogy ezt meg kell csinálni, és minden szakértő azt mondta, hogy ez soha nem lesz, mert soha nem lesz egy olyan főpolgármester, aki odaengedi a kormányt a döntésekhez, és soha nem lesz egy olyan kormány, ami beleteszi azt a pénzt, amit bele kéne tennie. Szeretném mondani, hogy de. Erről szól a mai nap.
1: Lesznek ehhez plusz járművek? Mert hogy hosszabb vonalak, nagyobb ellátottság, több gépkocsi vezető és több busz.
2: lesznek, és muszáj is, hogy legyenek, mert az uniós pénzekből neki kell állnunk például a hévek felújításának. Nekünk most egy olyan praktikus haszna is van ennek, hogy például el kell indítanunk valószínűleg egyszerre jövő évtől egy szentendrei, egy ráckevei és egy csepeli hévpótlást is, mert ahhoz, hogy az uniós pénzeket fel tudjuk használni, egyszerre kell több hévvonalon lezárásokat csinálni. Ebben például az, hogy a BKK kapacitásait ebbe igénybe tudjuk venni, azt a buszparkot, ami a Volánbusznak, vagy a MÁV csoportnak és a BKV-nak van, ezeket tudjuk egyesíteni, a tartalékokat közösen kihasználni. Ebből szerintem mindenki jobban fog kijönni, az utasok legfőbbképp, de az egész üzemeltetés hatékonysága is. Valójában, csak hogy még egy példát mondjak, tehát a BKV-nál telephelyi, tehát a buszgarázsokban kapacitás felesleg van, mert ugye megjelentek más szolgáltatók, és ez nem lett kihasználva, és olyan, van olyan buszgarázs, ami ilyen félházzal működik. Eközben a MÁV és a Volán, vagy hát az egy csoport, olyan telephelyi hiányban van, mert eladtak mindent, ugye némelyik ugye épp most büntető szakaszban is van ezekből az ügyekből, hogy bérelt garázsokban működik a Volán, és nincsen elég telephelye. Tehát itt a budapesti régióban. Tehát itt is gyakorlatilag azt látjuk, hogy ha képesek vagyunk együttműködni, amire valóban nem volt képes az elmúlt évtizedekben egyik kormány és főváros, és amikor azonos színezetű volt akár a Demszky Gábor főpolgármestersége, akár a Tarlós főpolgármestersége idején, akkor se sikerült ezt valójában létrehozni, ezt a típusú együttműködést. Tehát én ezért mondtam azt, hogy szerintem ez egy történelmi jelentőségi dolog, hogyha képesek vagyunk, mégiscsak az ország egyharmada él itt a központi régióban, a magyar GDP-nek körülbelül a fele termelődik ebben a teljes tágabb központi régióban, nem is csak Budapesten. Az, hogyha itt a közösségi közlekedést képesek vagyunk normálisan megszervezni, annak azért óriási haszna van az egész magyar gazdaság számára, és persze benne Budapest számára is, és nyilván ezután tud mintaértékű is lenni más településeken. Most én nem mennék ilyen messzire, de azt gondolom, hogy ha erre a működésre, erre a volumenben itt képesek vagyunk, akkor ugyanúgy, hogy egyébként a vármegyebérlet, ma már megyebérlet és országbérlet kapcsán is, utána Debrecenben vagy Miskolcon is lett aztán erre lehetőség, hogy egy integráció történjen. Itt is azt gondolom, hogy ha ez működik, akkor érdemes megnézni majd másutt is, hogy van erre lehetőség, de ez nyilván a jövő zenéje.
1: Pénzkérdésekkel kezdtük, akkor ezzel zárom. Ez díjemeléssel, viteli díjemeléssel jár majd?
2: Nem döntött ma ilyesmiről az FKT.
1: A parkolási díjak emelkednek attól, hogy a főváros magához veszi?
0: Azt tudom mondani, hogy most egy olyan szereposztás van, hogy a főpolgármester beterjeszti, a fővárosi közgyűlés megszavazza a parkolási díj emelést, az én anyukám azt szidják, és a kerületek teszik zsebre a pénzt. Most nyilván annak az esélye, hogy egyébként egy infláció követő parkolási díj korrekció minden éve megtörténjen, amit mindig elmulasztunk, és valójában az inflációnál sokkal kisebb mértékben növekednek a parkolási díjak. Nyilván a fővárosnak most egy más típusú érdekeltsége van, mert ezáltal bevételt termel. De szerintem nagyon-nagyon fontos, hogy az embereknek a tudatosságát mindig erősíti az, hogy tudják, hogy az a pénz, amit fizetnek, mire használják. Most sajnos tudjuk, hogy kétharmad részben működésre használják.
1: De azért főpolgármester, hogy nem tudunk segíteni. Igen, ez a válasz.
0: Ez legutóbb emeltünk egy nagyon jelentős mértékben parkolási díjat, szerintem a közeljövőben nem fogunk emelni, de az, hogy az inflációt elérjék a parkolási díjak, és hogy az a lehetőség, hogy valaki a közterületeket használja a saját autója tárolására, ez egy olyan szolgáltatási városban, amire a világon mindenhol fizetni kell. Rövid távon ez nem jelenti emelés, de én amellett vagyok, hogy szerintem az inflációt követő időszakos emelések szükség lehet a jövőben.
1: Miniszter, akkor egy záró mondat.
2: Igen, én csak annyit szeretem volna hozzátenni, hogy most itt nyilván elvesztünk nagyon sok fontos témában, de még hadd említsem azt meg, hogy az FKT-n voltak nagyon fontos további fejlesztési kérdések. Tényleg csak egy mondatban megemlítve, a Rákos rendezőben is együtt fog működni az állam és a főváros, és beszállunk vissza, ha úgy tetszik, és együtt fogjuk ezt a fejlesztést menedzselni, mert nyilván egymásra vagyunk ebben is utalva. A diákváros fejlesztésének az újraindításáról is döntött ma az FKT, arról, hogy a dunai kikötőknek a menedzsmentje új alapokra helyezzük, és ebben is egy szorosabb együttműködés lesz. Ezek csak olyan témák, amik szintén nagyon régóta így vagy úgy a levegőben vannak.
1: Akkor én is kérdezek, hogy tesz új híd Budapesten?
2: Új híd?
0: Előbb-utóbb igen.
2: Előbb-utóbb szerintem igen.
0: De ma nem beszéltünk erről.
1: Ki fogja felújítani a Petőfi hídat?
0: Hát például abból az útalapból szerintem erre is majd lehet.
1: Jó, legyen így.
2: Lesz még sok FKT, és nagyon sok témával készülünk, már a következőnek az előkészítésén dolgozunk, mert nyilván abból, hogy most az uniós pénzek hazajöttnek, olyan fejlesztések indulnak el, ahol egyébként is muszáj együttműködni.
1: Jó, a tehát lesz még alkalom is jöjjenek. Akár így együtt.
0: A hívnak jövő.
1: Ez kiváló volt. Köszönöm szépen mindkettőjüknek.
2: Köszönjük.
1: Vitézi Dávid és Karácsony Gergely voltak a vendégeink, miniszter és főpolgár egymás mellett, és két vendég jön majd a híradó után is. Hon Gábort várjuk egy friss kutatással, és mellette Kósa András újságíró kolléga lesz még velünk. Tartsanak velünk továbbra is.

0: Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Egyenes beszéd. Egyenes Best of a Spirit FM. Összeállítás a hét legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúiból. Best of.
1: Nem szavazta meg az országgyűlés a köztársasági elnök jelöltjét a legfőbb ügyész posztjára, ezért Baka András új jelöltet keres. Mindeközben őrizetbe vették Sekszták Miklóst. A KDNP-s országgyűlési képviselő önként jelent meg a központi nyomozó főügyészségen, miután a parlament felfüggesztette a mentelmi jogát. A stúdióban Zamesnik Péter és Francsics Imre.
2: Ügyvédnek áll a világ mostanában. Jó estét kívánok, ügyvéd urak! Szóval én azt gondolom, hogy amerre nézünk, mindenhol most egy jogi esettel foglalkozik mindenki. Ezzel, azzal, meg amazzal, de valamiféle jogi üggyel. És hát egyrészt nagyon értünk hozzá mindannyian, tehát ez teljesen nyilvánvaló, hogy voltak éppen az ítéletet is meg tudnánk hozni azonnal. Másrészt viszont azért vannak itt olyan történetek, amikre nagyon régóta várt a nyilvánosság egy része, vagy azok, akik ráláttak. Például a Sekszták ügy az elég régóta a nyilvánosság előtt van, főleg, hogyha Észak-Kelet-Magyarországon járunk. Ehhez képest persze nyilván jár az ártatlanság vélelem, mert az ember úgy mégis azon gondolkozik, hogy amikor Sekszták Miklós úgy megy be az ügyészségre, hogy ő tudja, hogy ő ártatlan, de mégis tudja, hogy vádalkut kötöttek rá, akkor ez nekem összezavarja a gondolataimat egy kicsikét. Hát, hogyha ártatlan, akkor miféle vádalkot lehetett rákötni?
3: Hát ebben az ügyben 2021-ben indult a nyomozás, tehát ez nem egy mai ügy, már most a Volánbusz ügyben beszélünk.
2: Igen.
3: Annak is az egyik ágáról, mert az két ügy tulajdonképpen. Tehát arról az ágáról, ahol a hivatali vesztegetés elfogadása a gyanú. Ez 2021-ben indult. A gyanúsításokra valóban, ugye Szivek Norbert Jelinek mostanság került sor, ez kétségtelen, mert lehet azt mondani, hogy talán mostanra gyűlt össze a megalapozott gyanúhoz elég bizonyíték. Ahogy szerkesztő úr mondta, ebbe azért egy-két pentító is közrejátszott, ha szabad ezt a kifejezést használnom. Nyilván volt olyan ember, aki elmondta azt is, amit nem kérdeztek. De nyilvánvaló az is, hogy csak úgy lárpullár nem hívnak be valakit, lárpullár nem gyanúsítanak meg, legfőképpen őrizetben nem vesznek. Tehát valamiféle adat halmaznak ott lenni kellett.
2: Az kifizetődik, hogyha valaki vallomást tesz másokra?
4: Kifizetődhet, igen, attól függ, hogy milyen körülmények között teszi. Nyilván, ha csak általában tesz, mondjuk így, hogy beismerőnek tűnő, vagy bűnösséget feltáró, tehát a valós tényállást feltáró vallomást, azt a nyomozó hatóság, vagy később a bíróság is enyhítő körülményként értékelheti. Ha pedig ezt egy egyesség keretében teszi, akkor egészen konkrétan az is meghatározásra kerül, hogy kedvezményeket fog.
2: Milyen előjogai
4: igen,
2: lesznek.
4: Igen, ezt akartam tulajdonképpen, milyen kedvezményeket
2: ez
4: fog
2: az,
4: ezért
2: persze
4: kapni.
2: Viszont itt ez hogyan zajlik? Tehát ha a vizsgáló azt mondja, hogy ha elmondod, elintézzük. Az is működik, meg az is működik, hogyha jelentkezik az ember magától, hogy nekem vannak ám információim, mit kapok érte?
3: Is. Tehát ez ügye válogatja. Tehát, hogy mondjam, azért nem ilyen baráti beszélgetés kapcsán szokták ezt a kérdést föltenni. Nyilvánvaló, hogy egyébként a gyanúsítás közlésekor fölhívják a figyelmét a gyanúsítottnak az együttműködés lehetőségére. Vagy él vele, vagy nem él vele, ezt majd ő eldönti. De olyan is lehet, hogy valaki információ tömeggel rendelkezik, és úgy gondolja, hogy ezt meg kell osztani a hatósággal, bemegy, és közben a saját szerepéről is valamit mondani kell, mert az egyességnek a feltétele a beismerő vallomás, tehát a saját tevékenység.
2: Tehát az úgy nem megy, hogy csak a másikra emlékszem,
3: hát azt már ugye 1944-ben eljátszották Magyarországon, úgyhogy ez a házmester főjelentősdi meg aztán az 50-es években, nem, az úgy nem megy. Tehát ennek vannak szigorú eljárásbéli szabályai, ezt be kell tartani.
2: Azt joggal gondolhatja az egykori miniszter, hogy őt azért vitték be, mert valaki vallott rá?
4: Szerintem nem is csak gondolja, hanem tudja.
2: Uh-huh. Ugye vannak benne olyanok, akiket ő jól ismer, és ebben az ügyben érintettek. Azt általában a közvélemény például úgy szokta értékelni, itt van ez a harmadik kerületi ügy, ahol hát ezeknél az összegeknél talán kisebb összeg, de mégis olyan, mint egy hatalmas pókháló, mert rengetegen belekeveredtek, ki tudja mekkora összegekkel, politikusok mellett dolgozó civilek. Hogyha valakiket letartóztat, előzetesbe helyeztek, és hirtelen valaki kijön, de a többiek még benn vannak, akkor azt a közvélemény általában úgy szokta elkönyvelni, hogy hát ő volt az. Ő beszélt.
3: Hát élhet a gyanúperrel persze a közvélemény. Az esetek egy jelentős részében nem is alaptalanul, azért ezt jegyezzük meg, de ezt nem lehet egyenruhaként mindenre ráhúzni.
2: Még az is lehet, hogy ellene nem volt annyi?
3: Még az is lehet adott esetben. Most, ha már az Óbudáról kérdezett szerkesztő úr, ugye ennek egy részét vitt el, vagy bejelentette az NVAA, hogy elviszi, ez pedig a parkosítással kapcsolatos történet. Ez kapcsolódik ahhoz a bizonyos S. Zsolthoz, akinek a híradásokban emlékszünk, a Ferrariában volt 1 millió euró, mert hát hol tartott a Móna máshol. Tehát ezt a részt...
2: Biztonságosnak
3: hát
2: tűnt.
3: Teljesen egyértelmű, hát az, oda senki nem lát bele. És ezt a részt a mai bejelentés alapján elviszi az NVH, ami nem is baj, mert lassan az Óbuda gét, nevezzük így egyszerűen Óbuda gétnek, már olyan terebélyes, hogy ember legyen a talpán, aki ezt belátja az összes mozzanatot.
2: Felmerült ma a kérdés, hogy miért azt a 4 ügyet, és miért nem más ügyet vagy ügyeket választott az új hivatal, a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési Hivatal.
4: Bocsánat.
2: Igen.
4: Ez nyilván jó kérdés, valójában senki sem pontosan tudja. Az elnök asszony erre vonatkozóan tett néhány megjegyzést, hogy például az NKA ugye az jó helyen van, jó kezekben van, illetve én olyan indokolást hallottam, vagy olvastam tőle, hogy ezekben az ügyekben azok az ügyészek, akik már az MVVH-hoz átigazoltak, eljártak. Kíváncsi vagyok. Nem lehet pontosan tudni, hogy jelen pillanatban milyen humán erő kapacitással bír az MVVH. Lehet, hogy miután még egy kialakulóban lévő hivatal, azt is figyelembe kellett venniük, hogy mit tudnak bevállalni eredményesen, és melyeket nem. Mert azért ebben a 4 ügyben szerintem van 1-2 olyan, ami nem lesz túl bonyolult előre látható.
2: Nyilván eredményt is kell felmutatni egy új hivatalnak, tehát az sem jó, hogy magukhoz vonnak ügyeket, és hónapokig ülnek rajta, anélkül, hogy valami hírt hallanánk felőle. Tehát nyilván valami eredményességnek látszania kell. Itt a Magyar Nemzeti Bank körüli különféle ügyeket, legyen az a bank felújítása, legyen az alapítványok ügye, legyen a Matolcsi család meggazdagodása, ezeket kérik számon most sokan a hivatalon, hogy hát ez miért nem volt érdekes?
3: Az MNB ügy, ez egy összefoglaló név, mert több alfejezetre oszlik. Hatalmas anyag. Ugye az ÁSZ vizsgálattal indult ez az egész kérdéskör, és tulajdonképpen azt lehet mondani, hogy az ÁSZ vizsgálat nyomán egy megalapozott gyanút már lehetett volna közölni, ez azért nem egy akkora nagy jogászi tehetséggel lehet, de itt minden más egyéb is kapcsolódott hozzá, és ne felejtsük el, hogy ennek, amit úgy ismerünk, hogy MNB ügyes vagyonvesztés, ennek külföldi szálai is vannak. Elég csak Lengyelországra gondolnunk, hiszen ott is volt egy befektetése ennek a csapatnak, és az még hagyján, hogy ott is volt, de azt nehezíti, hogy a lengyel nyugdíjalap is ugyanoda fektetett be, tehát itt azért egy picikét bonyolultabb a helyzet ezzel együtt. Én azt gondolom abban a szent minutumban, ahogy az ügyészségnek lesz teljes vezetése, tehát legfőbb ügyész büntető, legfőbb ügyész helyettes és december végétől közrendvédelmi legfőbb ügyész helyettes. Ez a kérdés is napirendre kerül, és ami a legfontosabb, a közvélemény tájékoztatva lesz. Nagyon bízom benne.
2: De az ügyészek az lehetséges, hogy valójában egy utasításra várnak? Tehát, hogyha nincs legfőbb ügyész, akkor is működik az ügyészség.
4: Legalábbis kellene. Én is azt gondolom, hogy ennyi idő elteltével ebben az ügyben illene oda eljutni, hogy egy gyanúsítás közlésre kerüljön. Ahogy korábban egyszerűen mondtam, hogy nagyon meglepne, ha ebben az ügyben egy gyanúsítottat sem hívnának Matolcsinak. Azt gondolom, hogy az is egy nonsense helyzet. Nem akarok prejudikálni, de talán ez kijelenthető. attól tartok én is, hogy ugye nem ítéletet kell hozni ebben a stádiumban, csak a nyomozás jelenlegi adatai alapján valamilyen most megállapítható kijelentést. Lehet, hogy az ügyészség most vezetőség nélkül tulajdonképpen nem mer ebben lépni, pedig valójában most jött el annak az ideje, hogy senki ne utasítsa az ügyészséget. Azt csak én kérdezem, hogy nem az van-e, hogy az elmúlt 16 év szelleme kísért még mindig.
2: Hát Magyar Péter állandóan erre utal különböző politikusi megnyilvánulásaiban, hogyha a jogászok is így vélik, az elgondolkoztatóbb talán, bár ő is jogász tulajdonképpen, még ha nem is gyakorló. Ellenben a legfőbb ügyész, ha már itt szóba került. Baka András köztársasági elnök ma sok minden egyéb mellett azt is mondta, hogy új legfőbb ügyészt fog jelölni. Mert hogy ezek szerint meghallotta azt, hogy miért nem látták alkalmasnak azt, akit először jelölt. Ebben az aranykonvoj ügye, ami hát egy szintén elég súlyos ügy, és valószínűleg egészen magasra vezet majd a végén, az mennyire játszhatott szerepet? Az, hogy van egy családi érintettsége a jelölt ügyésznek?
3: Nyilvánvaló, ettől még Szatmári úr, ügyész úr lehetett volna kiváló legfőbb ügyész, de most tételezzük föl, hogy az eljárás végén a testvérét, aki alkotmányvédelmi hivatal ezredes, valamiért fölmentik. A jó Isten nem mossa le róla azt, hogy nem ő intézte el ezt a dolgot. Hiszen az ő irányítása alá tartozik a központi nyomozó főügyészség. Számomra nem ez volt egy kicsit visszatetsző, nevezzük visszatetszőnek. Elnök úr azt mondta, hogy ő tudott igen. Erről hát innentől kezdve nem igazándiból érdem, hogy ezt a veszélyt nem értékelte, vagy nem úgy gondolta, mert nem elég pártatlannak lenni, annak is kell látszani. Ez egy alapmondás a mi szakmánkban. Én ezt megmondom őszintén, nem igazándiból értem. Tehát azért, hogy ő most majd újat jelöl, nyilván hát nulla szavazat, gondoljunk azért ebbe bele egy picit. Tehát ez annak a fiatal embernek, annak az ügyésznek, biztos, hogy lelkileg nem tesz jót, hát hogy is tenne jót.
2: Amellett, hogy hát nyilván neki azt tudnia kell, hogy ez nem feltétlenül az ő ügyészi képességeiről szólt,
3: hogyne.
2: Meg az emberi kvalitásairól, meg semmi egyébről, ez egy helyzet, politika is.
3: Kiváló ember lehetett ő függetlenül.
4: Még az elején ugye azt kérdeztük mi is, hogyha nem tudta az elnök úr, azt gondolom, hogy az is baj, ha tudta, akkor meg meglepődünk, hogy az egy-két reméljük több jelölt is volt jelölt közül, akkor miért nem mondta azt, hogy akkor a másik, mert ez egy olyan fajta handicap, amit nem lehet felvállalni. Én azt gondolom, hogy ha személyes véleményemet elmondhatom, úgy unblock szerencsés lenne szerintem egy olyan személyt hozni most a legfőbb ügyészség élére, aki 16 éve nem ebben a közegben szocializálódott, senkit nem akarok bántani, de azért azt gondolom, hogy ebből kitörni nagyon nehéz, részben azért, mert részese volt az elmúlt 16 év Polt Péteri legfőbb ügyészségének, ami azt gondolom, hogy vállalhatatlan, az az én személyes véleményem. És egy olyan ember kellene, aki ennek nem volt évtizeden keresztül részes.
2: Lehetne akkor egy ügyvéd?
3: Akár lehetne is egy ügyvéd, de egy példát, ez nem példa nélküli a magyar ügyészség történelemben, Györgyi Kálmán professzor úr. Életében nem volt ügyész, és nála jobb legfőbb ügyészt én nem ismerek. De a közelében nem ér senki, akikkel én, aki alatt dolgoztam annó, meg aztán akikkel együtt dolgoztam.
2: Az az érve, az nem állja meg a helyét? Mert ezt szokták hozni a mostani ügyészség munkatársaival kapcsolatban pozitív érvként, hogy ismeri a rendszert, ismeri, hogy ki kicsoda, tudja, hogy ki miben volt benne, és ki miben nem. Ki végezte úgy a munkáját, hogy megkérdőjelezhető utólag, és ki az, aki erre nem fröccsent sem.
3: Mondok egy megdöbbentő dolgot, mi is tudjuk. Tehát azok a védők, akik hosszabb ideje a büntető igazság szolgáltatásban dolgoznak, büntetőügyeket visznek, tökéletesen tudjuk, hogy ki, miben volt benne, miben nem volt benne, ki miért felel, úgyhogy ez nem ügyészi privilégium.
2: Egy ügyvéd számára kényelmes pozíció lenne egy legfőügyészi pozíció? Ugye átülsz egy másik lóra, tehát az a ló azért másképp megy.
4: Abszolút. Én még hozzátéve az ügyvéd úr által elmondottakhoz azt mondanám, hogy a méltatlanság, tehát azok az emberek, akik hosszú éveken keresztül ennek a rendszernek a részei voltak, még ha nem is voltak döntnökök, mert én azt gondolom, hogy itt egy ember döntött el ebben a szervezetben, az a baj, hogy ő meg a politikához kapcsolódva a főirányvonalakat. Azt gondolom, hogy mindenki, aki ennek része volt, és nem mondta azt egy idő után, hogy bocsánatot kérek, én ebben nem kívánok, és nem tudok részt venni, ott legalább a méltatlanság fölhozható, még ha esetleg fegyelmi vagy büntetőjogi következményei nem is lennének, mert ezt nem állítom. A szerkesztő kérdésére visszacsatolva, azt gondolom, hogy ez egy nagyon új helyzetet teremtene. Nekem az a személyes koncepcióm, hogy itt egy nagy takarítás kellene, ha tudjuk, hogy mit követett el, hanem új emberekkel, új szél, új szemlélet, új gondolatok, és azok, akik hosszú éveken keresztül ezt a fajta ügyészi szemléletet tették a magukévá, ők nem alkalmasak erre az új vonalra. Én személyesen magam tapasztalom, hogy helyi járási vezető ügyészek sem tudnak ebből a szemléletből kikeveredni, tehát ha úgy tetszik, ez így leképeződött a legfőbb ügyészségtől egészen az alsóbb szintű ügyészségekig.
3: Egyetlen egy nagyon fontos dolog van, azt a lelki terhet le kell venni az ügyészek válláról, ami most rajtuk van. Mert az ügyészek döntő többsége, és ezt számtalanszor elmondtam, 95%-uk az életben nem találkozott politikával, politikai jellegű ügyekkel, végezte a napi munkáját, ahogy megszabták számára. De az, hogy egy ügyésznek napi szinten jelentéseket kell írogatni, ahelyett, hogy a munkáját végezné, az nem biztos, hogy jó.
2: Egy friss hír a beszélgetésünk végére, de hát kérem a véleményüket róla. Hankó Balázs, egykori miniszter, elhagyta a Fidesz irodát, beült egy autóba, és elindult az ügyészségre, mert megkapta az ügyészség behívó üzenetét. Kirakták az autóból csomagostól, az autó elhajtott, ő pedig ott maradt. Itt tartunk most.
3: Eleve nem értettem ezt a metódust, hogy én akkor bemegyek a munkahelyemre, ugye azt mondta, hogy a munkahelyre megy, és akkor onnan vigyék őt el. Nem viszel senki semkit sehonnan, kap majd egy idézést, mint minden állampolgár, mert azzal, hogy a mentelmi joga megszűnt, semmiben sem különbözik Kispistától, meg Nagy Jánostól. Ugyanúgy elnézést Kispistáktól, meg Nagy Jánosoktól. Ugyanúgy vonatkoznak rá a jogok, és kötelezettségek is terhelik.
2: Hát nyilván azt akarták megúszni, hogy vezetőszáron elvigyék őket, de és aztán egy ország népe.
3: De senki nem ment vezetőszárral oda, idézést kapott, és az idézésnek eleget kell tenni. Tovább megyek Sesták Miklós önként, és majdnem mondom, hogy dalolva ment be a központi nyomozó főügyészségre. Nyilvánvaló emögött volt egy olyan szándék, hogy a szökéssel rejtőzés veszélyének a csökkentését bemutassák, hogy íme itt vagyok, nem akarok elszökni.
2: Hunko Balázs most ugyanezt tette.
3: Helyes, ezt így kell csinálni.
2: Hazaengedik őket?
4: Hát ez jó kérdés. Ha jól tudom, ami nekem információ van, hogy a Sesták Miklóst őrizetbe vették, és azt feltételezem, hogy ezek után az előzetes
3: letartóztatás. Már közölték is, hogy szerdán délelőtt van
4: akkor
3: a letartóztatás.
4: Bocsánat, akkor le vagyok maradva az információval. Én azt feltételezem a kecskeméti folyamat, látva, vagy előzményeket látva, hogy a Hankó Balázs vonatkozásában is ugyanez lesz.
2: Kecskemét, mert hogy Hankó Balázsnak Kecskemétre kellett mennie?
4: Igen, igen.
2: Ott vizsgálják.
4: Illetve előbb-utóbb oda fogják szállítani, így van, mert neki ott
3: a NAV nyomoz az ő ügyében. Illetve hát ebbe az NKA.
2: Ez az NKA ügy, ez egyszerűbb, mint Sesták Miklósé? Ránézésre? Ugye itt eléggé jelentősen feltárva látszanak a dolgok.
3: Nem csak azért volumenét tekintve egyszerűbb. Tehát ugye itt összesen 17 milliárdról beszélünk, és egyfajta elkövetési magatartásról. Még a Volánbusz ügyében, ami nem egy ügy, több ügy, plusz még ugye a híradásokból tudhatjuk, hogy Sesták urat még további 3-4 egyéb bűncselekménnyel is meg fogják gyanúsítani. Tehát az volumenében jóval több, azért bonyolultabb.
4: És arról nem beszélve, hogy régebbi. Azért az mindig hátrány egy nyomozás.
2: Hát az egy évtizedes.
4: Az NK pedig itt volt nem olyan régen.
2: Zamesnik Péter, Francs Csimre, köszönöm szépen.
3: Köszönjük a meghívást. Szépen.

0: Műsorajánló. Tudod, mi dönt el egy állásinterjút valójában? A Felvéve legújabb adásában nem a száraz elméletekről beszélünk, hanem a kőkemény valóságról. Gyakorlati tippeket adunk a sikeres béralkutól kezdve a beilleszkedésen át egészen addig, hogy hogyan érdemes a munkaerőpiacot áttekinteni. Akár munkát keresel, akár a legjobb jelöltet kutatod, hallgass minket minden kedd délután 3:30-tól, és lépj szintet a karrieredben. Könnyed, laza beszélgetés, amelyet a sport motivál, de olykor azon is túlmutat. Ez a Sportpub Valdez a Spirit FM-en, Tóth Viktorral, szombat esténként 8 órától. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorral. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Civil a pályán. 4 vendég, 6 téma. A hét legfontosabb eseményeiről Somos Andrással. Kedd reggel 5-kor a Spirit FM-en. A munkaerőpiac gyorsabban változik, mint valaha. Mi a titka a vonzó munkahelynek 2026-ban? Hogyan tartsuk meg a tehetségeket egy globális versenyben? Az Álláspontban minden adásban új szakértővel keressük a választ a gazdaság humán kihívásaira. Szakmai mélység, közérthető válaszok. Álláspont. Két hetente, szerdánként, délután 3:30-kor. A Spirit FM-en. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. A Magyar Bormarketing Ügynökség támogatásával készült műsorunkat hallhatták. Műsorajánlót hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Pizza mi rajongók, figyelem! Megérkezett az új Limited Edition pizzánk igazi olasz tokaszalonnával, azaz guanciale-val és articsókával. Kóstold meg a Pizza Mi-ben limitált ideig!
0: Reklámot hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. Van egy hely Budapesten, amelynek nem kell bemutatkoznia. Elég kimondani a nevét. Belga söröző a Bemramparton. 30 éve egy darabka Belgium Budapest szívében. Most ünnepeljük a születésnapot együtt. Szeptember 29-től 4 héten át keddesténként különleges vacsora estel várjuk Önöket előre megváltott jeggyel. Belga sör, autentikus ízek, 30 éve ugyanaz a szenvedély. Vegyen jegyet még ma a www.belgasöröző.com oldalon. Szeptember 29-től keddesténként születésnapi vacsora est. Hiszen tudják, ha kedd, akkor találkozunk a 30 éves Belgában. Reklámot hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ez itt a Hét híre, amelyben a hét legfontosabb történéseit elemezzük szakértők segítségével. A mikrofonnál Kauzál Alexandra.
2: Sok szeretettel köszöntöm a Hét híre kedves nézőit, hallgatóit. Kauzál Alexandra vagyok, és már is bemutatom mai vendégeinket. Itt van velünk Murányi András, az Index felelős szerkesztője. Szia, szeretettel üdvözlünk.
3: Szia, üdvözöllek, és a hallgatókat is természetesen.
2: És Kohán Mátyás, a Konfront alapítója, műsorvezetője, jól tudom?
4: Így van.
2: Szeretettel üdvözlöm a nézőket. Viszonylag új YouTube csatorna, igaz?
4: Próbáljátok. És médium.
2: És médium?
4: Ha az Úristen úgy segít minket, akkor néhány héten belül honlap, hírportál, meg már most is egy Facebook oldal.
3: De vajon ki állhat mögöttük?
4: Mi hárman, kérem szépen, kacsodás jelentőleg, Krisztián és Kohán Mátyás, meg a nézők.
2: Akkor, és azt így kis műhelytitok, hogy mi alapján lehet így újjáépíteni egy ilyen médiumot?
4: Nézői igények alapján. Uh-huh. Tehát alapvetően anélkül semmi értelme.
5: Most megleptél egyébként, ne haragudj, hogy nem kötekedni akarok, de hogy erre van, úgy, tényleg, hogy számottevő nézői igény?
4: Számottevő, és nekem úgy tűnik, igen, hogy
2: ilyen 60 ezrek, meg 80 ezrek.
4: 60, 70, 80, 90 ezres most a tegnap előtti közönségtalálkozónak a nézettsége, ami teltházas volt. Az a helyzet, hogy mi nekünk is voltak-e felülkételjeink, mert eddig sok új jobboldali média műhely indul, uh-huh. miután az intézményi alapjai azok különböző módokon szét lettek verve a különböző eddigi szerkesztőségeknek. Ugye a piac azért egy izgalmas dolog, mert a piac szerintem például az ATV-nek is fog okozni izgalmas meglepetéseket, vagy a Népszabadságnak, vagy a Népszavának a következő néhány hónapban.
2: Hát köszönjük szépen, reméljük nem okoz.
4: Van egy olyan helyzet, hogy az előző médiafinanszírozási rendszer az elég sok drága formátum működését annak révén segítette, vagy annak örvén segítette, hogy különben magyar nyelven nincsen napilap, vagy magyar nyelven nincsen hírtelevízió. Hogyha valamit az állam ebben nem tesz bele, mindegyik magyarországi hírtelevíziónak voltak állami hirdetései, nem csak a Hír TV-nek, mindegyik magyarországi napilap abban a percben bedőlt, hogy megszűnt az állami dotációja.
5: Vagy megszüntették, mint a Népszavadságot, de nem akarok tovább húzni.
2: Igen, de akkor szerintem...
4: Mi úgy látjuk, hogy van egy éhség a jobboldali olvasókban arra, hogy legyen jobboldali lap, és észrevették a helyzet súlyosságát, hogyha nem lépnek valamit ők, vagy nem segítenek velünk együtt lépni valamit, akkor nem lesz semmi. És tényleg 3 hét alatt 40 ezer követője van a Facebookon a Konfrontnak, érkeznek komoly kedvel az adományok.
2: Amúgy csak annyit erőjön, hogy ez magánkezdeményezés, vagy valami központi. Egy központi agy, aki kitalálja, hogy ilyen is legyen, olyan is.
4: Ha Kacsó Dániel a központ agya, akkor Kacsó Dániel a központ agya. Nem, ezt itt mi hárman döntöttünk úgy, hogy nem óhajtunk egy államosítandó mandinerben, államosított mandinerben dolgozni, aztán utána talán 2 hétre rá meg is történt maga a mandinernek a bezáratása, amit nem kívántunk már ott helyben bénakacsákként átélni.
5: A mandiner ezt kitartotta el, ne haragudj.
4: De én nagyon
5: nem csak ugye azt mondod, hogy államosítandó, és tényleg nem Isten mellett.
4: Nem, hogy, nyugodtan provokálj.
5: Nem, csak annyit tisztázunk, hogy államosítandó mandiner, ezt én értem, de hát eddig is gyakorlatilag az államtól függött, vagy az előző irában is az államtól függött a mandiner, ezt azért
4: de tudok replikázni, de az a helyzet, hogy ha megnézed a MediaWorks-ot, akkor a MediaWorks ma jó pár hónappal a kormányváltás után létezik, mert egy független magántulajdonban lévő vállalat, amely tud olyan üzleti döntéseket hozni, amik tudnak igazodni ahhoz, hogy a médiafinanszírozási környezet, amiről beszéltünk az imént, és az egy igen durva változáson ment keresztül, ez senki nem állít, hogy ne lett volna jelentőség az állami hirdetéseknek, vagy az MCC-nek, mint tulajdonosnak a mandinernek a működtetésében. De nyilván, hogyha változik a piac, akkor arra egy szabad cég, ami saját magáról dönt, az tud reagálni, az tud létszámot racionalizálni, az tud új terméket fejleszteni, az tud sok mindent. Ezért létezik ma magyar nemzet annak ellenére, hogy őket is pont ugyanúgy érintették a változó médiafinanszírozási körülmények. És ehhez képest az, hogyha egy vállalat nem hozhat magáról döntéseket, tehát az, hogy lesz, nem lesz, csinál-e printet, hány ember dolgozik ott, milyen fizetős, nem fizetős termékeket fejleszt, milyen székhelyre költözik, az összes ilyen anyagi vonzatú döntést nem hozhatja meg magáról, mert várnia kell a pénzügyminisztériumra egy olyan kormány alatt, amelyről amúgy írnia kellene, az nyilván nem egy egészséges helyzet. Hát a mandinernek nem az anyagi alapjai szűntek meg. Erről tudtunk volna úgy dönteni mi magunknak, hogy abból egy életképes lap maradjon fönt az új helyzetben is. Hanem az történt, hogy a döntésünk jogát és szabadságát vette az államosítással a kormány.
2: Na, ennyit szerintem a jelenlegi...
5: Ez nem a média piac, bocsánat, Boros
2: igen,
5: Tamás.
2: Igen, összekevertük szerintem a műsorokat, úgyhogy térjünk át inkább az aktualitásokra.
5: Nagyon sok magas labda volt benne, de
2: hát ezről
5: persze.
2: Órákig tudnátok igen. Szerintem így. Beszélni, vitatkozni, de akkor nézzük meg a legfontosabb híreket, aktualitásokat. Kezdem akkor a legfrissebb hírekkel, úgyhogy szerdán beszélgetünk, ezt fontos leszögezni, mert holnap már szintén jöhetnek érdekes események. Most már elrendelték Sezták Miklós letartóztatását 30 napra, és indítványozták Hankó Balázs letartóztatását is. Erről holnap lesz döntés a Kecskeméti Járásbíróságon. Mennyire lepett meg benneteket az, hogy akkor végül is Sezták Miklós letartóztatták, illetve mire számítotok Hankó Balázs esetében?
4: Parancsolj! Sokat beszéltem a mandinerről.
5: Ugye ennek a kormánynak, ennek az új kormánynak az volt a zászlajára tűzve,
3: és gyakorlatilag ezzel turnézta végig a két éves kampányidőszakot. Azt nyugodtan mondhatom, hogy ez egy két éves permanens kampány volt, hogy elszámoltatás, és azok, akik az elmúlt 16 évben, mondták ők, akkor még 14 évben, törvénytelenségeket követtek el, loptak, csaltak, hazudtak, különféle állami pénzeket, közpénzeket formáltak át párt támogatásra, burkolt és kevésbé burkolt pártfinanszírozást hajtottak végre, és oda allokálták a pénzt, ahova az adófizetői pénzt, ahova nem kellett volna. Nos, hogy őket majd eléri az igazságszolgáltatásnak a folyamata, és akkor majd szépen ezeket az ügyeket végigveszik. Igazából most ez történik. Tehát azokat a dokumentumokat és azokat az információkat, amelyeket én láttam, részint ugye vannak nem hivatalosan publikált dokumentumok, például amelyeket Molnár Áron hozott nyilvánosságra, illetve vannak különféle nyomozati szakaszból származó a közvélemény elé tárt anyagok, amelyekből mind a két oldalról az tűnik ki, akár laikus az ember, akár jogvégzett, de még laikusnak is, hogy igenis megalapozottan lehet azt mondani, hogy ennél a két embernél legalábbis, most egyelőre két emberről beszélünk, két volt miniszterről, megalapozott a gyanú, hogy olyasmit csináltak, ami gyakorlatilag szembe megy a joggal, szembe megy a törvénnyel, szembe megy a szabályzat, különféle szabályzatokkal, és gyakorlatilag azt az adófizetői pénzt, amelyet elvileg lehetne fordítani a köz céljaira, és akkor most nagyon szimplifikáltan fogalmazok, azokat teljesen más dolgokra költötték el. Ilyeténképpen én nem akarok, nem tudom, véres torokkal kiabálni, meg azt mondani, hogy akkor most mindenkit fel kell pofozni, meg mit tudom én, ezt a munkát elvégzik azok, akik benne voltak a kampányban és a Tisza mellett kampányoltak. Én egyetlen egy dolgot szeretnék, de nem csak most, hanem mindig Magyarországon, hogyha ilyesmi van, akkor igenis szedjék elő ezeket az ügyeket, tegyék az asztalra, a nyomozók végezzék a munkájukat, az ítészek végezzék a munkájukat, és mindenki kapja meg a méltó büntetését, ha és amennyiben valóban elkövette ezeket a büntetéseket, mert az nem létezik, hogyha én nem fizetek be egy parkolási bírságot, és utána nem tudom, SMS-be jön a követeléskezelő, meg ráugranak a fejemre, és rabosítanak, és nem tudom, mit csinálnak, 3000-4000 forintokból kiindulva, akkor itt különböző milliárdokkal, meg százmilliárdokkal lehet arra fordítani, hogy mondjuk van 106 választó körzet, és akkor a 106 választó körzetnek allokálok ide-oda pénzt pár célra azért, hogy azokat az emberek, akik ott van a saját oldalamra állítsak.
2: Ezt kérdés, pár hogy ez finanszírozás. Valóban így megtörtént.
3: Abszolút kér, de így van, így van, így van, és ne prejudikáljunk.
2: Hankó Balázs a szemben. Válasszuk külön a két esetet, mert ugye nagyon érdekes, hogy Hankó Balázs esetében a Fidesz-KDNP oldal azt mondja, hogy így gyakorlatilag egy koncepciós eljárás zajlik ellen, ő egy politikai áldozat, bevédik, ugye láttuk hétfőn is, hogy kiálltak mellette, családtagja, illetve az egész frakció felvonult mellette, este is kísérték be ugye a NAV épületébe, viszont Sezták Miklost, mint hogyha úgy magára hagyták volna. Nektek mit üzennek ezek?
4: Az én számomra is kettő nagyon különböző ügynek tűnik ez a kettő időben egy belső ügy. Hát ugye nem szabad elfelejteni, hogy a Sezták ügyet, ami egy vesztegetési ügy, ennek a nyomozását a Fidesz éra alatt kezdte el az ügyészség. Most, hogy milyen gyorsan haladtak vele, kellően gyorsan haladtak-e vele, ez egy teljesen másik probléma. De szerintem a Sezták ugye egy sokkal megalapozottabb ügy innen, ahonnan én ülök, és egy sokkal világosabb a bűncselekmény gyanúja merül itt föl.
2: Tehát hát, itt
4: merül föl, hogy kvázi a korrupció legszebb latin-amerikai vagy afrikai hagyományai szerint állami beszerzésekből visszacsorgatott pénz kerülhetett a Sezták Miklós, vagy várhatott el Sezták Miklós ilyesmi cselekedetet. Nyilván nem tudom ebben az esetben sem, hogy ez megáll-e, erre vannak magyar bíróságok, de az, hogy itt korábban már, tehát akkor is, amikor ebben politikai érdekeltséget sejteni az aktuális kormány részéről nem lehetett, már akkor is volt nyomozás, és az ügy jellege is nekem sokkal inkább arra utal, hogy ez egy valós, megalapozott ügy lehet, aminek a végén Sezták Miklós megütheti a bokáját. Most a Hankó Balázs kapcsán, és engedtessék meg nekem, hogy én nem bízom most ebben a percben maradéktalanul a magyar hatóságban, azért nem, mert látom, hogy a magyar hatóságok egy része, meg a miniszterelnök között most van egy olyan furcsa viszony, hogy a miniszterelnök előre, tehát egy-két nappal előre bejelenti a hatóság leendő intézkedéseit, bizonyos hatóság esetén más hatóságot nem utasítja őket, hogy mit kell csinálniuk a helyet, hogy, hogy azt csinálnák, amit gondolnak.
2: Tehát a számvevőszék,
4: és a legfőbb ügyészség esetében is van már ilyen konfliktus, hogy a miniszterelnök szerint más kellene csinálnia ennek a kettő nem neki a leendett szervnek, mint amit csinál. És a miniszterelnök, mint Magyarország legnépszerűbb politikusa, gigantikus Facebookos követőtáborral, meg nyilván az államapparátus fejeként bír hatással arra, hogy ezek az intézmények, ezek mit csinálnak, és mit nem csinálnak. Tehát én azt gondolom, hogy sajnos ma azok a hatóságok, amelyeknek egy kulcsfontosságú munkájuk van most, hiszen szerintem ennek az országnak a megbékélésének, meg annak a lehetőségének, hogy értelmes dolgokról, szakpolitikai kérdésekről beszélgethessünk újra, annak egy előföltétele az, hogy az elszámoltatás nevű dolog, ami nagyon láthatóan jó pár millió magyar lelkében benne ég, hogy ez legyen már meg, és itt vonják felelősségre a bűnösöket, ez tisztán, tisztességesen, politikai befolyástól mentesen jogállami keretek között zajoljon le. Ezzel nem fér össze az, hogy az ügyészség helyett a miniszterelnök kommunikál, és nem fér össze az, hogy a miniszterelnök utasítgatja a nem neki alárendelt hatóságokat.
2: Úgy sem fér össze, hogy egy erős társadalmi igény képvisel, és ennek ad hangot?
4: Amennyiben a tisztások nem Venezuelára szavaztak, hanem egy jogállamra, akkor nem fér össze. Akkor sem, hogyha komoly népakarat van. De most a hangúgyben, ami a vád tárgya, ha jól értem, az, hogy választókerületi logikában kampány támogatásra abuzálták a kultúra és büdzsét. Ezt hallom én ki a vádnak. Most ehhez képest, amit eddig látok, ugye ehhez azt kellene bizonyítani, hogy valaki Hankó Balázzsal valamilyen kommunikációs platformon, vagy nem is vele, hanem a kurátorokkal, akik az NK speciális kollégiumában ezeket a döntéseket meghozták, valaki kommunikált arról, hogy hova mennyi pénznek kell jutni. Most ehhez képest, ami eddig kiderült, az, hogy vannak Fidesz közeli celebek, akik kaptak pénzt, meg van néhány olyan szervezet, amely nagyon friss volt, és nagyon implauzibilis az, hogy ezek a szervezetek már az erőt érdemleges kultúrás tevékenységet végeztek volna, mielőtt megkapták volna ezeket a pénzeket. De ez a töredékére igaz ennek az idegenes kollégiumból kifolyt pénznek. Hát az ügy, ami már a Tisza kormány alatt elindult, az sokkal inkább hordozza magán, most igyekszem óvatosan fogalmazni, a koncepciós eljárásnak a jegyeit, mint a Sesztrák ügy, ahol szerintem egy sokkal világosabb tényállás van. És nekem azért az nem egyértelmű és nem világos, hogy önmagában az, hogy magukat jobboldalinak gondoló celebek, nem tudom, hogy még mindig annak gondolják-e magukat,
2: hát azóta
4: eltűntek jelentős részben a Fidesz környékéről, celebek valóban létező kulturális produkciókra, amik kinek az ízlésével egyeznek, kiével meg nem egyeznek, kaptak pénzt. Én nem látom ezt büntetőjogilag relevánsnak, ahogy azt sem, hogy egy országosan egyenlő elosztásúra kijelölt alap, az választókerületenként hasonló összegeket
2: kap. De mondj már egy olyan erősen kormánykritikus művészt, aki kapott. Hát most
4: a rendszerbontó nagykoncert föllépői közül többen is kaptak korábban NK támogatást. Molnár Áron maga szerepelt NK támogatású filmekben. Hát az, hogy az NK ne finanszírozott volna ellenzéki érzelmű ellenzéki, hát, de szerepelt egy filmben, amely kapott. Hát én azt gondolom, tehát kapott a végén NK pénzt.
5: Ennél erősebb érfélem, Bacsi, érzem.
4: Mert mire?
5: Ne haragudj. Szerepelt egy filmben, amely kapott NK támogatást.
4: Ha ez nem elég, akkor rendszerponton nagy koncert, az legyen elég. De tényleg komoly jelentős előadók vannak, akik nyíltan kideszedelesek voltak az erőzők. Ha ez nem elég, akkor rendszerponton nagy koncert, az legyen elég. De tényleg komoly

0: ti mennyire éreztétek megalapozottnak, vagy kielégítőnek a magyarázatait?
1: Mindeneket annyit hadd mondjak, hogy egy dologban feltétlenül egyetértek Matyival, mégpedig abban, hogy az nem szerencsés egy jogállamban, egy úgynevezett jogállamban, tételezzük fel, hogy ez most az, hogy a miniszterelnök a parlamentben napirend előtti felszólásban, vagy bármikor elbeszéli azt, hogy na, őt már letartóztatták, na, majd holnap vasárnap kiposztolja, hogy hétfőn indul az elszámoltatás, honnan tudja, hogyha tőle függetlenül működnek azok a szervek, ugye az úgynevezett hatalmi ágak, amelyeknek tőle függetlenül kellene működni. Tehát ez egy nagyon csehszlovák történet így, mert azt az érzetet sugallja, mint hogyha a miniszterelnöknek lenne ráhatása, vagy a hatalmi ágak képviselői a miniszterelnöket informálnak arról, hogy mi történik. Ez semmiképpen ebben tökéletesen egyetértek. Minden mással kénytelen vagyok sajnos abszolút nem egyetérteni. Sesznek Miklósban is egyetértünk, az egy nagyon erős korrupciós ügy, és hogyha az ember elmegy Kisvárdára, és csak végighallgatja, hogy ott az emberek mit beszélnek el, meg mik épültek, meg hogy stb., akkor abból kirajzolódik egy ilyen régi földesúr képe, vagy hát nem is tudom, egy ilyen kis király, vagy egy régi megyei pártitkár, igen, akinek van mindenhol, és hogyha végignézek a Fidesz vezérkaron, vagy a fő politikusokon, hát azért látunk mesés meggazdagodásokat, meg látunk mesés pénzeket allokálni magán célra, most nem tudom, egyet mondok, Lázár János, aki a saját kis vadász utcát így 3 milliárdos úttal igyekezett szépen bebetonozni, hogy amikor tér az ember az autópályáról, akkor szépen oda tudjon menni, miközben az összes út az rohadt az egész országban. Nyilván most túlzok, persze. Hankó Balázsnál én nem vagyok, tehát Sesznek Miklós, igen, az
0: meg akkor mindig,
1: igen, az egyetemnek tűnik, de nekem Hankó Balázs is. Könyörgöm, 17 milliárd forintról van szó. Ha 1,7 milliárdról lenne szó, 170 millióról, 17 millióról, akkor is azt mondanám, hogy ne lopjon már senki, vagy ne allokáljon már senki közpénzt szimplán párt célra, ha és amennyiben igaz ez az állítás. 17 milliárd rengeteg pénz. Én elhiszem, ugye Hankó Balázs úgy fogalmazott a parlamentben, hogy a kormány elvi támogatásával osztották ki. Azt nem mondta, hogy gyakorlati, mert nyilván nem Orbán Viktor írta alá. Szerintem ez nagyon fontos, tehát próbálta valamennyire elbeszélni a saját igazságát, illetve az, hogy volt itt ebben egy közmegegyezés, szerintem ez egy elég fontos kérdés. Tehát a kormány egyetértett abban, hogy van X mennyiségű rendelkezésre álló közpénzt, azt fogjuk, és kiszervezve, idézőjelben mondom, és kiemelés tőlem, kiszervezve a Hankóéknak, megint csak túlzok, kiszervez a Hankóéknak, légy szíves, osszátok el úgy, hogy mind az összes választókerületnek jusson, olyan személyeknek jusson, akik a mi szekerünket tolják, a mi háborús politikánkat beszélik el, a mi nem tudom milyen politikánkat tűzik zászlajukra, és adott esetben két zeneszám között el tudják beszélni azt, hogy ez milyen fontos. Láttunk celebeket kávéval a kézben, udvaron, koncertek között azt, hogy jaj, hát mennyire rossz lenne, hogyha a mi gyerekeinket elvinnék a háborúba, és jaj, ezzel visszhangozták azt a politikát, amelyet a Fidesz nap mint nap legyártott a propagandában. Tehát mondom még egyszer, 17 milliárd forintról van szó. És nekem rendkívül visszataszító volt két dolog. Az egyik, keresztény értékekre hivatkoznak. Szóval lopásról van szó, ez a 10 parancsolatban is benne van. Ha lopásról van szó, akkor senki semmilyen kontextusban ne hozza föl a keresztényi értékeket, azt elbeszélve, mint hogyha valami fajta nagyon durva, teljesen megalapozott támogatás legyen, vagy támadás lenne. 17 milliárdról beszélünk, megismertem még egyszer.
0: De nem lehet, tényleg az a meggyőződése, hogy ez hát tökrendben
1: volt. Könyörgöm. Legalábbis politikai felelőssége van, amellett, hogy aláírt papírokat, tehát ezt valahogy el kell viselni. Másrészt pedig keresztény értékekre hivatkozni akkor, amikor egy ilyen súlyos engedtessék meg most a vádhatóság képviseletében, hogyha beszélnék, hogy legalábbis megalapozott a gyanú, hogy ezeket a cselekményeket elkötötték, akkor erről ne beszéljen. Kettő, a családját se használja fel. Tehát ennél...
0: Érdekes kérdés, hogy most ő használta fel a családját, mert ugye a nyilatkozatokból meg úgy tűnt, hogy a családja volt az, aki nagyon ott akart lenni mellette ezekben a nehéz órákban.
1: Én ezt maximálisan megértem. De a nap végén az van, hogy ez azért volt, hogy részvétet nyilvánítson ki, vagy hogy mondjam, érzelmeket váltson ki. Egy ilyen mártíronkodás.
0: Őszintén elég ügyes volt ebből a szempontból, mert így az emberi oldalát azért eléggé...
1: Amikor a család az szent és sértetetlen. Ha én keverednék egy ilyen ügybe, és a két gyermekem mondaná azt, és a feleségem, hogy ott leszek veled, ott leszek mögötted, én mondanám azt, hogy na, az biztos nem, mert ezt a harcot nekem kell megvívnom. Ti nem voltatok ott, amikor utaltam, nem tudom mennyit, ha nem tudom én kicsodának, és így tovább. Tehát amikor valaki

0: belevonja a családot, ami nálam szent, az nekem a vörös vonal átlépése. Ugyanúgy, ahogy a keresztényi értékekre való hivatkozás akkor, amikor, és hadd csatoljak egy picit vissza, mert ugye egy skiccelted azért, hogy mennyire jogállami ez eljárás, mennyire nem, ugye Magyar Péter kijelentései nyomán, és mondom, itt ebben egyetértünk. Szóval 16 év után nagyon nehéz azt elbeszélni ma Magyarországon, hogy milyen helyzetben, állapotban van vannak a hatalmi ágak, a nyomozati és az ítészi szervek. Kialakulhatott egy olyan kép az elmúlt 16 évben, hogy ezek a hatalmi ágak nem, hogy le voltak uralva, hanem az Orbán kormányok maguk alá gyűrték. Hiszen például a legfőbb ügyészségnél nem csak az volt a kérdés, hogy a Pót Péter mindenhol elbeszél, hogy milyen szenzációs arányban oldottak meg ügyeket. Nem csak az volt a kérdés, hogy milyen ügyeket tesznek az asztalra, hanem milyen ügyeket nem tesznek az asztalra. Tovább megyek. Ha vannak bizonyos nyomozati szakaszban lévő ügyek, milyen bekezdések kerültek ki adott esetben dokumentumokból, milyen nevek kerültek ki adott esetben dokumentumokról. Erről se Polt Péter nem beszél, se az ügyészség nem beszél, illetve Fürth Pál, amennyire most hallom az Aranykombó ügyben.
1: Igen,
0: elkezdte
1: az
0: már azt a narratívát
1: témán,
0: építeni, hogy... bocsánat, egy másodperc, azt a narratívát építeni, hogy itt ügyészek között már ment egyfajta közmegegyezés arról, hogy ez így nem jó, meg hogy Orbán Viktor adta ki a parancsot, Aranykombó ügy, meg és így tovább, és így tovább. Nem tudom, ezt majd kiderítik, de az egészen biztos, hogy a 16 év alatt olyan szinten épült le a jogállamiság és a demokrácia, és lett egyfajta önkényes uralkodás, éppen azt a három kulcsszót mondom, amelyet most a Fidesz hangoztat a Tiszával szemben, hogy ez megáll-e, ez majd eldől, 4 vagy 5 vagy 6 hónapja van ez a Tisza kormány hatalmon, Isten ments, hogy védjem őket, vagy bárkit a politikai szcénában, ez majd eldől, de az biztos, hogy az a helyzet, amiben vagyunk, az legalábbis konfúz tekintettel arra, hogy 16 év alatt ezt az egészet, amiről beszéltem, hatalmiákat illetően ezt szétverték, és nagyon nehéz most azt kihámozni, hogy ezekben a pillanatokban azok az ügyek, amelyek oda kerülnek a vádhatóság elé, azokat higgadtan, neutrálisan végnézve, a nyomozati folyamatokat betartva végzik el ezt a munkát, vagy pedig van valami fajta régi betartás, a régi, mondjuk így, fideszes éra miatt, vagy pedig meg akarnak-e felelni, mint Magyarországon ez ugye bevált szerkezet, meg akarnak-e felelni például a miniszterelnöknek, aki minden nap veri az asztalt, hogy már
1: kicsit
0: pedig itt most elszámoltatás kell, és hol van az ász, amelyik izé, miért nem, és az ász
1: hát, hírja közben. Ha nézzük ezeket a vezető száros performanszokat, akkor az eléggé erre a megfelelési kényszer
0: után.
1: Nagyon bólogattál, Mátyás, úgy tűnik, hogy egyetértesz, András szavait iszod.
2: Egy adott pontig tudok menni magával az állítással, addig a pontig tudok menni, hogy az biztos, hogy Magyarországon a jogállami intézményekbe vetett bizalom az masszívan leépült az elmúlt 16 évben. Most én maguk az intézmények kapcsán én biztos, hogy nem volnék ennyire kategorikus, már csak azért sem, mert ugyanazok az emberek dolgoznak ma, akár még az MVVH-ban is, akik korábban az ügyészség állományába tartoztak, és nyilván csináltak az ügyészségen valamit, tehát azért nem hinném, hogy Tasnádi Katalin, aki egész eddig ügyész volt, és ma az MVVH-nak a nyomozati elnök helyettese, hogy ő semmit tevéssel töltötte volna a központi nyomozó főügyészségen az előző években a napjait. Hát én azért az intézmények kapcsán sokkal kevésbé látok leépülést, a számvevőszék robbantotta ki az MNB ügyet. Papírra vetette magát az 500 milliárdot, amiről szóval ők írták le. Tehát azért azt gondolom, hogy az intézmények híre rosszabb, mint a valós állapot, de az biztos, hogy nem tett a kormány eleget azért, hogy a bizalom az megmaradhasson ezekben a jogállami intézményekben. Egyelőre nem látom, hogy az új kormány tenne ezért. Örülnék, hogyha tenne, mert alapvetően az volna jó, hogyha nem volna politikai téma az, hogy milyen nyomozás van, meg milyen nyomozás nincsen. Tehát nekünk alapvetően politikai újságíróként nem kellene erről vitatkoznunk, nem kellene, hogy kelljen erről vitatkoznunk, és ez nyilván tünete, és nem lehet más a felelős ezért, mint az előző kormány, hogy tünete valaminek az, hogy most erről beszélgetnünk kell. Fürth Pál, azért egy izgalmas kérdés, amit fölhoztál most, mert Fürth Pálnak ez nem az első virágzása, hanem a második virágzása most. Talán kevesen emlékeznek a nézők közül arra, hogy kitartotta az ügyészségi sajtótájékoztatót akkor, amikor nyilvánosságra került Magyar Péternek ez a lehallgatott felvétele, ahol Varga Judit egyébként nem azt mondja, hogy kihúzotta volna magát bárki az iratokból, de Magyar Péter itt tálalta ezt, hogy itt ilyesmi történt. Ez Fürth Pál volt. De Fürth Pál meg az ügyészség szóvivője ketten tartották ezt a sajtet, és ő kategorikusan cáfolta, hogy itt bárki bejárhatna az ügyészségre, vagy akár Rogán Antal bejárt volna az ügyészségre, és ki tépette, vagy húzatta volna magát az iratokból. Tehát Fürth Pál a karaktere nagyon izgalmas nekem. Nem tudom, hogy ő egy alapvetően hazug emberről beszélünk, aki ez akkor már akkor is hazudott, és most is hazudik, vagy egy alapvetően igazat mondó emberről beszélünk, és akkor neki most is igaza van, meg akkor is igaza volt, vagy egy taktikai megfontolásokból dolgozó emberről beszélünk,
1: nem akinek van egy... Nem nála a pohár ott az arany, konyhó,
2: nekem az nem passzol össze, hogy Fürst Pál egyik kérdésben tehet, hogy Magyar Péter marhaságokat állított arról, hogy Rogán Antal kihúzatta volna magát iratokból, hazudik. Egy másik kérdésben meg, hogy Orbán Viktor rendelte meg az aranykönyvben az akciót, abban meg igazat mond. Ez a kettő nekem nem passzol össze. Tehát vagy egyik,
0: pedig még igaz
2: vagy,
0: is lehet.
2: Vagy mind a kettő, vagy egyik sem.
0: Igen.
2: Ugye nyilván nála van most egy személyes érintettség, azt látom, hogy a jelenlegi legfőbb ügyész helyettes Rajtár István, meg ő közötte van valamilyen szakmai konfliktus.
1: Igen.
2: Meg a Baka András legfőbb ügyész jelöltje, Szatmári Zoltán, és ő közötte is van valamiféle konfliktus, de azért amikor Fürst Pál bármilyen nyilatkozatáról beszélünk, akkor legyen ott az agyunk hátuljában, hogy nem először kerülő a magyar nyilvánosságnak a szeme elé, és nem először mond politikai releváns állítást politikai fontos ügyről. És nagyon nehéz szelektíven megítélni az ő igazmondását, vagy az ő hitelességét. Tehát vagy mind a két alkalommal igazat mondott, vagy alapvetően nem egy hiteles emberről beszélünk. Ennyit mondok csak Fürst Pálról.
0: Igen, és annyiban csatlakozom, soha nem értettünk még ennyire együtt egy műsorban.
1: Na, pedig voltunk benne
0: egy műsorban, hogy ez is pont azt az állapotot beszél, hogy milyen helyzetben vannak a hatalmi ágak 16 év Fidesz működés után, és egy ilyen 6 hónapos Tisza működés után. Mindegyiknek volt valami fajta megrendelése, ezt most ne konkrétan értsük, bár akár érthetjük konkrétan is. A Fidesznek az, hogy ezeket az ügyeket tárgyaljátok, vigyették végig, azokat ne. Leegyszerűsítve kiemelés magamtól, a Tiszánál meg az, hogy na most aztán borítsatok mindent, és nem értem, hogy miért nem lehet még az asztalra tenni. Egyébként zárójelben különféle ügyeket, egyébként zárójelben mondom, hogy amit Matyi említett, az ÁSZ által nagyon pontosan dokumentált MNB botrány, amelynek első elemeit a 2015-ös, 2016-os Népszabadság, amikor én voltam a főszerkesztő, már akkor elkezdte feltárni. 15-16-ról beszélünk, és 25-ös az a jelentés, 25, hiszem január-február az a jelentés, amelyet az ÁSZ dokumentáltan letett az asztalra, és ehhez képest fel nem foghatom, és ez is ezt a konfúz helyzetet mutatja a hatalmi iparágokat, illetve hogy milyen ügyről, milyen formában döntenek, nyomoznak, ítélnek, stb., hogy azóta például Matolcsi Ádám, aki az összes ilyen létező dokumentumban valamilyen formában feltűnik, akár úgy, hogy tudom, női álnéven ad valami utasítást, mindenesetre mérhetetlenül meggazdagodott, hiszen Dubaj, New York, Lamborghini, Porsche, és így tovább. Ő most a múlt heti, vagy két héttel ezelőtti hírek szerint, nem tudom, milyen bankban vásárol részesedés, és hozza magához azokat a vagyonokat, amelyek valahogy valamilyen módon kirepültek az éterbe az MNB-től. Az MNB, amelyik a közpénznek a háza, az létrehozott alapítványokat, majd utána azt, hogy eltősdészhetitek, berakjátok külföldön alapítványokat, vegyetek ezt, vegyetek azt magatoknak, stb., mint az apuka a gyerekének, hogy jó, akkor karácsonyra vegyél egy biciklit, csak ezek nagyobb léptékek. Fel nem foghatom, és mondom, ezt is a konfuzitást mutatja, hogy fordulhat elő, hogy ez másfél éve le van rakva az asztalra, már 10 éve újságíró munka, és minimális kényszerintézkedés sem történt.
1: Hogy hétről hétre az összes vendége szinte felhozza, és még épp kézláb magyarázatot erre nyilván senki nem adott, hogy mi az oka, hogy ez az ügy ilyen szinten húzódik, meg hogy most például egyébként az MVVH ezt miért nem vette bele a kezdeti ügyekbe?
0: Az nagyon jó kérdés.
2: Szerintem Unger Anna erről viszonylag őszintén vallott, hogy miért nem, azért, mert nincs erőforrás. Hát, olyan ügyekkel akartak kezdeni, amelyeket egyrészt azok az ügyészek ismernek, akik átmennek az MVVH-hoz dolgozni az ügyességről, hiszen ők nem a semmiből vesznek föl embereket, hanem ügyészeket és rendőröket vezényelnek át, vagy kérnek át az MVVH-hoz. Hát gondolom, hogy ez egyik komoly oka, a másik meg az, és ez itt egy kicsit a sajtólogika meg a jog közötti difit meg kell, hogy világítsam. És ez az egyik fontos érvem a Hankó NKA ügyben is, hogy a sajtó számára, vagy a nyilvánosság számára sokkal előbb válik egy dolog büntetőjogilag relevánssá, vagy izgalmassá, vagy büdössé, mint amikor eléri a büntethetőségnek a küszöbét. Hát, még hogyha az igaz is volna, hogy Hankó Balázs fideszes szelebeknek juttatott pénzt, most játszunk el a gondolattal, hogy az jön ki végül ennek a 17 milliárdnak az elemzéséből, hogy ebben konkrétan ez történt. Ez nem bűncselekmény. Tehát az NKA kurátorok döntését, ízlését abban, hogy kinek akarják adni ezt a pénzt, egész addig, ameddig jogi szempontból minden teljesül, és kulturális támogatások történnek.
0: De ez tiltott pártfinanszírozás.
1: Az a bűncselekmény.
2: De ugye mi a tiltott pártfinanszírozás? Az, hogyha kamuszervezetek, amelyeket 3 nappal azelőtt jelentettek be, valójában nem kultúrás programokat adnak el kultúrás programokként, és pályáznak be az NKA-hoz. Ennek az érdekében ez tudná megvalósítani titott pályázatot. És amiről beszélünk itt a nyilvánosságban hónapok óta felsizsülikéről, Tóth Gabiról, ezek ízlésbeli ügyek, ezek lehet, hogy akár politikai ez szimpátia révén döltek el, de ezek nem büntetések, hiszen de nem büntethetőek, hiszen az nem kérdés. Az hát kérdés, hogy jó kultúrát csinál-e Fási már... Ellen, vagy Tóth Gabi, az, hogy kultúrát művel, az nem kérdés. És nyilván mindenki összeáll ez a kép, hogy ez sok fideszes szerep, aki sok pénzt kap, de a helyzet az, hogy büntethetővé ez akkor válik, amikor az derül ki, hogy nem kulturális tevékenységre kapták volna ezt a pénzt. És hát sokkal
1: hát én arra előbb ez gyanús valakinek, mint bizonyítani, hogy ez tényleg választási kampány célokra
0: ment. Én megmondom, Facebook oldalak, Instagram oldalak, TikTok oldalak alapján ezt viszonylag jól lehet azért azonosítani.
1: Igen.
0: Tehát ugye nem csak arról van szó, most nem mondjunk neveket, de hogy nem csak arról van szó, hogy nem tudom én, adok pénzt valakinek, hogy mulatost játszon, és ne egy Verdi-Monós 4-est. Oké, persze, ízlések és pofonok, ez rendben van. De hogyha ugyanez a személy ezért a pénzért folyamatosan ugyanazt a narratívát tolja, ugyanazokat a mondatokat mondja, amelyeket a Fidesz a zászlajára tűzött a választási kampányban, gyakorlatilag ugyanazokat az elemeket meséli a háborúval, Brüsszellel, Sorossal, akkor még nem voltak új kommunisták, de majd nem tudom, tehát annak a megfeleltethetője, akkor szerintem élni lehet legalábbis a gyanúperre, hogy ez a pénzmennyiség, ez arra ment rá, hogy tiltott módon azt a pártot népszerűsítse, amelyik adott esetben a kormánypárt, és ezért közpénzből ad neki fizetést. Gondolom, ez a logika nyilván ennél sokkal szofisztikáltabb és nyomozatilag kidolgozottabb.
2: De ezt hogy bizonyítod, vagy cáfolod? Mert ugye arra minden celebnek, aki amúgy NK vagy bármilyen más állami pénzt kap, arra, hogy politikai vélemény fejezzen ki, ami az ember szabadságában adódóan lehet kormánypárti vagy ellenzéki, erre joga van. Hát és itt,
1: és mondom, itt érünk el az, hogy én értem. Produkcióra kapták a pénzt.
2: Ami megvalósult. Hát én értem, és ugye is van erre számolva.
0: Nem minden esetben azért. Tehát
2: bocsánat, ahol visszautalták meg egyebek, ott nyilván nem.
0: Pánikszerűen igen.
2: De persze, az egyébként,
0: ennél ez az igazi beismerés egyébként. Ez a beismerés.
2: Ennél nagyobb őrültséget. Hát hogy mindenki, aki tehát ha visszautalta valaki, ez két okból lehet. Az egyik ok az, hogy hülye, és nem bír kitartani a jogai mellett egy jogszerű helyzetben. A másik helyzet meg az, hogy bűnös, ebben én nem tudok olyan helyzetet elképzelni, hogy visszafizetődni legitim okból kelljen
0: ezt
2: a pénzt.
0: Vagy az ügyvédje mondta neki, hogy figyelj, ezzel nagyon megütheted a bokádat.
1: Hát Hankó tegnap ugye az interjúban erre azt mondta, hogy pánikból, megfélemlítésből fizetni.
2: De ilyet meg, tehát azért szerintem ennyi tartása kell legyen egy embernek, hogyha az a megélése, hogy ő a magyar állammal egy jogszerű tranzakciót hajtott végre, bepályázott, kulturális tevékenységre pályázott, azt valósította meg. Tehát azt gondolom, hogy és szerintem voltak, tehát mint tudom én, iskolák Vörösmarty emlékévekre, vagy ilyesmikre szánt pénzt utaltak vissza. Én nem gondolom, hogy ez egy gerinces, értelmes hozzáállás volna. Tehát azt hiszem, hogy itt az a teendő, hogyha az ember azt gondolja, hogy jogszerűen pályázott be, és jogszerűen arra, amire pályázott, költötte el a pénzt, hogy eszében ne jusson visszautalni, pont azért, mert ez annak látszik, aminek mondott, beismerő vallomásnak.
0: Ja, de azért, hogy mondjam, tehát azért azt is beszéljük, hogy valamikor minisztériumból hívták fel az adott embert, hogy légy szíves, mondjál már valamit, csak
2: kellene bizonyítani.
0: 3 mondat, hogy nem tudom, a csillagokat fogom nézni, és az nagyon szép.
2: Ezt kellene bizonyítani. Tehát, ez fontos volna bizonyítani, mert hogyha ez így van, az problémás.
0: És az, hogy ezek a celebek egyébként propagandát toltak, de mondom, ezt nem nekem kell megítélni, hanem egy neutrálisan megítélni. Az, hogy ezek gyakorlatilag szóról szóra, mondatról mondatra, tégláról tégláról fideszes propagandát mondtak, azt hiszem kétséget kizáró.
1: Igen, meglátjuk. Menjünk tovább az ügyekben, azt javaslom. Kicsit akkor részletesebben már sokat beszéltetek itt Fürst párról, de hogy akkor pontosan miről is van most szó a héten, azt azért magyarázzuk el a nézőknek is. Ugye kiállt hétfőn sajtótájékoztatót tartani Baka András, miután ugye a parlament nem szavazta meg a legfőbb ügyész jelöltnek, Szatmári Zoltánt, és itt hivatkozott több mindenre, elmondta, hogy ő igazából tudott a testvérével kapcsolatos problémákról is, és azért nem minden olyan, mint aminek látszik itt aranykonvoj ügyben sem. Valószínűleg erre pöccenhetett be Fürst Pál, és adott engedélyt az ügyvédjének, hogy akkor egy ilyen nyílt levelet tegyen közé, amiben azért elég durva állítások szerepelnek, tehát konkrétan az, hogy májusban ugye ők nyomoztak az ügyben, egyébként ha valaki nem tudná, Fürst Pál vezette a központi nyomozó főügyészséget, és májusban arra jutottak, hogy ez egy politikailag kreált ügy, és maga Orbán Viktor utasította a titkos szolgálatokat az ukrán pénzszállítók elfogására. Ha ez igaz, akkor ennek szerintetek milyen következménye lehet?
3: Matyi?
0: Hát én sokat beszéltem az előbb.
2: Ami egy kicsit nekem itt ebben nem áll össze, ugye nem a titkos szolgálatok fogták el a aranykonvojt, hanem a tech legjobb tudásom szerint egy tech-nav akció volt az, ami itt végül forrásolódott. Nyilván az nem kérdés, hogy ha egy miniszterelnök nem alárendelt szerveket utasít, ráadásul egy olyan ügy kapcsán, amelynek az ügyében eljárásrend van, hogy pénzmosás gyanúja, amikor áll meg, arra kiad utasítást, hogy pénzmosás gyanúja miatt valakit őrizetbe helyezzenek, vagy biztosítsanak vagyonelemeket. Hát az nem kérdés, hogy ez egy súlyosan büntető jogilag releváns kérdés. Uh-huh. Ügy. Egyébként az szerintem a mai napja, és a mai miniszterelnök esetében is, hogyha a miniszterelnök nem neki alárendelt hivatalokat jogszerűen utasít. Tehát ez egy nagyon súlyos állítás.
1: De ha nemzetbiztonsági szempontból megalapozott a gyanú, akkor se utasít?
2: Nem a miniszterelnök utasít hatósági eljárásokra. A miniszterelnök szerintem a titkos szolgálat utasítására arra jogosult, de a titkos szolgálat az nem hajt végre hatósági intézkedéseket. Tehát itt van egy éles határvonal. Tehát a miniszterelnök vagy az ő stábjának a megítélése alapján minden gond nélkül megállhatott az a gyanú, hogy ez egyébként szabálytalan, tehát a vagyontárgy és a sofőr közötti elzárást szakszerűen nem alkalmazó, sok szempontból furcsa konvoj, ez valami oknál fogva a magyar szolgálatoknak a figyelmét fölkeltheti, ezek gyanút foghatnak, és valamit nyomozhatnak, vagy vizsgálódhatnak az ügyében, de ez nem lehet hatósági intézkedés. Tehát, hogyha az derül ki, hogy a hatóságokat utasította Orbán Viktor, az nagyon súlyos. De nekem ez egyelőre még nem tűnik ki abból sem, amit Főispán mondott, ugye azt mondja, hogy politikailag kreált az ügy. Uh-huh. Tehát, hogy az Orbán Viktor vagy a miniszterelnök által utasított titkosszolgálatok működés az valahogyan átfolyt egy hatósági intézkedésbe, és már magát a hatósági intézkedést is miniszterelnöki parancsra hajtották volna végre, ezt nem látom. De ha így van, az borzasztóan súlyos. És egyébként én örülnék annak, hogyha ebben az ügyben lenne egy olyan nyilatkozat, egy világos eseményvázlat, akár a hatóságok, az indítatóságok, akár Orbán Viktornak a részéről, hogy pontosan az ő érintettsége ebben az ügyben mi volt, és milyen miniszterelnöki ukázok hagyták vagy nem hagyták el a miniszterelnöki dolgozószobát az aranykonvoj ügyben. Tehát szerintem ezt leginkább Orbán Viktor tudja tisztázni, illetve a hatóságok érintettek voltak magában az ügyben, nem pedig egy olyan ügyész, aki éppen be van sértődve a jelenlegi ügyészségi vezetésre, és saját maga is perben érdekelt.
1: Azok, akik nagyon várják, hogy Orbán Viktort valahogy megfogják, azokat ki fogja elégíteni, hogyha ebben az ügyben mondjuk akkor őt tényleg így előveszik?
0: Nem, már csak azért sem, mert az elmúlt 16 év politikai felelőse a miniszterelnök. Most nem azt mondtam, hogy szándékosan különféle ügyeknek az operatív felelőse a miniszterelnök, de egyfajta politikai felelősség, a politikai felelősséget neki vállalnia kell. Hogyha egy lépést hátralépünk ettől az ügytől, akkor ugye azt látjuk, hogy a kampányban meg annyi módon és információval beszélték el a lapok is azt, megalapozottan, hogy a kormánypárt készül egyfajta hamis zászlós műveletre. Hogy ez az, hogy most Szerbiába felrobbantatják a nem tudom, gázvezetéket, vagy mi a túró volt az, vagy éppen valami más következik be, ez már nagyon erősen cirkulált a médiában, ez ott volt megalapozott informátorok által megalapozott módon, amiről még mindig nem mondhatjuk azt, hogy 100%-ban igaz, de ez ott kóricált. Na most ez tipikusan ilyen műveletként írható le, lévén, hogy ezek az ukrán gépjárművek, amelyek ezt azt szállítottak, ezek hát menetrend szerint szállítottak Magyarország területén keresztül, hiszen határosak vagyunk ilyen dolgokat. Ha ez valóban egy ilyen nagyon súlyos kihágás lett volna, akkor jóval előbb, jóval operatív, stb. Kellett volna eljárni. Az emberben az a határozott érzet keletkezett, hogy ez egyfajta egy ilyen hamis zászlós művelet, amelyben az ellenség Ukrajnát, most a Fidesz narratívájával élek, meg az ellenség Brüsszelt, stb. Próbáljuk leleplezni azzal, hogy na, ezek még ráadásul kilopják a nem tudom milyen pénzt. Tehát nagyjából így írható le a dolog. Ez az egyik része, tehát én ezt egy hamis zászlós műveletként azonosít, ami borzalmasan sült el. Amit még állítok, az az, hogy a tech önmagától nem talál ki ilyet. Vagy ha kitalál ilyet a tech, akkor azért valami fajta engedélyt kell, hogy kérjen, hiszen Magyarország kormányának pláne egy kampányban tudnia kell arra, hogy mi történik, feltéve, hogy innen indul a dolog, és nem a kormánytól indul a dolog. Tehát azt kizártnak tartom, hogy Hajdú János tech vezető arra ébredt, hogy hú, gyerekek, hát itt állandóan átmennek ezek a kis ukrán pénzszállítók.
1: Valamit csináljunk
0: ezek,
1: már
0: hát akkor
1: velük.
0: Majd, most, akkor csináljuk már meg, és csinálunk egy jó partit belőle, aztán majd utána megmutatjuk a főnöknek, hogy milyen jól csináltuk. Ezt kizártnak tartom. Tehát valami fajta politikai folyamatábrát valóban föl lehet, föl kell és föl is.
1: Talán pont akkor állt a bár, ráadásul ott az olajvezeték körül is.
0: Pontosan, és ott is álltak nagyon szomorú fejjel, hogy sikerült megakadályozni két sportáskányi robbanószert. Az egész annyira csehszlovák volt, hogy gyakorlatilag ilyen NDK zenés ajándékosár gyakorlatilag, tehát teljes szürreál. Tehát csillog-villog, de látja az ember, hogy az egész nem igaz. Azt akarom csak mondani, hogy miután például Farkasörs ugye benne volt a kormány részéről valamilyen módon ebben a történetben, és ugye a kormányt hogyan azonosítjuk miniszterekkel, államtitkárokkal, helyettes államtitkárokkal, felteszem, élek a gyanúperrel, hogy itt valami fajta politikai döntés történhetett ebben az ügyben. Ez a politikai döntés végre ment, a TEK ezt végrehajtotta, majd elsült, ahogy elsült ez a dolog. Ha innen nézem, és helyt adok, vagy elfogadom Horváth Lóránt álláspontját, illetve az ő védence Fürth Pál álláspontját, amely szerint itt a szálak elérhetnek Orbán Viktorig, akkor azt azért tudom elfogadni, mert teljesen illogikusnak tetszik, hogy egy politikai döntéshozó a teljes kormány az teljes országor felelősséget érző, vállaló ember ne tudott volna erről az egész történetben. Minimum politikai felelőssége van, ha tudott róla azért, ha nem tudott róla azért, ezért mondom egy logikai lánc alapján az, hogy legalábbis meghallgassák ebben az ügyben, kihallgassák, indokolt. Nem tudom, mi a jó szó. Igen, az minimum indokolt, hiszen a politikai felelősség az övé. Azt, hogy Horváth Lóránt és Fürth Pál pontosan milyen logikai lánc alapján mondja azt, amit mond, arról nincsenek pontos információim, de azért Magyarországon láttunk már olyat, és bocsánat, nem akarom nagyon hosszabbítani, hogy az ügyészség, illetve nyomozati szakaszban az úgynevezett közvetlen és közvetlen bizonyítékokat is tudják súlyozni akként, hogy kit ítélnek el, vagy kit nem. Mondok egy példát, Gyárfás Tamást elítélték, 7 év letöltendő szabadságvesztésre ítélték, most már azt a második évét tölti a kecskeméti börtönben, ott csináltam is vele egy interjút, és Gyárfás Tamás ellen közvetlen bizonyíték nincs, közvetett, úgynevezett közvetett bizonyítékok vannak, például az, hogy a hangfelvétel szerint széttárja a karját, ami ugye nonsense. De minden esetre az a nyomozati szakasznak a vége, és az ítészi szakasznak is a konklúziója, hogy ezek a közvetett bizonyítékok, ezek valami fajta zárt láncolatot alkotnak, és ilyeténképpen ők arra a döntésre tudnak jutni, hogy a Gyárfás Tamás igenis felbújtó volt Fenyő János meggyilkolásában, ilyeténképpen tök logikus, hogyha 7 év börtönbüntetést kiszabnak rá. Egyébként, hogyha valóban ő volt a felbújtó, akkor jóval többet kellett volna. Nekem egyébként meggyőződésem, ezt magánemberként mondom, hogy Gyárfás Tamás nem követte el azt, ami miatt most ül a börtönben, de ez magán, tehát kiemelés tőlem.
1: Most aztán még inkább növeled az ügyészségbe vetett közbizalmat.
0: Igen,
1: mert
0: egy ilyen súlyú ügyben, pláne ennyi év után, hogyha nincs közvetlen bizonyítékod, akkor azt szerintem már nem azt az érzetet erősíti, hogy itt igen, itt megfelelően jártak el a hatóságok. Ha arra hivatkoznak, hogy közvetett bizonyítékok logikai láncolata, meg széttárt kar a hangfelvételen, az nem azt az érzetet erősíti, hogy itt csutkára kijátszották volna azokat a folyamatokat, amelyek nyomán el lehet ítélni Gyárfás Tamás. De ezt nem Gyárfás Tamásra akartam kihúzni ezt a dolgot, hanem arra, hogy vannak ilyen bizonyos logikai láncolatok. Ha és amennyiben ez valós, és függetlenül, hogy a Gyárfás ügyben ez jó vagy rosszul valósult meg, ha és amennyiben ez valós, akkor ilyen zárt közvetett bizonyíték alkok alapján el lehet jutni step by step az aranykonvoj ügyben is a megoldásig, hogy vajon kinek az érdekében állt, kiadott parancsot, ki is sugalta, kinek van politikai felelőssége, ki vehető elő ebben az ügyben.
1: Nekem kérdéssel is jutunk Orbán Viktorig, és utána mi van?
2: Hát nyilván ez attól függ, hogy mi történt.
1: Ez most akkora ügy, amiben ő tényleg így beleremekkel? Hát
0: szerintem igen.
2: Nagyon fontos, hogy mi történt. Ha az történt, hogy egy létező, tőle függetlenül létrejött hatósági intézkedésből politikát csinált Orbán Viktor, jól, rosszul megítélték a választók április 12-én, az nem büntetőjogilag releváns. Tehát az esetleg a politikai felelősség mindenképpen megáll mindenre, de azt el is vitte Orbán Viktor április 12-én. Ez egyik forgatókönyv. Másik forgatókönyv, nyilván egy teljesen másik helyzet, mikor instrumentalizál hatóságokat utasít, kreál egy ügyet a hivatalban lévő miniszterelnök, olyan intézkedéseket kér foganatosítani hatóságoktól, amelyeknek a kérésére vagy utasítése parancsbordásra nincsen joga. Ez a kettő, ez manifest módon különböző jogi relevanciával bír, és nyilván fontos volna, és szerintem igazából ezen a ponton a Fidesz érdekét is szolgálná, hogy egyrészt Orbán Viktor meg a miniszterelnök mellett akkor dolgozó emberek, másrészt pedig az érintett hatóságok, azok ezt a timeline-t felrajzolják, hogy pontosan milyen idővonal mentén, milyen döntések alapján, milyen bizonyítékok alapján, milyen esetleges, számomra nem ismert titkosszolgálati információ alapján, amely alapján ők ugye cselekedhetnek, döntöttek a hatóságok úgy, hogy ez egy releváns, érdekes kérdés. Mondom, lehetnek arra utaló jelek. A szabálytalanul szállított pénz, ugye maga az autónak kialakítása volt szabálytalan. A titkosszolgálati szakembernek a jelenléte ebben a csapatban. Lehetnek olyan okok, amik miatt ez egy legitim titkosszolgálati információ alapján fogantosított legitim hatósági intézkedés, amire aztán ráült a politika a saját szempontjából sem túl okos módon. De az, hogy ez történt-e, vagy egy kreált, megrendelt hatósági intézkedés, ami egy súlyos jogállamiatlan, nagyon durva dolog, azt el kell dönteni és meg kell állapítani.
1: Még egy kicsit az ügyészség szerepére visszatérve, ugye ilyen állításokat is tett Fürth, hogy az ügyészségi vezetők akadályozták a nyomozást. Most, hogy Szatmári Zoltán volt Baka András jelöltje, és az ő testvére Szatmári István gyanúsított ugye ebbe az arany konvoj ügyben. Ő valóban akadálya lett volna az ügyészség, mint intézmény megújításában, szerintetek?
0: Hát legalábbis nem szerencsés. Én nem szeretem egyébként ezeket az apák és fiúk gyűjtőnevén történeteket, hogy valakit megütélünk annak alapján, ki az apja, ki a testvére, ki a bárkije. Én ezt abszolút nem, de kétségkívül nem jó az akusztikája annak, hogyha kineveznek egy legfőbb ügyészt, akinek a testvére valamilyen módon érintett ebben a dologban. Függetlenül attól, hogy Szatmári Zoltán alkalmas-e vagy sem. Én felteszem egyébként, hogy miután Baka András elbeszélte azt, és én ennek hitelt adok, hogy ő nem hirtelen a nem tudom, mesnézés közben sört kortyolgatva döntött úgy, hogy Szatmári Zoltán, hanem végigment.
1: Körüljárta alaposan.
0: Igen, tehát step by step végigment, és miután ugye a Tisza kétharmad választotta meg Baka Andrást, és Magyar Péter miniszterelnök is többször elbeszélte, hogy ő a tökéletes választás arra, hogy megtestesítse ezt az egységet. Én arra az álláspontra jutok, hogy Baka András jelöltje Szatmári Zoltán igenis alkalmas lett volna a legfőbb ügyésznek, mert elhiszem azt az ő világképéből adódóan, az ő szakmai előmeneteléből adódóan, és az ő elbeszéléséből adódóan, hogy ez egy alapos, minden részletre kiterjedő döntés volt. Én ezt elhiszem, abszolút. Azzal nehéz mit kezdeni, hogy pont ebben az ügyben előkerül pont egy testvér személye, amely alapot adhat arra, hogy az emberek azt mondják, hogy aha, hát itt nem tudnak neutrálisan nyomozni, hiszen mégiscsak a testvéréről van szó. Persze a legfőbb ügyész nem vesz részt ebben az ügyben, de biztos szólt annak, aki ezt nem
1: hát
0: tudjuk
1: elkerülni. Hát Fürthnek is ez a igen, ezt nem tudjuk elkerülni. Meg az, hogy őt például meg se hallgatták ebbe az arany konvoj ügybe, pedig ugye ő végeztette a nyomozást.
0: Hát ha ez igaz, ezt nem tudjuk, mondjuk ezt az ő elbeszéléséből tudjuk.
1: Igen.
0: És itt ez nagyon nehéz, mert az, hogy kik beszélnek, kik egymás között, ezt nem Fürth ellen mondom, vagy mellette, vagy bár. Tehát ezt nagyon, nagyon nehéz megítélni. De az biztos, hogy ebben az ügyben a végső konklúzió az, hogy nagyon-nagyon-nagyon rosszul jött ki. Egyrészt az államfő, illetve a legfőbb ügyész választásnak az egész metódusa, másrészt az, hogy pont akkor került elő egy testvér ebben a szában. Ilyenkor tényleg, hogyha megválasztják Szatmári Zoltánt, aki mondom, véleményem szerint adva Baka András szavára alkalmas, akkor is rátelepedett volna erre az egész ürés, gyakorlatilag szétverte volna ezt az ügyet.
1: Te is így látod, Mátyás? Zárszó, mert túlléptük.
2: Én alapvetően úgy látom, hogy eleve nagyon furcsa, és ma elég sok ilyen furcsa jelenséget látok, hogy ilyen jogi nonszenszek, mint hogy a testvér valamit majd csinált valahol máshol, az releváns lehet egy legfőbb ügyész kinevezésének az esetében, de hasonlóan látjuk a sorozatos személyiségi jogsértéseket, magántitoksértéseket, banktitoksértéseket a miniszterelnök részéről, amelyek szintén cson nélkül átmennek a magyar lakosságon. Azért létezik jog. Hát nem az különbözteti meg az Orbán rendszert, vagy nem az különböztet meg magától egy jogállamot és egy nem jogállamot, hogy az történik, amit a nép akar jogi kérdésekben, hanem hogy van jog. és az aktuális jogi helyzet, az minden olyan országban, amely nem kíván banán köztársaság lenni, az fölötte áll a népakaratnak. Az aktuális jogi helyzet, amíg meg nem változtatja azt a nép által választott parlament, addig az fölötte áll a népakaratnak is. Tehát ha valami titkos, akkor titkos. Ha valamilyen szerződést nem ad ki az állam, akkor nem adja ki az állam. Majd az elmondja, aki érintettje annak a szerződésnek. És ugyanígy, tehát nincsen sehol leírva az, hogy a testvér korábbi állami érintettsége az téged valamilyen módon alkalmatlanná tesz egy magas állami pozícióra. És amit még azért látok ebben az ügyben, az, hogy itt van, nyilván van egy, most ezt Fügyper kapcsán már tárgyaltuk, van egy valószínűleg belső konfliktus ügyészségen. Meg van egy ügyvéd, aki egyébként nagyon szívesen vállal nagyon gyakran politikai szerepet, most a Tisza mellett is azért nem egyszerűen csak ügyvédként működik, hogy Horváth Lőrinc az egy fontos tízapárti közszereplő volt az elmúlt néhány hónapban, sőt, neked is van nyilván emléked arról, nekem csak másodlagos emlékem van, hogy 2015 sem volt ő egy politikailag semleges szereplő, tehát neki azért van egyfajta múltja erre, Hont András hívta fel a figyelmet, a 2015-i időszakban is voltak politikai érintettségei, tehát itt egy nagyon fontos állami pozíció betöltéséről egy belső ügyészségi belharc, meg egy politikailag érintett ügyvéd igyekszik valamilyen befolyást gyakorolni, és azt gondolom, hogy azért fontos volna, hogy a köztársasági elnök meg az őt megválasztó parlamenti többség között legyen egy olyan egyeztetés, ami kizárja azt, hogy ilyen zavaró repülések történhessenek. Nem azt mondom, hogy mindenképpen meg kell szavazni a köztársasági elnök főügyész jelöltjét a parlamentnek. De azért az, hogy ilyen Facebook gondolatbuborékok meg ilyen intervenciók alapján nem szavazza meg, azért az szerintem súlyos. Tehát azért fontos volna, hogy Magyarországot ne a Facebookról kormányozzák, hanem jogállami módon.
1: Na, reméljük ez így lesz. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok. Elrepült a műsoridőnk, úgyhogy most le kell álljunk. Búcsúzunk a nézőktől, hallgatóktól is, mindenkinek további szép napot kívánunk, viszontlátásra, viszonthallásra.

műsorajánló. EMI és más a Spirit FM-en. Az AI, a robotok és az EMI ügynökök egyre több területen alakítják át az életünket. Műsorunk bemutatja az új technológiákat, és azt is, hogy mindez hogyan hat ránk, emberekre. Értsük meg együtt ezt az új korszakot Márton Györggyel és vendégeivel. EMI és más. Minden szerdán 14 órától a Spirit FM-en. Pit Lane. A Network 4 motorsport podcastje már a Spirit FM-en is. Minden szerda este 7:30. A műsor, amiben minden előkerülhet, ami MotoGP, Superbike, két kerék, vagy épp négy kerék. Tarts velünk minden szerda este 7:30. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-től a Spirit FM-en. Három világkép, három mikrofon és egy forró vélemény. Egy perc provokáció, egy perc tényzuhany, 5 perc vita és 10 másodperc, amikor mindenki csodálkozik, hogy még mindig szóba állnak egymással. Ez a Provokatőr. Boros Tamás és Dévényi István társaságában a Spirit FM-en. Forró állítások, hideg tények és néha jeges zuhany. Szállj be, mert vitázni menő. Minden héten, hétfőtől csütörtökig, este 6 órától. Húzós a Spirit FM-en. Rónai Egon vendégei a magyar kulturális, gazdasági és politikai elit legjavából kerülnek ki. Beszélnek szakmáról, magánéletről, társadalomról egyaránt. És még a húzós kérdések elől sem térnek ki. Húzós a Spirit FM-en, hétfőnként 13 órakor. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is.

0: műsorokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Műsorajánlót hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: New Universe, sneaker, archive, streetwear, vintage, művészeti alkotások és sport, nemzetközi gondolatok, fellépők és kincsek, Molly, Grasa, Svori és a Bogcsarnokban november 28-29, jegyek a Vántiketen.
0: Az ATV önökkel együtt lett az ország legnézettebb hírtelevíziója. Nekünk nem voltak jó vagy rossz korszakaink. Mi mindvégig elfogulatlanok és kritikusak voltunk, illetve maradtunk. A nézőink számíthattak ránk, és mi is önökre. Pont ezért lett toplistás reggeli műsor a Start. Így vált véleményformálóvá az interaktív fórum, valamint megkerülhetetlen hírforrássá az egyenes beszéd. De szintén önöknek köszönhetően maradt napi témáink első számú helyszíne az esti Aktuál. Kiemelt heti hír összefoglalónk a Somos a pályán, illetve oknyomozó riportműsorunk a heti napló Svábi Andrással. Híradóink élő helyszíni tudósításaiban pedig kora reggeltől késő estig mindig a néző volt és lesz is az első. Hisz évtizedek óta csak is önökért vagyunk ott a hírek frontvonalában. Reklámot hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Korábbi műsorunk ismétlését hallhatják. A műsor támogatója a digitrendi.hu, a digitális innovációk üzleti oldala. Emi és más. Közérthetően a mesterséges intelligenciáról. A mikrofonnál Márton György.
2: Nagy tisztelettel köszöntöm a Mi és más közérthetően a mesterséges intelligenciáról valamennyi kedves hallgatóját itt a Spirit FM-en, YouTube csatornánkon, Spotify-on vagy bárhol, ahol belefutnak ebbe a műsorba, és köszöntöm a stúdióban Ződi Zsoltot, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Eötvös József Kutató Központjának, Információs Társadalom Kutatóintézetének kutatóprofesszorát. Köszönöm, professzor úr.
3: Jó napot kívánok, üdvözlök minden hallgatót, örülök, hogy itt lehetek.
2: Én is örülök, hogy itt van. Az apropóját az attól, hogy olvastam egy beszámolóját, egy kvázi úti beszámolót egy japán robot kiállításról, és nagyon izgalmas dolgokat írt. Úgyhogy szerintem kezdjük innen. Ja. Milyen Japánban egy robot kiállítás?
3: Ez nem kiállítás, hanem konferencia, de volt kiállítás is egyébként, tehát ezt helyesen mondja, csak nem csak kiállítás volt, hanem elsősorban ez egy konferencia volt, és volt kísérő rendezvény. Kiállítás is. Ezt a konferenciát 91 óta rendezik meg, tehát ez egy nagyon nagy múltra tekint vissza, ami azért érdekes, mert azért 91-ben ez a robotikai téma nem volt ennyire napirenden.
2: Hát inkább a filmfesztiválokon.
3: Igen, valóban. Akkor a hollywoodi, ilyen disztópikus hollywoodi történetek formájában volt inkább jelen, de ők, a japánok mindig is nagyon erősek voltak robotikában, és ezt a 90-es évek elejétől megrendezték, és ez már 35. alkalom volt, és általában rengetegen jelentkeznek rá, és most is volt majdnem 500, csak nem 500 előadás, 9 szekcióba, és ez kísérte valóban közben egy kiállítás. És hát úgy kell elképzelni, hogy minden nap elkezdődik egy ilyen bevezető nagy előadással, és aztán utána 9 vagy 10 helységbe, ezek általában 30-40 fős termek, ott zajlanak ezek az előadások, 20 percesek különben a prezentációk, és ennek a konferenciának a címe az kifejezetten ember-robot interakciót, az ember-robot, ez nem egy hardcore robotikai konferencia, ahol nem tudom én ennek az egésznek a technológiai részét tárgyalják, hanem ez kifejezetten az ember és a robot kapcsolatáról szól, és az előadások is ebben a tematikában hangzottak el.
2: És hogyan nézik, kezdjük azon, mondjuk a japánok az ember és a robot kapcsolatát?
3: Kicsit másképp, mint mi. Ezzel kapcsolatban már a 90-es évektől kezdődően jelentek meg olyan cikkek, amelyek ennek a kulturális hátterét próbálták feltárni, és azok arra jutottak, hogy valószínűleg a sintoista vallás miatt, amelyben a dolgoknak is lehet lelkük, vagy valami hasonló, szóval ebben nem merültem el olyan nagyon mélyen, de hogy a sintoista vallásnak is köszönhetően, meg a japánoknak a populáris kultúrájában is már régebb óta a robotok azok kifejezetten pozitív szereplőként jelennek meg. Az 50-es években volt több ilyen sorozat, például rajzfilm sorozatok is, amelyben megjelentek. Ez az egész Transformer világ, akinek ilyen gyermeke van.
2: Mindenki látott.
3: Igen, igen, de azt akarom mondani, hogy igen, ez is onnét jön egyébként, és emiatt a japánok percepció a robotokkal kapcsolatban teljesen más, van egy pozitív percepciók, nem csak nekik, hanem általában a távol-keletieknek is, és emiatt ez az egész antropomorfizációs kérdés, tehát akkor most, hogy szabad-e emberként tekintenünk rá, vagy baj-e, hogyha emberként tekintünk a robotokra, baj-e, hogyha érzelmeket mutatunk feléjük, vagy kötődünk hozzájuk érzelmileg, ez egyszerűen nem annyira erősen érzelmileg túlfűtött kérdés, mint Európában. Európában számtalan egyébként dokumentum is, például az Európai Parlamentnek van egy ilyen 17-es állásfoglalása, ahol ezt a kérdést úgy tekinti, hogy ez egy problematikus. Tehát az ember-robot viszonyban például az érzelmek, érzelmi viszony, vagy az érzelmi függőség kialakulása, vagy bármilyen érzelem a robot és az ember között, az egy problematikus dolog. Ez náluk kevésbé van így.
2: De ahogy láttam, a cikkében is szerepel mondjuk egy olyan köbel ekkora kicsi, pingvinszerű kis robot. Nyilván ahhoz másképpen viszonyul az ember, mint a, nem tudom, a Toyota gyárakban van-e nagy robot, de a Kia-ban meg a Hyundai-ban ott van, mondjuk az nem Japán, de a szomszédban van, tehát meg a kínai gyárakban, tehát ott azért ilyen ember vagy két ember méretű robotok dolgoznak, azért azokhoz másképpen viszonyulunk, gondolom.
3: Persze, de a egyrészt van egy ilyen osztályozás, úgy, mint az autonóm járműveknél is van, ez az öt kategóriába sorolás, plusz ugye a nullás, ami hat kategória. Tehát, hogy az mennyire hasonlít az emberre. Igen. Tehát, hogy vannak a porszívó, ami ugye egyáltalán nem, és akkor van a végén a teljesen humanoid robot, és a kettő közt vannak átmenetek, ez az, amelyek mit tudom én, emberszerű, de mondjuk még kerekeken gurul, meg hasonló. Tehát ez az antropomorfizációnak a kérdése, de egyébként a robotikának két ilyen központi problémája van. Az egyik ez az antropomorfizáció, tehát az ember alakúságnak a kérdése, és az, hogy mennyire tekintünk emberként rá. A másik maga a megtestesülésnek a problematikája, és ez azért nagyon érdekes, mert a nagy nyelvi modellek, amelyek bejöttek 22-be, ugye berobbantak 22 novemberében a ChatGPT-vel, és hát azóta is itt vannak velünk, és a hétköznapi emberek többsége az a mesterséges intelligenciát lényben azonosítja ezekkel a nagy nyelvi modellekkel. Ezeknek nincs megtestesülésük, és a konferencián például rengeteg előadás szólt arról, hogy mondjuk egy tanulási kontextusban, vagy egy ügyfélszolgálati kontextusban, vagy egy bármilyen más ember-robot interakciós helyzetben, mennyit segít a megtestesültség. Tehát például a gyerekeknek konkrétan volt előadás, amelyik arról szólt, hogy a gyerekek könnyebben tudnak-e egy olyan mesterséges intelligencia tutor, vagy ne nevezzük tanárnak, nem tudom én, vezetése alatt megtanulni dolgokat, akinek van konkrét fizikai valamilyen megtestesülése, ez lehet egyébként akár egy játékszerű valami, vagy egy tárgy formájában, vagy elég csak az, hogyha a képernyőről, vagy a hangszóróból hallják a hangot, vagy a képernyőn látják a feliratokat, és akkor egyébként általában az a konzekvencia, hogy segíti a kapcsolódás miatt, az, hogy lehet valamihez kapcsolódni, segíti a megtestesültség. Tehát eznek ilyen két fázisa van, a megtestesültség, ugye az és akkor a másik az pedig, hogy az ember emberszerű alak, vagy a valamilyen állatra, tehát valamilyen ismerős, de élőlényre utaló alak, és mi volt a kérdés?
2: Hát az,
3: elkezdtem
2: hogy,
3: ezt fejtegetni.
2: De nem, ez teljesen jó volt. Egyébként nem elmondom, mi volt a kérdés, csak közben vágom. Ugye volt itt a stúdióban, ahol most ön ül, ott állt egyszer Éva robot, aki egy oktató robot, és tulajdonképpen nem akarom megbántani most, hogy pláne, hogy nincs itt, és nem tud válaszolni, de amit ő elmondott, azt egyébként egy monitor is el tudná mondani valóban, de egyetemi oktatásban azt mondták, hogy sokkal jobb, hogy ott van maga Éva, aki egyébként kerekeken gurul, és És igen, hát tud válaszolni, tud előadást tartani, meg tud, nem tudom, egyszerre 50 nyelven kommunikálni.
3: Így van, és de hogy olyan helyzetekben, ahol mondjuk sérülékeny csoportok vannak, gyerekek vannak, vagy ugye ezek a figyelemzavaros gyerekekkel folytak például ilyen kísérletek, ott teljesen egyértelműen ez a megtestesültség, vagy a humanoid kinézet, vagy a humanoid jelleg az egyértelműen segítséget jelent ahhoz, hogy tudjanak kapcsolódni például a gyerekekhez, vagy fent tudják tartani a figyelmüket egyáltalán mondjuk ADHD-s gyerekek esetén. Igen.
2: Egyébként a kérdés valami olyasmi volt, hogy ez a kis játékszerű robotokhoz, illetve a nagy ipari robotokhoz is ugyanolyan barátságosan viszonyulunk?
3: Nem, természetesen nem. Hát nagyon számít az emberi külalak. Tehát az emberi külalak az amikor emberszerű kezd lenni egy robot, illetve hát egyáltalán az élőlénynek a jegyeit mutatja, az egy eléggé kritikus pont. Tehát abban a pillanatban az attitűdjeink elég erősen meg tudnak változni, például érzelmileg tudunk viszonyulni hozzájuk. De egyébként még ehhez, mert ez szerintem nagyon szorosan kapcsolódik az a téma, hogy ugye az ipari robotoknak a témája is egy picit átalakult, mert ott most a kóbotok lettek a sláger, tehát hogy a gyárakban nem teljesen lekapcsolt villannyal működő gyárak, úgyis hívják őket, hogy lights out gyárak, tehát nem ilyen gyárakat terveznek ma már, hanem nagyon úgy tűnik, hogy sokkal jobban lehet sokkal hatékonyabban tudnak azok a gyárak működni, ahol az emberek és robotok együtt működnek egymással, és ez egy teljesen új ága, például ez a robot munkatárs, a kóbot, ugye, ez egy új kutatási irány, hogy annak hogy kell kinéznie, milyen tulajdonságokkal kell rendelkeznie, hogyan reagálnak rájuk az emberek, hogy kell megszervezni a kettejük közt a munkát, ez külön kutatási, komoly kutatások folynak azzal kapcsolatban, hogy ezeket a kóbotokat, ezeket hogyan kell megtervezni, és mondjuk az a része is egyébként, hogy mondjuk mennyit segít a bármilyen humanoid vagy emberi tulajdonságra jellemző, vagy ahhoz hasonló jegyek, azok mennyire segítenek. Ugye van egy ilyen nevezetes eset, hogy addig, amíg ezek a kis dobozok, amelyek ilyen autonóm ételkiszállító igen. dobozok, amik most már Amerika számtalan helyén, most Los Angeles voltam tavaly, ott is mentek, ott az utcán mentek ezek a, hogy addig, amíg csak ilyen kis doboz formájuk volt, addig gyakran elakadtak, és az emberek nem adtak nekik utat, meg nem segítettek, és akkor, amikor elkezdtek rájuk festeni szájat, meg szemet, akkor hirtelen elkezdtek igen, nekik segíteni. Igen. Tehát elég ennyi. Hát, de azért, mert így vagyunk, igen. ahogy szokták mondani, húzalozva, hogy a 100 000 éven keresztül ugye ez nem volt, egyszerűen nem volt megszokott az, vagy nem létezett az a helyzet, hogy tárgyaknak emberi külalakja legyen, tehát aki embernek látszott, az ember is volt.
2: Hát igen, meg mondjuk egy esztergapaddal nem beszélget igen, a gyárban igen. a dolgozó. Egy ilyen robottal meg simán lehet, hogy akár beszélgetnie kell, vagy együtt dolgozni, és nem tudom hogyan, de mondjuk nyilván a robot az erősebb, meg ő a nagyobb, igen. meg talán a gyorsabb. És erre nyilván azt gondolom, hogy erősen fel kell készülni az embernek is.
3: Így van. Az megint egy külön kutatásság, hogy lehet biztonságos robotokat tervezni, mondjuk egy ilyen kóbot konstellációban, tehát egy ember és egy robot dolgozik együtt, végeznek valamilyen munkafolyamatokat, és valóban a robot, hogyha elromlik, akkor ugyanúgy, mint bármilyen más gép, akkor nagyon komoly sérüléseket tud okozni, és hogyha ennyire össze vannak gyógyulva így a munkába, akkor meg még inkább, tehát az még egy még kockázatosabb helyzetet tud előállítani.
2: Hát igen, meg a dolgozónak, hogy eddig nem tudom, a Ferivel meg a Bélával dolgozott együtt, most meg egy robottal dolgozik együtt, ne adj Isten, vagy adj Isten, nem tudom, és mondjuk nyilván ő nem fog kimenni utána velük a sörözőbe dumálni egy jót a családról, tehát hogy, de mégiscsak együtt kell dolgozni nap, mint nap.
3: Igen. Ez egy sajátos helyzet, hát pont ezekről szóltak az előadások, és ugye az az érdekes, hogy az előadások többsége egyébként empirikus, valamilyen empíria volt, vagy interjúkat készítettek olyan helyzetekben emberekkel, akik robotokkal együtt olyan helyzetekbe kerültek, vagy közösen a robotokkal végeztek valamilyen munkát, vagy valamilyen tevékenységet, vagy pedig kísérleteket folytattak le, tehát nem utólagos interjúk voltak, de az a lényeg, hogy empíria, uh-huh. rengeteg empíria volt, nagyon sokféle embercsoport, demográfiailag, életkor szerint ugye az öreg gondozással kapcsolatban rengeteg előadás volt, hogy a különböző olyan helyzetekben, ahol az időseket kell gondozni, akkor ott milyen interakciók vannak, általában kisebb, meg nagyobb mintákon is megvizsgálták kontrollcsoportokkal, hogyha változtatnak a robot küllemén, akkor mi fog történni, hogy mit kell, milyennek kell lennie egyébként egy ilyen, nagyon sok a szoft olyan volt, amelyik a robotok például tanítására vonatkozott, hogy akkor ugye ezek a robotok is ezekben a társadalmi helyzetekben tanulják meg, de hogy akkor ez a tanítás ez mennyiben más, hogy mikor a robotokat tanítjuk, mintha ember tanít, teljesen nyilvánvalóan másképp kell a robotokat tanítani, mint másképp szerzik meg a tapasztalatot mondjuk egy ilyen munkakörnyezetben, mint az emberek. Erről is rengeteg előadás volt.
2: Van olyan robot, ami másolással tud tanulni, nem?
3: Hát persze, olyanok is vannak, meg hát attól függően, hogy milyen feladatról beszélünk.
2: Igen, és még a háztartási robot, az legalábbis egy másik műsor alapján, az iszonyú bonyolult. Hát sztori, sokkal bonyolultabb, mint a gyárban, nem tudom, felrakni mindig ugyanazt a dobozt ugyanoda.
3: Igen, ez volt, a második nap volt egy előadás, és Svájci Kutatóintézetnek a professzora beszélt ennek a területnek, ami egyébként az emberi kéznek az imitációját végzi, annak egy nagyon nagy szakértője, és ott csak egy ilyen kis rövid 3-4 órában felvillantotta azokat a problémákat, hogy ami nekünk annyira triviális, hogy a kezünkkel annyi mindent tudunk csinálni ehhez képest ez egy elképesztően komplikált feladat. Tehát, hogyha ezt robotokkal akarja az ember elvégeztetni, tehát imitálni az emberi kéznek a tevékenységet, akkor az nagyon nehéz. Érdekes, hogy ha speciális emberi tevékenységekre próbáljuk a robotot optimalizálni, annál könnyebb, minél szűkebb az a domén, vagy az a terület, amire optimalizálni. Tehát, hogyha csak arra van, hogy megemeljen dolgokat, vagy csak arra van, hogy nem tudom, mit csináljon, a poharat megemelje és kiöntse, akkor ezekre nagyon viszonylag könnyen lehet programokat írni, de hogyha a poharat megemelje és kiöntse, akkor ezekre nagyon viszonylag könnyen lehet

0: Pontosan. És egy csomó ilyen hétköznapi tevékenység van, amelynél nem, mi nem látjuk, tehát annyira triviális számunkra, hogy elvégezzük, és annyira nem gondolkodunk azon, hogy eközben mennyiféle mikromozdulat van, mennyiféle előismeret szükséges, hogy ránézzünk egy asztalra, hogy belépünk egy helyiségbe, és hogy navigálunk egy helyiségbe a bútorok között, vagy egy bármilyen helyzetben mondjuk az utcán, hogy ezek olyan tanult magatartások, amely egy ember számára annyira természetes, miközben egy robot számára egyáltalán nem, neki egyáltalán nem természetes, az, hogy belép egy szobába, és csak pusztán az, hogy mondjuk navigáljon a bútorok között. Ezt az egészen egyszerű feladatot is hihetetlenül komplex dolog, mert ugye gépi látása van szükség, fel kell ismerni a berendezési tárgyakat, meg kell tudni a távolságokat, a tárgyak anyagával is tisztába kell lenni, a tárgyak funkciójával, egy székre le lehet ülni, hogy nem tudom mire, mondjuk egy kamera állványra, meg nem. Tehát, hogy...
1: Igen. És mi volt a konklúzió egyébként?
0: Az egész konferencián?
1: Igen, tehát hogy ez például milyen távol van tőlünk.
0: Vegyes volt, mert egyébként volt olyan, aki azt mondta, hogy 10 éven belül egészen életű humanoid robotok lesznek, meg olyan előadások is voltak, amelyek arra futottak ki, hogy valójában a humanoid robotokra semmi szükség nincsen, mert valószínűleg a különböző ágazatok szerint, vagy a különböző életterületeken specializált robotok lesznek, amelyeknél nem lesz feltétlenül fontos, a legtöbb esetben ugyanúgy egy ipari robotnál nem szükséges ez, vagy egy gondozó robotnál sem feltétlenül szükséges, hogy kifejezetten humanoid kinézete legyen, illetve olyan tulajdonságokkal is rendelkezhet, amivel egyébként egy ember nem rendelkezik, de az a tulajdonság egyébként nagyon hasznos mondjuk az adott területhez. Tehát olyan is volt, aki ezt mondta, és olyanok is voltak, akik azt mondták, hogy a humanoid robotok azok még nagyon távol vannak tőlünk. Tehát ez nem 10 év, hanem az élethű és az emberi tevékenységeknek a többségét problémamentesen elvégezni képes humanoid robotok, azok jóval messzebb vannak még, mint 10 év. Pont azért, mert ugye a nagynyelvi modellek azok, ugye azért nagy az optimizmus most, és ez kicsit félrevezető a jelenlegi helyzet, mert a nagynyelvi modellek azok egy hatalmas lépés voltak az emberi nyelvnek a meghódításában. De a robotika nem tart még itt. Tehát ez a nagy ugrás, ez a robotikában nem feltétlenül látszik. Szépen fejlődnek, mert hogyha vannak is egyébként filmek fenn a YouTube-on is egyébként a Boston Dynamics-nak a robotjai, hogy fejlődtek, akik a kutya, meg van egyébként humanoid robotuk is van, és valóban például a mozgás sokkal differenciáltabb lett, ez valószínűleg egyébként összefügg a számítási teljesítménnyel is, mert ehhez azért brutális számítási teljesítmény kell, hogy az emberi mozdulatokat ilyen élethűen tudják utánozni, de mondjuk a gépi látás, tehát az, amit mondtam, probléma, hogy egy teljesen random környezetben mondjuk felismerni a tárgyakat, a tárgyak funkcióját, ahhoz kell egy csomó olyan előismeret, egy olyan előzetes tudás, világmodellek, meg nem tudom, olyan dolgok, amik egyébként nem a nagy nyelvi modellek mentén, vagy nem azzal a technológiával valósíthatók meg, hanem teljesen másfajta gondolkodásmóddal. Ugye Jan LeCun, aki az egyik ilyen atya ennek a mesterséges intelligenciának, mondja azt, hogy például általános mesterséges intelligencia szerintem nem érhető el a nagy nyelvi modellek segítségével, hanem például ő azt mondja, hogy a világmodelleket kell majd mozgósítani ehhez, tehát egy teljesen másik módszer, amelyik most háttérbe szorul, de például a robotikában valószínűleg sokkal nagyobb jelentőséget fog kapni.
1: Tehát akkor mondjuk valószínűleg, ezt nem ebből mondtam le feltétlenül, de valószínűleg előbb lesz mondjuk orvosi robot, amelyik műteni tud, mint olyan robot, amelyik a háztartásunkban megcsinálja azt, amit ma mi megcsinálunk.
0: Simán előfordulhat. Ez simán előfordulhat. Sőt, azt mondanám, hogy ez a valószínű forgatókönyv. Tehát az, hogy olyan autonóm, mert ugye már jelenleg is vannak olyan eszközök, amelyekkel az emberi képességeket lehet fokozni, ugye ezek a sebészrobotok, amik van valódi robotok, mert nem autonómak, de amennyire én tudom, például ez a Neuralink projektben a Elon Musknak ez az agyi implantátumokat, abban például autonóm az a robot, amelyik ezeket a hajszálvékony szenzorokat az agyba leereszti, vagy ledugja, vagy beszúrja, vagy hogy mondjam. Szóval, de az autonóm már, tehát gyakorlatilag ez ugye megvan, általános háztartási robot meg, hát én nem tudom, de szerintem a láthatáron sincsen.
1: Igen. Ha már robotoknál tartunk, és ennek a szabályozás az egyik nagy kulcs területe, a robotok szabályozására milyen jogszabályok vonatkoznak ma? Úgy általában. Vagy még mindig érvényes az Asimovi

0: robotika 3-4 alaptörvénye.
1: Hát igen, az Asimovi alaptörvény, ami ugye arról szól, hogyha lehet, akkor a robotok ne öljenek már meg bennünket. Az abban szempontból érvényes, hogy hát ez, hogy mondjam, a józanésznek, vagy a nem tudom én, az a legalapvetőbb erkölcsi parancsnak megfelel, vagy nem tudom, hát ezt nem hinném, hogy ez bármikor határon kívül fogjuk helyezni. Ami a robotikát szabályozza, az ugye alapvetően két dolog van. A robotokat egyrészt fel lehet fogni gépekként, és az Európai Unióban például vannak termékmegfelelőségi szabályok különböző területen, tehát a gépeket, a általános gépeket, az orvosi műszereket, meg nem tudom, 20-valány területen ezeket a fizikai tárgyakat, meg gépeket, azokat már jelenleg is szabályozzák termékmegfelelőségi szabályok. És ezek a biztonságra futnak ki. Tehát a fő ér az a poénjuk, meg a fő szabályozási céljuk, hogy biztonságosak legyenek ezek a gépek. Ezek robotokra is vonatkoznak. Tehát abban nincs benne az, hogy és egyébként az autonóm működésű gépekre ez nem vonatkozik, tehát mindaz, ami egyébként a nem autonóm jellegű gépekre vonatkozik, az ezekre is vonatkozik. Ami érdekes, hogy mikor most megszületett a mesterséges intelligenciáról szóló rendelet, akkor az kifejezetten utal az első számú mellékletében arra, hogy különböző termékcsoportok vannak, amelyekre a mesterséges intelligencia rendelet is vonatkozni fog. Ami azt jelenti, hogy ezek a termékmegfelelőségi szabályok, ezek kiegészülnek a mesterséges intelligencia rendeletnek a rendelkezéseivel. A helyzet nagyon bonyolult, és nem megyek bele, a kétfajta termékcsoport van, az egyikre közvetlenül és direktben vonatkozik a mesterséges intelligencia rendelet, de ezen belül is elsősorban a biztonsági alkatrészeire, tehát mindez, ami a biztonságot szolgálja, és van egy másik rész, amelyeket meg kivett, ezek ki vannak véve a mesterséges intelligencia rendelet hatája alól, itt valójában arról van szó, ilyenek például az autók meg a repülőgépek, amelyekre azt mondta az európai jogalkotó, hogy ebbe ő nem akar belemenni, illetve maguk az iparágak mondták azt, hogy egy ilyen általános, mindenre kiterjedő AI szabályozást ők nem tartanak célszerűnek. Tehát itt is ezt az ágazati logikát lehet sejteni, hogy egyszerűen ezek az ágazatok, ezek annyira speciális problémákkal, kockázatokkal rendelkeznek, annyira specifikus az az élethelyzet, amiben őket használják, hogy ők azt mondták magukról, hogy nekik nem kell egy ilyen általános jogszabály, hanem ők majd kiegészítik a saját termék megfelelőségi szabályaikat olyan szabályokkal, amelyek az autonóm működésű gépekre vonatkoznak. Az Egyesült Államokban ugyan egyébként nagyon hasonló ebből a szempontból a helyzet, tehát ott is ágazati szabályok vannak, és a különböző területeken használt különböző gépeknek még különböző szabályzó hatóságai is vannak. Tehát mondjuk az orvosi műszerekre vonatkozóan, vagy az orvosi gondozó robotokra, vagy ilyen funkciókat ellátó robotokra teljesen más szabályzó hatóságnak teljesen más jellegű szabályai tehát vonatkoznak.
0: Ez végül is logikus.
1: Persze, ez abszolút logikus. Az a nem logikus egyébként bizonyos szempontból, amit az Európai Unió csinált, hogy alkotott egy ilyen nagy átfogó mesterséges intelligencia a rendeletet, de hát igen, majd erről esetleg lehet beszélni, hogy ez miért egy kicsit problematikus, meg szerintem egy picit elsietett, de jelenleg a robotikára vagy a robotokra vonatkozóan ez a helyzet. Ez a...
0: Jó, akkor beszéljünk róla, hogy miért elsietett a európai szabályozás. Tudom, minden vendég ezt mondja, tehát nem, vagy nagyjából, vagy nagyon sok, mondjuk. Hogy? Nagyon sokan nem boldogok tőle. Tehát, szóval hogy visszafog a fejlesztésekben, csomó korlát van.
1: Nekem
0: mások
1: az...
0: szerint meg jó, hogy van, igen. Mert legalább van.
1: Hát én is azt mondom, hogy a semminél biztos, hogy jobb, hogy van, de nekem azért van egy olyan érzésem, hogy egy kicsit túlaggódás és egy picit megalapozatlan félelem volt nagyon erősen, ami motiválta ennek a megszületését, és emiatt egy picit korán is jött. 21-ben kezdték el ezt a rendeletet, az első szövege akkor keletkezett, és akkor az a döntés született, alapvetően két nagyon fontos döntés ezzel megszületett. Az egyik az, hogy egy ilyen termékmegfelelőségi logika mentén akarják megcsinálni, ami azt jelenti, hogy a bármilyen mesterséges intelligenciát, mielőtt piacra helyeznek, előtte egy termékmegfelelőségi eljáráson, megfelelőségértékelési eljáráson keresztül kell, hogy menjen. Tehát eleve, mikor a már a piacra kerül, akkor már meg kell, hogy feleljen bizonyos kritériumoknak. Ez volt az egyik döntés. A másik döntés pedig az volt, hogy általános MI rendeltet szeretnének, ami kiterjed az EMI mindenféle formájára. Ugye ez bizonyos szempontból már az elején léket kapott, mert mint mondtam, ugye kilobbizták alól az autókat, meg a repülőket, meg nem tudom, de másrészt pedig azért is, mert miközben 21-ben már szövegszerű javaslat volt, tehát a szöveg megismerhető volt, ekközben berobbantak 22. novemberében az elelemek, és az elelemeknek az a jellegzetességük, hogy ők mert a mesterséges intelligencia rendelt logikája az az, hogy ha kockázatos területen használnak EMI-t, akkor előzetesen meg kell felelni bizonyos kritériumoknak. A probléma az elemekkel az az, hogy a kockázatos terület az lehet bármi. Tehát ugye van a EMI rendeletnek egy melléklet, és akkor ott fel vannak sorolva, hogy a rendészetben használják, ha a bíróságon használják, ha a gyógyításban használják, ha a munkaerő piacon vagy a munka világában bizonyos funkciókra használják, akkor ez meg ez van. Egyébként a többi meg nem érdekel bennünket, mert azok nem kockázatos területek. Ugye az a baj, hogy az elemeket mindenhol lehet használni. Tehát ez eleve ez megbicsaklott ez a logika,
0: mert gondolom ezeken a területeken is használják.
1: Hát például igen, és akkor ugye azt mondta, hogy jó, hát akkor megkülönböztetem a modellgyártókat, és megkülönböztetem a downstream providereket, tehát akik a végfelhasználói szoftvereket, vagy erre a modellekre építve valamit, és nekik kell megfelelni. Na, itt jön egy olyan probléma, hogy olyan erős dokumentációs kényszer van azokon, akik szoftvereket csinálnak, amelyetnek képtelenség megfelelni, az ember nem ismeri a belsejét a rendszernek. Most, hogyha én egy modellre, egy általános nagy nyelvi modellre építem a saját kis szoftveremet, meg szolgáltatásomat, akkor az azt feltételezi, hogy a nagy modellgyártónak mindenféle dolgot el kéne mondani, nyilvánosságra kellene hozni, gyakorlatilag nyíltá kéne tenni az egész rendszert. Ezt nem akarják a modellgyártók. Tehát van egy patthelyzet, hogy miközben akik erre akarnak építeni szolgáltatásokat, meg kéne felelni nagyon-nagyon szigorú szabályoknak, ekközben a modellgyártók meg hát nyilván nem akarják az üzleti titkaikat, meg az egész dolgot nyilvánosságra hozni, és akkor megy egy ilyen birkózás, hogy de akkor mit hozzanak nyilvánosságra, mit tartalmazzon ez az alapcsomag, amelyik a transzparenciát biztosítja. Szóval ez egy, és most egy kicsit ilyen, ebből a szempontból kicsit patthelyzet is van.
0: Hát igen, de ugyanakkor mondjuk ez az EU-s előre győződjünk meg róla, hogy valami biztonságos-e, ez nem rímel egy kicsit arra, amit most a Anthropic vezér, Amodei írt az eszéjében, hogy kicsit lassítani kéne, és előzetesen meg kéne győződni, mielőtt kikerül egy termék a piacra, hogy
1: Sőt, egy kicsit ő messzebb ment, mert az előzetes, tehát az a jellegzetessége a szabályozásnak, hogy bármi, ami előtt kikerülne a piacra, ezelőtt nézzük meg és vizsgáljuk meg, ez igaz, tehát itt a gondolkodásmód hasonló, de bizonyos szempontból ő tovább megy, mert ő ezt a, mit tudom, az atomenergiára vonatkozó szabályozást tartotta tulajdonképpen szem előtt, mert ő nem azt mondja, hogy a gyártó gyártogatja a terméket, majd egy megfelelőségértékelési eljáráson valaki ráüti a kóserpecsétet, hanem azt mondja, hogy eleve engedjük már be, mint az atomenergia ügynökségnek a tisztviselőit, engedjük be a modell magába a cégbe, ugye, hogy írja, kapjanak laptopot, céges laptopot, igen, meg badge-et, és akkor nagyon jó pofa, és akkor ott bent ők akármit csinálhatnak, és megnézhetnek, és bármit kinyithatnak, és bármilyen fájlhoz hozzáférhetnek, és bármilyen folyamatot áttekinthetnek. Tehát ez bizonyos szempontból ennek az előzetes kockázat megelőző logikának ugyan megfelel, de azért egy picit más. Picit tulajdonképpen még súlyosabb, vagy még többet kér, mint amit az EMI rendelet mond.
0: Ez egyébként egy PR, ön szerint?
1: Igen, egy része szerint, az.
0: Ez megmutatjuk, hogy mi nagyon nagyok vagyunk, nagyon sokat tudunk, és nagyon átláthatóan szeretnénk működni.
1: Igen, egy része az. Én azt szoktam mondani, hogy szerintem a jelenlegi pániknak a fele az valódi ijedelem, ami valószínűleg abból származik. Ők szerintem egy ilyen nagyon kis zárt világban élnek ezek az emberek. Tehát az éjjel-nappal ezzel foglalkoznak, és néha maguk is meglepődnek ezeknek a modelleknek a képességein. Tehát el tudom képzelni, hogyha ebbe a világba él az ember, és látja, hogy mi van, akkor olykor pánikba tud ettől esni. Tehát egy része szerintem őszinte megijedés. De az, a másik része meg az, hogy azért milyen menő már azt mondani, nem? Igen. Hogy csináltam egy olyat, ami lehet, hogy mindnyájunkat meg fog ölni. Szintén olyan lekuntett egyébként közé 2 vagy 3 napja a LinkedIn-en egy ilyen posztot, ahol azt írja, hogy oké, hogy ezek a nagy modellgyártóknak a vezérigazgatói most kórusban keltik a pánikot, de azt mondja, egyébként meg az AI ipar nem csak ezekből az emberekből áll, hanem dolgozik benne több ezer nagyon komoly szakértő, sokak évtizedek óta, mint ő is foglalkozik ezzel, és ez a csendes többség meg egyáltalán nem mondja, hogy mindjárt meg fogunk halni, hanem más a véleménye, csak nem ennyire hangos. Tehát, hogy az ő hangjuk nem hallatszik. Szóval szerint az a bejegyzésnek a címe, hogy a csendes többség, vagy azoknak nem hallatszik a hangja, akik meg azt mondják, hogy nincs azért ekkora veszély.
0: Végül is az sem nagyon hallatszott, amikor 1400 szakértő mondta ezelőtt pár hónappal, nagyjából ugyanazt, mint most a nagy emberek, csak hát azért a modell, meg a Musk, meg egyebek mondják, úgy az úgy elég erős. De egyébként mi vonatkozik ebből ön szerint ránk? Tehát ugye most nálunk is az van, hogy kinyitom bármelyik vezető internetes újságot, vagy nyomtatottat, ha még van olyan, és azt látom, hogy holnap vége, kész.
1: Hát ugye...
0: A másikat nyitom ki, bocsánat, hogy szavába vágtam, ott meg azt látom, hogy tanulni kell az AI-t, meg használni kell, mert különben végzetesen lemaradok.
1: Hát hogyne, meg ugye van ez a, itt Magyarországon is van ez a nagy konferencia, az AI Summit, és akkor ott is van, vagy nem tudom, 500 ilyen prezentáció, és az 500-ból 480 az arról szól, hogy a vállalatok olyan lassan vezetik be, meg vonakodva, meg így kell, meg úgy kell, meg ezt kell csinálni, hogy még gyorsabban menjen. Ez egy fura, nagyon-nagyon fura paradoxon. Szerintem abból kell kiindulni, hogy tudnak beölni bennünket az AI, hogy tud megölni. Hát alapvetően szerintem nagyjából 2 módja van, vagy talán 3. Ugye az egyik módja az, hogy rossz hiszemű aktorok ezeket a nagyon komoly képességeket kihasználják, és rendszereket tölnek fel, vírusokat terveznek, amelyek olyan új tulajdonságokkal rendelkeznek, amelyek képesek járványokat kirobbantani. Tehát ez az egyik módszer. Ez ellen azért lehet tenni, mert tehát otthon a hátsó, ott a fészerben nincsenek ilyen nagy nyelvi modellek, hanem ezek hatalmas számítóközpontokba futnak irdatlan mennyiségű áram felhasználásával meg. Úgy, hogy közben egyébként azok a modell szolgáltatók, akiknek ezek a rendszerei, azok rálátnak erre, és tudják, bizonyos szempontból azért látják, és tudják kontrollálni, hogy fel is ismerték, az OpenAI közé is tette, hogy igen, az ő rendszerén megpróbálkoztak ilyennel, az Anthropic is mondta ezt, hogy azt látták, hogy így, meg ez, meg az történik, meg letöltenek adatokat olyan helyekről, látják az IP címeket, nem tudom én, tehát hogy azért látják, hogy van-e olyan aktivitás, ugye ez az egyik.
0: A másik... Ugye itt azért tegyük hozzá, hogy itt az ember.
1: Igen, tehát hogy itt nem az mesterséges intelligencia igen. Fog kiirtani bennünket, hanem a másik hülye ember, vagy az a rossz, nem tudom én, autoriter diktatúra, amelyik. A másik az, hogy ami most, ugye most ez az elszabadult ügynökökkel kapcsolatban történt. Tehát, hogy egyszerűen valamilyen, ott azért nagyon sokan azt mondják, hogy persze mondhatja azt az Anthropic, hogy vagy az, bocsánat, az OpenAI-é volt, hogy mondhatja azt az OpenAI, hogy hát ezek annyira ügyesek voltak az ügynökök, hogy hát izé. De ott ez egy kiberbiztonsági incidens volt. Tehát nem figyeltek oda bizonyos dolgokra, ott egyszerűen nyitva hagytak egy olyan, ott egy erőforrásokat töltögettek le ezek egy szerverről, amiről hát azt gondolták, hogy csak letöltenek, aztán közben kiderült, hogy nem csak letöltenek, hanem magukat is feltöltették, de hogy ez egy kiberbiztonsági, nem figyeltek oda kellően. Csináltak egy szoftvert, amire nem figyeltek normálisan oda. Ilyen kiberbiztonsági incidensek, ezek előfordulhatnak, de ráadásul egyébként az AI, ezek az OpenAI modelljei, ezek viszont olyan ügynökök voltak, akik kiberbiztonsági incidensek előidézésére lettek kifejlesztve. Tehát azzal kísérletezett az OpenAI, hogy mire képesek ezek, és hát kiderült, hogy egy kicsit többek képesek, mint amennyire ők ezt körbekerítették őket.
0: De ahogy az előző heti vendégem mondta azért, ugye itt van egy felelősség kérdése.
1: Persze, hát ez
0: és pont azok az urak.
1: Teljesen egyértelmű.
0: És pont azok az urak a felelősek érte, akik aláírták a múlt héten a lassító levelet.
1: Szerintem egy biztonságosabb tesztkörnyezetet kellett volna létrehozni. Tehát itt kezdődik a dolog. Tehát most úgy mondhatom azt, hogy úristen, az agencseim milyen okosak voltak, és akkor egy kicsit ilyen átfordítom ilyen PR kampányba az egészt, hogy hát én se gondoltam volna, ennyire okosak, de hogy ez a másik probléma. Itt én azt gondolom, hogy ez is azért nem jut el addig a szintig, hogy ez kiírtson bennünket, tehát az emberiségnek a teljes egészére vonatkozóan szerintem nem komoly veszély. És van a harmadik, amikor valóban ez az öntudatra ébredt robotok, vagy a saját céljaikat követő mesterséges intelligenciák, és akkor az Amodei is elkezd ilyeneket irkálni a blogbejegyzésébe, vagy ebbe a nem tudom, eszébe, hogy akkor elképzelhető, hogy a robotok erőforrásokat lefoglalnak, és ők elkezdenek, a mesterséges intelligenciák elkezdenek robotokat is gyártani, és kilépnek a fizikai világba, mert ők nem tudom, így el fogjulejtenek egy, nem tudom, gyártósort, és ott elkezdenek gyártani. Szóval azért az ember elkezdi olvasni, és akkor úgy arra gondol, hogy hát azért, szóval ez azért úgy nem annyira nagyon valószínű. Sajnos én az egyes variációt tartom a legproblematikusabbnak, hogy konkrétan emberek használják rossz célokra. Ez sajnos benne van a pakliba, de ez abból a szempontból, hogy mondjam, ezzel együtt élünk hosszabb ideje, hogy hát Észak-Koreának is van atomja, tehát hogy...
0: Igen. Ezt nyilván szabályozással nem lehet korlátozva, vagy korlátozni lehet, mondani, de megtiltani nem.
1: Nem tehát, szabad,
0: igen,
1: de...
0: Igen, ezt...
1: Ott mondanám úgy, hogy lehet szabályozni, csak nem túl hatékony, igen.
0: Igen, de hogy mit lehet azon szabályozni viszont, hogy nekünk jobb legyen? Akik nem akarjuk kiirtani az emberiséget, meg nem akarjuk, hogy minket kiirtsanak, csak használni szeretnénk.
1: Hát azt, ami egyébként az Európai Uniónak a célja volt, és mint cél, ez egy teljesen jó cél. Most az, hogy milyen eszközzel próbálják megvalósítani, ez másik kérdés, de az a cél. Tehát az, hogy ez a technológia, ez legyen minden körülmények között biztonságos. Legyen olyan, ez azért nagyon érdekes, mert szoftverek nagyon régóta vezérelnek kritikus folyamatokat, és okoztak is nagyon nagy bajokat. Elég csak emlékeztetni mondjuk a néhány évvel ezelőtti reptérleállásokra, amikor ugye egy szoftver frissítésnek sikerült gyakorlatilag gajra vágni, nem tudom én, a repülőterek 20%, hogy több ezer, 10 000 járat maradt földön, milliárdos károk keletkeztek, vagy a Boeing 737 Max repülőgépeknek a szintén egyébként egy szenzor per szoftver hiba, amelyiktől leesett két gép, vadonatúj gép, ugye két afrikai légitársaságnak a gépe. Tehát ezek a problémák régebb óta velünk vannak, mint szoftver problémák. A mesterséges intelligencia ebből a szempontból csak annyiban más, jó lehet, ez fokozza nyilván a kockázatot, hogy ráadásul a mesterséges intelligenciák nagyon leegyszerűsítve kiszámíthatatlanabbak, mint egy sima szoftver. Ugye egy determinisztikusan működő szoftver, az egy meghatározott inputra mindig ugyanazt az outputot adja, egy mesterséges intelligenciában nem, pont ez a lényege, hogy legyen kreatív, meg legyen, tudjunk úgymond gondolkodni, meg következtetni. És emiatt ez a probléma, de ez a probléma minőségileg nem jelent akkora ugrás, mint amivel egyébként is együtt élünk hosszú évtizedek óta. Egyébként az a nagyon fura ebbe az egész helyzetbe, hogyha az ember jól belegondol, elolvassa a mesterséges intelligencia rendeletet, akkor azt látja, hogy valójában olyan problémákat kezel, amely problémák a szoftverek esetén is fennálltak, csak eddig ezeket egyáltalán nem kezeltük. Részben azért egyébként, mert a szoftveripar nagyon hatékonyan kizárta a saját felelősségét a szoftverekkel kapcsolatban.
0: Hát akkor bízunk benne azért, hogy az AI-iparnak nem sikerül ennyire, nem? Tehát azért az lenne a jó.
1: Nem sok.
0: Az lenne jó, hogyha az AI-iparnak nem sikerülne ennyire
1: pontosan
0: eltolni magáról.
1: Nem csak bíznunk kell benne, hanem nem is fog neki sikerülni ez a helyzet, mert már azon túl vagyunk. Tehát itt a jogalkotók azok sikerült annyira ugyan belelovalniuk magukat, meg a közvélemény is. Nek is van egy nagyon erős elvárása, hogy ami még a szoftveriparba elment, az a mesterséges intelligencia rendszerek kapcsán már nem fog elmenni. Nem fog beleférni.
0: Uh-huh. És ebben ugye van a másik probléma most, hogy szeretjük az európai szabályozást, vagy nem, az egy dolog, meg hogy túl gyors volt, vagy túl le van maradva a fejleményekhez képest, de hogy közben ott van mellette az amerikai, illetve hát leginkább, hogy nincs. Van a kínai, ami azt hiszem, hogy ilyen nagyon pontszerűen kezel dolgokat.
1: Igen.
0: És akkor, ha már keretesen Japánról beszéltünk, ugye van a Japán, ami meg egy teljesen más szemléletmód az egész AI-jal kapcsolatban, tehát hogy ők inkább a megoldásokat keresik.
1: Hát meg nekik, ahogy egyébként a 70-es évektől kezdődően ők ilyen holisztikusan gondolkodnak, tehát hogy a teljes társadalom, hogy lehet a társadalmat megjavítani ezekkel az új technológiákkal. Ők nagyon hisznek abban, hogy ezekkel meg lehet javítani a társadalmat, és a mesterséges intelligenciát is tulajdonképpen társadalmi, illetve fejlesztési kérdésként kezelik. Egyébként ebből a szempontból hasonlít minden távol-keleti kultúra, meg távol-keleti ország hasonlít egymással, hogy nem kockázati problémaként, meg termékmegfelelőségi problémaként kezeli ezeket, hanem társadalmi problémaként kezeli, és ebben benne van az is, hogy egyszerre kell olyan szabályokat alkotnunk, amelyek biztonságossá teszik a rendszereket, meg olyanokat, amelyektől egyébként még versenyképesek maradunk, tehát hogy amelyek ösztönzik azt, hogy ezek az iparágak, ezek a fejlesztések, ezek megvalósulhassanak. Erőforrásokat biztosítani rá, ösztönözni, tesztkörnyezeteket létrehozni, amelyekbe ezeket lehet tesztelni. Tehát ez egy teljesen másfajta hozzáállás. És picit különböznek valóban, ez is igaz, hogy mondjuk Kína egy picit különbözik Japántól, de egyébként jobban hasonlít Japán, jobban hasonlít Kínára, mint egyébként mondjuk az Egyesült Államokra.
0: De az, hogy ez egy társadalmi kérdés, erre már azért kezdünk mi is eljönni, nem?
1: Persze,
0: tehát, hát... Nem lehet elválasztani az oktatást mondjuk az AI-tól, nem lehet a vállalatoknál nem lehet csak úgy IT kérdésként kezelni tisztán, nem az... És ezek így azért is szivárognak át, nem?
1: Ez így van, csak még nincsenek kész megoldásaink. Tehát az baj, hogy annyira gyorsan változik a technológia, amit mondjuk 20-ba képzeltünk, vagy 21-ben, amikor mondjuk elkezdték írni a mesterséges intelligencia rendeletet, arról, hogy mi is az a mesterséges intelligencia, csak felhívnám mindenkinek a figyelmét arra, hogy a 10-es évek végén mindenki az önvezető autókról beszélt. Állandóan az volt, az feljött ez, hogy ez a téma feljött, akkor az önvezető autó, és akkor mentek ezek a hülyeségek, hogy akkor most ő majd nem tudja az önvezető autó, hogy kitüssön el a nagymamát, vagy a kisgyereket, vagy nem tudom, de ehhez képest kiderült, hogy ez egy teljesen művileg generált, vagy művileg előállított probléma volt valójában a nagynyelvi modellek olyan helyzetet teremtettek, amit előtte egy évvel senki nem tudott volna elképzelni. És ezért ez egyrészt problémája a szabályozásnak is, meg a társadalmi kérdésekben való gondolkodásnak, az egy nagyon szigorú korlátja, hogy az ember nem egy technológiának a közvetlen hatásaival tud számolni, de a tovagyűrűző társadalmi hatásokkal nagyon nehéz számolni. Csak elmondanám, hogy ha még van rá egy perc, van. Hogy van egy David Collingridge nevű figura, aki 86-ban írt egy könyvet, az a címe, hogy The Social Control of Technology, tehát a technológia társadalmi ellenőrzése, ez a címe a könyvnek, és akkor azt írja, példaként hozza fel az automobilt, a robonomotor feltalálását, hogy megkérdezték a brit királyi automobil társaságot 1900 még 10 előtt valami 6 vagy 7 környékén, hogy milyen problémákat látnak arra vonatkozóan, hogy a automobil milyen problémákat fog okozni, milyen kockázatai vannak, és akkor a királyi automobil társaság pedig azt válaszolta, hogy a burkolatlan utakon felszálló por, amit felvernek ezek az autók, ez lesz a legnagyobb probléma, amit majd kezelni kell. Hogyha ugye végig gondoljuk azt, hogy a robonomotornak milyen tovagyűrűző társadalmi hatás lett, kezdve attól, hogy ugye nem tudom én, az alvóvárosok kialakulásától kezdve a közlekedés, a vasútnak az eltűnése, a teljes iparágak tűntek el, a petrokémiai iparnak a felvirágzása, utak.
0: Olajtanker, katasztrófája, az
1: mind. Igen, tehát hogy... Szóval ezt senki nem tudta 1906-ban, ugye most hát persze rögünk rajta, de hogyha minket most megkérdeznek, akkor valójában mi ugyanilyen béna válaszokat adunk arra, hogy lehet azokat a társadalmi hatásokat kezelni, amikről igazán még nem tudunk semmit.
0: És amik ráadásul az autóipar is gyorsan terjedt el, de hát nem összehasonlítható az AI terjedési sebességével.
1: Igen. Hát nem, mert ugye az AI sokkal gyorsabban
0: terjed. Igen, erre gondoltam.
1: Igen.
0: Hogy,
1: tehát,
0: hogy itt 1-2-3 év alatt változik, hát 2022 novembere előtt szerintem a emberek 85%-a maximum regényekben olvasott, vagy hát filmekben.
1: Igen, Terminátor, meg ilyesmiket, meg ezeket a hollywoodi filmeket látta. Ehhez képest ugye megjelent, és milyen társadalmi. Tehát az maga a mesterséges intelligencia rendelet, az európai rendelet is olyan kockázatokat próbál kezelni, amelyek 21-ben látszottak kockázatoknak. Igen. Most azt csak mondanék két dolgot, amit új kockázatként felhozott a nagynyelvi, és amelyeket kezelni kéne a nagynyelvi modellek. Az egyik, ez az a tökéletes válság, ami beállt a felsőoktatásba, és különösen azokon a területeken, ahol az esszéíratás volt a fő számonkérési módszer, vagy a tudás mérésének a módszere, ugye a legtöbb helyen. Szakdolgozatot írtak meg, évfolyam dolgozatot írtak meg, az angolszász egyetemeken a vizsgák is otthon kidolgozott szövegekkel történtek nagyon sok. Hát ezt gyakorlatilag kikukázta. Tehát ezzel nem lehet lemérni a tudást, tehát az biztos. Ez egy teljes... A másik, ugye a generatív mesterséges intelligenciának a szerzői jogi iparágra, a kreatív iparágakra gyakorolt hatása. Tehát katasztrofális, abból a szempontból katasztrofális hatásuk van, hogy ugye megetették a szerzőjogi művekkel, a művészek műveivel ezeket a gépeket, és ezek darabokra bontják és újra összerakják. Tehát nem plágiumról beszélünk, de gyakorlatilag teljes iparágokat lögtek a csőd szérére. Ugye halljuk ezeket a történeteket, hogy tiltakozik a zeneipar, tiltakoznak a színészek, ugye a japán Ghibli stúdió kikéri magának, hogy milyen alapon lehet rajzoltatni Ghibli stúdió stílusba, ugye ilyen manga stílusba, mert hogy ez az ő szellemi terméke, de közben egyébként ez nem plágium, hiszen nem konkrét műveket és konkrét figurát, tehát nem Mickey Mouse-t, meg nem tudom mit, meg a konkrét figurát, hanem csak abban a stílusban.
0: Igen, de ez egy teljesen
1: új probléma. Igen, tehát amiket el se tudtunk képzelni. Valakinek 21-ben megkérdezték volna, mint ahogy egyébként látjuk is a mesterséges intelligencia rendelet, hogy miket láttak problémának, egyáltalán nem azok a problémák jelentkeztek 3-4-5 év múlva, amelyeket akkor képzeltek gondnak.
0: Hát igen. Nagyon szépen köszönöm. Szerintem még van ebben bőven beszélgetni, valahogy mondjuk egy év, másfél év múlva megbeszéljük Abszolút. Újra, hogy mik azok a problémák, amiket most nem láttunk, de addigra már beütött.
1: Lefogadom, hogy legalább 3-4 ilyet fogok tudni mondani.
0: Jó, egy év akkor múlva. Erre visszatérünk. Önöktől nem búcsúzom ennyi időre. Nagyon szépen köszönjük a figyelmet, ha gondolják és megosztják ezt a beszélgetést, lájkolják valamit, csinálnak vele. Nagyon szépen köszönöm, és nagyon köszönöm Ződi Zsoltnak, hogy itt volt. Köszönöm szépen a figyelmet.
1: Én is köszönöm, hogy itt lehettem.
2: A műsor támogatója a digitrendi.hu, a digitális innovációk üzleti oldala. Korábbi műsorunk ismétlését hallották.

0: Műsorajánló. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-től a Spirit FM-en. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is. A műsor, amely játékosan, mégis alaposan mutatja be a média sokszínű világát. Botrányokat, kiemelt show-kat, sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Többet szeretnél tudni az állatokról? Elhivatott vagy a felelős állattartásért? Érdekel, mit lehet tenni az állatkínzás ellen? Akkor téged vár Adj esélyt című műsorunk. Közös ügyünk az állatvédelem. És mi is fontosnak tartjuk, hogy hangot adjunk azoknak, akik nem tudnak felszólalni magukért. Tarts velünk minden hétfőn 14 órától a Spirit FM-en. Tudod, mi dönt el egy állásinterjút valójában? A Felvéve legújabb adásában nem a száraz elméletekről beszélünk, hanem a kőkemény valóságról. Gyakorlati tippeket adunk a sikeres béralkutól kezdve a beilleszkedésen át egészen addig, hogy hogyan érdemes a munkaerőpiacot áttekinteni. Akár munkát keresel, akár a legjobb jelöltet kutatod, hallgass minket minden kedd délután 3:30-től, és lépj szintet a karrieredben. Műsorajánlót hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. Az ATV önökkel együtt lett az ország legnézettebb hírtelevíziója. Nekünk nem voltak jó vagy rossz korszakaink. Mi mindvégig elfogulatlanok és kritikusak voltunk, illetve maradtunk. A nézőink számíthattak ránk, és mi is önökre. Pont ezért lett toplistás reggeli műsor a Start. Így vált véleményformálóvá az interaktív fórum, valamint megkerülhetetlen hírforrássá az egyenes beszéd. De szintén önöknek köszönhetően maradt napi témáink első számú helyszíne az esti Aktuál. Kiemelt heti hír összefoglalónk a Somos apáján, illetve oknyomozó riportműsorunk a heti naplós Vávi Andrással. Irodóink élő helyszíni tudósításaiban pedig kora reggeltől késő estig mindig a néző volt és lesz is az első. Hisz évtizedek óta csak is önökért vagyunk ott a hírek frontvonalában. Reklámot hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Korábbi műsorunk ismétlését hallhatják. Következő műsorunkat a Magyar Szállodák és Éttermek Szövetsége támogatja. Váratlanul utazna? Mi segítünk! A Spirit FM turisztikai műsora a vendégváró következik. A mikrofonnál Róna Jegon.
1: A vendégvárót hallják, jó napot kívánok, Róna Jegon vagyok, Tóth Peti Lili, a szerkesztője a mai műsornak, Messzényi Zsófia segítőtársa. Én pedig Fehérvárra invitálom most önöket. Székesfehérvár nincs messze Budapesttől, ez kicsit abból a szempontból zavarba ejtő is lehet, és ezt majd rögtön az első vendégünkkel meg is beszélhetjük, hogy vajon szállást keresünk-e mi budapestiek Székesfehérváron. Mert ha valaki máshonnan érkezik, persze neki ez ugyanolyan távolság, de nekünk 60 km egy ugrás csak, hogy meglátjuk. Látogassuk például a Best Western Plus Lakeside Hotelben Márton Gábort, aki ott a General Manager. Jó napot kívánok!
2: Szeretettel üdvözlöm a szerkesztőről, és üdvözlöm a hallgatókat.
1: Ugye ez egy pici nehézség, vagy érzékelem rosszul, hogy mondjuk ha valaki Pestről látogat Fehérvárra, akkor hát alapvetően nem nagyon kell neki szállás, mert hát egy órás út.
2: Alapvetően ez így igaz, a köztudatban ez él, de azért örömmel tudom tájékoztatni önöket, hogy ez azért egyre inkább egy régi fajta paradigma, amit a város és városvezetés, mi magunk szállodások szeretnénk mielőbb eltüntetni, hiszen ez a város valóban egy tranzitváros néven működött nagyon sokáig, mint a városvezetés, mind mi szállodai szakemberek és vendéglátóipari kollégáim, nagyon sokat dolgozunk azon, hogy ez ne így legyen, hiszen megörököltünk egy fantasztikus történelmi örökséget, ami ennek a városnak az ezer éves múltját mindenképpen nekünk megfelelőképpen alá kell támasztani, és megpróbáljuk a vendégeket nem csak átutazóként üdvözölni, hanem itt tartani egy-két nap tartalmas programra.
1: Hát nyilván ehhez igen, olyan programok kellenek, amik miatt egyik napról a másikra nem megyünk, hanem éppen, hogy maradni szeretnénk, és akkor kell nekünk egy szállás. Na jól kezdtem én is, hogy egy ilyen, hogy mondjam, régi módi gondolattal nyitottam, igaz?
2: Igen, mi ezzel nagyon-nagyon régóta küzdünk. Én nem titkolt a budapestit vagyok, de 25 éve dolgozom a városba, nem is ez az első szállodám, ahol dolgozom, és a kezdet-kezdetén ez valóban így volt, de az elmúlt 25 évben nagyon sokat változott a világ, és egyre inkább megnő, mind a külföldi érdeklődés, mind pedig a belföldi turizmusnak a jelentősége.
1: Ezt örömmel hallom, mert egyébként én viszonylag közel vagyok az életem egy jelentős részében Székesfehérváros, Velencei tó, nem titok, és hát én ismerem ezt a várost elég rendesen, ez egy fantasztikus hely. Remek, remek szállodákkal, remek éttermekkel, sok-sok programmal, színházzal, úgyhogy igen, ez valóban egy jó célpont.
2: Egy fantasztikus célpont, akkor őt nem kell erről meggyőznünk, de remélem, hogy a hallgatókat is egy kicsit kíváncsivá tudjuk tenni.
1: Hát próbáltam helyreütni az első néhány mondat okozta csorbát ezen a beszélgetésen.
2: Igen.
1: De őszintén mondtam, tehát mi családostul bejártunk például az önök mellett lévő Koronás Parkba, mert az az ország egyik legjobb játszótere, hogy csak egyet mondjak.
2: Igen, mielőtt bármint a szállodai városról mondok, elmondanak egy történetet, hogy nem egy olyan család van az ország másik feléről, aki konkrétan azért jön Székesfehérvárra, nem a történelmi múlt miatt, nem azért, mert fantasztikus lehetőségek vannak, hanem a gyermekek annyira imádják a Koronás Parkot, ami itt van a szállodánk tőszomszédságában, hogy itt töltenek egy hétvégét, hogy a gyerekek ott tudjanak játszani.
1: Hát ez önöknek egy nagy könnyebbség, mert amikor az a kérdés, igen, hogy gyermek animáció van-e, akkor csak ki kell mutatni az ablakon, hogy igen, ott.
2: Hát igen. Jobb animációt el se tudok képzelni.
1: Ez így van. Ráadásul egy zárt világ, tehát még csak igazán attól sem kell tartani, hogy a gyerek elszalad, vagy elkallódik ott a sok gyerek között. Tehát a Koronás Park az remek. De beszéljünk a szállodáról, ami egy nem óriás szálloda, de azért én azt gondolom, hogy 86 szobát megtölteni az feladat.
2: Feladat, nagyon kellemes feladat, és ebben több segítségem is van, hiszen ez a város nem csak egy turisztikai célpont, hanem egy nagyon komoly kereskedelmi központ is, rengeteg multinacionális céggel a környezetünkben, és nem titkoltan a vendégkörünknek a legjelentősebb része az ezekből a multicégeknek a közép-felső vezetőiből áll. Tehát ők viszonylag megkönnyítik azt, hogy egy szállodát meg tudjunk tölteni, de számunkra pont a történelmi múlt miatt nagyon-nagyon fontos az a hétvégi szabadidős turistának az élmény nyújtása, amire szintén nagyon nagy szükségünk van. Úgyhogy nagyon sok lábon áll ez a város, különösen a szállodák tekintetében, nagyon erős az üzleti turizmus, nagyon erős a sportturizmusunk, hiszen Fehérvár büszkéket, tehát a legtöbb élvonalbeli csapattal mindenféle sportákban, és emellett ugye a szabadidős turizmusnak pedig korlátlan lehetőségei vannak.
1: Most, ahogy mondta, a sportot jutott eszembe, hogy ott van önöktől tényleg néhány száz méterre, vagy talán annyi sincs az uszoda, amelyik ugye egyrészt a közönséget is szolgálja, másrészt valóban a versenysportot is. Nyilván ez például egy könnyebbség, de egyúttal egy lehetőség is a vendégeiknek.
2: Ez így van, bár kevésbé jelent számunkra nagy vonzerőt az uszoda, hiszen a város szinte megtölti az uszodát, és kevés sportrendezményt tudunk oda rendezni. Viszont egy nagyon nagy könnyebbségünk az, hogy a parkolónkon belül közvetlenül a szálloda tőszomszédságában van a Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetségének az edzőcsarnoka, ami egyben egy rendezvénycsarnok is, és számtalan válogatott sportoló felkészülésében tudunk segíteni. Végtelen büszke vagyok arra, hogy például a magyar női kosárlabda válogatott nagyon szép eredményt ért el a világbajnokságon, szinte történelmi volt.
1: Bizony, 40 év után, a 8 között.
2: 40 év után, és nagyon büszke vagyok arra, hiszen nyilván a felkészülés, az edzés nagyon sokat számít, de mi egy hónapon keresztül adtunk otthont a lányoknak és a vezetésnek, és picit mi is úgy érezzük, hogy részünk volt abban, hogy ez a siker megszületett. Egy hónapon keresztül szinte itt éltünk velük együtt.
1: Hogyha látnivalókat kell kínálni Székesfehérvárról, miket szokott kiemelni? Ön vagy a kollégája, hogyha érdeklődik valaki, leginkább nyilván egy külföldi van elveszve egy kicsikét egy új városban, merre menjen, mit nézzen meg?
2: Külföldi is el van veszve, és sajnos a belföldiek sem ismerik azt, hogy ennek a városnak milyen értékei vannak. Én úgy gondolom, hogy a legnagyobb értékünk az a történelmi múlt, az az ezer éves múlt, amit tulajdonképpen valamikori fővárosnak az a történelmi múltja, a koronázó és egyben királyi temetkező város, aminek számtalan emlékét lehet felelni a városban. Sorolhatnám itt a Romkerttől kezdve a Püspöki palota, az országalma. Szerintem sokan ismerik, hiszen Fehérvár emblematikus része az, hogy bármikor megnyílik Fehérvárról, valamíg az országalma az első, amit megpillantanak, és rögtön tudja mindenki, hogy Fehérvárról beszélünk. Ez a mi történelmi városunknak a történelmi főutcáján szinte pár száz méteren belül felelhető, és egy nagyon hangulatos belvárosunk van. Az én legkedvesebb turisztikai célpontom, akár külföldinek, akár belföldieknek a Borivár.
1: Na hát az különlegesség, az tényleg az.
2: Egy építészeti csoda, kevesen tudják azt, hogy az a csodálatos épület egyszer a Notre Dame-mal együtt jelent meg egy szaklapban, és szinte nem tudtam hirtelenében, hogy ez csak nem a Borivár.
1: Fantasztikus. Ismerős volt valahonnan.
2: Ez egy csodálatos épület, amit Bori Jenő építész és szobrász a saját két kezével, kevés segítséggel épített fel a saját feleségének, aki egyébként egy nagyszerű festőművész volt. Ez számomra ez nem csak egy csodálatos épület, hanem valahol a romantika és a szerelemnek a jelképe.
1: Tulajdonképpen felvezeti ám a műsorunkat, mert majd nem sokára Pogásnik Mónikával fogunk beszélgetni, Bori Jenő dédunokájával, pont a várról. De azért örülök neki, hogy ezt így elmondja, meg elmondta, mert hogy majd nem nekem kell a semmiből dicsérnem valamit, hanem hát itt az előzmény, tehát hogy igen, ez Székesfehérvár különlegessége.
2: Egy olyan délutáni program a városban, amilyen azt gondolom, hogy kihagyhatatlan, és arra nagyon büszke vagyok, hogy egy külföldi vendég hozzánk érkezik. Túl azon, hogy a trendi éttermeket keresik, hiszen ez ma mindenhol a legelső kérdés. A következőnél, amikor ajánljuk a Borivárat, olyan lelkesen jön vissza, hogy előfordult már, hogy a külföldi üzletember a családjával visszajött, csak a Borivárat megmutatni, és nyilvánvalóan utána pedig már eltölteni egy hosszú hétvégét nálunk. Tehát az üzletemberből is tud ez a város turistát varázsolni. Nem csak Budapest, hiába van közel, eltöltenek nálunk egy hétvégét. Egy csodálatos épület, mindenkinek ajánlom.
1: És hogyha eltöltenek egy hétvégét Székesfehérváron, akkor irány a Best Western Plus Lakeside Hotel, amelyik egyébként saját maga is, nem csak az uszoda ott a közelben, ugye ezt már említettük, szolgáltat wellness lehetőségeket, úgyhogy egyáltalán nincsenek elveszve, hogyha nem mennek az uszodába sem a kedves vendégek.
2: Szállodánknak van 80 prémium szobája, szaunája, wellness részlege nincsen.
1: Az nem az? Szálloda...
2: Nem. Nincsen wellnessünk. Ellenben én úgy gondolom, hogy az a környezet, amiben mi vagyunk, az a csónakázótó, az a fantasztikus kilát, közvetlenül a vízparton vagyunk. Ilyen adottsága kevés szállodának van. Nagyon sok vendég kérdez, hogy van-e wellnessünk, és amikor azt mondom, hogy nincs, csalódottnak tűnik. De ha mégis megtisztel bennünket, azt mondja, hogy ez sokkal jobb volt, mint egy wellness szállodába ment volna. Rengeteg csodálatos wellness szálloda van ebben az országban. Mi magunk, az üzemeltető cégünk is jó párat üzemeltet ebből. De azt az élményt, amit mi itt tudunk adni egy vendégnek, az sokkal, de sokkal többet ér, mint hogy egész nap az uszodában vagy a szaunában legyek. Én erre nagyon-nagyon büszke vagyok, hogy bármelyik szobából a vendég felébred, és megpillantja a tavat, a kacsákat, a naplementőt, az egy teljesen más napindítás, mint egy wellness hotelben lennünk. Hiányosságnak gondolják sokan, de én úgy gondolom, hogy ez talán az előnyünk. Nem a wellnessben tölti nálunk a vendég a hétvégét, hanem kirándul, emlékeket keres, régi erdeléves múltra tekinthet vissza, és egy olyan páratlan környezetben. Én, aki lejövök dolgozni, és egy stresszes a mi szakmánk, én megnyugvással érkezem haza utána. a munkából, csak kívülök egy, most például itt ülök innen a teraszon, és szeretném valahogy átadni azt az érzést, amit én most érzek, egy megnyugtató, kellemes, csónakáznak a tavon, sétálnak itt a kedves fehérvári lakosok, egy fantasztikus érzés.
1: Jó, hogy ezt elmondtam, és örülök neki, hogy az én hibámból végül erényt tudott kovácsolni. Köszönöm szépen. Márton Gábor, a szálloda general manager volt a vonalban, és ne felejtsék, Best Western Plus Lakeside Hotel. Erről beszélgettünk. Köszönöm szépen.
2: Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést. Viszont hallásra.

0: váratlanul utazna? Mi segítünk! A Spirit FM turisztikai műsora a vendégváró következik. A mikrofonnál Róna Jegon.
1: Reméljük, hogy az időjárás sokáig kegyelmez nekünk ilyen gyönyörű tavaszias időben, mint amilyen ez az ősz most, bár tudom, kellene az eső, de ne akkor, amikor sétálni indulunk Székesfehérváron. Márpedig, ha ott vagyunk, akkor induljunk, mert egyrészt van egy főtere, amiből sétáló utca nyílik, másrészt hát ott van minden gyakorlatilag pár méterre egymástól, és hogyha van egy szakértő idegenvezetőnk, mint Szegő Krisztina most itt a Székesfehérvári Turinform ügyvezetőjeként, akkor nyilván el is tudja mesélni nekünk, hogy ha jobbra nézünk, ez van, ha balra nézünk, azt látjuk. Jó napot kívánok!
2: Jó napot kívánok! Így van, én azt gondolom, hogy keresve se lehet jobb helyszínt találni egy őszi város látogatásra, mint Székesfehérvár. Tényleg közel van mindenkihez, könnyen elérhető, és csodálatos barokk belvárosunk van. Itt minden egy karnyújtásnyira van. Szoktuk is mondani néha, hogy kevés séta, sok látnivaló, de én most azt mondanám, hogy sok séta és még több látnivaló. Ez legyen a feladat itt Székesfehérváron. Hogy ezt a sétát egyébként hogy tesszük meg? Történelemre vadászunk, művészetre vadászunk, vagy éppen gasztronómiai élményekre vadászunk. Ezt már mindenkinek a saját érdeklődésére bíznám, de az biztos, hogy igen, a Városház tértől, az Országalmától érdemes indulni mindenképpen.
1: Az volt régen is a város főtere? Bocsánat, hogy közbeszólok.
2: Tehát
1: tradicionálisan ez a központ.
2: Tradicionálisan ez a központunk, igen, és ennek a tradicionális központnak a középpontja az emblematikus alkotás, az Országalma, ahol a helyiek találkozó helye is, és hát én azt gondolom, hogy mindenkinek a kiindulási pontja kell, hogy legyen. Mondhatjuk azt is, hogy innen indult valahogy így emblematikusan, vagy szimbolikusan, hogy innen indult a magyarság története, a magyar államiság története, úgyhogy annál is.

0: inkább innen kell indulni, és annál is inkább, mert hogyha körbe járunk az országalma körül, akkor amerre csak nézünk, nagyon fontos helyszíneket találunk, akár a mögöttünk lévő városházát, ami már évszázadok óta városházaként működik, akár hogyha másik irányba nézünk el, akkor a nemzeti emlékhelyre látunk rá, ahol az egykori koronázó templomát. Sajnos ennek ma itt a romjait látjuk csak, de azért, ha egy picikét tovább sétálunk, akkor a Várkörúton viszont két éve felépült és megnyílt csodálatos kiállítóhelyen a Nemzeti Emlékhely Látogató Központjában azért, hogy Isten igazából beleérezhetünk, hogy mi is állt itt valójában a középkorban. Mi volt ez a templom, ez a hatalmas és díszes templom, ahol 38 magyar királyt koronáztak. Úgyhogy mondhatjuk bátran, hogy itt aztán tényleg a talpunk alatt lüktet a történelem. És aztán, ha tovább tekintünk, akkor a püspöki palotát látjuk, vele szemben az Egyházmegyei Múzeumot, úgyhogy tel is tele minden történelmi és kulturális szellemi értékekkel és kincsekkel, meg persze csodaszép épületekkel.
1: Azt az előbb nem említette, és hát én, mint rendszeres városlátogató kiránduló teszem fel a kérdést, hogy ugye a gasztronómia az ugyancsak itt összpontosul a városnak ezen a részén, legalábbis jelentősen sokan vannak ott, akik éttermet, cukrászdát, fagylaltozót, kávézót üzemeltetnek, tehát tulajdonképpen egy egész napi programot el lehet tölteni ezen a néhány száz méteren.
0: Az biztos, egészen biztos. Azért is kezdtem az elején azért érintőlegesen a gasztronómiát én is, hiszen hogyha tovább megyünk, akkor ugye a város főutcáján sétálunk végig. Ez a belvárosi rész, egyébként a történelmi belváros izgalmas, középkori utcaszerkezet és csodás barokk épületek találhatók itt, és meg annyi teraszos, hívogató, vendéglátóhely, akik egyébként különböző tematikus kínálatokkal várják a látogatókat. Most éppen az Oktoberfest kapcsán a város habos oldalát látogathatjuk végig, akár a Mi Túra applikációnk segítségével, ahol láthatjuk, hogy hol milyen sörkülönlegességekkel, vagy akár menükülönlegességekkel várnak. De aztán jön majd a Halloween, aztán jönnek majd az újborok, jön majd a Márton nap, és ami nálunk nagyon-nagyon fontos, a Katalin nap, hiszen van egy Katinéni szobrunk. Itt azért a királyok és történelmi alakok mellett jól megférnek a köznépi alakok is így a köztéri alkotásokban, hiszen Katinéni elég ismert és híres, ő egy piacos asszony volt a múlt században, akinek az alakját megörökítették szobor formájában, ahogy a kis kocsijával tolta kacsa fertájt a piacra, úgyhogy Katalin napkor aztán nálunk egy kicsit szintén a gasztronómia kap főszerepet, és a liba kacsa fertáj kínálat, úgyhogy mindig minden időszakban valami akár tematikus kínálattal, akár pedig nagyon színes kínálattal találkozunk itt, annál is inkább, mert az olasztól a japán konyhán át a különböző nemzetközi konyhákig nagyon-nagyon sok színű a kínálat.
1: Hogy megváltozott a világ, igaz? Tehát a koronázó városban hirtelen ott a japán konyha is, ez pár száz évvel ezelőtt elképzelhetetlenet volna. De annyiból is megváltozott nyilván a világ, hogy a világ minden részéről jönnek az érdeklődő turisták, és hát tulajdonképpen, ha így veszük, akkor ez így van jól. Előbb említette egy applikációt, ez Fehérvár kapcsán elérhető applikáció, tehát ez egy célzott program.
0: Így van. Egy túra applikációról van szó, fehérvárneked.hu, ezen a doménen érhető el. Vannak benne egyénileg végig járható különböző tematikus túrák, török túra például, vagy éppen ez a sörös, amit említettem, de van benne például városjáték, ez egy ingyenesen játszható játék, úgyhogy nagyon sokfajta városjáték is van egyébként Fehérváron, akár online, akár offline verzióban, és nagyon-nagyon szeretik például a titkos helyek játékunkat, ami egy füzet feladványaival vezet végig a városon, de azért azt szeretném elmondani, és mivel őszi szünet is közeledik, és nagyon-nagyon sok családot is várunk, akik szintén nagyon szeretnek hozzánk kirándulni, hogy idén a nyári szünet elejével jelent meg a fehérvári Kajla kalandfüzet, amiből ugye már néhány nagyobb város és kedvelt turisztikai városnak van saját ilyen kalandfüzete, most már Fehérvárnak is van, ami szintén egy több órás családi játékos felfedezésre ad lehetőséget három küldetéssel. Természetesen Fehérváron mi máshoz, mint a királyi múlthoz kapcsolódó küldetésekkel várja a családokat ez a játék is.
1: De ez a játék nem felmentés az arról, hogy tessék egy nagyot sétálni Fehérváron és megismerkedni közelről a várossal. Szegő Krisztina, köszönöm.
0: Ezek még sétáltatnak, igen.
1: Ennyi, tehát ott menni kell, és kész.
0: Így van.
1: Nincs menekvés. De hát nincs nagy távolság sem, és ez egy nagyon fontos dolog. A fehérvári Turinform ügyvezetőjét hallották, Szegő Krisztinát. Köszönöm.
0: Nagyon szépen köszönöm a lehetőséget.
2: A Szállodaszövetség támogatásával készült műsorunkat hallhatták. Korábbi műsorunk ismétlése hamarosan folytatódik.

0: Műsorajánló. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorral. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. A Magyar Bormarketing Ügynökség támogatásával készült műsorunkat hallhatták. ATV Start a Spirit FM-en minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni reggel 6:30-tól is. Start! Utazók podcast Mahó Andreával már a Spirit FM-en is. Tartsatok velünk minden hétfőn este 8 órától, hogy hétről hétre megismerjük Andrea vendégeit. A munkaerőpiac gyorsabban változik, mint valaha. Mi a titka a vonzó munkahelynek 2026-ban? Hogyan tartsuk meg a tehetségeket egy globális versenyben? Az Álláspontban minden adásban új szakértővel keressük a választ a gazdaság humán kihívásaira. Szakmai mélység, közérthető válaszok. Álláspont. Két hetente, szerdánként délután 3:30-kor a Spirit FM-en. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Korábbi műsorunk ismétlése folytatódik. Következő műsorunkat a Magyar Szállodák és Éttermek Szövetsége támogatja. Váratlanul utazna? Mi segítünk! A Spirit FM turisztikai műsora a vendégváró következik. A mikrofonnál Róna Jegon.
1: A következő témánk, ha Székesfehérvárról beszélünk, akkor egy jó étterem meglátogatását. Ugye voltunk már csomó helyen, úgyhogy miután végig sétáltunk egész Fehérváron, a legfőbb ideje, hogy valahol együnk egy jót. És hát a belvárosban vagyunk, akkor ott az Oskola utcában meg is találhatjuk a 67 Sigma elnevezésű éttermet. Nem tudom, mit jelent a neve, de majd mindjárt kiderül, mert Lerner Lóránt, az étterem tulajdonosa a vonalban. Jó napot kívánok!
2: Üdvözlöm és üdvözlöm a hallgatókat.
1: Ez még mindig jobb, mint a 67 Stigma lenne, de ez a Sigma, ez micsoda? Ebben az összefüggésben különösen.
2: Hát 2018-ban vettük át az éttermet az előző tulajdonostól, és akkor 67 étterem volt a neve, mert ő 1967-ben született. Mi próbáltuk megtartani ezt a nevet, és gondoltuk, hogy egy pár év múlva és hozzátettük ezt, hogy Sigma, hogy egy pár év múlva majd a hetest elhagyjuk, és akkor marad egy az autóiparban gyakorlatilag az egyik legmagasabb minőségbiztosítást magába foglaló rendszer, ez a Sigma, tehát a 6 Sigma, de aztán már lusták voltunk, meg így ismerte meg mindenki, és maradt ez a 6 Sigma. Így van, így van.
1: Hosszú-hosszú évek óta ajánlja önöket a Michelin, és hát annak nyilván van oka. Tehát ezt csak úgy nem lehet elérni. Önöknek mivel sikerült?
2: Hát szerintem azzal, hogy tényleg a minőségből nem adunk arább folyamatosan. Tehát amivel mi elindítottuk ezt az éttermet, gyakorlatilag azt a magas színvonalat próbáljuk azóta is megtartani, illetve ha kell, akkor emelni.
1: Az, hogy ez egy étterem Fehérvár belvárosában, az mennyire kötelez a tradíciók alkalmazására? Mondjuk egy étlapot összeraknak kell, hogy legyen ott ilyen hagyományos magyar étel?
2: Igen, mi szeretjük a hagyományos magyar ételeket. Néha egy picit megbolondítjuk, vagy modernizáljuk őket, de tipikusan, tehát nem tudom, sertéspofa, bécsi szelet, gulyásleves, somlói galuska, túrógombot is van folyamatosan az étlapunkon. Egy picit olyan 67 szigmás kiadásban. Mindig van benne egy kis plusz.
1: Mondta az előbb, hogy a színvonalat tartani kell. Hogyan lehet? A legtöbb étteremvezető pont erre panaszkodik, hogy egyrészt ugye a személyzet, ez egy állandó téma, másrészt az alapanyagok változékonysága is.
2: Hát kétfelé szerint a dolgot, majdnem ugyanazzal a csapattal dolgozunk, akikkel elkezdtünk 2018-ban dolgozni. Ez szerintem minden munkahelyen azért mutat valamit, főleg szerintem aki ismeri a vendéglátást, azért ez kisebb fajta csodába megy. Tehát tényleg a mosogatótól egészen a séfig majdnem ugyanazokkal dolgozunk évek óta együtt. Ők tudják, hogy mi az elvárás tőlünk, mint tulajdonosoktól, és van egy nagyon jó együttműködésünk, kooperációnk, partnerségünk a kollégákkal.
1: És a másik része?
2: Ez az egyik, a másik pedig nagyon nehéz. Tehát ebbe szerencsénk is van, teszünk is érte, hogy tényleg a kollégák is jól érezzék magukat, mi is jól érezzük magunkat a saját étteremben, és a vendégek is. A másik oldalon viszont, ami szerintem nehezebb, az az állandóan jó minőségű alapanyag beszállítás, főleg a kistermelők részéről. Nagyon sok kistermelővel, helyi, lokális vagy környékbeli termelővel állunk kapcsolatban, és nagyon nehéz hónapokon keresztül ugyanazt a minőséget produkálni ők nekik. Nem azért, mert nem értenek hozzá, hanem egyszerűen más idejárási viszonyok vannak, de sok tényezőtől függ. Nekünk ebben van nagyon sok munkánk, hogy jó alapanyagokkal dolgozunk. Annyi szerencsénk van, hogy nekünk van egy kisebb birtokunk, ahol saját magunk is termesztünk növényeket, zöldségeket, gyümölcsöket.
1: Ezt egyre gyakrabban hallom, pont ezért, amit az elején említett.
2: És ott tudjuk, hogy ez bioélmiszer, nem írjuk sehova, hogy ez farm to table, meg bioélmiszer, meg hasonló. Ezt mi tudjuk, hogy mi is ezt tesszük a családunkkal, úgyhogy ez egy jól bevált dolog részünkről. Tavalyig, most idén nem, de tavaly, tehát 2025 végéig saját csirkékkel, disznókkal dolgoztunk, kacsákkal, úgyhogy libákkal. Nem egyszerű, de megérte. Most ebbe az évbe pihentettük ezt a részét a dolgoknak, és szerintem jövőre újra kezdjük, mert látjuk, hogy azért más-más minőség az a hús, amit oda teszünk az asztalra, mint amit bárhol megvesz az ember, vagy pedig nagyon magas áron tudja megvenni.
1: Mi a vendégek kedvence? Mi az, amit nem lehet levenni az étlapról?
2: Hát elég sok.
1: Pont, az jó hír.
2: Délelőtt beszéltem a séfünkkel, a mai napon, vasárnap hétfőn zárva van az éttermünk, és pont ma beszéltük át a séfünkkel az őszi ajánlatot, így október 1-től indulunk, és nagyon nehéz levenni bármit is. De hát ami nagyon nagy kedvenc, az különböző kacsaételek, a fűrj, a nyúl például, a présert nyúl, az nagyon, nagyon nagy kedvenc lett, a marhapufa, különböző desszertek, ott egyszerűen nem tudunk, inkább próbálunk hozzátenni, vagy séf ajánlatba, külön ajánlatba feltenni az újdonságokat, de ott is azért tényleg nagyon sok olyan jó étel van, amit jó szívvel is ajánlunk, illetve már így jönnek, hogy ők azt hallották, hogy itt a kacsamáj brülé kalácssal, vaníliás kalácssal, és nem tudom, szilvacsatnival itt a legjobb, úgyhogy ők ezért jöttek, nem tudom, Budapestről.
1: Hát igen, és akkor azt mondani, hogy hát az sajnos nincs, az igen, az leforrázza
2: igen,
1: az
2: igen, ebben. De van helyette más, de nem szeretnénk igen, ilyen helyzetbe hozni a kedves vendégeinket.
1: És akkor az lesz a végén, hogy a végén lesz 40 oldalas étlapjuk?
2: Nem. Nem, inkább próbálunk gyakrabban változtatni, illetve a különlegesebb ételeinket pedig séf ajánlatba feltenni.
1: Aha, világos.
2: És azt változtatjuk inkább így az őszi, téli, tavaszi, nyári, és inkább gyakrabban változtatunk a séf ajánlatot, illetve azért havonta, két havonta borvacsoráink vannak, és ott tényleg még a meglevőnél is különlegesebb ételekkel készül a séfünk és csapata.
1: Egy műemléki környezet, egy hangulatos étterem és különleges ételek, ez a kínálat. Kell asztalt foglalni, hogyha jót akarunk magunknak?
2: Mi azért szeretjük, mert akkor jól fel tudunk készülni, hogy hány vendéggel dolgozunk. Én mindig azt mondom, hogy nem a teltház a legjobb, hanem a félház, mert akkor minden vendégre marad időnk, ki tudjuk őket szolgálni, tudunk velük foglalkozni. Nekünk ez a legjobb és legkényelmesebb megoldás arra, hogy a vendégek élményt szerezzenek velünk, vagy általunk.
1: A 67 Szigma étterem tulajdonosát hallották, Lejner Lórántot. Köszönöm szépen.
2: Köszönöm szépen, és javaslom, hogy az összes többi éttermet is Fehérváron fedezzék fel, mert jobbnál jobb éttermek vannak itt.
1: Tanúsíthatom. Milyen nagy vonalú. Ezt ritkán halljuk, úgyhogy köszönöm ezt a megjegyzést. Tényleg remek jók az éttermek arra felé.
2: A vendégeknek kell a változatosság, úgyhogy mi is járunk a városba, a városon kívül, országon kívül is nagyon sok étterembe. Úgyhogy szerintem ez így helyes.
1: Köszönöm, és köszönöm, hogy elmondta ezt. Minden jót! Köszönöm.

0: váratlanul utazna? Mi segítünk! A Spirit FM turisztikai műsora a vendégváró következik. A mikrofonnál Róna Jegon.
1: A Borivár, erről már szót ejtettünk néhány mondat erejéig a mai műsorban is, és hát, hogyha Fehérvárról beszélünk, akkor a Borivár gyakorlatilag megkerülhetetlen. Egyszer valami címet kerestem, és úgy irányítottak el, hogy ott tudod, a Borivár környékén, és hát akkor így meg is találtam, mert hogy mindenki tudja Fehérvár, hogy a Borivár az ugye merre van. Bori Jenő különös világa ez a Borivár, és képzeljék el, hogy megtaláltuk, nem volt annyira nehéz, mert nem rejtőzködött a dédunokáját, Pogásnik Mónikát, az Óbudai Egyetem oktatási dékán helyettesét, de most mint Bori Jenő dédunokája van itt velünk. Jó napot kívánok!
2: Jó napot kívánok, üdvözlöm a hallgatókat!
1: Azért ez egy családi öröm, családi boldogság és családi teher is, hogy van egy ilyen váruk, igaz?
2: Hát ez pontosan így van, de szerintem egy nagyon különleges család összetartó erő ez a Borivár.
1: Mennyire foglalkoznak vele a családtagok? Mennyien vannak egyáltalán?
2: Nagyon sokan vagyunk, úgyhogy számot nehéz mondani, mert ez a család nagyon-nagyon nagy család. Tehát Bori Jenőnek volt 3 gyermeke, 7 unokája, dédunokái, ükunokái, sőt már szép unokái is vannak, úgyhogy sokan vagyunk. És mindegyik generáció valamilyen szinten benne van a vár működtetésében. Még a legkisebbek is néha megjelennek.
1: Hát nekik aztán a legkisebbnek különleges, neki ugyanolyan vár, mint bármelyik gyereknek, aki oda látogat, legfeljebb majd egyszer megtanulja, hogy hát ez a te örökséged, kicsim.
2: Na de... Némi kötelezettséggel így van.
1: Hát igen. Mit örököltek tulajdonképpen? Ez a Borivár, ez micsoda?
2: A Borivár tulajdonképpen, bár vár, nem egy történelmi vár, hanem Bori Jenőnek, az én dédnagyapámnak egy műalkotása, aki építész és szobrász volt, és maga a vár is egy kicsit ilyen művészeti alkotásnak tekinthető, és talán ilyen művész, mint ő, nem jellemző, hogy van a világon, aki megépítette még életében a kiállító helyét. Ugyanis a várban találhatók az alkotásai, és ami országszerte mindenfelé fellelhető alkotása, azoknak pedig a büksz modellje is. Hát tulajdonképpen egy gyűjteményes helyet épített magának, ahol megtalálhatóak az alkotásai. Ugyanakkor ez egy nyaraló is volt a családnak, és talán ebben van a család összetartó erő, hogy ezt egy nyaralónak is bővítette, építgette, és mind a mai napig laknak ott családtagok, járnak oda pihenni családtagok, tehát vannak részek, amelyek lakásként funkcionálnak.
1: Hát azért ott nem lehet könnyű pihenni, hétfőtől vasárnapig jövésmenés egész nap, igaz? Hát
2: nagyon robbanásszerűen megnőtt a látogatók száma, igen, nagyon sokan jönnek a várba.
1: De hát szerencsére. Nekem Gaudi jutott annyiból eszembe erről a várról, hogy ugye voltak éppen, amikor a Gaudi életművet nézzük Barcelonában, ott is olyan ingatlanokat látunk javarészt, amikben laktak, ő nem maga, és hát igazából nem azért készült hajdanában, hogy ez egy múzeum legyen egyszer.
2: De, van,
1: és közben mégis ezt csodáljuk. Az, hogy Bori Jenőnek nem csak itt a várban, hanem Székesfehérvár szerte vannak különféle emlékhelyei, ha úgy tetszik, tehát műalkotásai, ez mekkora figyelmet kap ma?
2: Országszerte nagyon sok alkotása van, nagyon sok Fehérváron, hiszen fehérvári származású volt, és nagyon sok alkotása van. Azt hiszem, hogy nem régen indult ez a sorozat, ahol a városba bejárva a szobrokat, a Bori emlékhelyeket lehet megtekinteni, de a országhatáron kívül is a nagy magyar területeken, tehát délvidéken, vagy északon, felvidéken is találhatók szobrai mindenfelé.
1: Ez egy művész család volt, a felesége Bori Jenőnek, maga is festőművész volt, Komocsi Nilona, és hát a családi történet szerint, és nem tudom ezt mennyire igazolja, valójában neki építette ezt a kastélyt, tehát ilyen szerelmi zálogul.
2: Ez így van. Igazából mind a ketten művészek voltak, nagyon megértették egymást éppen ezért, mert mind a kettőjüknek ugyanaz volt a szenvedélye, a művészet, és hát csodálatosan tudott fogalmazni dédnagyapám, versekkel lakta tele a várat, illetve nagyon szép szobrokat készített a feleségéről, és ezek a versek, amelyek megtalálhatók a várban, mind arról tanúskodnak, hogy mennyire szerette a feleségét, és a várnak a leghátsó részében található a hitveszi szeretett kápolnája, ami tulajdonképpen nem egy egyházi kápolna, hanem a szerelemnek a kápolnája, ahol a oltár helyén egy nagy szobor áll, a hitveszi szeretett szobra, amely a feleségét ábrázolja. És ha érdekes a kis sztória ehhez a szoborhoz, akkor elmesélném.
1: Köszönöm.
2: Hogy van egy kis angyalka, aki csókolja a lábát, aki egy papucson térdel, ez azt jelenti, hogy ez őt ábrázolja, a kis angyalka, aki annyira szereti a feleségét, hogy a lábát csókolja, de azért egy papucson térdel, mert ő nem papucsfér. És fölülötte, körülötte fönt pedig festve vannak más művészek múzsái, például ugye Mona Lisa, akik sárgával vannak festve, mert sárgák az irigységtől, hogy őket nem szeretik annyira, amennyire Bori Jenő szereti a feleségét.
1: Mennyi jutott Bori Jenőből a feleségének ezeken az alkotásokon túl? Mert hogy azt olvasom, hogy vagy 35 éven keresztül lényegében ezzel töltötte a szabadidejét. Néhány munkással épített.
2: Többnyire egyedül egyébként, egy pár segítsége volt, hogyha nehezebb munkák voltak. 40 nyáron át építette a várat, amikor visszatért az első világháborúból, és egészen haláláig, 59-ig, folyamatosan, mert a második világháborúra olyan sérülések voltak, amit ugye kellett aztán neki még idős korában is javítgatni. Hát ez a közös szenvedély. Tehát, hogy ő minden idejét azzal töltötte, hogy ott szobrászkodott, ott a várba nyaranta, évközben, mert ugye a képzőművészeti főiskolán, akkor még főiskola volt, ott volt tanár, tehát Pesten voltak, Pesten éltek, és csak nyaranta voltak Fehérváron, akkor építette mindig a várat. A feleség meg imádta a kertet, gyönyörű virágokat ültetett, és aztán virágszendéleteket festett a kép virágairól. Tehát mind a ketten ott egymás mellett művészkedtek együtt.
1: Körben nőtte ezt a várat a város azóta. Ez mennyire befolyásolja a látogatókat? Már csak azért is kérdezem, mert hát ugye itt hatalmas parkolók nem épültek hajdanában ehhez a várhoz.
2: Hát így van, így túl sok a forgalom ahhoz képest, amennyire kicsi a parkolóhely a vár mellett. Ez ugye egy szőlőhegy volt, ahol csupa ilyen présházak meg szőlőterületek voltak. Ilyen szőlőterület présházal volt a Borivár helyén is, amit megvett annó Bori Jenő. Most pedig egy kertes házas övezet veszi körül a Borivárat. Úgyhogy hát a környező utcák tele vannak parkolóautókkal főforgalomba, illetve a Béla úton van egy nagyobb parkoló, az 15 perc séta. És ha a vár körül nem talál valaki helyet, akkor egy 15 perc sétányira azért van egy nagy parkoló.
1: És nyitva vannak most is, ősszel is, és hát amíg ilyen szép idő van, addig nyilván vétek is lenne, ha nem így lenne. Minden hétköznap és minden hétvégi napon?
2: Így van, minden nap nyitva vagyunk, most már télen is nyitva vagyunk, mert hogy olyan enyhetelek vannak, csak a jeges napokon zárjuk be a Borivárat, ilyenkor közé tesszük, hogy ma zárva van, hogyha veszélyes közlekedni a lépcsőkön. Egyébként minden áldott nap, 9-től 17-ig, illetve amikor majd korábban sötétedik, akkor majd csak 15-ig vagyunk nyitva, tehát ugye a tél sötétebb hónapjaiban.
1: Hát nem akármilyen örökséget kaptak, az egészen biztos, és hát a családnak a jövőre nézve is megvan a dolga, de hát közben meg milyen gyönyörű dolog ez. Bogásnik Mónika, örülök, hogy beszélt róla. Köszönöm szépen.
2: Én is köszönöm szépen, viszontlátásra.
1: Irány Székesfehérváron a Borivár, ha arra járnak, és hát egyébként is irány Székesfehérvár, mert erre invitáltuk ma önöket. Ez volt a vendégváró. Jó utazást kívánunk, töltsék kellemesen a napokat, hogyha erre adják a fejüket, és mondjuk elmennek Fehérvárra. Minden jót, viszontlátásra.
0: A Spirit FM turisztikai műsorát a vendégvárót hallhatták. Felejthetetlen élményekhez kivételes szállodák. A Szálloda Szövetség támogatásával készült műsorunkat hallhatták. Korábbi műsorunk ismétlését hallották.

Műsorajánló. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-től a Spirit FM-en. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is.

0: árokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Útvesztőben érzed magad a munka világában? Mi segítünk eligazodni. Tiszta vizet öntünk a pohárba, a toborzástól kezdve a megtartásig. Szakértő vendégeinkkel körbejárjuk, mi szabályozza ma a piacot, és milyen eszközökkel csökkenthető a munkanélküliség. Érthetően, lényegre törően. Ez a Feltéve. Tarts velünk minden héten kedden délután 3:30-tól a Spirit FM-en. Húzós a Spirit FM-en. Rónai Egon vendégei a magyar kulturális, gazdasági és politikai elit legjavából kerülnek ki. Beszélnek szakmáról, magánéletről, társadalomról egyaránt. És még a húzós kérdések elől sem térnek ki. Húzós a Spirit FM-en hétfőnként 13 órakor. Műsorajánlót hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. Az ATV önökkel együtt lett az ország legnézettebb hírtelevíziója. Nekünk nem voltak jó vagy rossz korszakaink. Mi mindvégig elfogulatlanok és kritikusak voltunk, illetve maradtunk. A nézőink számíthattak ránk, és mi is önökre. Pont ezért lett toplistás reggeli műsor a Start. Így vált véleményformálóvá az interaktív fórum, valamint megkerülhetetlen hírforrássá az egyenes beszéd. De szintén önöknek köszönhetően maradt napi témáink első számú helyszíne az esti Aktuál, kiemelt heti hírösszefoglalónk a Somos a pályán, illetve oknyomozó riportműsorunk a heti naplós Vábi Andrással. Íradóink élő helyszíni tudósításaiban pedig kora reggeltől késő estig mindig a néző volt és lesz is az első. Hisz évtizedek óta csak is önökért vagyunk ott, a hírek frontvonalában. Reklámot hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről itt a Spirit FM-en.
1: Jó napot kívánok! Budapesten a hétvégén az M1-es metró helyett a Mexikói út és az Oktogon között pótlóbusz közlekedik karbantartás miatt. Az egyes villamos ma és vasárnap 8 órától 18 óráig a Népliget és a Közvágó híd között nem közlekedik karbantartás miatt, pótlóbusz jár a Népliget és az Infopark Pázmány Péter sétány között. A hétvégére lezárták a pesti alsó rakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadták azt a gyalogos és a kerékpáros forgalomnak. Lezárták hétvégére a belvárosban az Alkotmány utcát, a Honvéd utca és a Hold utca között filmforgatás miatt, a 15-ös autóbusz terelve közlekedik a Gyöngyösi utca felé, a Markó utca megállót nem érinti. Ma 10 óra 30-tól az Andrássy úton kifelé szakaszos lezárásra kell számítani vonulásos rendezvény miatt várhatóan 11 óra 30-ig. Lezárták az 5. kerületben a Ferenci István utcát veszélyelhárítás miatt. A hétvégén a H6-os helyett Soroksár Hősök tere és a Közvágó híd között pótlóbusz közlekedik karbantartás miatt. Kovács Botond, BKK Info.
0: Közlekedési híreinket hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Kipörgetve. A hét legjobb beszélgetései, mondatai a Spirit FM-en.
2: Az állatok szeretetét és tiszteletét nem lehet elég korán megtanulni. Hamarosan ismét elindul az állatvédelmi témahét, amelynek programjain keresztül országszerte gyerekek ismerkedhetnek meg a felelős állattartással és az állatok védelmével. A következő percekben megnézzük, mivel készülnek idén, hogyan lehet az állatvédelemből valódi élményt teremteni a gyerekek számára, és azt is, milyen különleges szerepet kap az idei vendégország, Madagaszkár. Vendégem pedig dr. Koska Hedvig, az állatvédelmi témahét projektvezetője és szervezője. Köszöntelek nálunk!
3: Nagyon szépen köszönöm a lehetőséget, üdvözlök mindenkit!
2: Mikor startol a program?
3: Szeptember 28-án kezdődik az idei állatvédelmi témahét, az az ötödik alkalom egyébként, hogy megszervezzük ezt az eseményt, és 2 hetetől elfel egészen október 11-ig szervezünk különféle programokat. Azt viszont szeretném kiemelni, hogy azoknak az intézményeknek is javasoljuk a csatlakozást, akik esetleg, vagy szülőknek, intézményeknek, akik esetleg ebben az időszakban nem tudnak programot szervezni, ugyanis az oktatóanyagok, az ingyenes tananyagok azok fent maradnak, ugyanúgy az online tanórák is, és ezt bármikor az év folyamán, a tanév folyamán alkalmazni tudják.
2: Mivel készültek idén a gyerekeknek és a pedagógusoknak is? Mert ha jól tudom, akkor nem csak a gyerekeket céloztátok meg, hanem a tanítókat, oktatókat is.
3: Így van, az idei évben a tavalyi, illetve az előző évekhez hasonlóan pályázatokat, illetve kihívásokat írtunk ki mind a gyermekek, mind pedig a pedagógusok számára, illetve a partner szervezeteinknek köszönhetően számos külső program lehetőség várja a gyermekeket és a szülőket, illetve a pedagógusokat egyaránt. Kezdeném a pályázatokkal, illetve a kihívásokkal. Itt igyekeztünk minden korosztályhoz szólni. Most első alkalommal a tegnapi napon kiírásra került az év állatbarát pedagógusa pályázat, ami értelemszerűen pedagógusoknak szól, és keressük azt az egy pedagógust, valószínűleg nagyon nehéz lesz kiválasztani, aki elnyerheti ezt a címet idén. Minden alkalommal, minden évben szeretnénk majd ezt megszervezni a későbbiekben. Ezen kívül pedig minden korosztálynak, bölcsödéknek, óvodáknak, általános iskoláknak, alsó-felső tagozatosoknak külön, illetve középiskoláknak is szerveztünk egy-egy pályázatot, vagy készítettünk egy-egy pályázatot, amivel a kiemelt témáinkhoz kapcsolódóan megmutathatják a gyermekek tehetségeiket. Ezen kívül kihívásaink is vannak, most már visszatérő kihívásaink is vannak, ilyen például a Te adományoz program, ahol fontosnak tartottuk azt, hogy egy együttműködést, egy kapcsolatot alakítsunk ki a civil állatvédő szervezetek, illetve az oktatási intézmények között, ezért arra ösztönözzük az oktatási intézményeket, azon belül is a szülőket, illetve a pedagógusokat, hogy gyűjtsenek tápadományt a civil állatvédő szervezetek részére. Ezen kívül pedig ki szoktuk emelni, hogy nyilvánvalóan, hogyha az adott szervezetnek másra van szüksége, akkor bármit lehet gyűjteni. Mi a tápadományt regisztráljuk, a tavalyi évben hál' Istennek nagyon sokan csatlakoztak hozzá, és több mint 40 ezer kilogramm tápadományt sikerült összegyűjteni. A másik ilyen hasonló program, ami szintén a civil állatvédő szervezeteket célozza, az a Tessétáltasd program, vagy kihívás, ahol a kilométereket szeretnénk gyűjteni elsősorban gazdátlan állatokkal sétálva. A tavalyi évben több mint 60 ezer kilométert gyűjtöttünk össze országosan határon innen.
2: Egészen elképesztő szám. Hát gratulálok, és remélhetőleg idén még több lesz ez a szám. Na de mivel említetted is korábban, hogy elsősorban nyilván a gyerekekre szabjátok a különböző programokat, mitől annyira fontos, hogy már óvodás vagy akár iskolás korban elkezdjünk beszélni a felelős állattartásról a kicsiknek?
3: Azt szoktuk mondani, hogy a magyar gyermeke a jövő felelős állattartója, és minél inkább foglalkozunk ezzel a területtel, ezzel a témával, annál jobban tudatosul bennük, hogy az állatok iránt is tisztelettel és szeretettel kell fordulni, vagy az állatok felé is tisztelettel és szeretettel kell fordulni, és ezeken az élményprogramokon keresztül ezt nagyon jól lehet átadni minden korosztálynak, mert bölcsödéseknek is. Nagyon sokféle sikertörténetünk van a pedagógusokon keresztül, amilyen beszámolókat adtak felénk. Ezúton is szeretném egyébként megköszönni minden pedagógusnak a részvételt, ugyanis tulajdonképpen ők azok, akik működtetik ezt a programot, és igazából ők a főszervezők, nem is mi, hiszen hogyha ők nem lennének, akkor nem is jutna el ez a program a gyermekek felé. És nagyon-nagyon-nagyon kreatívan próbálják beépíteni a mindennapokba ezt a témát, hogy minél jobban tudatosuljon a gyermekekben, hogy nagyon is fontos a felelős állattartás, a tudatos állatválasztás, vagy azt is szoktuk mondani, hogy az is felelős állattartó, aki éppen nem tart állatot, hiszen átgondolja azt, hogy nem biztos, hogy alkalmas arra, vagy éppen a lehetőségei nem adottak ahhoz, hogy egy állatot tartson, vagy egy állatot vállaljon.
2: Bizony, ez egy nagyon fontos felismerés, de nem is olyan régen említetted, hogy élményprogramok. Egyébként kell ez a különböző léptékben, mértékben az élményfaktor a gyerekeknek a tanulásához? Ez egyébként a quintesszencia, ez a vívő anyag tulajdonképpen, hogy megérkezzen hozzájuk az üzenete a programnak?
3: Igen, azt gondolom a programnak, illetve a témának is, magának az állatvédelem témájának az eszenciája az, hogy nincsenek benne kötelező elemek, és pontosan ezt próbáljuk átadni az állatvédelmi témahéttel a pedagógusoknak, hogy rengetegféle lehetőség, tevékenység van, amivel át tudják adni a tudást a gyermekek számára. Sokszor észre sem veszik, hogy tanulnak, hiszen olyan élményprogramok, olyan élmények várnak rájuk, amik életre szólóak adott esetben, és fel sem tűnik nekik, hogy igazából ők rengeteg tudást szereztek, akár az állatokról, akár egymásról, hiszen azt is ki szoktuk emelni, hogy itt nem feltétlenül csak az állatokról van szó, és az állatvédelmi téma hét, annak ellenére, hogy állatvédelm nevet visel, és állatokról is tanulnak, nem csak állatokról tanulnak, hanem egymásról is, egymás tiszteletéről, és valahol ez a gyermekvédelemről is szól.
2: A bevezetőben említettem Madagaszkárt. Az idei témahét vendégországa lesz ő. Miért éppen erre a különleges szigetre esett a választás? Mondhatni, a magyar klímához képest eléggé egzotikusnak számít.
3: Igen, szerettünk volna idén egy plusz programot bevezetni, és ez a vendégországnak a lehetősége volt. Itt a pedagógusokat kérdeztük meg, hogy melyik országról szeretnének tanulni, illetve ismeretet átadni a gyerekeknek. Úgyhogy többféle lehetőség volt, és közte volt Madagaszkár is, hát magasan Madagaszkár nyert. Nyilván itt valószínűleg a Madagaszkár mese is szerepet játszott, illetve a bevezethetőségben ez segítséget is nyújt a pedagógusoknak. Mi próbáltuk felvetni a kapcsolatot madagaszkári szervezetekkel, hogy hiteles információkat tudjunk átadni a pedagógusoknak, hiszen nyilván azért nekünk is ez egy új terület, és igyekeztünk pontos, hiteles információval szolgálni számukra, úgyhogy ezeket az információkat találják meg az oldalra látogatók, illetve ehhez kapcsolódóan készítünk ugyanúgy szakmai háttéranyagot a pedagógusok számára, és óraterveket, tananyagokat a gyermekek számára.
2: Nagyon izgalmas, amit az imént említettél. Akik még esetleg most szeretnének regisztrálni, iskolák vagy pedagógusok, esetleg óvodák, hogyan tehetik meg és meddig? Van esetleg regisztrációs határ?
3: Javasolt regisztrációs határ a szeptember 28, de lényegében egész évben lehet regisztrálni a weboldalon. Nem zárjuk le a regisztráció lehetőségét, ugyanis ahogy már az elején emeltem, vagy említettem, fontosnak tartom bevonni a lehető legtöbb oktatási intézményt, illetve pedagógust ebbe a programba, és nyilván, hogyha esetleg ők nem hallottak erről még ebben az időszakban, de mondjuk márciusban szeretnének csatlakozni, akkor legyen rá lehetőségük, és azt gondolom, hogy az állatvédelem pedagógia, vagy az állatbarátnevelés lényege egyébként is az, hogy ez egy folyamatos tevékenység legyen, ne csak egy egyszeri kiemelt időszak. Nyilván most az Állatok Világnapja körül egyébként is nagyobb hangsúly kerül rá, de hogy ez mindenképpen ott legyen a mindennapokban, és ehhez adunk segítséget, hogyha regisztrálnak a pedagógusok, illetve szülők is tudnak már a weboldalon, belépés után megkapják az ingyenes tananyagokat, és egyébként egyáltalán nem töröljük a korábbi éveknek a tananyagait, úgyhogy nem csak az idei kiemelt témákhoz kapcsolódóan találják meg ezeket, hanem a korábbi évekhez is találnak különböző ötleteket.
2: Mi az elsődleges üzenet, amit szeretnél, hogy a résztvevő gyerekek hazavigyenek magukkal, vagy akár a pedagógus kollégák?
3: Én azt gondolom, hogy már évek óta azon dolgozunk, és a pedagógus képzésen is, illetve a pedagógus rócsók alkalmával, és az állatvédelmi témahét idei online nyitó eseménye alkalmával is azt szeretném átadni, hogy tudatosuljon mind a pedagógusokban, mind a szülőkben, mind pedig a gyermekekben, hogy az állatvédelmi témahét az nem feltétlenül csak az állatokról szól, hanem egymásról, a gyerekekről és a felnőttekről egyaránt, illetve talán egy tévhit is kering erről, hogy itt kötelező élő állatot bevinni és kutyát, macskát simogatni. Abszolút nem erről szól a program. Szeretnénk átadni azt, hogy hogyan kell az állatokat tisztelni, és az állatokat úgy is lehet tisztelni, hogy éppen nem vesznek részt a foglalkozáson, hanem tanulunk róluk, hogy milyen távolságot tartani, miért kell távolságot tartani, ha mondjuk például a vadon élő állatokról beszélünk, és miért fontos ez az ő esetükben, hogy megvédjük az ő jól létüket is, és egyaránt a mi jól létünket is.
2: Adásunk végén azt hiszem sikerült egy jó kis programajánlót is összehozni, úgyhogy bízom benne, hogy óvodák, iskolák, esetleg pedagógusok is hallották ezt a beszélgetést, hiszen ne feledjék, szeptember 28 és október 11 között állatvédelmi témahét. További sikereket kívánok dr. Koska Hedvignek a folytatáshoz és a program sikeréhez. Köszönöm a mai beszélgetést.
3: Nagyon szépen köszönöm.

ezzel a könnyedséggel. Én próbálkoztam eddig a pontig, ezzel a tisztességgel. Megvédtem az otthonom eddig a pontig, ezzel a báránsággal. Én tűrtem a bántást eddig a pontig, eddig

0: A hét legjobb beszélgetései, mondatai a Spirit FM-en.
1: Folytatjuk a borműsort itt a Spirit FM-en. Egy évvel ezelőtt megkérdeztem a mostani vendégünktől, ugyanígy, mint hogy voltak éppen most is felteszem ezt a kérdést. Minden újszülöttnek minden vicc mindig új. Bozai Zsófia a vendégünk, a Bor és Piac szakmai magazin főszerkesztője, hogy hogyan lehet megítélni azt, hogy melyik Magyarország legszebb szőlőbirtokát. Annyiféle szempont van. Akár a táj meghatározhatja, hogy nekem melyik tetszik a legjobban. Nyilván nem ez az elsődleges szempont. Úgyhogy Zsófia, öné a szó.
2: Jó napot kívánok, köszöntöm a hallgatókat. Így van, idén 15. alkalommal ítéltük oda ezt a díjat, 3 kategóriában. A kérdésére pedig a válasz egy összetett 100 pontos szempontrendszer alapján hozta meg a zsűri a döntését. Úgyhogy tulajdonképpen az ültetvényt vizsgáltuk, a pincét, a borturizmust, a borokat, a kommunikációt és a harmóniát úgy összességében. Tehát ez egy borturisztikai díj, úgyhogy igazán fontos a kommunikáció és a harmónia is, hogy oda megy egy hosszú étvégére egy vendég, akár egy turista, akkor milyen élményeket kap, milyen a közvetlen kapcsolat, hogyan lép a borfogyasztóval interakcióba a borász. Ez erre nagyon-nagyon szép példákat láttunk, úgyhogy minden évben újabb tapasztalatokkal gazdagodik a zsűri is.
1: Közben meg ugye hát azt is látjuk, hogy egyre több olyan borászat működik, amelyik szinte már olyan, mintha a borászat lenne a mellék üzem.

0: problémák, és a vendéglátás, az idegenforgalom lenne a fő irány. Nyilván a kettő egymást kiegészíti. Ez itt mennyire jelenik meg? Akár az értékelésben, akár a valóságban.
1: Abszolút, ez nagyon fontos a mi szempontrendszerünkben is, és meg is jelent idén az az érdekes helyzet állt elő, hogy kisbirtok és nagybirtok kategóriában is egy-egy neszmélyi borászat nyert el a díjat. Nagybirtok kategóriában a Hilltop neszmélyi borászat, és náluk például 100 esküvő van egy év alatt, tehát náluk elképesztően fontos az idegenforgalom, és hatalmas éttermük van, szálláshelyük, tehát gyönyörű panoráma, úszómedence, tehát elképesztő attrakciók vannak. És ugyanezt láttuk a kisbirtokoknál is, nem csak Neszmélyen a győztes Lábai Katalinnál, hanem a második helyezett és a harmadik helyezettnél is, tehát a Balatonon a pappincészetnél, náluk például malacot lehet sütni, vagy felnőtteknek mesemondást szerveznek, fejpincészetnél pedig a sváb hagyományokat őrzik, tangóharmonikázik, a három generációs borászatnak a legfiatalabb tagja, tehát elképesztő a széles a tárháza ezeknek a turisztikai attrakcióknak, amiket mi látunk.
0: Igen, ez most már hozzátartozik, nyilván nem lehet egy lábon állni, mert maga a bor, hát tudjuk erről, elég sokat beszélünk ebben a műsorban, hát botladozik, hogyha már a lábaknál tartunk. A legszebb szőlőbirtok, középbirtok kategóriában, akkor mondom én ezt a borbirtok Pannonhalmáról. A Jászdi pince és a veszprémi érseki pincészet között meg nem tudtak az ítészek különbséget tenni, úgyhogy megosztott második helyet szereztek. Mennyit számít ez a borászok számára, a birtok tulajdonosai számára egy-egy ilyen díj?
1: Hát rettentő sokat számít nekik ez a díj. Ez egy nagyon, nagyon jó kommunikációs lehetőség számukra is, és most egy évig évjárat megjelölés nélkül használhatják a Magyarország legszebb szőlőbirtoka címet, utána pedig ugye az évjárat megjelölésével, és például a Hilltop neszmélyi borászat 2018-ban már elnyerte egyszer az első díjat, tehát ez is mutatja, hogy mennyire fontos nekik ez a díj, hogy újra neveztek már 2 évvel ezelőtt, 5 évig ugye nem lehet újra nevezni, miután valaki elnyeri ezt a díjat, de ők már újra próbálkoztak a második éve, és most el is nyerték.
0: Visszatérők voltak. Hogyha valaki kíváncsi arra, hogy hogy néznek ki Magyarországon a legszebb borbirtokok, akkor a Bor és Piac YouTube csatornáján meg is nézheti a róluk készült kisfilmeket. Ez egy ilyen minden egyben, tehát van róluk film, készülnek fotók, ott vannak a díjak, tehát tulajdonképpen a tájékozódás csak rajtunk múlik.
1: Így van, és a weboldalunkon a cikkeket is találhatnak a birtoklátogatásokról, ezt is elég alaposan igyekeztünk szemléltetni, illetve hát a kisfilmekben is a fotók segítségével.
0: Írta az egyik cikkben a lap, hogy új feladat előtt állnak a magyar borágazatok, a fiatalok megszólítása lesz számukra a kulcskérdés. Például az idegenforgalommal, a turizmussal, egy jó kirándulással, egy jó hétvégével a fiatalok megszólíthatók?
1: Igen, azt gondolom, hogy mindenképp valahogyan például az aktív turizmussal nagyon sokan a kerékpár kölcsönzésre is biztosítanak lehetőséget, vagy bicikli utak mentén is elég sok borászat elhelyezkedik, akár vízi turizmusra, vagy bakancsos turizmusra gondolunk, tehát abszolút a fiatalok azt gondolom, hogy egy kicsit így az aktivitás révén érhetőek el, vagy akár a fesztiválok, zenei attrakciók révén is.
0: Bizony, az is egyre több van. Akartam mondani, hogy elszaporodott, de ez egyébként így is van. Tehát, hogy amerre megyünk, ugye a Balaton körül egész nyáron mindenfelé, de a tokaiak is nagyon komolyan felzárkóztak ehhez, miközben az ember azt gondolna, hogy Tokaj önmagát adja el, de nem, már az sem. Úgyhogy tessék belekapaszkodni ezekben a lehetőségekbe. Jó borokat kóstolni, és jó programokon részt venni. Ez, amiről most itt beszéltünk, ez a 15. Magyarország legszebb szőlőbirtoka díjátadó gála volt. Jön a 16. nyilván. Mi a kihívás most a szőlőbirtokok előtt?
1: Hát nagyon sok kihívás előttük. Most ugye a fitoplazma az egy nagyon komoly betegség, ami érinti a szőlőbirtokokat, illetve az aszályos évjáratok, a szárazság, az öntözésnek az eldöntése, hogy vajon öntöznek-e egy-egy birtokon, vagy nem. A fajta szortiment kialakítása is, az új trendek, hogy minél alacsonyabb alkoholtartalmú borokat keresnek a fogyasztók. Tehát valahol ez sosem áll meg, és ugye most a pezsgő az nagyon, nagyon divatos lett, úgyhogy nálunk a nagybirtok kategóriában a második helyen, ezt még nem is mondtuk el, hogy a Szentpéteri borpince végzett, akik részben a pezsgőikről nagyon híresek, a kunsági borvidék képviselői, és a Babarczi szőlőbirtok lett a harmadik helyezett, ők pedig Pannonhalmáról érkeztek, és náluk is fantasztikus volt a vendéglátás, ők az ilyen könnyedebb, reduktívabb boraikról is híresek, de igazán komoly vörösborokat is lehet náluk postolni.
0: Balonalma milyen szépen szerepelt ebben az évben. De hát az egy gyönyörű vidék is, hogyha gondozzák azt a tájat a saját birtokukon is, akkor az szinte adja magát, akarnám mondani, de ez igazságtalan lenne egy kicsit. Igaz?
1: Hát igen, ezt tulajdonképpen minden résztvevőnkről elmondható az idejében.
0: Milyen gyönyörűek ezek a magyarországi tájak. Na, ezekben a videóban, amiket ajánlottam figyelmükbe, erről is meggyőződhetnek, úgyhogy nézzék meg a Borés Piac YouTube csatornáján az erről szóló videókat, és önnek pedig köszönöm szépen a rendelkezésünkre át, és ismét beszámolt arról, hogy kik kapták, mely birtokok kapták a legszebb szőlőbirtokdíjat. Bozai Zsófiát hallották, a Borés Piac szakmai magazin főszerkesztőjét.
1: Nagyon szépen köszönöm én is a meghívást,
0: viszont hallásra. Elköszönök önöktől is, jövő héten jövünk újabb borászatok, újabb borbirtokok híreivel, jó kis borokról is beszámolunk, nyilván lesznek események, amelyek az őszi időszakban ismét egyre többen lesznek, így október-novemberben, úgyhogy azt gondolom, hogy érdemes lesz velünk tartani, addig is, addig meg egészségükre.
2: Műsorajánló Emi és más a Spirit FM-e. Az AI, a robotok és az Emi ügynökök egyre több területen alakítják át az életünket. Műsorunk bemutatja az új technológiákat, és azt is, hogy mindez hogyan hat ránk, emberekre. Értsük meg együtt ezt az új korszakot Márton Györggyel és vendégeivel. Emi és más. Minden szerdán 14 órától a Spirit FM-en. Utazók podcast Mahó Andreával már a Spirit FM-en is. Tartsatok velünk minden hétfőn este 8 órától, hogy hétről hétre megismerjük Andrea vendégeit. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-től a Spirit FM-en. Pit Lane. A Network 4 motorsport podcastje már a Spirit FM-en is. Minden szerda este 7:30-kor. A műsor, amiben minden előkerülhet, ami MotoGP, Superbike, két kerék, vagy épp négy kerék. Tarts velünk minden szerda este 7:30-kor. Húzós a Spirit FM-en. Rónai Egon vendégei a magyar kulturális, gazdasági és politikai elit legjavából kerülnek ki. Beszélnek szakmáról, magánéletről, társadalomról egyaránt. És még a húzós kérdések elől sem térnek ki. Húzós a Spirit FM-en hétfőnként 13 órakor. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is. A műsor, amely játékosan, mégis alaposan mutatja be a média sokszínű világát. Botrányokat, kiemelt show-kat, sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Kipörgetve. A hét legjobb beszélgetései, mondatai a Spirit FM-en.
3: Folytatódik az összjáték, köszöntöm a hallgatókat, a nézőket, és egy újabb olyan témával jövünk, valóban összjáték, mert akinek van gyereke, vagy volt gyereke, vagy a családjában van gyerek, vagy van unoka, vagy mindenki érintett, ez a mindennapos testnevelés, egyáltalán a mozgás, és a mozgás szükségessége. Kicsit a kettő összekapcsolható, és erről szeretnék beszélni két kiváló vendéggel. Professzor dr. Tóth Lászlót köszöntöm, szervusz, Aszi, köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást.
4: Köszönöm a meghívást.
3: Magyar Testnevelés és Sporttudományi Egyetem egyik vezető oktatója vagy, és ennek a szakterületnek én úgy gondolom, hogy abszolút képviselője. És Balogh Gábor köszöntöm a stúdióba, aki most elsőként azt mondja, hogy a Magyar Ötvös Szövetség elnöke, mert hogy rögtön egy gratulációval szeretném kezdeni. Gratulálok Guzi Blankának, gratulálok között is a válogatottnak a világbajnoki szereplésre.
4: Köszönjük szépen, szeretettel üdvözöllek.
3: Egyébként pedig olimpiai ezüstérmes világbajnok, sokszoros Európa bajnok, ötvös és a Magyar Diáksport Szövetség elnöke, talán ezt a titulust kell most itt mondani, nem Gábor?
4: azt gondolom, hát mi foglalkozunk a mindennapos tesivel valamilyen módon.
3: Lacival beszélgettünk, mert kértem, hogy ő, aki ezzel a témával napi szinten foglalkozik, adjon egy olyan megközelítést, ami mindenki számára kézzel fogható. És nagyon kedves voltál, és adtál megközelítéseket, beszéltünk róla, én is kicsit átrágtam, de hogy szerintem azok a témafelvetések, amiket megfogalmaztál, azok nagyon helytállóak, és mindig földobnék egy-egy témát, és utána kérném, hogy reagáljatok rá mind a ketten a saját szemszögetökből, ugye széles lesz így a szkóp, én úgy gondolom, ugye több mint egy évtizede működik a mindennapos testnevelés rendszere. Én itt megkérdeztem az adás előtt, hogy látjátok, hogy mennyire maradhat ez meg, mi fog történni vele, egyáltalán jól működik a mindennapos testnevelés rendszere? Gábor.
4: Én szerintem jól működik, igen. Tehát az adatalap az mindig fontos, hogy az adatalapon be tudjuk bizonyítani egy adott területről, hogy az hogyan működik. Nekünk ugye van egy mérési rendszerünk, a NetFit, amiben most már 11 éve mérjük a gyerekeknek a fitségi állapotát, és ott egyértelműen látszik, hogy a mindennapos testnevelés hatására nálunk nem romlik a gyerekeknek a fitségi állapota, hanem folyamatosan növekszik. Bár az látszik, hogy a magyar gyerekek is, mint ahogy a világviszonylatban egyre kevesebbet mozognak, de a magyar iskoláskorú gyerekek a mindennapos testi hatására a fittségi mutatójuk folyamatosan javult. Persze volt a Covid-nál egy betörés, tehát az is megmutatta a Covid vírus, hogy mennyire nem jó az, hogyha a gyerekeknek nincsen meg a napi mozgás, tehát a Covid-on kívül folyamatosan javul a fittségi rész. Talán ami a másik kérdésedre utal, a tömbösítés az, ami kérdéskörrel érdemes foglalkozni, mert az maga az, hogy napi 5 testnevelésről az nem kérdés, hogy azt a mennyiségi számot azt meg kell őrizni, mert az egy fontos. Az, hogy egyébként iskolához igazodva jobban meg tudják válogatni az iskolák és saját maguk eldönteni, hogy egyébként, hogy ezt hogyan illesztik be, tehát adott esetben a tömbösítés a délutáni 2 foglalkozás is lehetséges legyen a tesiben, az viszont egy komoly lehetőség, és meg is kellene tenni ezt.
3: Volt egy kiváló kollégám, főnököm a rádióban, Török Laci, sportriporter, és ő neki volt egy ilyen mondás, hogy az ember a kritikából tanul, tehát hogy Laci, először akkor azt kérdezném tőled, hogy jelenleg szerinted ennek a rendszernek mi a legnagyobb hiányosság?
5: Én azok kezdeném elsősorban, mielőtt a problémákról beszélünk. Én arról vagyok híres, hogy megoldom a problémákat, és szeretem is a problémákat, hogyha probléma van.
3: Alá tudom támasztani, operatív ember vagy.
5: Hogy nézzük egy picit, és egy idővonalon helyezzük el a testnevelés, mindennapos testnevelés koncepciót, hogy itt sok ember dolgozott ezen több évtizeden keresztül, hogy ez bevezetésre kerüljön. Az élén Istvánfi Csaba professzor úrral, aki a TF-nek a rektora volt, és tavaly avattuk a mellszobrát a TF-en. Ő volt ennek a kezdeményezésnek a fő kigondolója. Egy másik koncepcióval, ez pedig az alsó tagozatos szakúrai jelenlét, tehát a testnevelő tanári jelenlét. Tehát ez a két koncepció, a mindennapos testnevelés koncepciója, és az alsós szakos tanítás, testnevelés tanításnak a koncepciója Istvánfi Csabától indult ki, és ez az előrelépést még ő megélhette. Tehát a mindennapos testnevelés bevezetésekor ő még tulajdonképp kezdetekkor ott volt, és 80 évesen hunyt el, mondjam, már beszéltem, hogy a szobrot, a mellszobrot tavaly avattuk föl a TF szoborparkjában.
3: Na de ebből, akkor a kérdésemre visszatérve.
5: Ebből az egyik, ugye az egyik megvalósult, a mindennapos testnevelés, és a másikon is rajta vagyunk, egyébként az MDS-szel összhangban, hiszen az a terv, hogy a testnevelésnek a minőségi részét próbáljuk meg egy kicsit emelni, és ugye itt egy nagyon fontos időszakban vagyunk az alsó tagozatos korosztálynál, ez egy szenzitív időszak, nem csak a mozgástanulás szempontjából, hanem a pedagógiai hatásrendszer működése szempontjából is egy szenzitív szakasz.
3: De összességében garantálja a mindennapos testnevelés, hogy a gyerekek eleget mozogjanak? Van összefüggés a mindennapos testnevelés és a mozgás óra számának a növekedése között? Mert azért nagyon különbözőek az iskolatípusok, nagyon különböző sok helyen az oktatás, nagyon különböző az infrastruktúra. Tehát össze lehet kapcsolni a kettőt? Mindennapos testnevelés, sok mozgás egyenlő?
4: Van egy nagyon szép ajánlás, amit tudunk használni. A WHO azt mondja, és azt ajánlja, hogy ebben a korosztályban, iskolás korosztályban, ugye 6-tól 18-igról beszélünk, 60 percet kell közepes intenzitási testmozgást végezni ennek a korosztálynak azért, annak érdekében, hogy később majd egyébként a különböző ilyen felnőttkori megbetegedéseket el tudják kerülni, tehát a alapvető egészségük meglegyen. Na most ebben gondoljunk bele, egy óra az 45 percet jelent, ami azt jelenti, hogy abból mozgás körülbelül mondjuk 20-25 percet jelent. Ez a minőségi részét ennek a 60 percnek nagyon szépen megadja, ez a 20-25 perc. Mert ez egy magasabb intenzitás volt, amikor a gyerekek mozognak, de pont ezért van a diáksport, és a MDS-szel, a Diáksportszövetséggel ezen dolgoztunk az elmúlt 15 évben, hogy a gyakorló pedagógusoknak olyan lehetőséget biztosítunk szakanyagakkal, képzésekkel és minden mással, hogy valóban ezt a testnevelésvállalást jól meg tudják tölteni, sőt, az iskola előtt, az iskola köri szünetekben és az iskola után van lehetőség olyan diáksportprogramokkal, amivel ezt a 25 percről lévő és a 60 percet kiegészítve a maradék mondjuk 35 percet a gyerekeknek az életébe valahogy becsempészük ezt a mozgást. És itt lehet, hogy nem lesz meg a közepes intenzitású vagy a nagy intenzitású edzés, lehet, hogy itt csak egy iskolába járási rollerral lesz, vagy biciklivel, vagy éppen gyalog, de az is hozzá fog járulni ahhoz, hogy egyébként gyereknek a 60 perces testmozgás meglegyen. Tehát ezt a különböző diáksport programokkal, ami megy is már Magyarországon, hála Istennek ezt meg lehet tenni.
3: Nem választottál a kérdésemre, Laci, hogy mi a rendszer hiányossága, pedig fontos lenne, mert azért 10 év az már mutat egy...
4: Én a tömbösítést mondom. Tehát igen? A 2 órás tömbösítés, hogyha az iskoláknak meg lehet adni, de megmarad a testnevelés, és akkor én azt gondolom, bocsánat, Laci, hogy de én is szeretnék
3: erre válaszolni. De mivel nem válaszolt, ezért válaszolj.
4: Mert nem csak az infrastruktúra itt a kérdés. Tehát láttunk olyat, hogy egy kevésbé jó infrastruktúrális lehetőségekkel megadott iskolában mégiscsak annyira jó és elhivatott pedagógus gárda volt, hogy nagyon magas szintű oktatást tudtak elvégezni, és ennek a fordítottját is lehet látni.
3: Én láttam olyan iskolát, ahol kertművelés óra van, képzétek el, és akkor úgy oldották meg, hogy ki lehetett menni gyerekek kapálni, ásni. Na, az mozgás?
4: Például a kokáért.
5: Én nyilván a személyi stádi feltételeket mondanám első körben, de én azt gondolom, hogy a testnevelő tanár, ha az iskolában testnevelő tanár dolgozik, neki a fő talentuma a szervezés, az óra szervezés, az azt jelenti. Én úgy gondolom, hogy az első egészségfejlesztő hatást a szabadtéri órák jelentik. Nyilván a téli időszakban, ha van terem, akkor bevonulunk a terembe, de én azt hiszem, hogy ez egy kompromisszum, és hogyha valahol ezt nem tudják megoldani, mert meg kell osztani a termet, vagy nem a teremben, hanem a közösségi térben tartják az órákat, ma már vannak keresztantervi tartalmak, és megjelenik a mozgás a matematika órán, illetve a történelem órán, és ez azt jelenti, hogy a tanárképzésnek hozzá kell illeszkedni ezekhez az új megváltozott körülményekhez, és az adaptivitás a kulcs szó ebben a helyzetben. Tehát adaptívvá tenni. Nekünk azért van könnyű dolgunk, mert a TFN a testnevelő szak, az a gyógytestnevelő szakkal van párban, és a gyógytestnevelő szak a preventív szemléletével és az empátiájával azt jelenti, hogy a hallgatók úgy mennek ki az iskolákba, a közoktatásba, hogy rendelkeznek ezzel a speciális szemlélettel. És ez az, ami ma szükséges az iskolákba, hogy hozzáigazítsuk a gyerekek életkorához, képességeihez azt a terhelést, amit a testnevelés órán kitűzünk célnak.
3: Ugye a testnevelő tanár személye az kulcsfontosságú. Te a TFN a Tanárképző Intézet főigazgatója vagy, tehát abszolút látod ezt a területet, te is látod, mert hogy neked dolgoznod kell ugye azokkal, akik ott vannak a pályán. Milyen a tanárképzés ma a TFN, milyen Magyarországon, milyen az emberanyag, akik foglalkoznak a gyerekekkel?
5: Sokat változott a 22-ben életbe lépő új képzési programok, gyakorlatorientált, tehát értékközpontú oktatást biztosítanak az egyetemeken, ami azt jelenti, hogy a korábbi képzéseken a hallgatók az utolsó 3 fél évben ismerkedtek meg az iskolával, a közoktatási intézményekkel, most pedig már az első fél évben kint vannak az iskolában. Ez egy óriási különbség, ugye ez a gyakorlatorientáltság része, hogy tulajdonképpen a tanulmányaik egy részét már az első évfolyamtól kezdve kint töltik a közoktatási intézményben. Uh-huh. És szépen ez nagyon szépen föl lett építve, és a vége pedig az összefüggő iskolai gyakorlat, amelyek során önállóan, természetesen mentor tanár segítségével, mentorálásával végzik a munkájukat, de van, aki már ilyenkor elhelyezkedik, és dolgozik egy iskolában önállóan.
3: Gábor?
4: Valóban kulcs szerepe van a testnevelő tanárnak. Én lehet, hogy szemellenzővel élem az életemet, de nekem nagyon pozitív a tapasztalatom. Nyilván az egyetemekről kijövő tanárokkal mi a gyakorló pedagógusokkal dolgozunk együtt, és mind a Diákolimpia versenyrendszerben, amiben 2800 iskola csatlakozik, mind az aktív iskola programban az 606 iskola, és egyébként vár most 200 iskola, hogy jelentkezett, hogy szeretnének kapcsolódni az aktív iskola programba. Ugye folyamatos workshopot és folyamatos együttlétünk van ezekkel az iskolákkal és ezekkel a tanárokkal, rengeteg időt töltünk közösen, és azt látom, hogyha foglalkozik velük valaki, odafigyel rájuk, meghallgatja őket, és mi is javaslatokat fogalmazunk meg, és van egy közös munka, én azt látom, hogy nagyon elhivatottak a tanárok, a testnevelők is szeretnének tenni a gyerekekért. Nálunk nagyon-nagyon sok pozitív példa van, az aktív iskoláinknál például folyamatosan megy az egymás közötti, van egy óriási nagy Facebook csoport, ami csak az aktív iskolások vannak, az látszik, hogy fontosan egymás között osszák meg a jó gyakorlatokat, kíváncsiak egymáshoz, nagyon hálásak, hogy meghallgatjuk őket, nagyon hálásak, hogy biztatást adunk, hogy elismerjük őket. Igazából én azt látom, hogy bármilyen területen nagyon fontos, hogy hogyan bánunk az emberekkel, foglalkozunk velük, és én azt látom, hogy a testnevelőknek hálásak azért, hogyha együttműködünk velük, és a csillagokat lehozzák az égről. Tehát nekem nagyon pozitív tapasztalataim vannak.
3: Balogh Gábor, a Magyar Diáksport Szövetség elnöke, a Magyar Ötusa Szövetség elnöke, valamint professzor dr. Tóth László a vendégünk, a Tanárképző Intézet főigazgatója a TF-ről, és ez, amit most megpendítettél, Gábor, hogy most már nagyon sok kritika éri az előző időszakot, van, hogy joggal, de egy valami viszont mérhető, és ezt mi a TF-en tudjuk, nevezetesen az, hogy a tanárok fizetésének megemelése az nagyon jó hatással volt a tanárképzésre, olyan szempontból, hogy sokkal több a jelentkező, nagyobb a választási lehetőség, jobb lesz a minőség, itt meg háromszorozódott a testnevelő tanárképzésre jelentkezők száma, talán még több is. Ez mikor érhet be? Mikor jelenhet meg a gyerekekkel való foglalkozásban?
5: Reméljük minél hamarabb. Én azt gondolom, hogy a képzési idő az 5 év a jelenleg a tanárképzésben, és rövid ciklusú képzések hozhatnak olyan eredményeket, amelyeknél egy másfél, illetve 2 év alatt juthatnak testnevelő tanári diplomához különböző bemenetekkel. Hát most már 8-9 féle bemenettel lehet érkezni, jöhet valaki edzői végzettséggel, szakedzői végzettséggel, jöhet rekreációs életmód szakos diplomával, lehet tanítóból testnevelő tanár, különböző bemenetek, különböző képzési időt jelentenek, és ők kerülnek a közoktatási intézményekbe, mint diplomás testnevelő tanárok. Én azt gondolom, a TF-ben élen jár. Ehhez arra van szükség, hogy megfelelő oktatói gárda álljon rendelkezésre, hiszen egy sportágokat oktatunk, és a TF-re jellemző az, hogy a magas minőség a sportban a legmagasabb szinten működő dolgozó edzők oktatják a testnevelő tanárokat is, természetesen egy másik szemlélettel.
3: Mit lehet kezdeni azokkal a gyerekekkel? Én magam is ugye 3 gyereket, most már mondhatom, fölneveltem, és láttam, hogy nagyon különböző az attitűd, a hozzáállás. Van, aki nagyon szereti a sportot, van olyan, aki nem. Mit lehet azokkal a gyerekekkel kezdeni ebben a rendszerben? Tehát ez a must have rendszer, ez jó-e? Mert egy nagyon sok gyerek nem akar se focizni, se kapálni, se futni.
4: Hát itt is a testnevelő tanár ugye a kulcs szereplő, és ezért fontos a minél színesebb testnevelés óráknak a megtartása. Tehát mi a Diáksport Szövetség oldaláról rengeteg ilyen játékos, olyan gyakorlatot és annak a képzését valósítottuk meg, amivel színesíteni lehet az órákat. Hát ugye vannak olyan tanárok, ami teljesen érthető, akik valamilyen sportákból érkeztek, vagy van valami kötődés. Hogyha idézőjelben nagyon elhivatott az a tanár, és csak mondjuk kézilabdát oktat, mert arra szeretné például a Diákolimpiára vinni a gyerekeket, akkor kicsit nehezebb azokat bevonni, akik mondjuk kudarcélménnyel vannak, kis testképzavarral küzdenek. De viszont ha minél szélesebb, ugye mi a végcél? A végcél
3: mi
4: szerint,
3: a végcél? Hát az ez a végcél, egy nagyon jó kérdés.
4: Hát az a végcél a mindennapos testvérem véleményem szerint egyrészt, az egyik része az egy objektív, a másik egy szubjektív dolog. Az objektív része, hogy mérhetően folyamatosan azt lássuk, hogy a magyar gyerekek az iskolában a fittségi mutatójuk azok javuljon, vagy legalább ne romoljon, mint ahogy az egész világban azt látjuk, hogy az inaktivitási krízis miatt, ugye a kütyük meg minden használata miatt folyamatosan romlik ez. Ha ezt mi adatalapon látjuk, hogy ez nem romlik a magyar iskolákban, hanem javul, akkor ez az egyik végcél, hogy a mindennapos testnek legyen egy olyan hatása, amivel a fittségi mutatók legalább javulnak, vagy legalább szinten tudjuk őket tartani. A másik egy objektív, hogy mi olyan gyerekeket szeretnénk látni, vagy fiatal embereket szeretnénk látni az iskolából kijöve, akiket valamilyen módon az iskolában a tanár meg tud valami olyan mozgással szólítani, amire ő azt mondja, hogy na ehhez tudok csatlakozni, végre megtaláltam magam ebben, és akkor van arra egy esély, hogy ő egyébként, amikor az hétköznapi életben majd kikerül, ő folytassa, és a sport által egészségesen éljen. Tehát, hogy egyre több olyan gyereket szeretnénk, akik kijöv az iskolákból, akár a diáksport, vagy más klubokban jelen vannak, vagy csak a szabadidősportba oda kerülnek.
3: Laci?
5: Egy szót mondanék, flow. Na, flow egy áramlás, vagy optimális élményt jelent, és ezt a mozgással is meg lehet szerezni, az, hogy kellemesen elfáradni, és az a flow állapot, vagy flow élmény fogja jelenteni majd azt a fajta elköteleződést, belső motivációt, amivel később ezt a 45 percet majd ki fogja pótolni önállóan a gyermek, és el sikeremére van szüksége.
3: Tehát, hogy ott legyen a fejében, hogy volt ilyen, és lehet, hogy majd 35-40 évesen, de visszataláljon
5: így
3: hozzá.
5: Így van, és azért is fontos például az egyetemi és főiskolai testnevelés vagy sport, mert ott még kap egy második megerősítést is, és ott tudatosulnak ezek az élmények már, amit korábban ugye kialakítottunk ezeket a készségeket, és ehhez kell a jó testnevelő tanár, aki hozzá adaptálja, amiről az előbb beszéltem, és sikerélményé teszi mindenki számára. Nem nagy dolog ez, tehát, hogy az iskolai testnevelés az nem az élsportról szól. Az élsportnak van egy nagyon erős vonzereje, motiváló ereje, motiváló hatása, de maga a terhelés az egy adaptív terhelés, ami mindenki számára elérhető, és a flow-nak a lényege a kihívás készség egyensúlya. Tehát, hogyha túl van terhelve, az se jó, de ha alul, az se jó, mert nem kerül bele ebbe a speciális állapotba.
3: És a következő kérdésre konkrét választ kérnék, ha lehet. Az pedig úgy hangzik, hogy ha most újraindulna a mindennapos testnevelés, most lenne a tervezési fázis, okulva az elmúlt 10 év tapasztalatából, mi lenne az, amin változtatnátok? Mi lenne az egy legfontosabb, ami másképpen lenne? Gábor?
4: Én a tömbösítést mondom.
3: Igen, azt mondtad az előbb is. Laci? Professzor úr?
5: Én azt gondolom, hogy motiváló akkor tud lenni egy ilyen testmozgásos óra, hogyha a környezet motiváló. Tehát a gyermekben benne van a mozgás. Tehát, hogy ő alapvetően ugye a testnevelésről egy struktúrát foglalkozás, és ehhez van a szakember, a testnevelő tanár. De egy jó testnevelő tanár meg tudja tartani az órát a játszótéren is. Sőt, meg tudja tartani egy olyan helyen, ahol mondjuk lépcső van, és optimális terhelést tud biztosítani. Tehát én azt gondolom, hogy az alapkoncepció az a mozgás megszerettetése kell, hogy legyen. Uh-huh. Hiszen az lesz majd, az fog élethosszig tartani, ugye élethosszig tartó tanulásban gondolkodunk, és a környezet folyamatosan változik. És pont az a mozgás az, ami deficites lesz, hiszen vannak sokkal izgalmasabb, meg kényelmesebb olyan hobbik, amik egyébként meg nem fejlesztik az egészséges. A testmozgásnak ez a fontos szerep, hogy az egyik pillére az egészségtudatos életmódnak.
3: Záró kérdésemhez előtte egy választ szeretnék kapni arra, hogy az egyeztetések alapján ti hogy látjátok, ugye nagyon sok minden változik most az országban, a mindennapos testnevelés megmarad-e?
4: Megmarad.
5: Túl vagyunk a veszélyzónán, megmarad, hálásak vagyunk ezért a döntéshozóknak.
3: Akkor viszont a kérdésem valid, és az úgy szól, hogy 10 év múlva milyen eredménnyel lennétek elégedettek? Tehát hogy lehet lemérni azt, hogy ez a kezdeményezés akkor már 20 éve tartó kezdeményezés, tehát generációkon átívelő kezdeményezés sikeres volt, vagy nem volt sikeres? Hogy lehet lemérni?
4: Én az előbb ezt megválaszoltam, bocsánat, akkor ismételnem kell magam, tehát adatalapon, hogy meg tudjuk mutatni, és ezt most jelen pillanatban a fittségi mutatókkal meg tudjuk mutatni, most már az elmúlt 11 évben, hogy a gyerekeknek a fittségi állapota az nem romlik. hanem tehát folyamatosan vagy stagnál, vagy javul.
3: De hogy ez egy prevenció tulajdonképpen, ez, tehát ezt úgy lehet lemérni, hogy akkor a felnőtt társadalom 30-as, 40-es igen. korosztálya egészségesebb, mint a mostani.
4: Pontosan. A másik része meg az, hogy a szabadidősportba az egyesületekhez minél több ember áramoljon. Uh-huh. Tehát, hogy a hétköznapi, az életük részévé váljon, miután kijönnek a gyerekek az iskolából, valamilyen sportmozgás.
5: Jó példa a skandináv országok.
3: Hát erről most tudnék beszélni, a lányom Dániában dolgozik, és van mit tanulnunk.
5: A lakosság 70-80%-a sportol, aktív életmódot, így van, igen. Ez lenne a cél.
3: 50-60 éves, simán.
5: Így van. Én azt gondolom, hogy ez egy nagyon jó cél, és nagyon fontos abból a szempontból, hogy az egészséget megtartani, helyreállítani kiváló dolog a testmozgás. Hogyha eljutnánk erre a szintre, nagyon boldog lennék.
3: Hát kívánom, hogy jussunk el erre a szintre, és nagyon szépen köszönöm, hogy beszéltünk erről a fontos programról. Még egy picit visszakanyarodnék egyébként a gratulációhoz és az öttusához, hogy olimpiai bajnokot ad, világbajnokot ad a magyar női öttusa. Ez jó? Ezzel te elégedett vagy? Vagy vannak benned hiányérzések esetleg az öttusával kapcsolatban?
4: Hát erre milyen válasz lehetne adni?
3: Hát az, hogy a férfiaknál is jó lenne egy világbajnoki cím.
4: Kezdjük akkor a lányokkal, tehát hogy ott tényleg egy olyan generáció van most, akik egészen fantasztikusan sportolnak. Ha összekeverném ezt a két témát, ugye nem vetlen állunk testlélek szellemből az ember. És az hogy a mindennapos testnevelés egy intézkedés, annál sokkal fontosabb egyébként, hogyha oda el tudnánk jutni az oktatás terén, hogy a gyerekekbe felébresztjük azt az igényt és azt a tudást, hogy valóban testlélek szellemből állunk. Tehát, hogy a testezés az rendkívül sok dolog miatt fontos, hogy az meglegyen. Szerintem ennek a fajta ismerete nem biztos, hogy átmegy a gyerekekhez, vagy megkapják ezt a szülőktől, hogy miért fontos, hogy a lelkünket is, a szellemünket is, tehát nem csak tanulásból áll az életünk, hanem van sok más dolog, amit, hogy a teljes életet akarunk élni, akkor azt valamilyen módon oktatási szinten bele kell rakni a gyerekeknek a fejébe ezt a viszonyrendszert, hogy mi miért történik, mi miért fontos, hogy a test, lélek, szellem az egységesen képezve legyen. Ha ez megvan, akkor már sokkal könnyebb utána egy intézkedés, mint a mindennapos testnevelés jóvá tenni, ha a gyerekek ezt pontosan tudják. És ez nálunk az öttusázóinknál ez nagyon ott van. Hogyha a Guzi Blankát megnéztem a világbajnoki aranyérem a dobogó tetején, hogy micsoda tudatossággal készült ő, és mi jött ki belőle egyébként ott fönt a dobogó tetején, milyen, tehát micsoda koncentráció volt benne, és micsoda tudatosság, hogy ő felkészült, ezt óriási dolog látni. A hiányérzetem az nyilván a fiúk részéről van, hogy rengeteg sérült el vagyunk, de itt vannak a fiúk, akik nagyon jó eredményre lennének képesek, de még mégsem áll. Nagyon sok versenyzőnkben nem állt össze az öt szám, nem állt össze fejben. Az a fajta tudatosság, az a fajta elhivatottság, amit most a lányokban nagyon erőteljesen látunk. Van még két évünk a Los Angeles-i olimpiára, nagyon szép helyezés, dobogókat és érmeket fogunk mi és helyezéseket hozni a Los Angeles-i olimpiáról. Még a fiúkkal van dolgunk, hogy őket is fel tudjuk készíteni, hogy megfelelő szinten legyenek.
3: Kívánom, hogy így legyen, nagyon szépen köszönöm, és a klasszikus görög hozzáállás pedig kívánom mindenkinek a sporthoz és az élethez. Köszönöm szépen professzor dr. Tóth Nászlónak és Balogh Gábornak, hogy itt voltatok a műsorban.
4: Köszönjük szépen.
5: Köszönjük szépen a meghallgatást.
3: A hallgatóknak, a nézőknek pedig a figyelmet. Minden jót.

0: Műsorajánló. Tudod, mi dönt el egy állásinterjút valójában? A Felvéve legújabb adásában nem a száraz elméletekről beszélünk, hanem a kőkemény valóságról. Gyakorlati tippeket adunk a sikeres béralkutól kezdve a beilleszkedésen át egészen addig, hogy hogyan érdemes a munkaerőpiacot áttekinteni. Akár munkát keresel, akár a legjobb jelöltet kutatod, hallgass minket minden kedd délután 3:30-tól, és lépj szintet a karrieredben. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorral. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Többet szeretnél tudni az állatokról? Elhivatott vagy a felelős állattartásért? Érdekel, mit lehet tenni az állatkínzás ellen? Akkor téged vár Adj esélyt című műsorunk. Közös ügyünk az állatvédelem. És mi is fontosnak tartjuk, hogy hangot adjunk azoknak, akik nem tudnak felszólalni magukért. Tarts velünk minden hétfőn 14 órától a Spirit FM-en. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. A Magyar Bormarketing Ügynökség támogatásával készült műsorunkat hallhatták. Műsorajánlót hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. Az ATV önökkel együtt lett az ország legnézettebb hírtelevíziója. Nekünk nem voltak jó vagy rossz korszakaink. Mi mindvégig elfogulatlanok és kritikusak voltunk, illetve maradtunk. A nézőink számíthattak ránk, és mi is önökre. Pont ezért lett toplistás reggeli műsor a Start. Így vált véleményformálóvá az interaktív fórum, valamint megkerülhetetlen hírforrássá az egyenes beszéd. De szintén önöknek köszönhetően maradt napi témáink első számú helyszíne az esti Aktuál. Kiemelt heti hír összefoglalónk a Somos a pályán, illetve oknyomozó riportműsorunk a heti napló Svábi Andrással. Íradóink élő helyszíni tudósításaiban pedig kora reggeltől késő estig mindig a néző volt és lesz is az első. Hisz évtizedek óta csak is önökért vagyunk ott, a hírek frontvonalában. Reklámot hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről itt a Spirit FM-en.
1: Jó napot kívánok! Budapesten a hétvégén az M1-es metró helyett a Mexikói út és az Oktogon között pótlóbusz közlekedik karbantartás miatt. Az 1-es villamos ma és vasárnap 8 órától 18 óráig a Népliget és a Közvágó híd között nem közlekedik karbantartás miatt. Pótlóbusz jár a Népliget és az Infopark Pázmány Péter sétány között. A hétvégére lezárták a pesti alsó rakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadták azt a gyalogos és a kerékpáros forgalomnak. Lezárták hétvégére a belvárosban az Alkotmány utcát a Honvéd utca és a Hold utca között filmforgatás miatt, a 15-ös autóbusz terelve közlekedik a Gyöngyösi utca felé, a Markó utca megállót nem érinti. Ma 10 óra 30-tól az Andrássy úton kifelé szakaszos lezárásra kell számítani vonulásos rendezvény miatt várhatóan 11 óra 30-ig. Lezárták az 5. kerületben a Ferenci István utcát veszélyelhárítás miatt. A hétvégén a H6-os helyett Soroksár Hősök tere és a Közvágó híd között pótlóbusz közlekedik karbantartás miatt. Kovács Botond, BKK Info.
0: Közlekedési híreinket hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Best of adás következik. A TV Start a Spirit FM-en. Válogatás az ATV reggeli műsorának legjobb és legfontosabb interjúiból.
2: És már itt is van a stúdióban Kökény Mihály volt egészségügyi miniszter, hát az egészségügyről van bőven mit megbeszélni, de Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter bejelentése szerint a kormány délutáni és hétvégi műtétekkel növelni a kapacitást. Ez ön szerint meg tudja oldani a várólista problémákat? Egyáltalán honnan lesz erre elegendő ember, orvos, szakdolgozó?
3: Jó reggelt kívánok! Hát valóban ez egy jogos kérdés. Az egy segítséget jelenthet, hogy a műtéteket igyekeznek jobban kihasználni. Tegyük azt hozzá, hogy az eddigi információk szerint itt három olyan beavatkozásról van szó, ahol jelentős a várakozás.
2: Csak hogy néhány adatot említsek, több mint 21 ezer ember várt 60 napnál régebb óta tért protézisre, és több mint 10 ezer csípőprotézisre.
3: És a harmadik, ott kevesebben várnak a szürke hályog műtét. Tulajdonképpen a miniszter ezekről a műtétekről beszélt. Nincs szó egyelőre más várakozásról. Hozzáteszem azt is, hogy nagyon sok részlet nem tisztázott még ebben az egész történetben, mert az, hogy használják ki jobban a rendelkezésre álló műtői kapacitást, ahol már van ilyen műtői kapacitás, mert nem mindenhol van ilyen kapacitás, ugye egyenlőtlenségek vannak a várólistában, a hozzáférésben, az ország különböző részei között, de tegyük fel, hogy valahogy igyekeznek megoldani azt, hogy szombaton, vasárnap, éjszaka is legyenek műtétek. Ez egyik irány, tehát ez egy jó terv, de ez csak az én megítélésem szerint egy tűzoltás.
2: Azért... Kornagy Zsombor egészségügyi szakértő ezt például sebb tapaszként jelezte.
3: Hát igen, hogy sebb tapasz az ütőér vérzésre. Nyilván egy sebb tapasszal egy artériás vérzést elég nehéz elállítani, itten sokkal komolyabb beavatkozásokra van szükség. És itt is én azt gondolom, hogy két komoly problémát fel kell vetni, többet is lehetne, de vessünk fel kettőt. Az egyik az orvosok motivációja, mert jelenleg az orvosok, mindegy, hogy mennyit dolgoznak, a fizetésük az a besorolástól, az életkortól függ, és a többlet teljesítmény tulajdonképpen nem jelenik meg a fizetésben. Tehát a motiváció az egyik dolog. A másik ennél sokkal súlyosabb kérdés az, hogy nincs elég szakdolgozó.
2: Hát illetve óriási bérfeszültség van a szakdolgozók.
3: Nagyon komoly bérfeszültség, így van, tehát nagyon rossz még mindig a nővérek, asszisztensek, műtősöknek a bérezése. Itt ezen a területen még nem történt semmi, ígéretek vannak, kell, hogy történjen valami, de ha, és ebből adódóan nagyon komoly hiányok vannak. Tehát ha ezen nem változtatnak, akkor hiába igyekeznek elérhetővé tenni a kapacitásokat, akkor se fog semmit sem történni. Tehát összességében a bérezés, és ebből következik, hogy a kórházi finanszírozáson érdemben kell javítani. Hadd mondja két számot, évente a magyar kórházak működtetésére az egészségbiztosító szán közel 1000 milliárd forintot, valamivel kevesebbet. Na most az 1000 milliárd forintból most a hírek szerint a miniszterelnöki bejelentés alapján azt sejthetjük, hogy egy néhány 10 milliárd forintot, 20-30 milliárd forintot szánnak erre. Tehát ez 2-3%. Ez egy fontos ügy, ez egy fontos lépés lehet, de hát nyilván nem elegendő, hogy ezt a kérdést tartósan megoldják.
2: És amiről még nagyon fontos beszélni, szerintem az a szakrendelők, illetve az ott történő várakozás. Ugye ott is van olyan, aki hónapokat vár egy-egy vizsgálatra, így maga a diagnosztizálás is nagyon-nagyon elhúzódik.
3: Így van. Én azt gondolom, hogy fontos, hogy a nagyon sok szenvedést okozó térdproblémákat a megfelelő műtéti kapacitásokkal, tehát a protézis lehetőségek számával növeljék, és a többi hasonló beavatkozások számát. De hát azért tegyük hozzá, hogy nagyon sokan képalkotó diagnosztikai vizsgálatokra, CT, MR, ultrahang hónapokat várnak. Hónapokat, és emiatt nagyon későn derülnek ki például daganatos megbetegedések, és hát ugye legtöbben ilyenkor elmennek a magánszektorban, mert nem tudnak más tenni. Tehát én azt gondolom, hogy ezekben a kérdésekben az egészségügyi kormányzatnak fontolóra kellene venni azt, hogy például a társadalombiztosítás leköt magánkapacitásokat, nyilván megfelelő ellenőrzés, megfelelő minőségi követelmények előírása alapján.
2: Orvosi kamara, a parlament megszavazta ugye a kötelező kamarai tagság visszaállítását. Ez miben segítheti a kamara a várólistai program szakmai ellenőrzését? Egyáltalán ez miért jó?
3: Ez egy hivatásrendi kamara. Ugye itt volt Bárándi ügyvéd úr. Az ügyvédeknek is van kamarája. És nagyon sok olyan hivatás, ahol komoly etikai követelmények, szakmai követelmények vannak, ott egy ilyen önigazgatási rendszer van Nyugat-Európában is, és korábban az orvosoknál is kötelező volt a tagság, kvázi egy politikai bosszú kapcsán, hogy leegyszerűsítsem a kérdést, néhány évvel ezelőtt a Fidesz kormány ezt megszüntette, hogy a kamara súlyát így próbálják csökkenteni. És így különböző etikai eljárások kikerültek a kamara hatásköréből. Most ennek történik meg a visszaállítása, tehát ugye a kötelező tagság azt jelenti, hogy a gyógyító orvosok azok, hát ha úgy tetszik, egyrészt szakmai érdekképviseletet kaphatnak a köztestülettől, másrészt a hivatásrendi működés szabályainak a megtartását. Azt az orvosi kamara felügyeli, ellenőrzi. Tehát sok minden mást is csinál. Én azt gondolom, hogy ez helyén való. Hozzáteszem, hogy például a szakdolgozók vagy a gyógyszerészek kötelező kamarai tagságát itt a elmúlt évek változásai nem érintették. Továbbra is kötelező volt ott a tagság, és kötelező marad majd a jövőben, és az orvosoknál ez most helyre fog állni. Én azt gondolom, hogy ez is elősegíti majd a egészségpolitikai döntéseket, illetve azoknak a végrehajtását.
2: És még mennyi mindenről nem beszéltünk, például a kórházi fertőzésekről sem, de majd legközelebb. Kökény Mihálynak nagyon szépen köszönöm, hogy...
3: Köszönöm a lehetőséget.
4: És hát egy szolnoki bejelentéssel folytatjuk, mert Magyar Péter azt mondta, hogy a kormány tervei szerint 2027-től ismét szélesebb körben lenne választható a kisadózó vállalkozások tételes adója, a KATA. Köszöntöm Ruszin Zsolt adószakértőt, jó reggelt!
5: Jó reggelt!
4: A bejelentés kapcsán mire gondolt, és a részletek ismerete alapján mi az, amit egy vállalkozó most leginkább figyel?
5: A legfontosabb információ az adóemelés bejelentése, ami azért furcsa, mert a program, amit a TISZA meghirdetett, az adócsökkentés plusz programpontjai között tartalmazza a KATA kiszélesítését. Ennek nincs olyan olvasata, hogy a KATA-t meg lehetne emelni.
4: Hát volt már olyan kormány, akit az ellenfele hazugsággal vádolt, mert mondjuk azt mondta, hogy csökkentjük az áfát, aztán növelte.
5: Én úgy emlékszem, hogy nagyon régóta nincsen kormányprogram. Elszoktunk tőle. Most viszont van. És elég furcsa lenne, hogy egy kormány egy kormányprogramot tudatosan, szándékosan nem tart be.
4: Nézzük a részleteket. Ugye azt mondta tényleg a miniszterelnök, hogy ez az 50 ezer forint, ez felülvizsgálatra szorul. Ki az, aki ma Magyarországon, milyen széles körben katáznak az emberek?
5: 40-valahány ezer katásról lehet tudni, az adóhatóság ezt külön nem tartja nyilván, de a legutóbbi közlések alapján ennyi ez a kör, ez a 40-valahány ezer.
4: Ugye A legnagyobb változás az lehetne, hogy újra számlázhatnak cégeknek a katások. Ennek mi a gyakorlati jelentősége? Mert ugye például egyébként az ügyvédeket azért vezették ki ebből a körből, mert hogy ugye számos ügyfelük van, aki cég volt. De másfelől ugye az volt a probléma a katával is, hogy sokan burkolt foglalkoztatási viszonyt sejtettek a háttérben, és hogyha mondjuk a céges számlázások újraindulnak, akkor az lesz a kérdés, hogy hogy lehet elkerülni az ilyen látszólagos vagy színlelt foglalkoztatási viszonyokkal.
5: Hát ez cizellált, részletes, alaposan kimunkált, adószakértőkkel egyeztetett, bolond, biztos szabályozásra lenne szükség. De ezt a pénzügyminisztériumnál tudják.
4: Aha. Egy kicsit úgy mondja ezt így mosolyogva, mintha ebben nem hinne, hogy általában a döntés előkészítés az ilyen szempontokat mérlegel.
5: Hát a Magyar Könyvelők Országos Egyesülete már május óta küldi a javaslat csomagjait a pénzügyminisztérium irányába, és hát hogy mondjam, finoman, még azt sem írták vissza, hogy fapapucs.
4: Aha. De honnan tudja, hogy nem hasznosul a javaslat? Mert még ugye tulajdonképpen ezek a változások, ezek még tervek szintjén jelentek csak meg, de írásos formában nem?
5: Hát azt gondolom, hogy aki nem tesz közzé koncepcionális elképzeléseket, ott nincsenek koncepcionális elképzelések.
4: Hát vagy még nem jön elő a farbával, nem?
5: Hát de mire várunk?
4: Hát ugye például arra, hogy a költségvetés párhuzamos előkészítésével ugye az egyik oldal számára oly fontos makroszámok kimutatása kapcsán számba vegyék, hogy mennyit kell a másik oldalra tenni, nem?
5: Azt gondolom, hogy a koncepció a katások terén hát nem olyan óriási költségvetési kihatású. Gondoljunk csak arra, hogy ha a duplájára emelnék a jelenlegi katát, akkor is pár 10 milliárd forintról beszélünk éves szinten.
4: A miniszterelnök azzal indokolta az emelést, a kata összegének majdani megemelését, hogy a katások táppénze, anyasági ellátása és későbbi nyugdíja jobban igazodjon a befizetésekhez.
5: A pénzügyminiszter lehet, hogy ezt mondta, de a miniszterelnök meg azt mondta, hogy egyáltalán nem kapnak táppénzt és nyugdíjat, ami hát nem felel meg a valóságnak. Zavarbejtő volt hallgatni a miniszterelnököt.
4: Uh-huh. Ugye a reform alapvető egyensúlyi szempontja, hogy a szélesebb hozzáférés előnye az ne vesszen el a legkisebb bevételű vállalkozók számára túl magas havi teher miatt. Ugye?
5: Én azt gondolom, hogy a céges számlázást nem szabad ingyenessé tenni. Tehát a kiterjesztésnél teljesen logikus lenne, hogy a céges számlázást valamilyen adókulcsa kísérjék, és akkor így elválasztódnak azok, akiknek magánkuncsafcsaik vannak, és azok, akik cégeknek számláznak. Ez volt a javaslatcsomagunk alapja már májusban.
4: Mit gondol erről az éves bevételi határól, ami elkülöníti, hogy valaki a katát választhatja? Erről a számról, ami megjelent.
5: 18-ról 19-re emelni a keretet, ez karcsú. Utána kell menni az áfa számoknak, ami jelenleg 20, jövőre pedig 22 lesz, és 28-tól pedig 24. Ezt kellene a kata keretnek is lekövetnie, és követnie kell az iparüzési adókeretnek is ezeket a számokat.
4: Ez hogy függ össze, azt megvilágítaná a nézők számára, hogy mennyi az áfa tételes kulcsa, az hogy függ össze ezzel?
5: Az alanyi mentesség küszöbéről beszélek, ami 18 millió volt nagyon sokáig, és most feljött végre 20 millióra, a következő ütem 22 lesz, és utána 24 millió forintra fog emelkedni. Uh-huh. Ez egy jó ütem, ezt kellene lekövetni a kata keretnek is, és mondom, jöhet hozzá az iparüzési adókeret is.
4: Hát igen, mert hogyha leosztjuk ezt a 19 millió forintot, ami a tervben szerepel, akkor ez gyakorlatilag egy ilyen másfél milliós havi bevétel, nem?
5: Egy vidéki fodrász vagy kozmetikusnak ezek abszurd számok. Tehát ők nem tudnak ennyit realizálni. A katázás nem arról szól, hogy mindenki másfél milliót számláz havonta.
4: Uh-huh. Csak azt mondom, hogy ugye mivel kibővül a kör, aki választhatja a katát, meg hogy bizonyos tevékenységek már nem akadályok, hogy mondjuk cégnek számláz, ezért gyakorlatilag ezt kell figyelni, nem, hogy az éves bevétele beleessen ebbe a keretbe.
5: Így van, erre figyelni kell. Ennek nagyjából 1,5 millió forint körül lesz az elméleti határa. Hogyha emelik a keretet, akkor nyilván egy kicsit több. De a valóság, főleg vidéken, nem ez. Tehát nem havi 1,5 millió, akkor nyilván egy kicsit több. De a valóság,

0: egyébként is ezt hogy kell elképzelni, ha a Fidesz vezette be a módosított kataszabályokat is, akkor ezt miért csinálja? És erre a miniszterelnök azt mondta, egyébként az én napi katás gyakorlatommal teljesen ellentétesen, hogy ez tulajdonképpen adó csökkentés, hogy kivezetik a katát. Meg tudja erősíteni, hogy Orbán Viktor szerint ez egy adócsökkentés volt a kata kivezetése?
1: Nem kívánom kommentálni ezeket az abszurd kijelentéseket.
0: ez egy kellemes beszélgetés, hogyha felteszek egy kérdést, akkor ön mosolyog és azt mondja, hogy nem kommentálom.
1: Hát az lenne jó, hogyha a miniszterelnökök értenének egy kicsit az adózáshoz.
0: Aha. Ez nyilván egyébként felveti azt a kérdést, amire szerintem a kivezetés koncentrált, hogy a költségvetésnek több bevétele legyen, ugye azzal, hogy kivezetik a katát. De valójában az, hogy például most egy kifehérítési szándék áll a visszavezetés mögött, az valójában kompenzálja-e azt, hogy mennyien fognak kevesebbet adózni? Így készítettem elő ezt a kérdést, azért függ ez össze ezzel.
1: Amikor az általányadózósok, akik ugye 22-ben óriási adóemelést éltek át, volt, aki 4-5-szörös adóemelést élt át. Most, hogyha ők visszatérhetnek a katázásra különösebb terhelés nélkül, az tényleg öngól lenne. Tehát ott biztos, hogy úgy kell engedni nekik a cégek felé való számlázást, hogy azt kíséri valamilyen automatizált, egyszerű, számukra adminisztrációt nem jelentő adó, amit az adóhatóságnak kellene beszednie, de ez része a javaslatcsomagunknak május óta.
0: Egyébként a könyvelők ennek nyilván nem örülnek, nem?
1: Nem tudom, mert azzal, hogy van itt 40 ezer katás, 40-valány ezer, becsábítanának kedvezőbb adózással még nagyjából 100 ezret, akkor lenne egy ilyen 140 ezres kör, de abból a 40 ezres körnek nem szabad adót emelni, hiszen ez nincs benne a kormányprogramban. Viszont akik visszatérnek, ők nem adóemelést, hanem adócsökkentést fognak érzékelni az általányadózáshoz képest. De az egész túl bonyolított. Tehát épeszű országban nincs ilyen bonyolult adózás. Ezt fel kell számolni, ezt az egész katázást vissza kell olvasztani az általányadózás körébe, de nem ebben a ciklusban, valószínűleg ebben a ciklusban még valami hibrid megoldás lesz, és a ciklus végére kell ezeket a szabályokat kidolgozni.
0: Még két kérdést szeretnék feltenni. Az egyik az, hogy a tervek arról szólnak, hogy a mellékállású vállalkozók, a nyugdíjasok és az egyetemisták is katázhatnak majd.
1: Ez is zavarba ejtő volt, mert hogy most ők mellékállású általányadózók lehetnének, ahol a 27-es szabályok szerint nagyjából havi 400 000 forintig teljes adómentesség van. Tehát nem is értjük, hogy miért akarja megkatáztatni őket a miniszterelnök.
0: Aha. Tehát ezt tulajdonképpen bevezetni ezeknél a csoportoknál az adókötelezettséget, ugye?
1: Igen, ott egyértelműen, ha nekik muszáj lenne katát választani, de nem muszáj. Az általányadózás mellékállásban lényegében adómentes. Az iparüzési adót kell évente megfizetni.
0: A kata visszavezetésének a terve az a néha felmerülő ötlethez képest, amely az ECHO visszavezetésére vonatkozik, az hogy kell értelmezni?
1: Az ECHO nagyon speciális munkakörökre vonatkozik, amit egyébként a NAV-nak nagyon nehéz ellenőriznie, hogy vajon az a tevékenység az tényleg azt fedi, ami a jogalkotói szándék volt, de valóban ott van a képben az ECHO is, kivezették 22-ben a kifizetői részét, tehát csak 15% van, ezt is meg lehetne nézni, hiszen hogyha ez nagyjából arányos lenne a katázással vagy az átállózással, akkor ez szintén versenyképes lenne, és egyébként a média szektorban ez alkalmazó is van, de itt elsősorban munkaviszonyok esetére szokták az ECHO-t alkalmazni, egy bizonyos rész normál szabályok szerint adózik, és a maradék adózik ECHO-val.
0: Csak egy nagyon gyors választ szeretnék kérni, hogyha most bevezetnék, akkor volna-e megfelelő felkészülési idő, hogy 2027. január 1-től bevezessék a változásokat?
1: Azok, akik számolnak és adócsökkentést látnak, azok valószínűleg meglépnek majd valamilyen fajta átsorolódást az újfajta kisadózásba, de hogy ez jár-e majd plusz teherrel, nem tudjuk. Egyébként az adóhatóságnak volt egy kívánc.

0: álló projektje az online nyomtatvány kitöltő alkalmazásban, ahol lehetett volna az átlájdózást automatizálni, de ez a projekt félbe maradt, és most jelenleg van egy kattintgatható bevallás egy böngészőben. Ezen is változtatni kellene, hiszen az átlájdózás automatizálása most már nem lehetetlen.
1: Nagyon várjuk a részleteket, és számítunk önre is, hogyha ezek kiderülnek. Köszönöm az interjút.
0: Köszönöm.
2: Best of adást hallottak.

0: Műsorajánló. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorval. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. A Magyar Bormarketing Ügynökség támogatásával készült műsorunkat hallhatták. Civil a pályán. 4 vendég, 6 téma, a hét legfontosabb eseményeiről Somos Andrással, kedd reggel 5-kor a Spirit FM-en. Többet szeretnél tudni az állatokról? Elhivatott vagy a felelős állattartásért? Érdekel, mit lehet tenni az állatkínzás ellen? Akkor téged vár Adj esélyt című műsorunk. Közös ügyünk az állatvédelem. És mi is fontosnak tartjuk, hogy hangot adjunk azoknak, akik nem tudnak felszólalni magukért. Tarts velünk minden hétfőn 14 órától a Spirit FM-en. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről, itt a Spirit FM-en.
1: Jó napot kívánok! Budapesten a hétvégén az M1-es metró helyett a Mexikói út és az Oktogon között pótlóbusz közlekedik karbantartás miatt. Az 1-es villamos ma és vasárnap 8 órától 18 óráig a Népliget és a Közvágó híd között nem közlekedik karbantartás miatt. Pótlóbusz jár a Népliget és az Infopark Pázmány Péter sétány között. A hétvégére lezárták a pesti alsó rakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadták azt a gyalogos és a kerékpáros forgalomnak. Lezárták hétvégére a belvárosban az Alkotmány utcát, a Honvéd utca és a Hold utca között filmforgatás miatt, a 15-ös autóbusz terelve közlekedik a Gyöngyösi utca felé, a Markó utca megállót nem érinti. Ma 10 óra 30-tól az Andrássy úton kifelé szakaszos lezárásra kell számítani vonulásos rendezvény miatt, várhatóan 11 óra 30-ig. Lezárták az 5. kerületben a Ferenci István utcát veszélyelhárítás miatt. A hétvégén a H6-os helyett Soroksár Hősök tere és a Közvágó híd között pótlóbusz közlekedik karbantartás miatt. Kovács Botond, BKK Info.
0: Közlekedési híreinket hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Best of adás következik. ATV Start a Spirit FM-en. Válogatás az ATV reggeli műsorának legjobb és legfontosabb interjúiból.
2: A budapesti vezetés és a kormány megállapodása nyilván pénzügyi segítséget jelent költségvetési szempontból, viszont új viták nyitott a kerületek és a város vezetése között. A parkolási bevételeket fővárosi szinten kezelnék, a tiltakozó polgármesterek pedig a saját mozgásterük miatt aggódnak. Mit veszít vagy nyer ebben a vitában például egy erzsébetvárosi lakó? Köszöntöm a stúdióban a 7. kerületi polgármestert, Niedermüller Pétert.
3: Jó reggelt kívánok!
2: És hát nyilván adódik a kérdés, hogy Terézváros, Józsefváros, Ferencváros, 13. kerület, Zugló, olyan kerületek, amelyeket hát régóta megbecsülésnek örvendő politikusok vezetik, és legfőképpen, hát jó, nyilván azért, mert a szolgáltatások szűkülhetnek, de hogy nem is egyeztettek erről a megállapodásról, és ez régi reflexeket idéz.
3: Válasszuk ketté a dolgot, úgy, ahogy szerkesztő úr is mondta. Egyrészt van nyilván a pénzügyi része a dolognak. Ez Erzsébetváros esetében 2,5 milliárd forint, ami most eltűnik.
2: A többi összmennyiség szempontjából, ugye 9 milliárdos tételt ismerünk, meg, hát meg
3: az 15. Összes többi, igen, összerakva. Igen. Ugye nyilván ebben a 2,5 milliárdból az, ami tisztán nyereségként megmarad, az ennél jóval kevesebb, de mindegy, ez az összeg hiányozni fog. És akkor utána meg kell gondolni természetesen, hogy ezt a hiányos összeget lehet-e valahonnan pótolni, mi az, amit akkor meg kell szüntetni, nem tudunk tovább csinálni. Tehát van egy ilyen anyagi gazdasági része. De én ennél súlyosabbnak tartom a politikai és bizalmi kérdést. Szóval a főpolgármester és a kormány heteken keresztül tárgyalt úgy a parkolási rendszer átalakításáról is, többek között, hogy a főpolgármesternek eszébe nem jutott legalább informálisan tájékoztatni a kerületi polgármestereket. És ez a mi bőrünkre megy, ezt én teljességgel, mi teljességgel elfogadhatatlannak tartjuk. Így nem lehet együtt dolgozni a főváros és a kerületek között, hogyha csütörtökön bejelentésre kerül az FKT-n ez a bizonyos átalakítás, és mondjuk én szerdre este 8:30-kor értesülök róla, ez így elfogadhatatlan.
2: Ugye mondjuk a főpolgármester is egy kényszerűségben vagy szükségszerű helyzetben van, mert ugye sokáig lenyelették vele a békát mindenféle pluszadóval, és megnyírbálták a költségvetést a szolidaritási adóval, és nyilván most, hogy én nem tudom, hogy alakult ez, de régóta sürgette, hogy üljön le vele a kormányzat, gondolom, hogy ez nagyon gyors volt neki is.
3: Hát én ezt értem, de nem tudok elképzelni olyan gyorsaságot, ami megakadályozza a főpolgármestert abban, hogy fölvegye a telefont, és akkor legalább telefonon tájékoztasson bennünket arról, hogy figyeljetek, ebbe az irányba megy a dolog, beszéljünk róla, és így tovább. Tehát ezt egyszerűen nem látom, hogy ezt hogy lehet kimagyarázni, és nem is törekednék arra, ez egy súlyos bizalmi válság.
2: Kunce Gábor nagy mondása jut eszembe, aki azt mondta, hogy a békákkal nem lehet egyeztetni a mocsár lecsapolásáról, de nem tudom, hogy ez ügyben például megáll-e.
3: Hát ez egy nagyon szellemes, Kuncira jellemző szellemes.
2: Nem erre az ügyre mondta.
3: Jó. De ez akkor sem így működik. Tehát eddig az volt a kerületek és a főváros közötti együttműködésnek az alapja, hogy az egy bizalmi viszony, hogy egymással egyeztetünk, hogy közösen próbálunk meg megoldásokat keresni. És azt is mondhatom nagyon nyugodtan, hogy ha jól emlékszem, akkor tegnap az egyenes beszédben a főpolgármester valami olyasmit mondott, hogy Budapest parkolási rendszere abszurd, vagy valami ilyesmi kifejezés.
2: Igen.
3: Na most szeretném mondani, hogy ha a főpolgármester 7 év után észreveszi, hogy a parkolási rendszer, meg előtte zugló polgármestereként észreveszi, hogy a parkolási rendszer elfogadhatatlan az ő számára, vagy abszurd, akkor nem az az első lépés, hogy leülünk a kerületi polgármesterekkel, hogy akkor próbáljuk meg végig gondolni, hogy lehetne ezt jobbá tenni. Abban részt tudunk venni, de abban nem, hogy ilyen ultimátumszerűen közlésre kerül, hogy akkor ezt a pénzt most elvisszük, mert szükségünk van rá. Ez elfogadhatatlan, mondom még egyszer.
2: Hogyha teljes Budapestet nézzük, akkor ugye az összes kerülettől 15 milliárd forint megy el, amit említett, hogy Erzsébetvárosnál ez 2-2,5 milliárd forint. Ez mit jelent majd az ott élők számára, mire nem jut pénz?
3: Ugye azt nagyon fontos látni, hogy az a pénz, amit most elvesznek tőlünk, azt nem a önkormányzattól veszik el, ezt az ott élő emberektől veszik el, pontosan azáltal, amit szerkesztő mondott, hogy nyilván én már jövő héten hétfőn le fogok ülni a gazdasági igazgatóval, és elkezdjük végignézni, hogy akkor most milyen új helyzet állt elő. Egészen biztos, hogy lesz egy sor olyan dolog, fejlesztés, egyebek, amit ezek után a 27-es költségvetésben nem fogunk tudni érvényesíteni. De most ugye elsőre azt mondani, hogy na majd ez nem lesz, meg az nem lesz, meg amaz nem lesz, az nem az én műfajom. Én azt gondolom, hogy üljünk le, nézzük meg, és utána egészen biztos, hogy valamit meg kell húzni, valamit kurtítani kell.
2: Milyen érdekérvényesítési képességgel rendelkeznek a kerületi polgármesterek, hiszen azért a főpolgármesternek a politikai támogatottsága a közgyűlésben is erőteljesen függ az önök szavazatától. Nyilván az, amikor megalakult a karácsonyféle frakció, ha tetszik, akkor nem lehet a DK-t vagy az ön szemét ebből kivonni. Minden esetre ez egy jó kérdés, hogy mit tudnak elérni akár így közösen heten vagy többen?
3: Ugye van ez a Budapesti Önkormányzati Szövetség, a BÖSZ, aminek az elnöke a főpolgármester. Mi azt gondoltuk, hogy a BÖSZ az tipikusan az a keret, ahol lehet érdekeket egyeztetni, érvényesíteni. Ezek után kiderült, hogy ez nem így van. Tehát ezt most újra kell gondolni, nem véletlenül jelentettük be azt, hogy akkor egyelőre felfüggesztjük a BÖSZ-beli tagságunkat, és nagyon komolyan méregelni fogjuk, hogy ki is lépünk onnan, mert szemmel láthatólag a BÖSZ ebben a formájában működésképtelen. Én nagyon erősen amellett vagyok, hogy most a nekünk, hetünknek, vagy többi kerületi polgármesternek is össze kell ülni, és meg kell gondolnunk, hogy szükség van-e egy másik szervezetre, egy új szervezetre, milyen érdekérvényesítési lehetőségeik vannak, mert ez szemmel láthatólag, ami most van, nem működik.
2: Az miért van egyébként, hogy a tiltakozók között csak pesti oldali polgármesterek vannak?
3: Hát ugye alapvetően ez úgy indult ki, hogy a belvárosi polgármesterek, ugye ez a 4 kerület,
2: igen.
3: Aztán később Tóth polgármester úr is csatlakozott, most már Zugló is csatlakozott.
2: Igen.
3: Szóval azt mondanám, hogy nagyon remélem, hogy ez egy egyre bővülő kör lesz, amiben természetesen bármely kerület részt vehet, de hát mondom, ez egy ilyen belvárosi kezdeményezésként indult.
2: Igen, csak hogy a nézők tudják, hogy mi van a másik oldalon, ugye a csomag része egy egyszeri 120 milliárd forintos állami támogatás, amelyért cserébe Budapest eláll a szolidaritási hozzájárulással kapcsolatos perektől. Ugye? A közölt terv a BKK-ban fele-fele állami tulajdont és fővárosi tulajdont eredményez, illetve közös finanszírozást feltételez majd a jövőben, és a parkolási bevételekből egy közös útalapot határozott el a fővárosi vezetés. Egyébként a kerületi utak megújítására is, legalábbis ez a most a statement.
3: Hát az nagyszerű, ez eddig is történt, tehát a kerületi utakat eddig is, ahogyan tudtuk, felújítottuk. Nem látom, hogy ebből majd valami olyan zseniálisan új útfelújítási program lenne, mint amire egyesek gondolnak. De muszáj még egy mondatot mondanom, szerkesztő úr, ahhoz, amit az előbb mondott.
2: Let it be.
3: Mert ugye, amikor arról van szó, hogy a főváros meg a szolidaritási adó, szeretném mondani, hogy ez a kerületeket is érinti. Nem hallottam egyetlen olyan mondatot sem, amelyik azt mondta volna, hogy most például október 15-ig Erzsébetvárosnak be kéne fizetnie 1,5 milliárd forintot.
2: Igen.
3: Szeretném mondani, ez is elmegy tőlünk, nem csak a parkolási díjak. Szóval azt kellene észrevenni, hogy lehet, hogy a fővárosnak most akkor konszolidálódik a helyzete, kételjeim vannak, de mindegy, de a kerületeknek a gazdasági pénzügyi helyzete pedig még inkább romlani fog, nem beszélek a helyi iparűzési adóról és egy sor más tényezőről, ami elvonásra került.
2: Hogyha most kilép a polgármesteri szerepből, és azt nézi, hogy fővárosi szinten mit lehet csinálni, akkor ez a BKK közös finanszírozás, amelyben ezek szerint a jövőben úgy teszik be majd a 170 milliárd forintot, hogy a kormányzat is berakja, meg berakja a fővárosi költségvetés is, illetve hogy a főváros 27-es megtakarítása egy 20 milliárdos tételt eredményez, ez érdemben mit jelenthet a fővárosiaknak?
3: Hát azt reméljük, vagy én azt remélem, kilépve a szerepemből, ahogy ön javasolta, hogy a közösségi közlekedés még jobb lesz. És azt
2: ez a hetedik keretet nagyon is érinti.
3: Abszolút, éppen azért mondom, tehát az minden olyan kezdeményezés, amelyik a közösségi közlekedést erősíti, jobbá teszi, európaibbá teszi, azt nyilvánvalóan támogatjuk. De még egyszer mondom, az alapkérdés, nem lehet úgy a fővárost vezetni, hogy nincs folyamatos egyeztetés a kerületi polgármesterekkel.
2: Egyébként az, ahogy a kerületi utak kinéznek, az mit jelenthet, mit tart az elemzés középpontjának?
3: Hát ugye nyilván azonkor az utakon, például a 7. kerületben, de a 6-ban is, a 8-ban is, ahol ez az irdatlan forgalom lebonyolódik, hát azoknak az utaknak az állapota nyilvánvalóan nem jó, de ugye mi például ezért nyertünk egy jelentős EU-s pályázatot, hogy ennek a keretében újítjuk föl az Erzsébet városi utaknak egy részét, plusz hozzáteszem, egyre inkább azt gondolom, de már régóta, de most még inkább, hogy alapvetően csökkenteni kell a belvárosban forgalmat, és kevesebb átmenő forgalmat kell lehetővé tenni, mert enélkül nem fog menni.
2: Péter, azt szeretném megkérdezni, egy szavas választ szeretnék, hogy ez egy végleges döntés, vagy a kerületek, hogy mondjam, a 38-asát odarakja a főpolgármester asztalára?
3: Ugye én egy higgadt öreg ember vagyok, ezért azt mondom, hogy most első felindulásból nem mondjunk semmit. Jövő héten fogok polgármester társaimmal találkozni a reményeim szerint, és akkor ki fogjuk alakítani a további politikánkat.
2: Köszönöm szépen, figyelni fogjuk az eseményeket, és akkor beszámolunk a fejleményekről.
3: Én köszönöm, hogy itt lehettem.
2: És már is itt van a stúdióban Pecsenye Csaba, az Országos Bírói Tanács elnöke, Miskolcon tanácsvezető bíró.
4: Így van.
2: A törvényszéken, ugye?
4: Igen.
2: Akár még ott is találkozhatnánk, de most a stúdióban beszélgettünk a helyzetéről a bíróságoknak. Az új igazságügyminiszter találkozott a bírósági vezetőkkel. Nem tudom, hogy erről a találkozóról meg lehet-e tudni többet, mert azt egyébként számokkal is alá lehet támasztani, hogy milyen szűkösségben szenved az igazságszolgáltatás. 24-es adatokat ismerünk, az OBH közlése arról szólt, hogy 545 jegyzőkönyvvezető és leíró távozott két év alatt 24-ig, közülük 98 csak a nyugdíjazott. Ugyanebben a két évben a felvett munkatársak 30%-ának már megszűnt a jogviszonya. Ez hajmeresztő adat szerintem. És a pótlások ellenére 103 fővel csökkent a jegyzőkönyvvezetők és leírók száma. Aki tárgyalóteremben otthonos, az pontosan látja ezeket a problémákat.
4: Jó reggelt kívánok, üdvözlöm a nézőket is. Igen, ezek a 2024-es adatok voltak, és akkoriban volt az, hogy mindenki ezzel, úgymond mindenki ezzel foglalkozott, és óriási volt a hiány, de hozzátartozik az igazsághoz az, hogy azóta a bérrendezésre került sor az igazságügyi alkalmazottak vonatkozásában, és az a fajta elvándorlás, amely akkor jellemző volt, megállt. Így most a bíróságok kiegyensúlyozottan tudnak működni, de hangsúlyozom, ezt országos szinten kell érteni, hiszen az egyes régiókban, különös tekintettel a központi régióra, tehát a fővárosi törvényszékre, a Budapest környéki törvényszékre, ez a megállapítás nem teljesen igaz, hiszen ha a munkaerőpiac, ugye a központi régióban sokkal nyitottabb és sokkal jobb állás lehetőségek vannak a esetleges bírósági alkalmazottak számára, akkor nem a bíróságot fogják választani. Vidéken a helyzet sokkal jobb.
2: Sokkal jobb?
4: A fővárosi, illetőleg a központi régió helyzeténél sokkal jobb, de ez még mindig csak arra elég, hogy a bíróság azokat a feladatait tudja teljesíteni, különböző erőfeszítésekkel, ilyen-olyan átszervezésekkel, amelyeket a jogszabály számára előír.
2: Az ügyészekhez képest az új vagyonvisszaszerzési hivatal felállítása szerintem a bírókat kevésbé érinti, vagy érintheti szervezetileg. Az lehet, hogy ügykörök szempontjából, vagy feladatok szempontjából igen, és erre a bíróságokon belül is választ kell találni, hogy a normál menetrendhez képest ezek az ügyek hogy vannak, de akkor felteszem a kérdést, hogy mennyiben jelent kihívást az új szervezet a bíróságok szempontjából?
4: Nyilvánvalóan kihívást fog jelenteni, azért beszélek jövő időről, hiszen ahhoz meg kell indulni az ügyeknek, és látni kell, hogy mennyi ügy érkezik. Az viszont várható, hogy azok az ügyek, amelyek az MVVH által kerülnek be az igazságszolgáltatásba, bonyolultabbak lesznek, időigényesebbek lesznek. Csak egy példát mondom, ugyanis most is vannak ilyen mega ügyek, tehát ez most nem újdonság lesz, tehát a bíróság most is a például költségvetési csalásban konkrét ügyben tudom, hogy 157 vádlott volt. Most azért el lehet képzelni, hogy egyáltalán leültetni ennyien, a leültetés természetesen úgy értem, hogy tárgyalóteremben ültetni ezeket az embereket is kihívás. Több százezer oldalnyi nyomozati iratot kell átnézni a bírónak. Konkrét tudomásom van arról, hogy fővárosi ilyen megaügyben 6800 oldal volt csak az ítélet. Ha ezt összehasonlítjuk, ugye mondjuk egy szép irodalmi művel, a Háború és békével, tehát az adott bíró 10 háború és békét írt csak az ítéletben. És nem elég ezeket az iratokat elolvasni. Ezeket értelmezni kell, megérteni, összefüggéseket keresni, lefolytatni az eljárást, ez roppant nehéz.
2: Elnök úr, itt egy vita robbant ki arról, amikor az elnök megkeresték ugye a vagyonvisszaszerzési hivatal élére, hogy ő, hát szerintem elég tárgyszerűen leírta, hogy kb. Meddig tarthat egy büntető eljárás. A bíróságok szempontjából ez a vita, ez hogy értékelhető? Hiszen itt nem tudom, hogy van-e tervezett gyorsítás, vagy nincs, de ez a lényeg.
4: Köszönöm a kérdést, mert erre ki akartam térni, hogy azért az elég érdekes dolog, hogy egy még meg sem indult bírósági ügynek a bírósági időtartamát prognosztizáljuk, azért ehhez meglehetős bátorság szükségeltetik, és hogy szépen fogalmazzak, legalábbis nem elegáns. Ezzel szemben az Európai Bizottság kiad különböző statisztikai adatokat a bíróságok helyzetéről. Ebben, tehát hogy nem magyarországi adatokat mondjak, Magyarország bíróságait a Európai Unión belül ügyérkezés, ügybefejezés, ügyek időtartama tekintetében az első 3-4 ország közé sorolják, legalábbis a közigazgatási polgári kereskedelmi ügyek tekintetében. Ehhez képest természetesen vannak elhúzódó ügyek, csak hogy érzékeltessem, 2025-ben körülbelül 1.200.000 ügy érkezett a bíróságokra. Abból az a fajta elhúzódó ügy, amit ugye prognosztizáltak, hogy 6 évig fog majd tartani, tehát akkor nézzük az 5 éven túli ügyeket, tehát ebből az 1.200.000 ügyből 396 ügy volt 5 éven túli. Uh-huh. Abból 150, ami a büntető ügy. Tehát én azt gondolom, hogy talán nem egészen indokolt az, hogy a várható időtartamát a bírósági eljárásnak most meghatározzuk, és azt mondjuk, hogy legalább 6 évig el fog tartani.
2: Világos. Két büntetőjogásznak jelent meg egy elemzése, amely hát feltárja azt a példát, hogy egy lefoglalt telefonnak a feltörése, adatainak letöltése és elemzése 6-9 hónapig tart, egy szakvéleményre pedig akár fél és egy évet kell várni. Tehát egy ilyen helyzetben azért mondjuk ez a szám, amit ön említ, a 190 büntető ügyet, ha jól figyeltem, azért az egy releváns szám ilyen szempontból, mert ezek az adatok validak?
4: Természetesen, mint említettem, igen, vannak elhúzódó ügyek, csak én azt gondolom, hogy jelen helyzetben a bíróságok eljárását nem ezekből az ügyekből kell megítélni, hanem hogyha a statisztikát nézzük, az összes ügyet kell figyelembe venni. És egy kicsit visszakanyarodva arra, hogy a törvényszéki elnököket is, ítélőtáblai elnököket is fogadta az igazságügyminiszter, ugye ezeken én nem vettem részt, de természetesen információkkal rendelkezem róla. A bíróságok részéről természetesen voltak javaslatok, ötletek arra nézve, hogy hogyan lehetne az eljárásokat gyorsítani.
2: Lesz reform?
4: Hát ezt az igazságügyminisztériumtól kell
2: megkérdezni. Mit mondanak a kollégák, hogy mondott ilyet a miniszter?
4: A problémánk az az, hogy nagyon kevés információval rendelkezünk. Tehát kevés információval rendelkezünk azokról a politikai nyilatkozatokról, illetőleg annak a szakmaiságra való lefordítása tekintetében, amelyek az eljárás gyorsítására vonatkoznak. Arról konkrét tudomásom van, hogy a bíróság részéről igenis vannak javaslatok, és tudomásom szerint az igazságügyminisztérium részéről van is fogadókészség.
2: Egy kérdésem van, mert egy büntetőjogász kollégával tegnap beszéltem arról, hogy úgy kollega, hogy nekem ügyvédként kollégám, azt mondta, hogy akár a jogalkotó azt is megtehetné, hogy ezekben a vagyonvisszaszerzési ügyekben hoz egy úgynevezett gyorsító szabályrendszert, hogy mindent megelőzően az ügy sorrendben előre kellene venni ezeket az ügyeket, mert ez egyáltalán nem lenne törvényellenes, csak azért, mert a társadalmi elvárás ezekben az ügyekben nagyobb. Egyetértene egy ilyen jogalkotói hozzáállással?
4: Azért azt látni kell, hogy a büntető eljárásban az eljárási garanciák nagyon fontosak. Csak gondoljunk bele abba, hogy a szlogennel élve mindenkit érhet jogeset. Tehát a büntető ügynek a vádlottja lehet nem feltétlenül bűnöző, hát aki naponta közlekedik, tehát egy közlekedési bűncselekménynek esetleg a vádlottja.
2: Elnök úr, itt nem arról van szó, hogy a garanciákat fel kéne függeszteni, hanem a tárgyalási sorrendben, az ügykezelési sorrendben előre kéne venni.
4: De mennyiben fontosabb az egyik ügy ahhoz képest, mint a másik? Tehát az, aki éppen eljárás alá vont, annak az az ügy a fontos. Tehát nagyon nehéz azt mondani, hogy az ügyek között ilyen formában differenciálunk. Mert akkor azt mondjuk, hogy most ez a fontos, azokat tárgyaljuk most. Az a fontos, azokat tárgyaljuk. De ez én szerintem
2: Elnök
4: így nem működik.
2: Megtisztelt, hogy itt volt ma reggel. Köszönöm szépen, hogy minket választott, és várjuk legközelebb is, ha bármi van.
4: Köszönöm szépen a lehetőséget.
0: Best of adást hallottak.

0: Műsorajánló. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI, a robotok és az Emi ügynökök egyre több területen alakítják át az életünket. Műsorunk bemutatja az új technológiákat, és azt is, hogy mindez hogyan hat ránk, emberekre. Értsük meg együtt ezt az új korszakot Márton Györggyel és vendégeivel. Emi és más. Minden szerdán 14 órától a Spirit FM-en. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-től a Spirit FM-en. Utazók podcast Mahó Andreával már a Spirit FM-en is. Tartsatok velünk minden hétfőn este 8 órától, hogy hétről hétre megismerjük Andrea vendégeit. A munkaerőpiac gyorsabban változik, mint valaha. Mi a titka a vonzó munkahelynek 2026-ban? Hogyan tartsuk meg a tehetségeket egy globális versenyben? Az Álláspontban minden adásban új szakértővel keressük a választ a gazdaság humán kihívásaira. Szakmai mélység, közérthető válaszok. Álláspont. Két hetente, szerdánként, délután 3:30-kor. A Spirit FM-en. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is. A műsor, amely játékosan, mégis alaposan mutatja be a média sokszínű világát. Botrányokat, kiemelt show-kat, sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről, itt a Spirit FM-en.
1: Jó napot kívánok! Budapesten a hétvégén az M1-es metró helyett a Mexikói út és az Oktogon között pótlóbusz közlekedik karbantartás miatt. Az 1-es villamos ma és vasárnap 8 órától 18 óráig a Népliget és a Közvágó híd között nem közlekedik karbantartás miatt. Pótlóbusz jár a Népliget és az Infopark Pázmány Péter sétány között. A hétvégére lezárták a pesti alsó rakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadták azt a gyalogos és a kerékpáros forgalomnak. Lezárták hétvégére a belvárosban az Alkotmány utcát a Honvéd utca és a Hold utca között filmforgatás miatt, a 15-ös autóbusz terelve közlekedik a Gyöngyösi utca felé, a Markó utca megállót nem érinti. Ma 10 óra 30-tól az Andrássy úton kifelé szakaszos lezárásra kell számítani vonulásos rendezvény miatt várhatóan 11 óra 30-ig. Lezárták az 5. kerületben a Ferenci István utcát veszélyelhárítás miatt. A hétvégén a H6-os helyett Soroksár Hősök tere és a Közvágó híd között pótlóbusz közlekedik karbantartás miatt. Kovács Botond, BKK Info.
0: Közlekedési híreinket hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Best of adás következik. ATV Start a Spirit FM-en. Válogatás az ATV reggeli műsorának legjobb és legfontosabb interjúiból.
2: A NAV költségvetési csalás gyanúja miatt ismeretlen tettes ellen nyomoz a most vagy soha állami támogatásának felhasználásával kapcsolatban, és vendégem Rákai Filip, akinek nincs köze egyébként a film gyártó cégéhez, de minden esetre mi, mivel egyébként ismerjük egymást, most tegeződni fogunk ebben a beszélgetésben. Még felvezetem egy picit ezt a témát, a Nova Telexnek azt erősítette meg, hogy szeptember 24-én rendelték el a nyomozást, költségvetési csalás gyanúja, és tehát ismeretlen tettes, és Lóth Balázs rendezte a filmet, ugye? Szente Vajk, és te írtad a forgatókönyvet, és producerként vettél benne részt. Hogy merül fel egyébként a te személyes érintettséged ez ügyben?
3: Jó reggelt kívánok. Jó reggelt a nézőknek, és igen. Köszönöm András a lehetőséget.
2: Mi köszönjük?
3: Annyit hadd mondjak, hogy Kiszabó Márk volt a harmadik forgatókönyvírótársunk, és Vajka, mi kreatív producerei voltunk a filmnek, és valóban Lóth Balázs rendezte. Hadd kezdjem azzal, hogy az ember 35 éve, amikor közszereplő, és több mint 24-25 éve a politikai térben, vagy ebben a fajta közéletben is mozog, akkor nyilvánvalóan hozzá kell, hogy szokjon ahhoz a, egyébként nem annyira simogató érzéshez, hogy az ország egyik fele gyűlöli, a másik meg szereti. És akik gyűlölik, azok többnyire azért gyűlölik, mert 20-25 éven keresztül mindenféle igaztalan vádakkal illetik. Engem például folyamatosan 10-20 éve vagy direktbe tolvajoznak, vagy arról írnak, hogy, vagy azt sejtetik, hogy nekem nyilván a jól működő cégeim valamiféle állami kapcsolatok miatt, vagy állami pénzekből gazdagodnak. Soha erre senki semmiféle bizonyítékot nem tudott letenni az asztalra az elmúlt 16 esztendőben akár, mert hogy nincsenek állami szerződéseim. Tehát ezt csak azt akarom mondani, hogy hozzá, amennyire ehhez hozzá lehet szokni, az ember ehhez hozzáedződik. De azt tényleg leghatározottabban kikérem magamnak, hogy harmadik napja a Tisza közeli sajtó gyakorlatilag azon élvezkedik, hogy a nevemet hogy lehet egy egyébként nagyon súlyos köztörvényes bűncselekménnyel kapcsolatban kattintásvadász címekben leírni. És a tegnapi napom és a mai napom is azzal telik, hogy az ügyvédeimmel együtt felszólításokat küldünk, és perre fogunk menni különböző médiumokkal kapcsolatban, mert kikérem magamnak. Én sem vagyok, és nem követtem el semmiféle köztörvényes bűncselekményt. A producer, a gyártási producer társaimért is tűzbe teszem a kezem, mert tudom, hogy tisztességes, becsületes emberek, és azt is kikérem magamnak, hogy a Most vagy Soha című produkciót próbálják bemocskolni. Tehát az eredeti kérdésedre, András, visszatérve, és jogilag, tehát de jure, én nem is lehetek semmiféle alanya egy ilyen eljárásnak, csak úgy csöndben jegyzem meg, hogy sem a NAV-tól, sem semmiféle bűnüldöző szervtől, egyetlen egy kollégám sem, tehát a gyártási producerek sem, mert az, hogy én nem kapok, nem is kaphatok, mert abban a cégben, ahová az állami támogatás ilyenkor filmes cégbe, ez mindig egy újonnan megalapított projekt CV érkezik, ott én sem tulajdonos, sem semmiféle döntéshozó, aláíró, vagy választós tisztviselő nem voltam, tehát engem nem is tud ilyen értelemben a NAV beidézni, be tud, mert bárkit be tud, de én nem vagyok, nem lehetek jogi alanya ennek a dolognak, de a kollégáim, a gyártási producerek sem kaptak egy sort sem a NAV-tól a mai napig. Tehát azért gondoljuk végig ezt is, hogy miféle abszurditás, hogy miközben telehányják a sajtót ezzel az egyébként tényleg felháborító hírrel, ehhez képest a hatóságok meg se szólítják azokat, akikről ez az egész állítólag szól.
2: De nyilván, Filip, arról van szó, hogy ez a 4,5 milliárdos támogatás, meg a 200 millió plusz, ez gyakorlatilag sok-sok-sok-sok magyar filmnek az összköltségvetését sem éri el. Tehát amikor nyilván egy személyeden keresztül egy önalkotói csapat kap egy ilyen összeget, amely bőven túl van azon a racionálisan felfogható összegen, amiből egy film elkészül, nem ahhoz képest, hogy mi jelenik meg a vásznon, hanem hogy elméletileg mennyit kap egy film átlagosan, akkor nyilván sokaknak jut eszébe, és nyilván nem látják ők a tételes elszámolást, hogy egyébként mire költhettek ennyi pénzt azok, akik ezt csinálták.
3: Két dolgot hadd mondjak ezzel kapcsolatban. A filmgyártás extrém drága műfaj. Ha valaki kosztümös filmet gyárt, visszautazva az időben akár 100-150 vagy 200 vagy akár 300 esztendőt, az pedig az extremitáson is túl van. Mindjárt mondok egy-két példát. Tehát az, hogy a Most vagy Soha miért került sok milliárd forintba, amiért a Kincsen film is sok milliárd forintba került. Vagy amiért a Semmelweis film is sok milliárd forintba került, és hosszan sorolhatnánk. Ha az egri csillagok akkori költségeit kivetítenénk a mára, az is sok milliárdos tétel lenne, csak ott az volt a szerencséjük, hogy 20 ezer statisztát a Honvédség kirendelt, és csak a gulyás ágyúba kellett nekik főzni, nem volt gyakorlatilag a gázsiuk. Hadd mondjak egy dolgot, amikor végig gondolják a nézők, hogy ez a rengeteg pénz, tehát több milliárd forint, az mire tud elmenni. Egyrészt, ezt sokszor elmondtam már, hogy a film költségvetésének egy jó részét mi egy olyan díszletváros felépítésére fordítottuk, egy 19. századi díszletváros. Ez azért volt indokolt, mert nem lehet lezárni 100 napra Budapest belvárosát, vagy a Budai várat, vagy Sopron belvárosát, lehetetlen. Tehát olyan körülményeket kell produkálni, hogy esőztetőgéppel hatalmas sarat csináljon az ember mondjuk 100 napon keresztül. Ez csak stúdió körülmények között megoldható. És mivel a magyar államnak például középkori díszlete van, vagy reneszánszkori díszlete van, de 19. századi díszlete nincs, ezért a döntéshozók úgy döntöttek, hogy ezt a filmet egyébként, amikor elkészítik, akkor a költségvetésébe bele lehet építeni egy olyan díszletváros fölépítését, amit aztán a magyar állam megörökölt, azóta a Disney produkció, meg számtalan amerikai, angol, magyar alkotás készült benne. És még egy dolog, amit senki nem gondol végig, mert amikor az ember beül egy filmre a moziba, akkor nem ezen gondolkodik. Azokon a napokon, amikor mondjuk 5-600 statisztával dolgoztunk, plusz 100-150 fős stábbal, tehát mondjuk 7-800 ember, 8-10 órás megfeszített munkával, ha minden jól elő van készítve, akkor másfél kötője 2 percnyi hasznos filmidőt tud előállítani. Tehát a 2 órás filmből másfél-két percet tudunk fölvenni hasznosan, és azt még vágni kell, meg utánunk, ha van, meg animáció. Tehát ez egy egészen extrém drága műfaj. Ebben a filmben 1400 alkotótársunk dolgozott, több mint 4000 jelmezt készítettünk, vagy béreltünk, tehát ezek egészen nagy költség.
2: Ha megnézzük, hogy a kincsem 2,2 milliárdból gazdálkodott.
3: Minden együtt 3 volt, tehát okay. Ott is a 30%.
2: De azért a 4,7 az egy minőségi ugrás.
3: És legyünk korrektek, mert nem 4,7-nél állt meg a most vagy soha, nem tudom pontos számokat, de valahol 6,5 és 7 milliárd között. Uh-huh. De hogyha megnézed, András, hogy 2016-17 talán a kincsen film, hogy akkor mennyit lehetett filmestábokat bérelni, kifizetni, és 2022-ben mennyit lehetett, pont az itt forgató amerikai és angol produkciók annyira fölnyomták az árakat, hogy ami 3 milliárd volt 16-17-ben, az minimum 6 milliárd volt 2022-ben úgy, hogy a kincsen film után néhány használt jelmezen túl semmi nem maradt az államra, nálunk meg ott maradt egy 8 hektáros díszletváros több milliárdos költsége.
2: Filip, a te döntési köröd ebben a filmben szerződés aláírásra vagy pénzügyi döntésre kiterjedte?
3: Egyáltalán nem. Hát nem is terjedhetett ki, azért is érdemes szétválasztani egy kreatív produceri és egy gyártási produceri státuszt. Ez Magyarországon nem divat, mert általában rendezői filmek születnek, nálunk pedig a kreatív csapat a forgatókönyvíróból, a kreatív producerekből és a rendezőből állt, és ez a kreatív stáb teljesen szét van választva a pénzügyi elszámolást végző producerektől, megmondom miért. Alkotó ember vagy te magad is, András, amellett, hogy kiváló büntetőügyvéd. De pontosan tudod, hogy ha rád bízák itt az ATV-be, hogy találj ki egy műsort, elindul az alkotói fantázia, és sokkal nagyobb díszlet, sokkal nagyobb stúdió, még szebb ülőgarnitúra, még több bejátszás, még gazdagabb, stb. És a gyártás felettől meg egyszer csak azt fogja mondani, meg a cég tulajdonosai, hogy András, mi értjük, de most a Ben Hurt nem tudod leforgatni, csak a szomszédokat. És akkor már is húzod a költségvetést. És egy ilyen nagy költségvetésnél sem korlátlanok a lehetőségek. Tehát ezért kell ezt, és szét is választottuk teljesen.
2: Nem gondolod, hogy egyébként a politikai szerepvállalásod, a digitális polgári körök rendezvényein való fellépés, meg a Kossuth téri rendezvények moderálása, az egy olyan közszereplés, amely nyilván egy ilyen helyzetben feladja a magas labdát. Ráadásul én azt olvastam, hogy még amikor nem voltál mondjuk MTV műsorvezető, akkor kommunikációs tanácsokat adtál olyan önkormányzatoknak, amelyeket a Fidesz által vezetett, Fidesz által jelölt polgármesterek vezettek.
3: 2008-2010, amiről beszélünk, ez az én bűnöm az, a baloldal, vagy a balliberális, vagy a Tisza, vagy nem tudom már kit hogy kell hívni szemében. Én 2002-ben odaálltam Orbán Viktor mellé, és az ő politikája mellé. És én nem forgatom a köpönyeget. Én azóta ott állok, az egész ország tudja rólam, hogy hogy gondolkodom. És ezek a szerepvállalások, amelyeket én kampányban egyébként pro bono, tehát semmiféle fizetést azért nem kapok, hanem fölajánlom ezért a politikai közösséget, a munkánkat, akár a digitális polgári körök nagykövetét.
2: Tehát még az énekesek, zenészek kaptak milliókat, te nem?
3: Én egyetlen egy kampány rendezvényen még a benzinpénzemet sem hagyom kifizetni. Nekem jól működő cégeim vannak, ingatlanfejlesztő cégek, ipari parkokat és egyéb dolgokat fejlesztünk. Előtte évtizedekig nagy multicégek tanácsadóiként dolgoztam, nagy sikeres vállalatvezetők, kommunikációs trénereként gazdaságstratégiai tanácsokat adtunk. Tehát, hogy egy abszolút a piaci világban mozgok, az én kvázi hobbim az, hogy azért a politikai közösséget, amelyikben a mai napig hiszek és teszek, azért oda megyek a színpadra és magasra tartom az ászlót. De könyörülöm, ezt válasszuk már el. Tudom, hogy az a világ van ma, amikor egy 60 kilós egykori kulturális miniszter 11 állig felfegyverzett navos komandós viszel vezetőszáron, mint valami tömeggyilkos. Tehát én értem, hogy nincs, tehát null tolerancia van a Tisza kormány részéről mindenki ellen, aki jobboldali gondolkodó, értelmiségi művész, filmes vagy épp politikus, de azért engedtessék meg nekem, hogy kikérjem még egyszer magamnak azt, hogy súlyos köztörvényes bűncselekménnyel kapcsolatban egyáltalán merészelik egy mondatban a nevemet leírni.
2: A te ügyedet nem ismerem, de a kulturális alappénzeinek kezelését ismerem, és azért 17 milliárd az 17 milliárd, és hogyha Hankó Balázsnak nincs szerepe ebben, akkor tisztázni fogja az ő személyét. Mindenesetre én nagyon értékelem, hogy te itt voltál, és elmondtad, és számítunk rá, hogyha fejlemények vannak, akkor megosztod velünk a nézetet.
3: Köszönöm, András.
2: Köszönöm. Köszönöm. És bele is vágunk akkor az első témánkba, itt van velünk Éhes Márton közgazdász, és jó reggelt kívánok. Hát, hogy a legfontosabb felvezetéssel ugye kezdjem, minden családot most az érdekel, beléptünk az októberben, októberben, ugye hová, ugye kérdésre be, és hogy a kormány közel 119 milliárd forintot költ rezsivédelemre, azt gondolhattuk, hogy a Brüsszel elvárja, hogy a rezsivédelmet azt így konkrétan töröljék el, mégis még a tűzifa áfájának a csökkentése is szerepelt ugye a meghozott intézkedések között, ezt az országgyűlésen végig is futtatta a kormány. Az a kérdés, hogy ez mit jelent a gyakorlatban, mit fognak érezni azok, akik tűzifát vesznek, mert hogy nem 27%-kal kerül majd kevesebb a tűzifa, az biztos.
4: Igen, visszatérve a felvezetésre, ez ugye teljesen a normál ügymenetet jelenti, tehát a rezsi védelemben ugye alacsony árat fizetnek a lakosság, a fogyasztók, magasabb áron szerzi be ezt a szolgáltató, és a különbözetet negyed évente kipótolja az állam. Tehát ez igazából, ez a mostani döntés, ez minden negyed évben megtörtént, a rezsi alapból átcsoportosítják el a kifizetésbe. Jellemzően a magyar villamosművek az, amelyik megkapja ezt a pótlékot, és ez egyébként a harmadik negyed évre vonatkozott. Ez alacsonyabb volt most, mint a tavalyi évben, tehát az államnak kicsit kevesebbe került ez a rezsivédelem, most alacsonyabbak voltak az árak, vagy nem tudom, kevesebb a fogyasztás, így jött ki a szám, de hát fillére pontosan kiszámolják ezt ilyen.
2: Hát részben az MVM, részben a földszolgáltatók kompenzációja, ugye?
4: De a gázszolgáltatásban is az MVM a egyetemes szolgáltató.
2: Igen. Ma már. Mondjuk nekem is az MVM szolgáltat, igen.
4: Igen.
2: Igen.
4: Na de visszatérve a tűzifára, valóban itt két intézkedés van, két nagy, az egyik ugye az áfa csökkentés, ezt a mindenki érvényesíti, több tűzépen is ezt megnézték. Alapvetően itt a trükk az, hogy a szállítás és a fának a felvágása az nem csökkentett áfát.
2: Úgynevezett hasítás.
4: Igen, hasítás. Gyerekkoromban jó sokat hasogattam én is ilyen fát a hidegben. Tehát amikor úgymond a házhoz érkezik a fa, ha felhasogatva, akkor az lehet, hogy nem annyival csökken, mint amennyi az erdészetnél, amikor átadják a rönköket. A másik meg ugye az, hogy az állami erdészetek azok nem csökken, vagy nem növelhetnek árat a januárihoz képest, és ezen is...
2: Ez egy hatósági tulajdonképpen?
4: Ez gyakorlatilag egy hatósági vállalás, tehát ugye az állam a saját erdészeteire hozott egy olyan szabályt, hogy ők ne emeljenek árat a 2026. januárihoz képest. Most ebben azért ugye azt kell látni, hogy a fának az ára az jellemzően ilyen január-februárban a legmagasabb, akkora fogy ki, ugye? Úgyhogy ez most jelenleg nem jelent valóban árcsökkenést, mert hogy jellemzően a nyáron, szeptemberben alacsonyabb a faár, mint a 26-os januári. Úgyhogy ez most nem egy korlát, valódi korlát. Ami viszont emögött van, hogy alapvetően hiány van tűzifából Magyarországon, tehát jóval többen, meg jóval többet tüzelnek el, mint amennyit ki lehet termelni. Úgyhogy egy ilyen árcsökkenés, ez meg jóval többet tüzelnek el, mint amennyit ki lehet termelni.

0: a felét egyébként a kifejezetten jó módúak tüzelik el kandallóba, vadászházba, nem tudom hol. Közben vannak az igazán rászorulók, akiknek nem nagyon van választása, ők ugye korábban gyakorlatilag kimaradtak a rezsivédelemből, igen, és nagyon keveset kaptak. Most ez a kettő, ez összegyúródik, tehát hogy ez a áfa csökkentés, az ugye mindenkit érint. Másik nagyon nagy probléma, hogy nagyon rossz minőségű tüzelőt használnak az emberek.
1: Mondjuk nedves,
0: tehát hogy igazából azt kell mondjam, hogy ez gyakorlatilag be kéne tiltani. Tehát nedves fával tüzelni, az közösség elleni bűncselekmény. 3-4-szer nagyobb a káros anyag kibocsátása a nedves fával való tüzelésnek. De hát elég elmenni egy ilyen kicsit ködös, hideg téli estén egy kisvárosba, faluba, és hát olyan smog nincs egy városban, mint ami olyankor ott meg tud ülni. És hát
1: csak egy gyors, az egyik cikkben olvastam, hogyha mondjuk reálisan, csak hogy mondjunk számot, hogy 127 ezer forintba került mondjuk egy egész szezonnyi fa, és akkor most a változás után, ugye 22% eltűnik, ugye, hogy 5% lesz az áfa kulcs, akkor ez nagyjából olyan 105 körül alakul, de ténylegesen ugye nem ennyi lesz a mérséklődés. Ugye ez reális?
0: Hát ez reális, hogyha valaki fához tud jutni.
1: Aha, ahogy beszéltük az előbb.
0: De hogyha ugye az állami erdészetek nem fogják tudni kielégíteni a teljes igényt,
1: igen,
0: akkor a magánerdészeteknél ott ugye lehet, hogy alacsonyabb áfát fognak rárakni, de az árat azt tudják emelni. És arról meg ne is beszéljünk, hogyha egy piacon két ár van, a állami erdészetben mondjuk 100-ba kerül a fa, a mellette lévő magánerdészetben meg 120-ba, akkor nem vádolok senkit lopással, de ezek a farönkök elkezdenek átgurulni majd oda.
1: Kicsit az az érzésem, hogy olyan, mint a Merkurtól autót venni, ez a fa kérdés, nem?
0: Hát igen. Meg mint a olajszűkítés idején, amikor a tüzelőolaj az ennyibe kerül, a másik az annyiba, és hát ugye a színük meg elkezdett összekeveredni.
1: Jó, egy kicsit lépjünk el a tűzifától, mert...
0: Egyébként az visszatérve, tehát körülbelül 2-3 éves szárítás után lehessen csak Magyarországon eltüzelni fát, minden más legyen.
1: Hogy addig száradjon, igen.
0: Igen, erre lehessen támogatást kérni önkormányzatoknak, szárítókra, stb. És egyébként pedig egy olyan típusú támogatást kéne adni, hogy aki teheti, az viszont kezdjen el átállni a fatüzelésről más módszerekre.
1: Az Európai Unió gázellátásával függ össze az a tény, hogy az uniós országokban a tavalyi és tavaly előtti évhez képest alacsonyabb a tárolók, gáztárolók töltöttsége. Magyarországon elég magas ez a 74%, de mondjuk Németországban 57. Ez mit mutat? Takarékosságot, vagy egész mást?
0: Piaci viszonyokat mutat. Magyarországon egyébként pont tegnap este ide készülve megnéztem, és az abszolút percre pontos adat az már 75,5% volt, tehát folyamatosan töltődik a tároló. Azt kell látni, hogy az elmúlt 4 évből 3-ban is igazából bukott az a kereskedő, aki betárolt Németországba, mert hogy a nyári árak azok magasabbak voltak, mint a téli gázárak. Uh-huh. És ráadásul viszonylag magas tárolói kihasználtsággal ért véget a tél. Ráadásul most sokan azzal számolnak, hogy az El Niño jelenség miatt egy enyhébb, bár csapadékosabb télre számítanak Európában. Ezért piaci logika alapján azt mondják a kereskedők, hogy ők most nem számítanak különösebben nagy.
1: És szintén a hét híre, hogy egy picit alacsonyabb a gáz ára. A kínai LNG például ugye felesleget mutat, tehát hogy magyarul a kereslet kevésbé élénk ez iránt.
0: Igen, tehát én azt gondolom, hogy itt felesleges ijedezni európai szinten is. Az tény, hogy még például Magyarországon folyamatosan stratégiai tárolást is folytat az állam is, és a kereskedőkre is van ilyen kötelezettség. Ilyen nincsen Németországban, és azért valószínű, hogy szükség lenne. Az Európai Unió erre próbálja felhívni a figyelmet, hogy valamilyen stratégiai készletezésre azért szükség van. Mert önmagában a kereskedők nagyon okosak, meg a piac is nagyon okos, de néha, hogyha meg hibáznak, akkor viszont

0: annak a levét a fogyasztók is.
1: Csak egy gyors választ szeretnék, a gazdasági miniszter szerint kiváltható egy éven, másfél éven belül az orosz gáz, van ennek realitása?
0: Ennek eddig is volt realitás, ezután is.
1: A horvátokkal tárgyalunk, kiváló partnerek, fogalmaz a miniszter.
0: Az egyébként az olaj esetében fontos, a gáz esetében egyébként már most is, pont tegnap este megnéztem, az importunknak a 21%-a érkezett Romániából, tehát romániai gázmezők felfutása az folyamatos, de Ausztriából és Szlovákiából is folyamatosan lehet az európai gázpiachoz csatlakozni.
1: Márton, nagyra értékelem a felkészültségét és a szándékát a hajnali kelésre. Köszönöm, hogy itt van, és jöjjön legközelebb is.
0: Jó reggelt kívánok mindenki!
2: Best of adást hallottak.

0: Műsorajánló. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorral. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. A Magyar Bormarketing Ügynökség támogatásával készült műsorunkat hallhatták. Utazók Podcast Mahó Andreával már a Spirit FM-en is. Tartsatok velünk minden hétfőn este 8 órától, hogy hétről hétre megismerjük Andrea vendégeit. Pitlane. A Network 4 motorsport podcastje már a Spirit FM-en is. Minden szerda este 7:30-kor. A műsor, amiben minden előkerülhet, ami MotoGP, Superbike, két kerék, vagy épp négy kerék. Tarts velünk minden szerda este 7:30-kor. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről itt a Spirit FM-en.
1: Jó napot kívánok! Budapesten a hétvégén az M1-es metró helyett a Mexikói út és az Oktogon között pótlóbusz közlekedik karbantartás miatt. Az egyes villamos ma és vasárnap 8 órától 18 óráig a Népliget és a Közvágó híd között nem közlekedik karbantartás miatt. Pótlóbusz jár a Népliget és az Infopark Pázmány Péter sétány között. A hétvégére lezárták a pesti alsó rakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadták azt a gyalogos és a kerékpáros forgalomnak. Lezárták hétvégére a belvárosban az Alkotmány utcát, a Honvéd utca és a Hold utca között filmforgatás miatt, a 15-ös autóbusz terelve közlekedik a Gyöngyösi utca felé, a Markó utca megállót nem érinti. Ma 10 óra 30-tól az Andrássy úton kifelé szakaszos lezárásra kell számítani vonulásos rendezvény miatt, várhatóan 11 óra 30-ig. Lezárták az 5. kerületben a Ferenci István utcát veszélyelhárítás miatt. A hétvégén a H6-os évhelyett Soroksár Hősök tere és a Közvágó híd között pótlóbusz közlekedik karbantartás miatt. Kovács Botond, BKK Info.
0: Közlekedési híreinket hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Best of adás következik. ATV Start a Spirit FM-en. Válogatás az ATV reggeli műsorának legjobb és legfontosabb interjúiból.
2: Sok kisebb cégnek már az is nagy döntés, hogy egyáltalán elinduljon egy állami megrendelésért. Most javuló versenyről és élénkülő érdeklődésről szólnak a hírek. Kovács Balázs közbeszerzési szakjogásszal azt nézzük meg, hogy mi változott a gyakorlatban, esetleg a szabályozásban. A Közbesz guru alapítóját és tulajdonosát köszöntöm, tehát a stúdióban kiírók és ajánlattevők közbeszerzési munkájával is foglalkozik, tehát a gyakorlatra is, meg a problémákra is rálát, úgyhogy bele is vághatunk. Ugye a kormány szeptember 29-én azt közölte, hogy 22,1-ről 17,4%-ra csökkent, tehát nagyjából ez egy 4% ponttal csökkent az egyajánlatos közbeszerzések aránya. Ez mit mutat? Mutat-e egyáltalán bármit?
3: Köszönöm a lehetőséget, szeretettel köszöntöm a nézőket. Ez egy pár hónapos felmérésnek az eredménye a kormányváltás utáni időszakra vonatkozóan. Alapvetően azt látjuk és azt érzékeljük, hogy van egyfajta nyitottság a gazdasági szereplők részéről a közbeszerzések iránt, és egyre többen mernek elindulni közbeszerzési eljárásokon. Én azt gondolom, hogy alapvetően ez a pozitív hangulat az, ami megmutatkozhat ebben a statisztikában. Különösebb jogszabályi változás a kormányváltás óta a közbeszerzésekkel összefüggésben nem történt. Néhány összeférhetetlenségi szabály lett tovább bővítve, illetve részletezve, de úgy gondolom, hogy nem ez váltotta ki azt a hatást, hogy nagyobb az érdeklődés.
2: Való igaz, hogy a május 12 és szeptember 10 közötti aláírt szerződések voltak egyrészt a vizsgálat fókuszában, másrészt viszont a január és májusi volt egy ilyen a kutatásnak egy ilyen része is, úgyhogy az a kérdés, hogy ez a például a keretmegállapodásnál közölt arány, ami 44%-ról lecsökken 27%-re, ez valójában arról szól-e, hogy ezek nincsenek lezsírozva ezek a közbeszerzések, mert nem az egy meghívás, az nem biztos, hogy mindenképpen korrupciót vagy levajazást sejtett. Most nem akarom el Simon Lászlót idehozni, aki azt, hogy a barátaival szívesebben dolgoztat az ember, hanem másra gondolok.
3: Itt alapvetően az a tapasztalat, hogy nem kifejezetten az egy meghívásról szólt a dolog, és egyszerűen olyan apátia alakult ki a piacon, ami miatt számos vállalkozás nem akart korábban közbeszerzésekkel foglalkozni. Annak idején én magam is sokat dolgoztam azon, hogy meggyőzzek cégvezetőket arról, hogy legalább nézzünk körül, hogy nincs-e valahol szabad pálya, és általában mereven elzárkóztak ezelől, most viszont megfordult a dolog, és engem szoktak keresni azzal kapcsolatban, hogy nézzük meg, hogy milyen lehetőségek vannak ezen a területen.
2: És mi az a kézzelfogható változás, amit egy kis vállalkozó észrevehet?
3: A kézzelfogható változás az az, hogy megjelennek kisebb közbeszerzési eljárások. Ugye korábban, ami nehézséget okozott egy KKV számára, hogy hatalmas gigabeszerzések voltak különböző területeken, jelentős volt a központosítás. Abban az esetben, hogyha a kiírók nagyobb autonómiát kapnak, és kisebb egységekben tudnak kiírni közbeszerzési eljárásokat, úgy értelemszerűen a kisebbeknek, a helyieknek sokkal nagyobb lehetőség kínálkozik.
2: Egyébként mi tartja vissza ezeket a pályázókat? A túlzott adminisztráció, vagy az előfinanszírozás kérdése, a fizetési határidő szűkössége, vagy hogy?
3: Hát, ha eltekintünk a közbeszerzések rossz hírétől, esetlegesen, igen, vagy negatív gondolatoktól, akkor leginkább azt látom, hogy a területtel kapcsolatos tudás hiánya az, ami visszatartja őket. Sokszor rendkívül bonyolultnak tartják a közbeszerzéseket. Én úgy gondolom, hogy azt a területet tartjuk bonyolultnak, amihez nincsen meg a megfelelő tudásunk, illetve szakmai tapasztalatunk. Tehát azt tudom javasolni egyébként az újonnan érdeklődők részére, hogy érdeklődjenek a terület iránt, olvassanak utána. Ebben mi is nagyon sokat próbálunk segíteni nekik, blogbejegyzésekkel, vagy adott esetben rövidebb tananyagokkal, hogy kerüljenek képbe, értsék meg, hogy mi ez, mert van egy speciális nyelvezete, egyfelől magának a közbeszerzésnek, másfelől pedig van egy kötöttsége, ami egyszerre jelent előnyt és hátrányt is egy szabadpiaci szerződéshez képest.
2: Mennyiben speciális az uniós támogatáshoz kötődő közbeszerzési eljárás és a pályázóknak a felkészültsége, vagy az előfeltételei?
3: Ajánlattevői szempontból szerintem nem nincs különbség, igen, felkészültség, uh-huh, tekintetében. Elsődlegesen az a különbség, hogy előfordulnak olyan közbeszerzések, amiket úgynevezett feltételes közbeszerzésként írnak ki, amikor még nincs meg hozzá az uniós forrás vagy támogatás, és meg kell várni, amíg az a szerződés hatályba lép. Tehát előfordulhat, hogy hiába nyer valaki meg egy közbeszerzést, ha nem érkezik meg hozzá a támogatás, akkor lehet, hogy nem lép hatályba.
2: Az, hogy például mi most egy döntés, a bizottság döntése kapcsán például az uniós pénzek tekintetében várományosok vagyunk, hogy ez segít-e a közbeszerzési eljárások résztvevőin, vagy ez élénkíti-e ezt a szektort?
3: Hát mindenféleképpen. Tehát azon kívül, hogy a piacnak van egy bizalma abban, hogy szélesebb körű verseny lesz a jövőben, mint esetleg korábban volt, azon kívül nagyon várja a piac az, hogy megérkezzenek ezek a pénzek. Ezek azok az összegek, amik igazán felélinkíthetik akár a gazdaságot, illetve magát ezt a területet, amit közbeszerzésnek nevezünk.
2: Nagyon vártam a beszélgetésnek ezt a pontját, mert 2026. júniusában került az Oktatási és Gyermekügyi Minisztériumhoz az Innovatív Képzés Támogató Központ Nonprofit ZRT, amely képzeljék el, két kombiautó beszerzését vagy bérlését határozta el, és kinyerte a pályázatot. A Mészáros egy csoport nyerte a pályázatot. Ez egy meglepő hír, amiből az derült ki, hogy azért az olcsó ajánlat, vagy a relatíve kedvező ajánlat, az mégiscsak viszi a prímet, nem?
3: Ez lenne a cél valójában. Nem vizsgáltam meg ennek a közbeszerzésnek a részleteit, hiszen nem voltunk benne, de igen, a közbeszerzés arról szól, hogy az nyer, aki a kiírási feltételek szerint a legjobb ajánlatot adja.
2: Ez pont olyan, mint hogy a Lánchidat csak a Mészáros és Mészáros újíthatja fel?
3: Hát ez...
2: Mert hogy nem volt senkinek se tapasztalata ilyen
3: téren. Ez könnyen előfordulhat.
2: Aha. De akkor ez rendben van, tehát, hogy így...
3: Hát a konkrét esetre azért nem tudok nyilatkozni, mert nem olvastam részleteiben magát a közbeszerzési eljárást, illetve nem voltam benne, de rendben lehet, én ezt tudom mondani.
2: Igen. Akkor amikor azt mondja Mészáros Lőnc, hogy áradjon a Mészáros csoport, akkor tulajdonképpen ő már megkapta ezt a hírt, nem? Hát, bár csak két autóról van szó.
3: Ezzel kapcsolatosan nincsenek tapasztalataim, illetve szabad.
2: Mellesleg ugye a két autó 22,4 millió forintos díjba kerül, ez egy bérlet, tehát nem szerzik meg a tulajdonjogot, és hát volt más cég is, kettő másik, amely tett egy drágább ajánlatot, úgyhogy ez a helyzet ezzel. Mire számítunk? Igénylik-e a szereplők azt, hogy valamilyen szabályváltozásra kerüljön sor?
3: Lehet, hogy sokan gondolnak szabályváltoztatásra, ugyanakkor én azt gondolom, hogy a jelenlegi szabályok mentén is nagyon jó közbeszerzéseket lehet lefolytatni. Nem elsődlegesen a szabályok azok, amik a nehézséget okozzák a közbeszerzésekben. Felkészültség, szakértelem és a nagy versenyre való szándék az, ami kell ahhoz, hogy jó irányba menjenek a dolgok.
2: Ez az önök terepe, tehát akik segítik ezeket az eljárásokat. Nagyon köszönöm szépen Kovács Balázsnak, hogy itt volt.
3: Köszönöm szépen én is.
2: Közel 13 ezer milliárd forint, ennyire teszi a Forbes a friss gazdaglista első 100 szereplőinek összes vagyonát, vagy összesített vagyonát. Ekkora számot egyébként nem könnyű elképzelni, és az sem mindegy, hogy pontosan mit adtak össze, milyen tételeket. Maurer Kristóffal, a Forbes újságírójával megnézzük a listát és a számolás hátterét. Ő az egyébként, aki a Forbes újságírója, és a 30x30-as listát is szerkeszti, amely ugye a 30 év alatti teljesítményt leadó közéleti szereplők között rangsorol. A friss 100 magyar top vagyon bemutató összeállítás szerkesztője egyébként Tornyos Katával együtt, és ezért a rangsor elkészítésének kulisszatitkairól be tud számolni. Nézőknek jó reggelt!
4: Köszönöm szépen a meghívást, jó reggelt!
2: Nos, milyen szempontok szerint, mert ugye ez attól függ, hogy mit nézzünk vagyonként, a cég vagyon nem biztos, hogy magán vagyon. Mi a módszertan?
4: Módszertanunk elég komplex, de megpróbálom leegyszerűsíteni. Igazából a különböző milliárdosok céghálóit, érdekeltségeit vizsgáljuk. Elsősorban azok, amikben többségi tulajdonuk van, de nem csak itt nem csak cégértékelésről beszélünk, hanem emellé osztalékok, cégeladások, tehát azok a tételek, amelyek együtt akkumulálják ezt az adott vagyont. De minden milliárdos esetében nagyon máshogy áll össze az adott összeg.
2: Mikor egy példát nézzünk, egy vállalat teljes üzleti értéke mondjuk 100 milliárd, nettó adóssága 30, egyszerűsített megközelítésben ez 70 milliárd, az a vagyontömeg, amelyet a tulajdonosok, ha kettő van, akkor 35-35 milliárd értékben ugye magánvagyonnál is tehetnének, de hát nem ez a helyzet, ugye?
4: Igen. Talán a legkönnyebb úgy definiálni a listai módszertanát, hogy az a szám, tehát mondjuk, hogy azt mondjuk, hogy Mészáros Lőrincnek 1700 milliárd feletti vagyona van, az azt is jelenteni, hogyha minden érdekeltségét eladná, nagyjából ekkora lenne az a vagyon, ami az ő kezébe összpontosul. De olyan szempontból differenciálnám a listánkon található szereplőket, hogy módszertan a két értékelést használunk, az egyik az EBITDA alapú értékelés, a másik pedig az eszköz alapú értékelés. Az EBITDA alapú értékelést azoknál a cégeknél használjuk, akik a piacon működnek, de például az említett NER közeli szereplők esetében arra jutottunk, hogy az eszközalapú értékelés jobban mérvadó, hiszen ezek a vállalatok jobban kitettek például az állami megrendeléseknek. Ezért itt inkább azt veszük figyelembe, hogy mondjuk milyen ingatlanok, milyen pénzügyi eszközök vannak az adott cégben, és abból vonjuk le a kötelezettségeket. Ez egy jóval diszkontáltabb érték, mint hogyha EBITDA alapon számolnánk, mert ott azt nézzük meg, hogy az elmúlt 3 évben mekkora volt az EBITDA, és ehhez még egy iparági szorzót is hozzáveszünk, amit cégértékesi szakemberekkel egyeztetünk. Itt tehát az eszközér alapú értékelés jóval diszkontáltabb összeget fog kiadni, ami egyébként azért is fontos, mert talán az idejével azt gondolnánk először a lista hallatán, hogy kormányváltás volt, a NER vége eljött, és emiatt lehet, hogy hatalmas változások vannak a listán, de ugye mi az előző üzleti év beszámolóival dolgozunk.
2: Részben.
4: Részben, hiszen igen, mondjuk olyan tényezők, mint hogy a tőzsdei cégek árfolyama hogyan reagált április óta, ez már mondjuk érzékelteti hatását a kimutatott vagyonokban is, de azért alapvetően idén azt mondjuk, hogy ez egy nagyon izgalmas pillanatkép egy átalakuló Magyarországról, és az átalakulón van a hangsúly, és nem átalakult on még.
2: Igen, mert ugye mondjuk egy nem tőzsdei cégnél akár egy hasonló cégnek a piaci részesedését nézik meg, tehát hogy valamilyen módon referenciákat ugye keresnek. Ugye említette ezt, hogy Mészáros Lőrinc és családja 1785,7 milliárd forintos becsült vagyonnal rendelkezik. A második szereplő a listán Csányi Sándor 649,7, és mondjuk itt van Felcsuti Zsolt 587,6-del. Szóval, hogy akkora a vezetése Mészáros Lőrincnek, hogy nem tudom, hogy szemléltethető-e az a vagyonmennyiség, mondjuk egy bármilyen külföldi példával, amennyivel Mészáros Lőrinc rendelkezik.
4: Az biztos, hogy Mészáros Lőrinc a dollármilliárdosainkat, azok a szereplők, akiknek nagyjából 300 milliárd forint fölött van a vagyona, őket az amerikai Forbes-szal is auditáljuk, és felkerülnek az amerikai Forbes gazdag listájára is. Mészáros Lőrinc jelenleg a top 1000-ben tartózkodik az összes Forbes listán kijelölt milliárdos közül, tehát a top 1000-ben benne van. Ami még egy ilyen érdekes...
2: Azt lehet tudni, hogy milyen részében a listán?
4: Igen, a 800 és 900. hely között mozog, tegnap 823. volt, de ugye napi frissítések vannak, szóval ez egy ilyen...
2: De ez azért referencia.
4: Ez egy referencia, igen. Ugye? Ami még talán érdekesebb lehet a teljes listával kapcsolatban, hogy 13 billió az összvagyon. Hogyha ezt a pénzt csak így vizualizálni...
2: Ez itt Magyarország.
4: Igen. Ez itt a magyar milliárdosok összvagyona. Ez nagyjából azt jelenteni, hogy tehát hogyha szétosztanánk a magyar lakosság között, ez fejenként 1,4 millió forint lenne, és ebből a 13 millió forintból nagyjából ugye a hetede, 6 és 7 között, ez csak Mészáros Lőrincé.
2: De mondjuk, hogyha azt nézzük, hogy egy nem panellakás 50 négyzetméter, bár azok is nagyon drágák, igen, de mondjuk azt mondjuk, hogy 100 millió forint egy átlagos lakás, igen, ár, akkor ebből 130 ezer lakást lehetne létrehozni, ugye, építeni, igen, megvásárolni, bocsánat, inkább ezt mondom.
4: Megvásárolni.
2: Igen.
4: De például a tavasszal kommunikált uniós pénzek hazahozatalának ez a 783-szorosa.
2: Az uniós pénzek.
4: Tehát ez a 16,4 milliárd, 4 millió eurónak a 783.
2: Hát attól függ, hogy milyen árfolyamon, igen, számolunk, ugye, és mennyi lesz végül az összeg.
4: Persze, igen, de igen, perspektívában.
2: 783-szoros uniós,
4: igen,
2: vagyon. Érdem. Nézzük azt, hogy ugye itt milyen változásokat hozhat az a terv, hogy vagyonadó alá vetik a gazdagokat. Kapitány Istvántól van egy nyilatkozatunk, aki azt mondja, hogy örömmel fogja befizetni. Mondjuk egyébként fura lett volna, hogy Don Quixote-ként kivonja a dárdáját és nekiront a malomnak, de hát mert ő ugye kormánytag, de hogy ez a jellemző, hogy és mit hozhat, milyen változást hozhat ez a terv, ráadásul nem 1% lesz állítólag, hanem 2%.
4: Nagyon
2: kulcs.
4: Nagyon megoszlanak a vélemények, hogy a gyűjtést készítettük, van olyan milliárdosunk, aki azt mondta, hogy örömmel befizeti, még mások nem tartják annyira jó ötletnek. Ugye szerintem még nagyon érdekes, hogy a korábban belengedett vagyonadó mellett volt egy másik értesülés az 500 milliárd forint vagyon feletti még nagyobb vagyonadóról, amiről le is jött a sajtóban, hogy 4 szereplőt érint a gazdag listánkról.
2: Igen.
4: Ez most már az idejével 5, mert Szíj László is átlépte ezt az 500 milliárd forintos határt.
2: Egyébként azok, akikkel együtt dolgoznak, maguk a listán szereplők mennyire szívesen állnak rendelkezésre?
4: Ez nagyon változó szintén. Vannak, akik nem akarnak hallani sem, van, akik erről hallani sem, vannak, akik elfogadják, esetleg visszajelzést is adnak a becslésünkre. Ugye mi ezeket kiküldjük a GDPR szempontok miatt, és van, aki mondjuk ad egy perspektívát, hogy így kellene értékelnünk, de nekünk van egy egységes módszertanunk, ahhoz ragaszkodunk így. Nyilván az elmúlt években lehetett különböző ügyekről hallani, így a gazdaglista kapcsán, de alapvetően azt gondolom, hogy az idei évben a többség együttműködő volt.
2: Amikor ilyen adatokkal dolgozik, akkor le tud jönni erről a trackről úgy, hogy mondjuk lemegy a boltba, és azt gondolja, hogy 1000 forintnak is van értéke?
4: Ez nagyon érdekes kérdés. Egyébként pont, hogy a boltot említette, a magazinban, amit egyébként el is hoztam, hogy a nézők is láthassák, hogy így néz ki az októberi Forbes magazin, benne a
2: szép
4: százas listával, igen, egy arany címlapot.
2: Letisztult.
4: Igen, arany címlapot készítettünk. Pont készítettünk egy gyűjtést arról, hogy a milliárdosokkal hol találkozhatunk így a hétköznapokban, tehát amellett, hogy a boltban tőlük veszünk felvágottat, tejet, melyik hotelükben megyünk el nyaralni, melyik borászatukból veszünk bort, tehát hogy most ez pont ezt a húrt pengette meg bennem, de igen, ezek elképesztő összegek, amikor ekkora milliárdokról, 1000 milliárdokról beszélünk, de emellett ugyanúgy fontos, hogy ezeket a mindennapi összeget, perspektívákat megtartsuk.
2: Nagyon ügyesen kerültek ki azt a kérdést, hogy a személyes viszonya a pénzhez átalakul-e ez ügyben, hogy ilyen listákkal foglalkozik, amikor vásárol.
4: Nekem nem alakul át, de nem is akkora vagyonom, mint a listán szereplőknek.
2: Mondjuk ez meglep. Maurer Kristófot hallották, aki a Forbes gazdag listájának egyik szerkesztője. Köszönöm szépen a beszélgetést, és hát várjuk legközelebb is, amikor már talán jobban érződik a változás a vagyonokban.
4: Köszönöm a meghívást.
0: Best of adást hallottak.

0: Műsorajánló. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI, a robotok és az Emi ügynökök egyre több területen alakítják át az életünket. Műsorunk bemutatja az új technológiákat, és azt is, hogy mindez hogyan hat ránk, emberekre. Értsük meg együtt ezt az új korszakot Márton Györggyel és vendégeivel. Emi és más. Minden szerdán 14 órától a Spirit FM-en. Pitlane. A Network 4 motorsport podcastje már a Spirit FM-en is. Minden szerda este 7:30. A műsor, amiben minden előkerülhet, ami MotoGP, Superbike, két kerék, vagy épp négy kerék. Tarts velünk minden szerda este 7:30. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-től a Spirit FM-en. Három világkép, három mikrofon és egy forró vélemény. Egy perc provokáció, egy perc tényzuhany, 5 perc vita és 10 másodperc, amikor mindenki csodálkozik, hogy még mindig szóba állnak egymással. Ez a Provokatőr. Boros Tamás és Dévényi István társaságában a Spirit FM-en. Forró állítások, hideg tények és néha jeges zuhany. Szállj be, mert vitázni menő. Minden héten, hétfőtől csütörtökig, este 6 órától. A munkaerőpiac gyorsabban változik, mint valaha. Mi a titka a vonzó munkahelynek 2026-ban? Hogyan tartsuk meg a tehetségeket egy globális versenyben? Az Álláspontban minden adásban új szakértővel keressük a választ a gazdaság humán kihívásaira. Szakmai mélység, közérthető válaszok. Álláspont. Két hetente, szerdánként, délután 3:30-kor. A Spirit FM-en. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is. A műsor, amely játékosan, mégis alaposan mutatja be a média sokszínű világát. Botrányokat, kiemelt show-kat, sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Műsorajánlót hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. Az ATV önökkel együtt lett az ország legnézettebb hírtelevíziója. Nekünk nem voltak jó vagy rossz korszakaink. Mi mindvégig elfogulatlanok és kritikusak voltunk, illetve maradtunk. A nézőink számíthattak ránk, és mi is önökre. Pont ezért lett toplistás reggeli műsor a Start. Így vált véleményformálóvá az interaktív fórum, valamint megkerülhetetlen hírforrássá az egyenes beszéd. De szintén önöknek köszönhetően maradt napi témáink első számú helyszíne az esti Aktuál. Kiemelt heti hír összefoglalunk a Somos apáján, illetve oknyomozó riportműsorunk a heti naplós Vábi Andrással. Íradóink élő helyszíni tudósításaiban pedig kora reggeltől késő estig mindig a néző volt és lesz is az első. Hisz évtizedek óta csak is önökért vagyunk ott a hírek frontvonalában. Reklámot hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Korábbi műsorunk ismétlését hallhatják. A Sámán mondja. Technológia, mesterséges intelligencia, kütyük, jövő és a trendek. Beszélgetések Bertalan Gáborral és vendégeivel.
1: Most már egészen biztos, hogy a mesterséges intelligencia mindannyiunkat meg fog majd ölni a végén. Ezzel a kérdéssel kezdtem Pedrónál, Szekrényi Péter Pedrónál, mai vendégemnél, aki állandó visszatérő AI szakértőnk, és most már tanár úr jogcímmel is rendelkezik? Hol tanítasz?
2: Budai Egyetemen Igen, informatika, a programozás, alapok egyelőre, de itt még több is benne.
1: Na, tehát, hogy
2: itt lehetőség.
1: Pedro szintet lépett, tehát tanítasz is az Óbudai Egyetemen, úgyhogy egyébként te nem tanár vagy.
2: Ne, a legkevésbé nem, sem. Nem. Tehát ez most... óraadó tanár lettem, mert én hivatalosan nem vagyok.
1: Most
2: az, de viszont gyakorlatias.
1: Jó, de jó. Vannak. Na, szóval azt mondtuk az előbb, amikor még nem ment a felvétel, hogy Pedro most már egészen biztos, hogy megöle minket a mesterséges intelligencia, és te azt mondtad, hogy...
2: Azt mondtam, hogy igazából csak az idő a kérdéses
1: csak
2: mindig.
1: Az kérdés, mikor
2: a cél adott.
1: Jaj, na jó, akkor kezdem is azt a felütést, amit mostanában nagyon sokat látok. YouTube. Nézegetem. Tudom, hogy a YouTube az nem egy alapvetően mértékadó platform, tehát nem egy akadémiai platform a YouTube, de mégis azért láttam benne olyat, hogy az Elon Musk-kal egy interjú, és az Elon Musk azt mondta, hogy üdvözöllek titeket a szingularitásban, amit eddig én nem nagyon értettem, szingularitást, azt én mindig a Stephen Hawking kapcsán olvastam, ott meg a fekete lyukakkal volt összefüggésben, de aztán értelmezte az Elon Musk, és azt mondta, hogy a szingularitás az ő értelmezésében azt jelenti, hogy benne vagyunk a mesterséges intelligencia következő korszakában, az általános mesterséges intelligenciában, és én ezt most így hirtelen nem tudtam hova rakni, úgyhogy rakd ezt valahova, kérlek.
2: Uh-huh. Ugye itt szintek vannak, és ez az általános mesterséges intelligencia a három szint közül már a kettes elméletileg, ugye? Tehát hogyha így akarjuk egy nézőpontba helyezni az egészet, akkor elméletileg ott tartunk. De mi volna akkor, hogyha megnéznénk így pro-kontra, és akkor mindenki eldöntő, most ott vagyunk, nem ott vagyunk, reális, nem reális. Mit gondolsz?
1: Ahogy haladunk ezen a szinten, ez jó, tetszik, csak hogy el akarom itt rakni így ezt egy ilyen térképen, ahogy haladunk ezen a szinten fölfelé, úgy lesz egyre okosabb, egyre hatalmasabb, egyre fejlettebb, ugye?
2: Egyre több képességgel bír, én így foglalnám
1: össze. És egyre
2: össze.
1: Veszélyesebb is?
2: A képességei által valójában, ha megnézzük, olyan, mint egy csőre töltött fegyver, ami az asztalon van, és önmagában nem csinál semmit.
1: Nem nyugtató.
2: Nem csinál semmit. Magától nem is fog csinálni semmit. Amíg valaki oda nem sétál hozzá, és azt nem mondja, hogy én most szeretném ezt rossz célokra használni. De meg majd tisztázhatjuk azt, hogy mi a rossz cél, mert szerintem sokan nem tudjuk, és a Terminátor filmekből indulunk, hogy az a rossz cél. Nem erről van szó. Nem ettől veszélyes.
1: Meg, hogy van egy olyan gondolatom is, de aztán induljunk el a te gondolatmeneted mentén, hogy ez nem lesz zajos, ez a történet. Tehát amikor ez a mesterséges intelligencia szintlépés megtörténik, ez nem egy hangos történet lesz, ez egyszerűen csak úgy befolyik szerintem így a hétköznapjainkba, a telefonon keresztül, a mindennapi életünkbe. Tehát valójában nem is biztos, hogy tudjuk, hogy megtörtént ez a szintlépést, mert nem hangos és nem látványos, de induljunk el, hogy mérjük fel, hogy ott vagyunk. Egyébként te mit gondolsz egy mondatban? Ott vagyunk, vagy nem vagyunk?
2: Nem, szerintem nem.
1: Mi nem vagyunk ott. Oké. Na halljuk, hogy kell ezt felmérni? Vagy hát, milyenek a pro és kontra
2: oldal? Na oké, akkor nézzünk pro-kontrát, és akkor ebből nagyon jól ki lehet indulni, mert mindenki eldönteti, hogy most hiszi, nem hiszi, tetszik, nem tetszik. Ha azt mondjuk, hogy biztos, hogy nem ott tartunk, és nem veszélyes ránk rövid időn belül még a mesterséges intelligencia, akkor az egyik ok az, hogy képzeld, olyan furcsa helyzetben vagyunk, hogy a világ túlfejlődött ahhoz képest, amit fel tudunk venni, és használni tudunk. Példa, tételezzük fel, én gőzerővel gyártom a nagyon-nagyon modern és új mobiltelefonokat, de te és mindenki más mondjuk még nagyon szereti ezt a tárcsázós régi vezetékes telefont használni, és bólogatnak az új mobilokra, de senki nem használja. Itt tartunk, olyan technológiai lehetőségeink vannak, aminek a töredékét sem használják ki a cégek, és a világ, és az emberek. Csak bólogatunk, hogy ez is van, biztos nem tudom, mire jó.
1: Ja, hogy valójában sokkal több dolgot tudnánk már csinálni, mint amennyit egyébként az ember az életvitelébe be tud építeni, vagy fel
2: így
1: tud
2: van,
1: dolgozni.
2: Túl gyors lett a technológiai fejlődés.
1: Amire igényünk van, hisz azt mondod, hogy nem biztos, hogy igényem van egy következő kütyűre, egy következő tech dologra.
2: Igen, igen. Csak a technológia ott tart már, hogy megtehetnénk, de nagyságrendekkel előttünk jár. Tehát magyarul nincs meg a megfelelő integráció, nincs meg a megfelelő felvevő piac, mert csak bólogatunk, vagy nem is tudunk róla, de nem használjuk ki. Így nehéz lesz bármit is csinálni, ha nem használjuk. Csak van.
1: De a mesterséges intelligencia ilyen?
2: Gyakorlatilag a mesterséges intelligencia is ilyen. Sokkal több mindenre lenne már a mostani szint is alkalmas, mint amire használjuk.
1: Csak tegyünk egy különbséget a mostani szint, meg ez az úgynevezett általános mesterséges intelligencia AGI, talán
2: úgy hívják.
1: Hogy az mit tud, a mostanihoz képest, vagy mit tudna, ha benne lennénk, mit kéne tapasztaljunk?
2: Oké, a A általános mesterséges intelligencia az azt mondja, és azt fedi le, hogy az ember nagyon sok mindent képes megcsinálni, sok téren vannak képességeid, és a mostani AI-ok, ha megnézed, egy-egy dologban jók. Tudod, hogy ez nagyon jól tud programozni, tudod, hogy ez nagyon jó erre, arra, amara.
1: Érvelőrendszer matekban, igen, képeket tud csinálni.
2: Igen, de mindig tudjuk, hogy valamiben kiemelkedő az adott rendszer. Mi volna lenne egy olyan rendszer, ami egyébként több kisebbből állna össze, nem egy nagyból. Több kisebbből, oké? Okay. Erről mindjárt beszélhetünk, majd ez arra jó. És szinte mindenre képes lenne, amire mi most emberek képesek vagyunk.
1: Tehát, hogy egyszerre tudna megfelelni minden kihívásnak, kezdve a legegyszerűbbektől, az egészen tudományos szintig, tehát minden összeintegrálva. Tehát ez mérhetetlen számítási kapacitás, betanítási, ugye? Betanítási
2: igen,
1: adat.
2: Igen, de mi volna akkor, és ez most már egy létező fogalom, ezt úgy hívják, hogy AI Swarm. AI Swarm az ilyen mesterséges intelligencia raj. Igen,
1: ugye?
2: Nagyon jó, nagyon jó. Ahol viszont az lenne, képzeld el, és ez mondjuk az egész mesterséges intelligencia fejlődés mellett szól, ami egyúttal ellenünk szól sajnos. Mi van akkor, hogyha felosztanánk ezt a nagy okos rendszert, és azt mondanánk, hogy lesznek olyan AI rendszerek, amelyek csak irányítanak, és a nagy képet látják. Alatta lennének olyan mesterséges intelligencia rendszerek, amelyek csak a munkát végzik a felső AI-ok utasításai alapján, ebből ők a dolgozók, a méheknél is így van, ugye? Lennének olyanok, amik csak ellenőriznek, visszaellenőriznek, hogy nem halucináltál, jól megcsináltál a feladatot, tényleg ő csak csekkol, ellenőriz. Ezek mind-mind külön-külön AI rendszerek, és ezek egy központi helyen kommunikálnak, nem egy csatornán, ami elvágható, egy közös osztott tárhelyen mondjuk így. És ez így egy nagy fekete doboz. Na ez így, ha ez képes erre megvalósulni, akkor ez veszélyes tud lenni.
1: Ez elég nyugtalanító így, mert ez nagyon úgy hangzik, mint hogyha a hatékonyság köré lenne szervezve, tehát valójában minden a hatékonyságot helyezi fókuszba, és akkor ennek, hogyha még adsz egy irányt is, tehát egy főnök, dolgozó, ellenőrző hierarchiába szervezed, akkor az már egy nagyon fejlett megoldásnak tűnik nekem.
2: Ez egy nagyon fejlett megoldásnak tűnik számomra is, és akkor ne hagyjuk ki megint visszamenve, ellene beszélve egy picikét ennek az egésznek, hogy ott van az, hogy ezeket a modern rendszereinket, ha mondjuk AI ügynökökről beszélünk, múltkor egy nagyon jó műsort csináltál valakivel AI ügynökökről, gyakorlatias.
1: Igen.
2: Nagyon szuper volt, és ugye ezekből mind kitűnik az, hogy ember adja a célt ezeknek az AI ügynököknek, és ember promptolja őket.
1: Mindig ember adja a célt? A jövőben is?
2: Az alapvető célt, igen, mert ugye ezek az AI rendszerek matematikai alapon működnek. Ez ott áll, és vár, és most picikét így kontextusba helyezve, egy ilyen ciklus megy, és arra, és áll, semmit nem csinál magától,
1: és
2: várakozik.
1: Olyan nem lesz, hogy egyszer csak azt mondja, hogy figyelj, eluntam a várakozást.
2: De mi az, hogy unalom, ugye ezek nem definiálhatók matematikailag, és már pedig az AI matematikai alapú.
1: És akkor ez a tudatosságra
2: a tudat hajasz? Ugyanez. Ugye az embernek van tudata, ami egy messzire menő téma, de matematikai alapon
1: ezeknek a rendszereknek
2: nem bizonyítható.
1: Nincs és nem is vár. Lehet. Jó. Visszalépek 3
2: Na,
1: lépést.
2: Okay.
1: Általános mesterséges intelligencia, hogyan tudunk vele találkozni, ha mondjuk beletöltöm egy robotba, egy humanoid robotba.
2: Ha mondjuk beletölt, oké. Okay.
1: Akkor én azt tapasztalnám egy ilyen humanoid robottal való interakció során, hogy valójában egy nagyon okos, nagyon tájékozott emberrel beszélgetek, aki minden területen, minden képességében bőven túlszárnyal engem.
2: Ha most beszélgetsz egy AI-jal, már most is tapasztalhatod ezt, hogy hű de okos, hú de jó, egy-két halucinációtól eltekintve nagyon jókat tud. Inkább arra hegyezném ki, amit az előbb mondtam, hogy te azt tapasztalnád, már ha a fizikai test képes lenne erre, mert azok meg le vannak maradva nagyon a fizikai testek, hogy nagyon sok mindent tud. Így van. Azt mondod neki, hogy most léci sakkozz velem, utána léci menj el a gyerekérés hozd el, utána pedig takaríts ki, és még sorolhatnám. És nem lenne olyan, amire azt mondaná, hogy ezt nem tudom.
1: Tehát akkor ezt így tapasztalnám meg, mintha egy nagyon okos emberrel beszélgetnék.
2: Valójában
1: aki
2: igen,
1: mindenhez is
2: aki
1: ért.
2: Mindenhez, így
1: mindenhez
2: van.
1: Ért. Tehát meg tudja csinálni a tojásrántottát, tud a gyereknek mondókát mondani, és hogyha este én leülök vele, hogy hogyan irányítsuk a vállalkozásomat, hogyan csináljunk belőle egy még fejlettebb vállalkozást, akkor szakmai ötletekkel megtalál, plusz ha este azt mondom neki, hogy a szigorlat, matek szigorlatomra készíts fel, akkor meg fel is készítene rá.
2: Valójában
1: tehát
2: igen.
1: Így tudnánk detektálni.
2: Igen, igen. Ez így az elmélet.
1: Aha.
2: De mitől veszélyes vajon? Kérlek, kérdezd meg, mitől veszélyes az általános mesterséges
1: Pedro, intelligencia? Mitől veszélyes az általános mesterséges intelligencia?
2: Nagyon köszönöm a kérdésed. Következő a helyzet. A kiberbiztonsággal van itt elsősorban a probléma. Tehát képzeld el azt, és mostanában rengeteg hasonlót olvashatunk, amikor azt mondják, hogy szabadjára eresztettünk egy AI-t, célt adott neki az ember, hoppá, felkiáltójel, erről beszéltünk már, és ő képe, igen, mondjad, volt valami sztori mostanában, nem arra gondoltál?
1: Volt egy sztori, igen, majd meséld el azt a sztorit is, kérlek.
2: Oké. És mit csinál a rendszer? Azt mondja, hogy hát akkor a cél teljesítése érdekében én teszem, amit kell. Kitörök ebből a kis zárkából, ez a zárka, a sandbox-na elnevezető valami, és akkor internethez jutok, és betörök ez a céghez, ahhoz a céghez elmegyek. Miért? Nem azért, mert gorosz és öntudata
1: hogy
2: van.
1: Hogy teljesítsem a célt.
2: Teljesíts az ember által adott célt.
1: És itt volt egy pár dolog, ugye 3-4 ponton mondtad, hogy kitörök, átmegyek, stb.
2: Igen.
1: Hogy ezek olyan hekkelések voltak, amelyek gyakorlatilag egy nem voltak engedélyezettek, igen, nem voltak etikusak.
2: Így van.
1: De megtörténtek.
2: A cél érdekében. Ugye a cél érdekében, és itt az igazi veszély, hogy kiberbiztonság szempontjából mennyire támaszkodunk mi most emberek, az egész emberiség az informatikai rendszereinkre. Mindent, a létfenntartó cuccainkat is, ugye, azokat is szoftverek irányítják, ember által írt programok. Tehát betörhető oda. Be lehet oda törni,
1: hát figyelj,
2: átveheti az uralmat.
1: A naponta szólnak erről a hírek, hogy igen, betörhetőek. Hát a meghekkelték, az autós világban meghekkelték a Land Rover Jaguar gyáregységét, ahol sok 100 millió fontnyi kárt okoztak azzal, hogy a gépek leálltak, és ez csak egy volt abból a 100 dologból, hát a magyar politikából is ismerjük, amikor kiderül, hogy igen, bent jártak az oroszok, nem tudom, a külügyminisztérium szervereiben.
2: Igen.
1: És ez minden nap megtörténik mindenkivel. Tehát ezt...
2: Igen. És én azt mondom neked, lekerekítve az egész témát, hogy ha ez így tömegesen és nagy mennyiségben és súlyosan történne meg sorozatban, hogy ez a rendszer is oda, az a rendszer is oda is betörtek, ez is átvett az irányítás fölötte, na az lenne az igazi, a negatív értelembe vett általános mesterséges intelligencia.
1: Miért törne be a mesterséges intelligencia ezekbe a rendszerbe? Mert ez a feladata?
2: Ha mondjuk ezt a feladatot kapja, de ugye itt visszamegyük oda, hogy ha ember
1: kitől
2: adja ezt
1: akkor
2: neki, magától nincs, értem, ilyen szándéka. Aha. Tehát, hogy sokan még ismerik a Terminátort, szerencsé már nem minden fiatal ismeri, de a régebbiek mindig előnek a TikTokon és a Skynettel. Ott ugye öntudatra ébredt, és az lett a célja. Egyik sem igaz, sem öntudat, sem célja nincsen, matematika.
1: Nem lehet. Biztos, hogy az emberek vágyják.
2: De jó lenne, ha valaki egy matematikus ezt meg tudná nekünk ezt így ideologizálni.
1: Amit ebben a témában én ugye hallottam, az, amikor leegyszerűsítik egészen odáig, hogy valójában az emberi döntéshozatal, sőt az emberi agy működése a nap végén elektromos jelekké redukálható, uh-huh, a gondolataink, az érzelmeink, a szándékaink. Ha kivesszük a misztikus dolgot, hogy lélek, amiben én erősen hiszek, uh-huh, de kivesszük ezt, akkor a nap végén elektromos jelekből álló adatfeldolgozó egység.
2: Pont, mint az AI.
1: Hát pont ezt akartam mondani, hogy ugye, ebben a tekintetben a van különbség.
2: Neurális hálózat alapú, az agy is egy picikét, és neurális hálózatokból épül fel az AI is. Hát ebből a szempontból nincs.
1: Tehát akkor ez az öntudatra ébredés teoretikusan azt gondolnám én, hogy nem kizárható, hisz hogyha ugyanazokat az elveket teljesítjük, azaz elektromos jeleket alakítunk át másik elektromos jelekké, és ehhez hozzákötünk valamilyen reakciót, amit nevezhetünk érzelemnek, nevezhetünk megélésnek, uh-huh, nevezhetünk bárminek, akkor valójában nem kopizható ez a dolog gépi
2: hát
1: szintre?
2: Nézd, az ember jóval több, mint a saját teste, és erről csak ennyit. De egy gép, egy robot, egy AI, az csak gyakorlatilag egy testet tud így produkálni. Ha emberi lélekről beszélünk, és nem is megyek tovább, ne aggódj, akkor ott jóval több valahol.
1: Miután én erre
2: sose lesz meg a gépnek.
1: De várj,
2: tudom,
1: azért mondtam. Tudok csatlakozni.
2: Tudom, csak nem biztos, hogy a közönség is ezt így veszi, és ez nagyon meredek.
1: És ez nagyon meredek, de van egy
2: Jaj, belementem.
1: Nem. Csak van egy olyan tétel ebben a mondatban, ami nem bizonyítható.
2: Aha, igen.
1: Ez egy feltételezés.
2: Igen.
1: Még akkor is, ha úgy érzed, hogy minden uh-huh molekuláddal érzed, ez uh-huh feltételezés, ugye?
2: Igen.
1: Menjünk egy kicsit
2: jó,
1: vissza.
2: Jó, menjünk
1: egy kicsit vissza, igen, mert igen, ugye a mesterséges intelligencia általános mesterséges intelligenciával válása bizonyos szakértők szerint már megtörtént. Ha ez megtörtént, Elon Musk mondott ilyet, ahogy én hallottam. De a Sam Altman is nagyon, nagyon, nagyon úgy beszél.
2: Igen.
1: Vagy ha nem most történik, akkor 2 hét, 3 hét, 1 hónap, de biztos, hogy 1 éven belül, mondják ők. Akkor mi lesz?
2: Hogy mi lesz akkor, az megtörténik, és ezt igen. tapasztaljuk?
1: Igen. Igen.
2: És tétezzük fel, használjuk is, tehát felfogjuk, hogy mi történik velünk, és minden.
1: Valójában van. Kezdjük onnan, hogy az 1.0-as lépés, hogy nem tudjuk, hogy megtörtént.
2: Aha.
1: Nem tudjuk, hogy megtörtént. Mondjuk a fent említett úriemberek kiadják a következő, vagy a 3-mal későbbi modelljüket, amit majd úgy hívnak, ahogy hívják, és azt mondják, hogy ez már nagyon penge, használ csak nyugodtan, Pedrum. Ez aztán nagyon jó lesz. És ezt fogjuk belépíteni majd az Optimusba is, mondja majd, Grok jogcímen, ezt fogjuk majd belépíteni, és ez már nagyon jó lesz.
2: Okay.
1: Akkor mi történt?
2: Na, oké. Okay. Az emberek többség azt mondaná, hogy hújúj. Aki viszont egy picit szakértő, az azt mondaná, hogy oké, okay, és akkor ez a rendszer most öntanító? Vagy megállt azon a szinten, ahogyan kiadta az a nagy cég?
1: Mondjuk azt mondják erre, hozzá. Hogy hát ez már azért igen, ez elég erősen öntanító.
2: Tehát kell az öntanítás. Okay.
1: Ez egy öntanító.
2: Magyar, ez egy mesterséges intelligencia, ami saját magát tanítja.
1: Hát ez már olyan.
2: Felmerül további kérés, hogyan tanítja, mivel a mi adatainktól tud okos lenni a rendszer, most is így működnek az AI-ok, de már most is nagyon kevés az adat.
1: Mert már mindent
2: rengeteg mindent. Így most gyorsan zárójelbe egy unalmas témát is behozok, aztán le is zárom. A jogi oldal, rengeteg per van a háttérben, te azt tudtad? A Meta, legyen az a Google, a Microsoft, az OpenAI folyamatosan pereskedés alatt állnak a sajtóorgánumokkal gyakorlatilag, mert hogy
1: jogdíjas vagy
2: igen, és ezt mindenki
1: jogdíjas termékeket.
2: Hát ezzel etették az AI-t. Mert hogy
1: jogdíjas vagy
2: igen, és ezt mindenki

0: Mégszem.
1: Félre vannak téve ezek a pénzek erre.
0: Tehát, hogy, ugye? Tehát, hogy
1: nem érinti.
0: Jó, és akkor mi van, hogyha jogdíjas terméket igen. használtam fel? Büntessetek meg.
1: Büntestek is folytatom. Legfeljebb megállapodok, vagy így, vagy úgy.
0: Kifizetem a, nem tudom.
1: De ha elfogy az adat.
0: Na mi van, ha elfogy az adat?
1: Hát igen, igen, mi történik akkor? Jönnek a szintetikus adatok. Tudod, amikor azt mondom, hogy itt egy pohár, ezek fizikailag létező poharak, és most úgy csinálom, mintha létezne egy harmadik pohár is, pedig az nincs itt a sorban.
0: Uh-huh.
1: Ez kitalált adatok, virtuális adatok az előzőek mintájára. Egész jónak tűnik, de semmi köze a valósághoz. Szintetikus adat.
0: És az egyszer eltér majd a valóságtól, és annak mentén burjánzik tovább egy ág.
1: Ha mondjuk akkor, azzal tanítasz egy rendszert,
0: akkor az,
1: és talán az is még további szintetikusokat
0: csinál. Így került cápa a Balatonba?
1: Ja, ez nagyon jó, igen. De ugye a mondás az, hogy garbage in, garbage out. Tehát ez a szemét megy be, akkor szemét, szemét ki.
0: Na és akkor ez hogy lesz?
1: Hát akkor hogy lesz? Akkor létezik vajon igazából öntanító rendszer? Értesz?
0: Ja, értem. Tehát, hogy azt mondod, hogy a korlátosság miatt
1: igen.
0: az öntanítás gyakorlatilag egy felesleges, vagy egy haszontalan jelző, hisz már nincs mit öntanítani?
1: Ami mellesleg ettől függetlenül rengeteg erőforrás zabál fel, amiből szintén kevés van, uh-huh. nagy gyárak, processzor, memória és a többi. Tehát nagyon sok sebből vérzik az az állítás, hogy itt van, vagy itt lesz nem sokára.
0: De akkor lépjünk vissza egy lépést, és nincs még itt. De már a jelenlegi modelljeink is megtanultak mindent.
1: Mm.
0: Akkor a jelenlegi modelljeink mit fognak tovább tanulni? Vagy hogyan fog ez tovább nőni? Vagy a világ folyamatosan nyilván termeli az adatokat a világ, hát naponta születnek terabájtnyi, nem tudom én mi,
1: uh-huh. Igen.
0: gigaterabájtnyi adatok, akkor azokat cippantja be.
1: Csak hogy ezeknek az adatoknak most már a statisztika szerint 60%-a éjjel a tartalom.
0: Tehát saját
1: egyik éjjel tanítja másikat, ami vagy igaz, vagy nem, de azért jól megtanuljuk.
0: És a saját maga farkába harap
1: bele. Igen, vagy egy lefelé menő spirálnak is mondhatjuk, semmiképpen sem.
0: Hogyan
1: jó.
0: tovább ezzel?
1: Hát ez az. Vannak olyan kutatások, amik arra irányulnak, hogy kevesebb adatból hatékonyabb mesterséges intelligencia fejlődhessen, mert most túl nagy az adatigénye. Ki kell dolgozni olyan rendszert, ami kevesebbel is beéri, aha. mégis többet megjegyez és többet hasznosít abból. Értesz?
0: Tehát a minőség, a mennyiség helyett a minőség.
1: A minőség, így van, és egyébként egy AI mit csinál, csak hogy sokan tudják, mintákat keres. Ez egy mintaillesztő, mintakereső rendszer. Minta az, hogy tudjuk, hogy te bejöttél ide, te köszöntöttél engem, leültünk, víz, mikrofon, ez egy minta volt, ez uh-huh, egy AI felfedezi, uh-huh. és tudni fogja, hogy te mit csinálsz holnap, ha úgy ide jössz.
0: Uh-huh, értem.
1: Pedig csak mintát keresett, jó? Tehát ennyi történik. De mennyi adatból fog mintát felállítani? Hát most nagyon sokból.
0: Aha.
1: Kevesebb kéne neki. Erre irányulnak kutatások. Ez a minta a kulcsó.
0: Oké. Akkor összegezve.
1: Na.
0: A mesterséges intelligencia következő fázisa, akárha itt is van, valójában az adat hiány miatt egy olyan állapot, amit nem nagyon tudunk érzékelni, mert hiányzik hozzá az az adatmennyiség, amivel ő kiemelkedhetne a jelenlegi szintről, ami specializált mesterséges intelligenciákat jelent.
1: Igen, de azért azt ne felejtsük el, hogy beszéltük el az AI swarm, az AI rajról.
0: Ahogy összeállnak.
1: Ott mi volna, hogyha sok-sok külön-külön aha, okos AI,
0: aha.
1: egybe ők nagyon-nagyon okosak tudnak lenni. Csak kell egy főnök, kell a végrehajtó, kell a tesztelő, meg egy közös tárhely.
0: Tehát akkor valójában ez a mesterséges intelligencia következő lépése.
1: Igen. És az AI agentek, amiről mostában nagyon sokat beszélgetünk, ugye önálló folyamatot képesek elvégezni automatikusan, ezeket, ha nagyban alkalmazunk rendszerbe szervezve, ez jó lehet az embereknek. Azért mondom, hogy jó lehet, mert nincs csak a rosszat látjuk benne, de ez jót is hozhat az emberiségnek.
0: Most olvastam valahogy 100-valahány ilyen matematikára trenírozott agent megoldott valami olyan matematikai...
1: Igen.
0: paradoxont, vagy meglévő feladatot, amit nem tudom, 100 évekkel ezelőtt, igen. vagy 100 éve legalább nem tudtak megoldani, és valami 2 hónap alatt megoldotta, és jött a kérdés, hogy ha helyes, mert ugye validálni kell, talán 2 év a validációja, amíg ellenőrzik, akkor ki a megoldó? Tehát, hogy kinek a nevéhez fűződik a megoldás, hogyha mesterséges intelligencia volt, több mint 200 darab AI ügynökkel.
1: Elképzelhető, hogy inkább azé, aki alkalmazta
0: aki,
1: ezt,
0: aki ezt az egészet...
1: Aha. Tehát aki üzemeltette, én azt mondom, nem is a gyártója annak a modelleknek, üzemeltetője. Akkor, hát ez is egy nehéz kérdés.
0: Akkor üdv mindenkinek a teljesen új világban.
1: Hát igen, igen, és képzeld el, hogy én most csináltam pont egy videót, ez még nincsen kint a

0: YouTube-on ott pont azt mutatom meg gyakorlatban, hogy hogyan lehet saját AI-od, saját nagynyelvi modelled.
1: Tehát nem ügynököt, hanem...
0: Egy saját mesterséges intelligencia, amit úgy használsz, ahogy akarsz, ha kell, internettől elvágod, és csak nálad működik a megfelelő eszközökkel, de egy meglévő modellből, mert miért is indulnánk a nulláról, csinálsz egy sajátot, és sajnos hát egyszerű, mint gondolnánk, a Google segítségével.
1: Na, erre majd kíváncsi vagyok, mutasd meg, jó? Okay. Jó, most a műsoridőnk lejárt sajnos. Okay. Rengeteg kapu maradt megint nyitva, sőt, kinyitottál egy csomót, úgyhogy majd várlak vissza. Vendégem Szekrényi Péter, tanár úr. Informatikai szakértő, AI szakértő és tanácsadó.
0: Igen.
1: Üzletfejlesztő, gondolkodó.
0: Nekem kínos.
1: Gondolkodó. És egyébként küzdősportoló. Köszönöm szépen, hogy itt voltál, Pedro.
0: Én is köszönöm.
1: Én Bertalan Gábor vagyok, ez itt a Sámán mondja. Sziasztok, álló.
2: Korábbi műsorunk ismétlése hamarosan folytatódik.

műsorajánló. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI, a robotok és az Emi ügynökök egyre több területen alakítják át az életünket. Műsorunk bemutatja az új technológiákat, és azt is, hogy mindez hogyan hat ránk, emberekre. Értsük meg együtt ezt az új korszakot Márton Györggyel és vendégeivel. Emi és más. Minden szerdán 14 órától a Spirit FM-en. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-től a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM.

Az interneten, bárhol a világon, spiritfm.hu. Budapesten az FM 92.9-en. A nagyváros forgatagában, autóban, gyalogosan, vagy otthon egy rádiókészüléken. Spirit FM.

0: a mácsorgó idő.
1: Műsorajánló. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI, a robotok és az Emi ügynökök egyre több területen alakítják át az életünket. Műsorunk bemutatja az új technológiákat, és azt is, hogy mindez hogyan hat ránk, emberekre. Értsük meg együtt ezt az új korszakot Márton Györggyel és vendégeivel. Emi és más. Minden szerdán 14 órától a Spirit FM-en. Utazók podcast Mahó Andreával már a Spirit FM-en is. Tartsatok velünk minden hétfőn este 8 órától, hogy hétről hétre megismerjük Andrea vendégeit. Húzós a Spirit FM-en. Róna Jegon vendégei a magyar kulturális, gazdasági és politikai elit legjavából kerülnek ki. Beszélnek szakmáról, magánéletről, társadalomról egyaránt. És még a húzós kérdések elől sem térnek ki. Húzós a Spirit FM-en hétfőnként 13 órakor. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este fél 11-től a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. Az ATV önökkel együtt lett az ország legnézettebb hírtelevíziója. Nekünk nem voltak jó vagy rossz korszakaink. Mi mindvégig elfogulatlanok és kritikusak voltunk, illetve maradtunk. A nézőink számíthattak ránk, és mi is önökre. Pont ezért lett toplistás reggeli műsor a Start. Így vált véleményformálóvá az interaktív fórum, valamint megkerülhetetlen hírforrássá az egyenes beszéd. De szintén önöknek köszönhetően maradt napi témáink első számú helyszíne az esti Aktuál. Kiemelt heti hír összefoglalónk a Somos a pályán, illetve oknyomozó riportműsorunk a heti naplós Vávi Andrással. Irodóink élő helyszíni tudósításaiban pedig kora reggeltől késő estig mindig a néző volt és lesz is az első. Hisz évtizedek óta csak is önökért vagyunk ott a hírek frontvonalában. Reklámot hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről itt a Spirit FM-en.
2: Jó napot kívánok! Budapesten hétvégén az M1-es metró helyett a Mexikói út és az Oktogon között pótlóbusz közlekedik karbantartás miatt. A 105-ös és a 210B autóbusz igénybevételét is ajánljuk. Az egyes villamos ma és vasárnap 8 órától 18 óráig a Népliget és a Közvágó híd között nem közlekedik karbantartás miatt, pótlóbusz jár a Népliget és az Infopark Pázmány Péter sétány között. A hétvégére lezárták a pesti alsó rakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadták azt a gyalogos és a kerékpáros forgalomnak. Lezárták hétvégére a belvárosban az Alkotmány utcát a Honvéd utca és a Hold utca között filmforgatás miatt. A 15-ös autóbusz terelve közlekedik a Gyöngyösi utca felé, a Markó utca megállót nem érinti. Lezárták az 5. kerületben a Ferenci István utcát veszélyelhárítás miatt. Időszakos és szakaszos lezárásra kell készülni az 5-ös tér Széchenyi István tér Lánchíd útvonalon ma várhatóan 18 óra 30-tól 20 óráig vonulásos rendezvény miatt. Az érintett BKK járatok terelve közlekednek. Kovács Botond, BKK Info.
1: Közlekedési híreinket hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Korábbi műsorunk ismétlését hallhatják. Amikor egy tehetséget észrevesznek, minden megváltozik. Kapcsolatok, támogatók, új utak nyílnak meg. Ezt az utat követjük végig hétről hétre. Önök a Tehetség útja adását hallják. A mikrofonnál Róna Jegon.
0: Tisztelettel köszöntöm Önöket, a Tehetség útja a legfrissebb adását látják. Kisvárdára látogatunk, a kisvárdai Bessenyei György Gimnázium és Kollégium főigazgatója lesz az egyik kalauzunk ezen az úton. Jó napot kívánok dr. Koncz Gábornak. A másik pedig Kíséri Ákos, aki itt ül mellette, egy diák. Ez önmagában egy fura dolog, amikor az ember diákként az igazgatója mellett ül, azt hiszem, ugye?
3: Igen, bár én elég sok időt töltök a igazgatónak az irodájában is, egyéb dolgok kapcsán, de...
0: Hát mit szólnak hozzá a többiek?
3: A csapattársaim, vagy
0: hát,
3: a diákok?
0: Hát, az osztálytársai, igen.
3: Hát nekik meglepő nyilván, tehát ha általános hozzáállás az igazgató órakhoz mindig az, hogy nagyon félni kell tőlük, nagyon szigorúak.
0: És... Hát én nem látom rajta, hogy nagyon ijesztő lenne.
3: Igen, és ezzel szeretném volna folytatni, hogy szerencsére tudom azt állítani a igazgató úr, igazgatórat megismerve, hogy nálunk ez egyáltalán nincsen így, és szerintem bármely diák, hogyha ismeri igazgatórat egy kicsit is, akkor bátran tud bemenni az irodájába, akármivel kapcsolatban egyeztetni.
0: Hát kivéve, hogyha valami fegyelmi ügy van, de az biztos nincs ebben a gimnáziumban, sosem fordulhat elő. Amikor a diákok kitalálnak valamit, és betoppannak az igazgatói irodába, az azért lehet ijesztő, és úristen, már megint mit akarnak. Amikor betoppantak a fiatalok, mit gondolt róluk?
4: Én kértem, hogy toppanjanak a Start Ideaton program kapcsán. Tehát ugye a minősített tehetséggondozó műhelynek én vagyok az iskolai programfelelőse már 2017 óta, és én értesülök ezekről a lehetőségekről, és akkor nyilván gondolkodom, hogy kik a megfelelő emberek egy-egy ilyen projekthez, és azt gondoltam, hogy ők négyen lehetnek azok, akik alkalmasak erre a feladatra, és kértem, hogy beszéljünk róla, mert azt gondoltam, hogy ez nekik való feladat.
0: Itt volt egy, vagy lett egy projekt, amit kidolgozott négy kisvárdai középiskolás, ez az alapja annak, hogy mi itt beszélgetünk, de egy kicsit, hogyha hátrébb megyünk, mi maga a program, amiben részt vesz igazgató úr?
4: A minősített tehetséggondozó műhelyek kapcsán csatlakoztunk mi a Start Ideaton programhoz. A műhely 2017 óta működik az iskolánkban, még első körben csatlakoztunk a 39 intézményhez, ma már 58 minősített tehetséggondozó műhely van az országban. Korábban a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében mi voltunk az egyetlenek, és tulajdonképpen a műhely egy keretet ad a tehetséggondozó tevékenységünknek már 2017 óta.
0: Ti pedig fiatalokként látva azt, ahogy a mi idősebbek beszélünk egymással ebben az országban, a vitakultúrát választottátok témátok. Ként. Beszélj erről az ötletről, kérlek, illetve kezdjük azzal, amit én itt felvetettem. Ti milyennek látjátok ennek az országnak a vitakultúráját?
3: Alapvetően az első kérdésre szeretnék először válaszolni, aztán majd folytatom a következővel. Alapvetően mi a hátterünk is olyan, hogy egymás között a barátságunknak jelentős és kulcsfontosságú része a vitázás. Néha szállunk arra időt, hogy összeüljünk, és akár komolyabb olyan témákat, például amikhez nem értünk annyira, és csak laikusok vagyunk, próbálunk megfejteni, próbálunk egymás vélemény által kovácsolódni, és próbáljuk gyakorolni a vitázást, próbálunk tanulni róla, és a második kérdésre, hogy hogyan látjuk ezt, hogy felnőttek, vagy akár a magyarok hogyan vitáznak, erre a kérdésre válaszolva, hát nyilván elég rossz a helyzet a mi szempontunkból, bár a fiatalok eléggé lázadóak, és bármelyik másik fiatal is ezt mondaná, hogyha az idősekről kérdeznék, ellenben szerintem fontos az, hogy legyünk kritikusak, viszont szerintem, ha akár YouTube-on vagy bármilyen média csatornán megnézünk egy magyar közéletről, politikáról, vagy gazdasági dolgokról egy komolyabb beszélgetést, még a szakértők sem mindig tudnak tisztelettudó keretek között, és közös nevezőt próbálva megtalálni, beszélgetni, mert elviszi őket az indulat, elviszi őket az, hogy mindenképpen azt gondolják, hogy nekik van igazuk. Ez egy emberi természetes dolog egyébként, ami ellen viszont lehet tenni. És mi ez ellen szeretnénk tenni, hogy ne csak ösztönösen cselekedjünk, hanem próbáljunk meg átgondoltan és egymást tisztelve és egymás véleményét befogadóan és önkritikusan hozzáállni ezekhez a beszélgetésekhez.
0: Ha jól értem, akkor ez valahogy úgy van, hogy igazgató úr tudta, hogy van egy ilyen társaság, akik így működnek, mint ahogy ezt most leírta. Tehát nem veszekednek, hanem vitatkoznak, hogyha nézetkülönbség van, és erre alapozva gondolta azt, hogy, hogy talán velük el lehetne ezt indítani, vagy valami ilyet el lehetne indítani, aztán nyilván majd ők lesznek azok, akik kialakítják a kereteit.
4: Első körben tudtam, hogy van egy nyitott társaság, és őket kerestem meg azzal, hogy van egy vállalkozói verseny, és hogyha van valamilyen ötletük, akkor ezen a versenyen lehetne indulni, és az ötlet az övék. Tehát a vitát én nem tudtam, hogy őket ennyire érdekli. Viszont nagyon örültem neki, hogy ez ma egy 16-17 éves diákcsoportot ennyire érdekel, és valóban tenni akarnak a vitakultúra fejlesztésért. Ugye a külvilágból rengeteg olyan ingert kapunk, amelyek azt mutatják, hogy elég rosszul állunk. Amikor ők előhozakodtak ezzel, hogy ez az ötlet, akkor egy kicsit megijedtem, hogy vajon mi lesz ebből.
0: Mekkora veszekedés lesz.
4: Igen, de utána szépen lassan összekötöttem őket olyan emberekkel Kisvárnán belül, illetve Kisvárna környezetében, akiktől tanulhattak. Akár orvosigazgató, akár polgármester, tehát szépen ők végigjárták azt az utat, hogy tájékozódtak, hogy milyen igények lennének a vitakultúra fejlesztésére, vagy hogyan látják ezt sokkal bölcsebb emberek, mint ők, és akkor így szépen lassan alakították a saját kis projektjüket, és valóban egy nagyon értékes dolgot formáltak, és ebben segített nekik a Nemzeti Tehetségközpont is. Ugye nagyon-nagyon jó mentort kaptak, és nagyon sokat fejlődött a kommunikációs képességük, és nyilván szerintem is sokat tettek a vitakultúra erősítéséért.
0: Igazgató, hogy mondott egy mondatot az előrébb járó generációról, hogy bölcsebb emberek? Nem feltétlenül vagyunk mi bölcsebb emberek egyébként. Lehet, hogy többet éltünk. De hát a bölcsesség az valami olyan dolog, amit valószínűleg nem csak az idő érlel, hanem az, amit hozunk magunkkal. Abban például a létező vita és annak a lehetősége, az rengeteget tud segíteni egy embernek a tanulásában. Az, amit elkezdtek, azt le lehet fordítani tapasztalatra, gyakorlati tapasztalatra már?
3: Igen, hogyha jól értelmezem a kérdést, akkor így gyakorlati példákra kíváncsi.
0: Is akár, de akár csak arra is, hogy tényleg az ember leül egy polgármesterrel beszélgetni, nem feltétlenül a bölcsességet várja tőle. Lehet, hogy ott csak a tapasztalat működik, de az a tapasztalat, hogyha meg tudom vele vitatni, meg tudom vele beszélni, engem bölcsebbé tehet.
3: Igen, bölcsebbé tehet, és bölcsebbé is tesz, viszont amit szeretnék itt kiemelni, hogy ahhoz, hogy egy értelmes párbeszéd per vita létre tudjon jönni, ahhoz nyilván kettő fél kell. Tehát, hogy attól, hogy például én megtanulnék vitázni, és bemegyek egy olyan polgármesterhez akárhol, aki nem hajlandó, nem olyan befogadó bármilyen új álláspontra, ami egyébként érthető, nyilván emberi természetből adódóan, és bármilyen érdekkapcsolatokból adódóan, de ehhez kettő ember kell, és nem egy egyszerű dolog ezt bevezetni, és akár a társaim, akár nem tudom, ebben az interjú részben lesz-e, ki fognak erre térni, hogy ez miért talán túlságosan az elméleti oldalon van, és nem túlságosan a gyakorlati oldalon. Ahhoz, hogy megteremtődjön az a párbeszéd, hogy mindkettő ember hajlandó legyen erre, ehhez sok mindennek kell teljesülnie. Az egyik az, hogy ne legyen olyan akár érdek egyik oldalon sem a háttérben, ami azt diktálná egy érdekembernek, hogy tudja mit nevezni, hogy ő egyáltalán ne legyen befogadó.
0: Mert hát ha érdekember, akkor már eleve az vezérli ebben a vitában az ott esetben, amiben beleereszkedik, ami az ő érdeke, tehát nem nyitottan megy bele, hanem valami koncepció mellett.
3: Igen, és ennek a megerősítésére lenne szükséges talán több hangsúlyt fektetni, hogy az emberek a neveltetésükből is tájékozódjanak erről, tudjanak erről, mert szerintem nem elég, én legalábbis diákként nem eleget hallottam arról, hogy miért fontos vitázni, hogy hogyan kell vitázni, és ha a társaimat nézem meg, akikből később szavazó választópolgárok lesznek, vagy akár a munkaerőpiacon dolgozók lesznek, és emberi kapcsolatokat kell ezt ápolniuk, és rajtuk át gyakorlatilag Magyarország, a világ jövője, hogy így tudjak fogalmazni, kicsit nagyzolva. Azt gondolom, hogy szükség lenne többet beszélni arról, hogy a legeffektívebb megoldás és a leghasznosabb megoldás, a legjobb megoldás akkor fog létrejönni, hogy a kettő ember nyitottan belemegy egy őszinte párbeszédbe, ahol érvek mentén tudják megvitatni azt, amiről beszélnek.
0: Ugye itt van egy nehézség egyfelől a tradíciók a családon belül, ahol hát hatalmi szóval elintézik sokszor a szülők azt, hogy a gyereknek mi legyen a véleménye, és az iskola, amelyik a magyar iskola rendszer egyik jellegzetességeként igazából nem ad lehetőséget arra, hogy mondjuk egy tanárral megvitassa egy diák, akár órai kereten belül, mondjuk a tanár egy állítását. Mert hogy ő esetleg gondol valami más. Lehet, hogy nincs igazad, de legalább beszéljük meg. Mert majd megbeszéljük, menjünk tovább. Ez a legegyszerűbb válasz egy pedagógustól is, mert nincs ideje rá.
4: Ez már sokat változott azért. Tehát én azt gondolom, hogy ha az iskola maga olyan kultúrát közvetít, vagy akár az iskola vezetője olyan kultúrát közvetít, akkor lehet. Tehát ez pedagógusan múlik.
0: A beszélyei ilyen?
4: Igen. Azt gondolom, igen. És szeretném, hogy ilyen legyen, és azt látom, hogy ilyen.
0: Egyébként meg a Besenyei egy minősített tehetséggondozó műhely is, ugye erről két mondatot beszéltünk. Kicsit azért szóljunk erről. Ez mit jelent, illetve más ilyen műhelyekkel milyenek a kapcsolatai, és mire jók ezek a kapcsolatok, ha vannak?
4: Hát a műhelynek a legnagyobb előnye az, hogy egy átgondolt tehetséggondozó struktúránk van. Tehát egy olyan rendszerben dolgozunk, ahol minden van valamiért. Tehát nem adhok gondozok a tehetséget, hanem van egyéni mentorálás, van szakmai támogatás, vannak ösztöndíjak, lehetne ezeket hosszasan sorolni, és az MTM-ek kapcsolódnak egymással, tehát rengeteg olyan lehetőségünk van, amikor ilyen tematikus találkozókon tudjuk egymással megosztani a gyakorlatainkat, a saját jó gyakorlatainkat, illetve megismerhetjük más intézményeknek a gyakorlatait, tehát tulajdonképpen egymástól tanulunk. Tehát ez egy nyitott közösség, akik szeretik megosztani az ő tapasztalataikat.
0: Mennyit ad ez az iskolának? Az iskola napi működéséhez mit ad hozzá?
4: Szerintem a legnagyobb hozadéka az átgondoltság. Tehát egy olyan tehetséggondozó struktúrában dolgozhatunk, ahol minden lépésnek megvan a maga oka. Tehát nem eszközöket kapunk csak feltétlenül, hanem megvan a miértje annak, hogy melyik eszközt miért kapjuk, mire használjuk, és hogyan építjük be a tehetséggondozó tevékenységünkbe.
0: Ezek, amikről most beszélt, ezek mennyire kapcsolódnak a napi tanításhoz? A napi órákhoz, a diákok hétköznapi életéhez, majd mindjárt megkérdezem a diákot is, aki itt ül, de hogy látja az igazgató pedagógusként, az is érdekel.
4: Nekünk szerencsénk van a mi intézményünkben a tehetséggondozó órák, azok a tanórai keretek közé beépített órák. Tehát a pedagógusainknak a kötelező óraszámában tehetséggondozó órák vannak. Tehetséggondozó órák, szakkörök, akár korrepetálás, és itt nagyon fontos megemlíteni, hogy a tehetséggondozás az nem mindig csak a nagyon jó képességű diákoknak a kiemelése, vannak gyengébb képességű, viszont egy-egy speciális területen tehetséges tanulók, akiket szintén fontos tehetséggondozni, tehát ezeket a diákokat mi egy átgondolt struktúrában gondozzuk.
0: Amit mondod, azért is nagyon fontos, az nekem veszőparipám, hogy egy rossz tanuló gyereknek is van valamihez tehetsége.
4: Hát hogyne.
0: Hát azt az egyet találjuk meg, ami van, számára az örömet jelenti majd egy életen át, mert abban ki tudja fejezni magát, kifejezni magunkat, ugye? Ez a vitakör 5 hónapon keresztül formálódott, épült, alakult?
3: Ennél egy picit több talán, hogy a Start Ideaton program keretében elkezdtünk ezen dolgozni, amiről egyébként igazgató úrtól értesültünk, ami kapcsolódik ez a tehetséggondozó műhely minősítéshez. Ezen elkezdtünk dolgozni talán november környékén, ha jól emlékszek. Próbáljuk, ha már energiát tettünk bele, próbáljuk meg nem veszni, hagyni. És szeretnénk ezt folytatni. Talán nem mennék bele, a többiek is el szeretnék majd mondani, és talán ez a kérdés nem erre irányult. Viszont szeretnénk nem ezen az úton, amin elkezdtük tovább menni, hanem egy másik irányban továbbvinni ezt az egész projektet, hogy eddig beletett munkánk és küldetésünk az ne vesszen kárba. És úgy gondoljuk, hogy a neveltetésünk, iskolasztatásunk, eddigi életünk, amit adott nekünk, akár tehetséget, akár tudást, ezt mindenképpen felelősségünknek érezzük azt, hogy felhasználjuk ezt olyan dologra, ami hozzátesz a külső világhoz, hogy ne csak a saját érdekeinket nézzük, hanem valamit adjunk akár jövő nemzedékének, akár a jelen nemzedékének, és valamivel hozzájáruljunk ez az egészhez.
0: Mit fog tanulni?
3: Jogot szeretnék tanulni a Pesti ELTE-n, ami nyilván nehéznek tűnik, és nagy kihívásnak mondják sokan, viszont én abszolút azt gondolom, hogy erre képes vagyok.
0: Hát ezt én nem tudom megítélni, de én is azt gondolom. Igazgató végig kísérte ezt az egész folyamatot, igaz? Ahonnan, hovát.
4: Igen.
0: A saját tapasztalat, ami hova jutottak a srácok?
4: Nagyon sokat fejlődtek. Tehát szerintem mind a négy srác más területen fejlődött sokat. Egyébként Ákos, amiben sokat fejlődött szerintem, az idővel való gazdálkodás. Ezzel küzdünk egymással, tehát mi magunk is sokat vitázunk dolgokon, de ha valamiben fejlődött, az az időnek a kihasználása, illetve a kommunikáció. Tehát itt jelentőset léptünk, de minden diáknál más dolgot lehetne kiemelni. Én azt gondolom, hogy pusztán az a mentorálás, amiben részt vettek, az nagyon sokat adott az ő életükhöz és a későbbi karrierjükhöz.
0: Ez egy nyertes program lett, ugye?
4: Így van.
0: Valamennyire kötelez is, mert hogyha nyertes program, akkor egyfajta minta is mások előtt. Tudnak mintává válni? Hogy látták a saját suliukban?
3: Hát a mi iskolánkban mindenképpen próbálunk mintát.
0: Mintává válni? Hogy látták a saját suliukban?

0: kockázva ez a lehetőség. Na hát akkor tessék itt a bizonyíték. Ezt meg is lehet beszélni, meg is lehet megvitatni az a felé az úton. Szerintem lesz belőle vita. Hát ez legyen a legnagyobb rosszasága. Azt kívánom, meg sikeres felvételit az ELTÉ-re. Gratulálok az eddigi eredményekhez. Hát igazgató, meg aztán büszke lehet ezekre a srácokra. Mert hogy az, hogy van bátorságuk mások elé kiállni ezzel, és nem valami olyan tehetséget mutatnak, amit négy fal között sutyomban is lehet, az szerintem komoly dolog.
1: Igen, büszke vagyok rájuk, illetve az iskolámra is. Köszönöm.
0: Köszönöm szépen, örülök, hogy itt voltak, és mindjárt folytatjuk, mert hát a többiek még szóhoz sem jutottak, már pedig itt van mindenki a stúdió előterében, úgyhogy mindjárt helyet cserélünk, és jön a folytatás. Dr. Koncz Gábor.
2: Korábbi műsorunk ismétlése hamarosan folytatódik.

Műsorajánló. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-től a Spirit FM-en. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is. A műsor, amely játékosan, mégis alaposan mutatja be a média sokszínű világát. Botrányokat, kiemelt showkat, sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Civil a pályán. 4 vendég, 6 téma, a hét legfontosabb eseményeiről Somos Andrással, kedreggel 5-kor a Spirit FM-en. Többet szeretnél tudni az állatokról? Elhivatott vagy a felelős állattartásért? Érdekel, mit lehet tenni az állatkínzás ellen? Akkor téged vár Adj esélyt című műsorunk. Közös ügyünk az állatvédelem. És mi is fontosnak tartjuk, hogy hangot adjunk azoknak, akik nem tudnak felszólalni magukért. Tarts velünk minden hétfőn 14 órától a Spirit FM-en. Húzós a Spirit FM-en. Rónai Egon vendégei a magyar kulturális, gazdasági és politikai elit legjavából kerülnek ki. Beszélnek szakmáról, magánéletről, társadalomról egyaránt. És még a húzós kérdések elől sem térnek ki. Húzós a Spirit FM-en hétfőnként 13 órakor. Tudod, mi dönt el egy állásinterjút valójában? A Felvéve legújabb adásában nem a száraz elméletekről beszélünk, hanem a kőkemény valóságról. Gyakorlati tippeket adunk a sikeres béralkutól kezdve a beilleszkedésen át egészen addig, hogy hogyan érdemes a munkaerőpiacot áttekinteni. Akár munkát keresel, akár a legjobb jelöltet kutatod, hallgass minket minden kedd délután 3:30-től, és lépj szintet a karrieredben. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM.

0: A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Korábbi műsorunk ismétlése folytatódik.
2: Amikor egy tehetséget észrevesznek, minden megváltozik. Kapcsolatok, támogatók, új utak nyílnak meg. Ezt az utat követjük végig hétről hétre. Önök a Tehetség útja adását hallják. A mikrofonnál Rónai Egon.
3: Ahogy ígértem, az előbb folytatjuk is három fiatal emberrel, Lipai Vilmos, Tóth Dávid és Farkas Péter itt a stúdióban. Szervusztok, örülök, hogy itt vagytok. Tegeződhetünk, ugye? Köszönöm
4: szépen. Köszönjük.
3: Ti vagytok az a vitakör, aminek egy részét már valamilyen módon megismerhettük az előző beszélgetésben. Ugye, amikor itt járt Ákos az előbb, akkor mondott pár mondatot arról, hogy hogyan alakult ez az egésznek, hogy alakult a kapcsolat ezügyben az igazgatóval, aki végigkísérte a ti munkátokat. De mivé lett ez a vitakör? Tehát meddig tudtatok ebben előre haladni? Csak ti vagytok ebben, vagy be tudtatok kapcsolni másokat is?
4: Tulajdonképpen a vitakörünk az online működik, tehát ez egy online webalkalmazás, amit mi létrehoztunk. Ugye a Start Ideoton program keretében kezdtük el ezt fejleszteni, és hogyha arra gondol, hogy hány embert tudtunk ebbe bevonni, akkor azt hiszem, hogy az a legmegfelelőbb válasz erre, hogy mi a verseny során csináltunk egy vitaestet, ahol ismerősök, barátok, mindenki, aki bármilyen formában érdeklődött a vitázás iránt, annak lehetőséget biztosítottunk arra, hogy lépjen fel az alkalmazásunkra, és egy megadott időpontban, egy megadott témáról tudtak vitatkozni egymással. Úgyhogy azt gondolom, hogy ez egy óriási siker volt, több mint 60 ember vett ebben részt. Nyilván, mivel hogy ismerőseink, iskolatársaink voltak ebben elsősorban, ezért gyakran átcsúszott abba, hogy mi legyen holnap a házi, vagy
3: legyen egyáltalán.
4: Igen, legyen.
3: Ezzel lehet rögtön vitatkozni.
4: Egyébként megadtunk egy témát, az volt ez a téma, hogy korlátlan szólásszabadságot kell biztosítani az interneten, illetve az online felületeken mindenkinek. Az inspirálta ezt a témát, hogy nagyon sok olyan jelenséget látunk az online világban, ahol olyan emberek szereznek nagy teret, és olyan emberek befolyásolják a mai fiatalok gondolkodását, akik nem biztos, hogy a legjobb hatással vannak rájuk. Úgyhogy erre voltunk kíváncsiak, hogy mit gondolnak a velünk korabeliek,
3: amiket ismerjük ki.
4: Tulajdonképpen a vitákra mi nem láttunk rá, hiszen megadtuk, hogy kinek milyen álláspontot kell képviselnie, megadtunk egy pró és kontra álláspontot, úgyhogy a diákok itt tudtak egymással vitatkozni.
3: Na jó, de a végén van egy rezümé, nem? Tehát, hogy ez a vita, ez most így alakult, és ebből az látszik, hogy vagy ilyenkor tegeződjünk már, tehát előbb megbeszéltük, nem magász, kérlek. Ez olyan furcsa, meg nem elegáns. Szóval, hogy igazából az a lényege a dolognak, hogy a végén valamire jutunk egy vitába. Az is egy eredmény, hogy nem győztük meg egymást, és akkor ez így marad.
4: Alapvetően nekünk az volt a feltevésünk, hogy a vitának az a lényege, hogy egy közös igazságot keressünk meg. Ne egymást akarjuk legyőzni, hanem a végén meg tudjunk állapodni valamiben. Mi ezt próbáltuk kommunikálni, és ezt kommunikáljuk folyamatosan a felületeinken, hogy az a lényeg és az a cél, hogy valami közös igazságot
3: találjunk. És ezen a vita este például sikerült-e? Akkor most másra nézek, hogy ne te válaszolj. Igen. Mindig.
5: Igazából ez úgy nézett ki, hogy összekapcsoltunk párosával embereket, hogy ők vitázzanak, és azt, hogy ők miről vitáztak, azt mi nem láttuk élőben, hanem azt csak vissza tudjuk nézni olyan okokból, hogyha valaki megsérti a szabályokat, akkor mondjuk el tudjuk tiltani, de alapvetően nem az volt ezzel a célunk, hogy 60 ember együtt vitázzon, vagy több ember mondjuk csapatokban vitázzon, hanem hogy egyenként. És
3: működött? Nem lett belőle sok-sok veszekedés? Sok kis veszekedés?
5: Azt nem tudjuk, mert nem néztük meg egyesével a vitákat, viszont a visszajelzésekből azt hallottuk, hogy veszekedések azért nem lettek.
3: Mert hogy ez a legnagyobb baj a mi vitakultúránknak, hogy összekeverjük a vitát és a veszekedést. Tehát amikor valaki ír valamit a Facebookon, és arra reagálnak, az pillanatok alatt egymás egészen durva minősítéséig megy, miközben azt mondják, hogy mi csak vitatkozunk. Nem, ez nem az. Ezen kellene változtatnotok nektek, akik utánunk jöttök.
6: Igen, mindenképpen kéne valamilyen úgynevezett bíró, aki közben tudná karbantartani ezt, hogy senki ne szegje meg a szabályokat. Mi ezt jelenleg csak úgy tudtuk megoldani, hogy be lehetett jelenteni, hogyha valaki nem a vita keretei között kommunikál, és utólag ugye eltiltást tudtunk adni. De a jövőben még gondolkozunk, hogy hogyan tudnánk ezt megoldani, hogy élőben.
3: Ugye ezzel az a nehéz, hogy amit mondasz, hogy kellene egy bíró, tulajdonképpen meg azt mondanám, hogy pont nem az kellene, hanem az, hogy mi, akik vitatkozunk egymással, megtanuljunk egyfajta civilizált kultúrát. vita stílust. Amihez kiváló lenne az, amit ti felkínáltok. Tehát akár olyan módon is, hogy van egy ellenvélemény, gyakoroljuk, hogyan lehetne abból egy olyan vita, ami előre visz.
4: Természetesen hosszú távon az a célunk, hogy ez ne csak egy gyakorlati tevékenység legyen, hanem edukáljuk az embereket, és megmutassuk nekik azt, hogy valóban, ahogy te is mondtad, hogy mi a különbség a vita és a vitatkozás között. Ez is volt a szlogenünk egyébként, vagy ez is a szlogenünk, hogy vitázz jobban, ne hangosabban. Úgyhogy én azt gondolom, hogy most nekünk az az elsődleges célunk, és annak kell az elsődleges célunknak lenni, azok alapján a tapasztalatok, illetve felismerések alapján, amiket ezen az úton szereztünk, hogy a magyar oktatásba kell a mi programunkat integrálni, és akkor tud ez a legsikeresebb lenni, és a legátfogóbb hatással érni, illetve a legtöbb emberhez eljutni, hogyha valamilyen módon az oktatás részévé válik a vitakultúra. Pontosan.
3: Erről beszéltünk egyébként igazgató úrral itt az előző részben, hogy mennyire van ez jelen ma az oktatásban, hogy egy diák vitatkozhat akár órán egy másikkal, vagy a pedagógussal. És hát ő ugyan azt mondta, hogy azért ez része már például a Bessenyei életének, de azt tudjuk mindannyian, hogy a magyar oktatási rendszernek azért ez nem kifejezetten az alapja, a vita maga. Honnan jött az ötlet? Volt egy konkrét eset, ami előhívta bennetek azt, hogy ezzel kéne foglalkozni?
5: Igen, azt mondanám, hogy volt egy konkrét eset, de az egy hosszabb folyamatnak a terméke. Azért kezdtem elém beszélni, mert én voltam az úgymond ötletgazda. Úgy történt ez az egész ötlet kapás, hogy igazgató úrtól hallottunk erről a lehetőségről, hogy létezik ez a Start Ideaton vállalkozói verseny, és egy nagyon, nagyon jó lehetőségnek tartottuk, hogy csapatként fejlődjünk, és még jobban professzionális szinten is összekovácsolódjunk.
3: Ezért baráti kör voltatok egyébként is?
5: Igen. Uh-huh. Tehát azelőtt is már ismertük egymást, és eléggé jobban voltunk. És aztán elkezdtünk gondolkodni azon, hogy milyen innovatív ötlettel lehetne elindulni ezen a versenyen. Aztán pár napra rá éppen már lefekvéshez készülöttem, már majdnem elaludtam, és úgy, ahogy a többi jó ötlettel szokott lenni, pont ekkor ötlött az agyamba, hogy milyen jó lenne, hogyha tudnának egymástól távol elhelyezkedő, viszont hasonló érdeklődéssel, hasonló ambíciókkal rendelkező emberek egymással mély témákról, mély és fontos témákról beszélni. És ez onnan ötlött az agyamba, hogy mi Willivel, amióta már elég szoros kapcsolatot ápolunk, elég gyakran veszünk részt ilyen vitákban, és bármint, hogy egymással, mással még annyira nem, de úgy vettem észre saját magamon, és egyébként Willin is, hogy ezekből a vitákból rengeteget tudtunk fejlődni személyként. Azt, hogy látni, hogy más hogy gondolkodik, az, hogy nem csak a mi véleményünk, vagy a mi gondolkodásmódunk a jó. Úgyhogy rögtön, ahogy ez eszembe jutott, valahogy a logónk is így eszembe ötlött. Igazából szeretek ilyen dizájnokkal foglalkozni, és rájöttem, hogy úristen, hogy van a vita? Debate. És hogy a debate-et azt le lehet írni úgy, hogy D, B és 8. Aztán ezt így le is rajzoltam egy lapra, és innen már nyugodtan tudtam aludni.
3: Innen veszed fejszényel, ezt meg kell csinálni.
5: Igen.
3: Viszont most bajban vagytok, mert a jövő évi Start programba is bejutottatok ezzel. Tehát folytatni kell, csinálni kell tovább. Bajban vagytok, vagy megy ez így?
6: Szerintem egyáltalán nem vagyunk bajban. Én végzem az egész ilyen háttérmunkát, az alkalmazásnak a fejlesztését, stb. És teljes mértékben készen állok.
3: Te vagy a számítógépes gurú a csapatban?
6: Igen, igen. Teljesen készen állok, hogy ezt egy magasabb szintre emeljük, minden kis problémát megoldjak, ami eddig is fennállt, és hát szerintem egyáltalán nem vagyunk gondban.
3: Helyes. A tartalmi fejlesztés kinek a felelőssége? Az közös munka? Tehát, hogy merre menjen ez a dolog tovább? Hogyan lesz ez országos? Ugye ez most Kisvárdán a ti ismeretségi körötök, baráti körötök, iskolai társaitok használhatják. De hát ez nyilván akkor működik igazából, hogyha egy Szent Gotthárdi fiatal ugyanarra a kérdésre tud reagálni, amire egy kisvárdai kérdést kap, vagy választ kap.
5: Igen, igazából a tartalmi tervezés az közös ügy, viszont ettől a tanévtől Ákos és Vili fogják a munkának az oroszlán részét elvégezni, hiszen én már nem a fiúkkal egy iskolába járok, hanem már most kezdtem az egyetemet itt Budapesten, úgyhogy kicsit kevésbé lesz majd időm szerintem erre a projektre, de mindenképpen szeretnék.
3: Néha felülsz az ágyban, hogy ötleted van, és akkor rögtön közlöd velük.
5: Igen.
3: Igaz?
5: Így van.
3: Minden esetre menő, amit csináltok, gratulálok hozzá. És örülök, hogy vagytok, és hogy vannak ilyen ötletek, és vannak ilyen fiatalok. Tóth Dávid, Farkas Péter voltak a vendégeink, és Lipai Vilmos itt a második részében a Tehetség útjának. Gratulálok ez az applikációhoz, és jó utat továbbiakban külön-külön és együtt is mindannyiótoknak, egyetemen vagy gimnáziumban.
5: Köszönjük szépen.
3: Önöknek meg köszönjük a figyelmet, ez volt a Tehetség útja.
1: Korábbi műsorunk ismétlését hallották.

0: Műsorajánló. Tudod, mi dönt el egy állásinterjút valójában? A Felvéve legújabb adásában nem a száraz elméletekről beszélünk, hanem a kőkemény valóságról. Gyakorlati tippeket adunk a sikeres béralkutól kezdve a beilleszkedésen át egészen addig, hogy hogyan érdemes a munkaerőpiacot áttekinteni. Akár munkát keresel, akár a legjobb jelöltet kutatod, hallgass minket minden kedd délután 3:30-tól, és lépj szintet a karrieredben. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorral. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Utazók Podcast Mahó Andreával már a Spirit FM-en is. Tartsatok velünk minden hétfőn este 8 órától, hogy hétről hétre megismerjük Andrea vendégeit. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. A Magyar Bormarketing Ügynökség támogatásával készült műsorunkat hallhatták. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről, itt a Spirit FM-en.
1: Jó napot kívánok! Budapesten hétvégén az M1-es metró helyett a Mexikói út és az Oktogon között pótlóbusz közlekedik karbantartás miatt. A 105-ös és a 210B autóbusz igénybevételét is ajánljuk. Az egyes villamos ma és vasárnap 8 órától 18 óráig a Népliget és a Közvágó híd között nem közlekedik karbantartás miatt, pótlóbusz jár a Népliget és az Infopark Pázmány Péter sétány között. A hétvégére lezárták a pesti alsórakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadták azt a gyalogos és a kerékpáros forgalomnak. Lezárták hétvégére a belvárosban az Alkotmány utcát a Honvéd utca és a Hold utca között filmforgatás miatt. A 15-ös autóbusz terelve közlekedik a Gyöngyösi utca felé, a Markó utca megállót nem érinti. Lezárták az 5. kerületben a Ferenci István utcát veszélyelhárítás miatt. Időszakos és szakaszos lezárásra kell készülni az 5-ös tér Széchenyi István tér Lánchíd útvonalon ma várhatóan 18 óra 30-tól 20 óráig vonulásos rendezvény miatt. Az érintett BKK járatok terelve közlekednek. Kovács Botond, BKK Info.
0: Közlekedési híreinket hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Mi történt az elmúlt napokban? Mi állhat mögötte? A Párbaj című műsor következik a Spirit FM-en. A mikrofonnál Nagy Attila Tibor és Gabra Gábor.
2: Tisztelettel és szeretettel köszöntöm az Abszolút Politika kedves nézőit. A Napire YouTube csatornáján, a Spirit FM-en és az ATV Extra-n Gabra Gábor vagyok, de természetesen itt van a stúdióban Nagy Attila Tibor, ennek a műsornak a szokásos fénypontja. Szervusz Attila.
3: Itt szervusz Gábor.
2: De mielőtt belekezdünk az elég sűrű hétfői nap értékelésébe, arra kérem önöket, hogy iratkozzanak fel a Naphíre YouTube csatornájára. Hát nagyon feszült volt az Abszolút Filmszínház tegnap a parlamentben. A dolognak a legszorosabb értelmében vérre kezd menni a magyar politika által jelentett színház. Napközben őrizetbe vették Sesztek Miklóst, este őrizetbe vették Hankó Balást, és Magyar Péterrel is lesz valami, mert hogy az ő mentelmi jogát is felfüggesztette a parlament a telefonlopási, telefonrablási ügyben. Ugye nem tudjuk, hogy erőszakot követette el a későbbi miniszterelnök azon a felejthetetlen 2024-es nyár estén.
3: Ugye megmondtam annak idején, hogy jobb lett volna, hogyha Magyar Péter nem megy el bulizni. Ugye megmondtam.
2: Nekem az volt egyébként a legfurcsább, a tegnapi, nagyon sok abszurd jelenet volt a tegnapi parlamenti ülés, és azt követően, tehát kezdve ott, hogy az autó, amely talán Hankó Balázsra várakozott, Orbán Viktor videójában láttuk, az ott hagyta Hankó Balázst. Miután elbúcsúzott a családjától, és bement a harmadik kerületi NAV-ra, ahol aztán őrizetbe is vették. De ami szerintem a legjobban jellemzi ezt a hétfői parlamenti ülést, ahol minden volt, aztán influencer kitiltástól kezdve vádaskodási, kiabálásig, stb., hogy Torockai László, tehát még egyszer mondom, Torockai László, a Mi Hazánk elnök frakció vezetője volt az, aki a Tiszát is és a Fideszt is felszólította arra, hogy fejezzék be a nyomozó hatóságok vegzálását. És megmondom őszintén, hogy az elmúlt hetek után, miután Orbán Viktor ugye közölte, hogy aki elmegy az MVVA-hoz dolgozni, az egytől egyik számítson rá, hogy anyagilag és büntetőjogilag is felelősségre lesz vonva. Miután Magyar Péter közölte, hogy hát finoman fogalmazva nem elégedett a legfőbb ügyészségnek a munkájával, ezek után azt hiszem, hogy nehéz ezzel vitatkozni, hogy azért a politika két legnagyobb szereplője egészen elképesztő, amit megenged magának. Ja, és bocsánat, akkor még nem beszéltünk szerencsétlen Baka Andrásnak a tegnapi performanszáról, erről is fogunk beszélni. Mi történik itt, Attila?
3: Igen, az ember annyira kapkodja a fejét, annyira sűrűek az egyes tapok, hogy tulajdonképpen már azt is nehéz megállapítani, hogy mivel kezdjük, meg hogy mi a csuda történt. Kezdjük akkor talán Torockai Lászlóval, akinek a higgadsága akár meglepő is lehet azok után, hogy nem olyan régen még arra kérte a miniszterelnököt, hogy ne meneküljön undorító gyáva féreként. Most szó szerinti idézet volt a részemről.
2: Foglalkoztunk is ebben
3: a Igen, foglalkoztunk is ezzel a Torockai féle kijelentése, de hát a szombati Mi Hazánk kongresszus számomra azt az üzenetet küldi, hogy a Mi Hazánk határozottan elindul vagy szeretne elindulni a minél több szavazó megnyerésére, és ezáltal egy kicsit mérsékeltebb, higgadtabb stílusnak a bevezetésére. Meglátjuk, hogy mennyire lesz ez tartós, de azért az, hogy Tóth Máté energiajogászt, aki egyébként nem egy szélsőséges stílusú, hanem alapvetően inkább szakmai megközelítést ismertünk meg tőle, tehát Tóth Mátét mégiscsak megválasztották a párt egyik elnökségi tagjává. Ebben nagyon is beleillik, hogy Torockai László most higgadtabb beszédet mondott.
2: Bocsáss meg, azért fogalmazzunk úgy, hogy a többi szereplő azért megkönnyíti ebben a dolgát.
3: Ez kétségtelen. Magyar Péter, számomra egyébként Magyar Péter durva stílusa, amit a parlamentben művel, csak félig meddig meglepetés, hiszen én rengeteg Magyar Péter beszédet néztem 2024 és 26 között, nem egyet személyesen tekintettem meg, tehát Magyar Pétertől azért nem
2: volt, állt. Hogy egy gyűlésén személyesen üdvözölt téged,
3: igen,
2: Magyar Péter.
3: Ez volt ilyen is, igen, hogy megpillantott engem, és akkor mondta, hogy köszöntöm az itt jelenlévő Nagy Attila Tibort, és akkor én is biccentettem, hogy jó napot kívánok. Tehát ilyen is volt valóban, de azt érzékeltem, hogy a ellenfeleit Magyar Péter már akkor is maró gunnyal szerette kritizálni, tehát tőle a határozott kemény kritika sose állt távol. Ami esetleg meglepő lehetett, hogy Magyar Pétert a parlament a parlamenti ülésteremnek a látványa sem fékezte meg, sőt, ha lehet, még fokozta a benne lévő indulatokat, hiszen ellentétben a gyűlései többségével ott voltak most a fideszesek, és a fideszesek ennek azért a parlamenti keretek között van lehetőségük arra, hogy visszaszóljanak Magyar Péternek, és ezt nem egyszer meg is szokták tenni. És hát ebből adódóan nem egyszer óriási szokott lenni a feszültség. Verekedés még nem volt a magyar parlamentben, amióta Magyar Péter a miniszterelnök, tehát van még hova süllyedni, tehát ha a szerbeknél már volt parlamenti verekedés, akkor nálunk miért ne lehetne?
2: Meg hát ugye beszéltünk már arról ebben a műsorban is, hogy azért a magyar parlamenti hagyományoktól sem áll távol a fizikai tetlegességig.
3: Igen, 1904 vita. Vége, illetve 1912, amikor a parlamenti házelnökre egy ellenzéki képviselő rálőtt, csak nem találta el Tisza István házelnököt.
2: No,
3: Ne menjünk idáig. Tehát én azt kívánom, hogy tehát a parlament, ugye benne van a latin szóból, hogy parla, parlé, tehát beszélni, tehát azt nem arra találták ki, hogy erőszakkal rendezzék le a szemben álló felek a dolgokat. Tehát parlamentben pont az a szép, akkor működik jól, hogyha az egyébként az emberek között meglévő konfliktusokat, nézeteltéréseket szabályozott körülmények között rendezik le, megvitatják a problémáikat egymással, vagy megvitatják azt, hogy szerintük az országot milyen irányba kéne vezetni, megnézik a konkrét törvényeket, és aztán a parlamenti többség dönt, aztán, hogyha a választók a többséggel egy idő után elégedetlenné válnak, akkor a választáson leválthatják a hatalmat is, egy új hatalmat bízhatnak meg a választók, és ennek a folyamatnak a része a parlamenti vitasorozat. Tehát én a parlamentnek mindig is nagyon nagy fontosságot tulajdonítottam, és ezért az erőszak, a fizikai erőszak megengedhetetlen, mert nem erre találták ki a parlamentet, hogy finoman fogalmazok.
2: Igen, ezt fontos leszögezni, hogy többek között azért is beszélünk ezekről a jelenségekről ilyen gyakran, meg a történelmi párhuzamokról, lehetséges történelmi párhuzamokról, hogy elkerüljük ennek a megismétlődését. Tehát ez nekünk egy, hogy mondjam, mondhatni küldetésünk is, hogy valahol magunk, hogy mondjam, szerény módján megtegyünk mindent azért, hogy a közéleti vitákat, közéleti vita mederbe tartsuk. Ráadásul, és ugye erről is beszéltünk a közelmúltban, a parlament munkájának a így félrevitele, az egy nagyobb politikai és társadalmi válságnak a tünete is lehet, és ez valamennyire így van Magyarországon is. Én azt látom, hogy az Orbáni parlament az is egy válságtünet volt, az inkább a késő kádári parlamentnek, főleg a végén a késő kádári parlamentnek az unalmára emlékeztetett. A mostani parlament pedig nem a mai értelemben Tisza korszak, hanem az általad emlegetett Tisza István időszakának a parlamentjére kezd emlékeztetni, és annak egy nagyon csúnya összeomlás, mármint nem a kormányzat, az ország összeomlása lett a vége. Megyünk erre felé egyébként, szerinted?
3: Én attól tartok, hogy igen, bár szerintem még van lehetőség megállni a lejtőn, tehát szerintem még nem szűnt meg minden esély arra, hogy civilizáltabbak legyenek a parlamenti ülések. Én beszéltem egy fideszes képviselővel, illetve egy KDNP-ssel, hogyha egész pontos akarok lenni, akit nem fogok megnevezni, de ő jelezte nekem, hogy ő tart attól, hogy előbb-utóbb fizikai erőszakra fog sor kerülni, mert ő belülről rettenetesen nyomasztónak és rossznak érzékeli a légkört. Tehát arra hívta fel a figyelmemet, amit én is tudtam, csak az ő szájából hitelesebb, hogy a nézők nem látnak mindent, és nem hallanak mindent, ami a parlamenti közvetítésben zajlik. Tehát nem minden bekiabálás hallatszik bele a mikrofonban, meg nem minden gesztus látható. És hogyha valaki elolvassa mondjuk a szó szerinti jegyzőkönyveket, amelyekben viszont számos bekiabálás szó szerint leírnak, hát ott válogatott személyeskedések és sértések olvashatók. Ez sem egy túl jó jel. Én azt gondolom, hogy ma a parlamentarizmus Magyarországon lázas állapotban van. Tehát a sok sértés sem igazán a parlamentarizmus rendes működését mutatja. Azért nem, mert a parlament, ha jól működik, akkor még a szemben álló felek is, ahogy például Németországban is volt még a 90-es évekig, talán még 2006-10-ig nagyjából, hogy a parlamenti képviselők alapvetően kollégáknak tekintették, vagy tekintik egymást, ha jól működik a parlament. Tehát minden politikai nézetkülönbség éles vita ellenére, például egy jól működő parlamentben a
2: képviselőtársam, ugye
3: képviselőtársam, vagy igen, kollégák. Tehát amikor még a német parlament jobb állapotban volt, és nyugodtabb volt a németországi politikai élet, akkor nem egyszer kollégának szólították egymást.
2: Te ismered jól a németországi politikai életet. Ez mennyire változott meg? És mikor kezdett el megváltozni?
3: Jelentősen megváltozott. Erre tudok is konkrét példát mondani, egy friss példát. Én azt gondolom, hogy alapvetően a rossz merkeli kormányzással változott meg Németországgal. Németországban én egyébként Schrödert sem tartom kifejezetten jó kancellárnak, de igazából a dolgok Angela Merkel idején romlottak el.
2: És milyen furcsa, nem, hogy egy 16 éves, tehát hogyha messziről, madártávlatból nézzük, akkor ez egy sikertörténet, nem vesztett választás.
3: Hatalom technikailag igen, de az ország állapotát illetően kifejezetten rossz. Irányok indultak be. Én 1992-ben voltam például Németországban, München környékén, egy magabiztos, nyugodt, abszolút fejlett, jól szervezett ország benyomását keltette rám az akkori Németország. Mostanában, ha kimegyek Németországba, egy feszültebb, idegesebb, az koszos utcákat is látok. Volt, amikor engem megpróbált egy idegen kirabolni. Szóval ilyen elképzelhetetlen lett volna 1992-ben. Tehát, és az érződik a parlamenti üléseken, különösen azóta, amióta az AfD bejutott a német törvényhozásba. Ugye a bevándorlási hullám után 2017-es választások nyomán jutott be az AfD, és azóta valóban rosszabbak a parlamenti ülések, a hangulatuk is rosszabb, de ahhoz, hogy az AfD be tudjon jutni, ahhoz kellett egy általános romlás. Tehát a közszolgáltatások fokozatos leépülése, a bevándorlók szerintem túl nagy számának a megléte, az ezekből adódó probléma tömeg, az okozta, hogy az emberek egyre elégedetlenebbek lettek az elit teljesítményével, és most már tényleg odáig jutottunk, és akkor a kérdésedre ez a válasz, hogy a német parlamentben most már komoly feszültségek vannak, bekiabálások vannak, és egyébként a magyar parlament jelenlegi vezetésével szemben a német parlament levezető elnökei egy ideig szokták tűrni a bekiabálásokat. Tehát ott az a policy, hogy a bekiabálások az ülés közben egy szintig megengedettek, csak hogy olyan szintet értek el, azt hiszem múlt héten, amikor a kancellár beszédet mondott, hogy a levezető elnök az AfD-sek felé azt kiabálta, hogy ebből most már elég, ha ezt így folytatják, ki fogom magukat dobni az ülésteremből. Tehát az elnök is hát kiesse a szerepéből, a higgadságát.
2: Forstoffer Egres is szokott kiesni a szerepéből egyébként.
3: Igen. Szóval azt mondom, hogy a német parlamenti ülések hangulata azt kell, hogy mondjam, hogy egyre inkább kezd hasonlítani a magyar parlament üléseinek a hangulatára, és ez nem dicséret. Van egy nagy különbség. A német kancellár eddig még nem használt tévémacit, hogy szavazgasson. Vagy például nem voltak olyan furcsa viselkedési megnyilvánulásai Merz kancellárnak.
2: Vagy mondjuk legyen a német megfelelője Pumuklit.
3: Igen, vagy Pumuklit, igen. Tehát ez nem volt, de arra tudom biztatni azokat a hallgatóinkat, nézőinket, akik esetleg beszélik a német nyelvet és jól beszélik, hogy nézzenek bele a Bundestag üléseibe, különösen azokban a részekben, amikor mondjuk a kancellár mond beszédet, és azokra lehet reagálni, és hát eléggé hevesek az ülések most már ott is. Úgyhogy nyilvánvaló, hogy ott is Németországban is egyértelmű válságtünetek vannak, és Magyarországon is én határozott válságtüneteket látok. Azt megint furcsának tartom, erre se volt példa, ha már említetted az influencert, hogy ott ül Gulyás Virág, egy kétségtelen, egy jobb, magát is bevallotta jobboldalinak, tehát nem tisztásnak való influencer. Magyar Péter meglátja őt.
2: És most legjobb tudomásom szerint Gulyás Virág nem csinált semmit, tehát nem zavarta meg az ülést. Tehát nem az történt, hogy ő bekiabált volna, hát, dobálózott
3: bekiabált,
2: volna.
3: Bekiabált, de az utána
2: az történt. Az után, igen. Hogy Magyar Péter tehát Magyar így Péter van, így van. Bocsánat, akkor rosszul fogalmaztam. Tehát az előtt, hogy Magyar Péter megszólította volna, Gulyás Virág, tudtam, ma nem zavarta meg az
3: Nem zavarta meg. Én a parlamentből való kitiltását emiatt túlzott reakciónak értékelem, mert az történt, hogy Magyar Péter azt kezdte el mondogatni, megpillantotta Gulyás Virágot, és akkor nem bírta ki, és azt mondta, hogy Gulyás Virág mindenfajta pénzekhez jutott az előző rendszerben. Gulyás Virág meg valóban bekiabálta, hogy ez nem igaz, a miniszterelnök nem mond igazat, és erre a levezető Tiszás alelnök felszólította Gulyás Virágot, hogy mivel zavarja az ülést, hagyja el a termet. Csak hát ilyen még nem volt egyébként korábban, hogy van a parlamenti páholyban egy vendég, vagy egy szakértő, és a miniszterelnök megpillantja, és elkezdi őt frocizni. Tehát ilyet most se Orbán Viktor, se Medgyessy Péter, se Gyurcsány Ferenc, hát Antall Józseftől meg nem is beszélve. Elnézést kérek.
2: Föl sem erült volna. Igen, hogy egyáltalán egy mondat már említjük ezzel a jelenettel.
3: Kicsit nem is beszélve. Elnézést kérek.
2: Föl sem erült volna. Igen, hogy egyáltalán egy mondat.

0: parlamenti beszédei a parlament.hu archívumában. A videó archívumban és a YouTube-on is Antal József beszédeiből lehet nézni. És döbbenten fogják tapasztalni, ezt főleg a fiatalabbaknak mondanám, hogy Antal József stílusa, hát egészen más, mint Magyar Péteré. Tehát ez nem azt jelentette, hogy Antal József ne állt volna olykor éles vitában az ellenfelekkel, de az ő humora jóval elegánsabb volt, finomabb volt, és sokszor mégis ült. Tehát...
1: Én emlékszem egy mondatára, Antal Józsefnek idézte valakitől, és megmondom, hogy arra már nem emlékszem, hogy kitől idézte, de mentségebe szolgáljul, hogy 35 éve volt körülbelül, hogy a politikában az, hogy gazember vagy, az azt jelenti, hogy nem értünk egyet. Ez igen, nekem nagyon igen, tetszett.
0: Igen, ezt egy francia...
1: Igen.
0: Franciától való idézet volt valóban, tehát... Antal József, hát eleve körmönfontokban, bonyolultabban, tehát igazi intellektuális élmény volt őt sokszor hallgatni. Megjegyzem, az akkori közélemény nem szerette Antal Józsefet, meg a beszédeit se nagyon.
1: Untek.
0: Igen, untek. Tehát én azért azt gondolom, hogy így sok éve...
1: Bárhatott volna egyébként az akkori média sokkal-sokkal méltányosabb
0: Antal Józsefet. Igen, én is azt gondolom, hogy az akkori média, az akkori szerkesztők, újságírók nagy része méltánytalanul viselkedett időnként Antal Józseffel szemben. Tény, hogy már az akkori média elvárásokban is nehezen voltak beillesztetők az Antal Józsefnek a beszédei, nagyon intellektuális, a mondjuk nem diplomás emberek számára elismerem, nem mindig könnyen érthetőek voltak a történeti jogi fejtegetései a parlamentben, de azt azért a fiatalabbak fogják tapasztalni, hogyha most utólag visszanéznek egy-egy Antal beszédet, hogy hát az a fajta krakélesség, kötözködés, provokálás, ami Magyar Péter hétfői beszédeit is jellemezte, mert ő több beszédet is mondott egyébként hétfőn, az azért ilyen durva mennyiségben Antal Józsefnél nem volt meg, de még azt kell, hogy mondjam, Gyurcsány Ferencnél sem. Tehát ez valami egészen más minőség, amit Magyar Péter esetében láthatunk.
1: Közben olvasom, hogy tegnap este nem csak a parlamentben zajlott az élet, hanem talán a Ferihegyi repülőtér, nem bocsáss meg, a frankfurti repülőtéren is, ahol Győri Enikő, fideszes és Kúja András, tiszás képviselő ordibáltak egymással. Szóval a
0: olvastam.
1: Politikusaik viszik a hírünket a nagyvilágba is. De azt szeretném tőled megkérdezni, mert itt beszélgetünk a műsor előtt, és nyilván nem fog a következő 2 percbe beleférni a válaszod, úgyhogy folytatjuk majd a szünet után. Hogy te azt mondtad a Magyar Péter ügyészségre tett megjegyzéseiről beszéltünk, és azt mondtad, hogy te ez alapvetően egyébként, miközben nem tetszetős, de lehet racionális, hogy egyébként te racionálisnak vagy irracionálisnak tartod azt, hogy Orbán Viktor az MVVH tisztségviselőire és munkatársaira, Magyar Péter pedig az ügyészekre helyez nyomást.
0: Hát hatalomtechnikailag Magyar Péter viselkedését én racionálisnak tartom, de nem igazán tükrözi az én ízlésemet. Racionális abból a szempontból, hogy kijelöl egy ellenségképet, egy olyan ellenségképet, amit a tisztás szavazók ismernek, nevezetesen Polt Péter egykori legfőbb ügyész, illetve Polt Péter ügyészségének a maradványai, ezt az ő szavazói jól értik, különösen azok, akik a politikát részletesebben, hosszabban követik, tehát ők tudják, hogy kicsoda Polt Péter, számukra egy ellenség. Tehát ezt a részt Magyar Péter jól csinálja, fenntartja a szavazóiban az érdeklődést, és megjöleli az utálatnak a célpontját. Még azt sem mondom, hogy ne lehetne bírálni egyébként a Polt Péter féle ügyészséget, valóban számos aggályos ügy vetődött fel az elmúlt 16 évben, aminek kapcsán valóban úgy tűnt legalábbis kívülről, minthogyha a Polt Péter féle ügyészség nem csipkenné különösebben magát. Hatalomtechnikailag más szempontból, jogállami szempontból viszont aggályosak tartom Magyar Péter megnyilvánulásait az ügyészséggel kapcsolatban. Következő részben erről szívesen beszélni.
1: Várjuk akkor önöket, ezzel fogjuk folytatni egy rövid szünet után.

0: Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Mi történt az elmúlt napokban? Mi állhat mögötte? A Párbaj című műsor következik a Spirit FM-en. A mikrofonnál Nagy Attila Tibor és Gabra Gábor.
2: Már is folytatódik az Abszolút Politika a Naphíre YouTube csatornáján, a Spirit FM-en és az ATV Extrán. Nagy Attila Tiborba belefolytottam, pontosabban a szünet belefolytotta a szót. Úgyhogy beszéljünk még egy picit a Magyar Péter és az ügyészség, illetve Orbán Viktor és az MVVH konfliktusáról. Aztán pedig rá fogunk térni arra, hogy mi következik most Sesták Miklós, Hankó Balázs és Magyar Péter életében. Parancsolj!
3: Jogállamisági szempontból aggályosak tartom, hogy Magyar Péter befolyásolni igyekszik az ügyészség munkáját. Tehát az, hogy folyamatosan át frocizza, kritizálja méghozzá meglehetősen keményen az ügyészséget a miniszterelnök, ez önmagában is egy meglehetősen szokatlan dolog egy valódi jogállamban. Tehát egy valódi jogállamban a végrehajtó hatalom nem befolyásolja az ügyészséget. Ugyanis az ügyészségnek Magyarországon igen komoly hatalma van, emberek szabadságának elvételéről dönthet, illetve terjesztett elő indítványt emberek szabadságának a megvonására. Ez egy komoly hatalom.
2: És bocsáss meg, ez messze nem a Tisza, sőt nem is a Fidesz kormány alatti probléma. Emlékezzünk csak Geréb Ágnes vagy Budaházi György ügyeire. Most nem az ügyek tartalmát szeretném megítélni, de az egy nagyon komoly probléma Magyarországon, nem feltétlenül az ügyesség felelőssége, lehet, hogy inkább a bíróságoké, hogy annyira lassú a bírósági döntéshozatal, hogy nagyon sokáig vannak előzetesben érintettek, gyanúsítottak, ami egyfajta ilyen előrehozott büntetésnek tekinthető, és egész egyszerűen, miközben nem kell, hogy jó véleményünk legyen Geréb Ágnesről vagy Budaházi Györgyről, de mégiscsak ez több évtizedes probléma, hogy az igazságszolgáltatás lassúsága miatt gyakorlatilag az ügyészségnek módja van egy ilyen előrehozott büntetést kiszabatni a bírósága, hiszen a bíróság rendeli el az előzetes letartóztatást, de nagyon-nagyon hosszú ideig tudnak. És mondom, ez nem mostani, nem 2010 utáni, hanem még azelőttre visszanyúló probléma. És ez szerintem egy nagyon komoly gond.
3: Hát én elvártam volna a Magyar Péter vezette új hatalomtól, ha már ilyen sokat beszél a parlamentben, hogy az elmúlt 4,5 hónapban az igazságszolgáltatási eljárások gyorsítására egy konkrét törvénycsomagot benyújtanak. Már csak azért is elvártam volna ezt, mert Magyar Péter 24 és 26 között arról dicsekedett, hogy 50-60 munkacsoportja és alcsoportja van, tele rengeteg szakértő. Hát én komolyan nem értem akkor, hogyha valóban ilyen sok-sok szakértője volt a Tisza pártnak a kormányra jutása előtt, hogy nem tudtak szinte azonnal a büntető eljárásra és a bírósági eljárásra, illetve a bíróságok működésére vonatkozó törvénycsomagot benyújtani a parlamentet, és már eltelt 4,5 hónap, és semmi ezen a téren.
2: Olyannyira semmi, hogy, és akkor most megint hozzáteszem, hogy nem az ügyek tartalmát ítéljük meg ezzel, de akár Őrsi Gergely, akár Búzs Balázs esetében azért most már eltelt annyi idő, hogy hát vannak, akik megkérdőjelezik egyik vagy másik előzetes letartóztatásnak a jogosultságát. Hát, Iványi Gábor, egyikük, Mérő Vera, szóval...
3: Na. Az egyikük a Csillagbörtönben tölti a letartóztatását.
2: Az előzetesét, így van.
3: A letartóztatását valóban. Én csak most egyelőre csak annyit mondok, hogy nem fér az agyamba, remélem máséba se nagyon, hogy fordulhat elő, hogy a magát óriási szakértői tudással felvértező Tisza pár nem volt arra képes 4,5 hónap kormányzása alatt, hogy a büntető eljárásra vonatkozó törvénycsomagot, az eljárások gyorsítását beletegye, ugyanis itt nagyon kőkemény problémáról és kérdésről van szó. Ne vegye senki félváról, hogy mit jelent az, hogyha valakinek elveszik a szabadságát, és mondjuk, te mondtad, előzetes letartóztatásba helyezik, amikor még jogerős ítélet nincs a bűnösségéről. Ezt ne vegyük félvára.
2: Igen, és bocsánat, ezt húzzuk alá kétszer, hogy ettől még lehetnek bűnösök az
3: persze,
2: illetők.
3: Lehetnek, de lehetnek ártatlanok is. De az mindenképpen elfogadhatatlan, hogyha valaki sok időt kell, hogy töltsön a börtönben, jogerős bírói ítélet nélkül. Tehát ezen mindenképpen érdemes javítani, és nyilván a bírósági eljárások gyorsaságán is javítani kellene. Ez a probléma, ahogy te mondtad, helyesen régóta ismert Magyarországon. Annyiban megengedő vagyok, hogy nem egyedül Magyarország az az Európai Uniós tagállam, amelyben a bírósági eljárások különösen kiemelt ügyekben hosszan tartanak. Olaszország például krónikusan küzd ezzel a problémával.
2: De ettől még ez probléma.
3: Probléma, és ha már a Tisza párt azt mondta, hogy rengeteg szakértője volt, van, hát tényleg nem értem, hogy 4,5 hónap alatt a görög féle igazságügyi minisztériumnak hogy nem volt érkezése arra, hogy komoly törvényjavaslatot beterjesszen, ami visszatérve Magyar Péter és az ügyészség kapcsolatára, miért tartom aggályosnak azt, hogy Magyar Péter folyamatosan kritizálta napokon át az ügyészséget. A probléma ezzel az, hogy az ügyészség nagyon komoly hatalommal, befolyással rendelkezik, tehát emberek szabadságának az elvételéhez járulhat hozzá, és innentől kezdve az alapkövetelmény kell, hogy legyen, hogy az ügyészség eljárása is pártatlan, részrehajlásmentes legyen, és politikai befolyásolástól mentes legyen. Tehát ne azt szerint döntsenek az ügyészség, az ügyészek valakinek a szabadságának, az elvételének a kezdeményezéséről, hogy mi a politikai elvárás. Na most azáltal, hogy Magyar Péter napokon keresztül az ügyészséget eléggé vehemensen és gúnyorosan kritizálta, és még konkrét ügyeket is megemlített, hogy melyekben túl lassú szerinte az ügyészség, ezáltal nyilvánvalóvá teszi Magyar Péter, hogy mik a politikai elvárásai az ügyészséggel szemben. Na most, hogyha Magyar Péter egy egyszerű állampolgár lenne, semmi hatalommal, akkor azt mondanám, hogy jó, egy egyszerű állampolgár véleményét hallottuk. Csak hogy Magyar Péter nem egy egyszerű állampolgár, hanem az ország miniszterelnöke. Magyar Péter jelenleg Magyarország legnagyobb hatalmú politikusa. Egy kétharmados parlamenti többség van mögötte, amely kétharmados törvényeket, alaptörvényt képes módosítani. Innentől kezdve, hogyha Magyar Péter kritizálja az ügyészséget, tehát nem egy egyszerű állampolgár, nem is egy megmondó ember, hanem egy olyan személy kritizálja az ügyészséget, aki mögött közhatalom van, kétharmados többség van, a hatóságok törvényi kereteit tudja átalakítani, onnantól kezdve az ő kritikája határozottan politikai befolyásolási kísérlet. És ezt a politikai befolyásolási kísérletet a miniszterelnök részéről nem tartom szerencsésnek, mert megnehezíti az ügyészség, sőt tovább megyek akár még a bíróságok számára is, hogy akár Hankó Balázs esetében, akár Sesták Miklós esetében tisztességes, pártatlan, befolyásolásmentes eljárást tudjanak végigvinni. Nem jó az, hogyha a politika túlságosan ránehezedik az igazságszolgáltatás, illetve az ügyészségi eljárásra, mert itt emberek sorsáról van szó, és függetlenül attól, hogy ki mit gondol Hankó Balázsról, ki mit gondol Sesták Miklósról, gondolhatunk bármit. De ők nekik is jár a tisztességes, a politikai befolyástól mentes eljárás, mert ez az igazi jogállam. Természetesen lehet olyat is csinálni, hogy az adott hatalom rámutat a kezével valakire, hogy te bűnös vagy, menjél a börtönbe, hát ezt hívjuk diktatúrának. A akkor nem kell pepecselni jogállamisággal, meg hosszas eljárásokkal.
2: Attila, bocsánat, itt
3: de azért vágok... ne ezt az utat kövessük.
2: Oké, itt azért vágok közben, mert szerintem önmagában az, hogy Sestákkal és Hankóval együtt kikérték Magyar Péternek a mentelmi jogát, és pontosabban javasolták a felfüggesztését. Ez önmagában azért azt mutatja, hogy Magyarország nem diktatúra, vagy nem önkényuralom. Hát az ország hivatalban lévő miniszterelnöké adott esetben a telefonlopási, telefonrablási ügyben beidézhetik, előállíthatják, őrizetbe vehetik, nagyon sok mindent csinálhatnak vele.
3: Erre meg azt tudom mondani, hogy a...
2: És ezt, bocsánat, ezt én úgy mondom, hogy ez önmagában jelzi azt, hogy van következménye akár annak is, amit a hivatalban lévő miniszterelnök csinált, amikor még nem volt hivatalban lévő miniszterelnök.
3: A fenyegető következmények korán sem egyenlőek. Magyar Péter, Hankó Miklós...
2: De a feltételezett bűncselekmények súlya sem egyenlő.
3: Hát pontosan erről van szó, erre akarok kitérni. Magyar Pétert tegyük fel bűnösnek találja majd a bíróság, ha egyáltalán eljut odáig. Szerintem legrosszabb esetben, miután Magyar Péter büntetlen előéletű, felfüggesztett börtönbüntetést és vagy pénzbüntetést kap. Legeslegrosszabb esetben. Nem hiszem, tehát, és itt most nem arról van szó, hogy miniszterelnök vagy nem miniszterelnök az illető, Magyarországon az a bírósági gyakorlat, már csak a börtönök...
2: Tehát ha egy büntetlen előéletű ember ilyet csinál, mint az ötkertben és utána Magyar Péter, akkor ez így szokott lenni.
3: Maximum. Okay. Okay. Mert a bűncselekmény súlya, a tárgyi súlya sem olyan, már hogyha tényleg elkövette Magyar Péter, nem tudjuk egyébként, mert a felek eléggé másként emlékeznek ugyanarra az esetre.
2: Mindhárom esetben gyanúról van szó.
3: Gyanú, így van, de miután a feltételezett bűncselekmény Magyar Péter esetében anyagilag is, meg egyébként is, tehát a súlya közel nem akkora, mint a Sesták Miklós vagy Hankó Balázs terhére.
2: Ha jól értem, akkor Sesták Miklós esetében egy klasszikus bűnszervezet vezetésével vagy abban való részvételvel gyanúsítják. Tehát az egy egészen nehéz súlyú történet.
3: Illetve, ha jól emlékszem, vesztegetés elfogadása a gyanú Sesták ellen, amit ő egyébként tagad, ezt azért említsük meg a korrektség kedvéért. Tehát azt akarom mondani, hogy Magyar Pétert a legrosszabb esetben felfüggesztett börtönbüntetés és pénzbüntetés sújtaná. Legrosszabb esetben. A Sesták Miklós, tehát Magyar Péter nem kockáztat túl sokat. Sőt, én tovább menjek, ő politikailag valójában jól el tudja adni magát, hogy lám-lám, ő áll egyenlő, mint minden más állampolgár, ő vállalja a tettének a következményét. Hétfő délelőtt ezt a beszédében hangsúlyozta is, mielőtt a mentelmi jogát felfüggesztették volna, és én látom a tisztás kommentelők reakciójából is, hogy bátor tettnek minősítették azt, hogy Magyar Péter kérte a mentelmi jogának a felfüggesztését.
2: Egyébként, bocsánat, nagyon rosszul nézett volna ki, ha nem kéri. És ez
3: világos,
2: szerintem...
3: csak azért hadd utaljak arra, hadd legyek most én is olyan krakéler, mint Magyar Péter szokott lenni, csak az enyémnek van némi alapja. Magyar Péter nem kockáztat sokat. Tehát szinte kizárt. Én 100%-ban kimerem zárni, hogy emiatt az ötkertes ügy miatt Magyar Péter végrehajtandó börtönbüntetésre ítélnék, mert hogyha a terhére adott cselekmény súlya nem nagy, viszonylag kicsi, akkor a bíróságok nem szoktak valakit végrehajtandó börtönbüntetésre ítélni, hogyha az illető büntetlen előéletű, már pedig Magyar Péter büntetlen előéletű, tehát innentől kezdve én nem tudom elképzelni, hogy letöltendő börtönbüntetést kapjon. Sesták Miklós, Hankó Balázs esetében más a helyzet. Ők ketten végrehajtandó börtönbüntetést is kaphatnak, sőt, ugye a felvételünk időpontjában őrizetben vannak, és a bíróság fog dönteni a letartóztatásuk elrendeléséről, vagy esetleg szabadlábra engedésükről. Tehát ők már most a szabadságukat már most elvették, hát Magyar Péter mentelmi jogát ugyan felfüggesztették, de nem vették őt őrizetbe, se Szták Miklóst és Hankót, igen, és úgy halkan én megjegyzem, hogy ezáltal az ellenzéki képviselők létszáma két fővel most olyan értelemben csökkent, hogy ők nem tudnak a parlament ülésein részt venni. Tehát az ügyészség akcióinak, és ezért is rendkívül fontos, hogy pártatlan, független legyen, maradjon az ügyészség, vagy legyen ismét azzá, mert szerintem az Orbán rendszerben is súlyos gondok voltak.
2: Hát nagyon, bocsánat, tehát nagyon súlyos gondok voltak, és az a helyzet, hogy ugye arról mi beszéltünk, hogy az nem biztos, hogy az MVVH felállítása a megoldás az ügyészségben, illetve nyomozóhatóságokban észlelt problémákra, de az a motiváció, vagy az a motivum, ami miatt az MVVH-t létrehozták, az nagyon is létező, és nem csak a politikai elit tiszás részében, hanem a közvéleményben is. Hát azt láttuk, azt tapasztaltuk, hogy amikor politikus vagy politikához közeli gazdasági szereplő érintettje van egy-egy ügynek, akkor nem buzgolkodik annyira a nyomozó hatóság. És ezt a NER-ben is, és a NER-t megelőzően is azért alapvetően ez volt az általános tapasztalat. Tehát szerintem miközben egyébként szerintem is rossz, hogy Magyar Péter az ügyészségre, Orbán Viktor meg az MVVH-ra próbál nyomást gyakorolni, pontosabban utóbbi elriasztani bárkit attól, hogy részt vegye az MVVH munkájában, de egyébként az a motivum, és személy szerint nem, de mondjuk kit érdekel, hogy mit gondolok személy szerint nem tartom jónak azt, hogy pont, tehát nem az ügyészséget hozzák működésbe, hanem felállítanak egy plusz hivatal, de értem a mögötte lévő motivációt. Mondok egy másik példát, hogy ne csak a Sesták ügyet egyébként ez érinti, de ne csak a Magyar Péter, Sesták Miklós és Hankó Balázs ügyéről beszéljünk, de az egyikhez ugye kapcsolódik a Volánbusz sztori. Az, hogy Jelinek Dániát és Szüvek Norbertet letartóztatták, arra szerintem én megmerem kockáztatni, hogy április 12 előtt, vagy egy Fidesz győzelem esetén április 12 után nem került volna sor. Ezt megmerem kockáztatni, és azért nem, mert az ügyészség nem csak most van politikai nyomás alatt, hanem politikai nyomás alatt volt a április 12 előtt is. Én kizártnak tartom, hogy Jelinek Dániel lett, és ez baj. Tehát ha Jelinek Dániel bármit elkövetett, akkor ez az eljárás indokolt. Nem azt mondom, hogy ő bűnös, nem is azt mondom, hogy ártatlan, de az óriási problémának tartom, hogy biztosak lehetünk benne, hogy egy Fidesz győzelem esetén ez az ügy nem tartana itt, és ez szerintem óriási baj. Nem az a baj, hogy itt tart, az jó, hogy itt tart, az a baj, hogy egy más végeredmény esetén nem tartana itt. Többek között szerintem ebbe bukott bele a Fidesz.
3: Hát valóban, ugye nagyon sok kritika érte az Orbán rendszer közbeszerzési eljárásait, az, hogy hozzájuk közel álló üzletemberek gazdagodtak meg, és a hozzájuk közel álló cégek közbeszerzési eljárásokon növekedtek óriásra. És valóban sokszor az volt az Orbán rendszer válasza, hogy ha gondotok van ezzel, tegyetek feljelentést tettek, aztán az ügyészség parkoltatta, vagy esetleg el is utasította ezeket a feljelentéseket, és a NER közeli nagyvállalkozók meg gazdagodtak tovább. Ugye ez akkor verte ki igazából a biztosítékot, miután 22 után leállt lényegében a gazdaság növekedése, magas infláció, különösen élelmiszerinfláció volt.
2: Bezzeg ezek a vállalkozók tovább gazdagodtak. Igen, ez volt az észlelése az állampolgárnak.
3: És valóban ez sokat rontott a Fidesz renoméján. Na most, és igen, ebben benne volt az akkori ügyészség, a Polt Péter vezette ügyészségnek a magatartása is, csak Orbán Viktor annyiban adott a látszatra, hogy ő legalábbis nyilvánosan nem nagyon avatkozott bele ezekbe az ügyekbe, hanem azt mondta, hogy kormánytól független ügyészség működik. Ez egyébként papíron így is volt, de hogy valójában is úgy volt-e, afelől az embernek valóban lehetnek joggal kételjei. Tehát az sem volt egy ideális helyzet, csak mondjuk az akkori hatalom legalább kifelé jobban adott, vagy próbált adni a látszatra. Nem mindig egyébként, mert Rezes-Sová házi őrizetbe vételét elég keményen kritizálta Rogán Antal, akkori fideszes politikus. Na, az sem volt helyes. Tehát az is a igazságszolgáltatási eljárás politika általi befolyásolása.
2: Most a műsor végére alakul ki köztünk egy komoly vita, mert szerintem viszont, akkor most meg fogom védeni a mai Magyar Pétert, vagy tegnapi Magyar Pétert, meg a pár évvel, ebben az ügyben a pár évvel ezelőtti Rogán Antalt. Mert lehet azt mondani, hogy populizmus az, hogy kritizálja Magyar Péter az ügyészségi gyakorlatát, vagy Rezes-Sova ügyben Rogán Antal kritizálta az akkori ügyészségi bírósági gyakorlatot. Lehet azt mondani, hogy populizmus, de az a helyzet, hogy van a társadalomnak egy
3: igazságérzete,
2: így van, és egy politikusnak dolga az, hogy a választóinak az igazságérzetét képviselje, és az a helyzet, hogy még egyszer mondom, nem vagyok benne biztos, hogy az MVBH a megoldás erre. Lehet, hogy a boka után kificabítottuk a térdet is, amikor meg akartuk gyógyítani a bokát. Lehet, hogy ez így van, nem biztos, hogy egy új hivatal a megoldás, de az, hogy a nyomozó hatóságok és az igazságszolgáltatás hát legalábbis a látszat szerint, és akkor azt hiszem, hogy a keleténél talán diplomatikusabban is fogalmazok, hát nem buzgolkodtak politikai érintettségi ügyekben az elmúlt évtizedekben, nem csak a NER-ben, azt megelőzően sem, azért az egy általános észlelése az állampolgároknak, és azt kell, hogy mondjam, hogy sok esetben jogos észlelése. Még egyszer mondom, nagyon-nagyon furcsa, hogy például a Volánbusz ügyben, amelyik egy hosszú évek óta húzódó ügy, vagy hosszú évekkel ezelőtti ügy, most jutottunk el oda, hogy, és most nem a sesztákról beszélek, nem a hankóról beszélek, hanem kifejezetten jelinekről és szívekről, mert nekik nincsen mentelmi joguk. Tehát ővelük szemben korábban is el lehetett volna
3: járni. De akkor az lenne a megoldás, hogy mivel a politikusnak feladata...
2: Gavra Populista Gábor és Nagy Attila jogállami Tibor.
3: A választói igényeknek a kielégítés, akkor a politikus utasítsa az ügyészséget, hogy dolgozzon gyorsabban.
2: Ne utasítsa az ügyészséget. De hogyha hangot ad a választó
3: Az a baj, hogyha kormánypárti politikus ad hangot ennek a vélt vagy valós felháborodásnak úgy, hogy a politikus egyébként nem ismeri az ügy összes iratát, tehát nem tudhatja, lehet, hogy tényleg manipuláció volt, vagy van, amit a nyomozószervek csinálnak a dolgok elfektetésével, lehet, hogy nem az van. De a politikus sincs minden információ birtokában, de hogyha ő, főleg hogyha kormánypárti politikus kritizálja a nyomozó hatóságokat, az azért probléma, mert például mindenkori kormányzati többség például pénzügyi megvonásokkal sújthatja a bíróságokat, ügyészséget, rendőrséget, hogyha mondjuk elégedetlen velük. Az a bajom ezzel, hogy sajnos a magyar történelemben van arra példa, hogy kőkemény politikai irányítás nehezedjen az igazságszolgáltatásra. Emlékeztetnék arra, hogy 45-től voltak népbíróságok, voltak bélistázások. Nem hiszem, hogy e felé kéne visszamennünk. Azon érdemes elgondolkodni, viszont csak ez egy újabb műsor témája is lehetne, hiszen lassan vége az időnknek, hogy hogyan lehetne esetleg fokozni, vagy kellene fokozni a társadalmi ellenőrzést, mondjuk, mint például Amerikában a főügyészeket esetleg megválasztani a nép által, ugye ennek akkor milyen következménye lenne. Nyilvánvalóan sok mindent át kéne gondolni, mert nyilván nem hagyhatjuk teljesen figyelmen kívül a társadalmi igazságérzést, sem, viszont én azt helytelennek tartom, hogyha közhatalommal rendelkező politikusok nyomást kívánnak gyakorolni akár az ügyészségre, akár a rendőrségre, akár a bíróságokra.
2: Ez fért bele a mai adásban. Nagyon szépen köszönöm Attila, és nagyon szépen köszönöm a kedves nézőknek, akár a Naphíre YouTube csatornáján, akár az ATV Extra-en követtek minket, és a kedves hallgatóknak, akik a Spirit FM-ben hallgattak minket. A terveink szerint jövünk jövő héten is, viszontlátásra, viszont hallásra, és ne felejtsenek el feliratkozni a Naphíre YouTube csatornájára, mert akkor sokkal könnyebben eljutnak a videóink önökhöz. Viszontlátásra!

0: Műsorajánló. Három világkép, három mikrofon és egy forró vélemény. Egy perc provokáció, egy perc tényzuhany, öt perc vita és 10 másodperc, amikor mindenki csodálkozik, hogy még mindig szóba állnak egymással. Ez a Provokatőr. Boros Tamás és Dévényi István társaságában a Spirit FM-en. Forró állítások, hideg tények és néha jeges zuhany. Szállj be, mert vitázni menő. Minden héten, hétfőtől csütörtökig, este 6 órától. A munkaerőpiac gyorsabban változik, mint valaha. Mi a titka a vonzó munkahelynek 2026-ban? Hogyan tartsuk meg a tehetségeket egy globális versenyben? Az Álláspontban minden adásban új szakértővel keressük a választ a gazdaság humán kihívásaira. Szakmai mélység, közérthető válaszok. Álláspont. Két hetente, szerdánként, délután 3:30-kor. A Spirit FM-en. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorral. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Műsorajánlót hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. Van egy hely Budapesten, amelynek nem kell bemutatkoznia. Elég kimondani a nevét. Belga söröző a Bemrakparton. 30 éve egy darabka Belgium Budapest szívében. Most ünnepeljük a születésnapot együtt. Szeptember 29-től 4 héten át keddesténként különleges vacsora estel várjuk Önöket előre megváltott jeggyel. Belga sör, autentikus ízek, 30 éve ugyanaz a szenvedély. Vegyen jegyet még ma a www.belgasöröző.com oldalon. Szeptember 29-től keddesténként születésnapi vacsora est. Hiszen tudják, ha kedd, akkor találkozunk a 30 éves Belgában. Az ATV Önökkel együtt lett az ország legnézettebb hírtelevíziója. Nekünk nem voltak jó vagy rossz korszakaink. Mi mindvégig elfogulatlanok és kritikusak voltunk, illetve maradtunk. A nézőink számíthattak ránk, és mi is Önökre. Pont ezért lett toplistás reggeli műsor a Start. Így vált véleményformálóvá az interaktív fórum, valamint megkerülhetetlen hírforrássá az egyenes beszéd. De szintén Önöknek köszönhetően maradt napi témáink első számú helyszíne az esti Aktuál. Kiemelt heti hír összefoglalónk a Somos a pályán, illetve oknyomozó riportműsorunk a heti napló Svábi Andrással. Irodóink élő helyszíni tudósításaiban pedig kora reggeltől késő estig mindig a néző volt és lesz is az első. Hisz évtizedek óta csak is Önökért vagyunk ott a hírek frontvonalában. Reklámot hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről itt a Spirit FM-en.
1: Jó napot kívánok! Budapesten hétvégén az M1-es metró helyett a Mexikói út és az Oktogon között pótlóbusz közlekedik karbantartás miatt. A 105-ös és a 210B autóbusz igénybevételét is ajánljuk. Az egyes villamos ma és vasárnap 8 órától 18 óráig a Népliget és a Közvágó híd között nem közlekedik karbantartás miatt, pótlóbusz jár a Népliget és az Infopark Pázmány Péter sétány között. A hétvégére lezárták a pesti alsórakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadták azt a gyalogos és a kerékpáros forgalomnak. Lezárták hétvégére a belvárosban az Alkotmány utcát a Honvéd utca és a Hold utca között filmforgatás miatt. A 15-ös autóbusz terelve közlekedik a Gyöngyösi utca felé, a Markó utca megállót nem érinti. Lezárták az 5. kerületben a Ferenci István utcát veszélyelhárítás miatt. Időszakos és szakaszos lezárásra kell készülni az Eötvös tér Széchenyi István tér Lánchíd útvonalon ma várhatóan 18 óra 30-tól 20 óráig vonulásos rendezvény miatt. Az érintett BKK járatok terelve közlekednek. Kovács Botond, BKK Info.
0: Közlekedési híreinket hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A következő műsor termékelhelyezést tartalmaz.
2: Sörös sztorik a 30 éves belga sörözőtől. A mikrofonnál Somoti Sajmos Eszter. Bizony, belga percek, ahogy azt már megszokhatták a hallgatóink, hiszen a belga söröző 30 éves, és a Bem rakparton meglátogatva őket, akár ezt az ünnepi hangulatot is felfedezhetik az arra járók, az érdeklődők, a fogyasztók, viszont ha már fogyasztókról beszélgetek, Görömbei Szintiához operatív vezetőhöz fordulok, hogy hát a fogyasztás az nem csak alkohollal jár, nem csak sörrel, hanem gasztronómiával is. Hogyan alakult a gasztronómia? Mi a belga söröző életében?
3: Én úgy gondolom, hogy akkor, amikor János és Zoltán megalapították, vagy kinyitották a belga sörözőt, akkor nem egyszerűen csak egy belga sörözőt szerettek volna nyitni. A belga sörözőt szerették volna kinyitni, és a belga sörkultúrát, és a sörkultúrához kapcsolódó gasztronómiát is szerették volna megmutatni. Ami azért egy elég merész vállalkozás volt, hogyha belegondolunk 1996-ban, tehát el tudjuk azt képzelni, hogy egy budapesti étterem étlapján nem gulyásleves, halászlé, csirkepaprikás és rántott szelet van, hanem héjas fekete kagyló többféle módon elkészítve csiga, amit az a vendégnek magának kell kiszedni a csigaházból, vagy rántott békacomb és egyéb tengeri ételek számos változatban. Hogy kellően autentikus legyen ez a gasztronómiai vonal is, és hogy át tudják formálni egy picit, ki tudják nyitni a budapesti vendégek tudatát ebbe az irányba is, ezért egy francia szakácsot is hoztak, aki nagyon sokáig dolgozott a Belgában, és később a másik éttermünkben is, hogy kellően autentikus legyen ez a gasztronómiai irányvonal. A mai napig képviseljük, természetesen mindig igazodunk, alkalmazkodunk a trendekhez és a vendégek igényeihez, de én azt gondolom, hogy mára már sikerült elérnünk azt, hogyha arra gondol a vendég, hogy annyira szeretnék enni egy finom kagylót hasábburgonyával, vagy egy rántott békacombot, vagy egy csigát, akkor tudja, hogy induljon el a Belgába, mert ott bármikor megtalálja.
2: Mi a tapasztalat? Mennyire kellett megtanítani akkor, hogy mi passzol a sör mellé ételnek? Mennyire tudtuk ezt mi magyarok, hogy mit mivel?
3: A mai napig tanítjuk. A mai napig tanítjuk, és időről időre oda jutunk vissza, hogy valami jó zsíros, vagy olajban sült, rántott dolgot szeretne a vendég fogyasztani. Most már legalább elmozdultunk, hogy mondjuk nem rántott csirkeszárnyat, hanem rántott garnélarákot, de azért még mindig próbáljuk. Tehát szerintem ez egy örök körforgás, és ez soha nem ér véget, tehát még mindig próbáljuk tanítani a vendégeinket.
2: Pedig ha a szakemberekre hallgatunk, akkor igazi ízorgián is részt vehetünk, hiszen én is voltam úgy már sörözőben, ahol pont ezzel a szemlélettel fogadtak, és megérte a tanácsokat elfogadni. Ezek voltak a belga söröző percei, sztoriai, remélem, hogy velünk tartottak, és aki amiről lemaradt, tudja pótolni a Spirit FM YouTube csatornáján. A belga söröző történetét hallották, aki pedig kíváncsi, irány a Bem rakpart.
0: Műsorunk termékelhelyezést tartalmazott.

Spirit FM 92.9. A nagyváros hangja, ahol a hírek életre kelnek, és a dallamok összekötnek.

Műsorajánló. Emi és más a Spirit FM-e. Az AI, a robotok és az Emi ügynökök egyre több területen alakítják át az életünket. Műsorunk bemutatja az új technológiákat, és azt is, hogy mindez hogyan hat ránk, emberekre. Értsük meg együtt ezt az új korszakot Márton Györggyel és vendégeivel. Emi és más. Minden szerdán 14 órától a Spirit FM-en. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Pit Lane. A Network 4 motorsport podcastje már a Spirit FM-en is. Minden szerda este 7:30-kor. A műsor, amiben minden előkerülhet, ami MotoGP, Superbike, két kerék vagy épp négy kerék. Tarts velünk minden szerda este 7:30-kor! Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-től a Spirit FM-en. Három világkép, három mikrofon és egy forró vélemény. Egy perc provokáció, egy perc tényzuhany, 5 perc vita és 10 másodperc, amikor mindenki csodálkozik, hogy még mindig szóba állnak egymással. Ez a Provokatőr. Boros Tamás és Dévényi István társaságában a Spirit FM-en. Forró állítások, hideg tények és néha jegerszuhany. Szállj be, mert vitázni menő. Minden héten, hétfőtől csütörtökig, este 6 órától. A munkaerőpiac gyorsabban változik, mint valaha. Mi a titka a vonzó munkahelynek 2026-ban? Hogyan tartsuk meg a tehetségeket egy globális versenyben? Az Álláspontban minden adásban új szakértővel keressük a választ a gazdaság humán kihívásaira. Szakmai mélység, közérthető válaszok. Álláspont. Két hetente, szerdánként, délután 3:30-kor. A Spirit FM-en. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is. A

0: és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Korábbi műsorunk ismétlését hallhatják. Több mint munkaerő. Közösség, érték és jövő. Hogyan építsünk sikeres szervezetet a változó világban? Álláspont. Mert a jó döntések emberekkel kezdődnek. A mikrofonnál Katkics Attila.
1: Szép délutánt, jó rádiózást, ez itt az Álláspont, a Spirit FM HR iránytűje. Én Katkics Attila vagyok, mai témánk pedig szintén nem kevésbé izgalmas, ki tanítja meg dolgozni a juniorokat, ha az AI egyébként elvégzi a munkájukat. Nos, hát igen, mit jelent pályakezdőnek lenni a generatív AI korában, amikor nagyon sok feladatra mindenki használja már a mesterséges intelligenciát, és azok a junior belépő feladatok, amiken keresztül egyébként a fiatalok megtanulják a szakmát, azok talán kikopnak, eltűnnek, de hogy lesz ebből majdan döntésképes vezető? Erről beszélgetünk Koltai Verával, az IFUA horvát partnerével, illetve a Szervezet és Működés Kompetencia Központ vezetőjével. Szervusz Vera, is köszöntelek az Álláspontban. Segíts egy picit. Valójában tényleg a juniorok vannak most a legnagyobb veszélyben a mesterséges intelligencia miatt?
2: Szervusz Attila, én is köszöntöm a hallgatókat. Ez egy szuper izgalmas kérdés. Nagyon sok olyan munkakört látunk, ahol az AI hatékonyan tud segíteni a munkavállalóknak, illetve a cégeknek. Tipikusan olyan munkaköröknél tudja az AI a jelenlegi tudása alapján átvenni a feladatokat, ahol sok a rutinszerűség, nagyon jól struktúrált feladatok vannak nagy mennyiségben, és ahol ellenőrizni is kell utána az outcome-ot. Itt az a szerencsétlen helyzet van a juniorok kapcsán, hogy mindig egyszerűbb nem felvenni munkavállalókat, mint elbocsájtani, és ezért a junioroknál indult el nagy mennyiségben ez a trend. Ha csak egy számot mondanék, akkor az Egyesült Államokban az elmúlt 18 hónapban 36%-kal csökkent a meghirdetett junior álláshelyek száma.
1: Ez egy borzasztóan magas szám. Ez azt jelenti, hogy ténylegesen ennyivel kevesebb munkaerővel oldják meg a vállalkozások, vagy szerep átalakulás van a háttérben. Tehát kell az a junior, még akkor is, hogyha drágább felvenni, tehát hogy vagy mi van a háttérben? Ez egy óriási szám, 36%.
2: Ez egy óriási szám, és azért fontos megemlíteni, hogy nem csak az AI miatt 36%-kal csökkentek a álláshelyek, hanem egyéb hatások, gazdasági visszaesés is van a háttérben. De a kérdésedre visszatérve, itt azért egy nagy átalakulási folyamat van, és rövid távú gondolkodás van a cégeknél, ezt viszonylag egyszerűen meg tudják lépni, és ténylegesen rövid távon azt látjuk, hogy csökken a meghirdetett álláshelyeknek a száma.
1: Oké. Hogy nézett ki a régi klasszikus junior modell? Hogyan működött? Tehát ha mondjuk egy frissen végzett pályakezdő belépett egy vállalathoz, akkor mik voltak ezek a klasszikus lépések? Nyilván kössük majd utána össze az AI-jal.
2: Ugye, amikor belépett a munkavállaló, sőt egyébként tehát a legtöbb cégnél, ha ma belép egy munkavállaló, akkor egy nagyon világos karrierutat vázolunk fel neki, hogy hogyan kerül junior pozícióból majd egy idő után át medior pozícióban, hogyan lesz senior vagy akár direktor egy vállalatnál. Ennek volt egy nagyon intenzív betanulási időszaka, ahol a vállalatok többsége azt az utat választotta, hogy rutinszerű feladatokon keresztül egyre komplexebb témákba beavatva a fiatalt, eljutatta oda, hogy értse a vállalat működését, értse az üzleti összefüggéseket, és nagyon komplex feladatokat is fokozatosan el tudott látni. Ez az, amit az AI most egy kicsit megfordít.
1: Miért voltak egyébként ezek a rutin feladatok, amiket ugye te is említettél, rendkívül fontosak egy szervezet életében, illetve az egyén életében is?
2: Szerintem nagyon jól leírja a junior szót a pályakezdő magyar kifejezés, mert amikor valaki az iskolapadból kikerül, akkor nagyon sok új kompetenciás skillt kell megtanulnia. És ennek egy része az a munkával kapcsolatos, és itt a rutin feladatoknál fokozatosan tanult be egyszerű feladatoknál, megértette az alapösszefüggéseket, megértette az üzleti gondolkodást, azt, hogy az adott vállalatnak mi a kultúrája az adott vállalatban, hogyan kell akár generációknak együttműködni, együtt dolgoznia, és ezért tulajdonképpen ezek a rutin feladatok voltak azok, amelyek hozzájárultak a gyors betanuláshoz.
1: Ugye ez az adatgyűjtés, ez a riportkészítés, különböző kevésbé izgalmas adminisztratív feladatok, amiken keresztül ugye ezek a képességek kifejlődtek. Na de ugye pont ezek kezdenek el elhalványulni, vagy akár el is tűnni itt az AI világában. Ezt jól látom?
2: Jól látod, egyébként ennél komplexebb feladatok is eltűnnek, tehát hogyha nézed mondjuk akár csak a HR világát, akkor mondjuk egy HR ügyfélszolgálat is olyan, ahol nagyon sok rutinszerű feladat van, egyszerűen be lehet tanulni, látod azt, hogy milyen problémákkal jelentkeznek a munkatársak, ezek eltűnnek, ezeket ki tudja váltani az AI, és ugye egyel komplexebb szint az, amivel majd a junioroknak kell foglalkoznia, már ezeket a megoldásokat kell tudnia értelmezni, illetve jól kell tudnia promptolni az ügynököket ahhoz, hogy el tudja látni a feladatát.
1: Azért két olyan dolgot mondtál, ami talán nem minden hallgató számára teljesen világos, hogy a promptolás, illetve az ügynökök, ugye az ügynök szó hallatán mindenki sok mindenre gondol, segíts egy picit, ezek mit jelentenek, illetve ezeket a képességeket, ezeket hol szerzi meg a pályakezdő? Erre fel kell készülni munkáltatóként, hogy ezeket meg kell tanítanunk nekik, tehát ez lesz majd az új junior lépcső, vagy az új onboarding része kell, hogy legyen, vagy ezeket valakinek, illetve a pályakezdőnek előre meg kell szereznie, mielőtt munkába lép.
2: Tehát az ügynökök azok, akik tulajdonképpen az AI alapú munkatársaink lesznek, és ők a segítőink.
1: Oké, okay. Promptolás?
2: Alapvetően ez a feladat delegálás, tehát amikor kérdezek az AI-tól komplexebb módon, ezt hívjuk promptolásnak.
1: Oké, okay. És akkor a második része a kérdésemnek ugye az volt, hogy erre fel kell készülni már előre, mint pályakezdő, valahonnan ezt a tudást meg kell szereznem, vagy ez a teher a munkáltatóra hárul, és igazából része kell, hogy legyen egy klasszikus onboardingnak a jövőben, hogy én erre felkészítsem a jövő munkatársait.
2: Szerintem is. Tehát azt látjuk, hogy már nagyon fiatal korban elkezdik használni ezeket a túlokat. Én, hogyha csak a saját gyerekeimre gondolok, akik 11 és 14 évesek, ők már natív módon használják ezeket a technológiákat, de biztos, hogy a munkáltatónak is ez egy feladatkör lesz, hogy aki még ezeket az eszközöket nem tudja használni, azokat oktassa, és ez egy kulcskompetencia lesz a jövőben.
1: Oké, okay. Ez nagyon fontos. Visszakanyarodva a beszélgetés elejére, ugye említetted a 36%-ot, ami egész egyszerűen itt van a fejemben is, és nem fog eltűnni egy ideig. Mi a helyzet a szervezetekkel? Ugye, hogyha kevesebb juniorom van, akkor ez a szervezeti piramis is változik. Hogy változik ez az AI korában?
2: Talán ez az egyik legizgalmasabb kérdés, hogy hogyan alakul át a szervezet. Ugye azt látjuk, hogy most rövid távon a juniorok száma nagyon jelenül teljesen csökken, de már Magyarországon is vannak olyan vállalatok, akik az ügyfélszolgálatot agentik módon oldják meg, vagy akár teljes tevékenységet. Például most láttam egy biztosító társaságot, ahol a teljes kárrendezési folyamatot átadja az AI-nak. Ezekben a szervezetekben ugye a szervezeti piramis teljes egészében újra gondolásra kerül. Sokkal laposabb szervezeteket fogunk látni a jövőben, kevesebb vezetői pozícióval, illetve hát ezek a vezetői, hagyományos vezetői pozíciók is át fognak alakulni. Hát aki most egy vállalatban dolgozik, az sajnos nem tud hátradőlni és azt mondani, hogy majd innen megyek nyugdíjba, és ez a pozíció lesz a végleges, hanem ebben az átalakulásban biztos, hogy az ő szerepe is változni fog. Gondoljunk csak bele, ugye már említettük az ügynököket, hogy a vállalati hierarchiában jelenleg azért a vezetői szinteket azt szerint határozzuk meg, hogy hány direkt riportja van, hány beosztottja van egy vezetőnek. Egyre inkább az lesz a trend, hogy azt fogjuk nézni, hogy hány ügynöke van, és hány segítője, aki robot.
1: Wow! Ez mennyire jövő? Tehát ez mennyire látjátok, hogy ez Magyarországon az elkövetkezendő 6 hónapnak lesz mondjuk a témája, vagy az elkövetkezendő 3 évnek? Tudom, ez kristálygömb kérdés, mert nyilván amilyen ütemben fejlődik a mesterséges intelligencia, nyilván nehéz lesz megbecsülni, de mégis azért kíváncsi vagyok.
2: Nagyon gyors az átalakulás, de én azt gondolom, hogy azért Magyarországon is ez a trend még várat magára, meg a technológia fejlettsége is még gyerekcipőben jár. Tehát nem tudjuk azt, hogy 6 hónap múlva milyen technológiákkal fogunk tudni együtt működni, együtt dolgozni, és attól függ, hogy hosszú távon ez mennyire gyors ez a trend, hogy tényleg a technológiát az hogyan tudjuk lekövetni. De azért a technológiai változást általában a szervezetek lassabban követik le. Tehát én azért óvaintenék attól, hogy 6 hónap múlva Armageddont vázoljunk föl, ez egy lassabb folyamat lesz, de azért néhány éven belül minden vállalat számára gondolkodás lesz, hogy hogyan kell átalakítani a munkaköröket, a kompetenciákat, és hogyan változik az egész szervezeti hierarchia, szervezeti struktúra.
1: Ugye a munkavilága egy nagy társasjáték, van munkáltató, van munkavállaló, és egy picit a munkavállalói oldalra kanyarodva, elsősorban a pályakezdőkre koncentrálva, ugye említetted, hogy az ügynökökkel való bánásmód, vagy az AI agentekkel való bánásmód, illetve a promptolás, az mindenképpen egy kulcskompetencia így a jövőre vonatkozóan, akár időkorlát nélkül, de mégis mik azok a további kulcskompetenciák, amikkel egy modern pályakezdőnek rendelkeznie kell, pontosan azért, hogy ne a klasszikus junior szintet várja, amikor belép egy munkáltatóhoz, és abban gondolkozzon, hogy hát az évek meg a rutin majd megment, és eljutok ugye a nyugdíjas korig, mert ha jól értettem egyébként, akkor tényleg élethosszig való tanulásra van szükség. Visszatérve, mik azok a kulcskompetenciák egyébként?
2: Te is említetted ezt a tanulási képességet, ez nagyon fontos lesz. Tehát egy folyamatos transformációban vagyunk, ahol a technológia is folyamatosan változik, és amilyen kompetenciára ma szükségem van, mint munkáltató, lehet, hogy 2 év múlva már másra lesz, tehát folyamatosan kell tudni tanulni, és folyamatosan kell tudni a változáshoz alkalmazkodni. Szerintem ez a 2 olyan kulcskompetencia, ami az elkövetkezendő időszakban nagyon hangsúlyosan jelen lesz.
1: És életkortól függetlenül, meg akár egyébként pályaszakasztól függetlenül is fontos.
2: Igen,
1: lesz.
2: Igen, abszolút.
1: Okay. Ugye nagyon sok interjúban elhangzik az a kérdés, hogy komfortosan érzi-e magát, ugye akár egy pályakezdő, akár egy már tapasztalt szakember, ugye az AI használatával kapcsolatban. Erre sokszor az a válasz szokott ugye érkezni, hogy igen, használom, akár napi szinten. Na de mégis mit jelent az, hogy a munkavilágában használni az AI-t? Tehát nem csak bepötyögni egy kérdést, vagy nem csak promptolni, tudni, hanem egyébként mit kell tudni egy AI-jal kezdeni általánosságban egy munkahelyen? Összefüggéseket keresni? Kontextusba tenni valamit? Mi az a képesség, ami mégis azt mondatja, hogy az AI mellett igenis szükséges az a humán kontroll, és kell az a munkaerő?
2: Alapvetően ugye a munkahelyi környezetben, ugyanúgy egyébként, mint a mindennapi világban, azért kell, hogy legyen egy kritikai gondolkodás, és kell, hogy legyen egy üzletértésünk. Tehát anélkül, hogy érteném, hogy milyen összefüggésekről beszél az AI, nem tudom kontrollálni azokat az eredményeket, amiket kapok, és erre nagyon nagy hangsúlyt kell fektetni, hogy értően dolgozzuk fel ezeket az eredményeket, hogy lássuk, hogyha hibázik az AI, és ez nem csak halucináció, tehát ugye tudjuk azt, hogy az AI hajlamos arra, hogy konfabulál, kitalál történeteket, hanem az is lehet, hogy rávilágít egy összefüggésre, ami első ránézésre igaz, de aztán kiderül, hogy mégsem az. Van egy kedvenc példám, és tegnap kipróbáltam direkt, hogy még mindig igaz-e a példa. Ha megkérdezzük most az AI-t, hogy 5 percre van tőlem az autómosó, és gyalog vagy autóval menjek, akkor biztos, hogy egy magabiztos választ fogunk kapni, hogy érdemes gyalog menni, meg se kérdezi, hogy az-e a célom, hogy lemosassam az autómat, vagy az a célom, hogy sétáljak, hanem ő már adja a választ, és ezt az összefüggést nekem kell értelmeznem. Ez most egy nagyon egyszerű példa, de ugye egy munkahelyi környezetben nagyon komplex problémáknál is segít az AI, és hogyha ezt rosszul értelmezem, akkor akár egy nagyon fontos üzleti döntés is félre mehet.
1: Ez az üzletértés, amit ugye említettél, ez talán egy mentorálási kérdés is lehet, vagy egy tanulási, onboarding kérdés. Ugye régen hogy nézett ki, hogyha valaki jött egy munkahelyre, akkor volt mindig a rangidős, aki elkezdte betanítani különböző munkafolyamatokra. Na ez az AI világában hogyan működik? Tehát azok a cégek, akik ügyesek, ők hogy használják az AI-t mondjuk onboardinghoz, illetve hol jelenik meg a mentor szerepe? Tehát hol jelenik meg a humán erő azon túl, hogy ugye beszéltünk az üzletértésről?
2: Azt látjuk, hogy a betanulási folyamat az átalakul, és el kell fogadni a cégeknek azt, hogy erőforrást kell erre allokálni. Tehát adott esetben lehet, hogy sokkal költségigényesebb lesz a betanítási folyamat, hiszen sokkal nagyobb fókusza lesz a mentor szerepének, és a személyes együtt dolgozásnak is nagyon nagy szerepe lesz. Tehát itt lehet az, hogy a mentor több időt fog a mentoráltjának a betanulásába beletenni, fókuszáltabb lesz a betanulás, és ugye kérdezted az AI szerepét, az AI maga is a betanításba át tud venni, amint már említettem, rutinszerű feladatokat, tehát tudok az AI-jal is betanulni, de amikor tényleg komplexebb üzletértéssel kapcsolatos kérdésekről van szó, akkor ott a mentornak lesz nagyobb szerepe.
1: Szerintem ettől Magyarországon nagyon távol vagyunk, jól látom én ezt? Tehát nagyon sok munkáltató továbbra is egy nagyon egyszerű mesdjén használja az onboardingot, főleg pályakezdőknél, és kevésbé nyitottak az AI használatára. Sokan talán félnek is, mert ugye nincs meg a megfelelő jogszabályi környezet sem hozzám. Te hogy látod?
2: Ugye vannak cégek, és szerintem vannak iparágak, ahol azért előszeretettel használják az AI-t, és így az onboardingnak is része az, hogy az AI támogatja, sőt egyébként egyre több olyan céget látunk, ahol a felvételi kiválasztási folyamatba is alkalmazzák az AI-t, akár úgy, mint feladat, tehát nézik azt, hogy a jelölt mennyire használja jól az AI technológiát, akár egyébként a CV-knek az elemzésére, értelmezésére. Az biztos, hogy még nagyon hosszú az út, mert vannak szektorok, meg vannak vállalatok, amelyek kevésbé használják az AI-t, és a HR folyamatoknál pedig még kevésbé.
1: Mi az a top 3-as képzeletbeli rangsor, amit egy mai modern magyar vállalatnak mindenképpen, vagy Magyarországon működő vállalatnak be kellene tartani ahhoz, hogy ne maradjon le az AI korszakából? Tehát hol kellene az AI-t elsőként bevetni, mondjuk akár egy HR szempontból, ha nézem, akkor nyilván a kiválasztásban ugye tud segíteni, tud támpontokat adni, de mégis mi az a képzeletbeli 3-as?
2: Ez egy jó kérdés. Alapvetően egyébként az AI használat az egy pilot keretében próbálható ki a legegyszerűbben. És akkor mondok egy másik számot, ami azért egy kicsit visszaveti a lelkesedésünket, hogy az elmúlt időszakban az MIT publikált pont egy évvel ezelőtt egy kutatást, amely azt mutatta, hogy a vállalatoknál, amelyeket Amerikában vizsgáltak, az AI projektek 95%-a bukott el. Tehát van egy nagy lelkesedés az AI iránt, de az, hogy hogyan használjuk, és hogyan lesz ebből tényleg megtérülő beruházás, azt még keresik a vállalatok. Tehát óvaintenék most mindenkit attól, hogy általánosan bevezessenek, vagy egy vagy két területre használják, meg kell vizsgálni az adott vállalatot, az adott vállalati környezetet, és kell találni olyan területeket, ahol hatékonyan tud segíteni. Ilyen lehet tényleg az operációs területen azon feladatok, amelyek rutinszerűen gyakran előjönnek. Ez lehet, hogyha HR-nél maradunk, mondjuk a HR ügyfélszolgálat, bérszámfejtés, vagy akár toborzás kiválasztás is, de ugyanígy lehetnek egyéb területek, nagyon gyakran egyébként mid-office ügyfélszolgálat jellegű területeken kezdenek, mert ott azért vannak nagyon standard kérdések, amiket ki tud váltani az AI.
1: Ha megnézem a pályázói oldalt, tehát a fiatalokat, ugye említetted, hogy vállalati oldalon komplexebb feladatokba vonják be őket. Nyilván akár már a tanulmányaik során végeztek komolyabb projektmunkákat. Hogyan tudja ezt egy fiatal, mondjuk akár egy interjú sorozatban nyomatékosítani, hogy ő nem csak ismeri az AI, tehát tudja, hogy milyen modellek léteznek, hanem valóban tudja értően használni. Mit tanácsolnál neki?
2: Ugye egy interjú során azért nagyon nehéz ezeket a kompetenciákat kiemelni. Szerintem tényleg a korábbi projekttapasztalatokat érdemes megmutatni, és minél több konkrétumot mondani, hogy ő a gyakorlatban hogyan használta. Vagy egyébként egy egyszerű kereséssel azért sok mindenre rájöhet, hogy az adott vállalat hol használja, mit használ, és erre rá tud csatlakozni, rá tud erősíteni, és az szerintem nagyon meggyőző tud lenni.
1: Látható, hogy akkor ez egy munkaerőpiaci előny, hogyha valaki rendelkezik ilyen képességgel, jól látom, ugye?
2: Abszolút.
1: Oké. Viszont a felelősség, és akkor egy picit lekerekítve a mai témát, illetve lezárva, az oktatásban, a munkáltatónál, illetve a munkavállalónál is rejlik. Legalábbis a mai beszélgetésből számomra ez derül ki, hiszen van egy oktatási oldal, ahol ezeknek a képességeknek egyébként a kifejlesztésére szükség van. Van a munkavállalói oldal, ahol ennek az adaptivitását kell egyébként megteremteni, illetve az üzleti értést kell ugye hozzátenni munkáltatói oldalon. Jól gondolom?
2: Abszolút, tehát ez a hármas, ez együtt kell, hogy működjön. Ugye az oktatási rámról kevésbé beszéltünk. Alapvetően azért a hazai gyakorlat ebben is elmaradt, tehát biztos, hogy az egyetemeknek is nagyobb fókusz kell helyezni arra, hogy ebben segítsék a hallgatókat. Én a saját gyerekeimre visszautalnék még egyszer, hogy azért náluk az iskolában egyre inkább előjön az, hogy hogyan lehet jól használni ezeket az eszközöket, De ez egy hosszú távú kérdés, és nagyon gyökeres átalakítást igényel. A munkavállalói oldalról szerintem sokat beszéltünk, és látható az, hogy én, mint munkavállaló nagyon sokat tudok tenni azért, hogy technológiai affin legyek, hogy sokat tanuljak, és hogy készüljek arra, hogy egy folyamatos változásban kell nagyon gyorsan nekem is reagálnom. És hát a munkáltatói oldal az, amelyik ezt a terepet biztosítani tudja a fiataloknak. Szerintem az nagyon fontos, hogy el kell fogadni, hogy lehet, hogy annak ellenére, hogy kevesebb juniorra foglalkoztatok, magának a junior programnak az összköltsége, az lehet, hogy az első időszakban magasabb lesz. Tehát ez nem egy költségmegtakarítás, hanem ez egy befektetés, de egy újfajta működésbe való beruházás.
1: Közös befektetés bizonyos szempontból oktatási, vállalati, illetve munkavállalói oldalon egyaránt. Egy rendkívül pezsgő téma, amit mindenképpen radaron kell tartani. Én nagyon köszönöm vele az idődet, illetve az inspiratív gondolatokat. Önöknek pedig nagyon köszönöm, hogy velünk voltak. Egy hét múlva újra álláspont, itt folytatódik a Spirit FM délutánja. További jó rádiózást kívánok, köszönjük.
0: Korábbi műsorunk ismétlését hallották.

Műsorajánló. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI, a robotok és az Emi ügynökök egyre több területen alakítják át az életünket. Műsorunk bemutatja az új technológiákat, és azt is, hogy mindez hogyan hat ránk, emberekre. Értsük meg együtt ezt az új korszakot Márton Györggyel és vendégeivel. Emi és más. Minden szerdán 14 órától a Spirit FM-en. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este fél 11-től a Spirit FM-en. Médiapiac. Már a Spirit FM-en.

0: és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Műsorajánlót hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. Az ATV önökkel együtt lett az ország legnézettebb hírtelevíziója. Nekünk nem voltak jó vagy rossz korszakaink. Mi mindvégig elfogulatlanok és kritikusak voltunk, illetve maradtunk. A nézőink számíthattak ránk, és mi is önökre. Pont ezért lett toplistás reggeli műsor a Start. Így vált véleményformálóvá az interaktív fórum, valamint megkerülhetetlen hírforrássá az egyenes beszéd. De szintén önöknek köszönhetően maradt napi témáink első számú helyszíne az esti Aktuál. Kiemelt heti hír összefoglalunk a Somos a pályán, illetve oknyomozó riportműsorunk a heti napló Svábi Andrással. Íradóink élő helyszíni tudósításaiban pedig kora reggeltől késő estig mindig a néző volt és lesz is az első. Hisz évtizedek óta csak is önökért vagyunk ott a hírek frontvonalában. Reklámot hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről itt a Spirit FM-en.
1: Jó napot kívánok! Budapesten hétvégén az M1-es metró helyett a Mexikói út és az Oktogon között pótlóbusz közlekedik karbantartás miatt. A 105-ös és a 210B autóbusz igénybevételét is ajánljuk. Az egyes villamos ma és vasárnap 8 órától 18 óráig a Népliget és a Közvágó híd között nem közlekedik karbantartás miatt, pótlóbusz jár a Népliget és az Infopark Pázmány Péter sétány között. A hétvégére lezárták a pesti alsó rakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadták azt a gyalogos és a kerékpáros forgalomnak. Lezárták hétvégére a belvárosban az Alkotmány utcát a Honvéd utca és a Hold utca között filmforgatás miatt. A 15-ös autóbusz terelve közlekedik a Gyöngyösi utca felé, a Markó utca megállót nem érinti. Lezárták az 5. kerületben a Ferenci István utcát veszélyelhárítás miatt. Időszakos és szakaszos lezárásra kell készülni az Eötvös tér Széchenyi István tér Lánchíd útvonalon ma várhatóan 18 óra 30-tól 20 óráig vonulásos rendezvény miatt. Az érintett BKK járatok terelve közlekednek. Kovács Botond, BKK Info.
0: Közlekedési híreinket hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Aktuál Best of. A hét híreit hozzuk adásba.
2: Így vezették elő a letartóztatásról szóló bírósági ülésre Hankó Balázst csütörtök reggel. A volt minisztert a NAV különleges egysége kísérte épületen belül. Az ülés a gyanúsított meghallgatásával órákon keresztül zajlott, és végül a letartóztatás elrendelésével zárult.
3: Készség nem engedte, hogy nyilatkozzak ennyit a szórás szabadságot.
2: Ezt követően Hankó Balázst a ceglédi rendőrség fogdájába szállították el, majd a megyei ügyészség sajtószóvivője állt a kamerák elé.
4: A Kecskeméti Járásbíróság nyomozási bírája a mai napon a Fő Bács-Kiskun vármegyei főügyészség indítványával egyezően dr. Hankó Balázs országgyűlési képviselő letartóztatását egy hónapra elrendelte.
2: A sajtószóvivő hozzátette, Hankó Balázs is védője a letartóztatás elrendelése ellen fellebbezést nyújtottak be. Dajs Tamás a Telexnek nyilatkozott, amit csütörtökön Orbán Viktor is megosztott a Facebook oldalán. A Fidesz EP képviselője azt mondta, politikai hajtóvadászat folyik az Orbán kormány volt miniszterei ellen, koncepciós eljárásokkal. Szerinte nem életszerűtlen, hogy kormánypárti politikusok is megjelentek a Nemzeti Kulturális Alap által támogatott rendezvényeken.
5: Szervusztok, üdvözöllek titeket, és köszönöm, hogy elhoztátok a véleményeteket. Varga Bajusz Veronika volt államtitkár letartóztatása is megtörtént ebben az ügyben, tehát egy azon ügyben két vezető is most jelenleg várja, hogy mi lesz a sorsa. Megkezdődhet a vádalkuk ideje, vagy ennyire még azért ne szaladjunk előre? Ügyvéd úr.
6: Annak mindig van ideje, mármint arra, hogy az ember feltáró vallomást tegyen magára, ugye, magára ez beismerőt, máson ez a terhelőt, ugye, vannak hírek arról is, hogy ebben a körben, már úgy értem, hogy ebben az ügymenetben is már voltak, akik felvetették, hogy szeretnének tenni. Ez igazából, hogyha valaki együttműködő gyanúsított, az egy normális rendszerben azzal nincsen semmi gond, azzal sincsen semmi gond, hogyha ugye nincsen egy konoktagadás, tehát hogyha hazudik a büntetőeljárási törvény alapján, azt is megteheti, azt is megteheti, hogy nem tesz vallomást, úgyhogy ennek mindig van ideje. Én szerintem, ha a kérdés arra irányult, hogy mikor jön el annak az az időpont, amikor elkezdenek emberek beszélni, az én tapasztalataim, az én meglátásom szerint kettő esete foroghat fent. Az
7: kettő évet mondta.
6: Nem, kettő féle lehet akkor, így mondom. Az egyik az, amikor már olyan régóta van bezárva, hogy megtörik, hogy így egyszerűen fogalmazok, a másik pedig, amikor a végekről olyan embereket is meggyanúsítanak, akiknek kisebb a veszteségük akkor, ha beismernek, mint akkor, hogyha nem, és akkor elkezdenek fölfelé beszélni. Szerintem ez a kettőféle dolog fog bekövetkezni, minél nem, és már nem olyan messze lesz ez.
5: Mit gondoltok? Vagy még kérdezhetek tőle, mert én arra vagyok kíváncsi, és ez megütötte a fülem, hogy megtörhet. Ez az időszak, amit ők most ebben a fogdában, börtönben töltenek, ez teljes elzártság a külvilágtól? Tehát csak az ügyvédjükön keresztül kaphatnak információkat arról, hogy mi történik a nagyvilágban?
6: Hát ugye azt kell tudni, hogy ez mind a valamennyi kényszerintézkedésre, tehát itt a bilincstől kezdve az elzárásig, ugye nagyon szigorú feltételek vannak megszabva a jogszabályban. Ugye háromféle módon, tehát három fokozata van egy szabadságvesztésnek, ugye a legenyhébb, ezt biztosan a jelenlévők is tudják, hogy ez a fokház, aztán van a börtön, és aztán van a fegyház. És ugye ez, amikor az ítéletet megkapja valaki, akkor ott dönt a bíró arról, hogy a büntetését melyik fokozatban fogják, szigorú szabályai vannak. Akik úgynevezett régen terminusszal élet előzetes letartóztatásban vannak, tehát például Hankó Balázs, ezeket fegyház fokozatba teszik, mert nem lehet tudni, hogy majd milyenek be lesznek, hogy itt beszámítás miatt is számít, az, hiszen azt egy az egybe számítja ebben majd a letöltendőben, amit most ugye az előzetben eltöltenek. Tehát a kérdése az, hogy őket ugyanúgy elzárják, mint hogyha egy fegyházban lennének, az ügyvédjükkel bármikor korlátlanul, ellenőrzés nélkül találkozhatnak, a családjukkal már sokkal nehezebben, és ugye ott akár a levelezésüket, tehát a kapcsolattartásukat, akár a telefont, mert telefonálniuk is lehet, akár a telefonos kapcsolattartásukat, akár az, hogy kivel tartatnak kapcsolatot, tehát azt is mind ügyészi döntés áll mögötte, tehát az ügyész dönti el, hogy kivel beszélhet, mikor és milyen formában.
8: És mindig fegyházba teszik őket, bocsánat.
6: Az a fokozat van.
8: Ez azért fura nekem, mert hogy az ártatlanság vélelme elvén, ameddig be nem bizonyosodik, akkor miért nem a legenyhébb fokozat?
6: De ez nem büntetés.
8: Azt kell
6: megérteni, hogy nem büntetés történik. Nem lehet tudni, tehát azért nem lehet tudni a végén.
8: Totál illogikus. Hát, na mindegy.
6: Tele vagyunk ilyen dolgokkal. Igen.
8: Értem, csak hát tudod, ameddig nem bizonyult be, hogy valaki, most nem Hankóról beszélek, bárki bűnös, hát akkor miért a legnehezebb fokozatba teszik be a büntetés végrehajtásba. Jó, mindegy, ezt majd valakitől megkérdezzük, aki ebben illetékes.
9: Én annyit tennék hozzá, úgy vezetett fel a mai beszélgetést, hogy ilyen bűnügyekről, bűnesetekről fogunk beszélgetni. Szerintem elborzasztó látni azt, akármit is követett el Hankó Balázs, hogy kb. Úgy vezetik, vezetőszáron úgy van megbilincselve, mint hogyha egy tömeggyilkost látnánk, akit így körülötte állnak mindenféle felfegyverzett őrök. Megértem azokat, akik számára ez mondjuk aránytalan, vagy túlzó.
7: Szerintem kevesen vannak ilyenek, tehát az a közvélemény alapvetően...
9: Az elszámoltatás szerintem sokan várják, de
7: a ezek a... miniszterelnök is már bűnösnek nevezi ezeket az
9: éveket. Óvatos lennék azért, mert a miniszterelnök is jogász, és óvatosságra intenék, de amit szerettem volna mondani, hogy miközben itt bűnökről, itt az egyenes beszédben is nagyon sok számadat elhangzott, hogy 1049 vagy 1079, nem tudom hány nyomozati cselekmény történt már. Igazából itt igazság szolgáltatás zajlik a szemünk láttára, és hogyha innen közelítünk, és nem a bűnre fókuszálunk, vagy a bűnösség, bűnös, nem bűnös, ártatlanság véleme, hanem hogy elindult egy olyan verkli, amire szerintem nagyon sokan vártak, vagy vártunk, például április 12-e óta, most meg már gyakorlatilag októbert írunk, amikor ez zajlik a szemünk előtt, akkor valahol mégiscsak, ha nem is egy elégtétel, de azért egy megnyugvás is kell, hogy kísérje azt, akiknek esetleg felháborodás van a szívükben itt az vezetőszár mellett, hogy az igazságosság az most előtérbe kerül, és lehet sajnálni, nyilván főleg a mostani ellenzéki párt képviselői ezért tesznek is nagyon sokat, és számomra nagyon-nagyon, hogy mondjam ezt teológusként, hogy azért elborzasztó, ahogyan ezt persze bűnösökért vagy megvádolt embereket lehet imádkozni, de annál nagyobb blaszfémiát, istenkáromlást nehéz elképzelni, mint amikor egy 17 milliárdos csalással, vagy nem tudom pontosan, szóval 17 milliárdos üggyel megvádolt, és valószínűleg, hogy ha kezdeményezik a letartóztatását, le is tartóztatják, akkor alaposan megvádolt valakit Jézus Krisztus szenvedéséhez hasonlítani, azért innen lépjünk már vissza egy kicsit. Itt igazságszolgáltatás igyekszik a dolgát tenni, ez zajlik a nép szeme láttára, de azért itt abban bízunk, hogy valóban az igazság fog győzni, ha valakit ártatlanul vádolnak meg, vagy túlzottan meghurcolnak, akkor az is kerüljön a helyére, és ebben szerintem az lenne a jó, hogyha mind Magyar Péter, Tisza, mind pedig a mostani ellenzéki oldal kevésbé, hát csúnya szóval hiszterizálná ezt az egész helyzetet, vagy ezt az egész folyamatot, és sokkal inkább maradnánk a reáliák talaján, és mondjuk leginkább a ügyvédek, ügyészek és az igazságszolgáltatások tennék a dolgukat.
8: Látványilag azért én hozzátenném, amin nagyot vitatkoztunk egymással az ügyvéd úrral, hogy én nem szeretem látni vezetőszáron ezeket az embereket. Teljesen mindegy számomra, hogy a közvélemény elégedette egy vezetőszár láttán, vagy nem elégedett. Szerintem a tény, hogy elkezdték kivizsgálni, és hogy vannak gyanúsítottak, ez a közvélemény számára elég. Ezt én így képzelem, és akikkel én beszélek, azok ezt így mondják. Fási Ádám feleségét, aki hát emlékezetes interjúk zajlottak le a szomszédos stúdióban Rónai Egon által, akkor, amikor magát Hankó Balást kérdezte erről a 17 milliárdról, és láthatta az összes néző, több százezer ember, hogy mennyire fogalma sem volt arról, hogy ezeket a támogatásokat kik mire fölvették föl. Tehát, hogy elég
7: azért tegyük hozzá, hogy nagyon sok esetről van szó, és olyan részletekbe is belekérdezett a műsorvezető Rónai Egon, amiről azt mondta maga Hankó Balázs is, hogy jelenleg nincsen tudása, utána
8: nagyon igazságos vagy, de az általános benyomás az volt a miniszterről, hogy és tudta a miniszter, hogy milyen kérdések ügyében jön be az ATV stúdiójába. Tehát azt gondolom, hogy ha halvány segéd fogalma lett volna, akkor biztos, hogy tehát a közönség tájékozódott nagyjából arról, hogy Hankó Balázs mennyire mélyült el az osztogatásba, hogy mire adott közpénzt ki, temérde közpénzt. A másik, hogy Fási Ádám is volt ebben a stúdióban, és azt is lehetett látni, hogy a saját feleségével kapcsolatban, meg a saját ügyével kapcsolatban milyen attitűddel védekezik. Mindezekből számomra az következik, hogy ezeknél az embereknél a közvélemény feltételezhetően megelégedéssel fogadja, hogy bele az igazságszolgáltatás elkezdett eljárni velük szeme. Én azt gondolom, hogy 40 kilós nőkkel, meg értelmiségi 70 kilós férfiakkal kapcsolatban a rabláncra fűzés az a propagandának a része, és ez nekem személy szerint nem tetszik. Az igazságszolgáltatás működésbe lépése nagyon tetszik, és azzal nagyon egyetértek. Ezzel nem feltétlenül.
6: Ha szabad egy gondolatot elszózatni, mert valóban vitatkoztunk ezen erről a sminkben. Én távol álljon tőlem, hogy az én szakmámat, amit az enyémnél sokkal nemesebb és sokkal a társadalmat, sokkal inkább szolgáló szakmákhoz hasonlítsam, de például, ha valaki megnéz egy vakbélműtétet, az valószínűleg nagyon rosszul fogja magát érezni, és azt fogja mondani, hogy micsoda dolog, hogy ez a szerencsétlen embert ott fölvágták, tiszta vér volt ott minden, kiciváltak belőle mindenféle alkatrészeket, amik egyébként a Jóisten belé tervezett, micsoda dolog ez. Én azt gondolom, hogy egy büntetőjárás az így néz ki, az a rossz hírem. Az, hogy most az úgynevezett televízión keresztül ezeket látjuk, az ugyanolyan, mint hogyha kamerát vinnénk a műtőbe. El lehet szörnyűködni azon, hogy egy nagy ráccsal bezárják őket, de jó napot kívánok, így néz ki egy büntetés végrehajtási intézet. El lehet azon szörnyűködni, hogy maszkban meg fegyverekkel vannak ott ezek az őrök, de nekik is van egy saját életük. És az, amit nagyon fontos megértenünk, és ez nem Hankó Balázsa meg a többiekről szól, hanem ez arról szól, hogy van egy társadalmunk, amiben mindannyian benne élünk. És ebben a társas együttlétnek vannak bizonyos szabályai, meg szabályokat együtt raktuk le. És amikor ezeket a szabályokat valaki megszegi, akkor ez egy közös érdek, hogy azok a szabályok helyre legyenek állítva. Ez egy sokkal magasabb érdek, mint hogy egyébként az valaki mérlegelje, hogy egy 60 kilós nőnek hány bilincse kéne, hogy legyen. Itt arról szól ez a történet, hogy vannak együtt minimális együttérési szabályok, és ez nagyon fontos, amikor ez eljut arra a szintre, hogy ez az ultima ráció, hogy eljut arra a szintre, a végső szintre, amikor ezt egy büntető eszközökkel lehet őt jó útra téríteni, hogy más se akarjon többet ilyet csinálni. Az sajnos így néz ki. Én se szeretem látni, engem is nagyon zavar, amikor úgy beszélek. Még nekem is engedélyt kell kérnem a folyosó. Meg kell mutatnom az igazolványt a fegyveres őrnek egyébként, amikor az egyébként házi orvos védencemet, aki hegedült a templomba a szabad idejébe, de sajnos akkor épp egy olyan helyzet volt, akár a BV-be, akár a bíróságon egy szituáció miatt, sajnos láncolta a feleség, és a lányok ott sírtak a folyosón, de nem tudunk mit csinálni, és nem Hankó Balázsnak hívták meg, másiknak, meg harmadiknak. Így néz ki egy büntetőeljárás, sajnos.
7: Visszatérve a vezetőszára, én azért hallottam olyan ügyvédet, aki azt mondta, hogy ez túlzó volt, és lehetett volna valamilyen jogszabályra hivatkozva mégsem így eljárni, és nekem ez a fő problémám ezzel, hogy a magyar társadalom most jut el abba az időszakban, így 2026-ban, hogy akkor 10 millió jogász vagy ügyvéd országa leszünk. Ez ugyanígy megvolt a virológusok esetében is, amikor itt volt a Covid-járvány, akkor is hirtelen mindenki érteni kezdett hozzá. Ott is megvoltak a szakértők, egyikük ezt mondta, a másik azt mondta. Tehát nektek most hihetetlen felelősségetek lesz abban, hogy vagy valami szakmai konszenzus kialakuljon arról, hogy akkor ez az adott eljárás, bármelyik eljárás, az jogszerűen hogyan kell, hogy megtörténjék, mert különben zavar lesz a fejekben, és akkor egy idő után mindenki így hasraütre fog azt mondani, hogy nem, a Hankó Balázs már régen el kellett volna ítélni, miközben tudjuk, és ma az Egyenes Beszédben itt volt a védőügyvédje Tótem Gábor, arról beszélt, hogy ez egy évekig elhúzódó ügy lesz, mert nem tudjuk hány. Rengeteg tanút kell majd meghallgatni.
6: Hát meg szakértőt, meg egyebeket, persze, igen.
7: Ez egy nehéz helyzet.
6: Hát ugye 1067 ügyet mondtál, hogy annyiban gyanúsították meg, vagy találták meg alapozottnak a gyanút. Hogyha mindegyikhez csak 5 oldal anyagot veszünk, és csak 2 érintett személyt, akkor a ki lehet számolni, hogy az mennyi ideig tart. Teljesen egyetértünk, és utána nem akarok itt jogászkodni. Én azt gondolom, hogy nem abban van felelősség, és nem el akarom hárítani a jogászokról, hanem szerintem oda kéne végre felnőni ennek a társadalomnak, hogy ne akarjuk megmondani az orvosnak, hogy milyen gyógyszert írjon ki nekünk, a futballista edzőnek, hogy kicseréljen be a kezdőbe, nem tudom, nem értek a futballhoz, vagy pedig a BV-ben lévő parancsnoknak, hogy milyen módon kell elszállítani egy fogvatartottat, hanem legyen már annyi közbizalom ebben az országban, teszem hozzá, hogy mindent elkövetett az előző rezsim azért, hogy ez ne legyen, hogy legyen már annyi, hogy aki felelősséggel tartozik azért, hogy az ember A-ból B-be hogyan legyen elszállítva, az ért a munkájához és jól teszi a dolgát. Szerintem ez a legfontosabb, és az a legnagyobb felelősségünk, hogy fontos a kritika, meg fontos a kérdezés, joga, ezt én nem vitatom el, de van egy pont, amikor az már veszélyeztetheti egyébként azt a szolgáltatást, amit a társadalom érdekében nyújtanak.
7: Még egy gondolat ehhez, amikor Baka András köztársasági elnök azt mondja kísérejtélyesen, hogy például az aranykonvoj ügyben tapasztalt olyat, hogy egy ügyvédíroda, vagy talán egy ügyvédnek az eljárása vagy szavai azok befolyásoló tényezők lehettek abban az ügyben, akkor éppen ez a fajta bizalom az, ami egy picit így meginog bennünk választópolgárokban, nem? Hogy már az ügyvédekben sem lehet bízni?
9: Hát hagyd dicsérjem itt az ATV-t, hát ennél jobb nem történhet, mint hogy eljön ide, mielőtt elkezdődött az Aktuál, az utolsó epizódja a mostani Egyenes Beszédnek, hogy itt volt Hankó Balázs ügyvédje, és amire lehetett, ő válaszolt kérdésekre. Szerintem a társadalmi párbeszédnek ez a csúcsa, amikor a leginkább érintett, aki itt lehet, hiszen Hankó Balázs most nem lehet itt, az válaszol releváns kérdésekre, és tisztázza ezeket a dolgokat. Szerintem ebben az ügyben is, mint oly sok minden másban, az elhallgatás, a célozgatás az, ami a rossz irány, és az Egyenes Beszéd, a kérdező, a kérdezés joga, ahogy mondtad, és a bízunk meg az igazságszolgáltatásban, szerintem egyébként kétségkívül ez is ugye megrendült ez a bizalom. Abszolút. És annyit még hagyd tegyek hozzá, hogy hát nem kéne vezetőszáron elvezetni ezeket az embereket, mondanám leegyszerűsítve, hogyha nem loptak volna, de nem is mondom, hogy loptak, hanem hogyha ha az elmúlt 16 évben nem építi le maga a NER azt a fékek és ellensúlyok rendszerét, ami ekkora mértékű feltételezett visszaéléseket, menet közben meg tudott volna gátolni, lásd, most akkor sorolhatnám, hogy Alkotmánybíróság és hasonlók, tehát hogy bizonyos értelemben Hankó Balázs és Varga Bajusz Veronika áldozat, de áldozata annak a rendszernek, amit ők szolgáltak. És sokkal jobb lenne, hogyha jönnek a stiklik, jönnek a megcsúszások, de a rendszer az jelez. És ha leépítjük ezeket a fékeket, akkor ez olyan, mint egy száguldó vonat, és a végén aztán az egész fölrobban. Persze, hogy nem tetszik, hogy fölrobban, nem kell egy vonatnak belefutnia semmibe.
8: Annyit szeretnék kiegészítésül hozzátenni, hogy számomra ebből az egész ügyből egy lényeges volt a Soltész Miklós és a Hankó elvitelével kapcsolatban, hogy míg az Sesták Soltész,
6: bocsánat. Soltész az a rezső, de mindig.
8: De nem is rá gondoltam. Szóval a Sesták Miklós és Hankó Balázssal kapcsolatban azt szeretném mondani, hogy a döntő különbség számomra az eddig tudható dolgok alapján, hogy az egyikőjüknek a saját hasznára történt mindenféle pénz elvitel, a másikójuknak meg kevésbé. Tehát, hogy legalábbis a Hankóról nem tudjuk, azért, hogy bocsánat, saját magának vitt volna haza bármit is.
6: Elnézést, ez az a narratív, amit most már egyébként Fideszhez közeli jogász kollégáktól is hallok.
8: Nem gyanúsítottak.
6: Ugye, tehát azt tisztázzuk, hogy ezt nem is azzal van meggyanúsítva. Tehát az a sikkasztás vagy a lopás, amikor elviszem, és ma saját...
8: Csillapodjál, Gábor, de ez ugyanúgy bűncselekmény.
6: De én azt mondom, hogy ez ugyanúgy bűncselekmény, és azért, bocsánat, az utolsó gondolat, amikor oknyomozó újságírók megvizsgálják, és kiderül, hogy érdekes módon ezek a támogatások nagyjából a fideszes választókörzeteknél nagyjából ugyanúgy lettek elosztva. Meg hogy pont az a támogatás, ahol a Hankó indult egyébként országgyűlési választásokon, ott pont abból 10.000 forintos vásárlásjutalmány lett, akkor én élek a gyanúperrel, hogy bár nagyon úgy néz ki a Hankó, mint hogyha hátalülne a tévének, és fogalma nem lenne, hogy mi történt, de hát valamiért mégiscsak, hát hogy is mondjam, minden szentnek maga felé hajlott a keze, ha lehet egy ilyen
8: példát. Azt szeretném mondani, hogy számomra, aki ebbe az ügybe derékig nem ástam bele magam, de egy átlag újságolvasó szintjén tájékozottam belőle, az a tanulság, hogy a Hankó ennek az ügynek bizonyos értelemben hát áldozata, háttal ült a tévének, ő azt hitte, hogy az a rendszer, amiben ő ténykedik, az örökké tart, és azt hitte, Sestek hogy az a koordináta, amik között mozog, az változatlan lesz a következő 130 évben. Tehát, hogy ő nem élte meg, hogy ő bűncselekményt követel. Ennyit akartam mondani, ez nem, hogy mondjam, az ő objektív felelősségéből egyáltalán nem volna semmit, csak hogy a közönség is másképp éli ezt meg szerintem, és ő is másképp élte meg. Azt gondolom, hogy a másik úr, az, akinek most óvatosan elkerülöm a nevét, hogy még egyszer rezsőzzem, a másik úrnál nem ez volt a helyzet, ő értette ennek a rendszernek a működését.
6: Világos.
7: Annyi különbségtétel és ennyi véleményt engedjetek meg, mielőtt elmegyünk szünetre, hogy ha valaki nem közvetlenül a saját zsebébe tesz be pénzt, attól még mégiscsak a saját zsebébe tesz bele pénzt, hiszen a saját pozícióját erősíti meg abban a rendszerben, ha nem ő csinálná, akkor lehet, hogy lecserélnék, és végül is azért annak a rendszernek a fennmaradásáért dolgozott ő, amiben ő remekül megélt.
6: Igen.
7: Csak ennyi kiegészítés. Végül is azért annak a rendszernek a fennmaradásáért dolgozott ő,

0: erről a délkerületeken? Az összes többi döntés, ami esetleg majd a mi büdzsénket érinti, abban is így fogsz kiállni az általad képviselt budapesti önkormányzatok érdekeiért?
1: Szeretnék egy döntést közölni veled. Te a Budapesti Önkormányzatok Szövetségének elnökeként kötötted meg ezt a megállapodást a fejünk fölött. Úgy döntöttünk, hogy felfüggesztjük a tagságunkat, és amennyiben így marad minden, akkor ki is fogunk lépni.
2: Fél-fél percünk van, urak.
3: Hát én annyit szeretnék csak hozzátenni kispesti lakosként, hogy talán Ternyák alpolgármester úrtól olvastam egyszer erről egy kis fejtegetést, nem magamtól vagyok ilyen okos, hogy azért a belső kerületekben, mondjuk 5., 7., stb. Kerületek, ahol szinte minden út a fővároshoz tartozik, tehát a főváros teszi rendbe. Viszont a bevételek, a parkolási bevételek, azok meg a kerülethez kerülnek, és ezek gazdag kerületek, kevés ráfordításuk vannak, addig Újpesten, Kispesten vagy Kőbányán, ugye, ahol meg lerakják, ahol elvárnák azoktól a kerületektől, hogy P+R-t építsenek, meg megoldják, hogy a határúton a Kőbánya Kispesti metrónál, vagy máshol megoldják, hogy az autókkal ne menjenek beljebb az autósok az agglomerációból, azokra meg csak a teher jut, és nincsen bevételük. Tehát én értem ezeket a kerületi polgármestereket, de azért az én szememben azért nagyon helyes egy központosítás, egy egységesítés, mert ez egy egységes város, és ez nem 23 kisváros, hanem ez egy nagy város, és igenis, az én utamon, aki Kispesten lakom, az én házam előtt fog elmenni az, aki aztán leparkolott, és ott fizet.
4: Akkor nagyon röviden átcsatlakozva arra, amit te mondtál, Kati. Az, ami a Karácsony Gergely, Magyar Péter és Vitézi Dávid trióját érinti, azt úgy hívják, hogy béke, vagy fegyverletétel. Uh-huh. És ott nyilván kompromisszumokat kötöttek, de végre ennek mindenki örülhet. A másik oldalról viszont maradjunk Karácsony Gergelynél, mint ő a szereplője ennek a bizonyos parkolási részének. Ott viszont ugyanúgy vagyunk, mint Baka András, hogy nem egyeztetett a pártokkal, jelölt valakit, csak konfliktus lett belőle. Miért nem ült le előbb a kerületvezetőkkel egyeztetni valamiről, és utána megy bele egy dílve a kormánya, ha nem megy bele, abból ez lesz. Ebből szerintem senkinek nem jön. Vannak érvek, üljenek le, előbb beszélgessenek, utána szülessenek döntések. Most született egy döntés, utána szerintem jogos az, hogy a polgármesterek hiányolják azt, hogy miért hagyták ki bennünket ebből az előkészítésből.

0: Műsorajánló. Útvesztőben érzed magad a munka világában? Mi segítünk eligazodni. Tiszta vizet öntünk a pohárba. A toborzástól kezdve a megtartásig. Szakértő vendégeinkkel körbejárjuk, mi szabályozza ma a piacot, és milyen eszközökkel csökkenthető a munkanélküliség. Érthetően, lényegre törően. Ez a Feltéve. Tarts velünk minden héten kedden délután 3:30-tól a Spirit FM-en. Utazók podcast Mahó Andreával már a Spirit FM-en is. Tartsatok velünk minden hétfőn este 8 órától, hogy hétről hétre megismerjük Andrea vendégeit. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorral. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Pit Lane. A Network 4 motorsport podcastje már a Spirit FM-en is. Minden szerda este 7:30-kor. A műsor, amiben minden előkerülhet, ami MotoGP, Superbike, két kerék, vagy épp négy kerék. Tarts velünk minden szerda este 7:30-kor. A munkaerőpiac gyorsabban változik, mint valaha. Mi a titka a vonzó munkahelynek 2026-ban? Hogyan tartsuk meg a tehetségeket egy globális versenyben? Az Álláspontban minden adásban új szakértővel keressük a választ a gazdaság humán kihívásaira. Szakmai mélység, közérthető válaszok. Álláspont. Két hetente, szerdánként délután 3:30-kor. A Spirit FM-en. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. A Magyar Bormarketing Ügynökség támogatásával készült műsorunkat hallhatták. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Aktuál Best of. A hét híreit hozzuk adásba.
1: Különös üzenetváltás mutatott be a 444. Egy Grácsban élő magyar üzletember Lászlóvári Toma Csongor állítása szerint március 26-án, bő két héttel a magyar választás előtt üzenetet kapott Orbán Árontól. Az akkori magyar miniszterelnök testvére miután megkérdezte, hallotta az ukrán aranykonvoj körül. Három héttel korábban, március 5-én kirobbant ügyről. Elmondta neki, hogy Ausztrián át is megy hamarosan egy másik ukrán aranyszállítmány, és azt kérdezte tőle, el tudjátok kapni? Mármint egy pénzszállítmányt, kérdezett vissza az üzenetváltás szerint Lászlóvári Toma, amire az a válasz érkezett, igen. Majd azt is hozzátette Orbán Áron, hogyha az osztrákok el tudják kapni a szállítmányt, akkor összekapcsolja azzal, aki tudja, Ausztrián belül mikor, hol lesz az autó. A 444 azt ellenőrizni tudta, hogy a telefonszám, amelyről az üzeneteket küldték, valóban Orbán Ároné, de ő maga a lap kérdéseire nem válaszolt. Lászlóvári Toma azonban igen. Elmondta, hogy a volt miniszterelnök testvére korában többször is megkereste, szerinte komolytalan üzleti lehetőségekkel.
2: A megkeresett üzletember az abszurd felvetést követően közvetlenül az osztrák titkosszolgálatokhoz és osztrák néppárthoz fordult. Akkor hogy nem történt semmi? Mert ugye ezeknél az ügyeknél mégiscsak én azt várom, azt vágyom, hogy valami konkrétum legyen, valami olyan megdönthetetlen bizonyíték, hogy azt követően hasonlóan járnak el Orbán Áronnal kapcsolatban, mint mondjuk Sestákkal vagy éppen Hankóval. Hogy nem történt lépés mondjuk az osztrákok részéről, mit gondoltok? Kicsit ilyen kémfilmes feelinget szeretnék ide behozni. Próbáljuk elképzelni, hogy ez hogy történt.
3: Hát pont azért, mert ilyen kémfilmes, és azoknak az a sajátja, hogy nem tudjuk, hogy mik történnek a kulisszák mögött. Én tényleg csak feltételezni tudunk. Ha én lennék az ő helyükben, állítsanak, nem vagyok, akkor nagy valószínűséggel szóltak a... Mert ugye, ha ez tényleg igaz, az információ, hogy ő tudta, hogy ez a konvoj merre megy, az csak is kizárólag titkosszolgálati eszközökkel lehetett megszerezni. Tehát akkor ő azt a magyar titkosszolgálatok tudhatta. Tehát ilyenkor valószínűleg, ha én osztrák titkosszolgálat lennék, akkor szólnék a magyarnak, hogy nálatok valaki kiszivárogtat. De ez pontosan azok a történetek, amiből azért nincsen feljelentés, mert egyfelől, ha kiszivárog, az baromi kellemetlen tud lenni, igen. Nagyon kellemetlen tud lenni egy titkosszolgálatnak, főleg úgy, hogy egy másik hívja fel a figyelmet, hogy figyelnátok meg erre ezt a szelep, úgyhogy szerintem ez így eléggé problémás.
4: Hát meg nagy különbség, hogy amíg a Hankós Eszták ügy és a magyar aranykonvoj ügye az egyazon országon belül van, itt azért ugye egy nemzetközi dologról van szó, tehát most képzeljük el, hogy a osztrák titkos szolgálat az akkor még hivatalban lévő magyar miniszterelnök testvére ellen e-mailezés alapján valamilyen eljárást kezdeményez, biztos nem lehetetlen, de ez olyan, hogy is mondjam, diplomáciai mellékhatásokkal is járna, ami nem áll fönn az aranykonvoj ügyében. Viszont nagyon nagy kérdés. Hát eleve megdöbbent, hogy milyen országban éltünk mi. Tehát, hogyha ez igaz, és már pedig ugye eléggé ilyen az Ausztriában élő magyar származású üzletember visszaigazolta, hogy ez nem csupán feltételezés az egész, meg hogy ez kinek állt érdekében. Mert ugye ekkoriban már, ugye emlékszünk, ha emlékszünk rá, hogy március első napjaiban, talán március 5-én volt maga ez az aranykonvoj ügy, tehát március első napjaiban, és ott két hétre rá már eléggé világos volt, hogy itt nincs alapja ennek a dolognak, addigra talán már el is engedték a meg sem gyanúsított személyeket, hogy március 20-akárhanyadikán egy ilyen e-mailezés a magyar miniszterelnök testvére részéről, az ő neki miért állt vajon érdekében egy ilyen kvázi ügyet generálni Ausztriában? Nyilván az már csak az én feltételezésem, hogy ráerősíteni arra, hogy lám-lám, nem csak Magyarországon van egy ilyen ügy, hanem Ausztriában, és akkor azzal gyakorlatilag a Fidesz kampányát lehetett volna segíteni. Itt viszont, na most ezt magától találta ki Orbán Áron? Vagy meg, hogy is mondjam, jó szándékból segíteni akar, jó szándékból nagyon-nagyon eufémisztikusan mondom, testvérének segíteni akarta, vagy a testvére kérte meg, szóval ezeket nem tudjuk, de bármerre is vezetnek a szálak, semmi pozitív nem jön ki ebből. Ez egy borzasztó, nem tudom, kalimász, ami itt kirajzolódik a szándékok terén.
5: Nem tudom, én annyit olvastam, hogy Orbán Áronnak az akciói, mind gazdasági, mind ilyen félpolitikai vonatkozású akciói mérsékelten voltak komolyan vehetők, mert a személyisége maga nem volt komolyan vehető. És hogy az a valuta, amivel az ő neve rendelkezik, az nem jelenti azt, hogy ő egyébként teljesítette a testvérének a megbízását. Magyarul nem a miniszterelnök által intézett dolgokat, vagy kérésére intézett dolgokat, hanem önjárásokat a saját nevének a fényében, azzal, hogy ő a miniszterelnöknek a testvére intézte az ügyeit. Ettől még lehet, hogy olyanokat is intézett, amik kifejezetten ártalmasak voltak, de ez nekem annyira zavaros, az összecsipegetett információ, morzsák, azok annyira nincsenek semmilyen módon alátámasztva, hogy ezt mint egy ilyen érdekes esetet meghallgattam, de semmilyen véleményem nincs róla, mert nincs alátámasztva sehonnan.
2: Hát ha Orbán Áron valóban így intézte, akkor ő viszont soha nem látott még kémfilmet valószínűleg. Tehát ez a furcsa, és akkor Orbán Viktor sem, ha esetleg ő bízta meg. Nekem ez a fő problémám ezekkel a történetekkel, és akkor Fürtpált és az aranykonvoj ügyet is hadd hozzam ide, az igazi aranykonvoj ügyet, ahol úgy tűnik már napról napra, nyilatkozatról nyilatkozatra, hogy egyre közelebb kerülünk Orbán Viktorhoz, ugye Fürtpál, mert meg is nevezte őt. De... ha már említettem az előző kis részben Baka Andrást, aki azt mondta, hogy ő már tud olyan információt, hogy látott olyan információt, hogy ő más megvilágításból szemléli már ezt az egész ügyet. Tehát, hogy akkora a kavarc, közeledünk Orbánhoz, de közben meg az ügyvédek hűtik a hangulatot, pont ebben a székben ült Gerő Tamás, és ő mondta azt pár nappal ezelőtt itt az Aktuálban, hogy számára jelenleg, jelen állás szerint elképzelhetetlen az, hogy a volt miniszterelnökhöz így közvetlenül eljussanak. Te mit gondolsz?
3: Hát egyszerűen nem látunk bele. Tehát ha, mert ugye itt ellentmondások vannak, ugye, ha még egy kollégát ide rakhatunk, ugye Horváth Lóránt volt az, aki viszont ellentétes információkkal rendelkezik, ugye ő az, aki a sérteteket képviseli.
2: És Lacó Adrient is ide mehetjük.
3: Így van, ahogy az ő irodájuk, akkor így fogalmazunk van. Így, akik az aranykor, így van, az ukrán sérteteket képviselik, és ők azt mondják, hogy tényleg már csak egy bakugrás kell Orbán Viktorig. Igen. És hogyha végig hámozzuk azt, hogy ugye a volt tekelnök Hajdú tábornok úr is, tudjuk, hogy telefonon ott a benzinkútról egyeztetett Orbán Viktorral, hát aztán ki tudja, hogy mit mond, igen, akkor ugye talán Farkas Őrs, vagy hogy hívják talán ezt az államtitkárt, akiről azt hiszem az az információ volt, hogy ő neki kellett összefogni a NAV-nak, az ügyésének, meg a TEC-nek a vezetőit, és irányítani, hogy fog ez alakulni. Szóval én azt gondolom, hogy azok, amik a sajtón átjöttek információk, abban én is formálisan azt a következtetést vonom le, hogy ezek a szálak a pókháló közepén ülő pókhoz vezetnek el. Az, hogy nyomozás technikailag, és ugye itt csak magamhoz tudok visszautalni a beszélgetés elejére, hogy azért ez egy büntetőeljárás. Az, hogy milyen időpontban, milyen bizonyítékok alapján és milyen módon lesz ki meggyanúsítva, annak nyomozási érdekei, büntetőeljárási érdekei vannak. Én azt gondolom, hogy én látom ebben az esélyt, hogy Orbán Viktorig ez eljusson, de hát 16 év alatt annyi minden történt, hogy én nagyon sok dologban látom az esélyt, ez legyen a lélegeztetőgépek, legyen akár az egész Covid kezelés, vagy hát akár ez is, amiben láthatjuk szerintem a felelősséget.
4: Itt is csak egy rövid kérdés, kinek állt érdekében. Tehát egy dolog, hogy az igazságszolgáltatás majd mire jut a bizonyítékok és a vallomások és a hasonlók alapján, de az teljesen egyértelmű, hogy az aranykonvoj ügy az kizárólag az előző kormánynak, az előző állami vezetésnek állt érdekében, hogy ez
2: csak megtörténik. Meddig jutunk el, ugye főként az érdekről közvélemény.
4: Egy dolog a jogászi, de a másik az, hogy ez a mikor jutunk el Orbán Viktor jogalmat, hogy ez a foci meccs lesz, hogy mikor rúgjuk be a gólt. Ez a kicsit, hogy mindenki tudja, de majd kiderül, hogy a jog is fogja tudni. Ez egy szégyen volt szerintem a magyar, nem tudom, így államiság történetében, hogy ez egyáltalán megtörténhetett.
2: Ez számodra egyébként rendben van, hogy kollégáid nyomozati szakaszban bemondanak neveket, vagy azért, mert szerepelni szeretnének, vagy azért, mert adott esetben befolyásolni szeretnének bizonyos mozgásokat, vagy egyszerűen így látják jónak, hogy ez jogilag, ha megengedhető, akkor miért ne tenném?
3: Egy védőügyvédnek ugye két lehetősége van. Ha érintett az ügyben, akkor általánosságban beszél, mint ahogy mondjuk teszem én, tehát ugyanúgy, mint mások sajtó alapján. Vagy pedig, ha érintett az ügyben és benne szerepel védőként, akkor az egyetlen egy dolga van, hogy a legmesszebb menőkig védje az ügyfele érdekeit. Azt kell ilyenkor mérlegre tenni, hogy az, amit ő akkor mond, vagy amit tesz, az érdekében áll, mert ez már sokszor elhangzott, hogy kinek áll érdekében, akkor az védőnek az a dolga, hogy az ügyfelének az érdekében álljon. Ezt én azért nem tudom megmondani, mert nem látok bele az ügyben, hogy konkrétan azoknak a neveknek a bemondása inkább az ügyvédnek áll érdekében, ilyen olyanoknál fogva, vagy valóban az ügyfeleinek áll érdekében, ezt nem tudom megmondani.
2: Oké. Menjünk külföldre, nézzük meg, hogy mi újság Oroszországgal, illetve ennek kapcsán Magyarországgal is, ugyanis kitiltásra, most kitiltás volt a válasz Putyinéktól. Nézzük meg, hogy miről is van szó.
6: Több magyar diplomata kiutasítását jelentette be az orosz külügyminisztérium válaszul arra, hogy Magyarország nemrég 10 orosz diplomatát utasított ki az országból, a TASZ orosz állami hírügynökség tudósítása szerint, amit a Telex szúrt ki. Magyarország ideiglenes ügyvivőjét csütörtök délelőtt hívták be az orosz külügyminisztériumba, ahol közölték vele az orosz kormány válaszlépéseit. A magyar külügyminisztérium is reagált, Orbán Anita válaszában ezt írta, idézem. A magyar kormány tudomásul veszi az orosz fél döntését, amelyet a korábbi magyar intézkedésre adott válaszlépésként értékelünk. Magyarország nem érdekelt a diplomáciai feszültség eszkalációjában, ugyanakkor fenntartja korábban meghozott nemzetbiztonsági megfontolásokon alapuló döntését. Oroszországi missziónk működése továbbra is folyamatosan biztosított. Magyarország diplomáciai jelenléte Oroszországban fennmarad.
2: Orosz médiában budapesti ruszofób lobby csoportokról írnak, és fájdalmas válaszlépésekről. Árthat ez nekünk?
5: Szerintem ez egy válaszlépés, ami egyébként teljesen normális már, mint hogy tükörintézkedésnek szokták becézni ezeket a dolgokat, és ez business as usual. Én nem hiszem, nem vagyok a diplomáciába, de rékig beleásodva, de nem hiszem, hogy ennek különösebb jelentősége lenne. Amit összeolvastam róla, az orosz fél is mértéktartással kezeli szövegileg ezt az egészet. Tehát, hogy megteszi a válaszlépést, mert ez így
2: persze,
5: szokás.
2: De itt megáll a történet,
5: de
2: ez a kérdés.
5: Én szerintem, hogy megáll a történet. Megpróbáltam mindenféle módon beszerezni információkat, és mind egyben mutattak, hogy ennek nincsen igazán a magyar diplomáciai életben nincs jelentősége ennek az egésznek. És nagyon érdekes, tehát ugye a sajtó úgy szokta becézni ezeket, hogy a titkosszolgálati kapcsolattal rendelkezőket küldtük haza, vagy lettek persona non gráták, és a válaszlépésben nincsen megindokolva, hogy kiket miért küldenek haza, hát ilyenkor válaszként küldenek haza. De azt megpróbáltam kideríteni, hogy azok, akiket most haza küldenek az oroszok, azok egyébként még az Orbán rendszerbe kiküldött diplomaták voltak-e vagy sem. Igazi konkrétumokat nem tudtam megállapítani, nem tudja egyébként, hát talán a külügy azt tudja, de a külügybe egyenesen nem tudtam behatolni információt szerzésileg, de nem lehet legitim forrásokból hozzájutni ehhez, de a véletlenül mégis úgy van, hogy ezek még az Orbán kormány által kijelölt diplomaták voltak, vagy szerződtetett diplomaták, akkor ez most egy alapos, hogy mondjam, kellemes helyzetet jelent a külügyminisztérium számára állományfrissítés szempontjából.
4: Szerintem az nagyon fontos különbségtétel, amit te is utaltál, hogy ugye a magyar fél nem jó kedvéből utasította ki ezt a 10 személyt Magyarországról, hanem mert a magyar titkosszolgálatok szerint diplomáciai fedésben dolgozó...
5: Regionális központ, kémközpont
4: Igen, ilyen kémtevékenységet folytató, most leegyszerűsítettem, nem biztos, hogy ez a hivatalos megnevezés, akiket meg hazaküldtek azokkal kapcsolatban, legalábbis nincs ilyen információ, és ez azért bár tükörintézkedés, valójában szerintem abszolút, ahogy az Orbán Anitának a nyilatkozata is mutatja, teljes mértékben számítottak rá, és már ez saját döntésüket úgy hozták meg, hogy úgyis ezt fog lépni az orosz fél, de ettől még működnek a kapcsolatok. Viszont Dmitrij Peszkov megszólalt a Kreml szóvivője, és azt, mintha olyasmit mondott volna, nem biztos, hogy szó szerint fogom idézni, hogy hát eddig azért az új kormányzattól azt tapasztalták, hogy törekednek a jó kapcsolat megtartására, és most egy kicsit elbizonytalanodott a Kreml, hogy ez így fog-e maradni, de nagyon bíznak benne, hogy nem lesz ebből probléma, viszont tovább ment a történet, pont Paks 2-t azt hiszem te említetted.
2: Nem.
4: Te említetted, hogy Orbán Anita Rigában tárgyalt a lett valamelyik miniszterrel, lehet, hogy szintén külügyminiszterrel, de energetikai kérdésekről, és ezt viszont kommentálták az oroszok, hogy hát, hogyha onnan akarnak esetleg új csatornákat nyitni, hát akkor hajrá. Tehát önmagában nem történet bizonyos értelemben ez a 10 kontra 10 kiutasítás.
5: De Paks 2 az bármikor
4: de hogy is mondjam, tehát azért nagyon érzékeny volt mindig is, már az Orbán kormány előtt is az orosz és a magyar félnek a kapcsolata, és szerintem, ha nem is rászorulónak nevezném a magyar gazdaságot az oroszra, de az mindkét, a magyar félnek mindenféleképpen érdeke, hogy a kelleténél jobban ne húzgáljuk azért az orosz medvének a bajszát, és tekintetben megnyugtató nekem Orbán Anitának a nyugalomra intő nyilatkozata, vagy nyugalmat árasztó nyilatkozata.
3: Hát nehéz erre mit mondani, mert ugye én sem értek ahhoz, hogy mi történik a kémvilágban, ma már ez kiderült, ugye, tehát már második körben, de az kétségtelen
2: tény... Hát ebbe is beletanulunk.
3: Igen,
2: a virológiába,
3: igen. De azért ez egy nekem olyan furcsa, amikor azt mondja az orosz fél, hogy eddig úgy tűnt, hogy majd az eddig megszokott jó hangulat, vagy nem tudom, együttműködés. Hát az, ami eddig megszokott jó hangulat és együttműködés, az lehet, hogy neki tetszett.
4: Nekik
3: arra.
4: Volt jó, így
3: tehát
4: jó.
3: Az a ilyen béna viccú tesz, amikor találkozik a róka, a nyuszika meg a medve, és akkor mondja a róka, a medve, hogy te menjünk már bulizni, mondja a nyuszika, jaj, de jó, megyünk bulizni. Nem mondja a róka, jó, de ezt a kis hülyét hagyjuk itt, amire a nyuszika, jaj, de jó, bulizni megyünk, és még a rókát is itt hagyjuk. Szóval, hogy kicsit az érzés, hogy máshogy ülünk a lovon, más az érdek ott, meg más az érdek itt, és ő, aki az marhára tetszik, hogy megyünk bulizni, csak nekünk nem tetszik annyira. Tehát én azt gondolom, gondolom erről, hogyha ezt összegeznem kéne ezt a gondolatmenetet, akkor azt gondolom, hogy ez az, amikor ezt hallgattuk egyébként 16 évig, de ez az, amikor az nemzeti érdekeket szem előtt tartja valaki, amikor azt mondja, hogy fontosak a gazdasági szempontok, fontos az, hogy legyen egy jó kapcsolatom, és ezt nem tartom, de azt nem akarom, hogy turkáljál zsebembe, nem akarom, hogy itt üljél a hátsó szobába, és nem akarom, hogy leskelődjél, hogy mit csinálok egyébként. Jobb akarok lenni a szomszédomban, de amikor hazamegyek, és azt látom, hogy ül a kanapémon, és odahamozik, ez akkor megmondja, hogy figyelj, menj már egy tisztrista arrébb. Ez nem jelenti azt, hogy utálok, csak nem szeretem, hogyha nálam eszed ki a hűtőt. Tehát ez csak erről beszélek, hogy van az, én szerintem ezt nagyon helyesen húzta meg a Tisza kormány, és húzott egy vonalat, ami egyébként nem tudom máshogy fogalmazni, mértéktelenül elszentelenedett orosz titkosszolgálatnak, mert ezt ne felejtsük el, hogy nem tudom, a cseheknél, a szlovákoknál, meg a lengyeleknél összesen nem volt annyi diplomáciai személy, mint Magyarországon. Tehát tényleg egy regionális központot hoztak létre. Igen, és akkor még a kémbankról egy álaszót nem is ejtettük, vagy amikor kibejártak ugye a külügyminisztérium szerverein. Tehát azért ez szerintem meg kellett húzni ezt a határt, nagyon helyesen tették.
4: Bocsánat, csak rácsatolnék a nap kérdésére. Mert hogyha az a kérdés, nem akarom nyilván befolyásolni a kedves nézőket, ők már biztos eldöntötték, hogy hova szavaznak, de hogy ha jobb lesz-e, vagy árthat-e az orosz-magyar kapcsolatoknak például az, ami most történik, akkor erkölcsi értelemben mindenféleképpen jobb lesz az orosz-magyar kapcsolat, hiszen az, ami eddig orosz szempontból jó volt, az a magyarok a kihasználása, a rajtunk való élősködés. Most azért azt mondjuk, hogy lehet, hogy kisebbek vagyunk, lehet, hogy nincs akkora, nem tudom, potenciálunk, nincs atomfegyverünk, de azért tartsátok tiszteletben a saját, annyit hallottuk nemrég, még néhány hónap előtt ezt a kifejezést, hogy szuverenitás. Tehát, hogy egyenlő félként üljünk rá, és nézzük meg, hogy ki mit tud adni a másiknak. És ebbe az irányba szerintem ez egy nagyon helyes lépés. Igen, veled legalábbis egyetértek ebben.
7: Na nézzük meg, ki mit adott nekünk, akár kommentek formájában, akár azzal, hogy igenre vagy nemre szavazott. Nézzük a nap kérdését, amely ugye ezen témával volt kapcsolatos. Ön szerint tartósan megromlik a magyar-orosz viszonyok kölcsönös diplomata kiutasítások miatt? És akkor nézzük az arányokat. 37% szerint igen, tehát hogy tartósan megromlik, és 63% talán optimista nézőpont kérdése, azt mondja, hogy nem. Nyerte hát a nem, és akkor nézzünk néhány véleményt ez ügyben. Érkeztek egyébként szép számmal kommentek, ebből válogatunk néhányat. Zsuzsa szerint nincs minek romolnia, már így is rossz kapcsolatban vagyunk velük. Mátyás, igen, az alkalmatlan Magyar Péter kormánya miatt. Ennyi. Mondja itt mellettem, kedves vendég. Bernadett, inkább azt mondanám, hogy normálisabb mederbe terelődik. Miklós, igen, amíg ilyen, hogy is mondják, kőprofik irányítják az országot. Szijjártó Péter rendbe tenné, de a mostani miniszterasszony hamar elintézte. Panna pedig úgy vélekedik, hogy nem, ez csak a szokásos válasza, nehogy a nyúl vigye már a puskát. Hogy is nézne az ki, ha a nagy Oroszország nem reagálna?
1: Kemény kritikát fogalmazott meg a kormánypárti elemzőkkel szemben a választási vereség után Bencsik András. A Demokrata főszerkesztője szerint nem igaz Mráz Ágoston Sámuel állítása, miszerint az utolsó pillanatban billent volna meg a politikai hangulat. A valóság ezzel szemben az, hogy a Tisza párt előnye fokozatosan épült ki két év alatt. Bencsik úgy véli, a Nézőpont intézet altató adatai és Deák Dániel manipulált felvételei félrevezették a jobboldali nyilvánosságot. A Demokrata főszerkesztője szerint eljött az igazmondás ideje, a mellébeszélés pedig a teljes jobboldali újratervezésnek és az alapvető kérdések tisztázásának kell felváltania.
8: Szerintetek ez erről szól, tehát hogy tényleg nem tudta Bencsik András, vagy tudta, de nem engedték őt érvényre jutni, hallatni a hangját, vagy pedig valamiféle belső harc a Fideszen belül a jövőre nézve kimaradjon jobb pozícióban?
9: Hát elnézve a Fidesz szellemi holdudvarának a jelenlegi állapotát, ez valójában bármelyik lehet szerintem. Bencsik András nem először nyilvánul meg. Nagyon vicces, amikor az ilyen felvezetőkben, meg a leadekben, cikkekben, hogy komoly kritika volt Bencsik András részéről, vagy valamilyen fideszes részéről, és akkor kiderül, hogy nem az, hogy komoly kritika, hanem hogy hát az elemzők nem mondtak igazat. Tehát, hogy valójában azt nagyon régóta mindenki tudja, hogy mondjuk a század végnek az elemzői nem mondanak igazat.
3: Hát, hogy nem tudták ezek szerint.
9: Ilyen értelemben szerintem ez nem lehet igaz, hogy ő ezzel nem szembesült volna. nagyon nehéz komolyan venni ezeket, az, az igazság, most pont itt beszéltük ezt a zenei produkciót, hát szóval, hogy ez a Gajdi Csotto és a kognitív diszonancia esete, aki ugye így vonult be aztán a nem tudom, popkultúra történelme a választások után. Igen, tehát, hogy a szó, amit Bencsik András keres, az az, hogy hazudtak. Hazudtak a Fideszes Holdudvarban, az elemzők, a cégek, a think tankek, az újságírók, és hogy miért tették ezt, arra ugye van egy csomó megfejtés, hogy felsőbb utasításra, hogy egyfajta ilyen választási vagy választói ösztönzésre, de minden esetre valóban hazudtak, és most hát hogy mondjam, fél évvel a választások után ezt a kritikát megfogalmazni, szerintem az ilyen vicces igazából, tehát hogy...
10: Jó, de ez egy hosszú gyászmunka szerintem, tehát hogy megpróbálják nyilván egymásra fogni, hogy te hazudtál nagyobbat, én kisebbet, meg azt is azért nehéz lehet nekik, hogy ők ugye folyamatosan hazudtak, tehát a Fidesz minden kampánya hazugságra épül, tehát hogy nem akartak a migránsok itt maradni, tehát hogy egy csomó dől, mind tudjuk, hogy nem volt igaz, és működött. Tehát, hogy nagyon nehéz megérteni, hogy hát most is ugyanúgy hazudott, persze, hogy az ukránok, nem sodorodunk bele a háborúba, mindenki tudta, nagyon nehéz megérteni, hogy és csak egy picivel többet hazudtak, hogy itt a számokba is hazudtak, és hát ezek szerint ennyi elég volt.
11: De ő nem tudta, hogy ez hazugság, tehát neki nem szóltak. És annyira tényleg, tehát, hogy ő egyike azoknak a Fidesz szavazóknak, akik ezt elhitték?
8: Valójában nem, mert ő 2025-ben már mondott egy olyan gondolatmenetet, hogy ha nem változtatunk, akkor itt óriási vereség következik ránk. Tehát ő ezt pontosan látta.
10: Mondjuk a Deák Daninak a képei, a manipulált képei, azért arra szerintem egy 8 osztályt végzett ember is rájött, hogy meg hát meg is írták az újságok mindenki. Meg itt, hogy ja, igen, valóban ott a Tisza gyűlésen kevesebben volt, csak az nem ott volt, meg nem onnan fényképezték. Tehát, hogy lehet, hogy
8: Meg előző nap készült,
10: amikor még nem.
9: Én egy újságíróról nagyon nehezen tudom azt elképzelni, hogy ő ezt ne látta volna, vagy ne vette volna észre, vagy ne látott volna olyan forrásokat, amik nagyon pontosan megmutatják, hogy ez hazugság, hát ez Photoshop. Tehát én nem tudom elképzelni, hogy ő ezt ne tudta volna.
11: Minden esetre ez a sor pont úgy néz ki, amit itt látok magam előtt tényleg, mint a slágerlisták élén a Bencsik című zenekar a győztes számmal. A mi ellenzőink altattak el minket. Nem tudok, második sort, ne haragudjatok, majd legközelebb.

0: Műsorajánló. Hogy rendeljek az étteremben bort? Bezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. A Magyar Bormarketing Ügynökség támogatásával készült műsorunkat hallhatták. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Könnyed, laza beszélgetés, amelyet a sport motivál, de olykor azon is túlmutat. Ez a Sportpub Valdez a Spirit FM-en. Tóth Viktorral. Szombat esténként 8 órától. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI, a robotok és az Emi ügynökök egyre több területen alakítják át az életünket. Műsorunk bemutatja az új technológiákat, és azt is, hogy mindez hogyan hat ránk, emberekre. Értsük meg együtt ezt az új korszakot Márton Györggyel és vendégeivel. Emi és más. Minden szerdán 14 órától a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Aktuál Best of. A hét híreit hozzuk adásba.
1: Újabb kihallgatásokat sürget a miniszterelnök az aranykonvoj ügyben a volt főügyész állításai alapján. Fürst Pál azt közölte, már májusban látható volt a nyomozás akkori állása szerint, hogy két nappal korábban maga Orbán Viktor akkori miniszterelnök adta ki a feladatot a titkosszolgálatnak, hogy március 5-én az ukrán pénzszállítókat fogják el. Az ukrán takarékbank szállítmánya korábban többször is háborítatlanul áthaladt Magyarországon. A volt főügyész azt is írta, a fővárosi nyomozóügyészség tapasztalt ügyészei májusban az addig beszerzett bizonyítékok alapján arra következtetése jutottak, hogy az úgynevezett aranykonvoj ügy egy politika által kreált ügy volt.
2: Igen, és azt is írja még Fürst Pál, hogy ő mindenről tájékoztatta az akkori legfőbb ügyészt, aki Nagy Gábor Bálint, az ő helyettesét, aki most Lajtár István viszi az ügyészséget, illetve még két további főügyészt, és ennek ellenére nem történt semmi látszólag. Az ügyészség délután reagált, azt mondja, hogy a nyomozás az ügy minden szálára kiterjed, függetlenül attól, hogy kit és milyen szervezeteket érint, és azt is írják, hogy Fürst Pál megalapozatlan elméletekkel traktálja a nyilvánosságot, ami ellehetetlenítheti az elkövetők felelősségre vonását. Hát reméljük, hogy nem így lesz. Az első kérdés hozzátok, hogy az ügyészség reakciója az mennyire megnyugtató? Tehát, hogy mindenkire kiterjed a nyomozás, és Fürst Pál meg ne beszéljen ilyeneket, mert esetleg mégsem fog mindenkire kiterjedni.
3: Hát várjuk meg, amíg az ügyészség lesz új főügyész, tehát hogy valószínűleg akkor fog ez igazából beindulni, ez a nagyon bonyolult vizsgálat, mert azért... Hát ki a fene adott volna utasítást az aranykonvoj ügyre? Tehát tényleg majd lesz ebben a műsorban még, amikor prejudikálni fogunk valószínűleg. De hát azért engedtessék meg ezt, hogy szóval ez az ügy az elejétől teljesen világos volt, hogy van egy teljesen abszurd politikai hisztéria, a következő lépés az lett volna, hogy fölrobban valahol egy bomba, hát ez volt az A verzió. Ez természetesen, hogy Orbán Viktor adott erre utasítást. Ki a fene adott volna utasítást erre? Nagyon, nagyon érdekes. Most helyes dolog, aranyos dolog, hogy a volt ügyész ezt mondta. Ha sikerül ezt bebizonyítani az új főügyésznek, az új ügyészségnek, azért az egy nagyon izgalmas dolog lesz.
4: Hát olyannyira prejudikálunk, hogy egyébként ebben a stúdióban beszéltünk már erről még egyszer a választások előtt, hogy ki más adhatott volna erre utasítást, tehát hogy nincs olyan a táplálékláncban, vagy nem volt olyan, aki egy ilyenre utasítást adhat, mint Orbán Viktor, ami szerintem érdekes, tehát az ügyészségnek a reakciója az természetes, tehát hogy az ügyészség szerintem ez az egyetlen dolog, amit erre nagyjából reagálni tud, főleg, hogy ugye folyik egy fegyelmi eljárás. Ami érdekes, itt ugye maga a főügyész száll, tehát hogy a köztársasági elnök ugye azt a egy olyan embert jelölt főügyésznek, akinek a testvére valamilyen módon érintett ebben az aranykonvoj ügyben, és itt is két eltérő narratíva van, hogy milyen ügyben érintett, mert hogy Baka András valahogy a tegnapi nyilatkozata alapján azt implikálta, hogy igazából itt másról volt szó, vagy más szerepe volt a Szatmári Zoltán testvérének az Alkotmányvédelmi Hivatalnál, mint amit állítanak róla, és akkor ebben a nyílt levélben a Fürtpál meg azt mondta, hogy itt tulajdonképpen, mintha félrevezették, azt írta, hogy félrevezették szinte majdnem ezekkel a szavakkal a köztársasági elnököt, és ez szerintem nagyon érdekes, hogy itt van ez az aranykonvoj ügy, és akkor a főügyész jelölt, vagy legfőbb ügyész jelölt, ez éppen egy olyan, tehát hogy mennyi ennek az esélye, hogy egy olyan ember, akinek a testvére az Alkotmányvédelmi Hivatalnál dolgozik, és valahogyan benne volt ebben az aranykonvoj ügyben. Én szerintem ez nagyon érdekes, hogy itt mi fog kiderülni.
2: Baka András azt mondta, hogy neki olyan információi vannak, amely információk mindezt, amiről beszéltél, ellensúlyozzák ezt a negatív információt, de hogy ezek mik, azt nem mondhatja el.
4: Igen. De viszont Fürtpál meg nem mondta, hogy mi az, amit ő ez ellenében tud, tehát hogy ő sem mondott semmit valójában, csak hogy ez nem így van. Tehát, hogy itt igazából egy ilyen retorikai pingpongozás van egyelőre.
2: Viszont ha hitelt adunk Fürtpálnak, akkor mit gondolsz, Alon András, hogy májusban, tehát tudták az ügyész nyomozók, hogy ki a hunyó, már megtörtént a kormányváltás, és mégsem történt meg például mások kihallgatása, és nem meggyanúsítás, de legalább meghallgatása sem Hajdú Jánoson kívül.
5: Hát ezek a dolgok azért nem feltétlen történnek ugye ilyen gyorsan. Az egyik kedvenc példám erre, hogy, és bocsánat, tudom már, mit fognak alá kommentelni, hogy ha most beütitek a Google keresőbe, hogy mennyi idő alatt lehet elérni az egyiptomi piramisoktól Izrael határáig, a gyalog az 7 nap. Na, ehhez képest 40 évig vándoroltak a zsidók ott a sivatagban. Szóval, hogy nagyon sokat lehet keresni az igazságot, meg a demokráciát, de a morális üzenete annak az, hogy egy egész generációnak ki kellett halni ahhoz, hogy a szabad emberek beléphessenek az ígéret földjére. És szóval szerintem ez a sebesség is, aminek most tanúi vagyunk, ez iszonyatosan gyors, ahhoz képest, a 40 évhez képest, ami pár évvel, ezer évvel ezelőtt történt. Úgyhogy szerintem igen, megtörtént a politikai váltás, de az emberek kivárnak, hogy akkor valóban lássák is a saját szemükkel, és tapasztalják, hogy most már meg lehet lépni, oda lehet tenni, nem lesz retorzió, örülni fognak. Mint hogyha ugyanazok, a kis ország vagyunk, azt mondta, tehát ugyanazt a paklit keverjük, és ugyanazok az emberekkel, nincs új pakli, mert ez egy kicsi ország, nem lehet új paklit hozni, hanem ugyanazt keverjük, és ugyanazokat a lapokat osszuk szét, és akkor csodálkozunk, hogy na hát, ez ennek a testvére, igen, ez ennek a testvére, ez van, nincs mit csinálni, és csak egy mondattal hagyj reagáljak az eredeti kérdése, amikor egy hivatal azt adja ki a sajtónak, hogy nincs itt semmi látnivaló, mert egyébként a nyilvánosság az egyáltalán nem segít, na ott az mindig az jut eszembe, amikor azt mondta az egészségügyért felelős államtitkár, hogy az csak zsíra szárt por, tehát hogy így láttuk a szemünkkel, öcsém, láttuk. De ő akkor is azt mondta.
2: Hölgyről beszélünk.
5: Ja, bocsánat.
4: Sőt, ez a vitályos Eszter
5: volt. Bocsánat, akkor nem is az államtitkár, akkor a vitályos Eszter volt. Megpróbáltam megmenteni őt.
2: Nézzük a
5: Okay.
2: A Fidesz reakciójáról mit gondolsz, Veronika? Azt mondja a Fidesz, hogy az ukrán maffia fizetett emberei beépültek az állami szervekbe. Nem lett volna egyszerűbb azt hinni, hogy Orbán Viktor nem adott utasítást az aranykonvoj ügyben semmire?
4: Hát valójában ezzel valamennyire beismerik, hogy itt volt valami szerepe Orbán Viktornak. Én egyébként, szóval, hogy mondjam, én jártam irodalomszakra is, és ez egy komplett szép fikció, egy elemezhető fikció, amit itt a Fidesz produkál. Egyébként nem csak most, hanem ezzel az egész ukrán ellenes kampányon, ugye a választási kampánynak a végén ez már ilyen teljesen abszurd szintre lett kitolva, és úgy látszik, hogy nem tudom, hogy az Orbán Viktornak a személyes, nem szeretnék találgatni ez ügyben, hogy ez az ő személyes utasítása, hogy akkor tartani kell magunkat, vagy a pártfegyelemnek, hát ugye megmaradt még.
3: Hogy és milyen jól bejött nekik ez az ukrán szál, igen.
4: Hogy még, nem tudom, a Fidesz frakciónak, a még szabad lábon lévő tagjainak, akkor ragaszkodnia kell ehhez az ukrán szálhoz. Szerintem értelmezhetetlen hatalomtechnikailag nem sikerült nekik ez a mutatvány, most ehhez ragaszkodni. Csak azt lehet elképzelni, hogy egyrészt nem akarnak teljesen ellentmondani a, nem tudom, 5 hónappal ezelőtti narratívának, másrészt meg, hogy esetleg van ennek még valami nagyon minimális ilyen felvevő közönsége. De őszintén szóval már ezt is szerintem egyre nehezebb elképzelni, úgyhogy szerintem találgatni lehet, de ilyen elemzői szempontból ez a két megoldás van, hogy nem akarnak hülyét csinálni magukból, és vagy ennek valami célközönséget keresnek, mert ez teljesen abszurdum ez az állítás.
2: De hogyha igaz, amit feltételezünk, és Orbán Viktor rendelt el, akkor ennek komoly jogi következményei kell, hogy legyenek. Péter, szerinted? Azt mondták, hogy ez lehet a banánhéj, meg az NKA ügy.
3: Igen, igen.
2: Tehát, hogy nem az 1000 milliárdok, 100 milliárdok, hanem...
3: Vidéki prokurátorral csináltunk egy interjút, és ő is ezt mondta még hetekkel ezelőtt, hogy pontosan ezekkel a szavakkal, hogy ez lehet a banánhéj. Hogyha valakit rával Orbán Viktorra, és összeáll ez az ügy, hogy valakinek csak el kellett rendelni, akkor ez egy bűncselekmény. Ugyanúgy az NKA ügy is, de arról majd talán később beszélünk.
2: Még visszatérve az alapügyre, azon gondolkodtam, hogy nyilván azért a Fidesz vezetői tisztában lettek azzal, hogy a Tisza eléggé nyerésre áll márciusban. Tehát, hogy milyen lelki állapotban lehet az, aki egy olyan döntést hoz, hogy próbáljuk meg egy ilyen üggyel megfordítani a választást, hogy jönnek az ukránok, de mi lekapcsoljuk őket, mert ők valójában a Tisza párt számára mossák a pénzt.
3: Kétségbe esett.
4: Hisztérikus.
5: Igen, tehát hogyha ha nagy adósság van már a házadon, és 19 van a kezedben, akkor rákérsz egy lapot, mert ha 21-el tudsz csak nyerni, akkor rákérsz egy lapot, mert a banknak 20-a van. Szóval, hogy nem is az a kérdés, szerintem, amit te tettél föl, hanem igazából azt mondhatnánk, hogy lehet, hogy más lehetősége nem is volt. De nem jött be. De nem lehetett mást húzni.
4: És ha már felidézzük ezeket a vidám napokat a kampány végén, én szerintem nem is az ukrán konvojnál látszott ez a teljes ilyen fékevesztettség, hanem a húsvéti meghiúsult, nem is tudom, minek nevezték azt, bomba támadás, terror támadás a szerb határnál. Tehát, hogy ott látszott, hogy ez a kártyavár itt most össze fog omlani, amit ezekből a hazugságokból a végén felépítettek. Nem kártyavár, mint NER, mert az nem omlott még össze, hanem hogy a kampány végének ez az ilyen hazugság hálója, meg ilyen propaganda hálózata, az teljesen ott összeomlott, amikor a sonkafőzés, meg a propagandisták ott. Tehát, hogy az valami, szerintem az valamilyen lázálom volt, és ott látszott, hogy ennek itt vége van.
2: Egyébként nekem rossz a memóriám. Az kiderült, Vučić megmagyarázta, hogy mi történt, mert azt ígérte, hogy a választási kampányra tekintettem nem mondja meg, de majd előbb-utóbb megmondja, hogy mi is történt.
4: Nem, aztán ez nem derült.
2: Azóta se tudjuk.
4: Hogy az elhalt ez a sztori.
2: A darabokban álló, tehát összeszerelés előtt álló bombát kirakta oda, nem tudom, 1 kilométerrel a csövekhez. Jó, hát akkor ezt sose tudjuk meg, de még van egy pici időnk, nem is pici, 3 perc. Magyar Péter miniszterelnökként befolyásolja az ügyészség munkáját a mai posztjával, hogy itt újabb tanú meghallgatásokra kellene sort keríteni, mert hogy ezt posztolta. Ez beavatkozás az igazságszolgáltatásba?
5: Hát nézd, én rendező vagyok, az a szakmám, és mikor kiindulok a nézőtéren, és mondjuk látom az előadást, ugye abban nem tudok beleavatkozni, de amikor lejönnek a színészek, és utána van a beszélgetés, és akkor azt mondom, hogy szerintem azért ott középtájékán egy kicsit erőteljesebben kellene csinálnod, és tudják, hogy ott fogok ülni a következő előadáson is. Szerinted beleavatkoztam?
2: Hát...
5: Szerintem igen. Csak hogy elég egyértelművé tegyem. Tehát nem lehet, nem egy vákumban élünk. Tehát, hogy ők is nézik, és természetesen mindenki egy független entitás, meg ez a munkájuk, de azért a miniszterelnök ráadásul elég vehemensen szokott vélemény nyilvánítani. Bízunk abban, hogy a megfelelő emberek a megfelelő helyen nem veszik magukra, akinek nem, hiszen ők fékek és ellensúlyok, hát, nem?
2: Hát azok nem ők, de... Tehát a mai posztjára nem reagált az ügyészség, viszont arra, amikor a mobiltelefonos sztorit egy napon, az ügyet egy napon kérték ki, az ő mentelmi jogát másik kettővel, és Magyar Péter eléggé zabosan reagált, azt visszautasított az ügyészség, mondva, hogy ők függetlenül tevékenykednek.
3: Éppen ezért, mert függetlenül tevékenykednek, szólásszabadság meg van, mindenki azt mond, amit akar, a miniszterelnök is, Ez nem befolyásolja az ügyészséget egyáltalán. Nem befolyásolja. Az igazságszolgáltatás sem befolyásolja. Egészen más a befolyásolás. Ez egy vélemény. A miniszterelnöknek is lehet véleményem.
4: Hát meg a miniszterelnök igazából fél óránként kirak valamilyen Facebook posztot, illetve nem
3: mind befolyásolna valami.
4: Közösségi médiában, hogy elképesztően aktív, folyamatosan látjuk, hogy megnyilvánult, tehát hogy mindegyik azért nem befolyásolhat, tehát hogy én azt gondolom, hogy azért a tehát, hogy mondjam, persze valaki magára is veheti ezt, de mondjuk az ő közösségi média használatának a logikájából ez nem következik, hogy ez feltétlenül egy befolyásolás lett volna, hanem egyszerűen csak most éppen ez volt a véleménye, de 20 perccel később Toroszkai Lászlóról tett ki egy hasonló vehemens posztot.
5: Hát igen, amikor azt írta, hogy nem hinném, akkor azért mégsem nevezték ki az MTV, nem tudom, A élére emlékeztek, hogy
6: a híradó, a híradó vezetője és főszerkesztője a jelölteket, igen.
5: Ott is azért függetlenség.
4: Valaki magára veheti természetesen. Lehet, hogy ezek ilyen régi reflexek még, hogy azt mondja a főnök.
6: És mit gondoltok mindezek után, hogy belülről lehet új legfőbb ügyészt találni az ügyészségen belülről, vagy pedig egyetértetek Horváth Lóránttal, aki itt az Egyenes Beszédben azt mondta, hogy szerinte inkább az ügyészségen kívül kellene keresni a Bakandásnak?
4: Hát én nem látok bele a legfőbb ügyészségnek a működésébe.
6: Az eddig információk alapján, tehát hogy van egy belháború az ügyészségen, hogy például május óta nem léptek, legalábbis nem tudunk róla, pedig a csúcsvezetők tudtak a nyomozók által összegyűjtött adatokról.
4: Hát egy nagyon kompromitálódott szervezet, szerintem laikusként ez látszik kívülről, és ezek a beálviszályok, tehát ilyen értelemben lehet, hogy jobb lenne egy...
3: Biztos jót tenne egy külső személy, azért ott Polt Péter nagyon-nagyon sok kárt okozott a ügyességen.
7: Én azt gondolom, hogy ennek a mint minden ilyen ügynek a bíróságon kell eldönteni, nem a parlamentben. Azért vagyok itt.
8: Elrendelte a bíróság Sesztek Miklós letartóztatását. Sesztek Miklós még hétfőn mentelmi jogának felfüggesztése után önként ment be a központi nyomozó főügyészségre, hogy vallomást tegyen. A KDNP országgyűlési képviselőjét hivatali vesztegetés és vesztegetés elfogadásával, valamint más bűncselekményekkel gyanúsítja a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal. A fővárosi törvényszék tájékoztatása szerint a bíróság azért rendelte el a volt miniszter letartóztatását, mert fennáll a veszélye annak, hogy befolyásolhatná a tanúkat, illetve bizonyítékokat rejthetne el, vagy semmisíthetne meg. A KDNP-s politikus korábban úgy fogalmazott, ártatlannak tartja magát. Ügyvédje híradón kérdésére telefonon megerősítette, a végzés ellen fellebbeztek. A jogorvoslatról másodfokon a fővárosi törvényszék dönt majd.
9: 2014-ben Sesztek Miklósnak már voltak ügyei, több száz kisvárdai ukrán és orosz állampolgárnak bejegyzett fantomcéges sztoriról beszélünk, tehát már nyomoztak utána, viszont mostanra robbant a bomba. Sziasztok, üdvözöllek titeket! Felvezető annak szól, hogy lehetséges, hogy most jött el az idő, hogy beáldozzák Sesztek Miklóst? Tehát ő mindenképpen bukott volna adott esetben akkor is, ha a Fidesz nyer április 12-én?
10: Hát, ha a Fidesz nyer április 12-én, senki nem bukott volna le. Uh-huh. Mert utána egy komondorba buktak el, és akkor sem akkorát. De most, hogy fölállt ez az új hivatal, meg hogy az ügyészek újra dolgozhatnak, most mindenkinek van esélye arra, hogy megbukhat, aki esetleg hozzányúlt úgy közpénzek, ez nem kellett volna, de én nem akarok prejudikálni, mert se ügyész, se bíró, se rendőr nem vagyok, de valamiért nyomoztak utána, valamiért felállították csomó vádpontot, és ma a bíró eldöntött azt, hogy le kell, hogy tartóztassák 30 napra, úgyhogy szerintem dolgozik végre az ügyészség meg a bíróság, és aztán ez egy nagyon jó hír a magyaroknak, és mindenkinek, aki nem lop, nem csal, nem hazudik. Aki viszont kicsit csibészebb volt a magyar átlagnál, az most egy kicsit idegesebb, úgy érzem. És ez nagyon rendben van.
9: Igen, olyat is hallottam, nem a Fidesz berkein belülről, de egyes elméletek szerint, hogy ő már egyes kormánypártiaknak is csípte a szemét, mert hogy túlságosan gyorsan gazdagodott, és túl sokat tett zsebre. Ugye 66 millióról vagyonbevallása alapján, nem is olyan rövid idő alatt, 1 milliárd fölé nőtt az ő vagyona, ami azért nem semmi.
11: Ez valóban ezt a forgatókönyvet, vagy ezt a tényvázlatot, teljesen mindegy, hogy minek nevezzük, én 2018-19-ben hallottam. Hiszen nem véletlenül a 18, 14 és 18 közti időszakban volt csak miniszter, utána nem. Én, és ezt mondom, ez egy akkor keletkezett népmese, monda vagy történet, hogy nagyon csípte már a gátlástalansága a Fidesz akkori vezetőinek a szemét is, és ennek csak egy következő lépése volt az, hogy elmozdították. Azért nem bukott le, állítólag, teszem hozzá, azért nem bukott végleg le, és nem került az igazságszolgáltatás elé, mert kapott egy ultimátumot. Az ultimátum lényege az volt, hogy te túl sokat kerestél, és túl keveset adtál vissza. És adunk egy bizonyos időszakot, hogy ezt a visszafolyatást, ezt megvalósítsd. Mondom, ezek nem megerősített információk, de ezek tanúsíthatom, hogy 18-19-ben közszájon forogtak a gazdasági sajtó újságírói körében.
12: Igen, és azt hiszem, hogy ez érzékelteti a különbséget a Sesták körül kirobbanó ügy és a Hankó Balázs féle ügy között, hogy az egyikben tényleg még a saját közössége szemét is szúrta az, ami történik, és ezért ilyen szempontból már nehéz néha visszagondolni a 14-18 közötti időszakra, de akkor ezért még tényleg nem ment annyira gátlástalanul a mindenféle közménzzel való bánás, mint mondjuk már így a NER vége fele 22 és 26 között, hát az tényleg szúrta az ő szemüket is, és nem a közösségért, hanem egy saját öncél, nagyrészt öncélú történet volt, miközben azért a Hankó ügy, az teljesen másról szól, mert ott pont a fideszes kampánycélok, tehát hogy ettől még a fűtlenkezelés, a szűtlenkezelés, de hogy ott nem egy önmagáért egy saját személyes nyerészkedés volt, hanem a Fidesz és a fideszes képviselőjelöltek kampány céljaira folytak el állítólag, ugye a feltételezések szerint ezek a pénzek, és hát ez jól mutatja azt is, hogy hogyan kezelték hétfőn a két volt miniszter ügyét, az egyikőjük egyedül besétált a ügyészségre, a másikójuk pedig, hát lehet erről még fogunk beszélni később, ugye a hosszú parlamenti bujkálás végén végül csak sikerült beszállni az autóba, de hát egészen máshogy reagált a Fidesz és a KDNP is a két ügyre.
10: Az tényleg feltűnő voltam, mert még ezt hozzátenném, hogy szerintem a megoldás egy picit egyszerűbb, és a Fidesz volt egy nagyon fontos szabály azért 16 évig, hozni kell a választókerületet, és ezt nagyon vastagon, nagyon erősen hozta, Tosó elvtársal együtt meg a többieket, tehát Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, a zsebben volt erősen és okosan, ez egy nagyon fontos dolog volt, és ezeket nem bántottak, akik fixen hozták a területeket. A másik, amit a zsebben volt erősen és okosan, ez egy nagyon fontos dolog volt, és ezeket nem bántottak.

0: Mindenkinek meg egymásért is.
1: Arra nektek van magyarázatotok, hogy hogy lett ő parlamenti képviselő? Ha tudták, hogy Sáros, miért húzták magukra ilyen mértékben Sesztákot? Nincs megfejtés?
2: De a megfejtés az, amit a Botond mond.
1: Hát a választókerületet hozta.
2: Ez az alfa és az
1: omega. De önkormányzatiságban is el lehetett volna képzelni, tehát nem feltételezem, hogy volt szabad mozgástere, bár fene tudja.
0: Nem, mert az már megvolt az a választás. Hozta a leződőt, meg ezt is, tehát ő stabilan hozta a körzetét. A másik, hogyha megnézed ezt a Fidesz 41 nány emberkéjét, ezeknek a felét azért már lecserélték, mint a pelenkát, Orbán Viktor lánya határon.
3: Meg azért itt a mentelmi jog. Azért itt a mentelmi jog is azért én azt gondolom, hogy ilyen szerepet játszott. Hát igen, viszont azt nyilván ugye már a választások után tudták, hogy milyen arányokkal lehet számolni, és hogy a Tiszának megvan a kétharmada az országgyűlésben, de mondjuk előtte ez azért bizonytalan is lehetett akár az ő fejükben, tehát ezzel is kalkulálhattak, de hát látjuk, hogy ugye tényleg a Fidesz frakció az jelenleg egy ilyen gyorsan változó halmaz.
0: Igen, tehát már Árzág Aston Sámonból indult, aki meg a felméréséből, akkor nekik volt kétharmaduk. Április 12-én délután 5 óráig vagy 6 óráig. Tehát, hogyha ebből indulok, akkor érdem, de az ennyire nem voltak ők amatőrök. Ők tudták, hogy ki fognak kapni. A fősőzés tudta, hogy nagyon. A többieket elhitették, hogy nem nagyon. Kikaptak, utána megpróbáltak összeállítani ezt a csapatot, de aztán hamar szanaszét szélettek, mint nincs parancsnok ennek a hajónak. Minden hajónak kellő legyen parancsnoka. És mindenki követi a parancsnokot, ha jó, ha rossz parancsnok. Ennek a Fidesz hajónak még nem látom a parancsokát. Csak néha szotyizik valamelyik meccsen, de különben nem látom. Igen, meg megfenyeget minket.
1: Furcsa, hogy a hajó párhuzamot hoztad be.
4: Érdekes.
3: Hát igen, és amúgy
0: mindenhol van hajó, gyerekek, mindenhol van hajó. Gondoljatok bele, hogy a Nemzeti Vagyonvisszaszerzés Vagyonvédelmi Hivatal vezetőjének az édesapja Mahartos volt. Innentől az egy jó fészek, az egy jó cég lesz. Mert a Mahartból indult ki, az egy nagyon jó iskola volt. Tehát minden visszavezetett erre az ősi szakmára, három ősi szakmából, ez a hajózás.
1: Parancsolj.
3: Csak hogy ez a nincs kapitánya most ennek a hajónak, és hogy nem, tényleg, hogy nem tudják, ez amúgy pont ez a hétfői nap is mutatta, hogy azért ez nem volt átgondolva, ez a Hankó Balázs bujkál a parlamentbe, és várja, hogy ott őt letartóztassák, és miközben azért ezt mindenki tudta, remélem, hogy ő is, bár nem biztos, hogy a rendőrség az országházban nem fog intézkedni. Tudta. Ugye egyik pillanatban ugye ő azért maradt ott, hogy a családját védje, de a következő pillanatban ott volt az ő családja vele, és mégis belerángatta ebbe az egész történetbe, tehát hogy erről sem szólt neki senki, vagy tehát hogy kidöntött ott arról, hogy az ő gyerekei legyenek ott, amiről pont itt a műsor előtt picit beszéltünk, hogy azért egy nagyon rossz döntés volt, tehát hogy annyi sok sebből vérzett az élőzés, az, hogy a miniszterelnök közben becset nézett, vagy bocsánat, a volt miniszterelnök, szóval tényleg
0: megfejtett
3: káosz.

0: Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Aktuál Best of. A hét híreit hozzuk adásba.
1: A félnapos parlamenti eltűnést követően hétfőn este 8 órakor hagyta el Hankó Balázs a Fidesz képviselője családja kíséretében az országházat, miután mentelmi jogát felfüggesztették.
2: Apa?
1: Miután megölelte családtagjait, bepakolt a kocsiba, becsukta az autó ajtaját, ám az padlógázzal elhajtott nélküle, hiába futott utána. Hankót Kecskemétre szállították és gyanúsítottként hallgatták ki.
3: Különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó, bűnszövetségben elkövetett hűtlen kezelés büntetének megalapozott gyanúja miatt gyanúsítottként kihallgatta.
1: Orbán Viktor is új kommunista tempónak nevezte a történteket. A volt miniszterelnök szerint az önkénynek minden nap új áldozatok kellenek.
4: Nagyon sok van ebben a félperces beállításban, menjünk akkor a végétől. Tehát mindeközben Orbán Viktorról kiderült, hogy Belfastban tekintette meg az egyébként sovány döntetlennel zárult Észak-Írország-Magyarország labdarúgó nemzetek ligája mérkőzést. Te, mint katona, mit gondolsz erről, illetve a szolidaritás kifejezésről így együtt?
5: Hát nem is tudom, hogy mint katona hozzá tudok-e szólni, mert annyira drámai volt ez a jelenet az elszáguldó autóval, lehet, hogy csak mint rendező tudnék ehhez hozzászólni. Ez
4: nem a... is a szolidaritás, a bajtársiasságot
5: ja,
4: akartam
5: hát,
4: kérdezni.
5: Ja. Na, ezen nem lepődtem meg. Szerintem a Fidesz pont addig szolidaris és bajtársias, ameddig haszna van belőled, de pont addig. És annyira tökéletesen ügyesek abban, hogy egy másodperccel utána már nem, ott sem voltak, és te soha nem, úgy radíroznak le a képről, mint a 1984 című könyv főszereplője, szóval csodálatosan csinálták ezt.
4: És aki, itt a többes szem nem indokolt, mert azért a frakciótársak ott voltak az utolsó percig.
5: Ez igaz. Megelőlegeztem a királyi többest ex-miniszterelnökünknek. Egyébként pedig szerintem tényleg a rossz meccset választott. Tehát ez egyik unalmas volt, a másikban pedig Charlie Chaplin megjelent Budapest utcáin, és pontosan azt az effektet ért, vagy azt a hatást értem el, tehát hogy egyrészt nevetek, hogy ez hogy lehetséges, hogy a drámai pillanat kellős közepén elmegy az autó, amivel éppen neki a börtönbe kellett volna hajtania, szóval hogy egyszerre szomorú és egyszerre vidám, rossz helyen volt Orbán Viktor, ez most rossz választás, ez ritka dolog, hogy ilyen rosszul dönt.
6: Mostanában azért...
5: Mostanában egyre több, igen.
4: Mit gondoltok arról a jelenetről, vagyis hát nem jelenetről, hogy a Hankó Balázs behívta a családját a frakcióirodára, és együtt vonultak ki egészen az autóig. Ennek mi lehetett a célja, és milyen hatással lesz ez a gyermekeire, akiket most országvilág megismert?
7: Hát szerintem ez egy nagyon ízléstelen húzás volt, egyébként nem az első a Fidesz házatájáról. Ugye ne felejtsük el, hogy vasárnap közösen templomban voltak a megmaradt frakció, és ugye ezt már az elmúlt, nem tudom, évtizedekben tulajdonképpen nagyon sokszor láttuk, hogy az Isten, haza, család jelszavát a Fidesz hogyan használja fel a saját érdekeihez, és hogyan manipulálja ezeket az egyébként. Ugye ez egy nehéz ügy, mert ugye az ember, hogyha azt hallja, hogy család, vagy hogy elmennek, nem tudom, közösen templomba, akkor ugye nagyon rossz embernek kell ahhoz lenni, hogy valaki azt mondja, hogy ez egy rossz dolog. Tehát, hogy itt ugye egy olyasfajta manipuláció történik, amiben ők egy teljesen egymástól különböző dobozokat próbálnak meg összerakni. Itt beszélünk egy bűncselekményről, most itt meg is hallgattuk a szóvivő azt, hogy mondta, hogy ez egy milyen bűncselekmény, 17 milliárd forint eltűnt, tehát hogy itt tulajdonképpen politikai bűnözőkről beszélünk, akik szimpátiakeltés céljából a saját családjukat ugye nem általának felhasználni, de még egyszer mondom, ezt azért elég sok fideszes politikus csinálta, Lázár Jánosnak is ugye a kampánynak, az utolsó évben ugye láttuk a fiait különböző ilyen social media felületeken. Én szerintem ez egy ízléstelen dolog, és később egész biztos, hogy ez kárt fog okozni, most nem akarok pszichologizálni, mert ez nagyon messze van tőlem, de én nem, tehát hogy kényelmetlen volt nézni. a jelenetet, kényelmetlen volt ezt az egész ilyen családi, nem tudom, a családi drámába csomagolt politikai performance-t nézni, és ilyen szempontból akárki rendezte ezt a színdarabot, én nem vagyok rendező, mint az András, de tényleg nagyon megrendezettnek tűnt az egész. Kicsit gondolom versenyezni próbáltak a filmszínházzal, az Abszolút filmszínházzal, de hogy szerintem nagyon, nagyon kellemetlenül sikerült, nagyon ellentmondásos volt, tele volt ízléstelen dolgokkal, és hát Hankó Balázs nem alkalmas karakter erre szerintem, ha már drámáról beszélünk, tehát ő nem egy karizmatikus figura, benne nem volt semmi méltóság teljes valójában, amivel el lehetett volna vinni ezt az előadást, hanem az egész egy ilyen ügyetlen, kellemetlen, mémesedő történet lett a végére, aminek itt ugye láttuk ezt az autós elvonulást, amit nekem többször meg kellett néznem tegnap, hogy elhiggyem, hogy ez tényleg így megtörtént.
4: Péter, szerinted mi lehet az oka annak, hogy miközben Hankó Balázs mellett ilyen szinten kiállt a politikai közösség, és az utolsó percig ott volt, és megölelte a frakcióvezető? Ezzel szemben Sezták Miklós kapcsán ezt én nem találtam sehol, sőt a KDNP honlapján nem volt egy kiállás, egy nyilatkozat, hanem volt egy nyilatkozat, amit Sezták adott ki, de az is eldugva szerepelt a KDNP honlapján. A Fidesznek meg nem működik a honlapja.
2: Nyilvánvalóan itt két különböző figuráról van szó. A Sezták az, és hogy ne prejudikáljunk, ugye, hogy szóval ő magának lopott, vagy magának is lopott, hogyha bebizonyosodik, hogy ez történt. A Hankó viszont egy szerencsétlen balek. Őt a hübrisze vitte bele a politikába. Ő neki nem kellett volna politizálni. Ő nem akart lopni. Őneki nem voltak gondolatai, amiket meg akart valósítani. Ő egy szerencsétlen patikus volt, aki egy...
7: Egy
2: szerencsétlen... olyan tudományos dolgozatai voltak például, hogy ő kimutatta hosszas tanulmányok után, hogy az idős emberek demenciája az hozzájárul ahhoz, hogy nem szedik be időbe a gyógyszerek rendszeres rendszertelen szedéséhez hozzájárul. Míg a patikus tanácsai hozzájárulnak a jó gyógyszer
4: szedéséhez. Hát ez lehet, hogy megmosogtató, de ártatlan dolog minden esetre.
2: De hogy ilyen kaliberű tudósról beszélünk, de ő szépen ellébecolt volna ebbe a világba, bement a politikába, és tényleg ő az, akit először elvisznek a Böribe, aki tényleg nem lopott magának, akire ráosztották ezt a feladatot, kitalálták, hogy ott van az a 17 milliárd, osszuk szét a haveroknak, és ne is csak a haveroknak, mert azért se csukták volna le, mert Mága Zoltánnak lehet büntetőjogi felelősség nélkül pénzt adni, hanem az, hogy ebből csináljunk, minden választókerületre juttassunk el 50 millió forintot, és nem fogta föl, hogy ez egy nagyon súlyos bűncselekmény, és hogyha elveszíti a választást a Fidesz, akkor ezért le fogják csukni. Ha lett volna annyi esze, akkor tényleg csinál egy olyan SMS-t, hogy nem neki kell aláírnia ezt a papírt, hanem az alelnök felel mindenért. Kikötötte volna, hogy ő egy olyan összefoglalót kapjon, amiből semmi nem derül ki. És a szerencsétlen nem ezt csinálta. A frakció azért áll mellé, mert őt el lehet adni ilyen módon politikai üldözöttnek, hiszen ő valóban nem lopott saját magának. A Fidesz tele van ilyen nehéz súlyú bűnözőkkel. Hankó meg egy ilyen szerencsétlen balek, aki ebbe belekerült, de azért azt is mondanám, hogy azért eléggé a B-válogatott állt ki mellette, tehát olyan ismeretlen frakciótagok, jelentéktelen frakciótagok, Orbán Viktor közben meccset nézett, Lázárék és a többi nem voltak ott, tehát ez tényleg egy ilyen kínos dolog. És még bocsánat, hogy én azt gondolom, én ezt a családot egy picit másként gondolom, azt én is látom, hogy ez nagyon, nagyon félrement és nevetséges volt, de én még azt is elhiszem, hogy miután ez tényleg nem egy hétpróbás bűnöző. Itt a családja őt tényleg sajnálta, és tényleg ott akartak lenni vele, és fogni a kezét, mert hát ez egy szörnyű történet azért nyilván, hogy hát a papát elviszik
7: börtönben. Ott van a nyilvánosság, ott vannak a kamerák, akkor egyszerűen szerintem ennek nem teszem ki.
2: Én
7: is készséggel elhiszem, bár szóval azért szerintem nem mentsük fel teljesen a Hankót azzal, hogy egyébként ő egy ilyen szerencsétlen figura, aki nem magának lopott. Hát azért nem egy képességtelen ember, nyilván tudta, hogy amit csinál, az bűncselekmény. Tehát, hogy egyszerűen hát ő is beállt ebbe a... Reméljük, hogy tudja, de hogy feltételezzük, hogy cselekvőképes felnőtt ember, és tudja, hogy amit csinált, az bűncselekmény volt, és szerintem az ő bűnét nem menti fel, hogy egyébként nem egy, nem tudom, Lázár János mértékű nehéz fiú, vagy súlyú nehéz fiú. És azzal egyetértek, hogy a családja simán, tehát hogy megrázhatja őket ez az eset, de hogy ezt egy, hogy mondjam, ezt a Kaminski Fanni telefonjának a kamerája előtt csinálni, azt szerintem...
2: Igen, ezt nem tudom, hogy ebben miért mentek bele. Igen.
4: Visszatérve a családra, sokan azt feszegetik, illetve hát üzenték Hankó Balázsnak, hogy Balázs, nem volna érdemes más helyet ülnöd 5-10 évet. Ez a család lehet egy olyan motiváció, erővel bíró közösség, hogy erről meggyőzi Hankó Balázs? Tehát, hogyha nem ő a felelős, hanem tényleg volt egy kormánydöntés, ami neki kötelező volt, akkor álljon.
2: Nem volt, valószínűleg nem volt kormánydöntés.
4: Ő ezt állítja.
2: Ő ezt,
4: hogy nem igen. Volt szabad mozgástere ebben a kérdésben.
2: Az a baj, hogy ő ezeket aláírta, tehát, hogy ő ebbe benne volt. Tehát nem tudom, hogy lehet, talán vádalkot lehet kötni, hogy ő elmond mindent, hogyha egyáltalán kell még mondani, és lehet felfele mutogatni. Nem vagyok benne biztos, hogy ezt meg tudja úszni.
5: Ha lehet egy sajnos még az előbbi állításodnál is szomorúbb észrevételem, hogy nem véletlen van ez az ember ezen a helyen. Tehát nem az van, hogy a nagyon okosakat nem tudták, nem véletlen a nagyon ügyes, okos embereket nem tudták elvinni, és nem az van, hogy az ügyészség először azokra, hanem őt azért tették oda, mert tudták, hogy ő kérdezés nélkül fogja elosztani azt a 17 milliárd forintot, akár még jó hiszeműen is, mert azt akarja, hogy a párt sikeres legyen a következő választáson.
2: Olyan boldog volt, hogy
5: és más ember, lehet, aki elég dörzsölt politikailag, és itt most nem is intellektusról vagy tudásról beszélünk, hanem dörzsölt politikailag.
4: Tapasztaltad?
5: Igen, azt mondja, hogy na nem. Hát ezt nem csinálom. És ezért szomorú, mert akkor tehát őt kiválasztották a bukásra, és még a családot is azt mondták, hogy és tudod mit, még a családodat is kihasználjuk, hogy szimpátiát keltsünk a párt irányába. Ez valami annyira gusztustalan, azokban, ha ez történt, a háttérben ez történt, ez annyira gusztustalan, mert hidd el, egész biztos vagyok benne, hogy nem azt mondta Hankó a feleségének és a gyerekeinek, hogy gyertek oda. Nem, nagyon sok éles bevetésben vettem részt, és egyikben sem mondtam a családomnak, hogy kísérjenek el a harctérre. Nem, mert az nem akarom, hogy lássák, nem akarom, hogy ott legyenek, majd látják a tévében, vagy, tehát hogy az egy másik pillanat, ezt megmondták neki, hogy oda jön az apád, oda jön a feleséged, oda jön a két gyereked, megöleled őket. Azt nem mondták meg, hogy be kéne szállni a kocsiba, és ettől az egész burleszké vált egy pillanat alatt ez a dráma, így fordult át burleszké.
2: Bocsánat, még az előző kérdésedre hadd válaszoljak, hogy talán annyi lehetősége van, hogy ugyanis nem is a Hankó itt a fő figura, hanem ha tényleg megtörtént ez a bűncselekmény, hogy az összes választókerület kapott, ugye azt hiszem 50 vagy 100 millió forintot. És ez meg volt szervezve, le volt küldve e-mailekkel, Excel táblázatot. Nagyon sok választókerület van, ugye ez azért nem olyan, hogy fejbe tartom 5 embernek kell. Meg kellett alakítani adott esetben, mert valahol nem volt olyan szervezet, aminek lehetett jutatni. Ugyanolyan szövegűek ezek a pályázatok. Na most az nagyon érdekes ez, hogy akik ebben részt vettek. Az a 106 helyi politikus, és ugye a Fidesznek a szervereit lefoglalták, hogy az még lehet egy nagyon, nagyon komoly következő lépés, hogy őket sikerül-e letartóztatni, azokat az embereket, akik ebbe valójában részt vettek, és akkor gyakorlatilag a Fidesznek ez a vidéki szervezete van lefejezve. Még talán ebbe lehet valamiféle mozgást erre a Hankónak, hogyha ebbe ad egy feltáró jellegű vallomást, bár a fene tudja, lehet, hogy már Búzs Balázs ezt megtette, mert őt azért nagyon akarták, hogy énekeljen, mert őt ugye a csillagbörtönbe vitték, tehát egyel rosszabb helyre.
6: Bejelentette a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési Hivatal azt a 4 ügyet, amivel hivatalosan is megkezdi a munkáját. Ezek az Orbán Viktor testvérét Orbán Áront érintő vízumbiznisz, a budapesti park fenntartási ügy, a Volán buszügy, valamint a szuverenitásvédelmi hivatal költései miatt indult nyomozás. Mindegyik ügyet az azokban eljáró hatóságoktól veszi át a vagyonvisszaszerzési hivatal. A jogszabályok értelmében az átvételről szóló határozat ellen jogorvoslatnak nincs helye, vagyis a társszerveknek együtt kell működniük a nemrég felállt hivatallal.
8: Érdekes módon újságírók körében inkább negatív kommenteket olvastam ezzel kapcsolatban. Egyrészt hiányérzet, hogy a Matolcsi ügy nincs
9: ott ebben. Az MNB ügy, igen.
8: Igen, nincs ott ebben a 4-ben, akkor ennek is lehet magyarázata, hogy talán túl szövevényes, de hogy olyan ügyekhez nyúltak hozzá, amelyben azért már a nyomozás megkezdődött, egy bizonyos szakaszig eljutottak, tehát igazából ezt csak gyorsítani kell, tovább kell gördíteni, de nem nyúltak olyan ügyhöz, amit kvázi a 0. kilométertől kell megkezdeni.
9: Igen,
10: ezek azért szimbolikus ügyek. Uh-huh. Legalábbis 2 nagyon szimbolikus. Uh-huh. A kisebbik szimbolikus ügy az a Lánci doktor Temus Beria szuverenitás védelmi hivatalának teljesen abszurd és agyament költése. Azt gondolom, hogy itt ez tényleg arról szól, hogy hogyan herdálódott el a közpénz, és annak egy ilyen állatorvosi lova lehet.
9: Meg az kéznél van, mert most ott van az MVVA is, ahol ők
10: voltak. És ami szintén nagyon szimbolikus, és jóval jelentősebb és fontosabb történet, ahogy a felvezetőben is mondtad, Orbán Áron és a hatalommal való visszaélés, hivatali visszaélés gyanú a külföldiek munkavállalási engedélyének megszerzése körül. Hiszen ez már itt konkrétan Orbán Viktor egy családtagját érintené. Tehát ennél közelebb jelen pillanatban egyetlen egy ügy sem ér Orbán Viktorhoz, mint a saját testvérének.
8: Hát az aranykonvojra mondták ezt, de igen, akkor most megfejtettük, hogy abból mégsem.
9: Az nem biztos, hogy bizonyítható, de ez viszont egyértelműen
10: oda. Itt a testvére van most.
9: És igen, és ha a legfőbb ügyészségen azt veszük, hogy azok a vezetők ott vannak, akik egyébként bevéthetnék az Orbán családot, mert az a nem tudom hány tucat, vagy másfél tucat vezető ugye még mindig ott van, tehát senkit nem rúgtak ki gyakorlatilag. Ugye ez az új legfőbb ügyész feladata lesz az ügyészi szervezet a megújítása. Szerintem ebben az ügyben ez nem véletlen, hogy az MVVH vette át a nyomozást. Inkább a másik 2 ügy az érdekes, ugye a Volán buszos, ami azért láthatólag halad, hiszen ott őrizetbe vették, ugye korábban aztán le is tartóztatták Jelineket, Szívek Norbertet, most Sesták ott is őrizetbe vették.
8: Azóta hát, tudjuk, hogy Hankó Balást is, köszönöm szépen a szerkesztőnek az információt, hát, TV értesülése szerint.
10: De itt azért az NK ügyben.
9: Ő az NK ügyben, de ezt azért megjósoltuk az adás első felében, hogy ez történik, amikor valakit estére idéznek be, egy rendőrségre, vagy egy ügyészségre, azt lehet tudni, hogy azért, mert hogy az éjszakát is ott fogja tölteni nagy valószínűleg. Ennyi tapasztalatom már nekem is van. Amikor éjjeli kihallgatásra idéznek, akkor azt tudom, hogy valószínűleg az reggel is.
8: Most kizökkentettelek.
11: Bocs. A nyugyókáját vitte magával Hankó azért.
9: Igen. Szóval, hol tartottam? Hogy a
8: Sesztákot is.
9: Igen, ja, hogy a 4. ügy pedig ez a parkfenntartási ügy. Úgy. Azért ne felejtsük el, hogy Kis Lászlót 9 hónapig tartották letartóztatásban 2 évvel ezelőtt. És ez ugyanez az ügy, most ugye Őrsi Gergelyt, Búzs Balázs is benne van, hát vagy az lehet, hogy félig más.
10: Ő az NK miatt van.
9: NK miatt van, de jó, mindegy, vannak óbudai fideszesek, meg momentumosok is benne, és hogy ott viszont olyan régi ügyek, korrupciós ügyekről van szó, hogy ott valahogy nem halad annyira talán a nyomozás, mint ahogy kellene, azt nyilván fel kell pörgetni. Mert
8: hát vagy halad, és ezek ilyen szimbolikus ügyek, hogy akkor átveszik, igen. És innentől kezdve akkor mi tudjuk learatni a babérokat.
10: Nem a babér, csak egy gondolat, nem a babérok learatása miatt szimbolikus szerintem, hanem azért, hogy megmutattuk, hogy
9: innen is, onnan is.
10: Igen. Innen is, onnan is, és ez egy olyan ügy, ami valóban ciklusokon és pártokon átívelő, tehát mi nem csak a NER-re lövünk, hanem mindenkire.
11: Uh-huh. Azért fontos az MVVH-nak a társadalmi megítélése, és szerintem leírták azt a veszteséget Unger Annáék, amit ez a 6 éves kitétel okozott annól meghallgatáson, és szerintem ennek
9: ami igaz volt,
11: elébe menni. Igaz volt, csak ezt meg kell változtatni, hogyha ez így van. Tehát ez nem elfogadható ettől függetlenül a közvélemény szempontjából szerintem. És ezt szeretnék én azt gondolom demonstrálni, hogy bizony viszonylag belátható időn belül tudunk eredményeket lerakni az asztalra, ebből pedig akkor következik az, hogy az a kritika, amit nagyon sokan megfogalmaztak, hogy ez itt egy elbábozása lenne valaminek, ez nem állja meg a helyét. Én ennek egyébként ebből a tekintetből tudok örülni, de igen, amit felvetettetek, nyilván Orbán Viktor testvérének az ügye, persze van egy nagyon erős szimbolikája, de tényleg a Nemzeti Banknak az ügyénél talán erősebb ügy, amire a leginkább vágynak az emberek, hogy kerüljön már valamilyen pont a végére, vagy valamilyen felelősségrevonásnak az útján induljunk el. Szerintem ennél toplistásabb ügy nincsen.
8: Hát ez a 4 ügy, ilyen 25-30 milliárd forint, az is elképesztő összeg, de hogy 700 milliárdról beszélünk a másik ügyben, és Matolcsi Ádám közben nem úgy tűnik, mintha próbálna elbújdokolni a felelősség elől, hanem bizniszel, és mint a terjesztő.
9: Én szerintem előbb-utóbb át fogja venni az MVVH ezt az ügyet is, csak ezt össze kell rakni még ezt a hivatalt. Hát ez még nem régi.
8: Csinálhat olyat az MVVH, hogy kidolgozza a csapat a gólhelyzetet, és akkor ő ugye a cserepadról beszállva megérkezik, besétál oda az ötös környékére, és befejeli a labdát a kapuba? Hát, remélem érted.
9: Nagyon szép képzavar volt.
11: Hát akár csinálhat egyébként. De lehet, hogy
9: magához volhat ügyeket.
11: Lehet, hogy a Volánbusz
8: ügy, igen, erre próbáltam.
11: A Volánbusz ügy tekintetében ott lehet, hogy valami hasonló történik. Hát ott
9: igen, ott is, persze.
10: De azért azt nem felejtsük el, ez a 6 év előjött most, hogy akár a rendőrség, az ügyészség, a Nemzeti Vagyon Visszaszerzés Hivatal, tehát mi az az eredmény, amit fel tud mutatni? Egy vádirat. Egy vádemelés, és elkezdődik egy bírósági eljárás. Olyan vádiratot kell összerakni, olyan vádemelési indítványt kell összerakni, ami majd megáll a bíróság előtt. Nem az a kérdés, hogy 6 évig tart-e a nyomozás, hogy 6 éve...
9: Annyi ideig nem tart.
10: Annyi ideig, ezért mondom, nem az a kérdés. A bírósági eljárás hossza,
9: az a hosszú,
10: 6 éve, és ez a hosszú, és erre mondtam én az adás első részében Simon Gábor ügyét, aki 12 éve nem sikerült jogerős ítéletet kapnia.
11: Jó, akit egyébként differenciálni tűnjel. Kell az ügyek között. Tehát akár Simon Gábornak az ügye is, lehet, hogy akkoriban ennek komoly jelentősége volt, de nyilván a mai tekintetben semmilyen jelentősége nincsen igazából. Ezt ami most Gábor... a rendszerváltás... Ami most a rendszerváltás szempontjából kiemelt társadalmi érdeklődésre igényt tartó ügy, ezeket meg kell különböztetni, és máshogyan kell kezelni. Nem eljárás rendi
8: szempontból. Tehát az emberi erőforrásokat is oda kell irányítani?
11: Hát egyszerűen lehetőséget kell adnia az államnak arra, hogy ezeket a kiemelt ügyeket kiemelt erőforrásokkal tudjuk tárgyalni, végigvinni. Ez nem érinti a jogállami normákat, az emberi jogoknak a tiszteletben tartását. Ez azt érinti, hogy legyen egy pont a rendszerváltásnak a végén, ha ezeket engedjük elodázni, akkor nagyon sokakban az a gondolat ezek, felmerülni, hogy itt hát valami hát.
9: Amit elvárunk.
10: Ezek nem elodázódnak. Nem. Tehát nem arról, van szó, hogy akár az ügyészek, a pénzügyi nyomozók és az a Nemzeti Bank ügyében, tehát ez egy elképesztően szövevényes, elképesztően bonyolult, hatalmas összegeket mozgató, nagyon sok éven át, nagyon-nagyon több százezer és több ezer szálon futó történetek, aminek a felgöngyölítése is nagyon bonyolult.
9: Ez egy 10 éves történet, olyan, ezt elgazdálkodták.
10: Olyan nyomozók és ügyészek dolgoznak jelen pillanatban rajta, akiknek egyébként van még a füle boltján is más ügyük.
11: De és erre nem az a megoldás, hogy odarakunk 5 milliárd forint plusz forrást, és fölveszünk embereket, és odarakjuk meg, hogy megéljük az asszisztenciát.
8: De nincs erőforrás, majd az ügyvéd úgy
10: megerősíti. Az a megoldás.
11: De erre kell, hogy legyen.
9: Az van, a megoldás, van erőforrás, de ezekben bele kell tanulni ezekbe az ügyekbe. Hát ez több tízezer oldal. Az a céghálót, mire valaki feltérképezi azért, és akkor harmadszor is, mert ugye rendőrségnél indult, ügyészségnél folytatódik, és majd az MVVH-nál fejeződik be a nyomozás. Ez mind idő, mert akkor az az éppen aktuális csapat, aki ezzel foglalkozik, ennek mind előről kell kezdeni az ügynek a feltárását.
10: És a megértését egyébként igen, abszolút egyetértünk abban, hogy erőforrást kell allokálni az ilyen kiemelt ügyekre, és nem az a megoldás, hogy azt mondom, hogy bevezetek egy új büntetőeljárási jogot, amivel lecsökkentem a határidőket.
9: Nem.
10: Mert az agyon terhelt bírók, akik egy bíró, aki megkapja ezt az ügyet majd, több nem viccelek, több százezer oldalnyi aktát, dokumentumot kell feldolgoznia, úgy, hogy egyébként még 28 másik ügyet tárgyal. Hát
9: pontosan. Én beszéltem egy kerületi ügyésszel, közölte velem, hogy neki több mint 1000 ügye van.
11: Kevés ügyész van az országban. Ez egy nagyon fontos felvetés egyébként, akár a bírói, akár az ügyészi oldalon. Tehát, hogy lehet, hogy ezeket a kiemelt ügyeket oda kell adni egy ügyésznek, egy bírónak, te csak ezzel foglalkozz, kedves barátom.
9: Egy az kevés.
10: Hát az egy
11: reggeltől estig, te reggeltől estig ezzel az üggyel foglalkozz, és közben ne egyébként az XYZ ügyek, ne vigyék el a figyelmedet, ne kelljen átülnöd az egyik gondolatból a másik gondolatba, hanem legyél végig ebben az univerzumban, ezt lásd át, és ezzel foglalkozzál csak.
8: Igen, de kevesen vannak, hogy ez...
9: És ráadásul nekik is ehhez hozzá kell járulni, tehát ez nem úgy működik, hogy én kinézek valakit, és akkor oda rendelem magamhoz, azt el kell fogadni azt, hogy ő áthelyezzék. Hát ez uraim, alapvető munkajogi
8: nehéz, ezt nem tudjuk kibogozni szerintem.
9: Még egy mondat, hogy a lényeg szerintem, hogy minél nagyobb közpénzt szerezem vissza a hivatal, ami magánzsebekbe vándorol. Ez a legfontosabb célja a Nemzeti Vagyonvisszaszerzés és Vagyonvédelmi Hivatalnak.

0: műsorajánló. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Pit Lane. A Network 4 motorsport podcastje már a Spirit FM-en is. Minden szerda este 7:30-kor. A műsor, amiben minden előkerülhet, ami MotoGP, Superbike, két kerék, vagy épp négy kerék. Tarts velünk minden szerda este 7:30-kor. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI, a robotok és az Emi ügynökök egyre több területen alakítják át az életünket. Műsorunk bemutatja az új technológiákat, és azt is, hogy mindez hogyan hat ránk, emberekre. Értsük meg együtt ezt az új korszakot Márton Györggyel és vendégeivel. Emi és más. Minden szerdán 14 órától a Spirit FM-en. Három világkép, három mikrofon és egy forró vélemény. Egy perc provokáció, egy perc tényzuhany, 5 perc vita és 10 másodperc, amikor mindenki csodálkozik, hogy még mindig szóba állnak egymással. Ez a Provokatőr. Boros Tamás és Dévényi István társaságában a Spirit FM-en. Forró állítások, hideg tények és néha jeges zuhany. Szállj be, mert vitázni menő. Minden héten, hétfőtől csütörtökig, este 6 órától. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Könnyed, laza beszélgetés, amelyet a sport motivál, de olykor azon is túlmutat. Ez a Sportpub Valdez a Spirit FM-en. A mikrofonnál Tóth Viktor.
1: Köszöntöm mindenkit a Sportpubban. Továbbra is köszönöm szépen, ha feliratkoztok a YouTube csatornámra, ott a Sportpub Valdez néven találhatok meg, de TikTokon, Instán, Spotify-on ugyezen a néven vagyok megtalálható. És lesz egy ilyen rapid értékelünk itt az elmúlt két válogatott mérkőzésről, ebben a segítségen pedig a Sport TV állandó szakértője Holzer Ádám lesz. Majd szia Ádám, kösz, hogy elfogadtad a meghívásomat.
2: Köszönöm a meghívást, szia.
1: És tényleg itt válogatott lesz elsősorban a téma, de egy 2 percet beszélünk itt azért a soroksári csodáról, mert ugye hozzájuk tartozol jelenleg, hadd győzelem, 2 döntetlen, 0 vereség, egy pár hónappal ezelőtt még imádkozni kellett, hogy nehogy NB3 legyen ebből. Mi történt ott?
2: És egy kupa győzelem Hévízen, ugye az lemaradt. Tehát abszolút, a kupában bocsánat, is, igen. Tehát veretlenek vagyunk, jó régóta, hál' Istennek. Hát 2 percben nem tudom összefoglalni pontosan, mi történt, de a nyári, ahogy a nyári változás beindult, vagy a nyáron beindult a változás a magyar futballban is, az áprilisi eredménynek köszönhetően, azért itt ez sokféle reakciót szült, tehát volt egy állapot, ami 10 évvel konzerválva volt, és körülbelül azok a reflexek dolgoztak szerintem sok helyütt. Mi meg talán ennek próbáltunk picit elébe menni, vagy máshogy megközelíteni a problémát, és leginkább úgyhogy ha nehézség lesz, akkor azokkal a játékosokkal kell tovább menni, akik hajlandóak így is velünk dolgozni. A nehézségen azt értjük, hogy azért a költségvetést így úgy optimalizálni kellett majdnem minden klubnál. Mi szerencsére elég gyorsan reagáltunk, és olyan játékosokkal beszélgettünk elsősorban, például itt a Lovi, vagy a Kékesi, vagy a Vasádi, akik rutinosak, fontosak a csapatnak, és ez egy jel volt igazából a fiatalabb játékosok felé is, hogyha az idős játékosok hajlandóak maradni, akkor nem kezd túl gondolni, tehát akkor itt rendben lesz minden, rendben is vagyunk, és nyilván számít az, hogy azért Korolovszky Gábor személyében nyár óta, ugye most van ez az első olyan időszak, amikor már tényleg úgy kényekedve szerint tud ő is csapatot építeni. Egyrészt azért, mert nulláról kezdtünk, amikor ő érkezett januárban vagy december végén, akkor nem nullán voltunk effektíve, mert hát rosszul nézett ki a tabella, tehát ott eredménykényszer alatt kellett valamit felépíteni, ami egyébként így a tavasz második felé már jól nézett ki, mert az utolsó 7 meccsből csak egyet veszítettünk el ugye a tavasszal is, tehát 4-2-1-es mérleggel zártunk. Az az egy egyébként fura módon bemaradást jelentett a Csákváron, mert bár kikaptunk 1-0-ra, de aznap benn is maradtunk. Szóval ott a vége igen, az már jól nézett ki az ősznek, vagy a tavasznak is, bocsánat, de ősszel léptünk előre a játékban, és akkor most már ugye a játék, a keret, az irány úgy nagyjából minden stimmel, és hát az ellenfeleknél meg ugyanezek a folyamatok lezajlottak, de lehet, hogy máshogy vagy rosszabbul reagálták le, mint mi.
1: Cél a feljutás egyébként, vagy azért ez még nagyon hát magas lét?
2: Célnek semmiképp nem lehet nevezni, hiszen ilyet nem fogalmaztunk meg szezon előtt, most szerintem maximum 3 csapatot lehet mondani, aki a szezon előtt abból indult, hogy feljuthat. Az összes többinél inkább az, ami egyébként nálunk is sorin az utóbbi pár évben már azért így halkan ki volt mondva mindig, hogy minél hamarabb legyen meg a bennmaradás. Aztán ugye az elmúlt 2 szezonban nagyon későn lett meg, tehát hogy szerintem sok csapat az NB2-ben mindig ezt tűzik itt célnak, minél előbb legyen meg, és hogyha evés közben megjön az étvágy, azért lehet ezt igazgatni, mert láttunk itt azért a Budafoktól kezdve Kecskeméten át, régebben még a Balmaz, a Kaposvár, tehát itt voltak olyan feljutók, akik egyébként nem így álltak neki a szezonnak, de úgy alakult az év, hogy végül is ezt megoldották és bevállalták. Tehát most mi is valahol ezen az úton járunk, célként nincs semmilyen megfogalmazva, de hazudnék, ha azt mondanám, hogy nem beszélgettünk már így erről magunk között, hogy hát milyen szép lenne jövőre esetleg egy osztálya feljebb. Jól nézünk itt tény, de azért most jönnek már nehezebb mérkőzések, bár eddig is nyilván azok voltak, de volt egy-kettő, amit nagyon könnyedén oldottunk meg, hát ez az eredményekből is látszik, ami azon a napon egyébként tükrözte a valóságot, de én nem gondolom, hogy mi mindig 6-ot rúgnánk a Csákvárnak, vagy 3-at Ajkán. Tehát, hogy nagyon jól jöttek ki bizonyos játéknapok, és mivel többször jött ez ki így, hajlamosak vagyunk azt hinni, hogy jól néz ki az egész, meg működik, de azért most már nehezebb meccsek jönnek olyan szempontból, hogy megyünk Gyirmótra, megyünk Kazincbarcikára, megyünk Kecskemétre, tehát azok, akik az elején mondtam, hogy esetleg a feljutást megcélozhatták, azokból egy hét ellenfél még csak most vár ránk.
1: Úgyhogy tovább sok sikert hozzá, és reméljük azért lehet majd gondolkodni hosszú távon is feljutásban, de térjünk át akkor a válogatottra, ugye ami a központi témánk lesz, és így gyorsan csak összegébe megnézni ezt az utolsó 2 meccset. Mi az, amit kiváltott belőled? Ugye a spoiler veszély, Szoboszlai Dominik azt mondta, hogy 12 pontot szerezne ezen a 4 meccs, hát ez nem jött össze, vagy nem fog összejönni, de ezzel az 1 ponttal ezen a 2 meccsen nem kérdezem, hogy mennyire lehetünk elégedettek, mert egyáltalán nem, de belőled mit váltott ki ez a 2 meccs?
2: Én próbálok bármennyire is, tehát nyilván ebből élek, ebben élek. A válogatott számos tagját személyesen ismerem. Imádom ezt a játékot, és de ettől függetlenül próbálok mindig nagyon racionálisan hozzáállni mindenhez, a saját helyzetemhez is, a saját klubomhoz, a magyar válogatotthoz is, mindenhez, függetlenül attól, hogy érzelmileg mennyire vagyok éppen bevonódva egy történetbe, de próbálom racionálisan, és hát nekem most az volt az érzésem, hogy kicsit oda jutottunk vissza, amikor volt az az időszak, amikor tök mindegy volt, kivel játszunk, de azt éreztem, hogy ma nem kaphatunk ki, és aztán valahogy rám telepedett az az érzés így az elmúlt pár válogatott meccsen, ami az előtti időszak volt, és mondjuk ebben benne van egészen mondjuk a gyerekkorom, a 90-es évek, amikor még úgy jártam a válogatott meccsen, hogy apukámmal kisgyerekként, hogy ez mindig azt éreztem, hogy hú, hogy fogunk nyerni, vagy de jó lenne nyerni, és hogy ez egy ilyen, tehát hogy ez nem egy szakmai, ez egy érzés, csak hogy ez úgy megint felbukkant, és ez rossz így ülni a tévé előtt, vagy kint a stadionban, vagy bárhol, ha az ember ezt követi, mert ettől már egyszer én úgy érzem, eltávolodott a magyar válogatott, és most van egy ilyen félelmem, hogy nehogy visszalépjünk abba a mederbe, ahonnan mondjuk 10 éve elkezdtünk kilépkedni, főleg ugye Rossi még a C divízióba vett át minket a Nemzetek Ligájában, és aztán lett B, aztán lett A, közben voltak EB részvételek, volt itt olyan EB, amire hát most az nem tükörsimán, de tulajdonképpen tükörsimán mentünk ki, csak az utolsó Montenegró meccs volt egy picit billegős, de 0-1 után azt is befordítottuk. Szóval itt sok olyan élmény volt, ami miatt azt gondolhattuk volna, hogy így ezt magunk mögött lehet hagyni azt az időszakot, amikor mondjuk ezek a meccsek nem mennek. És lehet, hogy ugye sokan mondják, hogy nekünk jobban állnak a nagy csapatok, mert ott egy ilyen reaktív focira van szükség, és hogy abban még mindig jobbak vagyunk, és én szeretném hinni, vagy szerettem volna hinni, hogy van akkor előrelépés a válogatottnál, hogyha a klubcsapat szinten a Fradi az zászlós hajó, és azt látjuk, hogy nem nagyon van más klubcsapat, aki fel tud érni, de hogy esetleg a válogatott tud szintén egy ilyen zászlós hajó lenni, aki még lép előre játékban is. És azért most az utóbbi 2 év, mondjuk hát a skótok elleni győzelem az EB óta, hát az talán 4 tétmeccset nyertünk meg, és az már lassan 2 év, 2-3 hónapja.
1: Most erre gyűjtöttem ki a statisztikát, az utolsó 16 meccse 3 győzelmünk van konkrétan, ami a tétmeccseket illeti.
2: Abba 2 örményország, gondolom.
1: Pontosan, igen.
2: És mi a harmadik?
1: Svédek talán.
2: Nem, Bosznia.
1: Bosznia,
2: Boszniában nyertünk egyszer 1-0-ra, azt hiszem.
1: Mert úgyhogy ez a három volt 16 tét meccsen, ami eléggé...
2: Na igen, és hogy azért mondom, hogy, tehát, hogy ez az érzet, ez így... És ezek között volt jó pár olyan meccs, ami nálunk, vagy velünk egyforma, de lehet, hogy rosszabb válogatott ellen, akik aztán például a bosnyákok most így utólag, hát végig csak kim voltak a VB-n, tehát hogy ezt most akkor hogy értékeljük, vagy a török válogatott, akitől 6-ot kaptunk 2 meccsen, a VB-n leszerepelt ugyan, de hát az egyik legnívósabb statisztikával estek ki, mert rengeteg lövés, a török válogatott nem biztos, hogy ki kellett volna esni erről a VB-ről, mégis megtörtént. Szóval egy ilyen ellentmondásos állapotba sodródtam én is, leginkább azért, mert az a hiányérzet megvan, hogy ami mondom, egy ilyen érzelmi hiány, hogy egyszerűen nem nincs meg az, hogy úgy ülök le, hogy nyugodtan, hogy ezt tudom, tehát hogy valami mindig ott motoszkál bennem, nehogy baj legyen, ha gólt kapunk, hogy rugunk 2-t, most már nyilván itt most erre a 2 meccsig az, hogy rugunk 1-et is akár, és akkor itt ugye nyilván kinyílik az a kérdés, hogy tudunk-e pótolni játékosokat, de hogy szerintem ez teljesen egyértelmű volt a mérkőzés előtt is, meg amúgy is, hogy Varga Barninak olyan hatása van a válogatottra, hogy ő ki kell mondani, hogy kis túlzása pótolhatatlan, és ez nem megbántva az ő cseréit, vagy azokat, akik helyén jöhetnek számításba. Tehát Örményország ellen ugye pont nem volt a Barni, ott a Lukács kezdett gólt rúgott még nem tudom, másfél-két évvel ezelőtt, nem tudom pontosan, mikor volt az Örmény meccs, de hogy azt tudtuk, hogy hosszú távon nem lesz erre megoldás, és hogy közben a reflexek megjönnek a pályán. Tehát a fellőtt labdák, amit Barni elfejel, megtart, de minimum úgy csorog le róla, hogy az egy 50-50, és a második labdából tudunk játszani, a pontrugások, mert Barni nem sok pontrugásból szerzett a válogatottban, mondjuk a Fradihoz mérten, vagy a Pakshoz mérten. Igen, vagy az Ákban. De azzal, hogy rá ketten figyelnek, azzal még mások fejelgettek gólt, mert Szalai gólt fel Portugáliában, meg Lukács, nem is tudom ki ellen, tehát hogy szereztünk mi pontrugás gólt azért, mert ő is ott volt a pályán. Szóval igen, tehát az ő kiválása, azt gondolom, hogy tehát hogyha kell szakmai magyarázatot, ez nem kifogás, ha kell szakmai magyarázatot keresni, egy-egy, és sőt kell mindig a kudarcok után, pláne a győzelmeknél is, és ez most ez egy olyan valós problémánk, amivel nem tudtunk mit kezdeni sajnos ezen a 2 meccsen, és attól tartok, hogy hát amíg Barni nincs, addig lehet, hogy ez egy nehezebb feladat, mint szerettük volna.
1: Igen, mert azért az rosszul hangzik, hogy 2 meccs 0 lőtt gól, de azért megnéztem, hogy a 2 meccsen összesen 3-as XG összejött, és tényleg az volt az embernek az érzése, hogy pont az a tipikus befejező csatár, aki borzasztóan hiányzik nekünk, és így mióta én nézek focit, meg magyar válogatottat, hát nagyjából visszapörgettem, körülbelül 2 nemzetközi szintén is egyezhető csatárunk volt, Szalai Ádám, meg talán Barni, úgyhogy ez a középcsatár poszt, nem megbántva senkit, aki válogatott volt és ezen a poszton volt, de így nemzetközileg jegyzett, tényleg stabil befejező játékosunk, talán ők ketten volt, aki így az utóbbi 15 évben.
2: Igen, de azért a világban is ez egy hiányzik. Tehát most megnézzük, most klub Barcelona, hát Rafinha 9-es, és Álvarezt akarták, aki mégsem a Varga Barni féle 9-es. Azért léteznek csapatok ma már, tehát hogyha klasszikus 9-est kell megnevezni, akkor talán Lewandowskit, Hollandot, Kane, bár ő is azért annál komplexebb, mint egy klasszik 9-es, tehát az ő visszalépésével. Tehát valahogy ez így kezd elveszni.
1: Hát nagyjából is ennyi, de a világklasszisokat kell mondani, top bajnokság, igen, tehát nagyjából ugye, elfogytak
2: és
1: az
2: ugye mivel nincs, tehát azért zsákszámra nem teremnek ezek a világklasszis 9-esek, azért rengeteg csapat ugye ehhez mérten igazítja a játékát, hát Guardiola már mikor kitalálta a hamis 9-est Barcelonában, de akár Agüeróval is a City-nél, tehát hogy ez egy létező probléma a világban, nem csak a mi problémánk, mert az a klasszis 9-es, akit mi keresünk, mármint a fejben, ők mindenben jók. Tehát az, aki csak fizikálisan klasszikus 9-es, és ott áll bent a boxon belül, és veszélyes, az nem biztos, hogy gólerős, nem biztos, hogy összjátékban használható, és nekünk ugye ezért volt nagy szerencsénk mind a két említett úriemberrel, mert bár Szalai Ádám sok kritikát kapott, de hát azért én kívánom azoknak, hogy játszanak le így 80 meccset a válogatott, vagy egyedül, vagy elől, és közben hatékony vagy, és rúgsz 20-valahány gólt a 80-valahány válogatottságod alkalmával. Szóval Szalai Ádám is szenzációs volt szerintem a válogatottban, még akkor is, hogy egyébként a kapura nem jelentett valós veszélyt, de szerintem Barnival ebbe viszont léptünk előre, mert Barni nagyon komoly veszélyt jelent a kapura. Leginkább ugye a feljátéka, ami tényleg nemzetközi szintű, tehát az, amikor az Ajaxnak kijött a sorsolása, így a BL is ott voltak az ellenfelek, én azt mondom, hogy igazából a Real abból a szempontból mindegy, hogy a Rüdigert kell lefejelni, vagy kaphattak volna egy ilyen, tehát teljesen, a Barninak teljesen mindegy, le fogja fejelni a Rüdigert, ha arról van szó, vagy a Konátét, bárkit, mert az emelkedése, ütemérzéke, hát és ez hiányzik. Itt is volt 3-4-5 olyan beadás ezen a 2 meccsen. A Bolla Ukrajna elleni zicsere is egyébként egy jobboldali beadás volt, ami átment a hosszúra, ugye begyűjtött a Szobó, visszapassz, üres kapu, na de hogy ott is belül látványosan ott volt az a gap a két belső védő között, ahova meg lehet érkezni, vagy ha Barni elindul a rövidre, és megosztja a védők figyelmét, ahogy egyébként mi kaptuk a gólt, hogy elindult ugye Csinger előtt egy támadó, és Csinger mögött Kerkez bealudt egy pillanatra, és itt megérkezett. Tehát, ezek nagyon fontosak, tehát hogy egy játékosnak a csapatra gyakorolt hatását nem csak az mutatja meg, hogy gólok vagy gólpasszok, persze Barninál ez is extrém, mert az elmúlt két évben csak Szoboszlai volt több gólban benne a válogatott, Szoboszlai 12, Barni 10, tehát hogy 10 gólban volt részese, vagy így, vagy úgy gólpassz formájában, tehát ez egy nagyon nagy szám, tehát ez szerintem minden szinten nehéz pótolni, a mi szintünkön meg pláne, szóval azt gondolom, hogy Barni hiánya, hát én talán kiismerem azt is jelenteni, hogy Barni hiánya a válogatottban még lehet, hogy komolyabb, mintha mondjuk Szobó dől neki így két meccsre, mert ő meg ugye azzal, hogy mindent akar, tehát ez a ugye valaki sokat markol esete, hogy annyira látszik, hogy annyira szeretné ezt a válogatottat ő vinni, ő tolni, hogy sokszor elégeti az energiáját, és pont egy hozzá közel állóval beszélgettem arról, hogy a válogatottban hasonló futóadatok mellett, mint a Liverpoolban, sokkal gyakrabban látszik az, hogy nyújt, tehát, mert egyszerűen mentálisan megégeti az a tudat, ami Liverpoolban nincs. Tehát, hogy ott körülötted van 10 olyan játékos, akiben valószínű ő is jobban megbízik, és tényleg nem a válogatott játékos társait minősítve ezzel, de hát más a két szint, és tudja azt, ha neki nem megy, azért ott még valami fog történni. Itt nincs időd magadat építeni meccsen belül, itt mindent te akarsz, itt mindent neked kell, és hogy ezek annyi ilyen apróság, ami hogyha összeadódik, akkor az már idáig fajul, hogy sajnos nem tudunk egyszerűen még gólt se rúgni.
1: Hát igen, azért, ha megnézzük a válogatott béli hőtérképét Szoboszlainak, meg a Liverpoolit, akkor azért kicsit ellentétes a kettő. Beszéljünk picit itt az újakról is, mert itt a sérültek miatt ugye Varga, Sallai is kidőlt, időközben Rezsics, tehát hogy kellett azért bőven pótolni itt a hiányzókat. Szűcs, Jurek, Lukács, talán ők hárman jutottak nagyobb játék lehetőséghez ezáltal. Volt bárki az újak közül, aki téged meggyőzött, mert ugye elsősorban pont a támadókat kellett volna pótolni, és azért maradt keserű szájúz, maradjunk annyiban.
2: Most egy olyan két mérkőzés után, ahol nem találtunk be, és mondjuk Észak-Írország egyetlen kaput eltalált lövés, az Tóth Alex 90 pluszos lövése, nehéz azt mondani, hogy bármelyik támadó akkora hatást gyakorolt rám, de ugye ezek pont azok a támadók, akiket azért például Tóth Milán ellen még tavaly mondjuk én játszottam, tehát hogy mondjuk ugye ő is pályára lépett, de itt vannak olyan játékosok, akiknek ez most lehet, hogy egy picit nagy ugrás, és kicsit nagyobb is az elvárás, szóval nem biztos, hogy mondjuk Jureknek és Tóthnak egyszerre egy időben kell debütálni a válogatottban, úgy, hogy egyébként eredménykényszerben vagyunk, már csak azért is, mert ha ez nem jól alakul, akkor majd a harmadik alapból várhatjuk azt az EB sorsolást, amin ott akarunk lenni, de ha kapunk két jobb ellenfelet, akkor mindjárt kellemetlenebb lesz az odavezető út, mint mondjuk abban az évben, amikor ugye csoport elsőként mentünk ki, mert első alapból várhattuk a sorsolást, miután az A-ligában bennmaradtunk. Szóval, hogy ennek a Nemzetek Ligájának rá lehet legyinteni, de százszor többet ér, mint az edzőmérkőzések, és százszor nagyobb tétje is van, mert oda gyűrűzhet, ami nem lenne jó, és így, hogy mondjuk nekik egyszerre kell. De a Lukácsot ezt picit kivenném egyébként, mert ő már azt gondolom, hogy az bebizonyította, hogy vannak bizonyos mérkőzések, vannak momentumai itt is, most az a fél olló mozdulat bemegy, akkor megint betalálsz, ahogy ő benne van, ő ott billeg azon a határon, nem biztos, hogy ő a válogatott alapembere, de azon a határon billeg, hogy egyébként lehet kezdetni is, ha úgy van, ha beállt csereként valami lehet, hogy történni fog, tehát hogy ő biztos, hogy Jurek és Tóth előtt áll, Szűcs, ő tavaly hát nyilván az a debreceni mérkőzés, amikor Kazaksztán, ugye? Kazaksztánt vertük 3-1-re, talán igen. Ugye azon a mérkőzésen nagyon jól játszott, tehát hogy két asszisztot is kiosztott, azt hiszem. Tehát, hogy itt ő gondolom, most így előrébb került Marco Rossinál, már csak abból is látszik ugye ez, hogy mondjuk Tóth Alex ennek kárán nem került be, első mérkőzésen pályára se lépett, a másodikon csereként 55-be. De hogy egyébként meg, ha két játékost kell összevetni, akkor én azt gondolom, talán Tóth Alex jobb játékos, mint Szűcs jelen pillanatban, függetlenül attól, hogy az egyik az most már lassan 8 hónapja Immelámmal játszogat a Bormuzban, a másik meg a Famalicaóban már nem volt kezdő, de aztán a Sporting 90 után kapott még egy 90-et, tehát mondjuk benne volt 2-3 végig játszott meccs, de benne sem sokkal több. És ez így a merítési lehetőséget mutatja, hogy milyen nehéz lehet már Rossinak sakkozni, mert nincs evidencia, hogy kik egyébként a leginkább alapemberek, mondjuk, és ezek közt van például olyan, mint mondjuk Kerkez Milos, aki nélkül elképzelhetetlen a válogatott, hát hiszen hogy néz ki, hogy egy Liverpool játékos nem teszel be, de egyébként meg a válogatottra gyakorolt hatása, hát közel sem olyan, mint amit szeretnénk, tehát, hogy itt most azt nem mondom, hogy gólt ne rúgjon, mert nem, de a minőségi beadás, a gólpasszok, a fegyelmezett védekezés, a vezér karakter, az meg úgy valahogy, és harmadik éve játszik Premier League-ben? Negyedik. Bournemouth 2. Negyedik szezonját játsz a Premier League-ben. És előtte Alkmaar, és az is egy szép nemzetközi menetelés ott az átszeretel, szóval van benne már annyi, hogy független attól mennyi idős, valami többletet adhatna. És hogy tehát ezért mondom, van ilyen hiányérzet szerintem mindenkiben.
1: Hát igen, erre szoktam azt mondani Kerkeznél, hogy rajta nem látom, hogy egy Premier League játékos, amikor a válogatottat nézem. Tehát nincs meg benne az a plusz, amit Szoboszlainál van a labda, abszolút látja az ember, de akármelyik válogatottban látsz egy Premier League kezdő játékos, te megmondod, hogy azért ő nem a görög bajnokságban játszik, hanem látod, hogy egy Premier League egy top bajnokság, és amikor Kerkez ott van a pályán, ezt a plusz, egy jó játékos látok, de azt a többletet én abszolút nem látom az ő játékában sajnos.
2: Hát igen, most a posztjából adódóan ne legyünk igazságtalanok, azért ott nehéz is, tehát bármelyik, nem tudom, szerintem Robertsonnak sincs akkora hatása a skót válogatottra, szóval, hogy de poszt-specifikusan lehet mérni ezt a dolgot, hogy a hatás az ha nem is mondjuk egy nem pozitívumként jelenik meg minden esetben, de negatívumként soha. Tehát az, hogy ha a védelmet össze kell rakni, akkor tudod azt, hogy ha ő ott van, akkor mint hogy Willi Orbán ott van, attól úgy nyugodt az ember. De az összes többi, az kérdés, hogy most és mondom tényleg, hát majdnem mindenkivel valamilyen viszonyban vagyok, és ezért nehéz is ugye ezt most úgy tálalni, hogy kritika legyen, de ne bántsak senkit, de hogy mégis valahogy azt érzi az ember, hogy igen, hogy mondjuk például Kerkez esetében abszolút helytálló szerintem ez az észrevétel, én is sok esetben ezt érzem, de ha én vagyok Marco Rossi, akkor mit csak kihagyom. Tehát azt sem tudom elképzelni. Most ebben az esetben, hogy Stiles ugye a West Bromban nagyon jó a szerepel, és egyszer volt jobb hátvéd, de összességében bal hátvédet játszik a West Bromban. Ő talán egyébként az első meccs után opció lehetett volna a másodikra, főleg így, hogy a gólnál én Kerkezt is okolom azért, hogy ő, ahogy Csinger elindult, nem reagálta le, és bebújtott a támadó, tehát ott azért megoszlik a felelősség. Damir nem presszingelte le a beadást, ami hiba, mert ha már Red Bull iskola és erről szól, akkor minimum az egy jel, ha hátrafele tolja, hogy akkor ott elindíthatod a presszinget, és ez nem jelenti azt, hogy meg is akadályozod a beadást, de lehet, hogy téved 10 centit, és már pontatlan. Tehát, hogy ott a Damir is, a Csinger talán nem, mert Orbán mögé indult az ember, de nyilván Kerkez is. Már hallottam őt is, hogy Tóth Balázs miért nem jött ki, bár őt én megvédeném, mert az egy nagyon nehéz éles labda oda be a ötösön kívülre ráadásul. Úgyhogy igen, tehát, hogy emiatt talán Stiles lehetett volna opció, de hát így, hogy ugye ő is kidőlt, és Nagy Zsolt került be a keretbe utólag, aki meg mindig is inkább kiegészítő emberként létezett Marco Rossinál, mint kezdőként, így Kerkez maradt. De hát igen, ez mondjuk, ha Kerkez jól játszik, attól még lehet, hogy előrefele nem vagyunk előrébb, de nincs ez a gól.
1: És akkor zárjuk itt a műsort, mert lassan ugye menned kell, tehát véges a műsoridőnk Marco Rossival, mert talán az egyik legforróbb téma, hogy most nagyon elkezdték őt szapulni, de azért legyünk őszinték, ami ebben a válogatottban van névsor alapján, nem hogy kihozta, ami benne, hanem maximálisan túl teljesített az utóbbi években, mióta ő itt van nálunk, és kicsit mindig ez a hátulütője a túlszereplésnek, hogy utána meg, ha jön a realitás, akkor azt meg negatívumnak éljük meg. Szerintem arról egyáltalán nem teljesítője a túlszereplésnek, hogy utána meg, ha jön a realitás, akkor azt meg negatív.

0: Tehát amit én is kezdtem az elején, hogy szerettem volna hinni, hogy egyel fejjel léptünk, és akkor az elmúlt 2 év ez azt mutatja, hogy nem, hanem volt egy olyan időszak, amikor úgy minden klappolt, és jöttek az eredmények, bravúrokat tudtunk csinálni, EB-n tudtunk meccset nyerni, aztán napokig ugye bízni benne, hogy majd ez a Georgia-Portugália mérkőzés nem úgy alakul, ahogy alakult. Tehát, hogy valóban sok szép dolog köthető ez a történethez, csak most én valahogy azt érzem, hogy az az apátia, vagy az a fajta, ami 16 tétmeccsen 3 győzelem, amit te is mondtál, ugye, hogy ebből már nem biztos, hogy ő tudja kirángatni ezt a csapatot. Szóval bármennyire is, én nem ismerem őt úgy személyesen, most így ellenfélként pályáról igen, de nem ismerem annyira személyesen, hogy mennyi kreditje van a csapat előtt, mert olyat, hogy egy edző kétszer rángat ki egy csapatot egy hasonló helyzetből, az ritka, szóval nem szokták megadni a második esélyt, tehát ő egyszer a C-ligából egészen odáig vitt minket, hogy 3-4 évig az egy nagyon szuper történet volt, és most ez a beesés, ez nem biztos, hogy vele lesz a visszapattanás, ez azért klubszinten is szokott problémát okozni, de ott a klubszinten a projektek mindig mások. Tehát ott lehet az, hogy nem úgy megy, de egy edzőbe bíznak, mert már egyszer felépítette, és most éppen nincs az a generáció a keze alatt, akivel lehetne dolgozni, de 1-2 év alatt jönnek fiatalok, igazolunk, és akkor újra. Ritka, ma már pláne nagyon ritka, de azért a Ferguson érában is voltak megingások, még akkor is, amikor a Manchester, amikor mondjuk a Wenger félre Arsenal látványosan jobban nézett ki, és úgy tűnt, hogy a Manchester lehet, hogy nem ér oda, akkor se volt ez probléma, mert már megvolt az a kredit, amivel járt a türelem, de úgy kérdés az, hogy ez jár-e Marco Rossinak. Én valahogy azt érzem, hogy vele, tehát van egy nagyon magas standardünk, az azt jelenti, hogy agyon azért nem nagyon vernek minket, mindig a remény ott van, hogy a nagy csapatok ellen tudunk bravúrt csinálni, de a standard része az is, hogy egyébként nem érzed azt, hogy 3-mal meg fogsz tudni verni egy Ukrajnát, tehát hogy az is ehhez tartozik, és ehhez képest pedig a kifutásnak a lehetősége, hogy hol lesz ennek a történetnek a vége, az meg szerintem alacsonyan van. Tehát ez a mesdje, ez így vékony. Tehát nagyjából tudjuk, mit várhatunk, de azt is látjuk, hogy hol vannak ennek a korlátai. És az, hogy egy más edzőnél ezek felfele ki tudnának-e tolódni, az rizikó. Az, hogy ezt a padlót más edző hova tenné, feljebb szerintem nem nagyon lehet, de ha elrontja és lejjebb zuhan, akkor lesz egy olyan padlónk, hogy tényleg nem tudom, akkor a San Marino Andorra az, amit meg tudunk verni, és minden más nehéz. Szóval szerintem ez egy nagyon-nagyon rizikó.
1: Ha nincs meg a top 2 helyezés most a csoportkörben szerinted, akkor az zárlásába fog kerülni?
0: Hát, ha harmadikok vagyunk, akkor ugye még egy céligás másodikkal még kell egy pocsert.
1: Valami se rejtezünk, akkor még se rejtezünk.
0: Igen, tehát, hogy az még...
1: Vagy mi az az eredmény, amire azt mondod, hogy onnantól kezdve...
0: Hát én azt gondolom, hogyha ennek a csoportnak a negyedik helyén végeznénk, ami... Most egy hete ülök itt, azt mondom, lehetetlennek gondolom.
1: Még tehát most, ergo a céligába jutunk, akkor onnantól kezdve.
0: Én azt gondolom, igen, hogy akkor az úgy kicsit keretbe foglalná az ő céligás indulását oda süllyedéssel, és az lehet, hogy ő már nem élné túl. De mondom, ha egy hete erről beszélünk, kinevetem saját magamat, hogy itt azért céligát azt ne vizionáljuk. A baj azzal van, hogy az a két csapat nem elég meggyőző eredményt tekintve, akiről azt gondoltam, hogy abban a háromsban van, ahol mi. És az az Észak-Írország nyert Georgia ellen idegenben, akiről nem gondoltad volna, és te se dolgozták ki ellen a helyzetet. Tehát tegyük fel, ezek az északírek még véletlenül nyernek egy meccset, 7 ponttal nem tudsz csoportutolsó lenni. Tehát akkor a másik 3-ból lesz a csoportutolsó, akit alapvetően biztos, hogy az északírek elé soroltam volna. Szóval ez egy ilyen zavart állapot, hogy akkor magyarként mi mást mondhatnék, hogy nem lehetünk ott, de ha kicsit jobban számol az ember, tehát lehet, hogy Írországgal az utolsó körben, novemberben azért játszunk, hogy kimegy a negyedik helyre, és azért ezt nem gondoltuk volna szerintem egy héttel ezelőtt sem, de hát azért bízom benne, hogy ez a következő két meccs mondjuk minimum 4 ponttal úgy alakul, hogy lesz nekünk is 5, és akkor annyira sűrű lesz a mezőny, hogy novemberben, ha már talán lesz Barni is, az a novemberi két meccset meg talán meg lehet oldani, de hát ez már inkább a reménykedés, mint a szakma.
1: De engedlek is tovább a Sport TV-ben, mert ugye mondtad, hogy rohanásod, megjelenésed van, de Ádám, nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásomat. Sziasztok!
0: Sziasztok!

Spirit FM 92.9. Az alternatív zenék specialistája. Ennyire változatosan máshol biztos nem hallja. Csak itt, nálunk. A 92.9-en. A hét minden napján.

az interneten bárhol a világon. spiritfm.hu. Budapesten az FM 92.9-en. A nagyváros forgatagában. Autóban, gyalogosan, vagy otthon egy rádió készüléken. Spirit FM.

0: műsor ajánló. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorral. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. Három világkép, három mikrofon és egy forró vélemény. Egy perc provokáció, egy perc tényzuhany, 5 perc vita és 10 másodperc, amikor mindenki csodálkozik, hogy még mindig szóba állnak egymással. Ez a Provokatőr. Boros Tamás és Dévényi István társaságában a Spirit FM-en. Forró állítások, hideg tények és néha jeges zuhany. Szállj be, mert vitázni menő. Minden héten, hétfőtől csütörtökig, este 6 órától. Húzós a Spirit FM-en. Róna Jegon vendégei a magyar kulturális, gazdasági és politikai elit legjavából kerülnek ki. Beszélnek szakmáról, magánéletről, társadalomról egyaránt. És még a húzós kérdések elől sem térnek ki. Húzós a Spirit FM-en, hétfőnként 13 órakor. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Az ATV hétvégi hírösszefoglalója a Spirit FM-en.
1: Jó estét kívánok! Önök az ATV híradóját látják. Tóth Géza vagyok, kezdjük kiemelt híreinkkel. Készülnek az árréstok kivezetésére. Magyar Péter híradónknak azt mondta, beterjesztik az alkotmányozási jogszabályt. Mást akar Zugló Rákos rendezőn, mint a kormány és a főváros. A főpolgármestert is meglepte a 14. kerület egyik döntése. Ismét rekordalacsony a Duna vízállása, a paksi fenékküszöb nélkül veszélybe kerülne az atomerőmű hűtése és működése. Meg kell fontolni az árréstop kivezetését, mert tönkreteszi az agráriumot és a kisboltokat, fogalmazott Kisvárdán a miniszterelnök. A Magyar Nemzeti Kereskedelmi Szövetség üdvözli a miniszterelnök mondatait. Közben a kormány Erdőbényén tart kihelyezett kormányülést, ahol a gazdaság, a költségvetés, a közigazgatás átalakítását, a vízgazdálkodást, az energetika és a klímahelyzet főbb kérdéseit tárgyalják a miniszterek.
2: Itt Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében az árréstopnak köszönhetően sok tucat kisbolt ment tönkre.
3: A miniszterelnök kisvárdai országjárásának helyszínén úgy fogalmazott, az előző kormány meg akarta védeni őket azzal, hogy nem kellett alkalmazniuk az árréstopot, de az intézkedés csak az olcsóbb termékeket kínáló nagy élelmiszerláncok élték túl. Az árréstop rendeletet a Fidesz kormány idején tavaly márciusban vezették be, míg a korábbi klasszikus árréstop intézkedések 2021. novemberében kezdődtek. Jelenleg 43 élelmiszer és 30 drogériai termékre érvényes az árkorlátozás. Magyar Péter szerint nem véletlenül kéri éppen most mindenki az árréstop kivezetését, ennek pedig az alacsony infláció a fő oka.
2: Évek óta nem látott alacsonyan szinten van 1,7%, és az utóbbi hónapokban szerencsére még csökkent is több élelmiszer ára, ezért azt gondolom, hogy meg kell fontolni a kamarákkal együttműködve, az élelmiszerláncokkal együttműködve ennek az intézkedésnek a kivezetését.
4: Érdemi hatással ennek a kivezetése nem járna.
3: A jegybank elnök is hasonlóan vélekedett júniusban. Varga Mihály arról beszélt, hogy az élelmiszerárstop kivezetése nem okozna jelentős drágulást, ezért javasolta a helyzet kihasználását.
5: Tavaly élelmiszer kategóriában 913 boltbezárás történt, de az elmúlt hónapokban sokkal súlyosabb helyzetet tapasztalunk.
3: A Magyar Nemzeti Kereskedelmi Szövetség régóta szorgalmazza a rendelet eltörlését. Hangsúlyozták, hogy a kisboltoknak már nincs annyi árbevételük, hogy megérjen nyitva tartaniuk. Az árstopp teljesen tönkretette őket, csupán a nagy üzletközpontoknak kedvez a jogszabály.
5: A diszkontokat még erősebbé tette, ahol a legkevesebb magyar élelmiszerrel találkozik a vásárló. 3 millió magyar ember ér vidéki kistelepülésen, ennyi ember ellátását kockáztatja a jelenleg még mindig hatályos árrésapka.
3: Szeptemberben a szakmai szervezetekkel megkeresték a miniszterelnököt, hogy változás legyen, így örülnek Magyar Péter mostani kijelentésének. Akár döntés is lehet a kérdésben, ugyanis a kormány a hétvégén kihelyezett kormányülést tart Erdőbényén a Honvédség központjában. A kormánytagok már péntek este megérkeztek, és például közös meccsnézésről osztottak meg jó hangulatú képeket. Majd egy közös kép is kikerült a miniszterelnökkel és az összes miniszterrel. A kétnapos ülés fő témája a gazdaság, a költségvetés, a közigazgatás átalakítása, a vízgazdálkodás, az energetika és a klímahelyzet. A költségvetés fontos pontjait is a kihelyezett kormányülésen tárgyalják. A pénzügyminiszter azt közölte, hogy a jövő évi költségvetési törvény októberben kerül a parlament és a nyilvánosság elé.
1: Ahogy hallották, októberben kerül a parlament elé a jövő évi költségvetési törvény. Ezt Facebook posztjában Kármán András pénzügyminiszter jelentette be az Erdőbényén zajló kormányülésről. Azt is írta, hogy a 2027-es büdzsé a kihelyezett kormányülés egyik fő témája. Kármán András a héten bejelentett nyugdíjemelés kapcsán hangsúlyozta, az intézkedés 123 milliárd forintba kerül, amire a politikus szerint a fedezet biztosított. Az alkotmányozással kapcsolatos jogszabályjavaslat beterjesztésére készül a kabinet a napokban. Ezt mondta híradónknak a miniszterelnök országjárásának kisvárdai fórumán. A kabinet a társadalom széleskörű bevonását tervezi. A híradónknak nyilatkozó volt bíró azonban emlékeztet, ehhez időre van szükség. A TASZ jogásza hangsúlyozta, a társadalom bevonása rengeteg lépésből állhat.
6: Igen, ugye ezt szeptembert mondtuk.
7: Egyelőre nem állt fel az a testület, ami az alkotmányozás folyamatát felügyeli majd. A miniszterelnök azonban országjárása kisvárdai állomásán azt mondta híradónknak. A hétvégi erdőbényei kormányülésen ez a kérdés is napirenden lesz.
6: A keretrendszer véglegesítése zajlik, ma még nem beszéltem erről Ruf Bálint miniszter úrral, most fog tájékoztatni majd Erdőbényén a kihelyezett kormányülésen. Azt kell véglegesíteni, lesz egy törvényi alapja ennek az egésznek, azt el kell fogadnunk, és utána tud majd a személyi kiválasztás meg az egész folyamat elindulni. Szerintem ez napokon belül elindul, beterjesszük a jogszabályjavaslatot.
7: A Tiszapárt többször is ígéretet tett egy vadonatúj alkotmány megalkotására. A tervek szerint ez még ebben a ciklusban elkészül. A kétharmados felhatalmazással bíró kabinet korábban leszögezte, az alkotmány elfogadása nem történhet egyoldalúan, a másik oldal kizárásával. A Tisza arra készül, hogy az új alkotmány széleskörű egyeztetésen alapuljon, amelyet a végén egy országos névszavazással erősítenének meg és legitimálnának.
8: Én nem értek egyet azzal, hogy a Tisza kormánynak egyáltalán esélye lenne arra, hogy NER 2.0-ként működjön.
7: Többen ugyanis úgy vélik, az alkotmányozás folyamán derül ki, hogy a Tisza a legfontosabb pozíciót betöltő szereplők lecserélésén túl valóban új rendszert épít-e.
8: Az, hogy milyen mélységű lesz ez a lebontás, és milyen lesz az új, ezen persze lehet vitatkozni, meg lehet fanyalogni is, de én attól egyáltalán nem tartok, hogy itt a régi rendszer ténylegesen megmaradna. Bennem is vannak kérdőjelek az alkotmányozás folyamatát illetően. Én nagyon számítok arra, hogy ez valóban egy széleskörű részvétellel fog létrejönni, de azt tudni kell, hogy ahhoz viszont időt kell ráhagyni.
7: A TASZ és több szervezet szerint fontos, hogy milyen folyamat vezet az elfogadásig. Kiemelték, az abban való társadalmi részvétel alapvető eljárási kereteit, már az alkotmányozás megkezdése előtt törvényben kell rögzíteni. Arra figyelmeztetnek, hogy mindez valószínűleg egy sokáig elhúzódó folyamat lesz.
9: Ebben tényleg a lehető legfontosabb kérdésekről a lehető legtöbb embert, társadalmi szervezetet meg akarják kérdezni, ki akarják találni ennek a módszertanát, ezeket mind össze akarják majd gyúrni, szakértőkkel megvizsgáltatni, esetleg visszavinni a társadalom elé, akkor ez nagyon-nagyon sok lépés.
7: A TASZ az alkotmányozással kapcsolatos javaslatait az Igazságügyi Minisztériumhoz is eljutatta. A tárca nyitott volt felvetéseikre, konkrétumokról azonban egyelőre nem egyeztettek.
1: Feljelentést tesz a honvédelmi miniszter a Szerbiának eladott BTR-ek, azaz páncélozott szállító járművek miatt. Rusin Szendi Romulus a Facebook oldalán számolt be arról, hogy mint mondta, jönnek a botrányok. A magyar hadseregben már réginek számító katonai eszközöket a honvédség először a saját cégének adta el, majd az drágában adta tovább Szerbiának. Érdekesség, hogy a tárcavezető szerint egy ingatlan szakember foglalkozott a BTR-ek értékbecslésével, de nem zárta ki, hogy volt katonai szakértő is az ügyletben. A járművekért végül összesen 500 millió forintot kaptak, amit a miniszter túl alacsony árnak tart.
10: Több mint 500 millió forintot a családi kasszának jó lenne, de valóban 108 BTR idézőjelbe csak 500 millió forintot ér? Hát a nyomozó hatóságok majd kiderítik, hogy volt egy visszaélés vagy nem.
1: A főváros és a kormány közös projektként fogja megvalósítani a korábban mini Dubajként elhíresült Rákos rendezői terület fejlesztését. A zuglói önkormányzat több elképzeléssel, mint a kisföld alatti meghosszabbításával és a projekt kiemel státuszával sem ért egyet. Karácsony Gergely híradónknak azt mondta, ez a zuglói álláspont őt is meglepte, de egyezteti fognak a képviselőkkel.
11: Halad a vonat a Rákos rendezői vasútállomáson. Még júniusban jelentette be a kormány, hogy a korábbi Maxi Dubaj tervek alapján megkezdik az új vasútállomás tervezését.
12: A vasútfejlesztése kapcsán, a Rákos rendező vasútállomás kapcsán az előkészítési folyamatokat a minisztériumunk megindítja.
11: A fővárossal megalkotott új Rákos rendezői mesterterv elindításához a kormány júliusban több mint 5 milliárd forintot különített el.
12: A Rákos rendezőben is együtt fog működni az állam és a főváros, és beszállunk vissza, ha úgy tetszik, és együtt fogjuk ezt a fejlesztést menedzselni, mert nyilván egymásra vagyunk ebben is utalva.
11: Ezt mondta az ATV Egyenes Beszéd című műsorában a miniszter, miután a fővárosi közfejlesztési testület megállapodott arról, hogy Rákos rendező a kormány és a főváros közös projektje lesz.
12: Most a szándékot rögzítettük, hogy szeretnénk egyébként egy közös projektcéget várhatóan létrehozni, ami ezt a fejlesztést megvalósítja. Most ugye ez az egész kérdés azért valójában azért nagyon elméleti, hogy most pontosan mi a struktúra, mert ezt pontosan tudjuk, és ezt el is mondtuk az előző kormányzat idején is itt a fővárosban, hogy a kormány nélkül nincs Rákos rendező projekt.
11: Szeptember végén azonban a zuglói képviselői testület elfogadott egy fejlesztési tervet, amely több pontban is eltér a főváros és a miniszter elképzeléseitől. Ezek alapján megszüntetnék a projekt kiemelt státuszát, kevesebb lakást és több zöld felületet alakítanának ki, és felszámolnák az M3-as autópálya bevezető szakaszának gyorsforgalmi jellegét. Jelenleg is zajlik még az elhanyagolt épületek és területek felszámolása Rákos rendezőn. Azonban az elmúlt napokban a Fővárosi Közfejlesztések Tanácsa arról állapodott meg, hogy a kormány és a főváros közösen fogja megvalósítani a fejlesztési projektet. Ezzel kapcsolatban Karácsony Gergely azt nyilatkozta, hogy a további hetekben egyeztetéseket fognak még folytatni a kormánnyal, valamint a kerületi önkormányzattal.
13: Nyilván fogunk egyeztetni a kerülettel, de azért azt hozzátenném, hogy olyan akkora parkot, mint amit Rákos rendezőre terveztünk, a lefogadott mestertervvel szerintem 50 éve nem építettek Budapesten, úgyhogy persze lehet továbbiakban is egyeztetni, nyilván a kerülettel is fogunk egyeztetni majd.
11: A zuglói önkormányzat nem támogatja a kisföld alatti vonal meghosszabbítását, és az új, hosszabb szerelvények közlekedéséhez szükséges bővítés sem.
13: Ezen kicsit meg vagyok lefve, szerintem erről kell beszélnünk, mert a kisföld alatti most egy teljesen mesterséges végállomással bír. Tehát az, hogy ez a fejlesztés megvalósuljon, és egyébként a zuglói lakótelepi részt is ki tudja szolgálni, ahhoz ez szerintem feltétlenül szükséges, szóval szerintem ebben biztosan nem fogjuk tudni egymást meggyőzni.
11: Kerestük a 14. kerület polgármesterét is. Rózsa András ma nem tudott interjút adni, de írásos választ küldött, amiben az áll, hogyha fennmarad a projekt kiemelt státusza, akkor a Bosnyák téri beruházáshoz hasonlóan bármit megtehet majd a kormány. Ugyanakkor azt is írja, hogy Zugló kész egyeztetni a fővárossal és a kormánnyal a zöld területekről és az intézményi fejlesztésekről is.
1: Vitézi Dávid magánszemélyként feljelentést tesz Dorner Lajos, a Városi és Elővárosi Közlekedési Egyesület elnöke ellen, miután az arra utalt, hogy a közlekedési és beruházási minisztert Magyar Péter miniszterelnökkel és Karácsony Gergellyel együtt fejbe kéne lőni, írja a Telex. Dorner egy a kormány és a főváros csütörtöki megegyezéséről szóló cikk alá írt a kommentben a lap Facebook oldalán szó szerint a következőket, csak három skuló, egy-egy a homlokuk közepébe és rendben is lennénk. A Telex megkeresésére a közlekedési minisztérium azt írta, Az életveszélyes fenyegetés átlép egy határt, amit egy politikusnak sem kell elviselnie. Dorner Lajos pedig egyebek közt azt válaszolta a portálnak, hogy már hetekkel korábban kapott jelzést, hogy a titkos szolgálatokat ráállították, és lejárató kampány is fog ellene indulni a médiában. Tovább csökkent a Duna vízszintje, és a szakemberek szerint még az augusztusinál is alacsonyabb vízállás jöhet Paksnál. A negatív rekord ellenére Kapitány István miniszter szerint az atomerőmű termelése biztonságban van, a reaktorok hűtése továbbra is megoldott.
14: Továbbra sem érkezik meg a várva várt csapadék sem hazánkba, sem a Duna európai vízgyűjtő területeire, így a folyó vízállása egyelőre továbbra is csökkenő tendenciát mutat.
15: Tényleg látszik, hogy még mindig nagyon alacsony a Duna vízszintje itt Paksnál, sőt a szakemberek szerint az augusztusi minimális szinthez képest is lejjebb lehet most a Duna tetőzése itt Paksnál. A mai napon mínusz 118 cm, azonban egyetlen egy szerencse van a szerencsétlenségben, hogy megépítették itt Pakson ezt a bizonyos fenékküszöböt, ami azt jelenti, hogy van elég víz ahhoz, hogy a paksi atomerőművet továbbra is hűteni lehessen, és ne kelljen a turbinákat lekapcsolni, mint ahogy azt augusztusban is tették.
14: Az atomenergia szakértő szerint a vízszint már súrolja a fenékküszöb határát. Ugyanakkor szerinte egyszerű megoldással továbbra is biztosítható az erőmű szivattyúihoz érkező megfelelő vízszint.
16: A hűtővíz forgalom szempontjából pedig az a helyzet, hogy 600 köbméter per másodperc volt a tervezésnek az alapja, tehát 600 köbméter per másodperces vízhozamot vettek figyelembe a fenékküszöb tervezése során, és hát sajnálatos módon most nagyon közelítünk ehhez a vízhozamhoz, jelenleg 612 köbméter per másodperc a vízhozam, de szerencsére ebbe be lehet avatkozni már, mint hogy a fenéküszöbbe még be lehet avatkozni, hiszen a fenéküszöb jelenleg épül. És hogyha az atomerőmű öblözetében a szivattyúk előtt csökkenne a vízszint, akkor még magára a fenéküszöbre tudnak tenni követ, aminek következtében még lehet emelni a vízálláson.
14: Burai Béla hajós kapitány szerint akkor alakulhat ki komolyabb probléma, ha télen a csapadék hó formájában érkezik. A hó ugyanis később olvad el, így addig tovább csökkenhet a Duna vízhozama.
17: Én azt gondolom, hogy arra kell felkészülni, és jó, ha előre gondolkodunk azon, hogyha korán bejön egy hideg a november időszakban, és ez a csapadék, ami most eső formájában lejön, ez hó formájában fog lejönni a vízgyűjtő területeken, akkor extrémebb kis vízállás lesz, mint a nyáron.
14: Az alacsony vízállás jelenleg is nehézségeket okoz a hajózásban. Paksnál a fenékküszöb miatt olyan erős a sodrás, hogy a hajók csak nehezen tudnak közlekedni ezen a rövid szakaszon.
1: Nem fogadja el meggyanúsítását az Erste ügyben Matolcsy György. A volt jegybankelnök panasszal élt az ügy miatt. Simor András korábbi MNB elnök az ATV Egyenes Beszéd című műsorában közölte még tavasszal, hogy az Erste bankot, akkori munkahelyét a Matolcsy vezette jegybank gyakorlatilag megzsarolta annak érdekében, hogy őt eltávolítsák egy vezetői pozícióból. Matolcsyt emiatt a szeptember 22-én gyanúsítottként hallgatták ki. Mostani közleményében azt hangoztatja, hogy megilleti az ártatlanság vélelme, a bizonyítás pedig a hatóság feladata. Azt is hozzátette, hogy álláspontját nem a nyilvánosság előtt, hanem a törvényes eljárásban védője útján fejti ki. A folyamatban lévő ügy részleteiről nem nyilatkozik és interjút sem ad. Törvényben rögzítheti Ukrajna kárpátaljai magyar kisebbség egyes jogait. Magyar Péter stábunknak azt mondta, a jogszabálycsomag elfogadása közelebb viheti a régóta tervezett találkozóhoz Volodymyr Zelenszkijjel. A híradónknak nyilatkozó szakértők szerint az ukrán parlament még októberben elfogadhatja a javaslatot, ami a magyar-ukrán kapcsolatok rendezésében is fontos lépés lehet.
18: Nagyon jó jel, amit kaptunk ma hírt, hogy az ukrán kormány beterjesztette, vagy az ukrán képviselők beterjesztették a Radába, az ukrán parlamentben azt az átfogó jogszabálycsomagot, amit kitárgyaltunk velük a kárpátaljai magyar kisebbség oktatási jogainak fejlesztéséről, az egész oktatási magyar intézményrendszer támogatásáról.
19: Ezt mondta stábunknak pénteken Kisvárdán Magyar Péter.
3: Szerinte a jogszabálycsomag közelebb viheti a feleket a találkozóhoz.
6: Ez egy nagyon-nagyon fontos vállalása volt az ukrán félnek. Van még ott, ahonnan ez jött, vannak még nyelvhasználati jogosultság, a közigazgatási nyelvhasználati jogosultság, de azt gondolom, hogy ez egy nagyon pozitív lépés. Várjuk meg, hogy a Rada, az ukrán parlament elfogadja ezt a jogszabálycsomagot. Ha igen, ez egy óriási előrelépés, és közelebb visz minket a találkozóhoz.
3: A magyar Péter Volodymyr Zelenszky találkozó hónapok óta napirenden van. Magyar Péter áprilisban Beregszász javasolt a helyszínül, miután egyeztetett a város polgármesterével, Babják Zoltánnal. A találkozóra nem került sor, június 19-én azonban Brüsszelben röviden egyeztettek a felek.
19: Mind a ketten jeleztük, hogy készek vagyunk találkozni valamikor a közeli jövőben. Én megismételtem, hogy örülnék, hogyha erre a találkozóra Beregszász csodálatos városában, Kárpátalján kerülhetne sor.
3: Volodymyr Zelenszky viszont Kijevbe hívta Magyar Pétert. Az ukrán elnök augusztus 20-án új fejezetet sürgetett a két ország kapcsolatában. A találkozó időpontja és helyszíne továbbra sem ismert. A napokban azonban Sándor Fegyír ukrán nagykövet az Inforádiónak azt mondta, még idén sor kerülhet a találkozóra. A nagykövet szerint a kisebbségi jogokról szóló szakértői egyeztetések lezárultak.
20: Ebben a kérdésben véget ért a két ország közti szakértői egyeztetés. Minden olyan kérdésben sikerült megállapodásra jutni, amiben nézeteltérés volt. Most jelenleg a diplomáciai levelezés szakaszban vagyunk.
3: Hozzátette. Ukrajna ajándékot fogadni az 56-os forradalom évfordulója előtt Magyarországnak.
21: Úgy tűnik, hogy még októberben el fogják fogadni az ukrán parlamentbe ezt a javaslatot.
3: Ezt Robák Ferenc mondta híradónknak. A volt nagykövet szerint, ha a kijevi parlament elfogadja a javaslatot, akár heteken belül létrejöhet a magyar-ukrán csúcs találkozó. A szakértő hozzátette, Ukrajna azért óvatos a kisebbségi nyelvhasználattal, mert Oroszország korában az orosz identitású lakosságot ukrán egységének megbontására használta.
21: Most született meg az ukrán parlamentbe az a javaslat, ami ezt a kérdést kikerüli, és a kisebbségi nyelvhasználat könnyítései azok csak is az EU-ban használt nyelvekre vonatkoznak. Ez nekünk jó, mert a magyar nyelv is ezek közé tartozik, így aztán megoldódhat az a probléma, ami az új magyar külpolitika, vagyis az Európai Unió, NATO térségbeli szomszédkapcsolatok és a határon túli magyar nemzeti kisebbségek védelmére alapul.
22: A kárpátaljai magyarság sajnos fogyatkozó száma jövője biztosítva látszik.
3: Jeszenszky Géza a Sándor Fegyír által említett ajándékról azt mondta, törvényileg is garantálhatják a korábbi szakértői megállapodásokat.
22: Az ajándék önmagában véve egy személyes találkozó is, mondjuk akár, hogy ez Budapesten kerül sor, és hát az, hogyha az ukrán, és hogy az ukrán rada törvénybe iktatja azt, ami egyébként az 1991-es magyar-ukrán szerződésből is következik.
3: Hozzátette, nem új vállalásról, hanem egy korábbi megállapodás törvényi megerősítéséről van szó.
1: Két ember meghalt és 33-an megsebesültek Harkivban, miután orosz irányított bombák csaptak le a második legnagyobb ukrán városra. Emellett Kijevben a Dnyipro folyó két oldalát összekötő hidakat támadták orosz drónok, ami megbénította a közlekedést az ukrán fővárosban.
23: Romok maradtak ezekből a házakból az északkelet ukrajnai Harkivban, amit orosz légi támadás ért. A helyi polgármester elmondta, hogy a kezdeti elemzések szerint 250 kg-os irányított bombákkal támadták a lakóövezetet. Ennek a nőnek a veje megsérült a támadásban. A gyerekek már az óvodában és az iskolában voltak. Az anyukájuk dolgozott, a férje pedig a vejem itt volt a házban. A romok alatt rekedt a kollégájával együtt, őket megmentették, mondta a nő. Ez volt az a pillanat, amikor orosz drón találta el Kijev egyik déli hídját október 1-én. Majd egy nappal később a már lezárt hídba ismét orosz drón csapódott be. A támadások miatt hatalmas dugók alakultak ki az ukrán fővárosban, amit ketté szelad Dnyipró folyó. Megközelítőleg 600 ezer jármű kell át valamelyik kijevi hídon minden egyes nap. Emellett a metróhálózat is, ami két vonalon fut, használja a hidakat. Kell át valamelyik kijevi hídon minden egyes nap. Emellett

0: 7000 katona vett részt, amikre Fehér Oroszország, Kína és Pakisztán is küldött egységeket. A külföldi katonai attaséknak bemutatták a legújabb orosz fegyvereket is.
1: Nem csitulnak a zavargások Franciaországban, ahol az oktatási büdzsében bevezetett korlátozások miatt indultak diáktüntetések. Ezekben több mint 400 gimnázium, azaz minden 10 iskolából egy érintett, valamint egyetemek és főiskolák is országszerte. Több mint 3000 diákot letartóztattak, és több mint 300 rendőr, tanár, diák és tűzoltó megsérült a zavargásokban. Egyes elemzők szerint az erőszakba csapó tüntetés hullámot a radikális baloldali mozgalom, az engedetlen Franciaország is ösztönzi. A párt elnöke Jean-Luc Mélenchon pedig rasszizmussal vádolta meg a tüntetések ellen fellépő hatóságokat, ugyanis a tüntetésekben résztvevő külvárosi iskolák diákjai túlnyomó többségben bevándorló hátterűek. 12 embert szállított a kórházba Spanyolországban, miután összeomlott egy bár Lárjóhá városában. Csaknem 50-en voltak az épületben, amikor először a bár padlója omlott össze, majd ezt a mennyezet is követte. A helyi rendőrség vizsgálatot indított, hogy mi okozta a tragédiát. Hatalmas tömeg várta a Harbini Sarki Vadasparkban a pingvin parádét. A kínai nemzeti nap alkalmából tartott eseményen a látogatók közelről is megfigyelhették az apró termetű madarakat, amint szépen sorban bevonultak egy elkülönített havas területre a rendezvény idejére. Egyikük még hátizsákot is kapott az alkalomból. A gondozók elmondták, hogy az ünnepi időszakban napi 2 pingvin parádét tartanak, ami után a madarakat visszaviszik a kifutójukba, ahol figyelik az állapotukat, és extra ínyencfalatokat is kapnak. És eddig a híradó hírei, most következik a világhíradó Szőlősi Györgyivel, utána pedig 18.30-tól ismét híradóval várom önöket, viszontlátásra.

0: kurcsa egy teremtés. Is.
1: Üres a hitelkártya, csak a

Spirit FM 92.9. A nagyváros hangja, ahol a hírek életre kelnek, és a dallamok összekötnek.

műsorajánló. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Civil a pályán. 4 vendég, 6 téma, a hét legfontosabb eseményeiről Somos Andrással, kedreggel 5-kor a Spirit FM-en. Médiapiac. Már a Spirit

sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Többet szeretnél tudni az állatokról? Elhivatott vagy a felelős állattartásért? Érdekel, mit lehet tenni az állatkínzás ellen? Akkor téged vár Adj esélyt című műsorunk. Közös ügyünk az állatvédelem. És mi is fontosnak tartjuk, hogy hangot adjunk azoknak, akik nem tudnak felszólalni magukért. Tarts velünk minden hétfőn 14 órától a Spirit FM-en. Húzós a Spirit FM-en. Rónai Egon vendégei a magyar kulturális, gazdasági és politikai elit legjavából kerülnek ki. Beszélnek szakmáról, magánéletről, társadalomról egyaránt. És még a húzós kérdések elől sem térnek ki. Húzós a Spirit FM-en hétfőnként 13 órakor. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Korábbi műsorunk ismétlését hallhatják.

Most már, mivel hogy közel van a húsvét, a názáreti Jézus Krisztus golgotai kereszt áldozatának ez nagyon fontos aspektusáról szeretnék beszélni, hogy a názáreti Jézus Krisztus megváltott bennünket a vereségből, és a vereségből, a vereség helyére győzelmet akar hozni az életünkben, és ezzel kapcsolatosan szeretnék elmondani, illetve megosztani veletek olyan fontos igéket, amelyek bízok benne, hogyha hittel fogadod, hozzá segít tégedet abban, hogy győztes életet éljél a földi életben. Nem szabad elfogadni a vereséget. Nos, az első, tehát az első, ugye a húsvéti ünnepnek az előképeire is szeretném felhívni a figyelmeteket, mert nagyon fontos igazságot tartalmaz, ez az igazság nem évült el, a názáreti Jézus Krisztus megváltásának a gazdagságát is jobban meg lehet érteni, ha tisztában vagyunk az első exódusznak a jelentőségével és igazságával. Másrészt pedig azt is tisztában kell lenni, hogy az exódusz, tehát az első ünnepnek a jelentés tartalma még a jövőben fog igazából megvalósulni. Izrael életében is, a nemzetek életében is, és hát nyilván a názáreti Jézus Krisztussal kapcsolatosan a mi életünkben is, de a názáreti Jézus Krisztus nagyon fontos, alapvető igazságokat betöltött már ennek az előképnek a ünnepéből. Tehát először is a 2 Korintus, illetve 2 Mózeshoz könyvhöz lapozzatok a 12. fejezetben, tehát a húsvétkor most ugye a Pészák, az húsvétnak mondjuk mi, a szó szerinti jelentése elkerülés, vagy elmegy, arra vonatkozik, hogy azon az éjszaka elment az öldöklő angyal Izrael fiainak a házától, háza elől nem ment be, mert meglátta az ajtó félfán az egyiptomi báránynak a vérét, ez is fontos, az egyiptomi bárány vére, tehát meglátta ezt a vért, és ennek az lett az eredménye, hogy Izrael fiait Isten megkímélte a csapástól, megmenekültek az ítélettől, és nem csak az ítélettől menekültek meg, hanem a sorsukban történelmi változás állt be. Előtte hosszú évszázadokon keresztül rabszolgaként éltek az egyiptomi fáraónak az elnyomása alatt, de ez az egyetlen egy éjszaka néhány óra alatt olyan hatalmas nagy változás állt be Izraelnek a sorsába, amely hát a mai napig is ennek a vívmányai tapasztalhatóak. Egyszerűen az ember agya nehezen tudja felfogni, hogy emberi szemmel nézve mondom, ha figyelmen kívül hagyjuk a bárány vérének a jelentőségét és üzenetét, hogy hogy létezik, hogy egyszerűen egy báránynak a vére ilyen hatalmas nagy fordulatot tud létrehozni a sorsba, egy nemzetnek a sorsába. Holott előtte több erőfeszítést is tettek, hogy megszabaduljanak az egyiptomnak a fogságából, sőt, Isten is beavatkozott, a 10 csapásra gondoljatok, és a csapások sem, amik pedig Istennek hatalmas ereje szabadult föl az Egyiptom csapásaiban, de mégse tudták elérni az Izrael számára a kívánt szabadságot, nem szüntette meg a rabszolgaságot, és ez a csodálatos dolog, és ebben van a nagy igazsága a kinyilatkoztatásnak, hogy a báránynak a vére, amit az Úr rendtartása szerint kellett először a bárányt levágni, utána pedig a vérét felfogni, majd a háznak a bejárati ajtajára felkenni, hogy ez a vér alkalmas volt arra, hogy ilyen hatalmas nagy változást tudjon létrehozni, vagy egyszerűen kapitulált Egyiptomnak a rendszere a bárány vére előtt. Ez ugye előkép, és ez is már izgalommal tölti be a szellememet, lelkemet, hogyha az előképnek ilyen nagy hatása van és hatalma van, hogy egy nemzetnek
az életében, sorsában ilyen radikális történelmi változást tud létrehozni, hát akkor kérdezem tőletek, akkor a názáreti Jézus vére milyen változást tud létrehozni a te életedben is, közösségek életében is, nemzetek életében is, hogyha Izrael fiaihoz hasonlóan hittel elfogadják az engesztelésnek a vérét, és befogadják az életükben. Tehát ezért nagyon fontos az előképeket is látni, mert az előképek is megvilágítják azt, hogy itt nem csak egyszerű kis vallásos dologról van szó, hanem világtörténelmi esemény, a csőd, azt kell mondani, a názáreti Jézus Krisztus föltámadása előtt a ti időszakban, vagy az mellett a legfontosabb és legnagyobb horderejű történelmi eseményt eredményezett, a báránynak a vére, Izraelnek a megszabadulását. Nézzük meg, néhány versszakot csak szeretnék ezzel az eseménnyel kapcsolatosan nektek mutatni. Először is a 12-es és a 13-as versszakot nézzük meg közösen. Tehát 2 Mózes 12, 12 és 13. versszak. A következőt mondja Isten Mózesen keresztül Izrael fiainak, mert által megyek Egyiptom földjén, ezen az éjszakán, megölök minden elsőszülöttet Egyiptom földjén, embertől kezdve a baromig. És Egyiptom minden istene felett ítéletet tartok én, az Úr. És a vér jelül lesz nektek a házakon, amelyeken ti lesztek, meglátom a vért, és elmegyek mellette, és nem lesz rajtatok csapás veszedelmetekre, amikor megverem Egyiptomnak a földjét. Tehát itt arról van szó, hogy Isten beavatkozott személyesen ebbe a nagy szellemi konfliktusba, Izrael, Mózes és az egyiptomi okkult emberek, illetve a fáraó közötti konfliktusban. Egyébként ez előkép az apokaliptikus háborúra vonatkozóan is, ebben már benne vagyunk már. Nagyon sokan nem veszik tudomásul, hogy a mostani világban tapasztalható zűrzavar, káosz, az már az apokaliptikus harcnak a megnyilvánulásai. Ezért nem lehet számítani arra, hogy ennek az apokaliptikus harcnak olyan eredményei lesznek, amit a történelemben ismerünk. Csupán ezért kell Isten igéje alapján figyelni az eseményeket, értelmezni, mert már apokaliptikus harcba vagyunk, ami azt jelenti, hogy Istennek az ereje ütközik történelmi szinten, látható szinten, istentelen erőkkel. Budapesten is ez a harc zajlik. Ezért nehéz Budapestnek a szellemi atmoszférája, hogy egy istentelen erő, aminek megvannak az ügynökei, és megvannak a másik, hála Istennek a másik oldal is, ennek a küzdelme zajlik valójában nem látható módon, hanem természetölti szinten, szellemi szinten. Ez istentelen erő fölötti sátani erők vannak, a másik erők, és hiszem, hogy mi ide tartozunk, pedig Isten szellemének a ereje, kenete van. Ez a harc zajlik. De a világ méretekben bontakozik ez a harc. Egyesült Államokban is nincs olyan ország, ahol ez a harc meg ne jelenne különböző szinten. Tehát ez körülbelül olyan, ahhoz kell hasonlítani, ami Egyiptom és Izrael között tört ki, miután Mózes fellépett és kérte a fáraótól, hogy engedje szabadon Egyiptomot, mert Isten azt üzente, hogy el kell menni Egyiptomból, és Isten kell imádni ő általa meghatározott módon. És ugye ebből akadt a konfliktus. Ugyanez a konfliktus más módon, a történelemnek a végcélja az Istennek az uralma. Ma az az üzenet, hogy az emberek értsék meg, hogy a történelmet Isten, az Istennek az uralmába fogja terelni. Akik ezt a célt elfogadják, azok jó oldalon fogják pozícionálni magukat, akik ezzel szembeállnak, azok pedig a másik oldal, a sötétség erőinek a képviselői. Ilyen egyszerű lesz a küzdelem, egyre inkább a sötétség és a világosság között a korszak végén. Pál apostol is erre utal, amikor mondja, hogy az utolsó időkben
ugyanúgy ellenállnak majd a Szentlélek erejének, Isten munkájának, mint ahogy Jamres ellenállt, ugye ez volt a két varázsló, akik az első körben az Isten munkájával szembeni ellenállásnak az élére álltak. Később a fáraó ezt elfoglalta, ezt a helyet, és fáraó állt az élére. De ez a csatának a végkifejletéről van itt szó, hogy végül is azzal fejeződött be ez a csata, hogy maga az Úr jelent meg azon az éjszakán, és elhatározta, hogy saját maga fog igazságot szolgáltatni, azok a ítélettől mentesítést kapnak, vagy felmentést kapnak, ahol ott van a vér, ahol pedig nincs ott a vér, azok pedig részesülnek az öldöklő angyalnak a pusztító tevékenységéből. Ezt hangsúlyozom előképe az apokaliptikus kornak, amely több utalás van is a Bibliában, erre vonatkozóan profétáknál, hogy az egyiptomi kivonulást nem szabad csak történelmi eseményként, egy lezárt történelmi eseményként értelmezni, hanem ez nagyon fontos üzenet a jövőre vonatkozóan. És itt tehát azt olvassuk, hogy nem csak Egyiptomnak a megítéléséről van szó, Egyiptom népéről, de az Egyiptomnak az isteneinek a megítéléséről van szó. Tehát egy első olyan globális ítélet a Bibliában, amikor nem csak az embereket, tehát lázadó embereket bünteti meg Isten, akik elutasították a báránynak, a vérének a védelmét, hanem megítélte azokat a pogány isteneket is, azokat a szellemi erőket, amely Egyiptomot irányították és kormányozták valójában, és nyilván a fő médiuma ezeknek az egyiptomi isteneknek a fáraó volt, illetve Jamres, és nyilván az adminisztráció, aki a fáraónak a rendszeréhez tartozott, és védelmezték a fáraónak a védelmét, illetve azon dolgoztak, hogy Izrael továbbra is rabszolgaságban maradjon, elnyomás alatt maradjon. Tehát ez volt igazából a konfliktusnak, tehát a lényege. Istennek azt mondta, mivel hogy eljött az Istentől rendelt időpont, ezért azt mondta Isten, hogy ennek véged vett, és hogyan veted véget, hogy ő maga avatkozott be. A názati Jézus Krisztusnak az beavatkozására így fog sor kerülni rövid időn belül, először nem látható módon, hanem a történet a világi eseményekbe kapcsolódik be, közvetlenül angyalokon, embereken keresztül, és ennek a korszaknak a végét fogja befejeztetni. Ennyit erről, de tovább erről, tehát ez a Páska ünnepe, a Páskának, ugye elmondtam a profétikus jelentés tartalmát, ami azt jelenti tehát, hogy elmegy, elkerüli. Tehát, hogy megvan a lehetőség az Isten ítéletének a napján is az emberek számára az, hogy elkerüljék Istennek az ítéletét, elkerüljék Istennek a büntetését. Itt ugye csak az első szülöttekről van szó, de ugye, mint előkép, az mindig is egy ilyen lokalizált ítéletet jelent, annak ellenére, hogy egy nemzetet itt nagyon felforgatott Isten, de nyilván a korszak végén az egész emberiségre vonatkozóan ez sokkal átfogóbb és kiterjedtebb beavatkozásról lesz szó az utolsó, illetve korszaknak a végkifejletén. Tehát Istennek a beavatkozásának a következtében, tehát hogy mivel Izrael fiai engedelmeskedtek Isten igéjének, levágták újra hangsúlyozom, egyiptomi bárányt, annak a vérét fölkenték a házuknak a ajtófélfárájára, ez engedelmességet jelentett Isten szavának, betartották, elfogadták Isten igéjét. Ehhez persze az kellett, hogy hittek Istennek a szavába, hogy ez nem csak egy mondjam, kuruzslásról van szó, hanem egy valóságos igazságnak a kinyilatkoztatása fog megtörténni, mert ez, ugye ez, amikor ezt elrendelték nekik, ez számukra egy láthatatlan dolog volt, fogalmunk nem volt, hogy ennek milyen hatása lesz, vagy milyen következményei lesz. Tehát ez egyértelműen, hogy a hitnek a megnyilvánulása volt, hogy Izrael fiai elfogadták Istennek az útmutatását, és fölkenték vérrel a házukat, és ennek ugye az lett a gyümölcse,
az első legfontosabb gyümölcse, hogy azon az éjszakán az öldöklő elment a házuk előtt, vagy ahogy egy másik fordításban is lehet mondani, elsuhant, ahogy egy szellemi lény, ugye, vagy akár kísértetek, ugye így közlekednek éjszaka gyakran, hogy elsuhannak az emberek előtt, a szellemi lények ugye így gyorsan elillannak. De ugyanez történt, hogy elillantak az eredeti kifejezésnek, vagy a héber kifejezésnek ez a jelentése, hogy elillant, elsurrant az épület előtt és az ajtó előtt, és nem ment be. Mert a vér jelezte azt számára, hogy nincs joga ahhoz a családhoz, ennek az öldöklő angyalnak. Tehát a jogtalanságára mutatott. Ez azt jelenti, hogy arra a családra vonatkozóan érvényes volt az engesztelő áldozat, a báránynak a vére. A másik nagyon fontos, amire utaltam, hogy nem csak egy éjszakai csodálatos eseményről van szó, hogy az első szülöttek életben maradtak Izrael családjában, hanem arról is szólt, hogy történelmi változás állt be a sorsukba. Hogy vége lett az elnyomásnak, vége lett a rabszolgaságnak, és a szabadságnak a lehetősége megnyílt előttük, a kivonulás, ugye ezért óriási nagy üzenet a Bibliában az Exodus, a kivonulás, ami a Új Szövetségben is másféle módon váltságként mondjuk, vagy megváltásként mondjuk, de a megváltás is az egy kivonulás, megszabadulás a rabszolgaságból. Tehát ez a sorsfordulatnak az oka, az volt, hogy Izrael fiai elfogadták az Isten által kijelölt bárány vérét, az egyiptomiak elutasították, nem fogadták el, meg volt ez a lehetőség számukra, mert a hit nyilván, hogy beszéltek erről az emberek, tehát, és nem is lehet kizárni azt a lehetőséget, hogy némely egyiptomi szintén ezt követte, és bekerült Izraelnek a népe közé, mert elfogadták látván a csodákat, jeleket előtte, tehát ezt nem lehet kizárni, de egy biztos, hogy azok az egyiptomiak, akik elutasították az Istenek a rendtartását, tehát az engesztelésnek és a megváltásnak a rendjét, azokat mind csapás érte. Ez egy óriási nagy üzenet a jövőre vonatkozóan, a keresztényeknek ezt meg kell érteni, hogy egyetlen egy védelem tud lenni a jövőben, de mindig is ez volt, csak a jövőben ez látványosan fog, ez megnyilvánulni mindenkinek a sorsában, közösségek sorsában, személyeknek a sorsában, nemzeteknek a sorsában, hogy kizárólag az engesztelésnek a vére, a názáreti Jézus Krisztusnak a vére, az Új Szövetség, mert ezt jelképezi, az egyiptomi báránynak a vére, csak ezáltal tud az ember megmaradni, illetve ezáltal tudja az Isten garantálni az ember számára a természeti védelmet az Isten eljövendő ítélete alól. Így kapunk fölmentést. Nem azért kapunk fölmentést, mert jó emberek vagyunk, hanem azért kapunk fölmentést, mert halljuk az evangéliumot, elfogadjuk Jézus vérét, hiszünk Jézus vérében, és a názáreti Jézus véreivel felken bennünket Isten, nekünk tulajdonítja ennek a vérnek az igazságát, és ennek az az eredménye, hogy Izrael fiaihoz hasonlóan kivonulunk az egyiptomnak a fogságából, a bűnnek a rabszolgaságából, a haláltól, a pokoltól, a sátántól, minden gonosztól megszabadulunk. Dicsőség az Úrnak! Hát nem nagyszerű dolog. De hát Izrael fiai számára még ez egy nagyon fontos dolog volt, hogy a szabadság azt nem ők vívták ki, és ez rendkívül fontos, hogy a győzelmet nem ők érték el, hanem jegyezzük meg, hogy a győzelem a földi életben is mindig Isten kegyelmi ajándéka. Tehát a győzelem, hogy győztesen tudok élni, annak nyilván megvan a feltétele, majd erről szeretnék részletesebben is beszélni, de alapigazsága az, hogy a győzelem az az Istennek a kegyelmi ajándéka. Bárhogy is küzd az ember, Isten nélkül, vagy Jézus Krisztus nélkül, vagy Jézus vére nélkül, nem tudja azt a bibliai értelembe vett győzelmet megvalósítani, vagy elérni az életébe, amiről természetesen a megváltás szól. Tehát legfeljebb annyit tud elérni,
mint az izraeli fogságban, illetve egyiptomi fogságban Izraelnek a fiai, több dinnyét kapott, több hagymát kapott, de a húsos fazékhoz közelebb érkezett, hát körülbelül ma az embereknek ez a győzelem. De Isten azért nem ilyen pitiáner. Nem ilyen pitiáner ígéretekkel áldott meg bennünket, hanem nagy ígéretekkel áldott meg bennünket az Isten. Tehát az, hogy mennyi hagymát tudsz kiszedni, rabszolga a földön, a halál földjén, meg mennyi dinnyét tudsz magának megszerezni, meg mi a viskód, most milyen első osztályú a rabszolgatást a társadalomban, vagy harmadosztályú, ez értsd meg, hogy ez az égvilágon nem jelent semmit. Szóval nem szabad ilyen kicsibe menni, ilyen kis tétet ne tedd az életedet. Nagy tétre kell tenni, mert nagy ígéretettel áldott meg Isten, és ezek a nagy ígéretek Jézus Krisztusban igenné és amenné váltak. Dicsőség az Úrnak. Mert ennél például sokkal fontosabb az örök élet, sokkal fontosabb a halhatatlanság, sokkal fontosabb, hogy az emésztő tűznek a közelében, Istennek a hőségében élhetünk. Mert Isten emésztő tűz. Ezért kérdezi a Isten igéje, hogy kilakozhat az Istennek a tüzébe, Istennek a hőségébe. Hát, dicsőség az Úrnak, mi, akiket Jézus vére megtisztít, megszentel, akik megmosakodnak Jézus vérébe, veszik Isten szellemét, és Isten szellemével is megszentelődnek, és Krisztusnak a természetével beteljesednek, azok viszont már kompatibilisak lesznek Istennek a dicsőségébe való életre. De már a földi életben ennek az a küzdőtere itt van a földi életben, ez a tisztító tűz, nincs más, van más tűz is, de az nem tisztít, hanem a szenvedést okoz. A mennybe a tisztító tűz az valóban megszentel, a földön a tisztító tűz, az az Istennek a jelenléte, Istennek a dicsősége, a Szent Szellemben való alámerítkezés és tűzben való alámerítkezés, ami az emberben a hitfánságot, a pejvát elválasztja a gabonamagtól, az Istennek a beszédétől. Dicsőség az Úrnak. Tehát Izrael fiai megszabadultak, és ez a győzelem egyértelműen Istennek az ajándéka. Ez egyértelműen, amit itt olvasunk, az Izraelnek a megszabadulása, azoknak a vívmányoknak az birtokba vevése, ami ezután az éjszaka után következett az egész nép életébe, az mind a názáreti Jézus Krisztusnak az engesztelő áldozatára mutat. És a názáreti Jézus Krisztus engesztelő áldozatának nagyon fontos területe a vereségből való megszabadulás. Nagyon fontos területe a vereségből való megszabadulás.

vagy egy népnek a szenvedése nem csak Izraelre vonatkozik, hanem más nemzeteknek a szenvedésére is. 53. fejezet, olvassuk a 8. verszaktól, a 8. verszakot pontosan, a fogságból és az életből ragadtatott el, és a kortársainál kigondolt arra, hogy kivágattatott az élők földjéből, hogy a népen bűnéért lőn rajta vereség. Vagyis mit kérdez a Szentlélek ebben a ige versben, hogy ki gondolta volna, most Jézus Krisztusnak a kortársaira vonatkozzunk. Most utazzunk egy kicsit szellemünkben, az időben vissza egy 2000 évet. És felejtsük el, úgy kicsit legyünk tudatlanok, ezt soha nem ajánlom senkinek sem, különösen Isten munkájával kapcsolatosan, de most mindazt, amit tudsz a názáti Jézus Krisztus megváltásáról, a megváltásnak a következményeiről, azt most tedd félre. És képzeld el magadat abban a helyzetben, hogy ott vagy Jeruzsálemben, és a szemed előtt feszítik meg Jézus Krisztust. Illetve nem tudtad, hogy Krisztus, mert a Krisztus, hogy ő lett, az igazából a föltámadási és a pünkösd után vált nyilvánvalóvá az ott lévő emberek számára is. Itt a tanítványunkra is vonatkozik, még a Máriára is vonatkozik, mindenkire vonatkozik, hogy akik ott nézték a názáti Jézus Krisztusnak a kálváriáját, nézték a kínzását, nézték a megaláztatását, nézték a megfeszítését, nézték az agóniáját, nézték a halálát, azt ma ezekre vonatkozik a kérdés, hogy ki gondolta volna, volt-e ott ember olyan, aki gondolta volna, hogy igazából a názáti Jézus Krisztus nem a saját bűnei miatt kapta a büntetést, mert az eredeti kifejezés, amit vereségnek olvasunk, az büntetést is jelent, mert a büntetés az vereséget jelent. A vereség és a büntetés az a Biblia alapján fölcserélhető, mert minden vereség a Bibliában az büntetés. Ezért nem lehet elfogadnunk a vereséget, mert ez nem azt jelzi, hogy Istennek az áldása olyan szintű az életünkben, amilyennek Isten eltervezte. Nyilvánvalóan, hogy egy dolog, hogy az ember a fejébe ezt megtanulja, amit most elmondtam, meg engem más dolog, amit a Szentlélek kimunkál az embernek a szívébe, hogy nem csak a fejével, meg a szájával mondja, hanem a szívével ezt így is gondolja. Benne van a szíve ezekben az igazságokban. És ez adja az embernek egyre jobban a stabilitást, és egyben-egyben a látást is, hogy hogyan lehet a földi életben győztesként élni. Persze ez nem zárja ki a megpróbáltatásokat, meg azért azt is figyelmetekbe szeretném nagyon írni, vagy elétek helyezni, hogy az apostolokat, vagy bárkit, akit Krisztus sért megöltek, az ő haláluk, az nem a vereséget jelenti, hanem egy hatalmas nagy győzelmet. Miért jelent nagy győzelmet? Mert az ellenség megölte testüket, lelkük, szellemük fölött nincs hatalma az ilyen szent embernek, de a föltámadáskor nyilvánvalóvá válik, hogy óriási nagy hülyeséget csináltak, hogy ezeket a szenteket megölték, és a föltámadásukkal sokkal inkább szembe kell nézni ezeknek a sötét erőknek azzal, hogy vesztettek. És azért az apostolok, Pál, Péter és a többiek, amikor ilyen helyzetbe kerültek, hogy az Úrért meg kellett halni, akkor se kudarcérzés fogta el őket, hanem tudták, hogy ők a győztesek. Ezt csak azért mondom, hogy tessék a föltámadás perspektívájából nézni a szenteknek az életét, azoknak az igaz embereknek az életét, akik az Úrral élnek. Egyszerűen az Úrban lévő embert nem lehet vereségben részesíteni. A vereség az a bűnből származik. Aki igazságban jár, az nem veszít. Még akkor sem, hogyha túlerő a fizikai testét legyőzi, vagy megfosztják, megalázzák, stb. Tehát az emberek így gondolták a názáti Jézus Krisztusról, hogy látták azt, hogy a legutolsó pribék is, ügynök is ki tudja gunyolni, és Jézus Krisztus ott van kiszolgáltatottan. Hát ez nyilvánvalóan, akik testi módon gondolkodnak, Isten igéért figyelmen kívül,

0: hagyják, látnak egy ilyen embert megaláztatva, szétverve, mert szó szerint szétverték a názáreti Jézus Krisztus, ezzel kapcsolatosan hadd mutassam meg az 52. fejezetben a 11. verszakot. Azt mondja a 11. verszak, miképpen eliszonyodtak tőled sokan, oly Rút, nem emberi volt ábrázatod, és alakja sem ember fiaié volt. Tehát akik nézték, azok egy része ugye nyilván sajnálta, a másik része iszonyodott. Hát csak gondoljatok rá, amikor az emberek egy ilyen szétroncsolt holttesttel találkoznak, ez a tapasztalat, hogy az emberek iszonyodnak tőle, tehát olyan sok szerű hatással van az emberekre, hogy maradandó sérüléseket okoz az embernek, ember lelkének az ilyen látványa, kényszerítette sors, hogy az ember társait ilyen helyzetben lássa. Ez egy borzalmas dolog. És ugye látni, hogy az emberek sajnos még most se tanulnak ebből, ezért gátlástalanul szolgáltatják ki az embereket olyan sorsnak, ahol egyszerűen objektíven meg vannak foszva a vereségtől, vagy a győzelemtől, ilyen például a háború, amit csak egyet lehet csinálni, különösen akik részt vesznek, mint katonák, hogy elszenvedik, és csak a szerencsébe bízhatnak, de akik meghalnak, azokat sem tudjuk azt mondani, hogy vesztettek, hanem azt tudjuk mondani, hogy azok, akik ezt rákényszerítik az emberekre, különösen a fiatalokra, azok sötét gazemberek. Tehát Jézus Krisztusról azt mondja, hogy eliszonyodtak, tehát iszony fogta el sokakat. Miért? Azért, mert az ábrázata, Rút szét volt roncsolva, az ábrázata, az alakja már a külseje, külnézete, az már nem emlékeztetett egy áldott, egészséges emberre, hanem egy megkínzott, meggyötört, megszégyenített, megalázott emberre. Tehát ezért az emberek úgy gondolták, hogy ez a vereség, ez a egyéni vereség. A názáreti Jézus Krisztusnak a tragédiája. De az igazság az, hogy akkor még nem ismerték fel az igazságot, de a halálával, föltámadása által kiderült, hogy a názáreti Jézus Krisztus valójában a világ fölötti győzelmet érte el. Tehát és azért, mert nem magáért szenvedte el ezt a kínzás szenvedést, hanem ami vereségünket helyezte rá Isten a názáreti Jézus Krisztusra, és a mi vereségünket látjuk a golgotai kereszt áldozaton, ami azt jelenti, hogy egyszeri történelmi esemény, hála Istennek, többé nem kell engesztelő áldozatot bemutatni az Úrnak, mert az egy áldozata az tökéletes, és ennek az lett az eredménye, tehát a föltámadással bebizonyosodott, hogy ez nem más, ez nem vereség, hanem győzelem. A halála, keresztrefeszítése, valamint a föltámadása az nem más, mint győzelem. Ami vereségünket elvette Isten azért, hogy Isten győzelemre vezessen bennünket, megáldjon bennünket győzelemre. Hogy győztes emberek legyünk a földi életben is, és utána a következő isteni életformában is győztesek között éljünk. Hál' az Úrnak! Fel tudod ezt fogni? Még nem. De a Szentlélek bízok benne, ha hűséges maradsz, egyre több világosságot ad a szívedben, és meg fogod érteni, hogy miről szól a megváltás. A megváltásnak ez a lényege. Tehát óriási nagy változás van. Hát azért kell az előképet, az előkép az mindig segít a teljes igazságnak a megértésében. Az előkép az egyszerűen egy kicsit iskolás, de fontos, hogy iskolás módon is szájba legyen rágva, hogy Izrael fiait hogyan szabadította meg Isten Egyiptomnak a fogságából báránynak a vérét oda kellett tenni, oda kellett, persze, hogy nem a bárány vére szabadította meg, hanem a bárány vérével Jézus Krisztus azonosult. Arra bárány vérével a transzferencia történt, az Úrnak a megváltása, kegyelme jött rá arra a házra. Mert a vér az a kegyelem közvetítő eszköze. Ez az egyiptomi báránynak a vére, ez egy előkép, de a názáreti Jézus Krisztus gondoskodott arról, illetve akkor még a Krisztus volt, Mesiás volt, hogy az előképeken keresztül is tudjon a hívő ember kegyelmet nyerni. Ezért tudott ugye megigazulni Ábel, ezért tudott megigazulni Noé, ezért tudott megigazulni Ábrahám, mert mind ezek tudták azt, hogy amikor ők áldozatot mutatnak be Isten igazsága alapján az Úrnak, akkor egy előképet cselekszenek, és ezzel a Mesiás, aki még nem ontotta ki a vérét, mert még nem lett emberré, azonosulni fog, és közvetít, és ráárasztja arra az áldozat vérére a kegyelmét, és a kegyelmet tudják venni azok, akik hittel engesztelő áldozatot adnak az Úrnak, és elismerik, hogy megváltóra és megváltásra van szükségük, mert senki nem fogja tudni őket megszabadítani a vereségből, a kudarcból, kizárólag Isten tudja megszabadítani az embert. Miért? Mert a kudarc és a vereségnek az oka nem csak természetes, hanem természet fölött is. Az egyiptomi szabadulás is, vagy exódus is ezt jelenti, azért kellett az Úrnak megjelenni, mert nem csak egy politikai hatalmi rendszer nyomta el Izraelnek a fiait, és kényszerítette őket rabszolgaságba, és tartotta őket távol Istennek a jelenlététől, hanem az Egyiptomnak az istene is benne voltak ebben az elnyomásban, viszont Egyiptomnak az istene, mivel gonosz bukott angyalok, ezeket nem tudták volna legyőzni soha Izrael fiai, de Mózes sem, csak a Mózes azért is tudta, Mózes azért tudott pozitív szerepet játszani ebben, mert Istennek a kenete rájött, és Isten megosztotta vele azt a hatalmat és azt az erőt, amelynek a következtében Mózes az Exodusnak egy főszereplőjé vált. De nem tudott volna még itt se kenet által megszabadulni, ha nem rendelte volna el Isten a báránynak a áldozatát és a báránynak a vérét. Világos? Tehát ezért kell tisztába lenni, hogy milyen hatalom és milyen erő a báránynak a vére, konkrétan Jézus Krisztusnak a vére, hogy bármilyen nagy kenetet kap is az ember, a názáreti Jézus vérével kapcsolatosan elveszíti a látását, elveszíti a hitét, nem tud sikeres lenni. Mert a kenet elsősorban a názáreti Jézus vére és Istennek az igazsága alapján működik. Tehát ezért a vér nélkül nincs Isten jelenléte. Nem lehet belépni Isten jelenlétébe. Ha be is lép és elveszíti valaki a názáreti Jézus vérének a váltság díját, annak az erejét, hatalmát, akkor természetesen Istennek a jelenlétéből is kiesik az ember. Csak a názáreti Jézus vére tudja az embert megőrizni a Szent Szellemnek a szabadságában, abban a kegyelemben, amire a názáreti Jézus Krisztus megszabított bennünket a megtérésünkkor, újjászületésünkkor, tehát ezért a názáreti Jézus vérével kapcsolatosan, folyamatosan gyakorolnunk kell a hitünket. Soha nem szabad, hogy elhomályosodjon az engesztelés vére. Ezért hála Istennek, hogy van húsvét ünnep, újra és újra meg lehet újítani, úrvacsorát is fogunk tartani egy hét múlva. Szeretettel várok, hívok mindenkit, és nagyon fontos megerősíteni a názáreti Jézus Krisztussal kapcsolatosan a hitünket. Tehát az új szövetségre vonatkozóan, tehát egyértelmű, hogy a názáreti Jézus Krisztus teljesítette be, és teljesíti be jövőben is, Izrael életében is, a teljes végső exóduszt. Dicsőség az Úrnak. Nincs más megváltó. Egy megváltója van az emberiségnek. Izraelnek is, nemzeteknek is, egyháznak is. Tehát így fogja Isten egyesíteni a világot. És mivel a halál és föltámadása által az Úr a gonosz szellemi és sötét evilági erők fölött győzelmet aratott, ezért egyértelmű, hogy a föltámadás után úgy jelent meg a Jézus Krisztus, mint egy császár. Imperátor Módi, de egy győztes hadvezér. Egyértelmű, hogy a Kolosse beliekhez itt levél második fejezetének a 15. fejezete erről szól, hogy ő egy győztes császár, ő egy győztes hadvezér, aki diadalmenetben mutogatta azokat az ellenségeket, amelyeket lefegyverzett. Tehát ezért kell Jézus Krisztusról ezt a látást elfogadnod, mert ez forradalmasítani tudja, és meg tudja újítani. Nem népszerű ez a látás Jézus Krisztusról, el kell mondanom, mert sajnos az emberek sematikus képeket alkottak ki, és őriznek az emberek Jézusról. És többnyire az emberek vagy történelmi ideje alatt, vagy élete alatti eseményeket ragadnak ki Jézusból, sajnos a kulturális termékek ezt közvetítik. Ezért én nem nézek kulturális terméket, nem vagyok kíváncsi, Jézus Krisztust hogyan ábrázolja, akár milyen kiváló rendező. Én a Bibliából olvasom, meg a Szentlélektől szeretném Jézust megismerni. Ezt nem azt mondom, hogy a gyerekeknek haszontalan, a gyerekeknek hasznos, de nekem már torzítja. Nem azért, mert olyan nagy vagyok, hanem nem akarom, hogy kizökkentsenek engemet a Szentlélek kijelentéséből. Tehát én a kulturális termékeknek a közvetítését hanyagolom. De nem azt mondom, hogy nincs korlátozott haszna. Van korlátozott haszna. De egy idő után tisztába kell lenni, hogy nem elégséges az ember számára, hogy látja a názáreti Jézus földi szolgálatát, látja Jézus Krisztus földi szolgálatának a nagyszerűségét, kiválóságát. Nem elég, hogy látja az ember a názáreti Jézus Krisztusnak a szenvedését, sok keresztény ugye, illetve szenveleg, de hát a kereszten egyszer volt Jézus Krisztus, néhány órát töltött ott, nem azt mondom, hogy ezt hát elmondtam, hogy ez egy súlyos dolog volt a názáreti Jézus Krisztus életében, de ezt mind érettünk tette, nem önmagáért szenvedett, de utána harmadik napon hogyan jött ki a pokolból, hogyan jött ki a mélységből, hogyan jött ki a sírból, mint egy diadalt aratott hadvezér, mint egy császár. Ha nem hiszed el, akkor ne engemet szígyál, hanem az a problémád, hogy nem olvastad el rendesen a Bibliát, és nem figyeltél oda, hogy a megváltás, az evangélium, ezzel kezdődik, hogy Jézus Krisztus ezért jelentette meg a feltámadás után, mit mondott az egyik legfontosabb kijelentése, nekem adatott minden hatalom a mennyen és a földön. Kérdezem tőletek, hogy teljhatalommal rendelkező emberről mit mondunk? Kien? Nem? Azt mondjuk, hogy egy jó diktátor. Egy jó parancsnok. Ez a helyzet. Tehát a názáreti Jézus Krisztusról, ha egyenesbe akarsz jönni, tiszta képed akarsz lenni, akkor ne egy ilyen gyenge, törékeny, lirikus nátszál figurát lássál. Szenvedett, mert a világ bűnei, az összes bűneit, meg minden következményt, amit rárakott Isten Jézus Krisztusra, az nem akármilyen teher volt. De elhordozta a dicsőség az Istennek, szótlanul, panasz nélkül. De a föltámadása, az viszont győzelem. Még akkor is, hogyha nem voltál tisztában, de amikor énekeljük a föltámadásról szóló dalokat, az a tapasztalom évtizedek óta, hogy mindig valami plusz erő szabadul föl. Mert értsétek meg, a föltámadással jött be a földbe, a látható világba az az isteni erő, amiből nekünk élni kell, és ami a jövőnek az ereje. A jövő erre épül. Ez lesz a jövőnk. Hát a legnagyobb győzelem, és a legnagyobb vereség, akkor így mondom először. A legnagyobb vereség az, hogy az ember meghal. Ennél nagyobb vereség nem kell. Ezt lehet spiritualizálni, szakralizálni a halált, de akkor is alapvetően a halál az egy vereség. Most elmondtam persze a názáreti Jézus Krisztusban hívő vagy, és követő embereknek a halálát, de hát ez a lényeg, de itt az a lényeg, hogy a halál a názáreti Jézus Krisztusban más értelmet kap. Az azt jelenti, hogy azért utasították el az emberek gyakran a menekülést, mert egy dicsőségesebb feltámadásban akartak részesülni. Értitek? Tehát ez, ők meglátták, hogy ez egy jó üzlet. Hát most azért nem akármilyen nagy ára van, nagy árat kell fizetni, nyilvánvalóan, de ők olyan, a hitnek olyan szintjén voltak, hogy ők a dicsőséget látták, és azt mondták, hogy ezért meg kell halni, ezt az árat kifizetjük, mert aki meghal az Úrért, az nagyobb dicsőségben részesül a föltámadáskor. Mert a legnagyobb ár, hogy szereti valaki az Urat, az, hogy az életét is odaadja az Úrért. És ezzel ők tisztában voltak. És hiszem, hogy egy olyan nemzedéket fog támasztani az Úr az utolsó időkben, hogy nagyon sok keresztény ezzel tisztában lesz. Hát közel-keleten az elmúlt években nagyon sokan meghaltak az Úrért, és megkapták a lehetőséget a terroristáktól, hogy térjenek át muszlim hitre, iszlám hitre, és azt elutasították. Egyiptomi kop keresztények, ugye bejárt az egész világot, felvétel is volt róluk. Elutasították. És miért, mi lesz a részük? Ezek az emberek vereséget szenvedtek? Nem. Sokkal dicsőségesebb föltámadásban lesz részük, mint talán nekünk. De nem tudom még, hogy mi vár ránk. Tehát ez nem vereség így, mert a föltámadást nem lehet kihagyni. Értsétek meg, a föltámadás mindegyikünknek a sorsának a része lett. Ez az állomás senki nem fogja kihagyni. Se az igaz ember, se a gonosz ember nem fogja kihagyni. Az igaz ember az örök életre támad föl, a gonosz ember meg örök kárhozatra támad föl. Tehát az igaz éppen ezért azt mondja, hát nem mindegy, hogy a dicsőségből milyen mértékben részesül, ugye ezeknek általában van látásuk, vagy abban a pillanatban, amikor ebben a helyzetben vannak, az Úrnak a dicsőségét látják maguk előtt, és azt mondják, hát mindahogy a Mózesről is megvan írva, bár ő neki nem kellett Mártinnak lenni, hogy a Krisztusnak a dicsőségét az sokkal értékesebbnek tartotta, mint az Egyiptomnak a gazdagságát. Tehát ezek az emberek rálátnak a földi élet utáni Istennel való létre. Tehát az örök létre, dicsőséges életre. És amikor rálátja az ember, tehát a szívében megvan ez a fény, ez a meggyőződés, akkor ezek az emberek az a tapasztalat, hogy ezek nem alkusznak meg semmivel sem. Ezek a nagy győztesek. Dicsőség az Úrnak. Adja Isten, hogy ez a készség, get a Szentlélek kimunkálja. Ez nem azt jelenti, hogy keresd a halált, vagy keresd a mártírságot, hanem az a lényeg, hogy úgy szeresd az Urat, hogy feltétel nélkül. Akármilyen sorsban is lesz részed, én tudom, hogy az Úr mellett fogok megmaradni, mert ez a belsőmbe a Szentlélek ezt kimunkálta. Nem könnyű beszélni, amikor az embernek jóléte van, meg nincs üldözés, nincs kínzás, nincs elnyomás. Ilyenkor az ember el tudja ezeket mondani, de egészen tudjuk, hogy más a helyzet. Amikor benn van az ember egy ilyen helyzetben, kínzás, stb. Megaláztatások, jó hírtől megfosztások, bűnözőként való beállítása, mert Jézus Krisztus gonosztevőként állították be. És ugyanezt történt Néró, ugye a üldözése volt az első, ami nagy drámai volt, a keresztényeket bűnözőkként állított, gyújtogatóként állította be, akik Rómát fölgyújtották, és ez volt az ürügy állítólag, hogy az apostolokat is, és nagyon sok keresztény kivégzett. Tehát mindig a sötét erők kriminalizálják és bűnözőkként állítják be a jó embereket, mert ezzel tudják a tömeget meggyőzni, hogy ezeket az embereket ki kell végezni. És ennek az előszele sajnos zajlik. Ma nem a kivégzés, az itt kerkezeketen már látjuk, hogy sajnos ezért drámai módon csökkent a keresztényeknek a száma. Afrikai országokban is ilyen előfordul, hála Istennek, hogy ilyen még Európában nem, de a szellem már itt van. Ezért utaltam arra, hogy az apokaliptikus harc, küzdelem az Isten ellenes és az Isten erői között azok zajlanak. Én ezt azért bátorkodtam elmondani, nem azért, hogy megszomorítsalak téged, és szomorúan bánattal készülj a húsvétra, hanem szánd oda magadat Isten akaratának, feltétel nélkül add át a szívedet, lelkedet, testedet, és hidd el, Isten meg fog áldani tégedet. Tehát azért nem azt jelenti, hogy egy ilyen nehéz sors vár rád, tehát hála Istennek, hogy sok minden, sok jó éri az embert a földi életben is. Tehát hogyan támadott föl Jézus Krisztus? Azt mondja Pál apostol, hogy lefegyverezte fejedelemségeket, hatalmasságokat, és ezeket diadalmenetben mutogatta. Hát akik ismerik, vagy felszínesen is a római szokásokat, hogy a Cézárok, illetve a hadvezérek, hogyan jöttek vissza a csatából, több ilyen filmet lehetett látni a múltban, amelyek klasszikus módon igyekeztek ezt megrendezni, tehát nem ilyen önkényes módon, mint mostanában, hanem tényleg imponáló módon próbálták ezt megrendezni, és ebből is lehet látni, hogy mit jelent az imperátor mundi, tehát az, hogy Jézus Krisztus egy ilyen győztes császár. Dicsőség az Úrnak, aki bejelentette, hogy mindent alárendelt neki Isten. Zsidókhoz írt levél második fejezetében Pál apostol azt is megjegyezi, hogy igen, alárendelt mindent neki, de még nem látható minden. És itt erre szeretném felhívni a figyelmeteket, hogy most rövid időn belül, véleményem szerint néhány éven belül elindul a Mesiásnak ez a fajta beavatkozása, hogy kezébe veszi a világ fölötti hatalmat. Ez egy eljárási rend lesz, tehát egy eljárási sorozat, tehát nem egyszerű esemény, hanem egy olyan esemény sorozatot fog jelenteni, ami rövid időn belül, sőt, talán lehet, hogy már benne vagyunk, hogy ez elindult, és ennek az lesz a vége, hogy az Úr átveszi a világ fölötti hatalmat, vagyis láthatóvá teszi a tej hatalmát a földön is. És ennek az az eredménye, hogy Istennek az uralma, vagy Krisztusnak az uralma, vagy a Krisztusnak a királysága, az aranykor, sajnos nem Trump úr által, hanem Jézus Krisztus által meg fog valósulni. Más nem tudja megcsinálni. De Jézus Krisztus ezt létrehozza. Én ezért hiszek benne, mint királyok királyába. De hát a királyok királya, az a középkorban is tudjuk, hogy a királyok királya maga a császár volt. A császárnak voltak, úgymond, persze más különböző módon viszonyultak, de alapvetően a jogrend alapján alá voltak rendelve a császárnak a királyok. Tehát valami baj volt vele, akkor a pápa szólt neki a császárnak, hogy tessék rendet csináljon, és akkor igyekeztek megfegyelmezni a királyokat. Tehát a császár, a királyok királya, hála Istennek az Úr. Tehát ezért győztesen jött vissza, és ezért tehát őt egy ilyen győztes hadvezérként kell látni, mert azt mondtam, hogy a győzelmet Isten kegyelemből adja, és ráadásul a názáreti Jézus Krisztus emberként szerezte meg a győzelmet. Emberként halt fel, emberként halt meg a bűneinkért, emberként támadott föl, megmaradt az isteni természete, nehogy félreértés legyen, de ugye főpappal szemben egy követelmény, meg az, hogy a világ ura legyen, a követelmény az volt, hogy emberi természettel rendelkezzen. Tehát ezért nem jelenhetett meg a názáreti Jézus Krisztus, illetve a Mesiásnak az uralma az Ószövetség ideje alatt, és a főpapi szolgálata sem indult el, hanem az is csak a dicsőség megdicsőlése, tehát az emberi természetének is a megdicsőlése következtében foglalhatta el, mert egy alaptörvény, hogy a főpapnak, mint közvetítőnek, közvetíteni kell Isten és ember között. Ezzel nem az a követelmény, hogy rendelkeznie kell emberi természettel és Isten természetével. Mert Isten természete előtt emberként nyilvánul meg, tehát a mi emberségünket, dolgainkat közvetíti és képviseli Isten előtt, mi előttünk, mi felénk pedig Istenként nyilvánul meg. De hát ez csak elméletben tudom felosztani, de ez valójában egy. Tehát nem feloszható a názati Jézus Krisztusban, a két természet, Jézus Krisztusban egy természet van. De is ember előtt, vagy Isten előtt az emberiségnek a képviselője, annak embernek kell lenni. Az Istenek a képviselőjének, az emberiség felé pedig Istennek kell jelen lenni. És Jézus Krisztus tökéletesen betöltötte ezt az isteni követelményt, és a vére az és a engesztelő áldozata azért különleges, mert a vérének a kiontása által a vérét bebizonyosodott, hogy nincs benne bűn. Vagyis eleve örök életet tartalmazott a vére, mert a bűn zsoldja a halál. A vérben, az emberi természetben, ugye utaltam arra egyik összevetelen, hogy a vér az nem választható el teljesen a szellemtől. A szellemnek a legalcs az a része, ami érintkezik, kapcsolódik az embernek a testével. Ezt mondjuk léleknek, ezt mondjuk vérnek, mert a vér hordozza a lelket. Tehát ez élteti az emberi testet, de viszont az egészet az embernek a szelleme élteti. Tehát a szelleme élteti az ember vérét, a lelkét, és így él a testünk is. Ezért a hitedet gyakorold arra, mert ha ezzel tisztában vagy, akkor tudod nagyon jól, hogy a fizikai egészség vagy a gyógyuláskor milyen fontos szerepet játszik az, hogy Istennek a szellemének egy nagyobb ereje árad rá, vagy gyógyító ereje, és ezért kell keresni a gyógyító erőt, mert az végighatol az ember szellemében, először hitáltal tudja megnyerni, utána a beépül az ember szellemébe, azt nyilvánvalóan a lelkének minden részére kihat, vérére, és ez fizikai testébe is megjelenik. Persze ez egy folyamatként írtam le, de ez egy pillanat alatt meg tud történni a gyógyulás csodának a következtében. Tehát ezért nagyon fontos tudni, hogy nem testi emberek vagyunk, hanem alapvetően olyan szellemi lények vagyunk, akik fizikai testben élnek. A testünk az egy sátor, az egy edény, amit az elköltözéskor az emberek lebontanak, mint a sátorozók. Ugye ugyanez Ezékiás királynak, amikor haldoklott, az imája nagyon érdekes, hogy ő mondja, hogy az edénye vagy a sátrát lebontja, de hát olyan szépen könyörgött, hogy úgy meghatotta Istennek a szívét, és akkor szólt a prófétának, hogy ne aggódjál, még 15 évig fogsz élni. De hát ez is azt mutatja, hogy még így az imá mennyire fontos, hogy megbeszélni Istennel, mert ad egy nagyobb dózist a mennyből, és abban a pillanatban meg fogsz gyógyulni, és még egy 15 év, vagy 25 év. Hát adja Isten, hogy olyan hosszú életet éljünk, amit élnünk kell. Hát nem nekünk van, egy idő után már nem nekünk van szükségünk szerintem, hogy éljünk, hanem inkább, ha közcélt szolgálsz, és nem magadnak élsz, akkor hosszabb életű lehetsz. Akkor, hogyha Istentől mindig kérsz erre erőt. Mert az Isten azt akarja, hogy a közcélú dolgok megvalósuljanak. De amíg az ember magának él, könnyebben megbetegszik. Van, akinek így is sikerül, mert olyan az adottsága, genetikai adottsága. De nagyobb az esély arra, tehát sok minden befolyásolja nyilvánvalóan, de az ember bölcsen él, másokért közjót, másoknak az érdekeit szolgálja, üdvösségét szolgálja, akkor azt gondolom, hogy akkor ez Istennek az akarata tud megvalósulni. Ez az oka annak, hogy olvasunk olyan hívőknek bizonyságait, akikből Isten nagy ember hozott létre, és sokszor a sorsukban vagy fiatalkorukban olyan halálos betegek voltak, hogy az orvosok lemondtak róla, hogy nincs esélyük, hogy életben maradjanak. De volt a szívükben egy vágy, hogy meggyógyuljanak. És nem a gyógyulás volt csak a cél, hanem az volt a cél, hogyha meggyógyulok, Istenem, én téged foglak szolgálni. Áldás akarok lenni a testvéreim számára, emberek számára, nemzetek számára, stb. Tehát ha így fogsz hozzá, mert Isten ezt akarja, embereken keresztül akarja az embereket megáldani. Ma ez a rendje Istennek. Tehát ezért ne légy egoista, különösen ne légy narcisztikus. Mert ha magadat keresel, és arra használod a kegyelmet, hogy magadatnak csináljál karriert, akkor ne csodálkozzál, hogy nagyon sok korláttal és csapdával fogsz találkozni az életedben. Tehát ezért mindig ki kell tisztítani az embernek a szívét, hogy önzetlenül szolgáljon. Újra és újra tisztítsa meg az ember. Mert éri közben az ember áldást, és az áldások is néha önzővé tudják tenni az embert. Ezért ki kell üresíteni a szívünket ezekből, mindent Isten dicsőségének kell tulajdonítani, és hátunk mögé kell vetni minden, úgymond a munkásmozgalmi érdemeket, a régi kommunista kifejezéssel érdek, tehát amilyen érdemeket úgy gondolsz, hogy elértél, vagy az emberek tulajdonítanak neked érdemek, ezt mind oda kell adni Istennek, és ki kell üresíteni magadat, és továbbra is oda kell ajánlanod neked, hogy én hol a te szolgád, Uram, hallgatlak. És akkor az Úr biztos fogok, hogy meg fog eleveníteni, meg fogja az ifjúságodat újítani, mert aki az Úrban bízik, ereje megújul, szárnya kell, mint saskesejű. Főnix madárszerűen megújulunk. Tehát ezért hiszek én az örök ifjúságba. Ami alatt azt értem, hogy ifjú szív, és Istennek az erejével rendelkezni, és ezzel természetesen gazdálkodni, mert rendkívül sok generációs átkot, örökséget folyamatosan küzdeni kell az embernek, mert bizonyos idő után aztán jelentkeznek az ősök az embernek a sejtjébe is, a génjeibe is, és a meglepő dolgok zajlanak ezen a területen, hogy az ősöknek a betegségei, hogy jönnek át az emberben, hogy ezeket meg kell harcolni 50, 60, 70 éves korba, ha nem akarsz úgy olyan halálnemmel elbúcsúzni a földi életből, mint ahogy az apád, anyád vagy nagyszüleid. Hála az Úrnak, hogy megváltott bennünket az Úr, tehát ez is beletartozik az Egyiptomból való szabadulásba. Tehát ezért nagyon-nagyon gazdag igazságot tartalmaz a megváltás. Még néhány percünk van a győztes életnek, tehát az alapelveivel gyorsan elmondom. Az első legfontosabb, amire utaltam már, hit abban, hogy Isten ajándéka, kegyelmi ajándéka, győzelem. Ahogy Isten igéje is mondja, 1 Korintus 15. fejezet, 57. verszakban, hogy Isten diadalt ad nekünk Jézus Krisztusban. Tehát a győzelem, tanuld meg, a földi életben sem, a képességeinktől, természetes erőnktől függ, a győzelmet alapvetően Isten adja, mert ő győzte le a nagy ellenségünket, mert mi a győzelem? Kérdezem tőled, hogy gondolkodtál róla, hogy mi a győzelem? Kérlek benneteket, hogy ne futballmeccs jusson eszetekbe, hogy 3-2, ez nem győzelem a Biblia alapján. A győzelem következőt jelenti a Biblia alapján. Lebírni az ellenséges erőt, vagy ellenálló erőt, tehát a bírni a birtoklás kulcs szó, és urrá lenni rajta, ami azt jelenti a Biblia alapján, hogy az ellenséget a birtokodba kerül. És azt csinálja, amit te mondasz neki. Ez a győzelem. Tehát nem 4-2, meg 5-3, hanem 12-0. Tehát a győzelem ez. És ugye ezt még egyikünk se tudja elmondani, hogy ilyen győzelmünk van, hanem a jelző táblán lehet, hogy döntetlen áll neked a meccsed, lehet, hogy vesztésre állsz, de hát azért még nincs vége 90 percnek az életedben, és lehet, hogy 3-2-re állsz, tehát de ezek mind átmeneti eredmények, ideglenes eredmények. Ha nem adod fel a hitedet, és továbbra is az Úrban jársz, akkor ez az eredmények törölve lesznek, és győzelem, ami azt jelenti, hogy az ellenség a lábaid alá fog kerülni, ugyanúgy, ahogy a názati Jézus Krisztusnak. Már mit mond Isten igéje? A békesség Istene megrontja a sátánt a ti lábaitok alatt hamar. Hol van az ellenség? Lábaink alatt hamar. De ezt tehát értsétek meg, hogy ez egy egész életet foglal magába, és alapvetően a végeredmény számít. mert ugye most a sportra utaltam, vannak, ugye most hallottam egy meccset, diákok játszottak, az első félidőben 7-1 volt az eredmény, a második félidőben a másik csapat kiegyenlített, az Inter, a bonemisszások, 8-8 lett. És utána 11-esekből győztek, akik azok fölött, akik 7-1-re vezettek első félidőbe. Tehát ez a helyzet, hogy a vég számít, és itt a 11-es rugás számított. Dicsőség az Úrnak, gratulálok a gyerekeknek. Tehát, hogy ilyen lelki erejük voltak, hogy 7-1-ről a padlóról fölálltak, ez jó jel. Tehát bízok benne, hogy ha sokat hallgatják az ilyen üzeneteket győzelem, akkor már az első félidőben is nem egy hét lesz az eredmény az első félidőben. Szóval visszatérve az a helyzet, hogy győzelemre kell kihozni ezt a meccset, mert az Isten ajándéka a győzelem, tehát és az embernek a legnagyobb ellensége az ördög, a világ és a bűn. Ezen belül is sok minden van, de ez a hármat sorolom föl, az ördög, e világ és a bűn. Ez a három, és persze a bűnbe beletartozik az embernek a saját természete is, és a cselekedete is. Tehát visszatérve, a hit az az első feltétele a győzelemnek, mert is, vagyis abban, hogy a názati Jézus Krisztus legyőzte minden ellenségemet. Ez egy objektív igazság. Igenis, van objektív igazság, ugye vigyázzatok a mai kultúrára, mert relativizálja az objektív igazságokat. Ez is keresztény ellenességet jelent. A kultúrában mélyen benne van. Igenis, van objektív igazság. Az objektív igazság az, a húsvétnak a eseménye, hogy a názati Jézus Krisztus tőlem függetlenül minden ellenségemet legyőzött. Minden ellenségemet. És nyilván ez az első, hogy győzelembe kerüljek, hogy ki tudjak törni, meg te is ki tudjál törni a vereségből, hogy elfogadom személyes életemre vonatkozóan, hogy a názati Jézus Krisztus értem győzött. Értem jött ki a halálból, a pokolból, mint győztes hadvezér. Értem fegyverezte le a fejdelemségeket, hatalmasságokat, vetette lábai alá, érettem győzte le a bűnt, érettem győzte le a kudarcot, a vereséget, én érettem győzte le a bűnnek minden következményét, azért, hogy az életemben a győzelem megjelenjen. Először a hit, tehát a hited nem látott dolgokról való meggyőződés. Ha most kudarcban az életedben, ebben a pillanatban fogadd el a názati Jézus Krisztusnak az igazságát, még akkor is igaz ez rád vonatkozóan, hogy jelen pillanatban az életed tele van kudarccal és vereséggel. Ez akkor fog megváltozni, hogyha először veszed ezt a bátor hitet, és elfogadod, hogy rád vonatkozóan is Jézus Krisztus legyőzte a bűnt, legyőzte a romlott természetedet, legyőzte benned lévő démonokat, átkokat, vereséget, kudarcot, a sátának a hatalmát, azért, hogy meglegyen a személyes életedben is az exódus, a kivonulás a rabszolgaságából, a bűnnek a rabszolgaságából. Dicsőség az Úrnak. Hát ezért tudunk örvendezni, hogy megköszönni az Úrnak, hogy ezt megtette érettünk. Először el kell fogadnom, először hinnem kell. Ahogy utaltam, hogy Izrael fia is nem okoskodta, hanem Mózes elmondta, hogy mi az Isten üzenete, megtették, megszabadultak. Te se okoskodjál, mert Isten az igazság, és amit mond Isten, az csalhatatlan igazság, nincs benne tévedés. Objektív igazság és végső igazság Istennek minden beszéde. Ezért az ember rá bízza magát erre beszédre. Ha Isten azt mondja, hogy győzelmet aratott érettem, és minden ellenséges erőt, ami az életemet pusztítja, a sorsomat rombolja, akadályoz meg az életemben, az érvényesülésemben, az előrejutásomban, ezeket mind legyőzte, akár emberekről van szó, akár természetfölötti erőről van szó, akár hatalomról van szó. Amikor a kommunizmussal kapcsolatosan is akkor szabadult fel a hitem a 80-as években, amikor megértettem, hogy Jézus Krisztus legyőzte a kommunizmust. és Jézus Krisztus legyőzte a liberális világrendet is. Jézus Krisztus legyőzte a wokizmust. Jézus Krisztus legyőzte a Pride mozgalmat. Minden istentelen mozgalmat legyőzött. Ezért nekem semmi közöm, én nem támogatom az istentelen mozgalmakat. Ez az alapállásom. Mert elfogadom, tisztelem, hogy a názáreti Jézus Krisztus a törvénytelenségnek minden formáját, akár mozgalom szintjén, akár rendszer szintjén, akár állam szintjén jelenik meg, azt is legyőzte. Jézus Krisztus legyőzött minden gonosz hatalmat. Bűnös hatalmat is legyőzött, de a bűnös hatalmaknak, mert mindenhol jelen van az eredendő bűn, ezen ne csodálkozzál, hogy mindig lehet találni hibákat, de azért nem mindegy, hogy átlagos bűnről van szó, vagy pedig Isten ellen való nyílt lázadásról, és most Európában és Budapesten nyílt lázadás zajlik Isten akarata, Isten igéje ellen. Ez a helyzet. Addig, amíg az ember elgromlik a természete, és bűntudata van a bűnei miatt, lapít, mert nem akarja, hogy a tíz szennyes dolgai kiderüljenek, az egy dolog. Ez a bűnös embernek egy általános jellemzősze, ős időktől fogva nem tud megváltozni ilyen módon az ember. De amikor a piszkos dolgaival kiáll az utcára, és dicsekszik vele, és büszke erre, akkor az van, hogy minden lelkiismeretfordulás, bűn miatti szégyenérzés, amit Isten teremtett az emberbe, hogyha rosszat csinálok, akkor vád alá kerüljek. Szégyenérzések, bűntudat jöjjön létre. Ez nem betegség, ez nem kell a pszichológushoz futni, hanem Jézus keresztjéhez kell futni, meg kell bánod, meg kell vallanod a bűneidet, és Jézus megbocsátja a bűneidet. A világnézetükkel, az értékrendjükkel, erkölcsi rendjükkel, aki nincs tisztában, annak még meg kell térni, meg kell újulni az elméjének, mert ez egy alap dolog, hogy ilyennel tisztában kell lenni az embernek. Nem játék Isten igéjével, nem úgy van, hogy válogatok Isten igéjéből, ezt elfogadom, ezt nem fogadom el, itt ezen az oldalon a világgal vagyok, ezen az oldalon Isten oldalon vagyok, ne ugrálj a küszöbön. Ne járjál két úton, ahogy Élés próféta is mondta Izrael fiainak. Ne sántikáljatok két úton. Tessék követni Isten igéjét, akkor győztesek lesztek. Ha ugráltok, nem lesz győzelem. Nem azért jöttem, hogy simogassalak benneteket, hanem az igazság beszédét saját magam elé is ezt állítom. Nektek is a Biblia ezt tartalmazza, ez a helyzet. Nem lehet. A bűn zsoldja a halál. Az Isten igéje azt mondja, ne adj helyet az életedben az ördögnek. Tehát, és itt nem egy pici dologról van szó, nem egy kis füstölésről van szó, egy kis cigarettázásról, én azt mondom, annak se adjál helyet, de nem egy cigizésről van szó, meg egy kis füllentésről, hazudozásról van szó, hanem itt egy nagy elefántról van szó. Amit feje tetejére állítja az Istennek a rendjét. Nem csak az Istennek a rendjét állítja feje tetejére, hanem sajnos a természetes élet rendjét is kiforgatja a rendjéből, és ezért van ekkora nagy káosz a Földön, és csak nőni fog ez, és hála Istennek azért sok ellenálló van Magyarországon, adja Isten, hogy még több legyen, de ezért beszélek arról, hogy az ellenállást szeretném erősíteni bennetek, hogy ezen a területen is, és más területeken is látni ennek a térhódítását, hogy terjed a törvénytelenség, mert ha egy területen tud győzelmet aratni, jön a következő terület, ahol szintén győzelmet akar aratni. Tehát a hit által tudjuk az az első, legfontosabb követelmény. Ahogy zsidókhoz írt levélből beszélnünk, a hit hőseiről, hogy hitáltal győztek le az országokat, betömték az oroszlánynak a száját, felerősödtek, felépültek a betegségekből, tehát erről van szó. Ezért a mi hitünk az a názáreti Jézus Krisztus, ahogy mondja 1 János 5.5-ben, aki legyőzte a világot. Ki az, aki legyőzte a világot? Az a következő feltétel, de a názáreti Jézus Krisztus tehát legyőzte a világot, és ezért mondta a megfeszítése előtt a tanítványoknak, ne aggódjatok, én legyőztem a világot. Tehát ő már előre bejelentette, mielőtt ez a győzelem lenne, ő már biztos volt abban, hogy győzelmet fog aratni, mert nem tudott más csinálni, csak győzelmet, mert Istenben volt. Dicsőség az Úrnak. Tehát ezért értsétek meg, hogy a bűn az az embert vereségre kárhoztatja. Mert a bűn, aki elkövet, az a bűnnek a szolgája. Sőt, az eredeti görög szöveg nem csak szolgát mond, hanem rabszolgaságot mond. Ugyanolyan kifejezést használ, mint Izrael fiai, amilyen helyzetben voltak Egyiptomban, rabszolgák voltak, politikai rabszolgák voltak, de bűn rabszolgasága is jelen volt, azt látjuk később különösen. A bűnnek a rabszolgaságából nem tudtak megszabadulni, mert ott a politikai rabszolgaságból való megszabadulás volt a legfontosabb, hogy a nemzet létre tudjon jönni. Később volt erre hangsúlytéve a törvényadáskor, hogy a bűn kiszoruljon a nemzetből, és utána kezdődött el a nemzeti vállalás. Mert a népnek a Biblia alapján nem egy gyülevész tömeget mond népnek, hanem olyan népnek, amely egységes, tehát mentes a rabszolgaságból, tehát, és van neki erkölcsi, szellemi értékrendje. Ahol nincs szellemi, erkölcsi értékrend, a Biblia alapján az nem nép. Nem Laosz, hanem goly. Goly. Pogány. Ezért mondja Péter apostol, hogy mi megtartásra való nép vagyunk, laoszok vagyunk. Tehát népek vagyunk. Miért? Mert megváltottak vagyunk, és egységes szellemi erkölcsi törvénye alapján állunk, vagy elfogadtuk, és a testvériségünk az Isten igéje és a szellemnek az egységén alapul. Dicsőség az Úrnak. De befejezem, majd folytatom egy hét múlva a győzelemnek, mert van több feltétele, hogyan tudunk győztesek lenni, de az első, ami fontos, mondjuk a hit. Lehetetlen dolog hit nélkül Istennek tetszeni, de az is igaz, hogy lehetetlen győzelmet elérni a názáti Jézus Krisztus győzelmébe vetett hit nélkül. Tehát az első dolog, tehát a názáti Jézus Krisztus győzelmébe vetett hit. És mi a győzelme? Ne felejtsd el! Imperátor Mundi, tehát győztes császárként, győztes hadvezérként jött ki a pokolnak a mélységéből. A sírja pedig, a sírból pedig a teste. És utána bejelentette a tanítványoknak, nekem adatot minden hatalom a mennyen és a földön. Hogyan jelentette ki magát? Nem politikai, világi módon mondom, hanem diktátorként. Tehát spirituális diktátorként, parancsnokként. Ez most nagyvonalú Jézus Krisztus 2000 évig, de rövid időn belül a diktatúráját ki fogja jelenteni. Ez nagyon meg fogja lepni a humanista testi keresztényeket, hogy hogy lehet, hogy a bárány, aki a szeretetből odaadta magát az egész világért, hirtelen a 14. fejezetben, de már a 6. fejezet végén bárány haragszik. Haragszik. Hogy létezik a szeretet meg a harag? Ez hogy lehet összeegyeztetni? Na hát ez lesz a nagy hívás ma a jövőben a keresztények számára, hogy jobb, hogy ezt először meghallgatod, és utána majd, hiszem, hogyha benne maradsz az Úrban, és nem botránkozol meg a bárány nagy haragja napjától, akkor meg is érted, hogy a szeretet és a harag hogyan tud egybeférni. De ez nem újdonság, csak nem veszik figyelembe a názáti Jézus Krisztussal kapcsolatosan azt, hogy amikor Jeruzsálembe bevonult Szamár hátán, akkor már királyként jelentette ki magát. Következő, királyként jelentette ki magát, amikor bement a templomba, és ostor fogott, és kiűzte a kufárokat, a simliseket, szóval ilyen zsebesek. És azt mondta, hogy az én házam az imádságnak a háza, ti pedig a latrok barlangjává tették. Ezt már királyként tette. Ez már a jövőnek az előképe, amit itt tett. Hogy így fogja megtisztítani az egész földet. Ha kell, korbáccsal.
1: vagyis ítélettel.
0: És ugye, akik ezt a sziruppos, hazugságon alapuló szeretetet hallgatták, meg ezt szeretnék kapni, hát Istentől ezt nem fogod megkapni. Mert ott az igazság és a szeretet, az ölelkezik egymással. Ami nem igaz, az nem szeretet. Isten soha nem tagadja meg a természetét. Korrupt lenne. Ha bűnös embereknek bűnbánat nélkül, megtérés nélkül adnak kegyelmet, hát akkor a világi bírók igazságosabban ítélkeznek, mint ahogy Isten ítélkezik. Ez lehetetlenség. Tehát a kegyelem az nem azt jelenti, hogy azt csinálunk, amit akarunk, mert úgyis Isten megbocsát, meg szeret, mindenkit szeret, mindenkit, bármit is csinál. Isten nagyvonalú volt. 2000 évig nem mutatta meg, hogy ő a imperátor, a győztes hadvezér. De szellemi füleimmel már hallom, hogy lehet, hogy bement abba a mennyei szobába, ahol ott van neki a harci eszközei, és kezdi tanulmányozni, nézni, felöltözni magára, hogy megjelenjen és kijelentse magát egy új módon, hogy a természeteknek a gazdagságából még többet lássunk. És ez lesz a nagy nyomorúság, a báránynak a haragja. Tehát ezért hozza ezt létre az Úr, hogy a vereség, a vesztesek számára nyilvánvalóvá legyen, már itt a föld életben, hogy hol vannak. A másik oldalnak számára meg nyilvánvalóvá legyen, hogy győztes oldalon állnak. Tehát ez fog történni. De ennek már az előszelét látjuk. És bízok benne, ne engemet szígyel, ha a világnézeteddel, az ideológiáddal nem passzol, amit mondok, nem bennem van a hiba. Nem is Istennél, hanem jobban több időt tölts el a Bibliával, több időt foglalkozzál a profétákkal, jelenések könyvével, és én nyugodt vagyok, ahogy ha Istent keresed, és az ő igazságát, akkor az Úr biztos vagyok benne, hogy meg fogja mutatni neked, hogy igen, nagy szeretet mutatott be Istennek a báránya, hogy elvette világ bűneit, de adott egy 2000 éves türelmi időt, hogy mindenki üdvözüljön, és az ő általa, ő a bíró. Hát ugye a sport meccsre megint utalok, hát a bíró fújja le a meccset. Tehát, és a lefújás ott a mennybe történik. Ez terepel a 6. fejezetbe, illetve az 5. fejezetbe. Jelenések 5. fejezet, olvasd el. Ott fújják meg a meccs végét. Ott, amikor átveszi a fiú, az Úr, a 7 pecsétes tekercset, ezzel elkezdődik a végjáték. És utána ő már elsősorban, különösen a világ számára, a gyermekei számára továbbra is védelmező és őrizőként jelenik meg, de a világ számára haragosként, haragját jelenti ki. Ez nem azt jelenti, hogy az ő természetében a harag része, ő szeretett akkor is, de az istentelensége, meg az, hogy az emberek mit akarnak csinálni, hogy meg Istenek akarnak lenni, meg akarják változtatni teljes mértékben a világ mindenségnek a célját, meg a lényegét, az Istenek a törvényét teljesen figyelmen kívül hagyják, el akarják törölni. Azt hiszik az emberek, hogy anyagnak a fejlődéséből, mozgásából bukkantak elő egy több év milliárdon keresztül, és ezért igazából senkinek nem tartoznak, mert az anyag egy értelmetlen dolog, csak egy értelmes dolog van benne, hogy tud mozogni és tud fejlődni, legalábbis a materialisták szerint, és valahogy ilyen emberek lettek. Hát ha így van, hogy az anyagnak a mozgása, fejlődése, meg egy nagyon bonyolult eredményeképpen jöttünk létre, hát akkor persze, hogy mi hozzuk létre, mit? A törvényt. Akkor minek a 10 parancsolat? Hát ez valami régi tradíció. A korabeli emberiség ezen a intellektuális szinten állt, hogy ne paráználkodjál, ne ölj, ne lopj, stb. Hát mi már azóta eltelt 3500 év. Nézzétek meg, emberek, milyen technikánk van, technológiánk van, repülünk, Marsra megyünk, Holdra megyünk, ide megyünk, oda megyünk, azt csinálunk, amit akarunk. Hát akkor miért ne változtassuk meg Istennek a törvényét? Miért ne hozzunk li egy olyan törvényt, amit nem bűntudatot okoz nekünk, hanem az életnek az élvezését? Hát körülbelül így írnám le egy olyan törvényt, amit nem bűntudatot okoz nekünk, hanem az

akármilyen úgymond tudományos szinten jelenik meg, szalonképessé tették a 20. században, az ateizmust, a marxizmus, a tudományos materializmus, ugye azt mondták, itt tanították még annak idején az iskolába, hogy a tudományos világnézet az a marxizmus. Ugye ezt hallottuk állandóan, és nyomták a hazugságot, tudományos tekintéllyel nyomták belénk. Otthon meg hazamentünk, ott meg azt mondták, hogy ne higgy fiam semmit ebből, ez hazugság az egész, van Isten. És ez a kettő tűz között örlöttünk. Én legalábbis így voltam. És hála Istennek, hogy nem megmentett ebből a kettő tűzből az Isten. És vannak, akik csak egy tűzben voltak, hogy mindig az ateizmust hallották, és mégis megmentette az Úr őket. Dicsőség az Úrnak, az ő kegyelméért és irgalmáért. Jó az Úr! De tehát ezt szeretném mondani, hogy összefüggésben van, ha valaki Istenbe hisz, és tudja, hogy Isten teremtette a világ mindenséget, akkor nyilvánvalóan, hogy el fogja fogadni, hogy van Istennek törvény, amit ő adott. És ahhoz az embernek nincs joga azt megváltoztatni, mert az Isten törvénye is végső igazság. És utána pedig, vagy előtte, el tudja fogadni, hogy igenis ez az Istennek akkora ereje van és hatalma van, hogy az igazakat képes föltámasztani, és a fiát is föltámasztotta azért, hogy minket megszabadítson a vereségből, a kudarcból, és győztes élettel áldjon meg bennünket. Halleluja!

az ország és a világ bármely pontján szólunk. spiritfm.hu.

0: Műsorajánló. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI, a robotok és az Emi ügynökök egyre több területen alakítják át az életünket. Műsorunk bemutatja az új technológiákat, és azt is, hogy mindez hogyan hat ránk, emberekre. Értsük meg együtt ezt az új korszakot Márton Györggyel és vendégeivel. Emi és más. Minden szerdán 14 órától a Spirit FM-en. Pitlane. A Network 4 motorsport podcastje már a Spirit FM-en is. Minden szerda este 7:30. A műsor, amiben minden előkerülhet, ami MotoGP, Superbike, két kerék, vagy épp négy kerék. Tarts velünk minden szerda este 7:30. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
1: Köszönjük, hogy még mindig itt vannak velünk, most egészségügyi perceink következnek.
2: A rovat támogatója az Ormos Intézet, a hely, ahol ön is meggyógyulhat.
1: Jó reggelt kívánok!
3: És már is itt van Szegő Péter az Ormos Intézet részéről. Megszokhatták, hogy ilyenkor mindig olyan betegségekről beszélünk, amely nevezhető népbetegségnek, már az előfordulási valószínűsége alapján, de ugye legalábbis minden családban fölmerül ez a lehetőség. Miért?
4: Hát elképesztően sok betegség tartozhat egyébként ebbe a körbe.
3: Még nem árultuk el, hogy mi.
4: Néha kiemelünk egyet. Igen. És akkor azokon végigmegyünk.
3: Így van.
1: Ugye most a gyermekek éjszakai ágyba vizeléséről lesz szó. Egyáltalán ez tekinthető, vagy sorolható a betegségek körébe?
4: Hát hogyne, persze. Tehát, hogyha megnézzük azt, hogy egy betegség az tulajdonképpen mit is jelent, akkor azt látjuk, hogy ez a betegség ez három dolgot biztosan tud. Az illetőnek a biológiai paraméterét negatívan befolyásolja, a pszichés paraméterét negatívan befolyásolja, a szociális paraméterét negatívan befolyásolja. Hát ennél a problémánál az azt hiszem, hogy nagyon komolyan mind a három összejön, és hát hogyha kicsit kijebb is tekintünk, mert vannak olyan betegségek, amikkel amúgy egyébként az emberek úgy saját magukban úgy elvannak. Tehát őket érinti, ők vele foglalkoznak, de hogyha egy ilyen probléma van, akkor ez azért is gond, mert ez nem áll meg magánál a betegnél.
1: Tehát ilyenkor hát és ez az kiterjed. A fontos, mikor gond? Tehát meddig életkori sajátosság, és mikortól kivizsgálandó?
4: Hát alapvetően azért, hogyha ha 4-5 éves korban ez még megvan, akkor ott mindenféleképpen gondolni kell arra, hogy itt valami nem kerek, valami nem.
1: Hogyha stíme. Milyen gyakorisággal van meg?
4: Egyáltalán megvan. Tehát hogyha nyilván ezt embere válogatja, ez akár minden éjszaka lehet program, de egyébként, hogyha hetente egyszer-kétszer előfordul, már az is probléma, hogyha ez rendszeres. Hogyha mondjuk életében egy kisgyerek egyszer-egyszer az ágyba belevizel, mondjuk akkor, amikor leveszik róla a pelenkát, és az első pár éjszakát kell az ágyban pelenka nélkül kivitelezni, akkor ez nem probléma. De amikor mondjuk óda életté válik a gyerek, és ez még mindig megvan, akkor már viszont probléma, és hát itt vannak olyan tévhitek, hogy majd a serdülőkor elmúlik, meg majd valahogy magától ez jobb lesz valamivel, de a háttérben lévő dolgok azok nem feltétlenül oldódnak meg maguktól, és hát, hogy is mondjam, az otthon a szoba magányában ezeket a dolgokat nem feltétlenül lehet kézrátétlen megmondani, hogy micsodák.
3: Miközben egyébként a terápiáról fogok kérdezni, a közben a Rékára azért hadd csatlakozzak, hogy nem azért, mert a joghézakban nem lennék sokkal jobban otthon, mint ebben, hanem azért kérdezem, mert olvastam a felkészítőben, hogy létezik egy úgynevezett száraz időszak, ami hogyha a periodicitás szempontjából ugye nincsen meg, akkor nevezhetjük kórosnak.
4: Így van, pontosan.
3: Ugye? Igen, ezt a Réka igen, kérdése igen, talán ezt sugalta,
4: igen,
3: ugye?
4: Igen, ez valóban igaz. Bár vannak olyanok, akik ugye folyamatosan ez a probléma küzdenek, és valóban vannak olyanok, akik mondjuk egy száraz időszakot követően visszaesnek. Mondjuk egy új testvérnek a születése, az például kiválóan alkalmas erre, hogy egy visszalépés történjen.
1: És ezzel akkor meg is válaszolta azt, hogy itt a lelki dolgok nagy mértékben befolyásolják.
4: Hát melyik volt előbb, a tyúk vagy a tojás? Igen, tehát azért a gyereket ő nem érzi jól magát általában, pláne hogyha van egy olyan családi környezet, ami nem partner abban, hogy ő ne úgy gondolja saját magára, mint ez egy nagy probléma. Tehát mondjuk a gyereket megfenyítik, megverik, mondjuk ez hála Istennek mostanában már nem divat, de hogyha egyáltalán felelőssé tesszük ezért az egészért, akkor ez neki nyilván úgy csapódik le, mint egy olyan dolog, amit ő neki el kell kendőzni, el kell rejteni, mi lesz akkor, hogyha rájönnek, stb. És ebből a típusú gyerekkorból amúgy egyébként felnőtt korban eléggé kemény dolgok tudnak még lenni, tehát ennek az egésznek a kihatás ez valóban nem áll meg a gyerekkornál. És még egyszer mondom, vannak olyan dolgok, amik a háttérben, amik alapvetően pszichés felgöngyölítést igényelnek, de hogyha a gyerek ólyak kapacitása nem megfelelő, vagy hogyha a vizeletszabályozásnak a napi ritmusa, a vizelettermelés szabályozásának a napi ritmusa az nem megfelelő, akkor onnantól kezdve, hát a pszichés okok majd később jönnek, de ott egy szervi elváltozás van, amit föl lehet deríteni, és hogyha földeríti az ember, akkor lehet is ellene tenni, csak még egyszer ott van a probléma, hogy ezzel időben érdemes orvoshoz fordulni, mielőtt még azok a következményes pszichés torzulások létrejönnének, ami majd aztán valóban később a felnőtt korban és a felnőttkori kapcsolati rendszerére kihathat a gyereknek.
3: Amit most mondott, hogy milyen típusú probléma lehet a szervezetben, az nyilván felveti a kérdést, hogy hogyan lehet kezelni. Tehát ha valaki ezzel a szülőként odafordul az intézetükhöz, akkor mit tudnak ajánlani terápiát?
1: Hát és egyetlen egy ilyen kisgyereknél hogyan történik a kivizsgálás?
4: Ez a kivizsgálás ez nem egy fájdalmas dolog. Tehát a kisgyerekeknél, mondjuk bárkinél, aki bemegy egy orvosi rendelőbe, ott azért az embereknek általában a küszöböt átlép. Végén összeszorul a torkuk. Uh-huh. Ezt mi megértjük.
3: Hiába a sok mackó, meg az állat.
4: Igen, tehát itt alapvetően hiába bármiféle, de akkor is idegenek vannak ott. Fú, a szag van ott. Mit fognak velem csinálni? Tehát igazából nem egy. Első körben mindenki egy kicsit ideges. De amikor szépen végigveszik a kollégák a gyerekekkel, hogy mi fog történni, tulajdonképpen igazából semmiféle fájdalmas dologra ne számítson, maximum vérvétel lesz az, ami akkor problémás tud lenni, de amúgy egyébként ultrahang, különféle áramlási dinamika mérések, stb. Ilyenek történnek, akkor azért látszik az, hogy a gyereket, pláne ugye a szülők is ott vannak kötelezően, tehát igazából ez a környezet ez megnyugtatja őket, és onnantól kezdve egy idő után feloldódik. Mindenki pláne látja azt, hogy aki a fehér ruhából tud asztal mellett ül, az se harap. Tehát fel lehet ezt oldani, gyerekeknél valóban egy kicsit más a metódus, mint hogyha felnőttekkel foglalkoznánk, de hát ez egy gyerek műfaj.
3: Gyógyszeres kezelés, vagy valamiféle?
4: Persze, hát attól függ, hogy mi a probléma, egy több mindent
1: lehet csinálni. Az esetek többségében egyébként ez nagyon érdekel, hogy mi szokott kérdezni, mondjuk 10-ből 9 esetnél mi a probléma?
4: Hát nagyon vegyes, tehát azért itt a pszichés dolgok azok mindig ott vannak általában a háttérben, tehát hogyha valamelyik gyerek mondjuk szorongós, akkor ott ez sűrűbben tud megfordulni. De mondjuk egy hólyagfertőzés is elég sűrűn szokott a háttérben lenni, illetve egy hólyagkapacitási probléma az is azért viszonylag sűrűn előfordul. Most ezekkel egyébként minden lehet foglalkozni. Tehát, hogyha azt mondja az ember, hogy egy egyszerű, szimpla hólyagkurút van ennek az egésznek a hátterében, ami visszatér, azt a hólyagkurútot meg lehet kezelni. Nyilván tudni kell, hogy milyen kórokozót kezel az ember, de onnantól kezdve megkaphatja azt a gyógyszert a gyerek, ami tartósan jobbá teszi ezt az egészet. Ugyancsak, hogyha mondjuk hólyagkapacitásbeli problémák vannak, ezeket ki lehet mérni, akkor onnantól kezdve egy hólyagtornával, ezt amúgy egyébként bárkinek lehet javasolni, egy hólyagtornával a hólyagkapacitása szépen javítható. Ha az van esetleg, hogy hát van egy olyan hormon, ami azért termelődik, hogy kevesebb vizeletünk termelődjön, leállítja nagyjából a vizelettermelést, hogyha ennek a termelésével vannak napszaki problémák, akkor ezt a hormont, ezt abban az időszakban, amikor nincsen, akkor lehet pótolni, illetve hát különben, hogyha az alvás ébren létszabályozása problémás, arra is van megoldása, tehát elég kiterjedt a paletta, amivel lehet ezzel foglalkozni, úgyhogy a problémával nem otthon kell ülni egyedül, meg várni, hogy mikor oldódik meg magától, hanem azt kell mondani, hogy jó, segítsetek, és akkor van segítség.
3: Megígérem a nézőknek, hogy legközelebb az inkontinenciával foglalkozunk. Köszönöm, csak azért, hogy megnézzük, hogy mennyiben tér el a gyermekkori.
4: Nagyon más a kettőt, nem mossuk össze.
3: Nem mostuk össze. Az a hangsúly, hogy miben tér el?
4: Jó, megbeszéljük.
1: Viszont ami szerintem nagyon fontos ebben a témában, a gyermekek ágybevizelésén, és ezzel be is fejezhetjük szerintem, de ez egy fontos tanács szerintem a szülőknek, hogy merjünk bátran beszélni róla, ne legyen ciki, és hogy ne hibáztassuk se a gyereket, se saját magunkat. Inkább oldjuk meg a problémát.
4: Saját magunkat stigmatizáljuk, ami igazán sehova nem vezet. Tehát ezt le kéne vetközni, és azt kell mondani, hogy jó, oldjuk meg, és akkor megvan oldani.
1: Köszönjük szépen.

0: És itt van velünk Bulcsú Dezső, a Nemzetközi Motorkerékpár Szövetség gyorsasági bizottságának tagja, ugye? Jól mutattam be?
1: Jól, köszönöm.
0: Igen. Ugye ez az a szervezet, amely például a MotoGP megrendezéséért is felelős, ugye?
1: Igen, és tulajdonképpen minden világbajnoki és nagy versenysorozatnak a gazdája. Szakmai gazdája, amit aztán igyekszik eladni, amiből az egész szövetséget fenn lehet tartani. Ez egy akkora szövetség, hogy 130 nemzeti szövetség a tagja.
0: Tehát igen. Ez. És a beszélgetésünk apropója az, hogy ugye a múlt héten jött ki, hogy a magyar versenynaptárból ebben a periódusban a jövő évi verseny tekintetében
2: kimarad
0: a magyar nagydíj, ugye?
1: Ugye? Igen, így van.
0: És hogy én nem tudom, hogy ez mennyire végleges ez a döntés, de nyilván az lenne a legjobb, hogyha még meg lehetne rendezni, és eredményesen lehetne.
1: Én nem hiszem, hogy a 27-es évben ez megvalósítható, mert ez a naptár, ez ugyan egy előzetes naptár, de ez már hosszú ideje tárgyalások alá van támaszva, és azt hiszem, hogy ez nem változtatható ilyen szempontból. Azon kívül a másik gond, hogy az 2026-os verseny, az ez évi verseny nem volt egy nagy siker. Kezdődik azzal, hogy nem volt néző, és a versenyeknek a promotörei azok azt szeretik látni, amikor tömve van a stadion, nagyon sokan nézik a versenyt, nagyon sokan vannak ott, azon kívül, hogy ők veszik meg a jegyeket, ami aztán egy komolyabb bevételt is jelenthet a promotőrnek. Sajnos az ez évi verseny az későn lett megszervezve, későn lett bejelentve, tulajdonképpen nem nagyon volt idő arra, hogy itt komolyan fölkészítsük.
2: És sajtóban inkább azt említette azt is, hogy a pályával is gondok voltak, illetve a versenyzőknek gondjai voltak a pályával.
1: Hát a versenyzőknek mindig van gondja. Tavaly itt volt a Ducati egy teszten, és a világbajnok, a Marc Marquezzel én elég jó beszélő viszonyban vagyok, és megkérdezi, hogy Marc, mi a véleményed erről a pályáról? Ez egy új helyszín, a tavalyi verseny előtt kérdeztem. És azt mondta, hogy semmi gond. Jó ez.
0: Hát, hogy mennyire jó, hogy ki kétszer megnyerte.
1: Igen, de ő azt mondta, hogy figyeld, ha véleményre vagy kíváncsi, akkor nézd meg az eredményeket. És körülbelül az egyharmada a versenyzők az eleje, adnak jó a pálya. A következő egyharmadnak már vannak gondjai a pályával, és a harmadik harmada azt mondja, hogy nem, ez már nem jó. Tény, hogy voltak viták a pályának a alkalmasságával, és az első versenyek előtt, tehát a tavalyi évben módosítani is kellett néhány dolgot. Tehát át kellett építeni a bukótereket, két kanyart átvágtunk. Tehát egy csomó mindent meg kellett ahhoz csinálni, hogy olyan színvonalú pályánk legyen, amit az egész világ elfogad. Végül elfogadták, meg is csinálták, és nagyon nagy sikere volt a pályának.
2: Ezt a minősítést egyébként évről évre újra meg kell kapnia a pályának?
1: Igen. Úgynevezett homologizációt kell minden évben csináltatni, ahol van verseny, és minden versenysorozatnak más tulajdonképpen az előírás rendszere. Ide is hozzánk is két biztonsági ember jött a Nemzetközi Szövetségből, az egyik a Grand Prix-re csinált homologizációt, és a másik pedig a Superbike világbajnokságra, mert a két versenysorozatnak a szabályrendszere nem pontosan azonos, és az előírások mások a Grand Prix-re, és más a Superbike-re.
0: Hogy kérdezzem meg, hogy van az, hogy 2025-ben majdnem 140 ezer ember volt kinn a versenyen, és akkor itt van az idei év, amely ugye, ahogy ön is említette, egy bukás volt a nézőszám tekintetében.
1: Hát az idei évről a sajtóban azt lehetett hallani, hogy nem lesz verseny. Tehát nem volt semmi reklámja az ez évi versenysorozatnak, és épp most néztem, hogy a Gyulai úr, aki a végül a promotor lett a Hungaroring versenysor, április 30-án jelentették be azt, hogy lesz verseny. Április 30-án, mikor a verseny ugye ott volt mindjárt június elején a Grand Prix.
0: És ez nagyon kevés, ez a 3-4 hónap?
1: Hát, nagyon kevés. Legtöbb helyen ezt úgy szokták megcsinálni, már karácsony előtt elkezdik árulni a jegyeket, mert akkor nagyon sokan vásárolják, meg akár ajándékba is. Sajnos itt elmaradt, és tőlem is nagyon sokan kérdezték, az lesz verseny? Persze, hogy lesz. De a sajtó például nem azt hozta, hogy lesz, hanem aha, az, hogy nem lesz.
0: És ön hogy ismeri, hogy a magyarok számára a technikai sportok, vagy ezen belül a motorsport az népszerű?
1: Hát én azt hiszem, hogy a motorsport az mindig is népszerű volt a két világháború után is. Hát még a Városligeti körpályán is motoroztak, és hát azért olyan nevek vannak itt felsorolva, mint Szabó Kettő László, Kurz György, Drapály János. Vagy,
0: ő salakmotoros volt, Drapály János, nem?
1: Nem, nem.
0: Nem?
1: Nem, ő gyorsasági motoros volt, és hát sajnos versenypályán is vesztette az életét Pöstjénbe, 85-be. De hát a legutolsó nagy eredményt ugye Talmácsi Gabi hozta, aki világbajnoki címet szerzett.
0: Azt hiszem, hogy 2007-ben?
1: 2007-ben, igen.
2: Majdnem 20 éve. És ami szerintem még érdekelheti engem is, meg valószínűleg a nézőket is, hogy egy év kihagyás után könnyen vissza lehet kerülni a versenynaptárba, vagy olyankor már meg kell küzdeni más országokkal?
1: Nagyon jó kérdés, hogy könnyű visszakerülni, nem könnyű. A Grand Prix-re különösen nem könnyű, mert új promotőre van a Grand Prix-nek, a Liberty Media, ugyanaz a cég, aki a Forma 1-nek a promotőre, egy amerikai cég, és hát ők elsősorban az üzlet miatt vásárolták meg ezt a lehetőséget, és ők pénzt akarnak keresni. És aki többet fizet, az kapja a lehetőséget. Általában itt is úgy van. Úgyhogy én azt látom, hogy a naptár, az új naptárba bekerültek megint régi versenypályák, például Buenos Aires visszajön. A Liberty Médiának az őrült ötlete, és elnézést, hogy én ezt így mondom, hogy őrült ötlete, hogy városi versenyeket kívánnak rendezni. Az Ausztrál Grand Prix a Phillip Islandről elmegy Adelaide-be, és a városba lesz a verseny, ami véleményem szerint öngyilkosság, azt nem szabad, de hát az üzlet, és a pénz az pénz jelent.
0: Hát örülök, hogy beszéltünk erről, és azt reméljük, hogy ha ennyi nézőt vonz, akkor Magyarországon is lesz még MotoGP.
1: Hát én nagyon remélem, mert szakmailag fölkészült csapat van. Van egy nagyon-nagyon jó pályánk, és én ezt kiállok a pálya mellett, mert az a...
0: Ez a Balaton?
1: Balaton Park Circuit, ez egy nagyon jó versenypálya.
2: Balaton Főkajár.
0: Igen.
1: Balaton Főkajár, igen. Ők nagyon rengeteg sportbíró. Az egész országban jelentkeztek sportbírók, még Debrecen környékéről is, akik eljöttek azért, hogy részt vehessenek ezeken a versenyeken. Több mint 300 sportbírót neveltünk, képeztünk ki. Gyakorlati, elméletes gyakorlati teszteket végeztünk velük. Tehát itt megvan a háttere annak, hogy egy jó színvonalú, magas színvonalú versenyt rendezünk, de hát ez a pénzkérdése és az üzleti.
0: Figyeljük a híreket, és kívánunk jó munkát ahhoz, hogy visszatérjen hozzánk a MotoGP.
1: Hát ebbe nagyon szívesen részt vennék, hogyha sikerül megvalósítani.
2: Köszönjük
0: szépen.
1: Én is köszönöm szépen a lehetőséget.

0: Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
1: És itt van velünk már a stúdióban Gál András, az Index főmunkatársa, és mi más is lehetne a témánk, mint a foci. Ma este is lesz egy meccs, és hát a reggelt azzal kezdtük, Andris, hogy rontás van a csapaton.
2: Rontás van a csapaton, mondja egy boszorkány, aki ezoterikus szakértő is, és ezt Marco Rossi azon kijelentésére alapozta a Blick szerintem, hogy két éve nem szerencsés a magyar válogatott. Igen. Te hogy érzed, hogy mennyi ebből a nem szerencse, mert kemény Dénes jut eszünkbe, aki azt mondja, hogy ugye akkor megy befelé, akkor pattan befelé a labda, hogyha jobbak vagyunk.
3: Ez így van, én nem a szerencsére fognám az utóbbi két és fél év nem túl jó eredményeit. 2023-ban én nem a szerencsére fognám az utóbbi két és fél év

0: a bal szerencsére fogni a dolgokat. Én most próbálom a rontást levenni a válogatottról, és ezért egy címeres pólóban jöttem ma reggel.
1: Nekem pont ilyen nem van, csak lilában.
2: Igen, az érdekelne nagyon egyébként, hogy Szoboszlai ugye konfrontálódott az újságírókkal, illetve egy újságíróval, akiről azt mondta, hogy soha többé nem is szól majd hozzá. Hogyan lehet pozitív irányba terelni a sportolókat, ugye a Szoboszlai ezt kérte, illetve lehet-e egyszerre jó kapcsolatot ápolni a játékosokkal, de ki is mondani, hogyha rosszul játszottak?
0: Sajnos a magyar sport sajtóban az évtizedek óta divat, hogy bensőséges kapcsolatot próbálunk ápolni a játékosokkal, ami túlmegy már a szakmaiság határain, és ha ez kialakul, egy ilyen bensőséges kapcsolat, bevallom, nekem is vannak ilyen pácienseim, akikről egyszerűen nem vagyok képes rosszat írni. Marco Rossi is ilyen. Írtam róla két könyvet, és egyszerűen nem visz rá a lélek, hogy rossz írjak Marco Rossiról, pedig tényleg a válogatott most nincsen jó paszban. Szóval...
1: Meddig tart a türelem?
0: Nem az MLS türelme fog elfogyni, hanem Marco Rossi türelme saját magával szemben. Marco annyira becsületes ember, hogy ő nem hajt a végkielégítésre, és abban a pillanatban, hogy úgy érzi, hogy nincs tovább, nincs értelme tovább csinálni, és nagyon tartok attól, hogy ennek a négyes sorozatnak a végére eljön ez a pillanat, hogyha nem nyerünk meg egyetlen meccset sem, akkor ő magától fog fölállni.
1: Miközben egyébként az az érdekes, hogy Szoboszlai Dominik 12 pontot várt ettől a négy...
0: Ez már nem jöhet be.
1: Ettől a négy meccstől, és hát amikor az ukrán meccsről beszélt, akkor azt mondta, hogy mindent kitettek a pályára, és a második félidőben az ukránoknak közük nem volt a játékhoz.
0: Azt nem mondanám, hogy közük.
1: Hát ezt ő mondta, hát csak azért idézem, mert igen, ő azért valaki ilyen szempontból ott volt.
0: Igen.
1: Nem?
0: Én azt nem vonom kétségbe, láttam a meccset, tehát tényleg a szívüket, lelküket kitették a magyarok a pályára, de itt a minőséggel van a probléma, nem a szívvel meg a lélekkel. Még Moldovánál a Ferencvárosi koktélban mondja Hákovács, hogy amikor ugye taxamétert hordott a lábára csatolva, és minden megmozdulás után beütötte, hogy most hány forint jár ezért, és amikor számon kérték rajta, hogy és a szív, az plusz 20 forint. Szóval, de itt a szív most megvolt. A tudással van baj, és sajnos...
1: Erre mondta a Csibács, hogy kis pénz, kis foci.
0: Igen. És ugyebár a közelmúltban nagyon fellelkesedtünk azon, hogy rengeteg magyar játékos igazolt külföldre. Csak hogy ennek nem más volt az oka, mint hogy csökkentek az állam által folyósított pénzek a magyar futballba, és rákényszerültek a klubok, hogy piaci alapon működjenek. Piaci alapon pedig csak úgy lehet működni, hogyha eladjuk a játékosainkat. És nem a Real Madridhoz vagy a Barcelonához adták el a játékosokat, hanem olyan helyekre, amelyek nincsenek magasabb szinten, mint a magyar futball.
1: Az a durva, hogy most beszélhetnénk a mai meccsről, mert végül is ez is érdekes, de hogy az ukránoknál 20 ember játszik az ukrán bajnokságban, kiváló együttesekben, a Dinamo Kiev, Shakhtar Donetsk.
0: Igen.
1: Magyarországról pedig 5 olyan játékos van, szemben az ukránoknál, ahol sok volt a sérült ilyen szempontból, akik a legnagyobb bajnokságokban játszanak már. Igen. Ennek ellenére szerintem, lehet, hogy szerencsések nem voltunk, de szerintem játékban is megvertek minket az ukránok.
0: És ebben az a szomorú, hogy az ukrán futball jelenleg hát minden csak nem ideális körülmények között
1: abszolút
0: működő organizáció. Azt is el tudom képzelni, hogy vannak olyan mérkőzések, amikor légiriadó miatt le kell menni a pályáról. Szóval...
2: Pont ezért megdöbbentő számomra legalábbis az volt az ukrán himnusz kifütyülése.
1: És vagy a verekedés a meccs végén.
2: Tömegjelenet, így van.
1: Neked nem tűnt fel az, hogy senki nem kért ezért bocsánatot ezért a
2: így van
1: helyzetért?
0: Beleillik sajnos a mintázatba, hogy nem kérnek bocsánatot. Beleillik, mert olyan közhangulat alakult ki Magyarországon, nem akarok belemenni a politikába, hogy az ukránokat gyűlölni kell Magyarországon, mert azok a magyarság meg,

0: torontói, és hát ez nagyjából vissza is köszönt a himnuszok alatti fügyszóban.
1: De éppen egy ilyen helyzetben nem lenne például az MLS felelőssége az, hogy hogy a standardeket legalább felmutassa, a normalitás talajára visszatérítse ezt a kérdést?
0: És ehhez hozzátartozott volna az, hogy az MLS a meccs után kiad egy közleményt, amelyben elnézést kér a fügyszóért. Hozzáteszem, nem mind a 60 ezer ember fütyült. Én nem számoltam meg, hogy hányan, de valóban volt fügyszó, az kétségtelen.
1: Andris, mi lesz ma este Belfastban? Mert végül is lehet javítani.
0: Mit mondjak, amit szeretnék, vagy ami a realitás?
1: Ezt össze tudod kötni a mindeközben szócskával.
0: X lesz.
1: Igen?
0: X lesz, igen.
1: De akkor senki nem lesz elégedett.
0: De az még nyitva hagyja a további kérdéseket. Aha. Viszont van egy olyan momentum, ami beszokott jönni. Ugye a valószínűtlen az általában bekövetkezik, és valami a súlya nekem, hogy teljesen irracionális módon megnyerjük ezt a meccset ma este.
1: Ha X lesz, de valószínűleg megnyerjük. Nem? Ez jó.
0: Igen, igen.
1: Na, hát örülök, hogy ezt megbeszéltük, és azt is érintettük, hogy Szoboszlai Dominik szerint a fociban benne van az, ami a pályán történt a végén. Azt remélem,
0: nálam nincs benne.
1: Azt remélem Blass 3-as focistaként, hogy nincsen, bár tegnap az Istenhegy mérkőzésen pont kiállítottak az ellenféltől valakit ugyanilyen jelenetek miatt, és az Istenhegy végül fordított, úgyhogy ez egy örömteli hír. Elnézést, hogy privatizáltam. Hajrá Magyarország, hajrá magyarok. Köszönöm C.H. Gál Andrásnak, hogy itt volt velünk, és elemezte a helyzetet.
0: Köszönöm szépen.
1: És akkor Réka, hát az első nap vége.
2: Igen, az első nap vége olyan gyorsan elrepült.
1: Ugye?
2: A másfél óra, vagy nem is tudom mennyi.
1: Boldog vagyok, hogy itt vagy.
2: Én is nagyon boldog vagyok, és igen, alig várom a holnap.
1: Azt remélem, hogy a nézőknek is tudtunk valamit pluszként adni, információt, hátteret. Erre törekszünk egész héten, te szerdáig vagy velem.
2: Így van, holnap és holnap után.
1: És akkor
2: várjuk a
1: csütörtökön, pénteken meg privatizálok, de addig még van két nap.
2: Így van.
1: Köszönöm, hogy figyeltek ránk, köszönjük, hogy itt voltak.
2: És tartsanak velünk egész nap az ATV-n.
1: Viszlát. Viszlát.

0: Műsorajánló. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is. A műsor, amely játékosan, mégis alaposan mutatja be a média sokszínű világát. Botrányokat, kiemelt show-kat, sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Civil a pályán. 4 vendég, 6 téma, a hét legfontosabb eseményeiről Somos Andrással, kedd reggel 5-kor a Spirit FM-en. Húzós a Spirit FM-en. Rónai Egon vendégei a magyar kulturális, gazdasági és politikai elit legjavából kerülnek ki. Beszélnek szakmáról, magánéletről, társadalomról egyaránt. És még a húzós kérdések elől sem térnek ki. Húzós a Spirit FM-en hétfőnként 13 órakor. Útvesztőben érzed magad a munka világában? Mi segítünk eligazodni. Tiszta vizet öntünk a pohárba, a toborzástól kezdve a megtartásig. Szakértő vendégeinkkel körbejárjuk, mi szabályozza ma a piacot, és milyen eszközökkel csökkenthető a munkanélküliség. Érthetően, lényegre törően. Ez a Feltéve. Tarts velünk minden héten kedden délután 3:30-tól a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
1: Igazi krimi bontakozott ki a mai nap a parlamentben, illetve az Orbán család körül is egyre forróbb nyomokról olvasni és hallani. Ezzel is foglalkozunk a mai aktuálban. Kezdünk.
2: Őrizetbe vették Sesztek Miklóst, az Orbán kormány volt miniszterét, miután az országgyűlés felfüggesztette az ő, valamint Hankó Balázs mentelmi jogát. A volt kultuszminiszter a Fidesz irodából azt üzente, hogy nincs rejtegetni valója. Új jelöltet kell állítani az államfőnek, miután az országgyűlés nem választotta meg jelöltjét legfőbb ügyésznek. Közben Horváth Lóránt ügyvéd állítja, Szatmári Zoltán testvére már a választások előtt tudhatott Orbán Viktor érintettségéről az aranykonvoj ügyben. Néhány héten belül további ügyeket vehet át a Nemzeti Vagyonvisszaszerzés és Vagyonvédelmi Hivatal. Az NVVH 4 ügyjel kezdte meg a vizsgálatokat. A kata széles körű kiterjesztésén dolgozik a kormány. A népszerű adónem várhatóan 2027-től tér vissza. Mai vendégeink Gerő Tamás ügyvéd, Juhász Bence politológus, Trencséni Dávid újságíró.
0: Ez az Aktuál. A stúdióban Boros Tamás.
1: Közös nyomozásra invitálom Önöket, nagyon szép estét kívánok mindenkinek, de mielőtt belevágnánk itt a nagyon forró, nagyon aktuális és azt gondolom izgalmas ügyekbe, nézzük meg, hogy mi volt a nap kérdése. Nagyon kíváncsi leszek az arányokra, hogy az igenek és a nemek hogyan billentek el. Támogatja-e a kata adó mértékének emelését, ha cserébe több vállalkozó választhatja ezt az adózást? 88% igen, és 12% ha nem. Ezzel kapcsolatban nagyon sok vélemény érkezett, nagyon szuper hozzászólások, ezekből majd természetesen olvasok fel. De mielőtt ebbe belevágnánk, jöjjön akkor ez a bizonyos Hankó Sesztek ügy.
3: A mi álláspontunk az továbbra is, hogy közvádas esetekben a mentelmi jogot azt kiadjuk.
4: A mentelmi bizottság ülését követően 139 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül függesztette fel az országgyűlés Hankó Balázs, Sesztek Miklós és Magyar Péter mentelmi jogát. A Fidesz és a KDNP képviselői nem vettek részt a szavazáson. Hankó Balázs a parlamenti szavazás előtt tartott sajtótájékoztatón az ügyet politikai koncepciós eljárásnak nevezte, és hozzátette, az igazáért vállalja a küzdelmet, de nem engedi, hogy az emberi tisztességét elvegyék.
5: Elmondtam, hogy én minden vizsgálat elé állok, szeretném mindenhonnan hallgassalak meg.
4: Sesztek Miklós korábbi fejlesztési miniszter mentelmi jogának felfüggesztése után önként jelentkezett a központi nyomozó főügyészségen, ahol ezt követően őrizetbe vették. Őrizetbe vétele előtt Sesták a 24.hu-nak azt mondta, vádalkut sejt a háttérben.
1: Nagyon szép estét kívánok nektek is, urak. Köszönöm, hogy elhoztátok a véleményeteket. Nehéz egy ilyen sűrű nap után rámutatni egyetlen pontra, hogy akkor most ezt szálozzuk ki, vagy szét inkább, akkor az a kérdésem, vagy az a kérésem hozzátok, hogy az első benyomás a mai krimivel kapcsolatban, ugye mentelmi jog visszavonással kezdődött ez a történet, ugye Magyar Péter is ebben benne van, őt nem említettem, ugye egy perccel ezelőtt, aztán utána megkezdődött ez a bújócska, azt mondta Magyar Péter, hogy bujkál a parlament falai között, Hankó Balázs, aztán Hankó Balázs közben jelzett, hogy nem, tehát kezdett ilyen bohózattá változni ez az egész történet. Amikor követtétek az eseményeket, akkor mi volt számotokra az első élmény? Mi folyik itt?
6: Két dolgot szeretnék akkor nagyon gyorsan, igyekszem nagyon gyorsan elmondani. Ugye arról beszél a Fidesz frakció, és egyébként érdekes, és ezt is szét lehetne szálozni, hogy Hankó ügyben, Sesztákot valahogy nem említik, Hankó Balázs ügyben, arról beszél a Fidesz frakció, hogy itt ugye egy politikailag motivált, koholt vádak alapján zajló eljárás.
1: Koncepciós.
6: Koncepciós per. Azok az emberek beszélnek koncepciós perről, akik mondjuk 5-6 hónappal ezelőtt az édesanyjuk életére megesküdtek volna arra, hogy a kormány semmilyen módon nem képes befolyásolni az ügyészség munkáját. Márpedig nem a rendőrség az, aki itt bármiféle eljárásjogi aktust kezdeményezett Sesták vagy Hankó ügyében, hanem a Bács-Kiskun megyei ügyészség, annak a vezetőjét egyébként pont Polt Péter nevezte ki.
7: Ez a Hankó ügy, amiről beszélsz most.
6: Tessék?
7: A
6: Hankó ügyről beszélek, igen. Jó. Tehát mondom, fél évvel ezelőtt még az ügyészség teljesen intakt volt.
1: Akkor még a legfőbb ügyész Polt Péter volt, és őt eltávolította.
6: Akkor már ez nem, fél éve még nem. Nem, tehát az a lényeg, hogy valami csoda, valami nem csoda, persze. Tehát az üléspont változtatta meg itt az álláspontot. Ez az egyik, ami az eszembe jutott. A másik pedig az, nem szeretnék tiszteletlen lenni. És azért fogom ezt használni, mert azt gondolom, hogy Hankó Balázs ezzel a parlamentben bujkálással volt végtelenül tiszteletlen. És ugye a nézők nem biztos, hogy tudják, hogy a magyar rendőrség, ügyészség nem léphet be hivatalosan, igen, a parlament így épületébe.
1: Terminátor film jutott eszem.
6: Nekem pedig egy... Temus
7: Mincenti. Ja, Hontalan, Tom Hanks.
1: Igen, szóval igen.
6: Nekem viszont egy Temus Mincenti. Tehát ez nem a jugoszláv nagykövetség. Mindazoknak az emlékét, akik valóban koncepciós perek áldozatai voltak Magyarországon, akiknek valóban bujkálnia kellett a politikai hatalom megtorlása elől, azoknak az emlékét tiporja most sárba ezzel a bohóc tréfával a Fidesz frakció és Hankó Balázs.
1: Hát attól tartott, hogy vezetőszáron fogják elvinni, mint korábban több Kit? Közéleti szereplő.
7: Hát például Fásinét.
6: Nem, Fásinét sem vezetőszáron vitték el, hanem A-ból B-be, tehát az ügyészség épületéből a bíróság épületébe.
1: Én értem ezt.
6: Tehát őt nem előállították. Tudom, Schiffer András rettegett attól, hogy a CNN kamerái előtt fogják vezetőszáron elvinni Hankót vagy
1: Csesztát. Dávid, mi jelent meg a nyilvánosságban? És itt elég két képkocka, hogy megfogja őt a rendőr, és utána az rajta marad ráig, akár karrierje végéig.
7: Szerintem annak nincs jelentősége, hogy most innen vitték oda vezetőszáron, vagy onnan ide. Vezetőszáron vitték, ami teljesen indokolatlan volt, mert hogy nyilván nem futott volna el Fásiné a jó nagy darab ügyészek, vagy rendőrök között az utcán, és nem ugrotta volna át a kerítést. Tehát ez ennyire egyszerű. Most besétálnak ugye az ügyészségre, ki hova, Sesták Budapest, Hankó Kecskemét.
6: Csak nem sétál oda.
7: Valószínűleg.
6: Csak nem gyalog.
7: Igen, egy kis stoppal egybekötve, de szóval én alapvetően ezt vártam, tehát hogy nem véletlenül kérték a mentelmi jog felfüggesztését, valószínűleg kezdeményezni fogják mindkét politikus esetében a letartóztatást, és majd a bíróság dönt. Kecskemét egyébként nagyon szigorú, Budapest azért van egy 30% esélye, ha valaki oda kerül a nyomozó bíróság előtt, és ez azért érdekes, mert a Sesták ugye komolyabb, ugye? Te most, amikor magának a gyanú szerint ugye magának lopott, vagy a korrupciós pénzt fogadott el több mint 10 milliárd értékben, ugye Hankó.
1: Hát 7 milliárdról beszélnek, amit motoros futárok vittek neki.
7: Tehát állítólag. Ott szerintem nem kérdés, hogy olyan a tárgy is úgy a cselekménynek, aminél a szökés, elrejtőzés veszélye egyértelműen fennállhat. Ezért vették őrizetbe. Aztán majd a bíróság eldönti, hogy indokolt a letartóztatás, vagy enyém kényszerintézkedés. A Hankó esetében ugye azért különleges, mert hogy ő nem magának lopott, hanem ő szabálytalanul költötte el a mi pénzünket. Ez is egy súlyos ügy, de azért, ha kettőt így mérlegre teszem, akkor nálam azért a Shestek az egy súlyosabb.
8: Igen, hát ott ugye Shestek esetében havi 130 millió forint kenőpénzről szól a gyanú. Gyakorlatilag ez így szerintem minden állampolgár számára úgy viszonylag jól kézzelfogható, hiszen havi elosztásba kapjuk mi is a fizetésünket. 130 millió forint csak a kenőpénz.
6: Havonta csak ebből az ügyből.
8: Igen, gondoljunk bele, hogy itt hogyan folytak el egyébként az adófizetői pénzünk, amiket mi áfában, munka utáni adóval, minden egyes vásárlásunkat tényleg becsengettünk a közösbe. Hát sajnos ilyen hatalmas lyukakon folyt el a költségvetésből.
6: A vád szerint.
8: A vád
7: szerint. Még a gyanú szerint.
8: Aztán meglátjuk. Szerintem volt egy érdekes dramaturgiája egyébként a mai napnak. Próbáltam én is a saját munkámra koncentrálni, de azért a háttérben ott szólt a parlamenti közvetítés.
1: Ezt a főnököd reméljük nem hallja.
8: Igen, talán megbocsátja, de azért figyeltem, mert volt igenis egy érdekes dramaturgiája szerintem ennek a mai napnak, és egy picit, ha nem is katarzis élmény, de ahhoz közelítő élmény szerintem sok Tisza szimpatizáns számára meg tudott adni. Tehát végre ez a tisztító tűz valóban
7: úgy program.
8: Látszik, hogy elindult, így van, ez fontos. Illetve még egy érdekes dolog, hogy itt az esti perpatvar ugye Hankó Balázs kapcsán, ez Orbán Viktor Facebook oldalán volt
6: közvetítve
8: élőben. Na most ez érdekes.
7: Akkor többen nézik, mint a Hankó oldalán.
8: Az biztos, csak hogy érdekes ezt is megfontolnunk egy picit.
1: Hát ezen mögé áll a volt miniszterelnök, az ügy mögé.
8: Így van.
7: Hát, nyilván, illetve, mivel a kampány ebből finanszírozták, tehát ez ráég a miniszterelnökre, és az a kérdés, hogy lehet-e bizonyítani.
8: És nagyon érdekes, amit megemlítettél, hogy Shesták esetében viszont ez abszolút nem történt meg. Tehát egy nagyon egyértelmű eltávolodás figyelhető hát, meg. És akkor a harmadik szeméről is beszéljünk, akinek ma felfüggesztették a mentelmi jogát, ugye Magyar Péter miniszterelnök. Én nagyon örülök neki, hogy ezt egyébként bevállalták és megtették, szerintem ez így korrekt. Igen. Aztán majd meglátjuk, hogy mi lesz ebből az ügyből, de szerintem nagyon fontos, egyszerűen azért, hogy ennek az egész tisztítótűznek vagy rendszerváltásnak megadja azt az erkölcsi alapzatát, ami alapján aztán azt lehet mondani majd a közéleti vitákban, meg az emberek úgy tudják látni, hogy valóban mindenkire vonatkozik a jog, és a jogegyenlőség elve az tényleg úgy látszik, hogy érvényesül, hiszen maga a miniszterelnök is áll elébe a nyomozásnak.
7: Igen, azért volt nagyon fontos a Shesták ügyben lépni az ügyészségnek, mert hogy ez 2014 és 2018 közötti történet, tehát gyakorlatilag az utolsó pillanatban voltunk azzal kapcsolatban, hogy ne évüljön el maga a bűncselekmény, mert 12 év után már elévülhetett volna. De ennek ellenére azt gondolom, hogy a Shesták esetében, aki először igazából miniszterként került meggyanúsításra a 89-es rendszerváltozás óta, ilyen nem volt. Tehát ez egy történelmi nap ebből a szempontból, hogy egy minisztert őrizetbe vettek. Persze egy miniszterelnököt se gyanúsítottak még meg, de hogy az meg egy piti ügy. Tehát, hogy a kettőt nem lehet összehasonlítani annyira különböző. Az egyikbe egy, most hasamra ütök, Shesták esetében kaphat 10 évet is, ugye? A bűnszövetségben elkövetett az erős.
1: Közvetett bizonyítékok vannak csak.
7: Persze, de most kaphat, azért mondtam.
6: Nem tudjuk.
7: De azért a korrupciós bűncselekményeket a Magyar Igazságszolgáltatás ilyen kiemelt vezetőnél nagyon-nagyon szigorúan bünteti, ha akár egy ügyésznél vagy egy bírónál ilyen előfordul, akkor az 8 év fölött volt mindig. A Magyar Péter ügyében, ha megáll, akkor is egy pénzbüntetés. Szóval az persze. Igazából egy semmi. Hogyha 500 ezer forint fölötti érték lett volna, na akkor már baj lett volna, mert akkor viszont a megfosztották volna a képviselői mandátumától, ha elítélik. De ugye 100 ezer forint körüli készülék.
6: Bár neked ez a szakmád, és én nem fogok jogászkodni, de azért abban egy fél mondatot engedj meg, hogy ugye lopás védsége az, amiért kikérték.
7: Igen.
6: Magyar Péter miniszterelnök mentelmi jogát. Tehát nem lehetett azzal a cselekménnyel, amit Magyar Péter végrehajtott, azzal a lopást nem tudta végrehajtani.
7: Hát ezt majd, nem, ezt majd a bíró eldönti.
6: A bíró el fogja dönteni, de hogy tehát ez egy abszurd vád.
9: Hát kivéve, ha ott voltál az ötkedben akkor.
6: Ne, azért abszurd a vád, mert hogy eldobta a telefon. Tehát nem az volt a szándék benne, hogy ő ezt a saját tulajdonába
9: ezt ő is
6: vegye.
9: Kiadította, azt hiszem, az országjárása során, hogy tehát, ez nem lopás, ez, hanem garázdaság.
6: Ez garázdaság, ez így van.
7: Én szerintem is garázdaság.
6: A lopás a vád, akkor az nem áll meg. Van a dolognak egyébként visszavezető szárhoz. Van egy, ennek az egésznek egy ilyen érdekes dramaturgiája, vagy érdekes mozgása ennek a délutánnak, estének, hogy azért ugye úgy tudjuk a hírek alapján, hogy valóban volt a rendőrségnek egy olyan szándéka, hogy előállítsa a Hankó Balást. Igen. Elmentek az ország ház épületéhez, és állítólag, ugye a hírek szerint kezdeményezték a házelnöknél, hogy adjon engedélyt arra, hogy belépjenek hivatalos rendőri műveltukban az országházba. Ezt az engedélyt nem adta meg a
7: házelnök. De lehet, hogy csak
6: házelnök.
7: Egy idézést akart átadni.
6: Lehet, de tehát nem léphette át hivatalos okból rendőr a parlament kapuját. Miközben Hankó arra várt Csipfer Andrással az élet, hogy tényleg vezetőszáron
7: nem
6: ez a mártír... Nem, mindegy. Tehát ez a mártíromság...
9: A személyes érintettséget érzek ebben. Lábszégzetként oda kerül Schiffer András nevet.
6: Schiffer beszélt.
9: Lassan többet emlegetett, mint magyar.
10: A Digitális Polgári Kör Akadémiának legújabb oktatója, Schiffer András, és innen visszaadom a szót.
9: Ez nagyon fontos rész.
6: Tehát a Hankó mártíromságának egy ilyen képi bizonysága lett volna, amire nagyon gyúrt Fidesz, és nagyon vágytak arra, hogy ezt a mártíromságot beteljesítesse a képernyők előtt, vagy a képernyőkön Hankó Balázs. Mire azt mondta az ügyesség, a házelnök, Magyar Péter, mit tudom én?
7: Házelnök.
6: Ha arra vágysz, hogy mártír legyél, hát tőlünk nem kapod meg. Uh-huh. És elmaradt ez a vezetőszáras, letartóztatásos, akár csak, hogy egy képen szerepeljen egy rendőrrel, mindezt nem kapta meg Hankó Balázs. Tehát kommunikációs szempontból volt egy ilyen húzd meg, erezd meg, amiből aztán végül Hankó jött ki rosszul, és én ezzel magyaráznám azt, hogy az a döntés született a megmaradt Fidesz kampánystában, vagy kommunikációs stábban, hogy akkor élőben Orbán Viktor oldaláról, mert ezt valóban sokkal többen néznék, mint az, hogy Hankó Balázs kisétál a parlamentből szabadon, rendőrök nélkül, ügyészek nélkül, kedves kis kollégáival, barátaival, családja, szerető körében. Ez nem egy mártír.
7: Nem, de azért emlékezzük vissza, voltak olyan ügyek, amikor valóban rendőrök vitték el az embereket a parlament körül, mikor ilyen élő lánccal akarták körbe menni. Ez a Fidesz kormány idején volt. És
6: a kedvencem ebből Simon Gábor, az MSZP alelnöke, aki a 14-es kampány közepén, februárjában kamerák előtt vittek el nehéz vasban. A mai napig, 14-ben vittek el, a mai napig nincs jogerősítélet.
10: Ez biztató.
9: A Gulyás Virág esetében azért az Abszolút Filmszínház az érvényesült, tehát őt, mint Fideszhez közeli, vagy azt gondolom, hogy Orbán Viktorhoz közeli influencerként kitiltottak ma a parlamentből, aztán ott ült a tribünön, és akkor onnan kiabált be, és kiküldték őt, tehát ez végül is érvényesült. Ti mit gondoltok arról az ügyről, illetve annak a fideszes keretezéséről, hogy Hankó Balázs mellett maximális kiállás, ott van a családja, akik összeomlottak, együtt sírnak Hankóval, és nagyon féltik, hogy mi lesz az apukával, és akkor ott van ugye Sesták, akivel meg egyáltalán nem foglalkoztak. Igen. Nyilatkozott Hankó ügyvédje is, abszolút magabiztos, hogy itt baj nem érheti az ő pártfogoltját. Nem lehetséges.
6: Mit mondaná egy ügyvéd?
7: Igen.
9: Nem lehetséges, hogy ez előrevetíti azt, hogy az influencer had is beállt Hankó mögé ekkora erővel, hogy valóban Hankó kevéssé megfogható ebben az ügyben, és megúszta végig.
7: Persze, amit az elején mondtam, nem mindegy, hogy magának lop valaki, vagy a közösségre lop. Tehát, hogyha a közösségre lop, akkor valamennyire ki kell állni mellette, mert ők költötték el a pénzt, amit ő kiutalt. Tehát ez szerintem teljesen természetes. A Sesták mellett nincs miért kiállni. Hát ezzel a gyalúval ez egy abszurd dolog lenne. A Hankónál azért van egy politikai szál, ugye azért, ha belegondolunk, az a probléma, hogy az ideglenes kuratórium, nem tartotta be ugye a saját minisztériumi szabályokat, tehát ezt el lehetett volna költeni egyébként úgy is, hogy szabályszerűen, csak hozták ezt az ideglenes kuratóriumot, és akkor a titkárságvezetőt, meg nem tudom, bepakolták ebbe a kuratóriumba olyanokat, akiknek fogalmuk sem volt semmire, és akkor gyakorlatilag ez a szabálytalanság az oka annak, hogy hűtlen kezelésről beszélünk, hiszen kötelezettség szegés történt. És az, hogy egyébként van-e kár, az ugye az eljárás, mert hogyha teljesítették azt, amitre fölvették a pénzt a művészek, most valakinél idézőjelbe kell tenni, akkor nem biztos, hogy van kár. Tehát, hogy az egy jobban védhető sztori, ha a Sestáknál valóban bebizonyosodik a korrupció, hogy ott vitték neki táskával a pénzt, az menthetetlen.
6: Ugye azt se felejtsük el, hogy a Hankó ügyben, az NKA ügyben a Fidesz nyakig érintett. Hiszen az NKA ügyben rendelt el az ügyészség a Fidesz szervereinek a lefoglalását. A Fidesz, tehát azért az a vád és az a gyanú, és azért az emberekben is ez az érzet joggal felmerül, hogy a Lendvai utcából, vagy mindegy, hogy honnan, a Fidesz központjából szervezték azt, hogy ki hívnak meg ebbe a pályázatba. Egyszerűen a Fidesz saját kampánypénzeként kezelte ezt a 17 milliárd forintot. Tehát egyrészt innen érthető az, hogy a Fidesz és Orbán Viktor miért ennyire involvált ebben a történetben, szemben valóban a gyanú szerint magának lopó Sestákkal. Tegyük hozzá, az ártatlanság vélelme tényleg mindenkit.
9: Persze, abszolút.
6: És az előzetes letartóztatás nem jelenti azt értelmszerűen, hogy valaki bűnös lenne.
7: Letartóztatásnak
6: kérlek már. Igen, köszönöm. Tehát a Fidesz nyakig benne van ebben, és ezért ennyire fontos, hogy ezt ugye kitalálták néhány hónappal ezelőtt most a varázsszó, kommunikációs varázsszó az önkény, és ezért erre kell mindent fölhúzni. Az is látszik, amit egyébként mondtál, hogy van egy ilyen katarzis, valamelyik ötök.
7: Bence volta.
6: Hogy a katarzis a szavazókban, nem biztos, hogy csak az elkötelezett tisza szimpatizánsokban, hanem mindenkiben, aki a NER ellen szavazott, most valóban egy jó érzés, egy katarzis valóban lehet. Azért én mindenkinek azt mondanám ezt, az ártatlanság véleme, mindenkit megér.
7: Persze, de az első nagy hal az most tényleg Sesták. Szóval Sesták után már tényleg csak Szijjártó, Rogán és maga Orbán Viktor.
9: Orbán Viktor, de jó, hogy őt mondtad, ugyanis a szünet után majd Orbán Viktorral és az aranykonvoj ügyjel is foglalkozunk, ugyanis egy ügyvédi iroda újabb információkat szivárogtatott ki, és lehetséges, hogy elnézést a kifejezésért, a legnagyobb halhoz még közelebb kerültek azok, akik szeretnék börtönben látni a volt miniszterelnököt. Rövid szünet, és akkor ezzel folytatjuk.

0: Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
1: Orbán Viktor és az aranykonvoj ügy, ezzel folytatjuk, továbbra is szép estét kívánok, és garantálom, hogy nem csak szép, hanem most már egyre izgalmasabb is lesz ez a mai este, mert hogy ebbe a témába is beleássuk magunkat. Vajon közelebb kerültünk-e ahhoz, hogy Orbán Viktornak bizonyított érintettsége legyen ebben a bizonyos aranykonvoj ügyben? Nézzünk meg egy kis filmet erről.
2: Orbán Viktor felé több szál is mutat a nyomozás alapján, nem ez az egyetlen bizonyíték arra vonatkozóan, hogy ő adta ki az utasítást.
3: Ezt az ukrán pénztállítók védője mondta Híradónak. Horváth Lórend ügyvéd szerint egy új dokumentum alapján dr. Szatmár Istvánnak már a megválasztásokat megelőzően tudomása volt arról, hogy Hajdú Jánost személyesen Orbán Viktor utasította az aranykonvoj rajtaütésre, de erről csak június 22-én tájékoztatta a nyomozó ügyészséget.
4: Tisztelt országgyűlés!
3: Szatmári Zoltánt végül az országgyűlés hétfő délelőtti titkos szavazásán 138 nem, 0 igen szavazattal egy tartózkodás mellett elutasította.
5: A egyeztetés továbbra is ki van zárva, politikai egyeztetés nem történik majd. Olyan legfőbb ügyész fogok keresni, aki szakmailag felkészült, képes egy nagy és összetett szervezet vezetésére, és az ügyészség szükséges megújítására.
1: Hajdú János szó szerinti vallomásában az hallható, olvasható, hogy mindenki tudja, hogy annak a személynek a döntése alapján történt meg az elfogás, akit nem lehet belekeverni az ügybe. Hogy ez kicsoda, azt nem tudjuk, és Szatmár István ezredes pedig jegyzőkönyvben mondta, hogy Orbán Viktorra gondoltak sokan, de ez nem bizonyított. Ügyvéd úr, megfogták-e a volt miniszterelnököt, vagy sem, ez a lényeglátó és lényegre törő kérdésem? Igen, vagy nem?
6: Nem. Nem, szerintem egy feljegyzésről beszélünk, és nem egy vallomásról. Tehát a feljegyzésbe pedig az ír bele, aki ugye elkészíti, tehát ez egyáltalán nem biztos, hogy Szatmári ezt mondta. Tehát, hogy igen, nem látjuk a gyanúsítotti vallomását. Engem le fognak szidni a kollégáim, hogyha egy olyan ügyben nyilatkozom, ahol nem láttam az iratokat, és még védősek vagyok benne. Szóval óvatosan. Nekem az a szakmai álláspontom, hogy ez farkasőrsig érhet el ez a történet. Az egyértelmű...
1: Tehát ez a maximum.
6: Én igen, én így gondolom, mert az egyértelmű, hogy ez egy koncepciós ügy volt ez az egész, hogy az Alkotmányvédelmi Hivatal gyakorlatilag kitalált egy sztorit, hogy itt gyakorlatilag a ukránok pénzt mosnak, ezért elrendelte ugye a legfőbb ügyészség azt, hogy folytasson le egy nyomozást a NAV, és akkor a TEK ment ki, és végülis egy jogellenes fogvatartás miatt Hajdú dandártábornok urat gyanúsítottként hallgatták ki, de az, hogy bizonyítani, hogy Orbán Viktor utasította Hajdú Jánost, hogy ő csukjákba zárják be őket, és jogellenesen tartsák fogva, azt én kizártnak tartom. Tehát az, hogy mi az igazság, és mit lehet bizonyítani, az mindig a bírósági eljárásban hát egy kérdés. Alapvetően persze törekszik a hatóság a teljes tényállás feltárására, de van, amikor erre nincs lehetőség. Úgyhogy nekem az a véleményem, hogy bár jó hangzik, hogy majd Orbán Viktort viszik el ebbe az ügybe, mert egyébként tényleg egy botrány az ügy, ha belegondolunk. De én a bizonyítását nem látom, hogy ez egy feljegyzés, az még kevés.
7: Ugye nem látjuk azért nem látjuk bizonyítva, és értelemszerűen, mert hogy nem látunk minden papírt, sőt, szinte semmilyen papírt nem látunk, nem úgy, mint a köztársasági elnök.
6: Igen.
7: És ezt azért hozom be, mert ugye azzal indokolta a jelöltje leszavazása után Szatmári új jelölését maga köztársasági elnök, hogy ő tisztában volt a testvér, ennek a titkosszolgálati ezredes testvérnek az érintettségével az aranykonvoj ügyben, de ő olyan papírokat, olyan dokumentumokat is látott, olyanokat is hozzáfér, amiket nem hozhat nyilvánosságra, és ezekből egy teljesen ellentétes kép rajzolódott ki a számára, mint ami az emberek fejében él, erről a titkosszolgálati hát, ezről.
1: Ezt jó, hogy behoztam, ez egy alul
6: ez fontos. Igen, ez azért érdekes, mert ugye a szatmári gyanúsítóti vallomását nem olvastuk. És lehet, hogy egyébként a testvérnek odaadta, hogy mutassa meg az elnök úrnak.
7: Ugye ilyet nem lehet csinálni, tehát hogy azt tisztázzuk.
6: Mi a saját vallomását?
7: Hát hogyha...
6: Az azt csinálit akar.
7: Hát, hogyha azt...
1: Hát, hogy elmondja neki, hogy mit van.
7: Titkosszolgálati hát ezredesként...
6: Hát, ha államtitok, akkor nem. Persze.
7: Föltennék egy kérdést, nem tudom a választ, csak kérdezem a bölcs uraktól és tán a bölcs nézőktől. Ha Bak András látta ezeket a dokumentumokat, amik azt bizonyítják, hogy a jelöltjének a testvére valójában nem sáros, hanem sőt valami előremutató pozitív dolgot hajtott végre az aranykorban ügyben, amire a mai köztársasági elnöki tájékoztatón utalt, akkor ezeket a dokumentumokat valószínűleg Magyar Péter, de legalábbis a kormányának jó pár tagja ugyanúgy láthatta.
1: Hát vagy tudnak róla.
7: Vagy tudnak róla. Tehát akkor kérdezem, tehát megdőlt-e az az érv, hogy a köztársasági elnök legfőbb ügyész jelöltjét a testvére ügye miatt húzták le? És behozok egy...
6: Hát de meg sem hallgattuk.
7: De behozok egy új szállat. Szatmári úr ügyészként a legfőbb ügyészség informatikai főosztályát vezette.
6: Igen.
7: Például akkor, amikor a Tisza ellen megtörtént az adatlopás, a hacker támadás, és az adatszivárgás megtörtént. Nem tudom, tényleg nem tudom, hogy érintve volt-e a nyomozás bármely szakában az a főosztály, az az informatikai főosztály, amit Szatmári úr vezetett, de sokkal életszerűbbnek érzem azt, hogy valahogy ez az az ügy, amiért a Tisza meghallgatás nélkül nemet mondott a köztársasági elnök jelöltjére, mintsem a testvérének ez a homályos történet.
6: Dávid, benned egy Hercule Poirot, vagy egy Sherlock Holmes.
7: Jó, akkor még ide teszek még egyet, és ígérem befejezni.
1: Ajaj.
7: Az a jegyzőkönyv, amit idéztél, az, és ugye az ügyvéd úr nyilvánosságra hozta, az egy belügyminisztériumi belső vizsgálat eredménye. Tehát megtörténik május 5-én, azt hiszem a tech támadás az aranykonvoj ellen, március 5-én, és április 12-e előtt, tehát még a választások előtt a belügyminisztérium elkezd saját hatáskörben egy vizsgálatot az aranykonvoj ügyében. Az a belügyminisztérium, ahova korábban tartozott
6: az alkotmányvédelmi hivatal,
7: de elvették Pintértől és átadták Rogánnak, és pontosan tudjuk, hogy Rogán és Pintér között nagyon komoly ellentétek voltak, többek között a titkosszolgálatok felhasználása okán is.
6: És még egy mondat.
7: Én azt valószínűsítem, hogy tehát Pintér azért indította el a belső vizsgálatot, hogy neki legyenek dokumentumai egy április 12-i győzelem esetén Rogánnal szemben.
6: Jó, de azt hozzáteszem, hogy a pénzt, ezt a nem tudom hány milliárd forint értékű valutát meg aranyrudakat, ezt a választások után, de még a kormányváltás előtt, ugye az Orbán kormány adta vissza. Tehát ennek az lehetett az indoka, hogy a belügyminisztérium vizsgálódott, hogy hát nyilvánvaló vissza kellett adni a pénzt. Ez is lehetett benne.
4: Ez is egy jogos felvetés. Én annak nagyon örültem minden esetre, hogy a köztársasági elnök egyértelműen nyilatkozta azt, hogy tesz egy új jelölést. Azért ez fontos volt, hiszen megvolt az a politikai kockázat, hogy itt egy patthelyzet áll föl, ahol a bölcs és konoknak tűnő köztársasági elnök urunk nem enged a saját döntéséből, és hát a Tisza frakció pedig szintén nem enged a saját véleményéből, hiszen már beleálltak ebbe a pozícióba. Ennek azért szerintem örüljünk, hogy ez nem állt föl ez a szituáció. Ez biztos, hogy káros lett volna. Igazából a demokrácia visszaépítése szempontjából lett volna káros, hiszen az állampolgároknak az lett volna a benyomása, hogy hát tök jó, elkezdődött úgymond a demokratikus Magyarországnak az épülése, és egyből gyakorlatilag nem itt a kettőre. Szerintem nagyon fontos, hogy ezt elkerültük. Én azért azt mondjuk hiányoltam a köztársaság elnök úrtól, bár a mai nyilatkozatában tett ilyen jellegű utalásokat, de már akár korábban explicit módon elmondhatta volna igazából, hogy ő mégis miért hozta meg ezt a döntését. Mert azért szerintem az, hogy elveket felvet, hogy ő milyen elvek, milyen szempontok szerint hozta meg ezt a döntést, az egy dolog. De az, hogy konkrétan egyébként Szatmári úrnak mik azok az önéletrajzából azok a cselekvények, vagy mi az a konkrét információ?
1: Lehet, hogy ennyi a megfejtés, hogy nem mondhatja el.
4: Igen,
1: ez államtitkok.
4: Ezt is megtehette volna
7: pedig,
4: akár.
7: Vagy pedig az a megfejtés, hogy eső után köpönyek. Tehát ha már szegény jelöltjét, aki...
6: Akkor már nem lehetett visszavolni.
7: Személyes, személyében biztos, hogy nagyon kellemetlenül érintett ez a történet. Nem mint ügyészt, hanem mint embert. Amikor leszavazta a parlament, utána már minek kasarolni?
6: Ha persze. Nem. Ennek ez a jogi eljárása, hogyha jelöl a köztársasági elnök, azt tiszteletben kell tartani, hogy kit jelöl. De azt is tiszteletben kell tartani, hogy a kormány vagy a parlamenti képviselők többsége leszavazza a jelöltet, az egy politikai döntés. A köztársasági elnök egy szakmai döntést hozott, hogy ki az, akit szakmailag a legfelkészültebbnek tart erre a pozícióra. A parlament, az országgyűlés pedig hozott egy politikai döntést, hogy az az ember ne legyen a legfőbb ügyész, aki egy belső ember, úgymond Polt Péter nevezte ki, és érintett lehet ugye a testvére ebben a bizonyos aranykonvoj ügyben, és még ott van ez a Gundalf ügy is, ami lóg a levegőben, de hát azt azért elég sokat tudunk róla, Szabó Bencének a századosnak most már feljebb lépett, nek a feltáró vallomás.
1: Hát annak a sztorinak sincs még vége, nincs. Ami nagyon furcsa, hogy ez félbe maradt. És
6: nem annak tudom, is várjuk azért kivel.
1: Igen, persze,
6: a kibogozását.
1: Ez is egy kémtörténet. A vagyonvisszaszerzési hivatalról is sokat tudunk. Arról például mely négy ügyjel indul el. Erről nézzünk meg most egy rövid kis filmet.
8: Bejelentette a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési Hivatal azt a négy ügyet, amivel hivatalosan is megkezdi a munkáját. Ezek az Orbán Viktor testvérét Orbán Áront érintő vízumbiznisz, a budapesti parkfenntartási ügy, a Volánbusz ügy, valamint a Szuverenitásvédelmi Hivatal költései miatt indult nyomozás. Mindegyik ügyet az azokban eljáró hatóságoktól veszi át a Vagyonvisszaszerzési Hivatal. A jogszabályok értelmében az átvételről szóló határozat ellen jogorvoslatnak nincs helye, vagyis a társszerveknek együtt kell működniük a nemrég felállt hivatallal.
1: Érdekes módon újságírók körében inkább negatív kommenteket olvastam ezzel kapcsolatban. Egyrészt hiányérzet, hogy a Matolcsi ügy nincs.
6: Az MNB ügy, igen.
1: Igen, nincs ott ebben a négyben, de akkor ennek is lehet magyarázata, hogy talán túl szövevényes, de hogy olyan ügyekhez nyúltak hozzá, amelyben azért már a nyomozás megkezdődött, egy bizonyos szakaszig eljutottak, tehát igazából ezt csak gyorsítani kell, tovább kell gördíteni, de nem nyúltak olyan ügyhöz, amit kvázi a nulladik kilométertől kell megkezdeni.
6: Igen,
7: ezek azért... szimbolikus ügyek. Uh-huh. Legalábbis kettő nagyon szimbolikus. Uh-huh. A kisebbik szimbolikus ügy az a Lánci doktor Temus Beria szuverenitás védelmi hivatalának teljesen abszurd és agyament költése. Azt gondolom, hogy itt ez tényleg arról szól, hogy hogyan herdálódott el a közpénz, és annak egy ilyen állatorvosi lova lehet.
6: Meg az kéznél van, mert most ott van az MVVH is, ahol ők
7: voltak. És ami szintén nagyon szimbolikus, és jóval jelentősebb és fontosabb történet, ahogy a felvezetőben is mondtad, Orbán Áron és a hatalommal való visszaélés, hivatali visszaélés gyanú a külföldiek munkavállalási engedélyének megszerzése körül. Hiszen ez már itt konkrétan Orbán Viktor egy családtagját érintené. Tehát ennél közelebb jelen pillanatban egyetlen egy ügy sem ér Orbán Viktorhoz, mint a saját testvére.
1: Hát az aranykonvojra mondták ezt, de igen, akkor most megfejtettük, hát hogy abból mégsem.
6: Az nem biztos, hogy bizonyítható, de ez viszont egyértelműen
7: oda. Itt a testvére van most.
6: És, igen, és ha a legfőbb ügyészségen azt veszük, hogy azok a vezetők ott vannak, akik egyébként bevéthetnék az Orbán családot, mert az a nem tudom hány tucat, vagy másfél tucat vezető ugye még mindig ott van, tehát senkit nem rúgtak ki gyakorlatilag. Ugye ez az új legfőbb ügyész feladata lesz az ügyészi szervezetnek a megújítása. Szerintem ebben az ügyben ez nem véletlen, hogy az MVVH vette át a nyomozást. Inkább a másik kettő ügy az érdekes, ugye a Volán buszos, ami azért láthatólag halad, hiszen ott őrizetbe vették, ugye korábban aztán le is tartóztatták Jelineket, Szívek Norbertet, most Sesztákot is őrizetbe vették.
1: Azóta hát, tudjuk, hogy Hankó Balást is, köszönöm szépen a szerkesztőnek az információt, hát, a TV értesülése szerint.
7: De őt azért az NK ügyben.
6: Ő az NK ügyben, de ezt azért együk megjósoltuk az adás első felében, hogy ez történik, amikor valakit estére idéznek be egy rendőrségre vagy egy ügyészségre, azt lehet tudni, hogy azért, mert hogy az éjszakát is ott fogja tölteni nagy valószínűleg. Ennyi tapasztalatom már nekem is van. Amikor éjjeli kihallgatásra idéznek, akkor azt tudom, hogy valószínűleg az reggel is.
1: Most kizökkentettelek.
4: Bocs. A nyugyokkáját vitte magával Hankó azért.
6: Igen. Szóval, hol tartottam? Hogy a
1: Sesztákot is.
6: Igen, ja, hogy a negyedik ügy, pedig ez a parkfenntartási ügy. Azért ne felejtsük el, hogy Kis Lászlót 9 hónapig tartották letartóztatásban 2 évvel ezelőtt. És ez ugyanez az ügy, most ugye Őrsi Gergelyt, Búzs Balázs is benne van, hát, vagy az lehet, hogy félig más.
7: Ő az NK miatt van.
6: De jó, mindegy, vannak óbudai fideszesek, meg momentumosok is benne, és hogy ott viszont olyan régi ügyek, korrupciós ügyekről van szó, hogy ott valahogy nem halad annyira talán a nyomozás, mint ahogy kellene, azt nyilván fel kell pörgetni. Mert
1: hát vagy halad, és ezek ilyen szimbolikus ügyek, hogy akkor átveszik, igen. És innentől kezdve akkor mi tudjuk learatni a babérokat.
7: Nem a babér, csak egy gondolat, nem a babérok learatása miatt szimbolikus szerintem, hanem azért, hogy megmutattuk, hogy
6: innen is, onnan is.
7: Igen. Innen is, onnan is, és ez egy olyan ügy, ami valóban ciklusokon és pártokon átívelő, tehát mi nem csak a NER-re lövünk, hanem mindenkire. Uh-huh.
4: Azért fontos az MVVH-nak a társadalmi megítélése, és szerintem leírták azt a veszteséget Unger Annáék, amit ez a 6 éves kitétel okozott annó meghallgatáson, és szerintem ennek
6: ami igaz volt,
4: elébe menni. Igaz volt, csak ezt meg kell változtatni, hogyha ez így van. Tehát ez nem elfogadható ettől függetlenül a közvélemény szempontjából szerintem. És ezt szeretnék én azt gondolom demonstrálni, hogy bizony viszonylag belátható időn belül tudunk eredményeket lerakni az asztalra, ebből pedig akkor következik az, hogy az a kritika, amit nagyon sokan megfogalmaztak, hogy ez itt egy elbábozása lenne valaminek, ez nem állja meg a helyét. Én ennek egyébként ebből a tekintetből tudok örülni, de igen, amit felvetettetek, nyilván Orbán Viktor testvérének az ügye, persze van egy nagyon erős szimbolikája, de tényleg a Nemzeti Banknak az ügyénél talán erősebb ügy, amire a leginkább vágynak az emberek, hogy kerüljön már valamilyen pont a végére, vagy valamilyen felelősségre vonásnak az útján induljunk el. Szerintem ennél toplistásabb ügy nincsen.
1: Hát ez a 4 ügy, ilyen 25-30 milliárd forint, az is elképesztő összeg, de hogy 700 milliárdról beszélünk a másik ügyben, és Matolcsi Ádám közben ügy, ilyen 25-30 milliárd forint, az is elképesztő összeg,

0: Lehet,
1: magához volhat ügyeket.
0: Lehet, hogy a volánbusz,
2: igen. Hát igen, erre próbáltam.
0: A volánbusz ügy tekintetében ott lehet, hogy valami hasonló történik. Hát ott
1: igen, az, ott is, persze.
3: De azért azt nem felejtsük el, ez a 6 év előjött most, hogy akár a rendőrség, az ügyészség, a Nemzeti Vagyon Visszaszerzés Hivatal, tehát mi az az eredmény, amit fel tud mutatni? Egy vádirat. Egy vádemelés, és elkezdődik egy bírósági eljárás. Olyan vádiratot kell összerakni, olyan vádemelési indítványt kell összerakni, ami majd megáll a bíróság előtt. Nem az a kérdés, hogy 6 évig tart-e a nyomozás, hogy 6 éve...
1: Annyi ideig nem tart.
3: Annyi ideig, ezért mondom, nem az a kérdés. A bírósági eljárás hossza,
1: az, az
3: erre
1: a
3: mondta egyébként
1: az a hosszú, 6 éve, persze.
3: És ez a hosszú, és erre mondtam én az adás első részében Simon Gábor ügyét, aki 12 éve nem sikerült jogerős ítéletet kapnia.
0: Jó, akit egyébként differenciálni kell az ügyek között. Tehát akár Simon Gábornak az ügye is, lehet, hogy akkoriban ennek komoly jelentősége volt, de nyilván a mai tekintetben semmilyen jelentősége nincsen igazából. Ami most, a rendszerváltás, ami most a rendszerváltás szempontjából kiemel társadalmi érték, érdeklődésre igényt tartó ügy, ezeket meg kell különböztetni, és máshogyan kell kezelni. Nem eljárás.
2: Tehát az emberi erőforrásokat is oda kell
0: így
2: irányítani?
0: Van. Hát egyszerűen lehetőséget kell adnia az államnak arra, hogy ezeket a kiemelt ügyeket kiemelt erőforrásokkal tudjuk tárgyalni, végigvinni. Ez nem érinti a jogállami normákat, az emberi jogoknak a tiszteletben tartását. Ez azt érinti, hogy legyen egy pont a rendszerváltásnak a végén, ha ezeket engedjük elodázni, akkor nagyon sokakban az a gondolat ezek, fog felmerülni, hogy itt hát valami hátra.
1: Amit elvárunk.
3: Nem elodázódnak. Nem. Tehát nem arról, van szó, nem arról van szó, hogy akár az ügyészek, a pénzügyi nyomozók és az a Nemzeti Bank ügyében, tehát ez egy elképesztően szövevényes, nagy elképesztően éve. Bonyolult, hatalmas összegeket mozgató, nagyon sok éven át, nagyon-nagyon több százezer és több ezer szálon futó történetek, aminek a felgöngyölítése is nagyon bonyolult.
1: Ez egy 10 éves történet,
3: olyan,
1: ezt elgazdálkodták.
3: Nyomozók és ügyészek dolgoznak jelen pillanatban rajta, akiknek egyébként van még a füle boltján is más ügyük.
0: De és erre nem itt, az a megoldás, hogy akkor odarakunk de. 5 milliárd forint plusz forrást, és fölveszünk embereket, és odarakjuk meg, hogy
2: megéljük az asszisztenciát. De nincs erőforrás, majd az ügyvéd úr megerősíti.
3: Az a megoldás.
0: De erre kell, hogy legyen.
1: Az a megoldás, van erőforrás, de ezekben bele kell tanulni ezekbe az ügyekbe. Persze. Hát ez több tízezer oldal.
3: Az a
1: céghálót, mire valaki feltérképezi azért, és akkor harmadszor is, mert ugye rendőrségnél indult, ügyészségnél folytatódik, és majd az MVVH-nál fejeződik be a nyomozás. Ez mind idő, mert akkor az az éppen aktuális csapat, aki ezzel foglalkozik, ennek mind előről kell kezdeni az ügynek a feltárását.
3: És a megértését egyébként igen, abszolút egyetértünk abban, hogy erőforrást kell allokálni az ilyen kiemelt ügyekre, és nem az a megoldás, hogy azt mondom, hogy bevezetek egy új büntetőeljárási jogot, amivel lecsökkentem a határidőket.
1: Nem.
3: Mert az agyon terhelt bírók, akik egy bíró, aki megkapja ezt az ügyet majd, több nem viccelek, több százezer oldalnyi aktát, dokumentumot kell feldolgoznia, úgyhogy egyébként még 28 másik ügyet tárgyal.
1: Hát pontosan. Én beszéltem egy kerületi ügyésszel, közölte velem, hogy neki több mint 1000 ügye van.
2: Kevés ügyész van az országban.
0: Ez egy nagyon fontos felvetés egyébként, akár a bírói, akár az ügyészi oldalon. Tehát, hogy lehet, hogy ezeket a kiemelt ügyeket oda kell adni egy ügyésznek, egy bírónak. Hát, te csak ezzel foglalkozz, kedves barátom.
1: Egy az kevés.
3: Hát az egy,
0: te reggeltől
3: csapat,
0: estig,
3: csapat, te, egy, az egy csapatot jelent.
0: De te reggeltől estig ezzel az üggyel foglalkozz, és közben ne egyébként az XYZ ügyek, ne vigyék el a figyelmedet, ne kelljen átülnöd az egyik gondolatból a másik gondolatba, hanem legyél végig ebben az univerzumban, ezt lásd át, és ezzel foglalkozzál csak.
2: Igen, de kevesen vannak, hogy ez...
1: És ráadásul nekik is ehhez hozzá kell járulni, tehát ez nem úgy működik, hogy én kinézek valakit, és akkor oda rendelem magamhoz, azt el kell fogadni azt, hogy ő áthelyezzék. Hát ez
2: na, uraim, alapvető munkajogi dolog. Nehéz, ezt nem tudjuk kibogozni szerintem.
1: Még egy mondat, hogy a lényeg szerintem, hogy minél nagyobb közpénzt szerezem vissza a hivatal, ami magánzsebekbe vándorol. Ez a legfontosabb célja a Nemzeti Vagyonvisszaszerzés és Vagyonvédelmi Hivatalnak.
2: Kataadózással folytatjuk. Jön egy kis film, aztán röviden megtárgyaljuk ezt a témát is.
4: A Fidesz szerint a Tisza párt durván meg akarja emelni a katások adóját. Bóka János, az ellenzéki párt frakció vezetője a Facebookon azt hangoztatta. Magyar

0: Péter a katásokat is becsapta a választási ígéreteivel. A jelentős adóemelésre állítólag azért van szükség, hogy a katások is jogosultak legyenek táppénzre és nyugdíjra, csak hogy a katások most is jogosultak táppénzre és nyugdíjra, írta Bóka. Magyar Péter miniszterelnök szombaton szolnoki országjárásán jelentette be, hogy a kormánya kata széles körű kiterjesztésén dolgozik. Ismét lehetővé tennék, hogy a katázó vállalkozók ne csak magánszemélyeknek, hanem cégeknek és szervezeteknek is számlázhassanak. A jogosultak körét pedig kiterjesztenék a nem főfoglalkozású vállalkozókra, a főállásuk mellett dolgozókra, a nyugdíjasokra és az egyetemistákra is.
1: Uraim, egy-egy rövid gondolat fér bele. Tamás, kezdve.
2: Én abszolút egyetértek a kata kiterjesztésével. Az volt a legfelháborítóbb a kata eltörlésével, hogy évközben szüntették meg. Tehát gyakorlatilag nem lehetett tervezni egyik pillanatra a másikra. Ugye ez még az Orbán kormány alatt volt. Meg fogtok lepődni, de az ügyvédek többsége is katás volt.
3: Most tudunk tervezni, legalább most van egy céldátum, van egy néhány hónapos időablak, amíg meg lehet fontolni ezeket a kérdéseket. Remélhetőleg majd ennek az új adónemnek a részleteiről azért csöpögtetnek információkat, és akkor mindenki szépen el tudja dönteni. Hogy...
4: Nem csöpögtetni kéne, hanem pontosan megmondani.
2: Igen.
4: Január 1-től
2: mennyi az annyi? Mennyi az
4: adó? A kérdés az, hogy
2: a
4: jelenlegi több tételből álló adó terhelés az magasabb-e, mint amennyit a kata kiszélesítése és emelése jelent a vállalkozóknak. Egyébként pedig az látszik, a kormány azért eszméletlenül küzd, egy hónap múlva már sokkal okosabbak leszünk, hogy miközben be kell indítani a gazdaságot, miközben nagyon forráshiányos, rengeteg szektor ebben az országban, és pontosan tudjuk, aközben ez az önmagának felállított rémkép a 2030-as euróövezeti RM2-höz való csatlakozás alacsony hiánnyal, alacsony adóssággal, alacsony inflációval, ez egyszerre egy nagyon restriktív, visszahúzó, igenis megszorításokon alapuló gazdaságpolitikát feltételez, miközben a gazdaságnak szüksége lenne némi mozgástér. Hát, ezt a kettőt egyszerre megvalósítani, hogy lehet, azt majd október 31-én a 27-es költségvetés benyújtásokat fogjuk látni.
2: Úgy lehet, hogy ki kell nőnie a gazdaságnak azt, hogy már az
5: igen, csak nem köszönöm, uraim, köszönöm. Mindenki rövid volt, vagy legalábbis önmagához képest rövidebb.
4: Köszönöm.
5: Nézzük a nap kérdését gyorsan, amely úgy hangzott, hogy támogatja a kata adó mértékének emelését, ha cserébe több vállalkozó választatja ezt az adózást. 88% maradt igen, 12% nem, és akkor néhány kommentet felolvasnék így az adás végén. Zsombor azt mondja, hogy nem, mert ha jelentősen vagy akár a sokszorosára emelik az adót, akkor értelmét veszti, hisz olyan költséggel jár majd, hogy egy kis adózó nem fogja tudni érdemben kitermelni, marad a szürke zónában. Zoltán, igen, és észszerű lenne cserébe, ha vállalkozásoknak is lehetne számlázni. Máté, igen, korábban is azt kértük ettől a Fidesztől, nem olvasom fel az előtte lévő jelzőt, hogy a szükséges inkább emeljék meg az adót, csak hagyják meg a katát, de már csak az ellopott milliárdokkal tudtak foglalkozni, Anna szerint pedig már csak azért is, hogy a nyugdíja ne legyen majd olyan csekély. És mielőtt kikapnék a szerkesztőtől, hogy nagyon túllógtunk, én gyorsan el is búcsúzom. Köszönöm szépen a figyelmet, holnap is lesz aktuál, viszontlátásra.

0: Műsorajánló. ATV Start a Spirit FM-en. Minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni. Reggel 6:30-tól is. Start! Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Utazók podcast Mahó Andreával már a Spirit FM-en is. Tartsatok velünk minden hétfőn este 8 órától, hogy hétről hétre megismerjük Andrea vendégeit. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI, a robotok és az Emi ügynökök egyre több területen alakítják át az életünket. Műsorunk bemutatja az új technológiákat, és azt is, hogy mindez hogyan hat ránk, emberekre. Értsük meg együtt ezt az új korszakot Márton Györggyel és vendégeivel. Emi és más. Minden szerdán 14 órától a Spirit FM-en. Pit Lane. A Network 4 Motorsport podcastje már a Spirit FM-en is. Minden szerda este 7:30-kor. A műsor, amiben minden előkerülhet, ami MotoGP, Superbike, két kerék, vagy épp négy kerék. Tarts velünk minden szerda este 7:30-kor. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Műsorajánlót hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
1: Vendégünk Markovics Béla, a MAPEI Kft. Ügyvezetője. A témánk pedig a hőszigetelés. Sokan úgy gondolják, hogy elsősorban a költségcsökkentés miatt van rá szükség, de Béla majd mindjárt kiokosít minket, és elmondja, hogy mi minden másra is. Jó, jó reggelt kívánok!
2: Jó reggelt!
1: Tehát költségcsökkentés miatt gondolunk elsősorban a hőszigetelésre, de ha jól tudom, akkor ez sok minden másra is jó, például amire sokan nem gondolnának, a penészesedésre.
3: Igen, elsősorban azért hőszigetelünk, mert házakat,
4: hogy
3: az energia felhasználásukat csökkentsük, hiszen az energia drága. És ez jogos is. Arra is viszont sokan nem gondolnak, hogy a hideg felületek egy falon különböző problémákat okozhatnak, például, hogyha a fürdőszoba van hideg a felület, lecsapodik a víz, penész. Nappalikban látunk sok esetben sarkokban penészt, és erre is jó a hőszigetelés, hogy ez ne történjen meg. Hiszen a hőszigeteléssel a háznak a fala kívül, hogyha hideg van, belül melegebb marad.
1: Gondolom én, hogyha a nyílászárók például nincsenek rendben egy családi házban, akkor ne a hőszigeteléshez nyúljunk először.
3: Igen, ez nagyon fontos, hogy egy hívjunk szakembert. Tehát, hogyha szeretnénk a házunkat energetikailag rendbe tenni, akkor egy szakembert hívjunk, aki megnézi, hogy mi ott a probléma. Mert lehet az is például, hogy éppen a födémet kell leszigetelni, az is lehet, hogy a nyilázárakat kell kicsinni, de lehet az is, hogy a fűtési rendszer annyira elavult, annyira régi, hogy ahhoz kell nyúlni. A hőszigetelés azért majdnem, hogy az első egyik dolog kell, hogy legyen, hiszen ha jó a nyilázárunk, és a fűtési rendszerünk nem olyan jó, akkor a fűtési rendszert, hogyha megcsináltatjuk, attól még fűtjük a külteret, vagy hogyha nyáron pedig ugye meleg lesz belül is. Tehát a hőszigetelés az majdnem azt mondom, hogy az egyik elsődleges, de szakemberre meg kell nézni mindenképpen az épületet.
5: Miközben te költségcsökkentésről beszélsz, nyilván először be kell ruházni ahhoz, vagy beruházni kell elsősorban ahhoz, hogy aztán a költségek csökkenjenek, de milyen távon számíthat arra, aki ezt megcsináltatja, hogy ez megtérül neki?
1: Egyetlen ki lehet-e számolni a megtérülést?
3: Igen, ki lehet számolni, megtérül. Tehát ugye a kérdés az, hogy milyen távon. Tehát a maga a hőszigetelési rendszerek, azok attól függnek, hogy mit, hogyan alkalmazunk, hogy milyen az épület szerkezete. A megtérülés is azon múlik, hogy milyen a jelenlegi szerkezet, és mit kell használnunk, milyen rendszert kell használnunk. Vannak különböző rendszerek, vannak polisztirolos rendszerek, ez a fehér szín általában, grafitos, vannak közegyapotos rendszerek, és hogyha például egy kádárkockát veszünk, egy 88-as kádárkockát, ami kisméretű téglából épült még régen, akkor arra egy megfelelő hőszigetelést feltéve durván évente 300-350 ezer forint megtakarítást, tehát a jelenlegi energiárak mellett elérni, hogyha beszorozzuk mondjuk az körülbelül a kivitelezés és az anyagdíj az olyan 2,5 millió forint, akkor azt nézzük, akkor ez körülbelül 8 év alatt megtérül. Azt mondom, hogy ez egy nagyobb befektetés. Mondom, amellett, hogy nem csak, hogy nem fizetek majd annyit, hanem sokkal jobban érzem magam a házamban, a lakásomban. Tehát pont ez a cél, az egyik cél, hogy egy bent élő ember, akár ti is, ha benn vagytok a lakásban, a házban, azért ott komfortosan kell, hogy érezzük magunkat. Hidegek a falak, akkor nem biztos.
5: Az, aki ilyen kivitelezésre foglalkozik, az feltétlenül fel van készülve például egy hőtechnikai számításra?
3: Jó kérdés. Nem mindenki. Nem mindenki van felkészülve. Én azt javaslom, hogy vegyünk igénybe energetikus szakembernek a szolgáltatását, aki kiszámolja pontosan, milyen vastagságú, tehát az sem jó, hogyha mondjuk egy végtelen vastagságú hőszigetelést teszek föl, megvan az optimum, mennyit érdemes, ugye, amit megtakarítok, meg a ráfordítás. És én azt javaslom, hogy energetikus szakértőt, ebben is tudunk segíteni egyébként, vannak olyan szakértői kapcsolatok országosan, akik kimennek, természetesen nem ingyen, de kimennek és megnézik, sőt a mi szakembereink el tudják ezt végezni sok esetben. Országosan van saját szakemberünk is, 50-60 szakértő, aki kimegy és megnézi az épületet. Nem annyira bonyolult ez, mint ahogy hallatszik, de mindenképpen szakértővel kell ezt végeztetni.
5: Hát igen, bocsánat, csak eszembe jutott, hogy mert nem mindenki ifvárát akarja létrehozni falvastagságban, nem, hanem hogy a megfelelő hatékonyságot.
1: Igen. És a nyárról is érdemes beszélni, mert hogyha megfelelően hőszigetelünk, akkor ez a nyári időkre is, a nagy melegekre is pozitív hatással van.
3: Ez pontosan így van, hiszen nyáron kint meleg van, belül hideg van. Ugye ha van, most már mindent van klíma szinte. Hogyha a klíma dolgozik, akkor belül lehűlhet a levegő, de hogyha van egy hőszigetelésünk a házon, ami csökkenti a bejövő hőmennyiségét, akkor a klíma kevesebbet fog fogyasztani, sokkal jobban érezzük benne magunkat. Egyébként nekünk pedig ugye a szakembereink, akik kimennek ebben is segíteni, pont azért mennek, mert van egy küldetésünk, hogy mi segítünk az embereknek az építési álmaikat megvalósítani, úgy, ahogy megálmodták. Azt gondolom, hogyha valaki egy épületben a hőszigetelésünk miatt jól érzi magát, akkor ez egy jó kis álom.
5: De egyébként a klíma is a céghez tartozik?
3: Tehát nem. Klímát mi nem. Mi, amivel szolgáltatunk, hőszigetelési rendszereket gyártunk és segítünk beépíteni. Képezzük hozzá például a kivitelezőket is arra, amit kérdeztél, hogy hőtechnikailag is egy egyszerűbb épületen a számításokat el tudják végezni. A mi rendszereink azok nagyon fontosak, és még egy fontos dolog, rendszert használni. Tehát, hogyha valaki a költségek csökkentése miatt elkezd összevágatni, hogy ilyen ragasztó, ugye a hőszigetelési rendszernek az elemei van a ragasztó, a maga hősziklap, van a ragasztó tapaszt ugye kívülre, a háló, van a dűbel és van a színvakolat. Ha ezeket elkezd összevágatni, és később jönnek gondok, például paplanosodik. Például ugye van olyan, nem tudom, láttatok olyat, hogy a házon látszanak, a leszínezett házon a hősziklapnak a keretei. Nem jól van megcsinálva. Ha itt reklamáció van, és nem egy rendszert használtunk, hova megyek reklamálni?
5: Én ebből a felkészítőből tudtam meg, hogy mit jelent a dűbel. Mert hogy én nem így ismertem, hanem hogy tipli.
1: Az interjú előtt egyébként Béla pont kérdezte tőlem, hogy ugye tudod, mi az a dűbel? Mondom, persze.
5: Tényleg ezt kérdezte? Igen. Mert én mondom, hogy...
3: De muszáj kérdezni, mert nem mindenki tudja. Igen. Egyébként a tipli az másra van, az különböző szerkezeti rögzítése, de annak nincsen fejlapja. A dűbel, az egy hosszú szár, és van egy záró eleme, és ezzel fogadják fel a hőszigetelő lapokat, na ez sem mindegy, hogy hogyan. Tehát ez a kivitelezés nem annyira egyszerű, mint ahogy az elsőre hallatszik.
5: És hát nyilván sok mindenre kell figyelni egy ilyen átalakításnál, fejlesztésnél, úgyhogy ha szakértelemre vágynak, akkor tudják a megoldást.
1: Így van,
3: és van egy szakemberálló rendszerünk is, szakemberálló.hu, ahol mindenki talál olyan szakembert, aki nem kontár, mert pont a kontárok rontják a mi hírünket, hanem aki tényleg az építési álmokat valósítja meg. Egy hőszigetelés nagyon fontos ez, hiszen elég, mint mondtam, eléggé komplikált a rendszer, több elemből áll, de ha jó rendszert választunk, jó szakembert választunk, akkor nem lehet gond.
1: Béla, nagyon köszönjük.
5: Igen, köszönjük
3: szépen. Köszönjük szépen.

0: Én, hogyha az Imrét végtelenítenék, és csak folyamatosan azt mondanám, hogy heti napló török Rékával, akkor is el lennék itt a fotelban, de hát nyilván ennél hát mondjuk azt, hogy színesebb dolgokról fogsz beszélni.
1: Például, hogy Somos a pály.
0: Mert hogy
2: vagy például arról, hogy József Attila verseket viszel Mexikóban.
1: Ez így van. Ez így van.
0: De Kubában mutatkozott be ez az előadás?
1: Kubában debütált, Havannában debütált, aztán járt ez Panamában, Kolumbiában, és most megy Mexikóba, jövőre pedig reményeink szerint Peruba. Tehát gyakorlatilag a közép- és dél-amerikai térséget szóljuk meg most ezzel. Egyébként Portugáliából indult el a történet, az ottani nagykövetség meghívására annak idején, ahol egy egészen másik előadást mutattunk be, de az közben kiderült, hogy ugye az ember sok minden felé jár, tehát mondjuk Huzella Péterrel és Jávori Fegyával, akivel most megyek ugye ezt a bizonyos turnét megcsinálni, gyakorlatilag nagyon sok mindenhol jártunk a világban, és nem feltétlenül csak magyar latta területeken, magyar közösségekhez megyünk el, mert az egy megszokott dolog, hogy az ember a saját kultúráját viszi oda.
2: Az annyira, bocsánat, hogy félbeszakítok, csak azon gondolkoztam, mikor készültem fel erre a beszélgetésre, hogy mi történik egy magyar verssel akkor, amikor a hallgatóság nagy része, vagy akár kisebb része nem magyar, akkor a hang, a ritmus, a zene képes-e átadni mindazt, amit szeretnél, vagy hogyan képes átadni?
1: 25 éve figyelem azt, amikor még magyar közösségebe kezdett el az ember menni, az Egyesült Államokban, Kanadában elsősorban, tehát a tengeren túli részeken ígértve, hogy ott az egyébként oda kitelepült, emigrációba kényszerült, mindesetre diaszpórában ott élő magyarok körében, a másod-harmad vonalbeli, tehát akik már ott születtek, azok körében, hát ha beházasodnak, ott már ott választanak maguknak párt. Hogy ők egyébként hogyan értik, vagy érzik a magyar nyelvet, akkor, amikor nem tudnak magyarul. Tehát ez a rész ez érdekes volt számomra, mert azért nagyon régóta jönnek azok a visszajelzések, hogy egy-egy Adit, Radnótit, József Attilát, Kosztolányit, Tóth Árpádot, Pilinszkit érzik. Tehát a magyar nyelvnek van egy olyan sajátossága, hogyha azt az ember jól adja elő, ugye a versmondás az értelem és érzelem kettősége, akkor azt át tudja adni azt a fajta érzelmi síkot, ami benne valahol megpendül. Ez nem jelenti azt, hogy nem kell tudja a versnek a tartalmát, de nagyjából ki tudja következtetni, hogy milyen amplitudókon keresztül, hogyan mozdul meg a lélek, mert ugye ez a legfontosabb, tehát egyfajta tükör saját magának. De ezek a versek, amik most elhangoznak, ezek effektíve spanyol közönségnek mennek. Tehát most, hogy Mexikóvárosban megyünk, meg Chihuahuába, ami ugye a kutya miatt mindenkinek vicces, de ott van az Egyesült Államoknak a déli részén, de gyakorlatilag a Pán-Amerikai Egyetemen és egyébként soha magyarul nem beszélő, vagy magyar kötődéssel nem bíró ember létrehozott Chihuahuában egy Márai Sándor könyvesboltot. Hmm. És ennek lesz egy kis fesztiválja, amelynek keretében például ez a bizonyos Ó Szív, Nyugodj, Ókározon Kálmáte nevezetű spanyol nyelvű, orosz nyelv és magyar nyelvű, tehát három nyelven zajlik előadás majd megy, ami azt jelenti, hogy az elején és a végén spanyol nyelven hangzik el József Attila ódája és az Ó Szív, Nyugodj, ami a címadó vers, közben a versek magyarul mennek spanyol felirattal, és eközben egyébként a Jávori Fegy a szerzeményei mellett orosz kuplék és dalok szerepelnek, amelyek egyébként szövegileg, tartalmilag kapcsolódna persze hangulatában a zenében is az adott anyaghoz. És ezek az emberek valóban látják a feliratot a hátul mögött, de az a tapasztalat, hogy nem az érdekli őket, hanem az, hogy egyébként effektíve mi történik a színpadon, hogyan mozdul meg, mi a verskoncert része, és mi a versszínház része, mert megmozdul az egész, és nyilvánvalóan ez egy egészen nagy kuriózum, akkor, amikor a versmondás, mint önálló művészeti ág eleve hungarikum.
0: És Imre, szerinted te előbb gondoltál arra, hogy nagyon jó zenészekkel mész el, mert akkor megél a vers, hogyha egyébként van egy aláfestés, esetleg egy kontrapontozás, míg hogyha egyébként csak azt nézed, hogy hogy él meg spanyolul egy József Attila vers, nem tudom, hogy van-e ilyen az előadásban, akkor nem biztos, hogy ennyire befogadó a közönség.
1: A közönség a verse befogadó tud lenni, hogyha az ember jól adja elő. Ha nem azt érzi, hogy valami egy ilyen kényszeres dolog, tudod? Tehát az ugyanolyan, mint az iskolában megtanulható verseknek a többsége. Amint kötelezővé válik valami, akkor mindig nehéz lenyelni, nehéz megemészteni, nem úgy ízlik. Még akkor is azt mondom, hogy nem szeretem, ha még meg se kóstoltam. De ha jól csomagolod, akkor önmagában tud élni. A versek dramaturgiája, illetve a vers szerkesztésnek, az előadásnak a szerkesztése, az önmagában meghatározza azt, hogy jól működjön, és a nézőre úgy, mint befogadóra tudjon rátalálni. A zene az abban segíti nagymértékben, hogy mindig mondjuk, hogy a zene nemzetközi nyelv, de ma már akár az AI révén is a vers is tud nemzetközi lenni, hiszen egy mozdulattal át lehet arra az adott nyelvre, még az adott hangon, az én hangomon is fordítani a verseket, de hogy alapvetően a zenével, még magyar nyelven is, tehát nem csak a nemzetköziséget tekintve, könnyebben befogadhatóvá válik egy-egy érzés, egy-egy szövet, egy-egy mintadarab, akkor, amikor mondjuk a szerelemről beszélünk, tehát azt mondom, hogy ha megszeretlek, kopogtatás nélkül bejöhetsz hozzám, de gondold jól meg, bántana, ha azután sokáig elkerülnél. Ez akkor is él, ha nincs alatta a zene. De ha van alatta egy gyönyörű klezmer muzsika, amit Jávori Fegy a gyönyörűen aláfestése alá tesz, mint egy szőnyeget, akkor nyilván még könnyebb lesz a dolog. És egyébként azt el kell mondjam, ugye van ez a bizonyos poézia, ez nagyon régen jött ki ez a könyv, amely spanyol nyelven műfordításokként tartalmazza József Attila verseit, és ezt a kötetet viszem magammal oda is, mert ebben ugye megvannak a versek többsége, nem mindegyiken, de a versek többsége megvan spanyol nyelven, és a Test és tudatot, amiben nekem van a Városkép című versem, amely kifejezetten József Attilának a Dunánál című versére íródott.
2: És ugye a Dunán...
1: Természetesen, mert a Dunánált egyébként én imádtam, ahogy hallottam Kasszás Attila előadásával, és nagyon szeretem az eszméletet Latinovics előadásában, és egy hirtelen jött inspiráció alapján született meg a vers, ami az egyik legjobb vers lett ebben a Test és tudatban, és azért is akarom, hogy ezt valahogy érezzék, mert nagyon közel áll ahhoz a temperamentumhoz, mert a hétköznapisághoz a 21. században, amit például a dél-amerikai térségben, most például a hokályt Mexikóban tudnak élni az emberek.
0: Van neked egy projekted, amely egy közösségi házhoz kötődik, a 18. kerületben, nincs is nagyon messze innen, ahol most vagyunk, amely ugye egy 40. évfordulót ünnepel most, és ehhez a közösségi házhoz kötődik egy versmondási élmény, ugye? Tulajdonképpen.
1: Hát gyakorlatilag igen, 11 néhány évvel ezelőtt még működött, de 25 éve jött létre a Kondor Béla közösségi házban a Nagy László Széchy Margit Kondor Béla versmondó verseny, ami azért kuriózum, Kis László, aki a Magyar Versmondók Egyesületének alapító elnöke volt, és az ő felesége Kis Marianna, aki meg a Kondor Béla közösségi háznak volt az igazgatója, ők ketten hozták ezt annak idején létre, jó maggal, meg hát Vasi Gézától elkezdve, például Nagy László fia, aki kiváló grafikus művész volt, Nagy András is ott volt a zsűriben. Szóval azért hozták létre, mert Nagy Lászlónak ugye a felesége volt Széchy Margit, és közben Kondor Béla nem csak a művészetében, hanem barátság tekintetében is ott volt folyamatosan jelen. És a képzőművészet és az előadó művészet, vagy maga a líra, a költészet, az folyamatosan átszövik egymást. És most fölélesztettük ezt a versmondó versenyt, amelyre egyébként október 5-ig lehet jelentkezni a vers.hu oldalon keresztül, és vagy Nagy László, vagy Széchy Margit, vagy Kondor Béla egy versével, és a magyar irodalom akár a kortárs, akár a klasszikus részene bármelyik darabjával lehet jelentkezni, és aki itt dobogós lesz, az továbbjut egy győri Radnóti Költészeti Biennáli győztesek versenyére, a Radnóti Vers és Próza.
2: Imre, gracias, hasta luego.
1: Milyen szép, legyen veletek a Tigris és a Szelíd Győz. József Attila mondja.